0: hogy nyitottan, élő adásban elmondja, hogy azok a problémák, amelyeket ők fölvetnek, azokra ők hogyan fognak reagálni. Ez egy borzasztóan másfajta politikai kommunikáció. Gondoljunk csak bele a zárt DPK-s ülésekbe, vagy igen, a harcosok klubjába, igen, vagy ahol azt mondhatták volna, hogy sutyomba, hogy de egyébként a józanészek lépjenek föl, majd tolunk nektek adófizető pénzt. Tehát, hogy mondhatták volna ők maguk közt ezt. Ehelyett ugye az történik itt a Tiszánál, hogy kimondja konkrétan a miniszterelnök, hogy ne gyertek nekem ide azzal, hogy majd ti államtitkári, nem tudom, állást akartok, mert ez nem így működik, így a másik része. Ez egy egészen másfajta politikai kommunikáció, ami azt jelenti, hogy ha valamire azt mondjuk, hogy transzparencia, akkor ez. Ebbe a tekintetben. Én úgy gondolom, hogy volt ilyen persze az Orbán kormány idején is adott esetben, csak akkor emlékezünk rá, akkor azt mondta, hogy mindent fölírunk, meg majd mindent megjegyzünk. Tehát az egy ilyen fenyegető típusú dolog volt. Természetesen a Tiszának létszükséglete a Tisza-szigetek, hiszen ez egy olyan fajta bázis, amely folyamatosan garantálja azt, a gyakorlati részét is, amely majd az országjárásoknál fog működni. Az országjárásokat nem most találták ők, elmondták, hogy akkor is majd lesz országjárás. Magyar Péter már a kampányban mondta, hogyha megnyerik, akkor is lesz majd országjárás. És utána is mondta.
1: Utána is mondta, és a miniszterek is bekapcsolódnak. Igen. Az a kérdés, hogy vajon ezt neked akarom feltenni, hogy vajon mennyire tűri majd a kormányfő és a kormány azt, hogy a Tisza-szigetek tulajdonképpen kritikával illetik a tevékenységüket.
2: Mit tudom én? Hát nem tudom, hogy tényleg...
1: Mit látsz te ebből az elmúlt két hónapból?
2: Ebben a pillanatban azt látom, hogy amíg a Fidesznél lehet mondani azt, hogy egy kémiai folyamat van ez a fájdalom, és ez a dolgnak a feldolgozhatatlansága, legalábbis úgy látom, hogy egy csomó embernél ez van. A másik oldalon pedig van egy ilyen euforikus állapot, az is kémiai. Tehát itt tulajdonképpen minket azért eléggé meghatároz
1: Mi a neheze? A vereség utáni újraépítés?
2: Harmadszor hozom ide a futballmetaforát.
1: Igen.
2: Tehát azért kell minden anyának elvinni 5 éves korába a gyereket futballozni, mert a gyereknek magának meg kell tanulnia azt, hogy elviselje például nem csak a vereséget, hanem a győzelmet is. Azt is, teljesen jó, amit mondasz, ez a helyzet, a győzelmet is valami nehéz elviselni.
1: És itt most át kell transformálni Tisza-szigetek szerepét egyfajta kormányzati háttérbázis szerepbe.
2: Igen, most nyilván azok az emberek, akik beloptak mindent, apait és anyait, pénzt és mindent, rengeteg munkát ebben a dologban, azok várhatják azt gondolom, várják, nem tudom, én csak hipotéziseim vannak, várják azt, hogy itt hirtelen minden tökéletes legyen, és ők bele tudjanak tagozódni ebbe a munkába, meg minden, és ezt nyilván nem kaphatják így, mert ez egy 100 nap telt el, tehát lássuk be, ez semmi, tehát annyira én is ilyen türelmetlen vagyok. Szerintem ti is türelmetlenek vagytok, hogy minden előbb történjenek meg nagy dolgok. De azt kell mondjam, hogy nyugi, tehát egy normál tiszaszigetesnek is tudomásul kell vennie, hogy nem lesz rögtön miniszter belőle, és nem, egyszerűen nincs annyi figyelem, nem lehet annyi figyelem, hogy mindenre ez kiterjedjen. Én megértem őket, hogyha türelmetlenek, vagy hogyha szeretnének többet, meg minden. Tessék csinálni, dolgozni, ugye nem arról van szó, hogy mit kapsz te a hazától, hanem mit adsz neki. Ez a lényeg. Tehát, hogyha te igazán komolyan gondolod azt, hogy ebből egy jobb országot akarsz csinálni, akkor ne azt nézd, hogy most akkor mi fog leesni, ugye nekem ebből milyen rekompenzáció lesz ebből a dologban, hanem egyszerűen csináld is kész.
1: Hadd tegyem fel utolsó kérdésként, elindult 44 nap után a közmédia, azt se tudtuk, hogy miért van a 44 napos szünet, mert most ezt utólag nem magyarázták meg a nézőknek, ti mit láttok?
0: Ez egy nagyon hosszú dolog.
1: Van egy percünk.
0: Én nem tudom, én szerintem egy kicsit kapkodós ez a történet, és én úgy gondolom, én abban sem vagyok egyébként teljes mértékben biztos, hogy hogy ennek a közmédiának egyáltalán bármik is újra kellett volna indulni, tehát most tényleg szélsőségesen mondom, anélkül, hogy fölmérnénk, hogy annak a elképzelt szerepére, hogy ő bemutasson olyan dolgokat, amelyeket nem tesz meg, meg nem nézzük, hogy az milyen hatékonysággal teszi, és az adófizetők pénzből milyen hatékonysággal meg tudná tenni mondjuk adott esetben két TikToker is ugyanazt a fajta minőséget, vagy még jobbat alkotni, addig én nem nagyon vagyok biztos abban, hogy ennek egyáltalán így kell működnie. A hírszolgáltatás újraindításában pedig ugyanaz látszik egyébként, mint nagyon sok minden másban, hogy ebben az országban nem úgy működik jelen pillanatban, mint egy jégkorong csapat, akkor legyen már sport hasonlat. Itt nem lehet sorokat cserélni. A társadalom nem így működik.
2: Én nézd, ugye volt most például az állami kitüntetésnek az átadása.
1: Igen.
2: Ugye Cserha, amitől egyik nagyon jó barátom, a Rajnelem János kapott például a díjat. És én mondjuk ezt néztem volna a közszolgálatén, és nem adták egy az egybe, vagy egyenesen.
1: Kicsit ez később,
2: ugye, igen. Ez ügyetlenkedés, vagy ez szerintem rosszul csinálták, de én itt ismertem meg a te kollégádat, a Bodart Balázst, és nem vagyunk a nagyon ismeretségben, de én nagyon megbízom benne. Tehát lehet, hogy ügyetlenkednek, meg szerencsétlenkednek.
0: Nekem a legjobb barátom 25 éve, tehát.
2: Igen?
0: Persze.
2: Akkor nekem meg rendkívül szimpatikus, tehát én azt gondolom, hogy belejönnek, mint kiskutya. Tehát nyugi, nem kell rögtön keresni a hibákat. Persze keressük a hibákat, én is keresem, de nem kell túltolni ezt a dolgot, hanem 100 nap telt el, meg kell adni ennek a kormányzatnak, ennek a garnitúrának az esélyt arra, hogy csinálják a dolgaikat.
0: Vagy emlékezzünk arra március 15-én, amikor elindult a Fidesz-féle propaganda.
1: Világos.
0: A köztelevízióban emlékezünk arra, akkor hogy indult feketével.
1: Bodarc Balázs, aki ebben a székben is ült, én is csak jókat tudok róla mondani, úgyhogy örülök, hogy ebben is egyetértünk, és ebben a beszélgetésben elég sok témát érinthettünk, ezért hálás vagyok, hogy itt voltatok. Köszönöm.
2: Köszönöm.
0: Mi köszönjük.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Továbbra is a Tisza kormány első 100 napjának elemzésével folytatjuk a startot, de most az egészségügyre fókuszálva. Az új miniszter Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy egy súlyosan beteg rendszert néhány hónap alatt nem lehet meggyógyítani. Itt van velünk a témában Kincses Gyula egészségügyi szakértő. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm szépen.
2: Jó reggelt
1: szépen.
2: Kívánok.
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy mit tapasztalsz, hogy e tekintetben milyen a hangulat az ágazatban, a szakmában a kormány 100 napja után? Mit éreznek az ott dolgozók tevékenyként?
2: Alapvetően várakozó, de megértő. Tehát ezt mindenki pontosan tudja, hogy akkora lemaradás van mindenben. Forrásban, pénzügyben, fejlesztésekben, szerkezetváltásban, szemléletváltásban, hogy ezt nem lehet 100 nap alatt egyértelműen áttörni. Amikor egy fél évvel ezelőtt, vagy tavasszal ide jöttem, és akkor műsorvezető társait azzal zárták, és akkor Kincses úr, mi az, amit meg kell rögtön csinálni? Mindig azt válaszoltam, hogy nem három látványpékséggel kell a dolgot rendezni, hanem végre hozzá kell kezdeni, és az egész rendszert érdemben átalakítani, de végigbeszélve a szakmával és a betegekkel egyeztetve. Erre van szükség. Ez a munka kezdődött el, és ez egyre kevésbé látványos. Ráadásul ugye azt is tudni kell, hogy nem volt olyan, hogy egészségügyi minisztérium.
1: Most arra felállt egyébként maga a minisztérium, mert az sem kis feladat.
2: Így van, pontosan. Tehát ugye akkor, amikor valóban új emberekre, új szemléletre van szükség, mert ez a klasszikus, hogy új műsorhoz új férfi kell, tehát itt is muszáj volt más szemléletű, innovatívabb, korszerűbb gondolkodású embereket hozni, akik azért zömmel irányításon kívülről jöttek. Tehát ezek mind olyan körülmények, amik nem a tűzoltás jellegű munkának kedveznek, hanem az a normális, szisztematikus építkezésnek.
1: Azt olvasom, hogy 5 ágazati államtitkárság felállítása, ez megtörtént, vagy ez zajlik?
2: Igen.
1: Melyek
2: ezek? És hát ugye ez nagyon fontos, hogy olyan területek, amik eddig le voltak értékelve, vagy hogy fogalmazzak, mint például a népegészségügy, az alapellátás. Ugye ezek önálló államtitkárságot kaptak, ami megbecsülést jelent. Ugyanígy rendkívüli fontosságú az, hogy az digitális egészségügy, és direkt nem informatikát mondtam, a önálló államtitkárságot kapott, és az államtitkárnak a alapállása az, hogy ez nem csak kórházi informatikai rendszerekről, tehát nem adatkezelési rendszerekről szól, hanem az, hogy végre az egészségügyben is ugyanúgy használjuk az informatikát az életünk részeként, a telefonunkat, stb. Tehát a digitális egészségügy kiterjesztése és ezzel bevonása a páciensnek az egészségügybe egy szintén fontos dolog. A logikus, hogy ha az alapellátásnak van külön államtitkára, akkor a úgynevezett szakellátásnak, tehát rendelőintézeteknek, kórházaknak annak is kell, és hát van egy általános miniszter helyettes államtitkár, aki meg a patkóban is helyettesíti a minisztert.
1: Éppen hát maga a miniszter a kórházi világból érkezett, nem tudom, hogy mekkora hátrányt kell dolgozni, hogy egy egész ágazatot legyen, képes legyen irányítani, ezt hogy látod?
2: A miniszter úr, azaz Zsolt, 4 évig az én elnökségem tagja volt a kamarában. Ez azt jelenti, hogy a kamara viszont nem a kórházi világnak a szervezete, hanem az egészségügy legszélesebb, legátfogóbb rétegét képviseli, és ezért ott a miniszter úr hetente szembesült az egészségügy és a kollégák általános kérdéseivel, problémáival.
1: Tehát akkor lát a pályát, elmondhatjuk.
2: Abszolút, igen.
1: Rendben, ami konkrét ígéret volt, hogy évente legalább 500 milliárd forinttal több fog jutni az egészségügyre, az már erre az évre is vonatkozik?
2: Reméljük, hogy igen, de...
1: Ez mit jelent, hogy még nem dőlt el?
2: Még nem dőlt el, tudtommal. Tehát ugye először leltárt kell csinálni, hogy miből. Másrészt nincs ingyen paks. Ez az egész asszály, stb. Tehát nem tudom, most nem akarom a kollégákat ijeszgetni, hogy nincs pénz, csak azt mondom, hogy ebben az évben nem tudom, hogy ebből mennyi fog jutni. Azt tudjuk, hogy az alapellátásba egy uniós programon keresztül biztos, hogy jön pénz, de reméljük, és a nővérbéremelés az, amitből előre haladott tárgyalások vannak, azt viszont már ebből a plusz 500-ból kell tudni megoldani. Tehát biztos, hogy jön, csak hogy ez időarányos lesz, vagy az 500 lesz, mint egész évre ígért, erről nincs információm.
1: A jövő évi költségvetésnek a megtervezés az mikor indul? Mert nyilván az már egy olyan év lesz, amikor nem mondhatja a Tisza, hogy de hát ez egy fele más év, mert a feléig még a Fidesz irányított. Tehát ott már kiderül, hogy
2: ezt össze le kell kezdeni. Így van.
1: Tehát és ez... mi a cél, hogy mennyi plusz? Ott az 500 milliárd plusz forrás a cél, vagy annál is többet akar kiharcolni az ágazat?
2: Az 500 milliárd az az ígéret, azt meg kell, és ugyanakkor, ha vannak okos programok, akkor arra van esély, hogy célzottan még plusz pénzek is jöhetnek.
1: Nagyon bonyolult ez az ágazat, tehát én nem látom át az egészet, de hát mondtad, hogy alapellátás, szakellátás, kórházi ellátás, ezen kívül orvoshiány, nővérhiány, hosszú várólisták, fertőzés, kórházak állapota, felszerelhetetlensége. Szóval honnan kéne nekiindulni ennek az egésznek, hogy mindenhol el kell kezdeni egy kicsit, vagy gyors tempóban javítani, aztán majd eljutunk.
2: Tehát ahogy a beszélgetést kezdtük, hogy végre egy átfogó struktúra és finanszírozás és működést együtt leíró reformot el kell kezdeni, hogy először is, hogy hol vagyunk, ugye egy helyzetfelmérés, és hova szeretnénk eljutni, milyen lépésekkel, milyen ütemtávban. Ezen dolgoznak a kollégák, az alapellátásban ismerem ezt a munkát, ott ezen már komolyan dolgoznak, de emellett szükség van olyan intézkedésekre, ami nem pénzkérdése, hanem nem jó szó, hogy bizalomépítő, mert annál több. Ilyen például a kórházi arcfelismerő rendszer leszerelése. Ehhez nem kellett 500 milliárd. Ehhez az kellett, hogy a miniszter azt üzeni, hogy nem rendőr miniszter vagyok, bízok bennetek. Nem ilyen eszközökkel akarunk titeket munkára kényszeríteni, hanem tisztességes feltételeket akarunk adni ahhoz, hogy tudjátok végezni a dolgotokat. Ugyanígy szerintem nagyon fontos üzenetértékű volt, ami a nevezzük szívhangrendeletnek, tehát a nők önrendelkezési jogával kapcsolatos előrelépés. Ez megint nem költségvetési forrás kérdése, hanem egy alapvető szemléletváltás, hogy kinek az élete kiszólhat bele a saját sorsába. Politikai külső kényszerekkel be akarok ebbe avatkozni, mint a KDNP nyomására tette ezt a Fidesz, vagy pedig ezt a nők magánügyének adom. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik értelmesek és előrevivők. Ugyanígy ugye a transzparencia az egyik, amit a miniszter meghirdetett, hogy ez rendkívül fontos. Na most, kedves média munkások, be lehet menni a kórházba.
1: Igen, ez alapvető egy újdonság kérdés, az elmúlt 15 év után.
2: És ugyanígy a jövő hétre van összehívva az az értekezlet, mint kamara tudom, ami a kórházi fertőzések nyilvánosságra hozásáról szól. Tehát ezek a munkák mind folynak, és ezeknek lesz látszó eredménye, csak nem szabad abba beleélni magunkat, hogy ezzel akkor minden rendben lesz. Ezekre is szükség van, de a tartós építkezést megalapozó tervezés legalább ilyen fontos, vagy fontosabb.
1: Időarányosan akkor azt lehet mondani, hogy te elégedett vagy jónak látod az elmúlt 100 nap tevékenységét?
2: Én azt gondolom, hogy az elmúlt fél évről lehet majd beszélni, vagy egy évről, mert amiatt, hogy vadonatúj emberek, infrastruktúra, minisztérium nélkül kezdték el ezt a munkát, ezért 100 nap alatt ennél érdemben többet nem nagyon lehetett volna tenni, de a kijelölt irányok, azok úgy tűnik, hogy a szakma, és remélem, hogy a betegek is azt érzik, hogy róluk szólnak. Tehát jók, dolgozni kell, és hajrá.
1: Mondjuk, ha vesszük ezt az említett egy évet, akkor milyen kritériumokat jelölnél ki, vagy milyen mutatókat, amit egy év múlva hasonlítva a mostani állapothoz, meg lehet majd reálisan és méltányosan ítélni az egy év teljesítményét? Mondjuk, ha mondasz 3-4-et.
2: A választási ígéret volt, ugye, a várólisták csökkentése. Az már nem gesztusértékű dolog, az már nem PR, vagy hogy fogalmazzak,
1: az
2: nem közérzetjavító, az már valóban munka eredménye, és nagyon fontos. A 2019, ha jól emlékszem, a betöltetlen praxisok száma. Lehet-e az alapellátásban ebben valami változást elérni, hogy ez ne növekedjen olyan dinamikusan, mint az elmúlt 2-3-4 évben, hanem nem csak, hogy megálljon, hanem akár csökkenjen is, tehát ezt én rendkívül fontosnak tartom. És hát ugyanígy, hogy rengeteg hír volt az elmúlt 1-2-3-4 évben, hogy itt szünetel az ellátás, ott áll le, ott csak kirendeléssel van éppen, hogy valami, tehát egy működőbb struktúra irányába való elmozdulás, ahol nem orosz rulett, hogy kapok ellátást, vagy nem. Ezeket látom érdemi mérési pontoknak.
1: Hát akkor egy év múlva mindenképpen visszatérünk erre, nyilván hamarabb is, de most megjegyzem ezt a 3 pontot, és egy év múlva meg tudjuk beszélni, hogy megtörténtek-e ezek a pozitív elmozdulások. Kincses Gyulának nagyon köszönöm, hogy eljött és elmondta a véleményét.
2: Én is köszönöm, hogy az ünnepet együtt kezdtük.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Súlyos hiányosságokat tárt fel hazai gyermekotthonokban az a vizsgálatsorozat, amit még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, derül ki a Direkt 36 által kiperelt, korábban titokban tartott vizsgálati jelentésekből. Számos otthonban mindennaposak voltak az éheztetések és a szexuális visszaélések. Molnár Lászlóval beszélgetünk.
2: A Tegyelsz a gyermekvédelmi szolgált egykori vezetőjével, gyermekvédelmi szakértővel. Jó estét!
3: Jó estét!
2: Mielőtt belemennénk a jelentés megrázó részleteibe, itt volt Navracsis Tibor, az előző kormány területfejlesztésért felelős minisztere, akitől azt kérdeztem, hogy a kormányülésen a miniszterek tudták-e, hogy ebben az elkészült jelentésben mi van, és azt mondta, hogy csak a belügyminiszter tudta, vagy ő személy szerint nem tudta ennek a részleteit. Pontosan nem tudom azt, hogyha a kormány megrendel egy jelentést, erre lehet, hogy tud válaszolni, akkor az a kormány nem kell-e, hogy azok alapján döntéseket hozzon, vagy az illetékes tárca elég, ha döntéseket hoz?
3: Hát normális viszonyok között kellene, hogy egy ilyen vizsgálatnak legyenek következményei, hiszen egy vizsgálatot azért rendelnek el, egyrészt a tisztánlátás okán, másrészt, hogy abból a tennivalók nyilván adódni fognak. Na most az egy szomorú, ám nem szokatlan dolog, hogy a Direkt 36-nak vagy másoknak ki kell perelni olyan vizsgálatokat, olyan anyagokat, amelyek kormányzati megrendelésre készültek, és amúgy pedig helyük lenne a nyilvánosság előtt. Tehát a transzparenciának a kerülése sajnos nem egy szokatlan dolog. Én azt tudom mondani, hogy most nem vagyok már benne biztos, hogy a volt belügyminiszter, vagy a miniszterelnök, de lehet, hogy mindketten, annyit nyilatkoztak, hogy a gyermekvédelmi szakellátás, ugye, hogy mindenki értse, valaha úgy hívtuk, hogy az állami gondozott gyerekeket ellátó intézmények 80, még egyszer mondom, 80%-ban rendben vannak.
2: Igen.
3: Na most én azt gondolom, hogy akár a belügyminisztert, akár a miniszterelnököt megvezették ezzel az adattal. Igen kíváncsiak lennénk arra, hogy hogy sikerült 80%, ami hát önmagában elég pozitív lenne, ezt az adatot kihozni. Most mindazok, akik a szakmában dolgoznak, azoknak az égvilágon semmi újat nem hozott ez a vizsgálat, hiszen nap mint nap a lehetetlen körülmények között dolgoznak, de ugye elsősorban a gyerekek oldaláról nézzük a dolgot, akkor hát úgy az emberi méltóság, mint a gyermeki jogok okán csak azt mondhatjuk, hogy gyalázatos viszonyokat tártak fel, és ez azért hozzátartozik, miután a kormányhivatalok feladata volt ennek a vizsgálatnak az elvégzése, hogy ezt ők abszolút korrekt módon megtették. Nyilván tilos volt nekik, mert ugye megyénként történtek a vizsgálatok, tilos volt nekik erről nyilatkozni. Egyetlen megye, Nógrád megye volt kivétel, aki közzétette a vizsgálatuk eredményét, gondolom nem dicsérték meg őket ezért. De hát ugye összességében most a szörnyű részletek kiemelésétől eltekintve azt kell mondani, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban sem a személyi feltételek, sem a tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre. Most ebben még egyszer mondom, a benne dolgozók számára semmi újdonság nincsen, de a kormány számára se lehet újdonság, hiszen úgy az állami számvevőszék és bizonyos fokig a nem túl proaktív ombudsman is többször jelezte ezt a problémát. Úgyhogy hát egy olyan helyzettel állunk szembe, amit ugye Kuslis Gábor annak idején elég érzékletesen elmondott, aztán viselte a következményeit, hogy tűrhetetlen, lehetetlen a gyerekeket és a benne dolgozókat megalázó viszonyok között kell hát léteznie a hazai gyermekvédelmi szakellátás.
2: László, én itt próbáltam laikus módon megkérdezni, ha tudta volna a miniszter, hogy mi a helyzet a gyerekekkel, hogy nem jutnak ételhez, hogy emiatt őket lehet szexuálisan abuzálni, emiatt is, bocsánat, akkor nem kellett volna azonnal kiutalni pénzt. Mit kellett volna ön szerint tenni 24-48 órán belül, ha elkészül egy ilyen jelentés, és az, hogy ez nem történik meg, amit most elmond, az kinek a felelőssége?
3: Hát Hát végső soron a kormány és a kormány fő felelőssége. Ez teljesen egyértelmű. De miután láttuk az egészségügy, az oktatás, a kultúra és az egész szociális ágazat területét, hogy ezeknek a területeknek nem az, hogy nincsen prioritásuk, hanem kifejezetten a visszaszorításukra és az ellehetetlenítésükre volt kormányzati törekvés, ezért sajnálatos módon, de ugye csodálkozni valót így utólag már nem látunk semmit. Hát, egyébként, hogy 24 vagy 48 óra alatt mit kellett volna tenni, hát erről fantáziálhatunk. Hát nyilván a minimum az, hogy olyan anyagi forrásokat rendelkezésre bocsájtani, amivel a legégetőbb problémák orvosolhatók. Na most ettől persze nem lehet holnap vagy holnap után munkatársakat fölvenni, hiszen olyan a vérezésük, nem csak a gyerekvédelme dolgozóknak, hanem az egész szociális ágazatban, hogy annak, hát finoman szólva, nincsen csábereje.
4: Világos. Ugye az új családügyi miniszter augusztus 7-én közölte, hogy körülbelül 20%-os a létszámhiány a gyermekvédelmi szakellátásban. Megyénként 2-8 lakás otthon azért nem tud kinyitni, mert nincs elég munkatárs, és hogy 1600 gyermek vár férőhelyre. Ezek riasztó számok. Mit lehet tenni így? Hogy lehet reformot csinálni?
3: Hát egyrészt azt mondanám, hogy a melegvizet ugye nem kell újból föltalálni. Minden szakmai elképzelés, szakmai módszertani anyag úgy a civilek részéről, mint más nem civil szervezetek részéről hosszú évek óta rendelkezésre áll. Tehát egy dolog, tehát minden, ami a megújuláshoz szükséges, azt nem kell már kitalálni. Politikai szándékra van szükség, ez ugye világos, hogy korábban nem volt, most úgy tűnik, hogy van, és én nem szeretnék prioritást mondani, illetve hát azt azért mondanám, hogy azért első helyen a gyerekek méltóságát és az ő méltó ellátásukat kellene biztosítani, és nem azt mondom, hogy másodsorban, hanem azt mondom, hogy ezzel egyidejűleg, párhuzamosan a területen dolgozóknak beígért 25%-os, és ugye úgy hallottuk, hogy azonnali bérfejlesztését megoldak. Tehát ezek megoldhatók, hát mármint az utóbbi az megoldható egy azonnali intézkedéssel. A szakmai lépések azok, hát azok legyünk őszinték, azok éveket vesznek igénybe, ez nem megy egyik percről a másikra, és hát nyilván a legégetőbbbe kell kezdeni. Tehát én nem emelném ki azokat az extrém részeket a vizsgálatból, ami tényleg hát hangulatkeltésre alkalmas, csak az a baj, hogy igaz az alapja, miszerint szexuális visszaélésekre is sor került, és ugye a gyerekek, mint áldozatok, mindezt azért voltak hajlandó részesei lenni, hogy élelemhez jussanak. Tehát ezek azért nagyon extrém esetek, döntően azért nem ez jellemzi az egész hálózatot, de egy abszolút legatyásodás. Tehát tehát olyan vizes helységek vannak, amelyeket negyed százada vagy 30 éve nem újítottak fel. Itt semmit nem lehet már lefesteni, meg megjavítani, az egész minden cserére szorul. És sajnos döntően ez az alapvető helyzet. Na most kirakat intézmények mindig is voltak, most is van belőlük, sajnos nem sok, mármint a kirakatból egy is elég, vagy annyi se kell, de hogy viszonylag elfogadható a jó a kondíciókkal működő intézmény van. Na most azért a vizsgálatra azt is kell tudni, hogy ez kizárólag az állami fenntartású intézményekre vonatkozott, tehát az egyháziakra nem. És hát ugye, ha ilyen állampolgári nézőpontból nézem, azért van ebben valami perverzió, hogy az állam megrendel egy vizsgálatot, amivel tulajdonképpen saját magát vizsgálja, hiszen végső soron az állam a felelős, már úgy nagyjából 1901 óta, a gyermekvédelemért, és amikor szembesül a rettenetes eredménnyel, akkor azt eltitkolja.
4: Világos. Egy mondat a végére. A napi étkezési keret 10 éven át 684 forint maradt, miközben ugyanebben az időszakban az élelmiszerinfláció 81% volt. Azért az ember azt várná, hogy ilyen hangulatkeltő, ahogy önfogalmazott, megjegyzések, mondatok után valakinek a felelősséget vállalni kell, ezért is nem tudom, hogy erre sor fog-e bármikor kerülni. Ha önön múlna, lenne ilyen?
3: Lenne. Most nem akarnék nevesíteni, és nem egy szereplőről van szó, hanem elég sokról. Hozzátéve így előre az ő védelmükbe azt, hogy sem helyettes államtitkárként, sem államtitkárként, én azt gondolom, nem voltak abba a helyzetbe, hogyha lett is volna indiktatásuk változtatni, akkor ezt meg tudták volna tenni. László. Tehát van egy ilyen rossz érzésem, hogy egy központi akarat államtitkári és helyettes államtitkári szinten is hát ellehetetlenítette az ő tevékenységét.
4: A reformok ügyét az ATV folyamatosan követni fogja, ezt én innen megígérhetem. Köszönöm nagyon a beszélgetést ma este, és várom Önt legközelebb is. Minden jót kívánok Önnek!
3: Köszönöm szépen, viszontlátásra!
4: És itt van már az Aktuál stúdiójában az én kedves kollégám Boros Tomi. Remélem, hogy az ünnephez képest, mert van téma bőven, a vendégkör is megfelelően reprezentatív lesz.
5: Ó, bizony, bizony. Szia, Andris, köszöntöm a kedves nézőket. Pekárné Farka Semese, Borgula András és Horn Gábor lesz majd itt a kis csapat, és lesz mit megbeszélni, mert néztük mi is az Egyenes beszédet, láttuk Navracsics Tiborral készített interjút, és hát elhangoztak olyan dolgok, amire mindenképpen reagálnunk kell, hogy úgy mondjam, megihletett minket. Ezen kívül Lázár János visszalépett, és ahogy már említetted, itt volt egy ünnep, arra is természetesen reagálunk a díjazottakra, a tűzi játékra, de egyéb más gondolatunk is van még, úgyhogy hamarosan jön az Aktuál.
4: Töltsék el baráti vagy családi körben az ünnepet. Köszönjük szépen, hogy velünk vannak és velünk maradnak. Jövünk holnap is az Egyenes beszéddel, várom Önöket szeretettel. Kellemes 4 napos ünnepet, viszlát!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Történelemmel, illetve magával a mai dátummal, augusztus 20-ával folytatjuk a startot. Ma egy állami, nemzeti és vallási ünnepnap is van. Az államalapítást is ünnepeljük, Szent Istvánra is emlékezünk, de hogy miért éppen ezen a napon, arról Katona Csaba történésszel beszélgetünk Zoom kapcsolaton keresztül. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mivel a vallási rész az ünnepnek egy kisebb társadalmi réteget érint, mint az államalapítás ünnepe, kezdjük ez utóbbival, az államalapítással. Azt olvasom, hogy az sem teljesen biztos, hogy 1000-ben vagy 1001-ben alapította meg István, utóbb Szent István a magyar államot, de mégis most ünnepeljük ezen a napon ezt az államalapítást is.
2: Valóban így van. Ugye maga a kérdéses dátum az igazából szimbolikus. Ugye a koronázásról beszélünk, tehát hogy mikor kerül sor a koronázásra, és amennyiben a koronázás aktusát elfogadjuk a modern államalapításnak, akkor lehet arról beszélni, hogy akkor ez pontosan melyik napra esett. De hogy miért augusztus 20-át választottuk úgymond ünnepnek, annak az oka viszonylag egyszerű, ekkor avatták szentté László, a későbbi Szent László uralkodása idején Istvánt, illetve vele együtt a többi első magyar szentet. Ez tehát egy szimbolikus nap.
1: Viszont azt olvasom, hogy a szenti avatás az a halál napjához kötődik eredetileg, de hogy István 1038. augusztus 15-én hunyt el. Csak hogy ez a nap állítólag bizonyos értelemben foglalt volt, hogy a szenti avatás napjának ezt tekintsék.
2: Ez tényleg így van, tehát ugye itt nagyboldogasszony ünnepéről beszélünk. Következésképpen az a döntés született, amennyire ezt ki lehet tapintani a történeti forrásokból, vagy feltételezni lehet, hogy ne essen egybe ezzel, és így került előtérbe augusztus 20-a. Tehát augusztus 15 és augusztus 20 az két különböző ünnep. Valamikor augusztus 15-ének nagyon nagy jelentősége volt Magyarország életében. Idővel ez megváltozott, és most már a hangsúly egyértelműen augusztus 20-án van.
1: A háttéranyagban olvasom, hogy 1992-ben a Szabolcsi Zsinat munkaszüneti napán nyilvánította augusztus 20-át. Tehát ez viszonylag gyorsan jött, nem tudom. Ezek szerint már 1992-ben voltak munkanapok, meg munkaszüneti napok?
2: voltak olyan napok, amelyet hívő embernek illett megtisztelni azzal, hogy nem dolgozik. Ugye gondoljunk csak magának a vasárnapnak a jelentőségére, tehát a hetedik nap, amikor megpihent az Úr, akkor az ember is megpihen. És igen, valóban a szentek napjain, az ünnepek napjain nem illett, nem volt szabad dolgozni, mert az nem egyeztethető össze az ünneppel.
1: Igen, hát egyébként eredetileg a Bibliában a szombat volt a hetedik nap, de ebben most nem menjünk bele, nálunk aztán ez már a vasárnap alakult. Tehát lényeg az, hogy van egy pihenő napunk, mint ahogy az Úr is megpihent, ahogy ön említette. Aztán 1686-ban az akkori pápa 11. Ince elrendelte István ünneplését, viszont ő augusztus 16-ára tette ezt az ünnepnapot. Ennek mi volt az oka?
2: Nyilván a halálának a dátuma ahhoz közelebb került, ugye ez az augusztus 16-a. Ugye ami ennél sokkal fontosabb az maga az évszám 1686, nem véletlen, hogy a pápa ebben az évben rendelkezett így. Óriási sikert értek el ekkor ugyanis az Egyesült Magyar, illetve Európai Seregek. Konkrétan az történt, hogy sikerült visszafoglalni az 1541 óta oszmán kézen levő Budavárát. Ez egy akkora ünnepe volt az Egyesült Európai Seregek győzelmét követően Európának és a keresztény világnak, hogy a pápa ezért rendelkezett erről.
1: Ma is lesz Szent Jobb körmenet, amint a miniszterelnök úr bejelentette. Azt kérném, hogy ennek az eredetéről beszéljen egy kicsit. Úgy indulunk, hogy Mária Terézia hazahozathatta a Szent Jobbot Raguzából. 1771.
2: Hosszú és kalandos történet, hogy a Szent Jobb az hogyan és miként került Raguzába, ezt most itt nincs lehetőségünk kifejteni, de valóban Mária Terézia rendelkezett először arról, tulajdonképpen a magyar rendek iránti gesztus jegyében, hogy az első magyar király a szentként tisztelt István jobbját, először arról, tulajdonképpen a magyar rendek iránti gesztus jegyében,

0: ugye nem mindig támogatták, ugye és nagyon sokszor olyasmit láttak benne, hogy ez valamiféle magyar függetlenségi törekvésnek a megjelenése, de hát láthatjuk, hogy ez az értelmezési keret, ez nem bizonyult tartósnak.
1: Hát mondjuk igen, ők nem szívelték a magyar függetlenségi törekvéseket, hogy enyhén fogalmazzunk. Láthatjuk ezt, illetve hát a másik nemzeti ünnepünk a háromból, a március 15-e az pont ehhez kapcsolódik, tehát a szabadságharchoz, illetve a forradalomhoz. De visszatérve a mai dátumhoz, a kommunista korszakban 1947 után, hát konkrétan nem merték betiltani, ha jól emlékszem, de volt itt alkotmány ünnepe, meg volt új kenyér ünnepe, hogyha ezekről tudnám mondani néhány gondolatot, hogy miért éppen ezekre esett a választásuk az akkori hatalmon lévőknek.
0: Ugye egy ünnep az nagyon sokféle jelentést tartalommal bírhat. Magát augusztus 20-át 1891-től már ünneppé minősítették, tehát már a monarchia idején, és a két háború közötti időszakban, amikor a nemzeti érzés megerősödött a trianoni trauma után, még inkább előtérbe került, már a 20-as évek végétől volt például a masokat vitatott és okkal vitatott tűzi játék. Nyilván más jelentett az akkori emberek számára, mint ma a 21. században, amikor az ingerküszöb már teljesen máshol van. Viszont gyakori a történelemben, hogy egy népszerű ünnepet egy kurzusváltással nem eltörölnek, hanem más jelentést, tartalmat adnak neki. Ez történt itt is, az alkotmány ünnepévé változtatta a kommunista rezsim augusztus 20-át. De más kérdés, hogy ez a Sztálin típusú alkotmány rendkívül népszerűtlen volt. Aztán a enyhülés jegyében ebből egy sokkal eltérőbb jelentéstartalmú ünnepet kreáltak, ez lett az új kenyér ünnepe. Ennek egyébként megvoltak már korábban is a gyökerei, hogy az új kenyeret is augusztus 20-án helyezzük előtérbe, de ez egy sokkal pozitívabb jelentéstartalmú ünnep volt, ezzel könnyebb volt azonosulni. Egyébként ez a mai napig jelen van augusztus 20-a megünneplésében, noha nagyon helyesen ma valóban augusztus 20-a elsődlegesen Szent István és az államalapítás ünnepe.
1: Igen, azon gondolkodom, hogy valójában ez az új kenyér elvileg ahhoz kellene, hogy kötődjön, hogy akkor megvolt az aratás, nem? De az aratás nem augusztusban van, az kicsit hamarabb van, nem? És ez egy mezőgazdasági mellékszál, csak hogy próbálom összerakni a képet, hogy ez nem stimmel.
0: Valóban nem, itt valószínűleg az volt a háttérben, hogy egy valóban pozitív tartalmú, kevésbé megosztó, sőt igazából egyáltalán nem megosztó tartalmat rendeljenek augusztus 20-a elé, ami azonban nem egyházi kötődésű. Nem véletlen azt gondolom, hogy ez a motivum a mai napig bizonyos mértékig része augusztus 20-ának.
1: Arról mit tudunk egyébként, hogy a tűzijáték az miért vált ennyire fontos aktusá, nem csak ezen az ünnepen, tehát hogy mióta játszik az ember a tűzzel, és mit lát bele?
0: Nagyon-nagyon régen, tehát igazából a különféle tűzzel való ünneplésnek nagyon-nagyon régi hagyományai vannak. Egészen apró dolgokig megyek vissza, gondoljunk bele a tábortűz hangulatába, de hát természetesen a tűzzel, a fénnyel való ünneplés az mindig a élet diadalát jelentette a sötétséggel, a halállal szemben. Ami pedig a tűzijátékot illeti, a klasszikus tűzijátékot, ma a 21. században rendkívül sokféle inger ér minket, de képzeljük el, hogy 100 vagy 200 évvel ezelőtt mit jelentetett egy olyan embernek, aki mondjuk a életét úgy élte le, hogy nagyon-nagyon kevés emlékezetes dolog volt az évek során, amik bevésődhettek az emlékezetébe, és látott egy ilyen tűzijátékot, az ma elképzelhetetlen módon vésődött bele az emlékezetébe az illetőre, évekre, évtizedekre előremutatóan. Ebből viszont az következik, hogy még a 20. században is megvolt a maga jelentőség az ünnepi tűzijátéknak. Ma már azt gondolom, hogy ez sokkal kevésbé érinti meg az embereket, sokkal inkább hagyománnyá vált, de a nagy ünnepeknek a része fénnyel, tűzzel való lehetőleg biztonságos ünneplés.
1: Még maradt egy percünk, hogyha mondjuk egy teljes ismeret hiánnyal küzdő embernek kellene elmagyarázni, hogy Szent István államalapítói munkája, életműve az mekkora jelentőséggel bír, vagy kikkel helyezi őt egy szintre, akkor mit mondan egy ilyen embernek?
0: Nagyon keveset tudunk Szent István személyiségéről, minimális a forrásadottságunk ebből a korból, a Szent István művét viszont ismerjük. Az a magyar állam számos változással ugyan, de ez természetes az idők során, amit ő létrehozott, ma is létezik, létezik az a közigazgatási rendszer, a megyerendszer, létezik az egyházmegyerendszer, tehát azt lehet mondani, hogy a műve több mint 1000 éve itt van velünk. Azt gondolom, hogy innentől kezdve nincs kérdés, hogy helye van a legnagyobb magyar történelmi alakok sorában. Amikor őt ünnepeljük, akkor a magyar nemzetet ünnepeljük, és a magyar államot is ünnepeljük.
1: Katona Csaba történész, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Viszontlátásra, viszonthallásra.
0: Köszönöm szépen, és méltó ünneplést.

0: Zirgalom.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

leveszem az ajtót. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeres úr.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu. Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! Ez az ATV híradó. Stoll Luca vagyok. Hivatalba lépett az államfő. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig szól. Már 2024-ben súlyos problémákat tártak fel a gyermekvédelemben. A jelentést titokban tartották. És néhány óra múlva eléri a kritikus szintet Paksúton a Duna vízállása. Kapitány István szerint minden intézkedés számít. Mától van hivatalosan is köztársasági elnöke az országnak, megválasztása után bő egy héttel ugyanis hivatalba lépett Baka András, aki az új alkotmány megszületéséig tölti be a posztot. Mellétei Barna Márton szerint legkorábban 2027 vége felé választhat új köztársasági elnököt az ország, ha közvetlen elnökválasztás lesz. Ez utóbbiról hozzátette, ha az államfő nem kap többlet hatásköröket, akkor nem feltétlenül indokolt a közvetlen választás.
2: Én dr. Baka András Bálint fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
3: Baka Andrást augusztus 11-én választotta köztársasági elnök ki, az országgyűlés tízes kétharmada.
2: Egy generációnyi időt vesztegetett el ez a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt.
3: Az újdonsült államfő augusztus 19-én lépett hivatalba. A Sándor Palota közleményt adott ki. Eszerint az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről, az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Bakának a miniszterelnök is üzent. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írt, hogy idézem, elnök úr munkájához sok sikert, jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánok. Mindeközben Mellétei Barna Márton interjút adott a Magyar Hangnak. Eszerint az új köztársasági elnök 2027 végén érkezhet, feltéve, ha a jövő őszre várható alkotmány szerint közvetlen elnökválasztás lesz. Hogy ezt támogatná-e, a politikus azt mondta, hogy idézem, tudok mellette érvelni, de sok mindenem múlik. Ha a köztársasági elnöknek nem adunk többlethatásköröket, akkor nem feltétlenül indokolt a közvetlen elnökválasztás. A jelenlegi elnökválasztási folyamat tarthatatlan. Ezt mondta a híradónknak a politológus. Szentpéteri Nagyrihát hozzátette, a közvetlenül megválasztott államfő ugyan készet és érezhet, hogy kormányzati ügyekben is megszólaljon, de ez korán sem törvényszerű.
4: Ahol áttértek a közvetlen elnökválasztásra, ott nem alakították át az államfő jogköreit, vagyis ugyanilyen hatáskörrel gyakorolja a funkcióját, mint hogyha közvetetten választották volna. Ez számtalan helyen megfigyelhető Európában. Úgyhogy nincs közvetlen összefüggés a közvetlen elnökválasztás és a hatáskörök kibővítése között.
3: Juhász Bence emlékeztet, jelenleg is vannak érdemi jogkörei az államfőnek, például törvényeket is kezdeményezhet. A szakértő hozzátette, a közvetlen választás mellett vannak megalapozott érvek, csak úgy, mint ellene is.
5: Valóban előállhat akár olyan szituáció, hogyha ő szembe helyezkedik a miniszterelnökkel vagy a kormányzati többséggel, akkor itt akadozhat a döntéshozatal a törvények elfogadása, és ebből lehet akár egy krízishelyzet is, vagy egy politikai bizonytalanság.
3: Magyar Péter júliusban a Reddit fórumon megerősítette, hogy a köztársasági elnök közvetlen megválasztását támogatja.
1: Bűncselekmény hiányában megszüntette az ukrán aranykonvoj ügyében indított nyomozást a NAV bűnügyi főigazgatósága, közölte Horváth Lóránt, a pénzszállítók jogi képviselője. A NAV szerint a feljelentésben szereplő ismeretlen eredetű készpénz és arany nem bűncselekményből származik, hanem a Raiffeisen Bank és az Ostschad Bank közötti bankközi ügyletből, ami bizonylatokkal is igazolható. Horváth Lóránt szerint más bűncselekmény gyanúja nem merült fel az ügyben. A gyermekotthonos súlyos hiányosságairól számolt be egy korábban titokban tartott vizsgálati jelentés. A Direkt 36 által kiperelt beszámolókból kiderül, volt olyan intézmény, ahol éheztek a gyerekek, és mindennaposak voltak a szexuális bántalmazások. A Szociális és Családügyi Minisztérium a problémák kezelésére előterjesztést állított össze, amely jelenleg a tárcaközi egyeztetés alatt van.
6: Államfőként ma utoljára szólok Önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.
7: Így jelentette be Novák Katalin, hogy a kegyelmi botrány miatt lemond a köztársasági elnöki posztjáról. Ezt megelőzően azonban az akkori belügyminisztérium még 2024-ben soron kívüli ellenőrzéseket rendelt el a gyermekotthonokban.
8: A teljes körű vezetési és személyiségi kompetenciákat, meg a pszichés állapotot is vizsgálni kell egy-egy vezetőnél.
7: Mondta Rétvári Bence Facebook posztjában a bántalmazási esetek belső vizsgálatára. Az eredményekről azonban már nem volt szó. Most a Direkt 36 viszont nyilvánosságra hozta a korábban titokban tartott vizsgálati jelentéseket. Ezekből az derül ki, hogy sok gyermek kénytelen volt penészes fürdőszobákban, sötétben, balesetveszélyes bútorok között élni. A megkérdezett gyermekvédelmi szakember szerint a korábbi vezetés egyáltalán nem foglalkozott a problémákkal, ezért az ellátórendszer jelenleg krízisben van.
9: Nagyon alacsonyak a fizetések, botrányosan alacsonyak a fizetések, tehát nem is várható. És hát azt azért már nagyon régen halljuk, hogy az ott dolgozók sokszor a saját pénzükből egészítik ki például a nagyon hiányos és alacsony összegű élelmezési dolgokat.
7: Az egyik megrázó eset egy Bács-Kiskun megyei intézményben történt. Itt a gyerekek este 6:30 után már nem jutottak semmilyen ételhez, és éheztek. Emiatt voltak olyanok, akik társaiktól szexuális bántalmazást is hajlandóak voltak eltűrni, azért, hogy ennivalót kapjanak.
10: Azt, hogy 80, még egyszer mondom, 80%-ban a hazai gyermekvédelem rendben van. Na most ez egy akkora orbitális hazugság volt, hogy ezért hát valakinek felelősséget kellene vállalni. Mert ebből a jelentésből ilyet kiolvasni képtelenség. Tehát a valóságnak egy nagyon durva eltorzítása történt.
7: A minden egyes megyében külön lefolytatott vizsgálatokban visszatérő elem a kortársak közötti szexuális bántalmazás és a traumákkal magukra maradt gyermekek esete.
11: Átvilágítjuk ezeket az eseteket. Teljes körűen kivizsgáljuk szakemberek bevonásával.
7: Ígérte még ezt Kátai Német Vilmos miniszteri meghallgatásán. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint most augusztus 31-én nyilvánosságra fogják hozni az általuk végzett gyermekvédelmi diagnózis első részét lezáró jelentést.
12: Nem hallgatták meg őket közvetlenül, eddig az adatokat látták, de hiába tettek volna a javaslatot, igazából ezeket lesöpörték, és nem történtek intézkedések, úgyhogy már önmagában az is, hogy elkezdünk nyíltan beszélni a problémákról, közösen gondolkozni rövid távú, hosszú távú megoldásokról, azért ez is egy fontos lépés.
7: A helyettes államtitkár szerint jelenleg is súlyos szakember és férőhely hiánnyal küzdenek, ezért elsősorban az anyagi megbecsülés visszaállítása és szakmai munkacsoportok bevonása lesz a cél.
1: Cserhalmi György kapja idén a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az egyik legnagyobb magyar állami kitüntetést azért ítélték oda Cserhalmi Györgynek, mert színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe. A kormányfő a magyarok nevében köszönetet mondott a művésznek a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tett munkájáért. Nem lesz tűzijáték holnap Gödöllőn, jelentette be a város polgármestere. Gémesi György közölte, bár jogszabályi akadálya nincs a fényjáték megszervezésének, figyelembe veszik a katasztrófa védelem kérését, és a szárazság miatt nem tartják meg a tűzijátékot. Budapesten viszont idén is lesz tűzijáték, de rövidebb formában, mint a korábbi években. Az Európion felmérése szerint ezzel a magyarok többsége egyetért. A válaszadók negyede viszont úgy gondolja, el kellene törölni az augusztus 20-i fényjátékot. Néhány óra múlva eléri a kritikus szintet Paksnál a Duna vízállása, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint a jelenlegi helyzetben minden intézkedés számít, de jó esély van arra, hogy az atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is üzemben tudják tartani. Magyar Péter szerint legkorábban vasárnaptól lehet elkezdeni az álló paksi turbinák visszakapcsolását.
13: Teljes gőzzel zajlik a fenékküszöb kialakítása a paksi atomerőműnél. A Duna szakaszán zajló munkák célja, hogy üzemben tartsák a jelenleg működő két turbinát, a nem termelő turbinákat pedig újraindítsák. A munka egyik legkülönlegesebb része a víz alatt zajlik. A honvédelmi miniszter a helyszínről jelentkezett be, a búvárokat kérdezte a folyamatról, megnyugtató választ kapott.
14: Gyakorlatilag ugye mivel búvárpárral hajtottuk végre a feladatot, így körbe a minden dimenzióját meg tudtuk nézni a többöknek, talpon stabilan állnak a többöknek.
15: Tehát nem látok alámosást, hanem nem alatta megy a víz, hanem inkább mellette.
14: Igen, ott gyorsítja fel a vizet, és ugye a kőtömbök között mellett van rassodás.
13: Paksnál mindössze 10 centire van a Duna a rekord alacsony vízállástól. Magyar Péter hangsúlyozta, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, vasárnaptól viszont az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is.
16: Az előrejelzések azt mutatják, hogy ez a mínusz 130 cm-hez még egy néhány cm-es szintcsökkenés bekövetkezhet.
13: Emiatt van nagy jelentősége annak, hogy a fenékküszöbnek az építése megindult, hangsúlyozta Aszúdi Attila. Ezzel ugyanis kiküszöbölhető, hogy ősszel hasonló kritikus helyzet alakuljon ki.
16: A 2018-as példa azért azt mutatja, hogy ezek a nagyon száraz évek, ezek szeptember-októberben is nagy szárazságot hoznak, és klasszikusan egyébként a Dunán általában a szeptember és az október az alacsony vízállású időszak szokott lenni. Emiatt van nagyon nagy jelentősége annak, hogy ennek a fenékküszöbnek az építése megindult.
13: A BME építőmérnöki karán készültek el az atomerőmű üzemeltetését segítő műtárgy hatásvizsgálatai, amire néhány napjuk volt. Az egyetem közlése szerint Baranya Sándor tanszékvezető részt vett a tervezési folyamatban is. Szerinte az épülő paksi fenékküszöb egy konkrét energiaellátási vészhelyzetre adott gyors műszaki megoldás. Hosszú távon ugyanakkor szükség lehet a paksi fenékküszöb áttervezésére. Energiaellátás szempontból az esti órák a legnehezebbek. Magyarország kedden este 8 óra körül még fekete lyukként működött import szempontjából, de az extrém hőség csillapodásával sokat javult a helyzet.
17: Nagyon jó hír, hogy a napokban a hőmérséklet csökkenésével az esti rendszer terhelés is nagy mértékben mérséklődött. Tegnap este, azaz kedd este 8 óra körül a rendszer terhelés már csak 5300 megawatt körül alakult, miközben augusztus elején voltak olyan időszakok is, amikor az esti csúcs megközelítette a 6600-6700 megawattot is.
13: A Duna felsőbb szakaszain már emelkedett a vízszint, de Budapesttől kezdve még mindenhol apad, közölte a vízügyi főigazgatóság.
18: A folytatásról fontos elmondani, hogy a meteorológiai előrejelzések még mindig nagyon bizonytalanok. A modellek mind területileg, mind pedig mennyiségben elég komoly eltéréseket mutatnak, így a várható hidrológiai előrejelzések nagymértékű bizonytalansággal terheltek.
13: A gazdasági és energetikai miniszter azt közölte, hogy az elmúlt napok munkájának köszönhetően egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is üzemben tudják tartani. Szerinte a következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak.
1: Idén sem olcsó az iskolakezdés. A családoknak több tízezer forintos kiadást jelenthet. A tanszerek ára egy év alatt több mint 3%-kal emelkedett. Az iskolakezdés teljes költsége pedig akár a 100 000 forintot is meghaladhatja. Az új iskolakezdési támogatás első részletét hamarosan utalják. Az országgyűlés által megszavazott, a Tisza párt által kezdeményezett juttatást mintegy 400 000 gyermek után fizetik ki.
19: Ilyen kis bedobálós, mert hogy nekem amúgy mindig is olyan toltartón volt, amiben így bele kell a ceruzákat tologatni, de én soha nem szoktam beletologatni, hanem csak így bele szoktam dobálni.
20: Füzetek, írószerek, iskolatáska, tornacipő és ruhák. A tanévkezdés minden évben komoly kiadást jelent a családok számára. A KSH adatai szerint a tanszerek és az írószerek ára egy év alatt átlagosan 3,1%-kal emelkedett. A bank 360 számításai szerint az iskolakezdés költsége akár 100 000 forint fölé is emelkedhet.
21: Mivel ugye a kislányom most megy felső osztályba, ezért ugye muszáj volt iskolatáskát vásárolni, ugye új toltartót veszünk, füzeteket, rotringot, amit ugye az iskola kér. Elég sok van amúgy, egy A4-es lap három oldal. Ugyan 15 és 20 ezer forint körül mi tartunk, de még elég sok minden kell.
22: 50 ezer forintnál tartunk most úgy, hogy nem kellett mindent megvenni, mert hogy 5. osztályban kezdjük tehát a szeptembert, és azért valami még maradt. Sajnos muszáj, vagy nem sajnos, kell azért újat venni. Ott is tartunk, hogy csúfolják a gyerekek, hogyha sokáig ugyanazt hordjuk.
19: Most még iskolatáskát szeretnénk venni, most anya rendelt 2-t, és megnézem, hogy melyik fog tetszeni.
23: Egy első osztályosunk is van, meg egy 3. osztályos is, ezért ugye 2 listával érkeztem. Úgyhogy szerintem reméljük, hogy mondjuk egy 20-as lesz a 3. osztályos is, ezért ugye 2 listával érkeztem.

0: 400 ezer gyermeket érinthet.
1: Nagyon nagy különbségek vannak az egyes családok között, de összességében nagy segítséget jelent az, hogy idén most már van valamiféle kormányzati iskolakezdési támogatás is. Tehát évek óta erre ugye nagy szükséglet volna, és most van jó ide először, hogy van egy ilyen kifejezett országos szintű kormányzati támogatás. Ahogy maga a miniszterelnök is elmondta, ez az első év, és lehet, hogy a rendszerhez finomításra szorul.
0: Szeptembertől ugyanakkor nem csak a családok kiadásai, hanem az oktatás szabályai is változnak. A gyerekek szempontjából fontos, hogy az iskolai érettségről a jövőben az óvoda, a szülő és a pedagógiai szakszolgálat közösen dönthet.
2: Ami nagyon komoly, az alsó tagozatokban, ugye a 35 perces órák, a szabadabb projektnapok lehetőségét megteremtették, legalábbis az elvi lehetőségét, a jogszabályi hátterek azért itt még inognak, de az államtitkári körlevél alapján ez egy a pedagógusoknak egy nagyobb tanszabadságot is, vagy szabadságot is biztosít, illetve a gyerekeknek a korához jobban hozzás igazodik.
0: Változás az is, hogy a munkáltatói jogot ismét az iskolaigazgatók gyakorolhatják, így saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy kit vesznek fel. Emellett a szülők véleményezhetik az iskola pedagógiai programját, helyi tantervét, szervezeti és működési szabályzatát, valamint a házi rendet, amelyeket végül a tantestület fogad majd el.
3: Új tulajdonosa van a Népszavának, jelent meg az újság honlapján. A Népszavát működtető 21. század média ZRT-t a Jelent kiadó Liberty Press Kft. Vette át. Mint írták, a cél az, hogy a nehéz helyzetben lévő szerkesztőség hosszú távon is fennmaradhasson. A megállapodás része egy nagyobb szabású média akvizíciónak, amelynek során a Liberty Press Kft. Tulajdonosi szerkezete is megváltozik majd. A Liberty tulajdonosa jelenleg Lakter Zoltán politológus, valamint Krajcár Gyula és Tóth Ákos. A Népszava vezérigazgatói posztját Dető Balázs, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítója veszi át. A lapot, amely jelenleg csak online formában jelenik meg, ideiglenes főszerkesztőként Horváth Gábor eddigi főszerkesztő helyettes irányítja. Választások kiírására szólított fel a nemrég leváltott ukrán védelmi miniszter, miközben az ukrán parlament kinevezte az utódát. Mihajlo Fedorovot tartották az Oroszország elleni sikeres drónháború stratégia kitervelőjének. Egyben ő az első vezető politikus, aki a választások kiírására szólított fel a több mint 4 éve tartó háborúban.
4: Volodymyr Zelenszky elleni nyílt kihívásnak tartják Mikhailo Fedorov volt védelmi miniszter videóját, amiben választások kiírására szólít fel. A demokráciát nem tarthatja túszként fogva Oroszország. Meg kell találnunk a törvényes, biztonságos és realista mechanizmust arra, ami megengedné Ukrajnának, hogy helyreállítsa a működő demokratikus folyamatokat még egy hosszú háború ideje alatt is, fogalmazott Fedorov. A 35 éves politikus régóta számított Volodymyr Zelenszky szövetségesének egészen a júliusi váratlan elbocsátásáig. Fedorovot mindössze 6 hónappal korábban nevezték ki védelmi miniszternek. Ekkor átfogó reformot helyezett kilátásba a hadseregben. Szisztematikus kormányzási válsággal nézünk szembe. A régi rendszer túl gyakran a saját szabályai szerint él. Megvédi magát, fél a változástól, lassan hoz döntéseket, és van, hogy bünteti a kezdeményezést, miközben a lojalitást jutalmazza, fogalmazott Fedorov a YouTube-on közzétett videójában. Ez volt az első alkalom, hogy vezető ukrán politikus választásokra szólított fel a 2022-es orosz megszállás óta. Az ukrán törvények ugyanis tiltják, hogy háborús állapotok ideje alatt szavazást tartsanak. Fedorov mellett álltak ki ezek a tüntetők Kijevben. Támogatom, de kétlem, hogy választásokat írnának ki. Szerintem Zelenszkynek le kellene mondania. Legalább egy ígéretet tartson be, amit megígért a választásokon, amikor azt mondta, hogy ha nem tud sikeres lenni, akkor lemond, és akkor is, ha a környezetében levőket lopáson rajta kapják. Mondta ez a nő, akinek el kellett hagynia az otthonát Zaporizsiában. Egyrészt nem a legjobb ötlet most választásokat kiírni, de másrészről ez egy komoly ultimátum lenne az elnöknek, hogy átgondolja, hogy kiket nevez.

0: ki, vélte ez a tüntető. Az ukrán parlament most Jevhenyij Chmarát nevezte ki védelmi miniszternek. Nincsenek súlyos hatással az orosz ipari létesítmények elleni ukrán támadások Vlagyimir Putyin szerint. Az orosz elnök miniszterek és vezető vállalkozók előtt tartott beszédében nem tartotta jelentősnek az ukrán csapások hatását, amikben olajfinomítókat és a vezető online webáruház a Wildberries raktárait is támadták. Ezzel egy időben Oroszország és Ukrajna is 103 hadifoglyot engedett szabadon a legutóbbi fogolycsere megállapodás keretében. Az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint augusztus végén egy újabb fogolycserére kerülhet sor, amiben elengednek régóta fogvatartott katonákat, köztük a Mariupolban harcoló alakulatok tagjait.
1: Polgári védelmi gyakorlatot tartottak egy szöuli szállodánál a hadsereg, a rendőrség, a tűzoltóság és a helyi hatóságok részvételével. Eközben a dél-koreai hadsereg az Egyesült Államokkal bejelentette, hogy az éves hadgyakorlat hosszát 11 napról 5 napra csökkentették. Ezentúl az amerikai elnök parancsára a gyakorlatok kiterjedését is csökkentik. Donald Trump szerint a döntést a Kim Jong-unnal való kapcsolat miatt hozta meg. Észak-Korea ugyanis elítélte a hadgyakorlatokat. Dél-Koreában csak nem 30 ezer amerikai katona állomásozik. Irán ballisztikus rakétákkal támadta az Egyesült Arab Emírségeket. Bár ezt Teherán tagadja, az emírségek bejelentették, hogy a támadás miatt felfüggesztenek minden kereskedelmi és pénzügyi tranzakciót Iránnal. Eközben két meg nem nevezett iráni hivatalnokra hivatkozva, a Financial Times azt írta, az iráni hadsereg fontolgatta, hogy támadásokat hajt végre Európában található amerikai célpontok ellen, ha Donald Trump tovább eszkalálta volna a konfliktust. Ezek között lehetett a bulgáriai Bezmer légitámaszpont vagy ciprusi célpontok. Szükségesnek érezték felhívni a döntéshozók figyelmét, hogy nem elég az antiszemitizmus elleni zéró toleranciát hirdetni, a gyakorlatban is alkalmazni kell. Erről beszélt a híradónknak Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke. Annak kapcsán, hogy a rendőrség péntekre olyan tüntetést engedélyezett, ahol egy Hamász ezredes izraeli szabadonbocsátását követelik. Maja Kadosh izraeli nagykövet pedig azt mondta, Budapesten nincs helye a terror dicsőítésének.
2: Tüntetést szervez a Magyarországon élő palesztinok közössége, hogy szabadságot követeljen Izraelben fogva tartott palesztinoknak. Köztük a Hamas ezredeseként azonosított dr. Hussam Abu Safiének, aki közösségi oldalán terrorra buzdított, és az október 7-i pogromot ünnepelte. Az általa vezetett gázai kórház a Hamas egyik központjaként működött. A BRFK mégis jóvá hagyta a tüntetést.
3: Szerencsére Kelet-Európát, ezenből is Magyarországot elég jelentős részben elkerülte idáig ez a terror.
2: Az izraeli helyzetet gyakran elemző Nemes Dániel ezek után levelet írt Karácsony Gergelynek, aki 2023-ban azt írta, Budapesten nincs helye ilyen demonstrációnak.
3: Ha be kellett volna tiltani, és mégis engedélyezte, illetve tudomásul vette ugye a hatóság, akkor nyilván a hatóság hibásan járt el, és akkor ezt a hibát korrigálni kell. Ha viszont a hatályos magyar jogszabályok szerint ilyenre van lehetőség, akkor én azt gondolom, hogy a jogszabályokkal van probléma, és akkor azoknak a sürgős megváltoztatására volna szükség.
2: Safié szabadon engedését tüntetők követelték Nagy-Britanniában és Hollandiában is. A budapesti tüntetés miatt aggodalmát fejezte ki Maja Kadosh izraeli nagykövet, a Tett és Védelem Alapítvány, továbbá a Mazsihisz, amelynek elnöke elmondta, az elmúlt években is voltak aggasztó demonstrációk.
4: Visszautalnék arra, hogy 2024. szeptember 10-én a rendőrség kíséretébe annak biztosítási tevékenység kapcsán egy olyan bosnyák szurkolói tüntetés haladt végig a Kazinci utcán, amelyben nem csak arról volt szó, hogy Palesztinát értették, hanem erről már a tudósítások nem szóltak, hogy halált Izraelre és halált a zsidókra is követelték.
2: Közben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen most jelent meg Kemény János elemzése arról, hogy a Hamas európai aktivitása jelentősen nőtt 2023 óta.
5: Az utóbbi két évben német hatóságok két Hamaszhoz kapcsolódó csoport felszámolását jelentették be, míg a görög és ciprusi hatóságok az utóbbi két hónapban egy további csoportnak a letartóztatását jelentették be. Ezek feltételezhetően támadásokat készítettek elő, de itt még sok részlet homályban van a nyomozás állása miatt. Magyarország érintettségét jelenleg nehéz lenne megállapítani. Az látszik, hogy nemzetközileg a csoport újraorientálódik.
2: Tiltakozását fejezte ki a pénteki tüntetés miatt Vajda Tamás is, aki tavaly a Hezbollah éltető Nikkeb koncertje ellen szervezett tüntetést. Mint írta, a terroristák dicsőítése nem ártatlan vélemény. A dicsőség a mártíroknak pedig nem egy kulturális délután a meghívó szlogán. 2023. október 7-én a Hamas 1200 izraelit megölt és 250-et túszul ejtett. Nyugaton azóta megszaporodtak a palesztin párti tüntetések és az antiszemita támadások. Közben a gázai béketervet akadályozza, hogy a Hamas nem teszi le a fegyvert, amíg Izrael nem vonul ki.
1: Híradónk írásban kérdezte a belügyminisztériumot, hogy várható-e, hogy mégis betiltják a tüntetést, illetve arról, hogy a magyar és izraeli szolgálatok tudomása szerint a Hamas Magyarországra is veszélyt jelente. A tárca a BRFK-hoz irányított tovább, amely a következő választ adta. A hatóság a kérdésben érintett gyűlésre vonatkozó bejelentést megvizsgálta, és a rendelkezésre álló jogvesztő határidőn belül tiltóok hiányában tudomásul vette. A hatályos szabályozás szerint engedélyezés nem történik. A hatóság tudomásul veszi az eseményt. A gyűlést a rendőrség biztosítja, esetleges jogsértés esetén pedig intézkedni fognak. Egyre több a kontár a kártevő írtópiacon, akik megfelelő tudás és engedélyek nélkül hirdetik magukat. Márpedig csak a megfelelő engedélyek és szaktudás megszerzése után lehet Magyarországon vegyi anyagokkal kártevőírtást végezni. A hozzá nem értők munkája után viszont csak a megrendelő pénze fogy, az ágyi poloskák és a csótányok maradnak.
6: A szakemberek azt mondják, hogy csak olyan kártevőírtó vállalkozóval vagy céggel szabad megegyezni, aki és amely szerepel a Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján elérhető listán. A vegyszeres kártevőírtás veszélyes anyagokkal történik, ezért a munka befejezése után is vannak kötelező feladatok.
7: Még a helyszínről való levonulás előtt a vállalkozó egy munkaigazolást ad át a megrendelőnek minden esetben, és ebből a munkaigazolásból többek között ki kell derülni a felhasznált írtószer nevének, az alkalmazott írtási módszernek, a megrendelő részéről szükséges teendőknek, illetve hogyha vannak óvintézkedések, akkor azoknak is.
6: Egy debreceni profi kártevő írtó cég szakmai vezetője már többször találkozott kontárok munkájával. Őket hívták, hogy mentsék a helyzetet, de a megrendelőnek persze újra ki kellett fizetnie a szolgáltatást.
8: Nem cégek, hanem egyszerű emberek, akik úgy gondolják, hogy a kártevőírtáshoz nem kell semmifajta szakvégzettség, és elkezdik ezt a saját bőrükön csinálni. Ez amúgy nagyon szabálytalan.
9: Mennyire veszélyes ez a lakosságra?
8: Lakosságra is veszélyes, és az az igazság, hogy a professzionális cégeknek a írtószereket engedély kell hozzá, hogy beszerezzék, hogy valójában, ha valahonnan ilyet beszereznek, az nagyon nagy probléma is veszélyes.
6: Akit megkérdeztünk, azt mondta, ő próbálja a szolgáltatókat a megbízás előtt valahogy ellenőrizni, legyen szó dugulás elhárításról, bútorszerelésről, vagy éppen csótányírtásról.
10: Hát szakembert általában úgy szoktam választani, hogy vagy szájhagyomány útján, aki már dolgoztatott ilyennel, és meg volt vele elégedve, vagy akinek már van referencia munkájai, akiben meg lehet bízni.
6: A profi kártevő írtók egyébként azt javasolják, hogy akit becsaptak, ne hagyja annyiban, és ne tekintse veszett pénznek, amit kifizetett, hanem menjen a rendőrségre és tegyen fel jelentést.
1: Több mint 330 tűzoltót és vészhelyzeti dolgozót vezényeltek ki egy kiterjedt erdőtűz megfékezésére a szerbiai Vajdaságban fekvő Deliblati homokpusztában. A természetvédelmi területen homokdűnéket, valamint ritka növényeknek és állatoknak otthont adó erdőket és mezőket veszélyeztetnek a lángok. A több mint három hete kigyulladt erdőtűz már több mint 3500 hektáros területen pusztított, ami az idei nyár legnagyobb kiterjedésű tüze, amit az erőteljes és hirtelen változó széllökések szítottak. Itt a tűzoltók mellett katonák, erdészek és önkéntesek dolgoznak a lángok megfékezésén. Legkevesebb 700 embert evakuáltak a spanyol hatóságok az erdőtüzek miatt. A nyugat-spanyolországi régióban több épület leégett, és csaknem 2200 hektáros területen pusztítottak a tüzek. A helyi hatóságok 23 tűzoltó szakaszt és ugyanennyi repülőt vetettek be a lángok megfékezésére. A spanyol hadsereg vészhelyzeti egységei hőkamerákkal figyelték a tűzterjedését, és arra számítanak, hogy a javuló időjárási körülmények segítenek majd az oltásban. Másodfokú hőségriasztást rendelt el holnapra az országos tiszti főorvos. Az előrejelzések szerint ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a szabadtéri programokon résztvevőknek érdemes alaposan felkészülniük. Mindenkit arra kérnek, hogy hosszabb kinttartózkodás esetén gondoskodjanak elegendő folyadékról, használjanak megfelelő fényvédőkészítményt és viseljenek szellős ruházatot. Polgár Judit olimpiai és világbajnok sakkozó jelenlétében avattak új szobrot Nagykanizsán, abból az apropóból is, hogy a város sakklubja 100 évvel ezelőtt alakult. A szoboravatóval egy időben zajlik Európa legnagyobb sakkversenye is a városban.
11: 100 éves a Nagykanizsai Sakklub, és 100 éves a város zeneiskolája is.
6: Így indokolta a szobor adományozását a Nagykanizsai Sakklub névadó szponzorának tulajdonosa. A Kanizsa Múzsája című alkotást délelőtt avatták fel a város sétáló utcájában Polgár Judit olimpiai és világbajnok sakkozó részvételével. A város sakklubja idén zsinórban már a 17. bajnoki címet szerezte meg.
12: Felemelő élmény is, és hatalmas felemelő eseménye is Nagykanizsának. Én azt gondolom, hogy ez a szobor és ez a szobor, amit jelképez, a múlt jelen összekötése, a kultúra, a kreativitás, a tudás, az ihletés összekötése, az egy nagyon nagy dolog.
6: A Nagykanizsai sakkünnepen Polgár Judittal egy szimultánt is rendeztek. A nagykanizsai csapat egykori tagjaként is emlékezett a klubnál töltött évekre.
13: Én nem a győzelmeket tekintem a legnagyobb eredménynek, hanem az, hogy egyben van a csapat, és tényleg mindenki önfeláldozásból annyit dolgozik, és annyira szereti, és annyira akarja, és a saját idejét feláldozza, hogy ez a közösség szerintem sokkal többet jelent a mai világban, mint az, hogy hányszor lehet kupa. Tudom, az kell, tudom.
6: Azt nem tudtuk meg, hogy a szimultán milyen eredménnyel zárul, de a szerencsések azt mondták, életre szóló élmény volt Polgár Judit ellen próbálkozni. Köztük volt a tudományos és technológiai miniszter is, aki a Kanizsa Open pillanatnyi állásáról is képben volt.
14: A világ minden tájáról érkeznek versenyzők. A bevezetőben azt hallottam, hogy több mint 80 indiai versenyző van, a táblát is most egy indiai versenyző vezeti, úgyhogy a világ minden tájáról vonz az érdeklődőket, szerintem nagyon szép dolog, hogyha valaminek ekkora hagyománya van egy városban.
6: Nagykanizsán a nyílt sakkbajnokság a hét végéig tart, akkor derül ki, hogy kivégez majd Európa idei legrangosabb sakkversenyének első helyén.
1: Felvételeket közölt a SpaceX a Starship rakétájáról, ami 24 napja úszott a tengeren. A mentőcsapat a Karácsony-sziget partjai felé terelte, hogy nyugodtabb vizeken elemezzék a rakéta állapotát, mielőtt visszaviszik a texasi csillagbázisra. A több mint 120 méter magas rakétát még július 24-én lőtték ki, és új generációs Starlink műholdakat szállított pályára. A híradó után perceken belül kezdődik az egyenes beszéd Somos Andrással. Szervusz András, milyen témákkal és persze kikkel várod ma este a nézőket?
15: Szervusz Luca, jó estét kívánok a nézőknek! Itt lesz velünk Kiszeli Zoltán és Antal Attila. Velük meg fogjuk beszélni azt, hogy a köztársasági elnök hivatalba lépésével milyen várakozások fűződnek az új elnök személyéhez, illetve viszonylag szűk mozgástér vagy jogkör, az mit tesz lehetővé. Nem sokára, talán 5 napon belül legfőbb ügyészt kell jelölni, úgyhogy ilyen szempontból már egy személyi döntés 9 évre meg is határozhatja mondjuk az új igazságszolgáltatási várthatósági nyomozási irányokat, úgyhogy korán sem olyan evidens a helyzet. Aztán még mindig az államfő jogköreiről, vagy a közjogi helyzetről beszélgetünk Bán Forgács Nóra alkotmányjogásszal, hiszen, ahogy látták a híradóban, Mellétei Barna Márton is mondta, hogy a közvetlen elnökválasztás ez nem egy lefutott ügy. Az a kérdés, hogy vajon mit jelenthet egy közvetlenül választott államfő, hogyha nem változnak a jogkörei, illetve hogyha az államfői jogkör megváltozik, akkor a jelenlegi parlamentáris rendszer vagy kormányzás megborulhat-e egy új ellensúly létezésével és kialakulásával. Boros Tamással a lakhatási válság megoldásának irányairól fogunk beszélgetni, ugyanis az Egyensúly Intézetnek van egy olyan felmérése vagy kutatása, amely leginkább azt mondja ki, hogy a bérlakás helyzet átalakítása, a biztonságos bérleti opció kialakítása az egy új alternatíva lehet-e bárki számára, nem csak valamiféle parkolópálya, mindaddig, amíg nem szerez saját tulajdont, úgyhogy igazából egy mindenkihez méltó lakhatás feltételeiről fogunk beszélgetni, szerintem nagyon érdekes lesz ez az eleme a műsornak. És hát volt itt 5 nappal ezelőtt egy leheltéri kapcsolati erőszakos ügy, amely borzolta a kedélyeket, amely a Facebookon terjedő felhívások miatt is kapott oly nagy figyelmet, és a rendőrség végül is az erőszakot alkalmazó férfit hát őrizetbe vette, aztán le is tartóztatták, de ugye az a helyzet, hogy például emberjogi szervezetek órákon keresztül elérhetetlenek, vagy az a helyzet, hogy nem elemzik a kapcsolati erőszak kockázatait, lehetséges kifutásait, előfordulási helyzeteit, ez azt jelzi, hogy valami nincs rendben mérőverával. Ezt is megbeszéljük, várom önöket.
1: Az Egyenes Beszéd szünetében rövid hírekkel várom önöket, addig is köszönöm a figyelmet, további szép estét, viszontlátásra!
16: Hallgass le a bánatot, ha meggyötör a fájdalom.

tisztelet. Sárdály, határok nincsenek, mindenható, ezért mozdít a hithegyet bosszú álló. Ahogy mondtam, ne filmeket csekkolj, mert rajta kívül hamis istenek. Mindjárt feltűnnek lassan az úregény csillagok háborúja, itt az új remény. A híre alapján azt mondott túl kemény, de íre ő gondoskodó és gyúl felém. Mikor a fény halovány, a bűnös természet évszabot áll. Isten lép közbe és nem hagyomány, mert úgy minden felett ő Adonáj. Már lobog a győzelmi zászló, biztos a növé a zászló. Lehetsz akárki, akárhol, mindet lett, mégis vár rád és nem vádol.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Több-kevesebb, a Spirit FM gazdasági műsora. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és a héten is én fogom fogadni a hallgatókat, hiszen Hágon kollégámat helyettesítem, és hát tudjuk azt is, hogy ez egy csonka hét, és azt hiszem, hogy egyikünk sem bánja azt, hogy ez egy csonka hét, és hát mivel augusztus 20-a erre a hétre esik, tudjuk jól, hogy augusztus 20-án megismerhetjük Magyarország tortáját, minden évben megneveznek, és a szakértők kiválasztanak egy Magyarország tortáját, és egy év cukormentes Magyarország tortáját is. Az első beszélgetésünk ekköré fog épülni, méghozzá azért is, mert a vonal túloldalán Erdély Balázst, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökét üdvözölhetem. Üdvözlöm!
2: Köszönöm!
1: Ahogy említettem, ugye minden évben várjuk Magyarország tortáját, és hát tudjuk jól, hogy a 20-ai ünnepségen a Magyar Ízek utcájában lehet ezt megkóstolni, és a szakma is nagyon szokta várni, hiszen aztán ezt az ország különböző pontján azok is meg tudják kóstolni, akik Budapesttől távol élnek, nem tudják kikerülni a lehetőséget, hiszen számos helyen meg lehet ezt kóstolni. Az idei év Magyarország tortáját már szóban megismerhet. Bíborfehér Fantázia névre hallgat az első, a gyulai kézműves cukrászt a cukrászmestereinek köszönhetjük, az év cukormentes tortáját pedig Szilvafácska névre keresztelve a Balatongyöröki Promenád Kávéház cukrász csapata álmodta meg. Mit lehet ezekről tudni, hogy képzeljük el ezeket a tortákat?
2: Idén most már 20. alkalommal rendezte meg a Magyar Cukrászipartestület a Magyarország tortája versenyt, a cukormentes verseny pedig 15. alkalommal került megrendezésre, és hál' Istennek ugyanúgy, ahogy a vendégek várják, és továbbra is népszerűek ezek a versenyek és a nyertes torták. A szakma is nagyon jól reagált az idei tematikánkra, ugyanis ez most a rögös túró és tejföl volt. Szóval ennyi nevezünk nem volt, 60 nevezés érkezett, úgyhogy eléggé föl adta nekünk így a leckét, és egy csomó mindenen kellett változtatni az idei versenynek a lefolyásán a szervezésén, de hát végül is egy ilyen 4-körös kiválasztás végén a bíborfehér torta megnyerte a Magyarország tortája versenyt, és hát a kézműves cukrászt a csapata így duplázni tudott, mert ugye Balogh László és Kis Roland készítette tavaly a DC és stílusgyakorlatot, és hát ha lehet így mondani, akkor megvédték a címüket, és idén is ővék ez a Magyarország tortája díj. A bíborfehér pedig egy ugye hát a kiírásban is benne volt, hogy a rögös túrót és a tejfölt karakteresen meg kell jeleníteni a tortákba, emellett ugye különböző ízesítő alapanyagokat lehetett még mellé választani, és hát az erdélyi bogyós gyümölcsökre, erdélyi bogyós gyümölcsöket választották, ezt megfűzerezték egy kis fekete ribizliborral, pirított mandula került bele, egy sejmes tejfölös muszt készítettek egy kis fehér csokival, és a rögös túró is egy gyakorlatilag egy ilyen vaníliás felvert habbal lett lazítva, és az is egy külön rétegként megjelenik a tortában. Természetesen még egyéb ízesítők, mint a csokoládé, vanília és a citrom is megjelent a tortában.
1: És hát a cukormentes torta az milyen lesz majd most, amit megismerhetünk augusztus 20-án és azt követően?
2: A Magyarország cukormentes tortáját Vadóczi Jenő csapata készített a Promenád kávéházból, és ugye itt maga a szilvafácska torta egy ilyen, hát ahogy mondják, egy ilyen nagymama kertjének az emlékeit éleszti föl, legalábbis bennünk, meg aki megkóstolja. Akkor a szilva, fahéj, egy kis szerecsendió került bele, dió, úgyhogy egy ilyen klasszikus ízvilág, egy pici azért ilyen intenzívebb fűszerezéssel, gyakorlatilag a tejcsokoládé még ez így kiegészít ezeket az ízjegyeket, és azt gondolom, hogy egy nagyon klassz és harmonikus ízvilág, nekem nagyon ízlet a zsűrizésnél, és ami még egy plusz különlegeség, hogy egy zöldte a kivonat is belekerült a tortába, és hát itt az értékeit is azért érdemes elmondani, hogy 15,3 g szénhidrátot és 253,7 kalóriát tartalmaz egy szelet torta.
1: Ugye említette, hogy ez már sok éves hagyományra nyúlik vissza Magyarország tortája a cím, és tulajdonképpen ez a kezdeményezés. Mi hívta életre, miért tartotta a cukrászipar fontosnak?
2: Ugye egy fantasztikusan emblematikus ünnepünk az augusztus 20-a, gyakorlatilag államalapító Szent István napja, és hát, ha úgy nézzük, akkor Magyarország születésnapja az augusztus 20-a ünnep, és hát mi máson lehetne egy szülinapossal kedveskedni, mint egy szülinapi tortával, úgyhogy innen indult így maga az ötlet. Hát nyilván az elején egy kicsit ilyen nehézkésen, meg meghívásos alapon indult, most meg ott tartunk, hogy hál' Istennek annyi nevező van, hogy nehéz egyáltalán ezeket lezsűrizni, ezt a rengeteg tortát.
1: Ugye sokan ilyenkor aggódnak, hogy vajon amit ő megkóstol a cukrászdába, valahol akár vidéken, az mennyiben fedheti a valóságot a díjnyertes tortához képest. Mi szavatolja azt, hogyha én akár egy teljesen másik városban veszek országtortát, az aztán majd nagyjából legalábbis lefedi a díjnyertesét?
2: Igen, minimális különbségek azok nyilván lehetnek helyenként, de olyan komoly háttérmunka van egyébként, ami kb. 2 hónapban így a háttérmunkáknak az előkészítésében, fázisfotót, fázisvideót, technológiai leírást, kalkulációt, mindent kapnak, sőt még a cukrászipartest a cégházában egy bemutatós ütést is tartottak már a nyertesek. Úgyhogy minden egyes információ rendelkezésre áll az összes jelentkező cukrászának, hogy most már megint ilyen 500 körüli, vagy már hát, hogy 500 fölött is vagyunk, országszerte ennyi helyen fogják kínálni augusztus 20-án a tortákat. Minden rendelkezésükre áll, és alá is írják egyébként, addig nem kapják meg ezeket az anyagokat, amíg a tagjaink nem jegyzik azt a aláírásukkal, hogy igen, mindent betartanak, technológia részeket, alapanyagokat, mindent le kell, hogy tartsanak, nem változhatnak rajta semmit. Ha mégis, akkor viszont arra szoktuk búzítani a lakosságot, hogy nyugodtan küldjék el, és akkor hát felszólítást küldünk, és felhívjuk a figyelmét a tagunknak, hogy ezt ő aláírta, vállalta, és tartsa is be.
1: Ugye évről évre, ahogy említette ön is, mindig megvan valami vezérfonal adva, ami kapcsán várják a nevezéseket az ország tortája címre, és azért gondolom az, hogy a maga egy szelet torta mennyibe fog kerülni, ez nagyban múlik attól is, hogy akár milyen elvárásoknak kell megfelelni, és azért tudjuk jól, hogy vannak olyan ritka alapanyagok, ami volt olyan év, amikor mondták, hogy nyilván kevesebb fogyott belőlem, mert hogy olyan alapanyagárakkal kellett aztán dolgozniuk, hogy az nagyban meghatározta, hogy mennyiért tudnak egy szeletet eladni. Mi ebben a tekintetben a tapasztalat?
2: Igen, általában mivel mindenki ki szeretne tűnni a mezőnyből, és olyan prémium alapanyagot használ a verseny munkájában, ezért nem szoktak valóban ezek olcsó torták lenni. A zsűrizésben egyébként szempont, tehát hogy még nagyon érdekes, hogy ehhez képest mondjuk egy döntős mezőnyben mindig volt drágább is, tehát hogy ezért törekszik a zsűri arra, hogy még egy megfizethető áru torta nyerjen, tehát ami nagyon elszállt alapanyag ár, az nem tud, elvileg nem is tud nyerni nálunk. Ami jó hír, szerintem, hogy a Magyar Ízek utcájában ugyanazért az áron fogjuk kínálni, mint tavaly, 1950 forint lesz egy szelet, úgyhogy nem emelünk az áron, tartjuk a tavalyi árszínvonalat.
1: Van abban a cukrászoknak tapasztalata, hogy milyen ízek felé mozdulnak a magyarok, mert évről évre mindig, akár az én ismerettségi körömben is megy a rangsorolás, hogy az új ország torta hova kerül, vannak ugye a nagyon nagy kedvencek, de önök mit tapasztalnak? Vannak-e egy tipikus ízjegyek, amit a magyarok nagyon szeretnek?
2: Hát, hogyha valami mindenkinek eszébe szokott jutni, hogy az Őrség zöld aranya torta, talán az volt így a legsikeresebb, az akkori kicsit talán meghökkentő ízvilágával együtt, ugye tökmagola ez azért előtte még nem jelent meg így tortákban. És utána meg gyakorlatilag egy majdnem azt mondom, hogy szinte üzletenként változik, hogy melyik torta tud megmaradni a kínálatban. De nagyon bízom benne, hogy a bíborsáhérnek jó lesz a fogadtatása, mert még nem volt ebből 20 tortából még egyszer sem volt túró alapanyagú torta, ugye egy túró és tejföl, mert készül ez a bíborfehér torta.
1: De itt volt alapvetően, az idő, mert azért...
2: Alapvetően meg nagyon szeretik egyébként, tehát ugye a túró azért egy abszolút egy közkedvelt alapanyag, bízunk benne, hogy a torta is ízleni fog.
1: Mennyire nehéz ezeket elkészíteni? Nyilván a cukrászok elvégzik a maguk szakmai felkészítésüket, és értenek a szakmájukhoz, de mennyire nehéz maga a procedúra? Most, hogyha a tavalyira gondolok, ahol még függőlegesen is voltak ugye a csíkozások, azért lehet, hogy fejtörést okoz bizonyos cukrásznak. Mi a tapasztalat, mennyire technikásak ezek a torták?
2: Hát igen, eléggé összetett, és nagyon sok összetevőből, sok rétegből áll. Én azt gondolom, hogy a tavalyi DC és stílus gyakorlat után mindenki egy kicsit azért így hátradől és örül, bár beszéltem ma is cukrász kollégával, aki azért elmondta, hogy jó, hát annál könnyebb persze, de ezzel is volt feladat, ugye viszonylag sok felvert lapot kell hozzá sütni, tehát hogy mindegyiken van feladat, van vele munka. Azt gondolom, hogy egy ilyen ünnepi tortának ez azt mondja, ez a teljesen normális, hogy ez a része. Egy pici nehézség, hogy ugye nagy mennyiségben kell előállítani, nem nagyon tudnak annyira felkészülni rá, tehát hogy lehet, hogy a 20-án még nem a legszebb torták fognak bekerülni a pultba egy hét múlva, amikor már nagyobb rutinjuk van, akkor valószínűleg még tudnak finomítani rajta. Azon az idei torták egyébként jól gyárthatóak, hozzá lehet férni az alapanyagokhoz, rögös túrót is be lehet szerezni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez elég nagyon nem lesz.
1: Hát akkor bízunk benne, hogy mindenkinek elnyeri a tetszését, és augusztus 20-án akkor készítsük az ízlelő bimbóinkat, hiszen van mivel ünnepelni, a Magyarország tortája 2026 címet elnyert tortákat meg lehet kóstolni. Erdély Balázsnak, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Nézzük rögtön az első témánkat, méghozzá az ingatlanok világába kalauzolom el a hallgatókat, hiszen ugye az elmúlt egy-két nap egyik fő híre volt az, hogy az Otthon Start programmal kapcsolatosan vajon most akkor mi lesz, kik azok, akik garantáltan nem kell, hogy izguljanak, hogy felfüggesztik-e a programhoz kapcsolódó lehetőséget, és kik azok, akik viszont most majd kicsit lamentálhatnak, hogy mi a helyzet. Na de hát a következő percekben Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével fogunk a témában beszélgetni. Üdvözöllek, szervusz!
2: Sziaszt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Hát szerintem nem állítottam falst azzal, hogy az Otthon Start programmal kapcsolatos bejelentéseket követően baromi sokan elkezdtek azon izgulni, hogy most akkor ez már a folyamatban lévő projekteket érinti ez a felülvizsgálat, vagy azokat, amikben még nem kezdtek hozzá, tehát ez izgalommal figyelték, hogy mi lesz pontosan.
2: Valóban gyakorlatilag bedobta az új kormányzat a követ, vagy hát a sziklát az állóvízbe itt az ingatlan piacon, mert a múlt heti bejelentés, miszerint az Otthon Start program keretében, vagy azt támogató kiemelő rendeleteket felülvizsgálják, ami lehetővé tette a lakásépítést beruházó vállalkozók számára, hogy gyakorlatilag egy ilyen gyorsító pályán adják be az építési engedélyeket, és bizonyos építési szabályok alól mentességet kapjanak annak érdekében, hogy sok lakás épüljön, és ezek a bűvös másfél millió forintos négyzetméter ára alatt kerüljenek a piacra. Tehát itt azért fontos nagyon néhány dolgot tisztázni. Tehát először is ugye a kérdésed felvezetőjeként itt az Otthon Start programot tűzted a középpontba, pedig valójában a döntés az a kiemelő rendeletekre vonatkozik. Uh-huh. Tehát a lakásberuházókat érintő kiemelő rendeletekre egy átlagos otthonstartos vásárló lehet, hogy nem is új építési ingatlant vesz.
1: Ebből őt a akkor ez nem is érinti.
2: Tehát őt ezt nem érinti, mert ez csak azért fontos tisztázni, mert sokan úgy értelmezték ezt a döntést, hogy lehet, hogy itt maga az Otthon Start program szűnik meg, vagy alakul át, vagy kerül felfüggesztésre. Nem. Az Otthon Start program pont úgy, ahogy eddig, az továbbra is megy tovább. A döntés lényege abban rejlik, hogy ezeket a kormányzati kiemelő rendeleteket vizsgálják felül, és azoknak a projekteknek a kiemelt státuszát, akik az elmúlt időszakban lakásépítésekre vonatkozó engedményeket vagy gyorsítósávot kaptak. És itt is fontos elmondani, hogy nem minden projekt lesz érintett, vagy nem minden projekt kerül bizonytalanságba a kormányzati döntés kapcsán, mert ahol már született építési engedély, és az jogerős építési engedély, ott ezeket a projekteket, újépítési lakásokra vonatkozó döntéseket, adásvételi szerződéseket, már megkötött hitelszerződéseket nem érinti a kormányzati döntés, tehát ezek a vevők fellélegezhetnek, tehát őket nem, nekik nem lesz bizonytalan a jövőjük, vagy a pénzük a megkötött ingatlan adásvételi szerződésük, vagy a hitelszerződésük kapcsán. Itt a bizonytalanság, meg a nagy kérdés azoknál a projekteknél merülhet föl, akik még nem kaptak építési engedélyt. És akkor itt jön a csavar, mert az utóbbi időben az ingatlan piaci szokások úgy alakultak, hogyha valaki vesz egy új építésű lakást, akkor sok esetben úgy kötötte meg az előszerződést, vagy az adásvételi szerződésnek az előszobájába úgy jutott el, úgy tette le a foglalót, hogy valójában még nem is volt építési engedély. És ez most is tetten érhető, tehát most is kerültek eladásra olyan lakások, amikre még nem született építési engedély, és hogyha ez olyan projektben van, ami kiemelt státuszban volt eddig, az igen nagy valószínűséggel valami fajta újratervezés alá kerülhet, mert ennek az egész döntési sorozat hátterében az állt, hogy vannak olyan projektek, ahol az önkormányzatok vagy az ott élők, az önkormányzati képviselőkön keresztül gyakorlatilag nem volt beleszólásuk abba, hogy mi épül a területükön. Van egy-két ilyen ikonikus beruházás, például a 15. kerületben, vagy más helyeken, ahol az önkormányzatok, meg a helyi lakosság ellenállása is megmutatkozott, de ugye nem tudtak ezzel mit tenni, hiszen kormányzati kiemelő rendelet biztosította a projektnek a jogszerűségét, illetve az előre haladását. És most gyakorlatilag ez a döntés azt jelenti majd, hogy ezek a beruházók, meg a projektek ismét tárgyalóasztalhoz kényszerülnek az önkormányzatokkal, és egyébként a kormányzattal is valószínűleg, hogy mi és hogyan épüljön meg egy adott lakásberuházás keretében, mert valójában mindenkinek az az érdeke, hogy a lakások megépüljenek. Nem biztos, hogy mindegyik, nem biztos, hogy olyan sok, nem biztos, hogy olyan épületmagassággal, nem biztos, hogy olyan beépíthetőséggel, de hogy épüljenek lakások, az közös érdek, hiszen a kormányzatnak is vannak választási ígéretei, amiket tettek a választók felé, hogy megduplázzák a lakásépítéseket. Az önkormányzatok is örülnek, amikor oda költöznek aktívan levők, főleg fiatalok, és élettel telik meg egy település, ez főleg Budapesten meg a nagyvárosokban jellemző. Ugyanakkor egy lakásberuházás számtalan egyéb kötelezettséggel jár. Főleg, hogyha mondjuk ilyen több száz lakásos lakóparkokról beszélünk, tehát gondoljunk bele, hogy van egy környék, ahol egészen odáig nem volt semmi, tehát egy zöldmezős, egy barnamezős beruházás keretében a kutya nem lakott ott, és most hirtelen megjelenik ott több ezer ember. Hát ott nem csak az lesz a fő szempont, hogy milyen a panoráma, vagy hogy néz ki az épület homlokzata, hanem hogy például hogy mennek dolgozni az emberek, milyen ellátási, milyen intézmények, milyen ellátási szolgáltatások érhetők el a környéken. Viszont sok esetben az önkormányzatokra marad, mint feladat, hogy ezeket létrehozzák, üzemeltessék. Tehát itt valószínűleg majd elindul egy kis skander a beruházók és a önkormányzatok.
1: De ez a felülvizsgálat alá vont projektek, ezek körülbelül hány lakást érinthetnek, mennyi az, ami most viszont nem biztos, hogy megvalósul?
2: Az előző kormányzat kalkuláció alapján a kiemelő rendeletekkel akár 50 ezer lakás megépítését is biztosították, de az biztos, ugye ezek különböző ütemeken keresztül valósulhatnak meg, de az biztos, hogy ami már most piacra került meg tervben volt, ez több tízezer lakást érint. Tehát ezek közül is a jelentős részük azért már rendelkeznek építési engedéllyel. Itt szerintem a kérdéses projektek, amik tényleg rezeghet a léc, az is mondjuk ilyen ezres nagyságrendű lakásállományt, és ezek közül már jó pár száz vevőt is érinthet. Tehát
1: na de ebben az esetben mi van a vevővel egyébként? Jó, ez jogi kérdés, de esetleg van-e tapasztalatod, ismereted, hogy ő most akkor vele mi a helyzet?
2: Szerintem most ezek a vevők élhetik át a legnehezebb napokat, abból a szempontból, mert ugye az, hogy felülvizsgálat alá kerül egy projekt, nem azt jelenti, hogy leáll. Nem azt jelenti, hogy...
1: Tehát nem tud tovább lépni, viszont várakoznia kell, és nem is épül az ingatlanja.
2: Igen, de ugye sok esetben olyan projektekről beszélünk, ahol még egy kapavágás sem történt.
1: Hát igen, csak azt mondom, hogy amíg felülvizsgálják, az idő is növeli azt, hogy nyilván ő nekik valamit vállaltak, hogy mekkorra viszont majd meg fog épülni, de akkor így most malmozhatnak, hogy vajon hogyan tovább.
2: Ez még szerintem a kisebbik probléma a vevők számára, mert hogyha viszont nem valósul meg a projekt, vagy nem úgy valósul meg, vagy mi lesz a helyzet azzal a céggel, aki ezt vállalta, ezt a kötelezettséget. Ott azért már inkább az merül fel kérdésként, hogyha én betettem mondjuk 5-10 millió forint foglalót, vagy előleget, vagy előszerződés formájában valami vételi biztosítékot. Hát mi lesz akkor a pénzemmel? Ugye itt nagy dilemma, hogy mit csináljon egy vevő. Most akkor ugorjak ebből ki, egyáltalán kiugorhatok. Viszont, hogyha még tényleg megvalósul, akkor ezek azért viszonylag jó ajánlatok. Tehát itt pont az a nagy dilemma ebben, hogy sok lakás épül ezekben a projektekben, viszont nagyon alacsony négyzetméter áron, ami a megfizethetőségnek ugye az egyik legnagyobb fokmérője. Tehát igazából, ha kiugrom ebből a projektből, egyáltalán ki tudok-e ugrani, ez egy jó kérdés. Nem biztos, hogy azzal járok jól, mert akkor meg elvesztem azt a lehetőséget, hogyha mégis megvalósul a projekt, csak mit tudom én, nem lesz olyan nagy a zsúfoltság, nem lesz olyan nagy a beépíthető terület, nem lesznek olyan nagyok, magasak az épületek, akkor még lehet, hogy pont jobb lesz maga a környezet, ahol én ingatlant vásárolok. Tehát ez az óriási dilemma, de egyébként itt ennek a végére nem kell sokat várni, mert ugye a kormányzat saját magának is évvégéig szabott erre határidőt. Tehát itt valószínűleg a következő hetekben, hónapokban egyértelműen el fog dőlni, hogy mik azok a projektek, amik változnak, mik azok a projektek, amik adott esetben el sem indulnak. Ott, ha nyilván egy projekt nem indul el, ott nagy kérdés nincs, mert akkor nyilván valószínűleg a vevőknek vissza kell, hogy kapják a pénzüket. Sok esetben ugye ezeket letétbe adják az építetőnek, tehát az építető kis eséllyel tud elszaladni vele, aztán persze sok mindent láttunk a gyakorlatban, de itt még tényleg nagy a bizonytalanság, és hát ugye ez az egész abból a szempontból is izgalmas lehet, hogy mik lesznek majd az új irányok, amiket mondjuk a kormányzat támogat, tehát hogy milyen ingatlanok épülhetnek, ezek milyen célral, mert azért ne felejtsük el azt sem, hogy a kormányzati bejelentéssel egyidejűleg, legalábbis ami a kiemelt projektek felfüggesztésére vonatkozik, meghirdették a Vekerle program előkészítését is, ami egy nagy állami bérlakás programnak az előkészítését jelenti. Erre is évvégéig szabott határidőt magának a kormányzat, hogy megtervezzék. Tehát gyakorlatilag évvége után, tehát mondjuk úgy, hogy 2021. januárjában már sokkal okosabbak leszünk.
1: Na de például egy ilyen Vekerle lakásépítési program, ami ugye bérlakásokra szólna, milyen hatást tud generálni az albérlent és az ingatlan piacon az eladási árak tekintetében? Lehet idővel hatással, ha minél több bérlakás jelenik meg az ingatlan piacon?
2: Nagyon áttételes a hatás, és nem is rövid távon mutatkozik ez meg, hiszen azzal, hogy sok bérlakás épül, attól még az eladó lakásoknak az árai nem biztos, hogy lejjebb mennek. Az áttételes hatás leginkább ott jelenhet meg, hogyha eddig voltak olyan környékek, amiket például befektetők uraltak, vagy főként ők voltak aktívak, mert hajlandóak voltak akár többet is fizetni egy ingatlanért, hiszen ők nem úgy tekintettek ezekre az ingatlanokra, hogy milyen szép lesz majd ott lakni, milyen szép az ott a kilátás, vagy milyen jó ott az élet, hanem ők azt mérlegelték, hogy ha bérbe adom ezt az ingatlant, akkor abból nekem milyen megtérülésem származik. Nyilván, hogyha valaki ilyen üzleti céllal, gazdasági céllal vásárol egy ingatlant főként, akkor ott a vételár lehet magasabb is, mint hogyha valaki használati eszközként ruház be egy ingatlanra, és hogyha nő a verseny kínálati oldalon, mert több lesz a bérlakás, sőt, ugye megjelenik egy új szegmens, ami az elmúlt 30 évben nem is nagyon volt, az elmúlt 34 évben, ezek pedig az intézményi befektetők, mert tegyük hozzá, hogy most a bérlakások szerintem több mint 90% azok végső soron természetes személyek kezén vannak, mert egyébként a bérbeadásról szóló jogszabályokat azt 30-40 éve változatlanul hagyták, és gyakorlatilag az adózási kérdések, a társasházi kérdések, a lakástörvény is már 30-40 éves. Tehát gyakorlatilag nem tudott megjelenni egy olyan intézményi befektetői kör, aki hajlandó lett volna beruházni annak érdekében, hogy bérlakások épüljenek, ezeket költséghatékonyan tudják üzemeltetni, és költséghatékonyan tudják bérbeadni. Ugye ez az, ami a bérlőknek az alacsonyabb bérleti díjat tudná előidézni. Ennek nem volt meg a jogszabályi háttere, ezt is már el kell végezni, de az biztos, hogy ha jelentős számban nőnek a bérlakások, akkor az verseny generál a kínálati oldalon, akkor a bérleti díjak már nem tudnak annyira nőni. Én nem lennék annyira illuzórikus, hogy akkor itt majd felére csökkennek a bérleti díjak, hiszen azért menet közben a nominális jövedelmek megemelkednek, tehát ez a legritkább forgatókönyv szokott lenni, hogy árzuhanás történik mondjuk az albérlet piacon, bár láttunk erre példát a Covid idején, viszont hogyha már nem lesz akkora a hozamszint a bérbeadásból, akkor ez visszahathat középtávon áttételesen az eladó lakások áraira is, hiszen akkor már tényleg annyit fog érni egy lakás, eladási vagy vételi ára, amennyit az a vevőknek, mint használati cikk megér.
1: Hát akkor meglátjuk, hogy majd mit hoz a jövő. Árgus szemmel figyeljük majd az ingatlan piacot, és például az Otthonstart programot is. Balogh Lászlónak pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Aztán hát we will see legközelebb is. Köszi szépen!
2: Köszönöm szépen, szervuszok!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már az

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időjárásra számíthatunk. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta az országgyűlés elnöke. Megnyílt a Hortobágyi hídivásár. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Baka András köztársasági elnök mondott beszédet este az ünnepi fényfestés, tűzijáték és drónshow előtt. Az államfő a közmédia tájékoztató szerepének és hitelességének fontosságáról beszélt. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működő képessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Levélben köszöntötte a magyarokat az ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából. Az Ukrajna-Magyarországi Nagykövetségének közösségi oldalán megjelent levélben egyebek mellett azt írja, a két népet, a jószomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem köti össze. Volodymyr Zelenszkij emellett megköszönte hazánknak a humanitárius segélynyújtást, valamint hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat, úgy fogalmazott. A kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Megnyílt a Hortobágyi hídivásár. A tavainál több árussal és hosszabban 3 napon át várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártéren. A kézművesek között vannak például kalaposok, bőrösök, fazekasok és szűrkészítők. A vásár idején látogatható a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum, valamint lesznek népzenei koncertek, hagyományőrző produkciók és gólyalábas komédiások is. Visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. Napközben 32-39 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között, a pesti alsórakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között, továbbá a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Lezárták a Margit hidat is, de este 7 óráig a BKK járatok és a gyalogosok átkelhetnek rajta. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják pénteken délig, de ma este 7 óra és éjjel 11 óra között a hidat teljesen lezárják. Majd azt követően ismét megnyitják a gyalogosok számára. Lezárták a Széchenyi rakpartot is, valamint a belvárosban a Zoltán utca, Nádor utca és az Akadémia utca egy-egy szakaszát útszintén. Este 7 órától az Erzsébet hidat is lezárják, illetve a Szabadság hidat szintén lezárhatják. Rendezvény miatt a 133E autóbusz továbbra is terelve közlekedik. Egyik irányban sem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem megállót, illetve Nagytétény felé kihagyja a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót is. A 107-es autóbusz szintén módosított útvonalon jár, nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem megállót a keleti pályaudvar felé. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: És a mai utolsó témánkhoz értünk, és azt hiszem, hogy számomra a mai legkedvesebb téma abban a tekintetben, hogy én nagyon szeretem a hazai gyümölcsöt és zöldséget, és aggódva figyelem, hogy vajon majd mennyit és milyen áron tudjuk azokat megvásárolni. Úgyhogy hát most ezt fogjuk górcső alá venni, méghozzá Apáti Ferenccel, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökével. Üdvözlöm!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is.
3: Én szerintem mielőtt az árakra térünk, annál sokkal fontosabb kérdés, hogy egyáltalán idén mi az, ami meg tudott teremni, és mi az, ami olyan mennyiséget is fog mutatni, hogy tényleg tudunk majd hazait vásárolni a polcon.
4: A felvezető nagyon jó volt, és én örülök neki, hogy ön szereti a gyümölcsöket, és bízok benne, hogy még nagyon sokan vannak így Magyarországon. De sajnos valóban arról kell beszélnünk, hogy egyáltalán mi az, ami meg tud teremni, vagy ebben az évben is meg tudott teremni, és nem az, hogy mennyi az ára. Nagyon kemény időjárási károkon vagyok túl, hogy ennél csúnyában ne fogalmazzak. Ugye már áprilisban, májusban nagyon jelentős terméskieséseket szenvedett el a hazai gyümölcságzat a tavaszi fagykárok okán. Bizonyos gyümölcsfajoknál valamivel kedvezőbb volt a helyzet, más fajoknál viszont rosszabb volt a helyzet, mint tavaly, pedig már tavaly is majdnem minden idők egyik leggyengébb termését értük el, és az aszá, illetve a hőség az tovább rontott a helyzeten.
3: Igen, úgyhogy talán én megtehetem azt, és akkor mondhatom azt, aminek lehet, hogy oly sokan nem fognak örülni, de azért gondoljuk azt végig, hogy mégis a hazai szektort, amennyire csak tudjuk, erősítsük, és ha olykor egy-egy esetében azt látjuk, hogy a külföldi alacsonyabb áron van, vegyük meg a hazait, mert nagyon kell, hogy erősítsük a szektort, mert ahogy említette, én nagyon emlékszem, hogy tavaly is arról adtunk hírt ebben a műsorban, hogy igencsak nehéz évet zárt ez a szektor, és hát kicsit sem lett könnyebb az idei. Az viszont már biztos, hogy elkezdtek abba gondolkodni a szektorban és az ágazatban dolgozók, hogy vajon milyen védelem az, ami egy kicsit tud enyhíteni a bajokon. Olvastam ilyen mindenféle árnyékolókról, hálókról, ezek nyilván plusz költségek. Lehet ezekben gondolkodni?
4: Alapvetően lehet, és az időjárási károk kivédésére egészen sok műszaki vagy technológiai lehetőségünk van, csak az alapvető gondot az jelenti, hogy gyakorlatilag most már minden időjárási kárnem ellen védeni kell egy gyümölcs ültetvényt, védeni kell a tavaszi fagyok ellen, erre sok technológia megoldás van, de egyetemleges igazság, hogy ami hatékony, az drága, ami olcsó, az viszont nem hatékony. Tehát a tavaszi fagyok ellen védekezni csak nagyon nagy tőke befektetésével lehet, és még akkor sem biztos, hogy sikerül, mert vannak olyan típusú fagyok, ami ellen semmilyen védekezési lehetőség nincs. Aztán, ha a tavaszi fagyveszélyes időszak elmúlt, vagy már tavasszal is ott a pusztító aszály, amiatt öntöznünk kell az ültetvényeket, és jelenleg a hazai gyümölcsültetvényeknek mindössze harmada öntözött. Majd jön a jégeső szezon, az gyakorlatilag májustól szeptemberig tart, ahhoz jégvédőháló rendszerek kellenek, ezeknek a hektáronkénti beruházási költsége gyakorlatilag több, mint amennyiben maga az ültetvény kerül. Vannak bizonyos gyümölcsfajok, amelyek érzékenyek a túl sok csapadékra is, hiszen a szamóca elrohad a sok esőben, vagy a cseresznye, mint sokan ismerik, kicsattog, kihasad, kireped. Ez ellen esővédő fóliatakarás kell, az meg még a jégvédő hálórendszereknél is sokkal, de sokkal nagyobb költség, és akkor ott vannak azok a hálótakarások, de maga a jéghálórendszer ezt a célt már szolgálja, ami a napsugárzás, a hihetetlen sugárzási stressz ellen tud védeni. És azt mind összerakjuk, az öntözést, a fagyvédelmet, az extrém sok eső elleni védelmet, a jégesők, fagykárok elleni védelmet, akkor oda jutunk, hogy a időjárási káresemények ellen védekezni kétszer vagy háromszor annyiba kerül, mint amennyi maga az ültetvény létrehozása.
3: Mindjárt ki is térünk arra, hogy vajon akkor milyen utakat lehet választani, de előtte akkor egy kicsit vegyük sorba, nem is részletesen, de például alma, barack, körte, szilva, szőlő, dinnye tekintetében mire számíthatunk?
4: A helyzet az, hogy a megy és a cseresznye szezonon már túl vagyunk, illetve még hamarabb ért véget a szamóca szezon. Cseresznyében tavaly 80-90%-os volt a terméskiesés mértéke, most csak körülbelül 50%, tehát egy fél termést realizáltunk. Megyben egy 60-70% volt a terméskiesés, idén tavaly olyan 50%. Szamócában egész jó termésünk volt, és relatíve alacsonyak voltak az árak, az olcsó importnak köszönhetően, és erre azt hiszem majd még ki kell térnünk, amiatt, amit ön is felvezetett az előző kérdésnél. A kajszi és őszi barack szezonja folyamatban van, a kajszinak már a végéhez közelítünk, mindkét gyümölcsfajnál egy közepes termés, van egy ilyen 50-60%-os termés, a tavalyi 10-20%-os terméssel ellentétben, tehát merőben jobb a helyzet még akkor is, ha nem jó. Az árak közepes szinten mozognak, nem csak azért, mert úgy, ahogy van hazai gyümölcs, hanem azért is, mert itt van a nyakunkon a rengeteg olcsó import gyümölcs, ami nyomja az árakat. És ami még előttünk van, az a szilva, az alma és a körte szezonja, szilvából nagyon gyenge termést várunk, de itt a olcsó szerv import, almából pedig minden idők leggyengébb termése lesz, azután, hogy tavaly is ugyanezt mondtuk, hogy almából minden idők leggyengébb termése van, de most negatív rekordot döntünk, körtét pedig már csak nyomokban lehet látni a hazai ültetvényekben. Tehát a szezon hátralévő részében relatíve kevés lesz a magyar gyümölcs, de ez nem jelenti azt, hogy drága lesz, mert egyre inkább úgy tűnik, hogy az olcsó import egyre inkább elfoglalja a boltok polcát, a magyar gyümölcs helyet, és ez egy borzasztóan negatív folyamat.
3: És akkor erre hagyj is csatlakozzak rá, hogy nyilván, ahogy említettem, aki teheti, az vegye meg a hazait még akkor is, hogyha nem az a kedvező a pénztárcája számára, viszont azért, amikor arról beszélünk, hogy az olcsó import gyümölcs megjelenik ugye a nehezen megtermelt magyar mellett, akkor még inkább elgondolkozik a termelő, hogy vajon jövőre is válassza ezt a gyümölcsöt. Miben gondolkodnak a gyümölcstermelők, a termesztők, maradnak-e az eddig megszokott fajtáknál, vagy elkezdtek gondolkozni, hogy olyan fajtákra térjenek át, ami mondjuk nem a korábbi hőmérsékleten volt ideális, hanem mondjuk ezeket a magasabb aszályos hőmérsékleteket is bírják.
4: Azt tudom mondani, hogy az, aki már gyümölcstermelésre adta a fejét, és ebbe nagyon nagy tőkét fektetett, az csak előre tud menekülni. A gyümölcstermelésből kiszállni nem olyan könnyű, ezek ugye állandó kultúrák, ha elültetünk egy almaültetvényt bizonyos fajtákkal, akkor ott 10-15 évig almaültetvény marad, és nem olyan, mint egy éves kultúra, hogy jövő évben majd vetünk mást. Itt, amit elültettünk, sokáig az marad, nem tudunk könnyen kiszállni belőle. És hiába váltanánk másik gyümölcsfajra, szinte egyetlen egy olyan gyümölcsfaj sincs, amiben könnyű lehet a helyzet. Az előre menekülést azt jelenti, hogy felszereljük az ültetvényünket öntözéssel, jéghálótakarással, fagyvédelmi technológiákkal és a többi, és ha így tudunk sikeresen, hatékonyan termelni, akkor győztünk, hanem akkor ennyi időjárási káresemény után előbb-utóbb minden pénz el tud fogyni. És valóban az a helyzet, hogyha még egy-két ilyen év jön, mint az idei és a tavalyi, akkor egyszerűen nem látszik az, hogy lenne megoldás, mert minden anyagi lehetőség és minden pszichés akarat előbb-utóbb elfogy. nem látszik a megoldás, hogy hogy lehet ezeket az éveket átvészelni, de csak előre meneküléssel, mert ha feladjuk, akkor már most vége, ha nem adjuk fel, akkor van lehetőség vagy esély arra, hogy a jövőben is ezt fogjuk csinálni.
3: Én is erre buzdítom önöket, hogy ne adják föl, és egy nagyon rövid záró kérdés meg gyorsan belefér, hogy egyébként a minisztérium támogatásától lehet-e egy kis áthidaló, hogy is mondjam, segítséget kapni, hogy ezekben a nehéz években akkor, ahogy említette ön is, ne feladják, hanem tovább menjenek?
4: Azt gondolom, hogy az elmúlt körülbelül 5 évben nagyon sok beruházási támogatást kaptunk, 60-70, de bizonyos esetekben 80%-os támogatási intenzitással, tehát ezek arra, hogy fejleszünk, beruházunk, csodálatosak voltak, új korszerű ültetvényeket telepítsünk. A mostani intézkedések, amelyek az akut káresemények miatt vannak, a támogatások előrehozott kifizetése, előlegigénylés, a kárenyhítés alapból, stb. Ezek segítik a túlélést, de jó lenne, hanem a túlélésben, hanem a fejlődésben lehetne gondolkodni. Tehát én azt gondolom, hogy a kár enyhítésen kívül a fejlesztés, a fejlődés az, amire koncentrálnunk kell.
3: Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet és Termék Tanács elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk állt, és kicsi körképet kaphattunk a gyümölcsök tekintetében.
4: Köszönöm szépen én is.
3: Ez volt tehát már a Több kevesebb című műsorunk. Meszlényi Zsófia szerkesztő kollégának köszönöm szépen a mai napi munkáját is, és hát azt tudom mondani a hallgatóknak, hogy kedden ismét találkozunk, tartsanak velünk akkor is,

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt valóban a Több-Kevesebb a Spirit FM gazdasági műsora, és azt hiszem, hogy már rögtön az első témánk olyan, amely sok mindenkit érdekel és érint, egészen pontosan a nyugdíjakról fogunk beszélgetni. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint Magyarországon 2026. júniusában az öregségi nyugdíj havi átlagos összege kerekítve 263.400 forint volt. Ugye, kedves hallgatók, döbbenetes a szám. A vonal túloldalán Karácsony Mihályt, a nyugdíjas parlament elnökét üdvözlöm. Üdvözlöm.
2: Tisztelettel köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Hát, hogyha ezt az átlagos összeget nézzük, amit az imént felolvastam, akkor döbbenetes, bár a medián érték alapján sem feltétlenül újonganak a mai fiatalok, hogy megelégednének egy ilyen nyugdíj összeggel. Önöknek viszont abszolút nem újdonság, hogy ilyen, hogy is mondjam, érdekes és kevésbé pozitív számokat mutat a nyugdíj, de azt is tudjuk jól, hogy nagy a szórás. Mennyire nagy a szórás?
2: Hát, ugye ön elmondta az átlag nyugdíjat, a 263.400,
1: igen.
2: 438, ez az átlag nyugdíj, de ez magasabb, mint a medián nyugdíj. A medián nyugdíj azt jelenti, hogy a nyugdíjasokat sorba állítjuk a nyugdíjuk alapján, és a közepén lévőnek mennyi a nyugdíja, ez 231.995, tehát az azt jelenti, hogy ennyi, 1 millió embernek ez alatt van a nyugdíja, és 1 millió embernek e fölött van a nyugdíja. Igazából a mostanában kerülnek nyugdíjas korba azok a szerencsések, akiknek kivívóan magas keresetük volt, és ebből adódóan kivívóan magas nyugdíjak lesznek. Most csak a statisztika 700 ezer fölöttiekről beszél, 700 ezer fölött 23.351 ember van, és alul pedig a 40 ezer alattiakról beszél, ott azokból 19.900 van. Tehát így szóródik a 400 ezer és 700 ezer között, de KSH-t, ha jobban megkapargatjuk, akkor már 10 fölött van a milliós nyugdíjakkal rendelkezőknek a száma is.
1: Hát mondhatnám, hogy irigykedünk, de talán akkor ne is a tetejét nézzük a nyugdíjasoknak, hanem azt, hogy egyébként ebből az összegben hogyan élik túl a hónapokat azok a nyugdíjasok, akik csak 250 ezer, 300 ezer forint között keresnek, főleg akkor, amikor így elgondolkoztam, hogy például az én nagyszüleim esetében még zömmel jellemző volt, hogy saját tulajdonú kis házikók, viskók rendelkezésükre álltak, de szerintem lassan felnőnek majd azok a generációk, és nyugdíjasokká válnak, akik viszont nem örököltek, és nincs

0: tulajdonú ingatlanjuk, tehát sok minden problémával fognak küzdeni, akár egy albérletfizetéssel, a rezsivel, a gyógyszerek árával, és nyilván a hétköznapi költségekkel.
1: Igen, ezt nagyon jól látja, és nagyon szomorúan kell megtapasztalnunk, hogy alul az alacsony nyugdíjasok száma jelentős, és szinte a méltóságukat feladva nagyon szűkösen, nagyon keservesen tudnak megélni, és hát ez nem egyszerű kihívás számukra, hogy egészségesen táplálkozhatnának, vagy orvoshoz menve gyógyszereket váltanának ki, vagy a közüzemi számlákat kifizessék. Szóval nagyon-nagyon sanyarú sorsa van a nyugdíjasok a nagy részének. Úgyhogy két olyan dolgot mindenképpen változtatni kellene, ami az egyik, hogy a megtermelt közös javunkból, ezt a GDP-ből, a megtermelt közös javunkból nagyobb arányba kellene a nyugdíjakra fordítani. Ez a legfontosabb. Mi ezzel utolsó előttiek vagyunk, mi a GDP-ből 6,95, mondjuk 7%-ot biztosítunk a nyugdíjakra, míg az Európai Unió 10,4, de a jobban és szerencsésebb országok 12-13%-ot költenek nyugdíjra. Természetesen, amikor azt mondom, hogy mondjuk Franciaországban 14, akkor francia GDP-t kell nézni, hogy annak mennyinek a 14%-a, vagy az osztrákoknak a 12,3, az osztrák GDP-nek ilyen arányú, tehát itt ez hihetetlen lemaradás van. Ez az első, amit meg kellene lépni. A másik pedig az, hogy a év elején a nyugdíjakat a keresetekkel arányosan kellene növelni. Mai hír, éppen a Klubrádióban hallgattam reggel, hogy a szakszervezetek jövőre 14%-kal szeretnék növelni a minimálbért. Hurrá! Szurkolunk nekik, legyen! Na de a nyugdíjakat pedig csak 3-mal. Hát ez óriási különbség. Tehát a keresetekkel arányosan kellene növelni. Ez az utóbbi időben, hogy így lemaradtak a nyugdíjak a keresetektől, ez azt szokták mondani a kollégák, hogy ráültették a nyugdíjasokat a szegénységi csúszdára, és meredeken megyünk lefelé. Korábban, mondjuk a 2010-es évek környékén a keresetek, átlagkeresetek és az átlagnyugdíjak az olyan 70% körül volt. Hát ezt még úgy elfogadták a nyugdíjasok. Ma már az átlagkereseteknek nem éri el az 50%-át az átlagnyugdíj. Ez azt jelenti, hogy évről évre lejjebb és lejjebb taszítják a nyugdíjasokat ezzel a szegénységi csúszdán. Ezen feltétlenül változtatni kell. És hát akkor nézzük, hogy mi várható. Ugye az elmúlt hónapban két nagyon lényeges jelentés jelent meg, és került napvilágra. Az egyik az Európai Unió tett egy országjelentést, és rá 2-3 hétre az OECD is tett egy országjelentést. Míg az Európai Uniót szívemből beszél, egy méltósággal elviselhető, az alacsony jövedelműeket, helyzetét javítató, az időskori szegénységet visszaszorító, stb. Tehát egy nagyon-nagyon jó javaslatokkal állt elő. Ezzel szemben az OECD az egy olyan sanyargató javaslatot tett le, zárójelben jegyzem meg, az előszóban megköszönik, hogy kik működtek közre, mind magyar pénzügyi ember. Mind vagy a PM-be, vagy a Nemzeti Bankba, vagy az államkincstárnál dolgozik, itt vannak a nevek, nem sorolom fel, ők írták ezt a szégyenletes anyagot, amit Magyarországon ugye ezek a fiskális, a pénzügyi lobby nem tud keresztül vinni, megírja az OECD nevébe, az OECD rárakja a pecsétjét, és elküldi, mint egy nemzetközi szervezet tapasztalata.
0: Ön ezt hogy látja, ez az előző kormány szakemberei
1: által,
0: vagy hát pedig a napjaink kormány tagjai is hasonlóan gondolkodhatnak majd a jövőben? Mit gondol ön?
1: Remélem, hogy a mostani kormány nem így gondolkodik. Ezek az emberek mind már régóta benn vannak, mondom, vagy a pénzügyminisztérium, vagy az államkincstár, vagy a Nemzeti Bankban, és köszörülik a körmét, hogy lehetne még a nyugdíjasokat megsanyargatni. És ő nekik, hát én jó, elfogadom, ők egy fiskális szempont, ő neki az a jó, hogy nem megy ki semmi pénz a könyvtárból, és ők majd ott gazdálkodhatnak. És írnak egy nagyon-nagyon szégyenletes anyagot, elküldik az OECD-nek, az OECD pedig elküldi a kormánynak. Remélem a kormány ezzel nem fog élni, ez előttünk áll. Mi az Európai Unió anyagot támogatjuk, mert abba mindazok a problémák, amelyeket mi fölvetünk, az igazságosság, a méltányosság, a szegénység visszaszorítása, az mind benne van az EU anyagban. Ezzel szemben az OECD anyagban korlátozni kell a 13-at, korlátozni kell a 14-et, fel kell a nyugdíjkorhatárt, meg kell adóztatni a nyugdíjakat, ha tovább dolgoznak, akkor a mai kedvező helyzetet meg kell szigorítani, és ahogy van egy ilyen eufemisztikus mondat is benne, hogy a nagy lelkű juttatásokat vissza kell
0: szorítani. Ezzel ott mit értenek? Ezt pont szerettem volna kérdezni, hát, hogy ez mit jelent?
1: Ez azt jelenti, hogy esetleg azt jelenti, nem tudom, hogy ingyen utazhatnak, hogy a gyógyszereknek az áfáját most leviszik, a vényköteles gyógyszereket, hogy bizonyos kedvezményekkel vagy kapnak, vagy netalántán a kerületek is adnak ilyen vásárlásutalványt, meg segítik az idősellátást, vagy a házi otthoni gondozáshoz segítséget nyújtanak. Ezt gondolják ők szerintem nagy lelkű juttatásnak. Hát nem akarok rosszat kívánni.
0: Hát akkor, hogyha nem akarok csúnyán fogalmazni, akkor az OECD által leírtak tulajdonképpen kötelet dobba a bajban lévőknek, de nem azért, hogy kihúzza őket.
1: Pontosan, ez azért dob kötelet, hogy az lehúzza őket, igen, mert úgy megvan szépen olmozva az a kötél. Szóval ez disznóság, hogy ezt lemerték írni, de én elővenném azokat a magyar szakértőket, akik ezt a fiskális dolgokba ennyire bele vannak szeretve.
0: Na, hát akkor lássuk meg, hogy akkor az új kormány miként gondolkodik erről, és nagyon remélem, hogy pozitívabb hírekről tudunk majd beszámolni. Viszont nagyon szépen köszönöm, hogy a jelenlegi helyzetet és a két kijelölt utat ismertette velünk Karácsony Mihály, a nyugdíjas parlament elnöke. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm az érdeklődést, és szurkoljunk az EU anyagnak.
0: Így van, viszont.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Paprika Kinga.
7: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit. Sámuel és Hajna napján nekik boldog névnapot kívánunk, illetve hát nagyon boldog új másodnapos kenyeret augusztus 20-a után, így a hosszú hétvége hevében. Itt is van velem az első vendégem, üdvözlöm Önt, Farkas András nyugdíj szakértő, ugyanis ugye megállapodtunk, hogy értékeljük a kormány első 100 napját. Mi történt a nyugdíjakkal? Kérem, foglalja össze nekem röviden a nagy ígéretekből, a nagy várakozásokból eddig mit látunk?
8: Hát az összefoglaló nagyon rövid lesz, egyelőre még semmi. Ha. Az első 100 napban nyilván nem is ez volt a legnagyobb gondja a kormánynak, úgyhogy ilyen szempontból ez érthető. Meg kell várni, amíg a költségvetés feltárása megtörténik, ezt augusztus végére ígérték, tehát én szeptemberben várom azt, hogy az első bejelentések már nyugdíjfronton is megtörténnek. Maga az ígéret halmaz, amit kaptak a nyugdíjasok, annak minden eleme feltehetően meg fog valósulni. Az első ilyen nagyobb ígéret, az nyilván a szépkártyákkal lesz kapcsolatos. Ugye a nyugdíja szépkártyáról minden érintett már hallott, igen, hogy akinek 250 ezer forintnál kisebb a nyugdíja, az éves szinten 200 ezer forintnyi, akinek 250 és 500 ezer forint közötti a nyugdíja, az pedig éves szinten 100 ezer forintnyi
7: pluszt kapna. Ugye itt egy új fajta logikát, vagy másfajta logika alapján bejelentett rászorultsági alapon, akinek alacsonyabb a nyugdíja, az kap többet a szakmára.
8: Hát ez erősen túlzás, hogy rászorultsági alapon, mindesetre legalább kettő sáv van, ennyiben hasonlít mondjuk az osztrák megoldáshoz, ami egy nagyon üdvözlendő dolog, hogy most már nem egységesen adunk mindent oda, hanem legalább próbálunk egy kicsit már sávozni. Ez a nyugdíjasok számára persze fontos, feltehetően, hogyha még idén be lehetne vezetni, ugye az első ígéretek arról szóltak, hogy majd októbertől esetleg már jönnek a szép kártyák, és akkor egy negyed évnyi juttatást tennének rá, tehát a 200 ezer forint egy negyede az 50 ezer forint, a 100 ezer egy negyede 25 ezer forint, tehát ezért ez nem olyan óriási összeg, de nagyon sok a érintett személy, tehát összességében ez egy nagy tétel a költségvetésnek, ezért is kell megvárni, amíg a költségvetést átnézik, és a 2026-os meg a 2027-es a 26-ost azt áttervezik, a 27-es meg megtervezik, és ebbe bele kell majd tenni ezeket a plusz összegeket. Én nagyon szeretném, hogy ne az legyen majd a jövőben a hozzáállás, hogy a nyugdíjasoknak adjunk ilyen kártyákat, meg egyszeri juttatásokat, mert sokkal célszerűbb lenne mindent beépíteni a nyugdíjemelésbe. Például, amibe kerül ez a kártya, az körülbelül 350 milliárd forint, ez 5%-nyi plusz nyugdíjemeléssel egyenlő pénz, tehát hogyha ezt...
7: Bocsánat, ez a kártyarendszer, ami ebbe ennyibe kerül?
8: Ez ennyibe, hát ilyen sok embert érint, hát ez majdnem 2 millió ember kap majd ilyen kártyát, összesen az összes nyugdíjas 97%-a lesz jogosult erre a kártyára, hiszen olyan kevesen kapnak 500 ezer forintnál több nyugdíjat, ez csak összesen 80 ezer embert érint, ők nem kapnak, emiatt aztán persze már hozzám jönnek tömegesen a észrevételek, hogy pont ez a magas nyugdíjas réteg, aki a legjobban hozzányárult a társadalombiztosítás fenntartáshoz, hogy pont őket kihagyjuk ebből. Hát jó, hát ezt is egy kicsit meg lehetne azért
7: még finomítani. Örökös alkodozás folyik, két logika, a biztosítói logika és a szociális ezt logika
8: a között. A szolidaritási elvet erősíteni kell, abszolút egyetértek vele, és itt mindjárt át is térhetünk a másik nagy ígéretre, ami rengeteg embert érint, az is 250 ezer embert érint nagyjából, hogy 120 ezer forintra fölemelnék a minimálisan kifizethető nyugdíjat Magyarországon. Ugye jelen pillanatban a hivatalos minimális nyugdíj, ez még mindig ez az arcpirító 28.500 forint, ha ezt 120 ezer forintra megemeljük törvényileg, az azt jelenti, hogy ez a 250 ezer ember, ez jól fog járni olyan szempontból, hogy akinek nagyon kicsi a nyugdíj, az akár jelentősen is egy emelkedést fog tapasztalni.
7: De erről több jelentést kiadtak civil szervezetek, szociális szervezetek az év elején, hogy Magyarországon kiugróan sokan élnek nyugdíjasok a létminimum alatt, és viszont összességében ez a néhány tízezer ember, akiről ön beszél, költségvetési szinten valószínűleg nem jelent akkora terhet, mint amekkora életszínvonal változás jelent nekik egy minimális.
8: Hát ez 250 ezer embert érint, és az ő esetükben, akinek mondjuk nagyon pici a nyugdíja, annak ez egy jelentős emelés lesz, mondjuk akinek 110 ezer forint, annak egy kisebb emelés, de mindenképpen egy filozófiailag fantasztikusan nagy erejű lépés, hogy fölemeljük a minimális nyugdíjat. Az más kérdés, hogy semmilyen ilyen merev határ nem szokott működni a nyugdíjrendszerekben, hiszen az folyamatosan, hogy megyünk előre az időbe, az infláció megeszi ezeket a korlátokat, tehát én szeretném, hogyha inkább olyan lenne majd a meghatározás, hogy a mindenkori mély szegénységi küszöbhöz emeljük a minimális nyugdíjat, ami egyébként idén 140 ezer forint körül van, tehát eleve célszerűbb lenne egy kicsit magasabban meghúzni ezt, mert még a 120 ezer forint is a mély szegénységi küszöb alá tartozó összeg. Ezért aztán most jelen pillanatban van az a kiegészítő megoldás, hogy 120 és 140 ezer forint között, legalábbis ez a terv, ott lenne egy plusz 6/12 ezer forintos rendkívül emelés ezeknek a kisebb nyugdíjasoknak, és akkor így nagyjából 140 ezer forintig a mély szegénységgel küszködő emberek sorsán tudnának javítani. Ez mind attól függ, hogy a költségvetésben mikor lehet ezt beépíteni. Nyilván logikus, hogy jövő év január 1-től ez már hatályba lépjen, de hogy ez mikor fog hatályba lépni, arról még nincs szó.
7: Akkor mostanáig beszéltünk arról, hogy mit feltételezünk, mire számítunk, mi történhet. Álmodozzunk egy kicsit. Ön hogyan reformálná meg a nyugdíjrendszert? Egy nagyon rövid kérdéssel kezdek. Visszavezetné-e volna szükség újra a svájci indexálásra? Ezt nagyon sokan felpanaszolják. Nekem a fórum betelefonálója is gyakran.
8: Igen, a svájci indexálás az mindig is kétélű fegyver volt, hiszen abban a pillanatban, hogyha a nettó keresetek csökkennek, akkor a nyugdíjemelés is csökken, tehát kisebb mértékű lesz, és akkor rosszul járnak a nyugdíjasok, tehát ez egy nagyon, meg kell ezt vizsgálni minden oldalról. Erre jöttek rá a környező államokban, tehát a szomszédos államokban az utóbbi 10 évben mindenhol átálltak arra a korszerű vegyes emelési rendszerre, hogy az infláció mértékét mindenképpen odaadják a nyugdíjasoknak, mert ugye ha azt nem adják oda, akkor mindenképpen csökkenne a nyugdíjuk a következő évben, de az inflációs emelés mellé, fölé, pluszba hozzá, ha volt az megelőző évben reál kereset növekedés, akkor ennek a reál kereset növekedésnek az egyharmadát, felét még pluszba hozzáadják. Tehát, hogyha mondjuk tavaly például volt nagyjából 6%-nyi reál kereset növekedés Magyarországon, januárban megemelték 3,2%-kal a magyar nyugdíjakat, mert annyi volt akkor az inflációs előrejelzés, és hogyha a 6% felét még odaadtuk volna, akkor már is nem 3,2%, hanem 6,2% lett volna az
7: emelés. Tehát akkor egy dinamikus rendszer, de egy állandó emelési rendszer.
8: Egy állandó emelési, dinamikus, és ilyen esetben, hogyha van reál kereset növekedés, akkor jól járnak a nyugdíjasok, és nem szakadnak le annyira az átlagkeresettől, tehát nincs ez a bizonyos szétnyíló olló a nyugdíjasok meg az aktív keresők között.
7: Én úgy tudom, hogy önnek van egy ennél sokkal nagyobb álma is, és ez a foglalkoztatói nyugdíjpillér, egy nagyon pici időnk maradt még rá. Meséljen erről a rendszerről, amit ön örülne, hogyha Magyarországon is bevezetnénk.
8: Mindenhol a világban a modern nyugdíjrendszerek több pillérre épülnek. Magyarországon sajnos pillér hiányos szindrómában szenvedünk, nálunk nincs foglalkoztató.
7: Tehát egy pózna,
8: csak állami van, az egy erőteljes, túlfújt rendszer, és emiatt óriási a felelősség az államnak a nyugdíjakért. Mindenhol máshogy van egy úgynevezett foglalkoztatói nyugdíjpillér, aminek az a lényege, hogy a munkáltató, a dolgozó és az állam közös felelősséget vállal, hogy minden dolgozó embernek a nyugdíja az több forrásból származik, az állami mellett egy ilyen foglalkoztatói pillérből.
7: Ez úgy hangzik, mint egy magánnyugdíjpénztári rendszer.
8: Az nagyon távolról, mert a magánnyugdíjpénztár az kötelező állami járulék szétosztásával hozták létre, a maga gyerekbetegségeivel együtt. Sajnálatos módon az 2010-ben ugye egy gyakorlati visszaállamosítás volt, és emiatt aztán azóta is nagyon egyoldalúvá vált a magyar nyugdíjrendszer, nagyon egylábon álló. Ez a foglalkoztatói pillére sokat segíthet, például 17 tagállamban már működik ilyen az Unióban, de a minta az érdekes módon az Nagy-Britanniából származik, ahol tökéletesen működik, több 10 millió tagja van, és a legnagyobb forrása a nyugdíjaknak az mindenhol a foglalkoztatói pillér, mert gondoljuk be, hogy egész aktív életünkben folyamatosan mennek befizetések ezekbe az államilag ellenőrzött, de piaci szereplők által kezelt alapokba, nagyon jó eredményekkel, és Magyarországon is vagy be lehetne egy ilyent vezetni, ami azt jelenteni, hogy az állami nyugdíj, a társadalombiztosításra terhelendő nyomás, az csökkenhetne majd.
7: Tehát, ha jól értem, itt tulajdonképpen több forrásból érkezne az ember nyugdíja, és hogyha az egyik rendszerre valami gond van, még
8: az állami nyugdíjrendszer mindenképpen nagyon nehéz terhelésnek van, már most is kitéve, 2037-től nagyon súlyos finanszírozási gondok jelentkeznek, nagyon egyszerű kiszámolni, ez a demográfiai folyamatok alakulása miatt lesz így, nagyon sokan mennek akkor már nyugdíjba, a mostani 2 millióról fölmegy 2 400 000-re a nyugdíjasok száma, miközben csökken az aktív keresők száma, hiszen a demográfiai átalakulás miatt, a társadalom öregedése miatt ezek mindenképpen bekövetkező események, tehát nem lehet csak az államra terhelni, csak a társadalombiztosításra terhelni, ezért kellene egy foglalkoztatói pillér is.
7: Nagyon szépen köszönöm. Hát lássuk meg, hogy ebből mi valósul meg a TISZA működésében, pláne az első két évben. Farkas András nyugdíjszakértő volt a vendégem, legyen szerencsénk.
8: Igen.
0: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Paprika Kinga.
7: És már itt is van velem Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, illetve Gödöllő polgármester. Ez nem egy elhanyagolható tényező. A te karrieredben szervusz, újra találkozunk. Legutóbb az Aktuálban, most pedig itt. Beszéljünk arról, hogy mit kaptak, mit látnak eddig az önkormányzatok a kormány első 100 napjából. Ugye ez az első 100 nap, hát Teddy Roosevelt óta mindenki az első 100 napban képzeli el, hogy ott kirajzolódik egy kormány karaktere. Mit látunk eddig?
9: Jó reggelt kívánok, köszöntelek téged is. Most talán egy picit türelmesebbnek kell lenni, a 100 nap az nem volt elég sok mindenhez, de azt gondolom, hogy azért mégis jó, ha összefoglaljuk az elmúlt ezzel kapcsolatos időszak eseményeit, ami az önkormányzatokat érinti. Nekünk igazán nem volt sok nagy döntés, ugye a fizetésünket 24%-kal csökkentették egyeztetés, mindenféle egyeztetés nélkül, ezen már túl vagyunk, és volt még egy jogszabály, amit meghoztak, eltörölték a települési adót. Ez ugyancsak 19 település vezette be, de mégis egy mozgástér volt a települések számára. Nem tragikusan rossz döntés, de ezt sem beszéltük meg. Ezen kívül volt még egy találkozó az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek részvételével, miniszterasszonnyal. Ez egy ilyen bemutatkozás, ismerkedési est volt. Igazán lényegi történés nem történt. Ennyi volt az első 100 napban. Mi az önkormányzati szövetségek azért dolgoztunk és leültünk tárgyalni egymással. 8 országos érdekszövetség, amely kétszer lefedi az országot, hiszen benne vannak a megyei jogú, a megyék szövetsége is. Beszélt arról, hogy akkor mi legyen a továbbiakban. Mi az együttműködésünk kapcsán összetoltuk a szövetségek által elkészített anyagot, amit gondolunk arról, hogy 2026-ban mit kéne csinálni, és arról, hogy a következő időszak önkormányzatokkal kapcsolatos stratégiai döntéseivel kapcsolatban mit kellene csinálni. Ezt elküldtük a miniszterasszonynak, hát itt tartunk. Mi 25-én találkozunk, ezt az anyagot nyilvánosságra fogjuk hozni, addig nem akartuk, mivel egyre semmi reakció nincsen, így mi ezt szeretnénk megosztani a sajtóval, az ország nyilvánosságával, hogy van elképzelésünk, nem arról van szó, hogy több pénzt szeretnénk kapni, annyit szeretnénk, hogy kevesebbet vegyenek el, és mivel, hogy az elmúlt időszak ígéretei nem erről szó, ígéreteivel kapcsolatban mi erre támaszkodhatunk, de hát ezzel kapcsolatban még nem történt meg semmi, és itt a 2027-es költségvetés tervezési időszaka is.
7: Jó, hát megszűnt az uborka szezon ebben a szakmában sajnos, pedig én nagyon visszasírom ezeket az üres nyirakat. Roham tempóban zajlik a törvénykezés meg az ország átalakítása, de most nekem megüti a fülemet az, amit mondasz, hogy nem akarunk több pénzt kapni. Eddig azért több helyről hallottuk polgármesterektől, hogy jóval kevesebbet kapnak a települések az államtól, mint korábban, és sok helyen ugye a közfeladataikra kellő költségvetésük sincsen meg, miközben mellette ugye nagyok az elvonások. Akkor most a szolidaritási adó, a fókusz és minden más mellékes, visszafogjátok magatokat, mert költségvetési hiány van, vagy ez egy paradigmaváltás?
9: Tehát nem pénzt szeretnénk, hogy azt szeretnénk, hogy kevesebbet vegyenek el. Most 400 milliárd a szolidaritási hozzájárulás. Ez brutál nagy összeg, az elmúlt 6 évben 6-szorosára emelkedett.
7: Fontos, ugye? Tegyük hozzá, ez a 400 milliárd, amit a nagyobb településektől begyűjtenek.
9: A 855 településtől, tehát most nem
7: kerül, nem kerül oda a kisebb önkormányzatokhoz, ami így az van, indoklás
9: tehát,
7: volt.
9: Tehát hogy ugyanaz van, mint volt, tehát tulajdonképpen ez az elvonás megvan, és a kisebb településeknek ez nem jelent többletbevételt, amit tőlünk elvesznek. Ez az egyik dolog. Ugye a gépjárműadót a Covid-ra való hivatkozásra vették el, elfelejtették visszaadni. Akkor ott van a közlekedéssel kapcsolatos sok kérdés, ami a önkormányzatokhoz van telepítve, a helyi közlekedés kérdés. Ott a közétkeztetés kérdése kezdődik az év. Ott vannak az óvodák, bölcsödék. Tehát rengeteg olyan dolog van, amiről beszélni kell. Tehát nem azt szeretném, hogy rögtön történjenek változások, de mi azért is írtuk le ezt az anyagot, hogy vannak elképzeléseink, egyeztetett elképzeléseink, amikkel kapcsolatban el kellene kezdeni dolgozni, tárgyalni egyelőre erről, és ugye ennek a tárgyalásnak egyre az esélye sincs meg, de kértük több alkalommal, hogy hívják össze az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsát. Ez a önkormányzatok és a kormány közötti tárgyalási szint, ahol több tárca benne van, és eddig ezt sem sikerült megcsinálni. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy türelmes vagyok. Én magam mindenképpen, mert láttam már karonvarjút, azaz láttam rendszerváltást, benne voltam nagyon sok folyamatban, tehát tudom azt, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kihívás, de ha mi felajánljuk a segítséget, ott vagyunk feketeöves polgármesterek és szövetségi elnökök, akinek azt gondolom, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni, beszélni, tárgyalni, mert tudunk segíteni nagyon sok mindenben.
7: A társadalomkutató történésze Bódi Ferenc például arról beszélt nemrég egy interjúban, hogy a rendszerváltáskori önkormányzati rendszer alaposan elő volt készítve tudományosan és társadalmilag is, de most egy hasonló átalakulásra lenne szükség. Itt sok vezető tisztes politikustól hallottunk a szubszidiaritás elvéről interjúkban. Az első néhány dolog, ami eszébe jut a magamfajta tenyér és talpas embernek, az ugye az intézmények kérdése, hogy ha most oktatási reform van és a klik klikket, mint központi rendszert felszámolják, vajon visszakerüljenek-e az iskolák, nehogy Isten a kórházak az önkormányzatokhoz, illetve hát a kiemelt beruházások, mint például a Paksi atomerőmű, amit és amelynek a adóbevételeit elvonták Pakstól, vagy a Gödi akkumulátorgyár. Tudom, hogy ez két külön kérdés, de kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, illetve mi a szövetség álláspontja ezekről.
9: Első dolog az, hogy a rendszerváltás, 90-es rendszerváltás legfontosabb törvény az önkormányzati törvény volt, szabályozta az önkormányzatok állam közötti feladatot, forrás megosztást, jogszabályokat alkotott, és ezt a parlamenti választás és az önkormányzati választás között abban a 3-4 hónapban alkották meg. Tehát van arra példa, hogy ezt jól és helyére lehet tenni. A másik dolog az, hogy a önkormányzati rendszer átalakításával kapcsolatban van a Tiszának programja. Hát csak elő kell venni. Abban benne van egy csomó olyan dolog, ami szinkronban van a mi elképzeléseinkkel. Ezeket kéne elkezdeni megvalósítani. Tehát mi nem új dolgot szeretnénk, vagy vadonatúj dolgot. A harmadik dolog pedig az, hogy valóban rengeteg olyan kérdés van önkormányzati adókkal kapcsolatban, önkormányzat állam feladat finanszírozásával kapcsolatban, amiről legalább először beszélni kellene. De az semmiképpen nem megoldás, hogy a miniszter azt, hogy nem jön elő azzal, hogy akkor üljünk le, tárgyaljunk, mi örömmel elmegyünk, semmi bántó szándék nincs bennünk. Itt ez nem pártpolitikai kérdés, ez egy nagyon komoly településpolitikai kérdés, amit nekünk rendezni kell, hiszen mi 9,5 millió emberért vagyunk ugyanúgy felelősek, mint a kormányzat. Nekünk ki kell nyitni ősszel ugyanúgy teljes gázzal a bölcsödéket, az óvodákat, szociális egészségügyi szolgáltatásokat működtetni kell, közétkeztetést meg kell szervezni, számos dolog van, ami a mindennapi működést érinti. Mi segíteni tudunk közel 3200-an az ország működtetésében. Ezt meg kell értenie a kormányzat önkormányzatokért felelős tárcájának, és le kell ülni beszélni arról, hogy ő is értse, hogy mi a mi problémánk. Én értem a kormányzati felállással való nehézségeket, ráadásul itt az energia, itt a klímaváltozás, válságos kérdések, ezeket kezelni kell, de közben az országnak működni kell. Az emberek elvárják azt, hogy biztonsággal tudjanak otthon a településeiken élni, a dolgaikat intézni. És mi ebben tudunk segíteni. Egy sikeres önkormányzati rendszer a kormány sikerét fogja okozni, és nem egy ellenzéke a kormánynak, függetlenül attól, hogy vannak véleménykülönbségek, hiszen mindenki több forrást szeretne a feladataihoz, és a kormányzat is szeretné azt, hogy minél kevesebbe kerüljön neki, mondjuk például az önkormányzati rendszer.
7: Azt értem, hogy te nem politikai érdekérvényesítés, vagy hogy mondjam, nem pártpolitizálásból mondod el ezeket a szempontokat. Ugyanakkor azért ennek van egy nagyon erős ilyen vonatkozása. Méghozzá ugye láttuk azt az elmúlt években, hogy a megmaradó ellenzék az alapvetően önkormányzati szinten tudott felnőni, kinőni, tehát ez hogy lehet egy hosszú távú félelem például a Tiszában, hogy mi lesz ezekkel a hosszú ideje ellenzéki politikusokkal. Egy másik tényező, ami azért eszembe jut, hogy most sorra buknak ki korrupciós ügyek, amikben kiérdemesült önkormányzati politikusok érintettek. Hogy érzékelitek ezt, hogy ez támadja a ti pozíciótokat, hogyan tudtok erre reagálni, vagy esetleg üdvözlitek, hogy ezek az ügyek felszínre kerülnek?
9: Ha 3200 polgármester van, és abban mondjuk 100 önkormányzatnál van korrupciós ügy, hogy bármi, azt el kell rendezni, ott meg vannak a megfelelő jogszabályok, van ügyészség, van bíróság, tegyék meg a feljelentéseket, és dolgozzunk ezen, de közel 3200-en vagyunk, és nem 100-an. Tehát az egész országot lefedjük, és dolgozni szeretnénk. Ez az egyik nagyon lényeges dolog. Tehát egy-egy ilyen korrupciós ügyről nem azt kell mondani, hogy a önkormányzati rendszer totálisan korrupt, ráadásul az önkormányzatoknál a korrupciós index az 1/5 volt a korábbi kormánynál, tehát mi sokkal, de sokkal nagyobb bizalom.
7: Ez egy elég szép különbség.
9: Hát körülbelül 1/5 volt. Igen, ezek ki vannak mutatva Transparency és mások által. Tehát azért ezt is látni kell, kétségen kívüli vannak ilyenek, el kell számoltatni, oda kell menni, meg kell oldani. De ez nem mehet, ez az egész elszámoltatás nem mehet a kormányzat rovására, kormányozni kell. Tehát ugyanúgy önkormányozni is kell. Tehát szeretnénk ebben a kérdésben továbbra is együttműködni. Türelemmel vagyunk, de ez azért elég gyorsan fogy.
7: Gémesi György, nagyon szépen köszönöm, és most egy rövid szünet után Ferenc Orsolyával fogom visszavárni önöket. Tartsanak velem.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Változékony időjárásra számíthatunk. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta az országgyűlés elnöke. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a Paksi Atomerőmű működőképessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna víz szintjét. A kormányfő a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a Paksi Atomerőmű várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Bulgária csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A kozlodói erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének a teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban a felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat. Úgy fogalmazott, a kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Viharkárok miatt riasztották a tűzoltókat Komárom-Esztergom vármegyében. A katasztrófa védelem közlése szerint Tatabányán személygépkocsira és az útra dőlt két nagy fa. Emellett a 13-as és a 117-es főútra is fák dőltek. A délkeleti országrészben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
11: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között, a pesti alsórakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között, továbbá a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Lezárták a Margit hidat is, de este 7 óráig a BKK járatok és a gyalogosok átkelhetnek rajta. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják pénteken délig, de ma este 7 óra és éjjel 11 óra között a hidat teljesen lezárják. Majd azt követően ismét megnyitják a gyalogosok számára. Lezárták a Széchenyi rakpartot is, valamint a belvárosban a Zoltán utca, Nádor utca és az Akadémia utca egy-egy szakaszát útszintén. Este 7 órától az Erzsébet hidat is lezárják, illetve a Szabadság hidat szintén lezárhatják. Rendezvény miatt a 133E autóbusz továbbra is terelve közlekedik. Egyik irányban sem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem megállót, illetve Nagytétény felé kihagyja a Budafoki út, Karinti-Frigyes út megállót is. A 107-es autóbusz szintén módosított útvonalon jár, nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem megállót a keleti pályaudvar felé. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Paprika Kinga.
1: Jó reggelt kívánok, folytatódik is a Start, és már itt van velem Ferenc Orsoly, a korábbi űrbiztos, és ehhez méltóan ugye a Hunor képviseletében, Hunor program pólójában jelent meg. Üdvözöllek, jó reggelt kívánok. Navracsics Tiborral bejelentettétek, hogy a polgári demokraták nevében új egyeztetés platformot indítotok, de Navracsics Tibor tegnap este az Egyenes Beszédben azt mondta a Somos András kérdésére, hogy ennek azért a konkrét platformja még nincsen meghatározva. Mi ennek a kerete, hogy néz ez ki, hol zajlanak ezek a beszélgetések?
2: Egész pontosan úgy fogalmazott, hogy ez egy nyílt végű játék, tehát pont azt szeretnénk, hogy mindazok, akik és egyre bővülő körben vannak ilyenek, akiket érdekel ez, hogy hogyan lehet ezt a beszélgetést élővé tenni, és ténylegesen az ország dolgairól úgy beszélgetni, hogy az előre vigyen, azok alakítsák ki ezt a teret. Dolgozunk rajta, hogy minél hamarabb legyen meg az a felület, ahol majd ezt kicsit formálisabban is meg lehet tenni, de már így is nagyon, nagyon élénk a beszélgetés sokakkal.
1: De most arra gondoljunk, hogy ez hasonló lesz mondjuk egy polgári körökhöz, tehát egyfajta önszerveződés, és annak lesz valamilyen internetes felülete, vagy arra gondoljunk, hogy ez kifejezetten egy ilyen nyílt online beszélgetés lesz. Azért is kérdem, mert ugye szó volt például arról, ez nem a te felelősséged, de hogy egyeztessünk a köztársasági elnök személyéről, és akkor én elsőnek azt kérdeztem, hogy jó, de hát hol? Facebook posztokban?
2: Ez egy nagyon jogos kérdés. Mi valójában szeretnénk ezt a személyes érintkezés szintjén is megtartani. Igazság szerint az, hogy az ember kíváncsi ebben az országban mindenkinek az álláspontjára, aki ezt a civilizációs normák mentén normálisan el akarja mondani, azt gondolom, hogy ez egy minimum. Ez egy olyan évszázad, amiben egyre jobban megyünk bele, ahol olyan globális kihívásokkal néz szembe, akárcsak a kontinensünk, most pont a mostani forró nyára gondolva, amiben komoly szakpolitikai kérdések merülnek például fel, és ez az ország ahhoz túl kicsi, hogy szakembereket például szakpolitikai kérdésekben ne hallgassunk meg azért, mert mondjuk az egyik meg a másik politikai tábor nem akar egymással beszélni.
1: Hát illetve volt itt egy súlyos ideológiai elhatározás azzal kapcsolatban, Orbán Viktor ugye arra beszél, nem klímaváltozás van, most nem szó szerint idézem, de tulajdonképpen ez volt az irányzék, hogy nincs itt semmi látnivaló, mink a vizek ország, vagyunk, minden rendben van, miközben láttuk, hogy nem történik ezzel kapcsolatban érdemi lépés, és romlik a helyzet évről évre.
2: Ezzel kapcsolatban is én számos ponton és számos előadásban és akár cikkekben is elmondtam az álláspontomat, ami ezzel homlok egyenest ellenkező, és kifejezetten sokszor hívtam fel a figyelmet arra, hogy az ember által okozott felmelegedési hatás a Kárpát-medence számára egyébként kifejezetten erősen jelentkezik, és hogy muszáj ebben az ügyben lépni. Tehát például itt azt gondolom, hogy nagyon élénk és fontos beszélgetéseket lehet folytatni. Összességében Magyarországról, Magyarország lehetőségeiről, kultúrát formában, de beszélnünk kell. Nem lehet beleszorulni ebbe az egymással lövöldöző szekértábor logikába tovább. Egyébként, ha van konklúziója annak, hogy a Fidesz ilyen történelmi vereséget szenvedett április 12-én, akkor azokat le kell vonni, ezeket a konklúziókat. Például az is ilyen, hogy mindig és minden körülmények között meg kell tartani a konstruktív párbeszédet. Nem lehet erről lemondani. Nekem ez az álláspontom. És többünknek.
1: Lehetséges-e konstruktív párbeszéd akkor, amikor például a Fidesz törzsközönsége és a Fidesz domináns politikusai már erre a kezdeményezésre is nagyon negatívan reagálnak? Te azért többször, főleg a választás óta nyíltan kritizáltad a Fideszt, ami hát nem szokás ebben a szervezetben, és ennek úgy tűnik, hogy mondjam, nem az lett a hatása, hogy hirtelen mindenki megszívleli, amit mondasz, Havasi Bertalan reagált is a bejelentésetekre, és nem volt éppen pozitív. Hogyan tudtok konstruktív párbeszédet folytatni azokkal, akik viszont nagyon el vannak köteleződve a létező Fidesz mellett, vagy az eddig létező Fidesz mellett?
2: Hamasi Bertalanhoz annyit fűznék, hogy egy nagyon sokra tartom Bercit, rendkívül sok munkát végzett el a közösségünk érdekében, és nagyon örülök neki, hogy elmondta az álláspontját, biztatok rá mindenkit, tehát már egy véleménnyel beljebb vagyunk.
1: Ez egy diplomata válasz.
2: Már egy beljebb, hát akkor is, most már legalább tudjuk, hogy Hamasi Bertalan hogy gondolja, már még vannak sokan ebben az országban, és egyébként a fideszes táborban is nagyon sokszínű a háttérben a vélemény, rengeteg beszélgetés, párbeszéd zajlik, és messze nem olyan homogén ez, mint ahogy adott esetben kifelé egy-egy megnyilvánulás ezt mutatja.
1: És akkor nézzük a másik oldalról, és ez most nyilván nem lesz egy jó indulatú vélemény, de hadd hangosítsam ki azt, amit nagyon sok helyről hallunk, hogy ez most ugye korábban az volt a kifejezés, mint Navracsics Tiborra, Pokorni Zoltánra, hogy az emberarcú fideszes, mostansági pesties szóhasználatban ez a késsel villával elni tudó fideszes kifejezés van a használatban. Nagyon sok helyről hallom ezt, hogy akkor ezek most azok az emberek, vagy a ti kezdeményezések azokhoz az emberekhez szól, akik ugye, hogy mondjam, civilizáltabban tudnak viselkedni, de alapvetően részt vettek ebben az előző rendszerben.

0: villával eszik, meg az elmúlt 16 év borzasztó rezsimjét kiszolgálta. Ezek olyan sarkalatos, szélsőségesnek mondható vélemények, amit én elfogadom, hogy volt legalább 1,8-2 millió ember körül, akik minden körülmények között a Fidesz-szel szemben foglaltak állást. Ők nyilván nem fogják most azt, tehát nyilván nem akarnak most sem semmilyen módon szimpátiával gondolni a túloldalra. De azért ebben az országban négyszer nyert az elmúlt 16 évben a Fidesz vezette politikai oldal, és az elmúlt 16 évet disztingváltan kell nézni, sok eredmény volt, sok jó dolog volt, nem lehet elvitatni maga a mostani kurzus is azt mondja, hogy a jó dolgokat meg kell tartani, és a többi arra építeni kell. Pont az űrprogram kapcsán büszkén mondhatom, hogy bár még tavaly egy évvel ezelőtt, amikor ez az útpont megvalósult, ez a Hunor programnak a repülése, akkor még kevés pozitív véleményt hallottunk a túloldalról, de most viszont számosan elismerik, hogy ez egy jó és fontos program volt. És voltak nagyon súlyos hibák, sőt bűnök. Tehát ezért ezt árnyaltan kell
1: látni. Már júniusban arról beszélte, hogy a Fidesznek a bicskei gyerekektől bocsánatot kellett volna kérni.
0: Nem a bicskei, az is, mert ez nagyobb ennél, tehát általában igen, a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban az akkori kormány, akik akkor hatalmon voltak, azok felelőssége. Tehát az viszont akkor megint egy ilyen disztingválási ponthoz érünk, mert a pedofizeszezés, ez az egész meglehetősen rossz ízű, hát most nem is akarom idehozni, hogy hányféle vád repült bárki felé, akár még személyemben engem is ért ilyen jelzős támadás, ezek méltatlanok. De ez nem módosítja azt a kérdést, hogy a mindenkori hatalom felelős az ország működtetéséért.
1: Én nem szeretnék erre a fajta sértegetésre most itt feliratkozni, mert ez nem az a fórum, ahol itt szemétkedünk egymással, de azt hiszem, hogy ennek a haragnak mégiscsak az az alapja, hogy a komplett fideszes kormányzat nem tett ebben az ügyben, sőt, hosszú távon nem lépett ebben az ügyben, és aztán, amikor ezek az ügyek kibuktak, akkor is igazából inkább a tagadás volt a jellemző.
0: Voltak súlyos hibák ebben az ügyben, voltak súlyos mulasztások. Ha úgy tetszik, most van egy olyan történelmi lehetőség, hogy ezeket az ügyeket végignézzük, rendbe tegyük, új modelleket állítsanak fel a most ezért felelősök ebben a rendszerben, és tiszta szívből drukkolok nekik. És pontosan ez például ez mutatja meg, hogy a szaktudásra igényt tartva, és a józan hangra igényt tartva, de beszélni kell egymással. Tehát az a fajta kollektív megbélyegzés, és sokszor akár a verbális abúzusig elmenő kommunikáció, ami eluralkodni látszik néha, az nem viszi előre az ország dolgát. Már csak egyébként azért sem, mert ha már itt a gyerekeket szóba hoztuk, az a példa, amit mutat egy politikai elit, az leszivárog a társadalom minden szintjére. És adott esetben iskolában vagy munkahelyen is úgy fogják gondolni egyesek, hogy így lehet beszélni valakivel, akivel én nem értek egyet. Nyilván senki nem szeretne egy ilyen országban élni. Én azt gondolom, hogy itt a pillanat, amikor józanul hátralépve egy picit új alapokra lehet helyezni ezt.
1: A társadalmi párbeszéd az tényleg egy demokratikusan elvárható és alapvető dolog, szóval ez nyilván a kezdeményezésnek egy olyan eleme, amit önmagában nem nagyon lehet kritizálni. A számvetés az nagyon sokat hiányzik, de a következő kérdés...
0: Magam is elsürgettem egyébként gyakorlatilag folyamatosan hetek, hónapok óta, meglehetősen makacs és elszánt módon.
1: Ez Istennek tetsző dolog, de ugye a következő kérdés, ami felmerül, hogy ez vajon egy hasonló szakadásnak az első lépése el, mint amikor az MSZP-ből lassan, kicsit amőbe formájában, de kivált a DK, hogy ez a végkezdete, bár én amellett érvelnék, hogy a DK-nak még a csokot hátra, hogy vége legyen, sőt az MSZP-nek is. Mit gondolsz erről? Lesz ebből pártszakadás?
0: Nem, ezért szeretném újra hangsúlyozni, amit egyébként a közleményben, vagy a Facebook posztokban is leírtunk, meg a videóban is Tibor elmondott. Ténylegesen mi nem, semmilyen szinten nem párt logika mentén és pártpolitizálás céljából vagy annak érdekében szólaltunk meg, hanem a szekértáborokon túl, a pártpolitikán túl szeretnénk egy valódi élő kommunikációt a magyar társadalomban. Nyilván nekem van egy politikai közösségem, ha már a politikai oldalát nézzük, én egy ilyen konzervatív, jobboldali, de nehéz ezt a 21. században a 20. századi címkéket használni, gondolkodásmódú politikus voltam, amíg aktív politikus voltam, és most is mikor gondolkodom ezekről a kérdésekről, de azt gondolom, hogy én bárkivel ténylegesen és kíváncsian a véleményére szeretnék egy asztalhoz ülni, aki

0: úgy érzi, hogy a világot valahogy látja, és azt esetleg szeretné elmondani.
1: Szerintem ez jól hangozhat sokak számára, és az is egy teljesen világos logika, hogyha egy szervezetben nagy bajok vannak, akkor azokat a nagy bajokat ki kell takarítani. Ugyanakkor a Fidesz, mint politikai párt, mint hatalmi gépezet széteső félben van, és egyre inkább ez a folyamat, amit most elindítotok, az szerinted megmentheti, vagy valamiféle teljes átalakulásra lesz szükség?
0: Én bár Fidesz tagja vagyok, de én nem a Fideszről szeretnék gondolkodni, hanem értékekről, mert értékek nélkül nem érdemes se politizálni, se semmi más tenni. És aztán ez majd meg fogja szülni a maga válaszát a magyar társadalomban, hogy mit gondolnak az emberek pártpolitikai szinten ezekről a kérdésekről. Az biztos, hogy a Fideszen belül én nagyon régóta sürgettem, egyébként már a választások előtt is, csak nyilván az egy kormányzati időszakban ez máshogy zajlik, hogy bizonyos
1: dolgokat... Hát erről újságírók pletykálnak a folyosón, ugye leírni nem lehet, ha nem mondjátok hivatalosan.
0: Hát még sok mindenről fogunk beszélni az évek alatt szerintem, de a lényeg az, hogy igen, a Fideszen belül én kifejezetten sokszor jeleztem, és egyébként április 12-e óta már nyíltan is, hiszen akkor már lezárult ez a történelmi pillanat, és választ kaptunk a Magyar Nemzettől arra, hogy mit gondolt az aktuális Fidesz politikáról. A szembenézést és a tényleges elszámolást. Ha úgy tetszik, most Lázár Jánosnak a tegnapi lemondásával, erre például láttunk egy nagyon jól artikulált példát.
1: Hát Lázár János lemondásából most egyelőre az augusztus 20-ai események közepette nem lett akkora ikonikus lépés, mint Gyurcsány Ferenc lemondásából annak idején, de lássuk meg a fejleményeket. Ferenc Orsolya, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm ezt.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Paprika Kinga.
1: Mindjárt megbeszéljük a tanulságokat, mert már itt is van velem Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítója. Jó reggelt,
2: szervusz! Jó reggelt!
1: Na hát hallottad itt Ferenc Orsolya álláspontját. Mire számítunk? A nagy kérdés, lesz-e ebből MSZP-DK szakadás? Vagy hát ahhoz hasonló szakadás, szakad-e a Fidesz, oszlik-e, foszlik-e a Fidesz, vagy megújul, mire számítasz ezzel kapcsolatban, a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban?
2: Az egyértelműen látszik, hogy az április 12-i választás óta a Fidesz nem találja azt a politikai stratégiát, amivel stabilizálni, vagy akár valamikor is növelni tudná a támogatottságát. Ezek a folyamatok ilyenkor természetesek. Nagyon érdekes az, hogy tényleg szinte a 2010-es párhuzamot látjuk felgyorsított menetbe, hiszen a DK kiválása azért az MSZP 2010-es veresége után több mint egy évvel következett be. Nagyon úgy tűnik, hogy a Fideszben ez a folyamat gyorsabb, és ez nagyon párhuzamos történetnek tűnik. Egyéb párhuzamokat is lehet egyébként látni.
1: Én most egy kicsit erőszak a kicsavarom a kezedből a párhuzamot, amit ráderöltettem, mert hogy ha abból indulunk ki, akkor nem, de azért csak megkérdezem, hogy szerinted az a fajta tisztulási folyamat, elszámolás, szenvedés, amire itt sokan várnak, az egy ilyen folyamatban lehetséges, vagy ez mindig csak inkább egyfajta ilyen teátrális frakcióalakítás lesz? Tehát ennek a politikai közösségnek a tagja, a Fidesznek a tagjai, akik, ha nem is értettek vele egyet, de részt vettek az elmúlt 16 év tevékenységében, ők számot tudnak adni, számot tudnak vetni, bűnbocsánatot nyerhetnek, hogy ilyen nagyon sajátosan fogalmazzak?
2: Egy demokráciában nem is a bűnbocsánat a kérdés, mert nincsen örök kárhozat egy demokráciában.
1: Én katolikus vagyok, nálunk csak az van.
2: A demokrácia az ettől egy picit eltér. Az a dolog lényege szerintem, hogy míg a Fidesz rendszere az engedelmességre, a hűségre és a félelemre épült, addig egy nyugat-európai értelembe vett polgári demokrácia az a teljesítményre, a felelősségre és a bizalomra. A Fidesz a bizalmat egyértelműen elvesztette a társadalomban, az április 12-i eredmény ezt tökéletesen megmutatta, hogy a többség arra szavazott, hogy nem bízik abba, amit a Fidesz csinál, és ezt ebből nem kér többet. Ahhoz, hogy egy ilyen újonnan épülő demokráciában egy politikai szervezet, amelyik olyan 16 éves hatalmat gyakorolt, mint a Fidesz, úgy tud csak bizalmat építeni, hogyha először felelősséget vállal azért, amit abban a 16 évben elkövetett, mind egyéni politikusi szinten, mind egyébként párt szinten, és utána hosszú-hosszú évek alatt a tevékenységével bizonyítja, hogy megértette a társadalomnak az üzenetét, és így lehet visszanyerni a bizalmat.
1: Hát az a mai demokratikus politikusaink között, ugye Hatházi Ákostól Márki-Zay Péteren keresztül, azért sokan vannak, Magyar Péterig és túl, akik a Fideszből váltak ki, illetve Fidesz holdudvarából váltak ide, akár aktív politikusként, és most évekkel később azt gondoljuk, hogy működött ez az átállás, ez az átalakulás.
2: Pontosan, ők a legtisztább bizonyítékai annak, hogy...
1: Na jó, de ők egyéni példák, akik óriási személyes kockázatot vállaltak ezzel.
2: Egy politikai közösség a politikusok tetteivel kezd átalakulni. A Fidesz elmúlt 16 évben vezető politikusainak pontosan ugyanúgy szembe kéne nézni a tevékenységükkel, ahogy mikor Hatházi Ákos kilépett a Fideszből, és szembeszállt a Fidesszel, elmondta azt, hogy ő ott mit látott, mi volt az, ami őt arra vitte, hogy ezzel szembeszálljon, és itt tényleg hosszú a lista, Mellár Tamás, egyébként Magyar Péter konkrétan ugyanezt csinálta, és hosszú-hosszú évek munkájával bizonyítva azt, hogy tényleg komolyan gondolták a felelősségvállalást, és az nem csak egy díszlet volt, ami a politikai kommunikációt jelentette, a tevékenységükkel bizonyították azt, hogy ők tényleg komolyan gondolták ezt a felelősségvállalást.
1: Nem csak átszédültek a túlsó járdára. Ha már politikai közösségről beszélünk, hadd hozzam szóba a Tisza-szigeteket, akiknek ugye augusztus 20-án tegnap volt nagy találkozója a Margit-szigeten. Radnai Márk arról is beszélt, hogy érzékelik a Tisza-sziget önkéntesek csalódottságát. Ez egy gyakori dolog, hogy rengeteg ember nagyon sok munkát belerak valamilyen politikai közösségbe, és amikor annak eredménye lesz, akkor ezért sokan vagy kerítésen kívül maradnak, vagy nem azt kapják ebből, amire számítottak. Mit gondolsz, ez a fajta ilyen hálózatos politikai szervezetépítés fenntartható a Tisza részéről? Vissza tudják-e szerezni ezeket az önkénteseket, akik most esetleg azt érzik, hogy magukra hagyták őket?
2: Tisza-szigetek egy nagyon egyedi társadalmi jelenség egyébként. Nem is az a fő definíció, hogy ezek politikai szervezetek lennének. A létrejöttükben társadalmi folyamatok zajlottak lent. Hát nem egy fölülről építkező szervezet volt ez, hanem alulról építkezett.
1: Hát engem például nagyon érdekelne, hogy a helyi Tisza-szigetekben hány korábbi netadó tüntetés szervező volt. Mert azt érzem, hogy ezek a fajta ilyen alulról szerveződő helyi kezdeményezések, azért ezekben nagy átfedések, meg tanulások vannak.
2: Helyben biztos, hogy egy nagyon jelentős része volt azoknak, mint a 16 év alatt települési, vagy mondjuk megyei szinten részt vettek már a NER-rel való szembeszállásba. Ő belőlük épült ki, és hozzájuk csatlakozott egy olyan réteg, akiknek az aktivizálódását korábban nem láttuk a magyar társadalomban. Ugye Kéri László nevezi ezt a kisvállalkozók forradalmának a Tisza-szigeteket, és ebben nagyon nagy igazság van, hogy az a vállalkozó.
1: Ez azért majdnem egy sértés a házmesterek forradalma után.
2: De ebből a szempontból szerintem egy nagyon fontos észrevétel, hogy olyan emberek kezdtek el először társadalmi problémákkal foglalkozni, akik egyébként a saját életükbe fölépítettek egy céget, működtettek vállalkozásokat, hogy látták azt, hogy hogyan lehet egy szervezetet megépíteni. És ők voltak egyébként helyben a, úgymond a helyi polgárság, akik felelősséggel építették teljesítménnyel a saját világukat, és beléptek először egy társadalmi térbe, majd utána a politikai térbe. És ez különbözteti meg egyébként minden korábbi szerveződéstől a Tisza-szigeteket, hogy itt olyan emberek voltak helybe, akik autonómok voltak, tudták azt, hogy kell valamit megszervezni.
1: Autonómok, és ahogy te is mondod, van egy megszerzett tudásuk arról, hogy működik egy intézmény, egy vállalkozás, egy társadalmi csoport, egy település, nagyon különböző rétegeken, tehát beszéltünk arról itt az ATV-ben is, hogy ezek nulla kilométeres jelöltek, de bizonyos dolgokban pedig nem voltak nulla kilométeresek, amiről pedig ugye a politikai osztálynak szokott sokszor kevés tudása lenni. Az elmúlt 100 nap alapján, ami mindig ikonikusan ezt szoktuk elemezni, na innen már meglátszik, hogy milyen lesz egy kormányzat, szerinted megmutatkozik ez a képesség? Ilyen rohan tempóban zajlik az államszerkezet átalakítása. Mi a benyomásod? Érvényesül ez a fajta ilyen dörzsölt kisvállalkozói helyben vagyok, és tudom, hogy működnek a dolgok típusú tudás?
2: Ebben a tekintetben felemás az elmúlt 100 napnak a mérlege. A kormányzás bizonyos részeiben látszik, hogy kvázi az, hogy probléma megoldó képességgel kerültek oda emberek, jól tudnak kezelni krízis helyzeteket, egy vállalkozás életében is folyamatosan tudnak krízis helyzetek lenni. Ez látszik. Nagyon sok olyan dolog látszik viszont, ami egyszerűen abból fakad, hogy nem ismerik a közigazgatás világát, nem ismerik azt a nagy rendszert, ami egy magyar államot jelent. És valószínűleg ezért is van az, hogy a Tisza-szigetek elégedetlenek ebben. A tegnapi tudósításokat megnézve, ők leginkább azt kifogásolják, hogy nem kérik ki a véleményüket, nem kérnek tőlük segítséget. Márpedig ez tényleg egy olyan szellemi erőforrás is ez a hálózat, amiből a kormányzat igenis tudna meríteni.
1: És szerinted át tud alakulni a kormányzási stílus egy ilyen start után? Én abszolút értem ezeket az érveket, halljuk mindenhonnan, hogy óriási a nyomás, el kellett hozni az EU-s pénzeket, krízis van, ilyenkor azért a központi irányításnak megnő a jelentőséget, de hát ilyen központi parancsuralomban töltöttük az elmúlt éveket, szóval sokan felhúzzák erre a szemöldöküket. Egy ilyen start után szerinted ez a fajta kiterjesztettebb, részvételi kormányzás, amit ígért a Tisza, erre át lehet állni?
2: A változás mindig úgy kezdődik, hogy valaki elkezdi másképp csinálni. A Tiszának jelen pillanatban pont ebből a szempontból pont az az előnye, hogy nincsenek rögzült tudásai, nincsenek rögzült megszokásai azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell politizálni.
1: Tehetetlensége.
2: Igen. Nincs az, hogy 10 éve is így csináljuk, jó lesz ez így. Azok a képviselők, akik egyébként ott ülnek a parlamentben, 3 hónapja vannak ott, bármelyik munkahelyen, 3-4 hónap az, amíg egy újonnan bekerülő munkatárs egyáltalán megismeri a szervezetet.
1: Megtalálja a fénymásolót.
2: Pontosan. Ezt a fajta szervezeti tapasztalatot, ezt a legkisebb munkahelyen sem lehet az első pillanatban megszerezni. És én azt gondolom, hogy pont az a képesség, hogy ezek a képviselők a saját életükbe fölépítettek már valamit, láttak ilyen szituációkat, amikor megismerik a kereteket, akkor sokkal nagyobb eséllyel tudnak abba kreatívan mozogni. És az, hogy egy kormányzaton belül, illetve egy párton belül hogyan lehet megváltoztatni a működési módokat, hát az pedig a politika. És én azt gondolom, hogy az a politikai szervezet, amely képes volt egy olyan társadalmi felháborodást becsatornázni, mint ahogy a Tisza ezt megtette a NER leváltásakor, ő bennük megvan ez a képesség. Persze a képesség az önmagában nem jelenti azt, hogy végül ennek az eredménye is teljes körül lesz, azonban mindenképpen lehetőséget teremt.
1: Tényleg csak egy mondatra maradt időnk, de azért hagyd kérdezzem meg, tegnap újraindult a köztelevíziós műsor Sugárzás. Hogyan értékeled az első napot? Mire számítunk a köztévétől?
2: A köztelevízió nagyon nehéz helyzetben van, hogy ha valamit a NER 100%-ban, ha nem 110%-ban foglalt el, akkor a köztévé biztosan az volt. Ezt újraindítani ilyen rövid határidővel, ahogy most újraindították, hogy ebbe vannak hibák, az teljesen természetes.
1: Jó, hát akkor legyen bennünk jó indulat, ha más nem, akkor az oda átment korábbi kollégáink iránt, akiket itt már megszerettünk. Vető Balázs, nagyon szépen köszönöm, és hamarosan folytatjuk, maradjanak velünk.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Paprika Kinga.
1: Dübörök tovább a start, és már itt is van velem Feld Márton, a Magyar Közlekedési Klub elnökségi tagja, akivel a kormány eddigi 100 napja alatt a közlekedési helyzet átalakításáról fogunk beszélni, sok szó esett erről, de még előtte Feld Márton szeretné szóvá tenni a 2023-ban még Lázár János által végrehajtott idézőjeles vérengzéseknek a maradékát. Kérem, mesélj el, hogy miről van itt szó, hogy kirúgásokról beszélünk, amiket soha nem tett jóvá, például a Magyar Államvasutak az ön álláspontja szerint.
2: Így van, jó reggelt kívánok. Én korábban a MÁV-nál dolgoztam 6 évig, meg más közlekedési cégeknél is, és hát valóban az történt, hogy 2023. szeptemberében sok tucat kiváló szakember, társamat és magamat is távolítottak el a MÁV-ból és a környékéről. Valódi indoklás nélkül annyi volt az indoklás, hogy már kaptunk már a MÁV kapott a minisztériumból egy fekete listát, és hát mindez idáig ebben a témában a...
1: Ez szóban elhangzott, de nem látta ezt a fekete listát.
2: Nem, persze. Hát voltak ilyen kirúgási beszélgetések, és nyilván ott fölmerült az emberbe, hogy hát mi a probléma, és annyi volt a válasz, hogy ők se tudják, hanem kaptak egy ilyen fekete listát, meg egyébként minket a titkosszolgálat is megfigyelt. Hoppá. Na most nyilván az ember azért, meg ezt sokuk nevében tudom mondani, ezek kíváncsiak lennénk arra, hogy milyen alapon figyelt, mert tényleg megfigyelte, mit derítettek ki rólunk, és nyilván azt is, hogy kik vagy ki volt az, aki ezeket a listákat összeállította, és ők mondjuk jelenleg milyen pozíciót töltenek be a különböző közlekedési cégeknél. Úgyhogy ha itt ugye elszámoltatásra sok szó van arról, meg a NER-nek a különböző bűneiről, meg Lázár Jánosnak a tévedéseiről, akkor ez nyilvánvalóan azért nem lehet megkerülni, hogy ebben az ügyben is tisztában lássunk.
1: Fel kell vésni az elszámolandók hosszú listájába. Én régóta mondom mindenkinek, a WC-re ne vigyék magukkal a telefonjukat, mi van, ha megfigyelik önöket. De most ennél komolyabb dolgokról is beszélgethetünk, nem a kirúgásoknál komolyabb, hanem az én életvezetési tanácsaimnál. Méghozzá, ugye Vitézi Dávid mégiscsak egy prominens tagja ennek a kormánynak, sőt, hát kulturálisan is meghatározó alakja, hát vonatra ültette a kabinetet, és nagy bejelentéseknek lehettünk tanúi. Mit látunk ebből egyelőre a gyakorlatban, azon túl, hogy a kommunikációnak az előterébe került a közlekedés, tömegközlekedés, mi az, ami eddig megvalósult, mi az, amiről tudjuk, hogy biztosan megvalósul?
2: Igen. Hát egyelőre, ami a legfontosabb pozitívum, az a szándék. Tehát nyilván az elmúlt 4 évhez képest óriási novum az, hogy egyáltalán előre van az irány, és nem hátra. Ugyanakkor a dolognak azért a korlátait is érdemes látni. Amit eddig konkrétumként láttunk, az a Baross Gábor fejlesztési tervnek a bejelentése volt. Ez nagyrészt az Európai Uniós, tehát külső forrású fejlesztéseknek a felsorolását jelenti. A projekteknek a többsége az olyan, amelyet az elmúlt 10 évben már valamilyen szinten előkészítettek. Vannak projektek, amelyek újonnan kerültek be.
1: Például, itt szó volt metró hosszabbításról, hát igen, a megyei vonalak felújításáról.
2: Igen, ezek olyanok, amelyeket már korábban előkészítettek, de kerültek bele olyanok, mint például Eger közlekedésének a fejlesztése, vagy a Kazincbarcika tiszaújvárosi tramtrén, amelyek nyilván nagyon pozitív és előremutató fejlesztések. Még akkor is, hogyha ezek ugye előkészítési projektek, egyelőre sajnos, tehát ezek majd 2030 után tudnak megvalósulni.
1: Az előkészítés az a megtervezés?
2: Hát tervezés, engedélyeztetés, egyebek, hát itt ugye sok mindent kell előtte csinálni, adott esetben telekvásárlásokat le kell bonyolítani, és hasonlók, és utána lehet nyilván.
1: Hát itt a főváros nagy előnyben van, nyilván részben azért, mert hát a főváros is egy kiemelt terület, és az egész országot érinti Budapest közlekedése, részben azért, mert a főváros nagyon sok tekintetben előre dolgozott tervekkel arra az esetre, ha véletlenül ránk esne a von der Leyen összes pénze. Ez az országos viszonylatban, ez nekem nagyon tetszetős, hogy például Egerhelyi közlekedését fejlesztik. Mennyire oszlanak el ezek a fejlesztési tervek, vagy mennyire vízfejű most ez a tervezet egyelőre?
2: Hát azt nem mondanám azért, hogy kifejezetten Budapest-centrikus lenne. Igazából eléggé egyenletlen az elosztása az eddig előkészített fejlesztéseknek, és nyilván van azért egy olyan probléma is, hogy olyan projektek is benne maradtak egyelőre a listában, amiről azért tudjuk, hogy nem annyira jók, de hát erre van tervez, van előkészítve. Ugye például az Észak-Balatoni vasútállomásoknak a fejlesztése egy olyan dolog, ami erősen vitatható, és például a helyiek sem szeretik. Lásd Balaton akaratja, vagy mondjuk akár a Kőszeg-Szombathely.
1: Mi a probléma ezekkel?
2: Hát az Észak-Balatonon, hát egyébként részben igen, tehát ez a helyiek fő baja, de főleg az, hogy nagyon drága fejlesztések, és valójában nincs végig gondolva az, hogy mi az indoka. Ha megvalósul egy olyan fejlesztés, hogy a peron, tehát az utasforgalmi peron, az teljesen függetlenné válik az utasforgalmi épülettől, akkor nyilván nem érdemes az utasforgalmi épületre hatalmas pénzeket elkölteni, és mások a problémák. Tehát az Észak-Balatoni vasútvonalon a kitérési lehetőségeknek a hiánya, meg hát főleg a járműpark azok, amelyek a fő gondot jelentik, és nem az, hogy egy-egy ilyen teljesen izolált régi épület most éppen hogy néz ki.
1: Itt most az igazi nagy hajsza a rekonstrukciós pénzek körül ment, ez az uniós pénzeknek csak egy része, ez igen. Ugye a Covid-járvány utáni újjáépítési, gazdaságélénkítési csomag volt. Lesz még ezen kívül uniós forrás, de vajon lesz-e magyar állami forrás arra, hogy a közlekedési rendszer fejlődjön, mert azért nem lehet mindent csak uniós pénzből megoldani.
2: Persze, hát ez az egyik legfontosabb kérdés. Tehát például az, hogy a MÁV-nak a beruházási kerete, ami éves szinten egy megállapított összeg, az mekkora lesz, azon rengeteg minden múlik. Tehát ha maradunk az eddig ilyen 20-25 milliárd forint körüli összegnél, az nyilvánvalóan rendkívül kevés. De ez csak az egyik oldala, ezt mindig el szoktam mondani, hogy mennyi pénz megy mondjuk például a MÁV pályafenntartásra, a másik oldala az, hogy egyáltalán hogyan működik ez a szervezet. Van-e egy határozott központi vezetés, van-e egy egységes műszaki gondolkodás, mert ha ez nincsen, akkor köthetünk háromszor ennyit is a MÁV-ra, nem lesz háromszor jobb az eredmény.
1: Itt ugye mindig az a kérdés, igazából évtizedek óta ezt hallgatjuk, hogy most akkor rentábilis a tömegközlekedés, vagy nem rentábilis, és akkor kockáspapíron ki kell számolni, hogy jegybevétel az sose annyi, de a társadalmi haszon az meg nem annyi. Mi az az igazi nagy belső reform, amit a MÁV-nak meg kellene ugornia, hogy ezekben a helyzetekben igazodni tudjon, ne adj Isten, a társadalom is érezze a jelentőségét azokon kívül is, akik rá vannak utalva a kötött pályás közlekedésre?
2: Hát először is ezt érdemes tisztába tenni, hogy itt mi a nyereségesség fogalma. Tehát ugye ez egy közszolgáltatás, ahol gyakorlatilag a politika mondja meg, hogy mit kell csinálni, a politikai alapon van meghatározva a jegyár. Nagyon-nagyon erőteljes a politika beavatkozása a cégek működésébe. Nyilván kedves nézők között is biztos van, akinek van vállalkozása. Hát az ilyen körülmények között nehéz piaci alapon működni, tehát nyilván ezt számon sem lehet kérni. De
1: hát
2: nyilván
1: ez
2: azt, hogy nagyobb.
1: Szempont.
2: De azt, hogy így van. De az, hogy nagyobb hatékonyság,
1: az
2: viszont abszolút.
1: Az ára, nem?
2: Tehát itt, amit mondjuk a kapitány István is szokott mindig mondani az ilyen rövid videóiban, hogy ez ugye az üzletben nagyon fontos a célok rögzítése. Ugye itt ez az, ami igazából nem történt meg. Például mondjuk az infrastruktúra fenntartás tekintetében nem volt igazából az elmúlt 30-40 évben olyan közszolgáltatási szerződésrendszer, amely valóban egyértelműen és számon kérhetően fixálta volna azt, hogy a MÁV-nak mit is kéne csinálnia. És hát így nyilván nehéz, hanem mindig jött ezek az ilyen évről évre való alkudozások, hogy hát most ennyi milliárd kell, hát most annyi milliárd kell, most akkor ennyit vonunk el, annyit vonunk el, és akkor így az egész rendszer elbizonytalanodott, és nem lehetett igazából valódi.
1: Illetve egy versenyhelyzetben volt tulajdonképpen az autópályaépítéssel, vagy a nagy útépítésekkel, ahol azért látjuk az 1000 milliárdos koncessziókat.
2: Igen.
1: Versenyezhet a tömegközlekedés az autópályára?
2: Hát most az, hogy versenyezte, hát igazából a ilyen privát politikai hasracsapások döntötték el ezeket a dolgokat, mint például a Mohácsi híd, ahol ugye láthattuk, hogy egyrészt nagyon gyenge lábakon áll, már hogy nem fizikailag remélem, azért nem gyenge lábakon áll, de maga a projektnek a szükségessége is, és akkor emellett ott van az az óriási probléma halmaz itt a kifizetett előleggel és a túlárazásokkal,
1: hát
2: egyébként.
1: Mohácsi,
2: tehát ezzel azért versenyezni, itt nem nagyon volt ebben a témában verseny, én úgy érzem, az infrastruktúra fejlesztések között, holott egyébként jó lenne, ugye ezt normális helyeken úgy szokták csinálni, hogy vannak költséghaszonelemzések, van egy közlekedési stratégia, ahol le vannak fektetve alapelvek, és akkor ebből vezetik le a projekteket, nem abból, hogy éppen Szíj László hol akar hidat építeni.
1: Most így a Mohácsi csata 500. évfordulójára átértelmeztük azt a mondást, hogy több is veszett Mohácsnál, ezek szerint közbeszerzéseken is. Nagyon szépen köszönöm. Kiváló reggelt kívánok mindenkinek, a Start Plusszal folytatjuk egy szünet után.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Opréka Kinga.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Plus-ban Kolozsi László, a Veszprém Balatoni Filmpiknik művészeti vezetője a vendégem.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Mi most találkozunk először, méghozzá a fesztivál most Olasz Renato filmjével kezdődik, a Minden csillaggal, ami tulajdonképpen egy kamaradráma, és az Egy kutya film mellett úgy tűnik, mintha ezek a filmrevid kamaradrámák most átvennék a stafétát a magyar filmekben. Ez vajon azért van, mert nem volt rá pénz, és nagyon, nagyon független körülmények között kellett ezeket a filmeket megcsinálni. Én nagyon szerettem a Minden csillagot. Vagy van valami szakmai átalakulás a játékfilmben?
2: Van szakmai átalakulás, és ezek a filmek azért ilyenek, amilyenek, mert egyébként nagyon kevés pénzből készülhettek el, és pont ez jelzi a változást, hogy eddig egyébként a pálya szélére szorult és az állami támogatásban nem részesülő alkotók is mondjuk egy ilyen filmes rendezvényen helyet kellett, hogy kapjanak, és nagyon jó, hogy ott vannak, és egyfajta gesztusnak is gondoltuk azt, hogy a 60 vetítendő alkotás közül pont azt választjuk ki, ami egy ilyen teljesen független, egy olyan film, ami egyébként úgy jött létre, hogy amikor megkérdezték Olasz Renátót, hogyha több pénzt kapna, akkor egyébként mit csinált volna másképpen, azt mondta, hogy akkor kifizettem volna a stábot. Tehát, hogy tényleg a Reisz Gábortól a Kárpáti Gyuriek Vertigóján keresztül, ami egy ilyen gyártócég, nagyon sokan próbálkoztak az állami kereteken kívüli pénzszerzéssel, és akkor most történik egy olyan változás, hogy talán lehetséges lesz az egyébként, hogy úgy alakul át a Nemzeti Filmintézet, az NFI, hogy kisebb projekteket, kisebb költségvetésű és nagyobb költségvetésű projekteket is olyanok is tudnak egyébként készíteni, akik egyébként ilyen, tulajdonképpen mondjuk nyugodtan méltatlan körülmények között kellett, hogy dolgozzanak idáig. Tehát úgy, hogy mondjuk tényleg szívességből kellett megcsinálni, és ez tartatatlan állapot volt, tehát nagyon jó filmek készültek így, olyan filmek, amiket egyébként sikeresnek is mondhatunk, mondjuk, mint a Reisz Gábor filmjei, de most ehhez képest ez nem olyan állapot volt, amit egyébként így tovább kellett volna vinni.
1: Tehát ez a teher alatt nő a pálma elmélet, akkor nem állja meg a helyét. Én erre sose iratkoztam föl, mert teher alatt én csak nagyon pupos lettem.
2: Így van, szerintem is egyébként az inkább torzít, mint amennyire segítene.
1: Azért is hoztam ide az Egy kutyát, és nem fogok erre ezen hosszan lovagolni, de hogy mindkét film, a Minden csillag is igazából egy generációs számvetés, olyan felnőtteknek a számvetése, akik már pont abból a fiatal korból tovább lépnek, és visszanéznek, hogy tulajdonképpen mi történt velük. És azért most van egy ilyen visszanézés az egész társadalomban, hogy mi történt velünk az elmúlt mondjuk minimum másfél évtizedben, de lehet, hogy egy kicsit többen, és minthogyha most egy ilyen nagy lélegzetvétellel újra kellene gondolni a dolgokat. Itt van például a filmreform, ami egy óriási fellendülés a filmszakmában, és nagyon nagy átalakulás, hatalmas energiákat mozgat meg. Milyen hatása lesz ennek a filmszakmára, és például mondjuk a fesztiváli szektorra, ami ugye mindig egy ilyen, hogy mondjam, a vonal végén megmutatja, hogy mi történt a szakmában az elmúlt pár évben.
2: Igen. Egy picit visszatérve csak annyit, hogy a filmpikniken lesz egy ilyen elutasítottak kísérőprogram, tehát hogy egy csomó kísérőprogramunk, meg zenei rendezvényünk is van egyébként a filmpikniken, és ez pont arról szól, hogy milyen tervekkel pályáztak eddig, tehát hogy hogyan működött mondjuk az öncenzúra, és ahhoz képest is egyébként hányan nem kaptak lehetőséget arra, hogy filmeket készítsenek, és most ebben a megváltozott viszonyok között hogyan lehet egyébként végig gondolni, vagy mit kell végig gondolni, hogy egyébként mi az, ami ezután ebben a helyzetben beadható filmterv, és az látszik, hogy nem feltétlenül azok, amik egyébként elutasítottak voltak korábban, hanem hogy olyan fajta ilyen szabadság légkör lett, és olyan fajta változás történt, ami egyébként a filmeseknek a gondolkodását is megváltoztatja, és egyébként a filmreform pont azt próbálta elérni, hogy a szakmaiság legyen a döntő, tehát hogy tehát mondjuk a döntőbizottságokban szakmai érvek legyenek, hogy a szakmai érvek legyenek az elsősorban a hangsúly, azon legyen, hogy egyébként tényleg megfelelő alkotók, olyan alkotók, akik egyébként mondjuk külföldi fesztiválokon is nyertek, kapjanak újra lehetőséget. És az azt is jelenti, hogy ez az egész, az átgondolás, a filmreform az átgondolásból indult ki, tehát hogy azt éreztük, hogy nincsenek is tervek, nincs is semmi előkészítve tulajdonképpen.
1: Ugyanakkor Ugri Júlia Ruszkai Nóránál nemrég arról beszélt, hogy a Filmintézet viszont nem lett kifosztva, nem kifosztva
2: adták el. Nem lett, igen.
1: Tehát azért van egy jobb induló helyzet, mint számos területen, például a kultúrában.
2: Így van, meg egy szervezeti rendszerben is egyébként egy elég jól felépített

0: tett rendszer volt a filmintézet, csak ugye ott, mint ahogy a hatalmi ágok szétválasztása máshol sem történt, meg itt sem történt meg, tehát hogy a kormány biztos ugyanaz volt, mint az igazgató, mint az elnök és a döntőbizottság vezetője. Nem is kell őt megnevezni egyébként, de hogy ez a személy összefonódás, hogy mindenben ott van egy ember, és hogy ő dönt, és egyébként nem szakmai döntések, hanem ilyen különböző befolyások által történő döntések, vagy politikai befolyás következtében történnek a döntések, az megrontotta annyira a légkört, hogy szükség volt arra a filmreformra, hogy egyfajta ilyen, tényleg mint egy dohos pincében lettünk volna, és egyszer csak egy betört volna a fény. Fellélegezzünk, és akkor körbenézzünk, és megnézzük azt, hogy egyébként mit lehet csinálni ebben a megváltozott légkörben.
1: A dokumentumfilmes területen, hagy lovagolja kezem, mert ez a szívemnek nagyon kedves, itt történt igazából egy nagy szakmai robbanás, méghozzá az olyan független, igazából nem filmes körülmények között elkészített, inkább újságírói dokumentumfilmek terén, amik átvették a vezetést a webes tartalmakban, de ez nagyon távol van a dokfilmes szakmától. Össze lehet egy ekkora módszertani vagy szakmai szakadékot fésülni? A filmreform közelebb tudja hozni a szakmának ezt a két nagyon távoli szélét?
0: Szerintem ez nem feltétlenül
1: feladata.
0: Tehát mondjuk
1: feladata. A dinasztia készítői bekerülnek-e a hagyományos dokumentumfilm szakmába?
0: Persze, be kell, hogy kerüljenek, persze. De hát a dinasztia alkotói például egyébként másfajta dokumentumfilmeket is készítenek. Tehát, hogy vannak az ilyen politikai tartalmú filmek, meg dokumentumfilmek, meg olyanok, amik egyébként a riporthoz állnak közelebb, vagy egyébként a tényfeltáró dokumentumok filmekhez állnak közelebb. De ezek az alkotók egyébként csinálnak olyan filmeket is, amik egyébként ilyen sokkal művészibb jellegű alkotások, ahol mondjuk egy budapesti búzasilót mutatnak be, tehát hogy igazából itt átjárás van, tehát az alkotók maguk is átjárnak a különböző műfajok között, és éppen ettől érdekes és színes egyébként a magyar dokumentumfilm, hogy nem szorulnak be egy-egy skatujába az alkotók, tehát hogy nagyon sokféle dolgot tudnak csinálni, és nagyon sokan vannak, akik egyébként például a dokumentumfilmesek között nagyon tehetségesek. És az a helyzet van, hogy szerintem nagyon sok téma lesz, meg nagyon sok érdekes feltárandó dolog.
1: Én egyébként rendkívül önző okokból nagyon szurkolok ennek az átalakulásnak, többek között például a témák kiterjesztése miatt is. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok a Veszprémi Piknikhez.
0: Oké, köszönjük szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Paprika Kinga.
1: Lukács Viktor van itt velem, a Network 4, Network 4 kommentátora. Üdvözöllek, szervusz. Fociról fogunk beszélgetni, a nézők, ha már hallottak tőlem bármit, tudhatják, hogy ez az én legnagyobb erősségem. Úgyhogy kérlek, meséld el, hogy mire számítunk. Azt, a téma felvetésünk ugye az, hogy kezdődik a világ legerősebb labdarúgó bajnoksága. Én már is vitába szállnék a szerkesztőmmel, mert szerintem a világ legerősebb bajnoksága az mégiscsak a Sárosdi Kapa Kupa, ahol rotációs kapával versenyeznek. Szerintem ez a legfontosabb dolog a sportéletben, de azt hiszem, te ezzel nem értesz egyet. Miért olyan izgalmas a brit foci?
2: Hát csak azért nem tudok egyet érteni, mert ezt a bajnokságot, ezt a kupát nem ismertem előtte, úgyhogy lehet, hogyha én is megnézném, akkor lehet, hogy más véleményen lennék.
1: Ellátogatunk együtt.
2: Jó, benne vagyok. Gyakorlatilag a legtöbb nézőt vonzó, a legnagyobb marketing értékkel bíró, a legtöbb pénzt megmozgató bajnokságról beszélünk, ahol a világ legnagyobb futballistái vannak.
1: És rendkívül elkötelezett rajongói táborról beszélünk.
2: Abszolút.
1: A spanyolok is azok, meg a dél-amerikaiak is, de azért az angoloknál ez egy identitás kérdés.
2: Igen, csak kicsit másabb, hogyha itt a spanyolokkal összehasonlítjuk őket, vagy akár dél-amerikai klubokkal, itt nem feltétlenül az a nagyon erőteljes, nagyon hangos szurkolás van egyes stadionban, itt nem az állószektorokról szól az egész, meg a pirotechnikai eszközökről, mint akár mondjuk Németországban is. Itt egy kicsit más a kultúra, az biztos, hogy óriási hagyományai vannak, de az, hogy mennyi embert megmozgat világszerte, az teljesen egyértelmű, hogy nincs olyan bajnokság jelen pillanatban, aminek a rajtját többen várnák szerte a világon, mint a Premier League-t.
1: Mindenkinek a szeme a Liverpoolon van, és hát a magyaroké aztán különösen. Itt most mi ebben a szezonban elég büszkék lehetünk a brit fociban is.
2: Ja, ebből a szempontból abszolút. Tehát itt volt ez az időszak itt néhány évvel ezelőtt, amikor még ízlelgetni kellett azt, hogy a világ egyik legnagyobb klubjának magyar játékosa van. És hát ugye szépen lassan ebből most a három magyar játékos lett, Szoboszlai Dominik mellett ugye Kerkez, Miros és Pécsi Ármin is érkezett az előző szezonban. Pécsit most ugye kölcsön adták, de ez abszolút a projekt része. De most már úgy ilyen teljesen hétköznapi dologként tekintünk arra, hogy a Liverpoolnak magyar válogatott játékosai vannak.
1: És nem csak a magyar óriás plakátokon hirdet mindent Szoboszlai Dominikkal az összes létező márka, aki meg tudja fizetni, hanem nemzetközi szinten.
2: Abszolút, ő
1: tehát
2: globális.
1: Nem csak országszerte a világ.
2: Nem, ő globális márkája lett a Liverpoolnak, és gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy a szezon előtti szakmai elemzések ott tartanak, hogy Szoboszlai Dominiket az egész bajnokság 8. legjobb játékosának tartják, és előbb vagy utóbb, most már gyakorlatilag csak időkérdés, hogy mikor lesz ő a csapatkapitánya a Liverpoolnak. Most a felkészülési időszakban nyáron már viselhette a csapatkapitányi karszalagot több alkalommal is. Nem ő van most jelen pillanatban az első helyen, ez csak azért fordulhatott elő, mert az alap csapatkapitány Van Dijk akkor még nem volt ott, hiszen a nyári pihenőjét töltötte, de hogy Van Dijk mögött Szoboszlai Dominik a következő, aki a csapatkapitánya lesz ennek a világ egyik legnagyobb csapatának, az egészen biztos.
1: Melyik klubokat kell még figyelni a focit értőknek, vagy esetleg a focit nem értőknek, mint én? Kire tegyük a tétet, hogyha az ember szeret a nem biztos befutónak szurkolni?
2: Ha nem biztos befutónak, akkor gyakorlatilag bárki másra lehet fogadni az Arsenalon kívül.
1: Jó, de hogy ez egy sikerünk is legyen, de különlegesnek érezhetjük.
2: Az a helyzet, hogy gyakorlatilag én végigböngészgettem különböző szakértők, elemzők várakozásait, legyen szó magyar elemzőkről, vagy akár szerte a nagyvilágból, és hát 100-ból 99 azt mondja, hogy az Arsenal az egyértelmű esélyese a Premier League-nek. Gyakorlatilag, hogyha fogadóirodák szorzóit és különböző esélylatolgatásokat megnézünk, nincs olyan komolyan veheti ember, aki nem azt mondaná, hogy az Arsenal fogja megnyerni a bajnoki címet. Nyilván csodák vannak, meg különböző dolgok még itt közbeszólhatnak, de az, hogy ott egy állandóság van, az, hogy ott a menedzser 6,5 éve dolgozik a csapattal, úgyhogy az összes többi nagy riválisnál gyakorlatilag az elmúlt fél évben mindedzőváltás volt, és jól átalakultak a keretek. Hát ez egy rajtszél győzelem lehet az Arsenalnak, de aki abban reménykedik, hogy itt az utolsó pillanatokig még nagy fordulatokat fogunk látni, az szurkoljon bátran a többi csapatnak.
1: Akkor egy kicsit politizáljunk, mert ehhez azért egy picit többet értek, és maradt még rá egy kicsi időnk. A nemrégiben bejelentett és egyre kibővülő bajnokságok világában most azért a szokásosnál is sokkal több botrány van a labdarúgó világszövetség körül. Most ugye Csányi Sándor reagált a magyar szövetség részéről. Mire számítasz? El fog-e múlni ez a vihar? Valahogy kiegyensúlyozzák, vissza kell vonulni az újabban bejelentett tulajdonképpen ugye privatizált ligától, mi lesz itt a végeredmény?
2: Hát gyakorlatilag ugye Gianni Infantino pillanatnyilag kitáncolt ebből az ötletből, ott ugye az volt a probléma, hogy részesedést akart kínálni különböző befektetőknek abból, hogy a világbajnokságot megrendezzék, tehát pénzügyileg ez a bizonyos befektető is jól járt volna vele. De az, hogy ez a világbajnokság növekedjen, és hogy összességében egyre több mérkőzés legyen, annak jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem lehet gátat szabni, mert hogy a pénz diktál minden esetben. És azért vannak olyan szövetségek szerte a világban, hogyha a FIFA-t nézzük, akkor nem véletlenül, hogy az Afrikai Szövetség támogatja leginkább Gianni Infantinót abban, hogy minél több pénzt kisajtoljanak ebből, hiszen az Afrikai Szövetség országainak van a legkevesebb pénze, és nekik szükségük van arra a 10-20 millió euróra pluszban, amit évente megkapnának, és amíg ők viszonylag nagy számban részt vesznek itt a döntéshozatalban, addig nem valószínű, hogy ezt megállítják.
1: Nagy számban produkálják a játékosokat, akiket aztán felkapnak a pénzesebb csapatok is ligák, aminek azért lehet jelentősége. Az Infantino körüli botrányok számosak, többek között most ugye a legutóbbi politikai beavatkozással kapcsolatban, ahol Trump elnök úgy tűnik, hogy oda telefonált és visszavonatott egy eltiltást. Számítunk-e hosszú távú következményekre, akár az ő személyével kapcsolatban, akár a futballélet, hogy mondjam, kredibilitásával kapcsolatban?
2: Az elmúlt napok fejleménye az, hogy elvileg most már azt tervezgeti az UEFA, az Ázsiai Szövetség és az Észak- és Közép-amerikai országokat tömörítő szövetség, hogy egy bizalmatlansági eljárást indítanak Gianni Infantinoval szemben, ami azt jelenteni, ugye, hogy a jövő évi elnök választás előtt már tulajdonképpen el akarják távolítani. Infantino nyilván ezt nem szeretné hagyni, és neki egészen egyértelmű céljai vannak, hogy a jövőre is megmérettetni magát az elnök választáson. És hát itt a matek jön szóba, tehát hogyha összeadjuk ezen szövetségek országainak számát, hogy az több-e, mint azon szövetségek országainak száma, akik támogatják Infantinót, mert neki azért Afrikában, Dél-Amerika bizonyos országaiban, vagy éppen akár a Közel-Keleten van olyan támogatói bázis, ami létszámban kiadhatja azt, hogy végül meg tudja tartani az állását. Az következendő napok érdekes kérdése lesz, hogy ez a bizalmatlansági indítvány vajon tényleg célt ér-e.
1: Hát lehet, hogyha lenne kompetens vagy potens ellenjelölt, akkor hozzá átigazolnának mostani támogatói. Lukács Viktornak nagyon szépen köszönöm. Hamarosan várom Önöket vissza Miklós Györgyel.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. De nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volna, de jó volna.

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Paprika Kinga.
2: Már percek óta legjobb barátok vagyunk Miklós Györggyel, most ismerkedtünk meg a Szülői Hang közösség képviselőjével, akivel az iskola kezdésről szeretnénk beszélgetni, illetve arról, hogy mire számítsanak a családok, részben természetesen gazdasági szempontból, részben az oktatással kapcsolatban, de akkor most beszéljünk arról, hogy mi történik, ugye ilyenkor már javában vásárolják a családok a füzeteket, és számolgatják, hogy miből fogja futni rá. Úgy tűnik, hogy azért augusztusra jelentősen megemelkedik a tanszerek ára. Mit láttok, mit érzékeltek ebből?
3: Hát van némi emelkedés, de azért azt gondolom, hogy nem egy ilyen drámai mértékű. Kétségtelen, hogy a családok egy részének nehézséget okozni. Óriási különbségek vannak család és család között, hogy mekkora nehézséget okoz az iskola kezdés anyagilag. Mindenképpen azt nagyon pozitívan értékeljük, hogy az új kormány az első intézkedései között vezette be az iskola kezdési támogatást.
2: És méghozzá rászorultsági alapon.
3: Rászorultsági alapon, ami teljesen érthető, és hát itt csak egyetérteni tudok a miniszterelnökkel, aki azt mondta, hogy ez egy első lépés, tehát hogy most úgy jelölték ki a rászorulók körét, akiről gyakorlatilag az állam tudott. Az mindenképpen előrelépés, hogy eddig nem volt ilyen, most van ilyen. Én azt remélem, hogy a további években lehet bővíteni a rászorulók körét, mert egyáltalán nem biztos, hogy csak azoknak kellene adni, akiknek most járnia. Vannak olyanok, akik szintén azt gondolom, hogy akiknek szintén szükség lenne rá.
2: Itt azért jegyezzünk meg, hogy az iskola kezdési költségek, azok nem csak a füzet meg a ceruza, amit ugye hagyományosan még én gyerekfejjel ide soroltam, hanem nagyon sok családnak, különösen ahol nem stabilak az anyagi körülmények, ott például cipőt, ruhát venni a gyerekre, amivel neki tud indulni az ősznek, vagy ennél jóval nagyobb tétel elektronikus eszközöket beszerezni, ami sok iskolában ma már nélkülözhetetlen, az ennél jóval nagyobb tétel. Tehát azt mondjuk ebből a 100 000 forintból nem nagyon lehet betakarni.
3: Hát igen, ha ezt is beleszámoljuk, akkor nyilván jóval nagyobb összeg fog kijönni. Nagyon változó egyébként, hogy mire van szükség. Tehát egy elsős kisiskolásnak, aki mondjuk nincs nagy testvér, akitől meg lehetne örökölni egy pár dolgot, abban az esetben jóval több is kijöhet, mint 100 000 forint, később esetleg egy kicsit kevesebb. Én azt mondanám, hogy akinél problémát okoz az iskola kezdés anyagilag, ott érdemes egyrészt az iskolával, a pedagógussal is egyeztetni. Óriási különbségek vannak egyébként tanszer és tanszer között, mindenből van drágább is, olcsóbb is. Érdemes megkérdezni azt, hogy miből érdemes és a legjobb minőséget, és miből kevésbé. Az is lehet, hogy az iskola nem mindent kér, vagy valamiben az iskolában is van tartalék.
2: Hát, vagy legyünk őszinték, azért azok a számoló pálcikák valahogy azért lecsuroghatnának a következő generációra, mert mind megvettük a gyerekeinknek.
3: Igen, hát egyébként nyilván nincs feltétlenül mindenki szüksége laptopra, tehát itt ezt át kell, hogy mi a fontos és mi a kevésbé fontos, mi az, amit az iskola tud adni, illetve azt is tudnám javasolni, hogy a szülői közösségeknek is érdemes összefogni, szinte minden iskolában van egy osztály e-mail, vagy Facebook, vagy valami hasonló csoport, és ha egy kicsit jobban együtt tudunk működni, akkor esetleg fel lehet venni, mondjuk, ha valakinek maradt a nagyobb testvértől valami, amit már nem használ, és jó minőségű, ezt oda lehet adni másnak. Tehát érdemes kérdezni, felajánlani, és akkor akinek esetleg nehézség, az ilyen módon ezen túl tud jutni. De valóban egyébként ez csak, én is hangsúlyozni tudom, hogy vannak olyan költségek, amik nyilvánvalóak, amikről most így beszélgetünk, iskolatáska, nyilván a esetleg ünneplő ruha, a tornaruha, ezek úgy kvázi nyilvánvalóak, de talán kevésebb szó esik a rejtett költségekről, ami hát részben, tehát ugye szinten minden minden helyen van mondjuk osztálypénz, vagy osztálykirándulásra gyűjtenek, tehát ez is fel fog merülni előbb vagy utóbb.
2: A fénymásolópapír beszolgáltatás.
3: A fénymásolópapír az, hogy esetleg egy olyan könyvet is használnak, ami mondjuk nem alapból áll meg támogatott, tehát ilyenek felmerülnek, de ezen túl is vannak rejtett költségek, amik hát ami jelentős, az az, hogyha a gyermek valamilyen külön órára, tanfolyamra, vagy sokszor előfordul, hogy akár szükségből valamilyen olyan külön tanárt kell foglalkoztatni, amire hát azt mondom, hogy ideális esetben nem lenne szükség. Tehát, hogy itt például ugye minden évben felmerül, hogy gyakorlatilag a tanpedagógus hiánynak a következménye az, hogy hát vannak olyan esetek, ahol mondjuk nincs, esetleg nincs szakos tanár, vagy olyan tanár tanít.
2: Hát vagy nincs az iskolában korrepetálás, szakfelkészítés, vagy csak nagyon sok pénzért van.
3: És akkor ilyenkor, főleg, hogyha mondjuk egy fontosabb, mondjuk felvételi tárgyról van szó, sok szülő kénytelen, kelletlen külön tanárt alkalmazni, tehát gyakorlatilag a közoktatás költségeinek egy részét az elmúlt évek során így gyakorlatilag rántották a szülőkre, tehát azzal, hogy például a felvételire gyakorlatilag nagyon sok esetben szükséges külön tanár, külön csoport.
2: Hát a középiskolai felvételi, én azt nemrégiben csináltam végig egy más sorozatban több gyerekkel, az egyrészt ugye sok százezes költség jellemzően, legalábbis a fővárosban sok helyen beszéltem erről, csak a felkészítő tanfolyamok, hogyha az ember komolyan veszi és a teljesítményre megy rá, illetve hát maga a felvételi rendszer nagyon úgy tűnik, hogy nem a gyerekekre van szabva, és nem rájuk van kitalálva. Számítunk egy gyors közoktatási reformra, Lannert Judit ígérte például ugye a kliknek a visszafejlesztését, az autonómia helyreállítását, mikor fogja ezt megérezni a család, a gyerek, a szülő, aki iskolába jár, hát járatja a gyerekét.
3: Én azt gondolom, hogy az egész rendszernek egy olyan blokk a megváltoztatás, az a sok éves folyamat, tehát itt én azt gondolom, hogy 16 éves mélyrepülésnek a hibáit nem lehet egy pár hónap alatt helyrehozni, tehát itt mindenképpen hosszú távra kell berendezkedni, és hogy hosszú távon kell gondolkodni, amiben én azt gondolom, hogy a közoktatás minden szereplője részt kell, hogy vegyen, beleértve a szülőket, és hogy támogassuk a változtatást. Az egyértelmű, hogy néhány változtatás egyből látszódhat, például gondolok arra, hogy Lannert Judit kifejezetten támogatja a szabad tankönyvválasztást, és hát nyilván a most szeptemberben a gyerekekhez kerülő könyvek, azok már a választás előtt meglettek rendelve, tehát azt nem lehet egy az egybe lecserélni, de ugye Lannert Judit kiírt egy külön pályázatot, hogy az iskolák pályázhatnak úgymond ilyen tanítási segédeszközökre, ami most zajlik, és azt gondolom, hogy ebből sok család fog is részesülni, tehát ez például egy ilyen azonnali változás, amit látni lehet. Az is egy annak is lehet eredménye, hogy a kormány közzétette egy 14 pontos javaslatcsomagot arról, hogy lehet az alsó tagozaton rugalmasabbá, élményszerűbbé tenni az oktatást. Azt gondolom, itt is lehetnek látványos változások, de nem fog ez egyikéről a másik.
2: Ez még idő, ahogy Koperik a pedagógus kutató fogalmazott, a közoktatásban nincsen olyan, hogy holnap, meg hogy jövőre, ez egy hosszabb távú folyamat. Miklós Györgynek nagyon szépen köszönöm, a Szülői Hang közösség képviselőinek, én pedig elbúcsúzom ma reggelre, legalábbis itt a Startban Papréka Kinga voltam, de mindjárt beszélgethetnek velem önök is a fórumban. Köszönjük a figyelmet, maradjanak velünk.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre! Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Önök a kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szabó Beti szerkeszti a mai műsort, és remek szerzőkkel fogunk foglalkozni az első percben, akik egyrészt kiváló gyermekkönyv szerzők voltak, másrészt meg én hiszek abban, hogy olyan nincs, hogy valaki csak gyermekkönyv szerző, és ők pont ezt fogják nekünk bizonyítani. Ludwig Orsolyán keresztül, aki a Libri nemzetközi kommunikációs igazgatója, és nem először, és remélem nem utoljára köszöntöm itt a műsorban. Szervusz, Orsi.
4: Szervusz.
3: Szóval évfordulós gyermekirodalom, Janikowski Éva, Zelk Zoltán, Lázár Ervin, Csukás István, fantasztikusak.
4: Micsoda névsor, ugye?
3: Hát ez az.
4: És a különleges a mai napban, hogy Janikowski Évának konkrétan ma van a születésnapja, ma lenne 100 éves. Nyilván nagyon sok formában meg lehet erről emlékezni, és a kiadója, a Móra könyvkiadó is megemlékezik több formában erről az évfordulóról, de szerintem nagyon klassz, hogyha mi is beszélgetünk egy kicsit Janikowski Éva könyveiről, és bár szerintem a mi generációnknak a gyermekkorában megkerülhetetlen volt, én bízom benne, hogy ez még most is így van, szóval a gyerekkorukban ott voltak Janikowski Éva könyvei, de én majd ajánlok olyat is, amit most még így felnőttként is egy kézbe vehetünk és emlékezhetünk erre a fantasztikus szerzőre.
3: Ugye ott vannak ilyen klasszikusok, mint a velem mindig történik valami, és hasonlók, amik valóban egy gyermekkort meghatározó könyvek voltak.
4: Persze, igen, és hát
3: a kire ütött ez a gyerek?
4: Például. Kire ütött ez a gyerek, mekkora klasszikus. De nekem még megvan az is a gyerekkoromból, hogy örülj, hogy fiú, örülj, hogy lány. Anyukám ezeket megkapta, amikor a bátyám született, vagy amikor én születtem. És felnőttként nekem a lemez két oldala egy akkora kedvencem, hogy el sem tudom mondani, és egyébként pont ezt szeretném ajánlani a kedves hallgatók figyelmébe, hogy ha gyerekkönyvvel szeretnének emlékezni Janikovszkijévára, tegyék azt, és ha velem mindig történik valami, ami ugye egy fantasztikus és szórakoztató kisfiú szemszögéből elmesélt gyermekszülő kapcsolatot felnőtteket kifigurázóan bemutató nagyon klassz könyv, de ha valami felnőttesebbel, és ugyanúgy szeretnének saját magukon, saját magunkon nevetni, akkor a lemez két oldalát ajánlom figyelmükbe.
3: Képzeld, azt én nem olvastam. Úgyhogy hát jó, hogy mondod.
4: Akkor például itt rögtön a te figyelmedbe szeretném ajánlani, ebből egyébként színdarab is létezik, úgyhogy tessék utána nézni, a 6 színben játsszák, az is fantasztikus, mert tényleg az, hogy megelevenednek ezek a mondatok, ez csodálatos. A lemez két oldala azt mutatja be, hogy egy-egy történetet hát hogyan tudunk kétféleképpen prezentálni, például a feleség, aki panaszkodik arról, hogy ő gyakorlatilag egy cseléd otthon, és mindent mindig csak ő csinál, neki senki nem segít, és az egész napja arról szól, hogy már hajnalban uzsonnát készít, reggelit készít, mosást pakol, stb. Stb. Egészen az esti ágyba menetelik, majd amikor vendégek érkeznek, és másnak kell mesélni, akkor ezt úgy mondja már el, hogy ó, hát ugyan már hazafelé jövet, úgyis útba esik az a bolt, semmiből nem áll nekem összeütni ezt a kis vacsorát, stb. Stb. Nagyon, nagyon viccesen mesél Janikovszkijéva, és persze mind a két véglet természetesen torz egy kicsit, de talán tart is ezzel egy ilyen, hát igen, görbe tükröt nekünk, hogy amikor panaszkodunk, vagy amikor kicsit így lekicsinyeljük a tevékenységünk értékét, akkor hát valójában egyik sem igaz. De nagyon, nagyon szórakoztató.
3: Na lépjünk tovább Zelk Zoltánra, aki viszont az én egyik kedvencem, mert hogy szerintem fantasztikus költő. És hát nem elsősorban az 50-es években írt verseire gondolok, vagy az 50-es évek elején írt verseire gondolok, mert hát ugye az a Rákosi rendszer éltetése, hanem a későbbi versekre, meg a koraiakra, mert hát ő nyugatos költő volt.
4: Igen, ez érdekes egyébként azokban a szerzőkben, akiket ma itt emlegetünk, hogy egyik sem gyermekirodalmi szerzőnek készült, próza vagy líra szerzőnek, hanem igazából ide sodródtak. És ebben benne van persze a politika is, hogy aki nem akart feltétlenül ilyen mozgalmi verseket, vagy mozgalmi novellákat írni, az előbb-utóbb eljutott oda, hogy akkor inkább a gyerekeknek ír, és hát így született a három nyúl is. Zelk Zoltánnak ez a nagyon, tényleg nagyon vicces, vagy híres gyerekverse, és ajánlhatok valami teljesen random dolgot,
3: hát
4: és figyelmed, létezik egy olyan kávézó Budapesttől délre, hogy három nyulak. Pont erről kapta a nevét, és egy csodálatos hely. Tehát oda elmenni, és ott Zelk Zoltán a három nyúl versét elolvasni, hétvégére ajánlom a kedves hallgatók figyelmében.
3: Hát a vers az nagyon cuki. Egyébként az állatmeséket változatlanul nagyon szeretik a gyerekek, ezt én tudom tanúsítani, úgyhogy ettől nem kell egyáltalán félni.
4: Nem, meg hát azért az olyan meseszerű nyuszik, mint ők, akik óriásira nőttek, hatalmas foguk van, és még semmi se fog rajtuk, még a puskagolyó sem, azért ez nagyon menő.
3: Három nyulak összegyűltek, sejjenfűre települtek.
4: Na, tessék, fel is tudod mondani.
3: Hát jó, ennyit, nagyjából ennyit tudok belőle. De szerintem ennyi most így hirtelenjében mindenkinek elég is volt. Viszont igen, ahogy mondtad, ez úgy van, hogy Zelk Zoltán gyakorlatilag a gyerekmesékbe, meg a gyerekversekbe menekült. Ugye 56 után 3 év börtönre ítélték, aztán igen. Jött egy szilencium, ahol alig-alig tudta kiadni a dolgait, kivéve a gyerekverseket, mert az senkit nem zavart. És hát lett belőle egy kis birodalom.
4: Így igaz, és ez igaz Csukás Istvánra is, igaz végül is Lázár Ervinre is, és hát Janikovszky Évára is, tehát ő sem gyermekirodalmi szerzőnek készült, ő ugye pedagógusnak készült, de hát aztán úgy nem annyira találta ott a helyét, és mennyire jó nekünk most így az utókornak, hogy aztán az irodalomba és az alkotásba menekült, mondjuk így.
3: Ha már említett Csukás István, tehát ott van Mirmúr, a Kandúr, meg Pompom, és hát Süsű, a felejthetetlen Süsű.
4: Tehát sorolni nem lehet Csukás István klasszikusait, és őt tőle hadd hozzak egy idézetet, ugye ő mondta azt, hogy gyerekeknek ugyanúgy kell könyvet írni, mint felnőtteknek, csak sokkal jobban. És ez szerintem annyira jó mondás, a gyerekek előtt nem lehet kamuzni, és hogyha itt most tényleg ezeket a klasszikus szerzőket és könyveiket emlegetjük, akkor elmondhatjuk, hogy a történelem itt már bizonyította, vagy az idő itt már bizonyította, hogy ők nem kamuznak. Tehát ők tényleg olyanokat írnak, amiket a gyerekek szeretnek. A gyerekeknek nem kell az igazságot eltitkolni, vagy kiszépíteni. Időszakosan vannak olyanok, amikor persze lehet egy kicsit hát úgymond korra szabni dolgokat. Emlékszem a kislányomnak, amikor először olvastam a Bambit, ő nem értette azt, hogy az anyuka meghal. Tehát akkor ott volt egy pár hónap, amíg úgy kellett mesélni a Bambit, hogy csak elvesztették egymást, nem találják egymást. De hát ezekkel a konfliktusokkal is kell találkozzanak a gyerekek, és a saját konfliktusaikat sokkal könnyebben dolgozzák fel, hogyha a mesék is őszinték hozzájuk. Szóval ebben szerintem akár Csukás, akár Janikovszky, akár Lázár Ervin a négyszögletű kerekerdővel, hát csodálatos klasszikusok.
3: Lázár Ervint is akkor, ha említed, kérdezem, hogy ezek a könyvek, ezek mind kaphatók most is, valójában így is tudunk beszélgetni, mi az, ami ebből a könyves polcokon van? Minden?
4: Sajnos nem minden, tehát például a lemez két oldala, amit az előbb említettem neked, abból már nagyon-nagyon kevés van, de mondjuk könyvtárakban biztos, hogy meg lehet találni, de azért ezek tényleg olyan klasszikus, hogy időről időre újra kiadják őket, tehát mondjuk Süsű, Pompom, a Tintanyúl, ők azért megtalálhatók a könyvespolcokon, és a négyszögletű kerekerdő szintén, és hát Janikovszky Évának most a centenáriumi évben nagyon sok könyvét újra kiadta a Móra könyvkiadó, tehát én azt gondolom, hogy a legtöbbel azért lehet találkozni.
3: Mondd.
4: Nem, igazából csak Lázár Ervinre szerettem volna még egy picit visszatérni, és ő vele kapcsolatban megemlíteni az ő lányát, Lázár Zsófit, mert hogy ő is szerző, és édesapjával még írtak közösen is egy mesekönyvet, a Bogár mesét. Ez szintén még megtalálható a könyvesboltok polcain, illetve nyilván könyvtárban is. És olyan érdekes, hogy Lázár Ervinről van egy képünk, de hát nyilván az ő saját lányának egy egészen más megélése volt az apukájával kapcsolatban. Zsófi története is szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és az, hogy azért alkottak együtt, pedig ők azért elég különbözőek, ez a mese nagyon-nagyon helyes, úgyhogy ezt is ajánlom mindenki figyelmébe.
3: És hát ott a négyszögletű kerek erdő, ami hát azt hiszem, hogy így 41-néhány évvel később is minden gyereknek egy nagyon szívmelengető, kedves történet Bruckner Siegfrieddel, meg Ló Szerafinnal, meg a többiekkel. Egyébként még egy dolgot, amiről nem szoktunk beszélni, de hadd említsem meg, én remélem, hogy azok a könyvek, amiket most hoztál nekünk, azok mind az eredeti grafikával jelennek meg, mert hogy volt ezeknek a könyveknek egy közös többszörösük, egy egészen, sőt, két egészen zseniális alkotó, az egyik Sajdik Ferenc, a másik pedig Ráber úr. és mindketten olyan mélységben adták meg ezeknek a karaktereknek a figuráját, hogy nem kellett a gyereknek nagyon nagy fantázia ahhoz onnantól kezdve, hogy az egész mese megelevenedjen. Milyen nehéz szó.
4: Igen, de az eredeti grafikákkal jelennek meg, igen. Tehát ahogy mondtad, Sajdik Ferenc egyébként tavaly Csukás Istvánnal közösen ugye Libri Irodalmi életműdíjat is kapott, pont azért, mert tehát ők így együtt értelmezhetőek leginkább, abszolút összenőtt már a grafika a mesével. Szerintem ezeket nem is szabad újra illusztrálni. Ezek tényleg gyakorlatilag, mintha a védjegy az ott lenne a grafikán ugyanúgy, a szerzői jog ott lenne a grafikán ugyanúgy, mint a történetem.
3: Egyébként ez érdekes, mert az újak, mint hogyha, és ez már a számítógépes kor, egészen másik gondolkodásmóddal születnének. Szóval nézem a régi gyerekkönyveket, meg ezeket a frisseket, és a gyereknek meg nem kell ez. Tehát, hogy nagyon furcsa módon működik a régi is.
4: Abszolút működik, abban egy óriási eltérés van, hogy azért amikor mondjuk Csukás könyvek vagy Janikowski Éva könyvei először megjelentek, akkor azért sokkal kisebb volt a zaj. Tehát sokkal kevesebb könyv is jelent meg, sokkal kevesebb külföldi szerzőnek a könyve jelent meg, nem voltak még ugye audiovizuális versenytársak mondjuk úgy a könyvek irányába, tehát azért egy egészen más környezetben kellett megragadniuk a gyerekek figyelmét, és ez a nemes egyszerűség, amivel olyan nagyon tisztán tudtak megjelenni, és ez akkor látszott, mert hogy ugye nem is volt akkor a zaj, ez nyilván nagyon jól meg tudja szólítani a gyerekeket ma is. Ma az a probléma, hogy akkor a zaj van, hogyha mondjuk a szülő a saját gyerekkori emlékéből nem hozza elő Pompomot, vagy nem hozza elő Bruckner Siegfriedet, akkor ők sajnos nem látszanak, mert pont amit említesz, hogy nagyon színes, túl színes is akár, ugye eltorzított alakok is illusztrálják már a könyveket, szóval ebben mondjuk szerintem pont ezért csodálatos kivétel ez az egyszerűség, amivel mondjuk Janikowski Éva könyvei is illusztrálva vannak, de tény az, hogy ezek a grafikák, vagy ezek a könyvek, ezek nem kiabálnak.
3: Igen, ezt Réber László, említettem az előbb, Janikowski Éva állandó illusztrátora volt, de Lázár Ervinné is.
4: Igen, és hogy ezek a könyvek olyan elegánsan, olyan nemes egyszerűséggel vannak jelen. Én bátorítok arra minden szülőt, nagyszülőt, hogy ezekhez a klasszikusokhoz mindenféleképpen érdemes visszanyúlni és megmutatni a gyerekeknek. Szerintem ma saját magunknak is elővehetjük őket, és azt még hadd említsük meg, hogy ugye ma nem csak Janikowski Éva születésnapja van, hanem ma van a könyv világnapja és a szerzői jogok világnapja, úgyhogy ma mindenképpen ünnepeljünk egy kicsit könyvekkel.
3: Jó lenne, bizony. Én még annyit hadd tegyek hozzá, nekem az egyik gyerekkori kedvencem Bodó Béla Brumia volt. Brumi, Panaszmuki meg a többiek. És az én gyerekeim, mert kicsik voltak, nem tudták, hogy kérem, ez már nem korszerű. Úgyhogy imádták,
4: csodálatos.
3: Amíg nem szólunk a gyereknek, hogy ez kiment a divatból, ő nem tudja, ő csak örül. Úgyhogy
4: bizony.
3: Vezessen ez minket, és olvassunk a gyereknek sok könyvet.
4: És akkor zárjunk egy olyannal, ami bármit is jelenthet, mondjuk azt, hogy dömdödöm.
3: Az jó. Dömdödöm. Kedves Orsi. Ludwig Orsi, a Libri Nemzetközi Kommunikációs Igazgatója ajánlott nekünk gyerekkönyveket. Köszönjük.
4: Köszönöm.
3: És dömdödöm.
4: És dömdödöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A mai adás végére egy könyv jár nekünk, méghozzá a Hallgatás terei című kiadvány, ami hát egy kicsikét talán meglepő is a témáját tekintve, mert erről nem nagyon szoktunk szólni. Beszélünk arról, hogy mondjuk a Kádár korszakban milyen nehézségei voltak a szémáját tekintve, mert erről nem nagyon szoktunk szólni. Beszélünk

0: sorozatban, ahol először a mozikkal kezdtük, és bemutattuk azokat a új mozi struktúrákat, formákat, amelyeket a 80-as évek, 90-es években jöttek létre, és amelyekből a művész mozik jöttek létre, és kezdtek tényleg európai színvonalon működni, és nem csak mozihelyek voltak ezek, hanem közösségi helyek. De ugyanilyen, ahogy említette is, hogy az alternatív színházi terület, azon is persze lehet beszélgetni, hogy mi is az alternatív, de tulajdonképpen azt jelezte, ami a kulturális kánonon kívüli intézményen, rendszeren kívüli kulturális megjelenést jelentette. Ugye a 45 után megszűntek a magánszínházak, és voltak csak az állami önkormányzati színházak és a műkedvelők. Ez a műkedvelőkkel szembe jött létre, az állami színházal szembe jött létre az a úgynevezett alternatív színházi struktúra, ami nagyon izgalmas, és most a zeneire tértünk át, de fogunk még ebben az évben megjelentetni az alternatív szórakozó kulturális helyekről is egy könyvet. És miért mondom el mindegyiket? Mert mindegyik alternatív mozgalom nagyon sok olyan helyen jelent meg, azonos helyeken jelentek meg, ami fontos kulturális intézményei voltak a városnak, és mi erre is építettük, hogy milyen helyszínei voltak 70-es, 80-as, 90-es éveknek a fővárosban, kulturális helyszínei, amelyek teret engedtek ezeknek a kezdeményezésüknek.
1: Itt vannak velünk azok, akik ebben a korszakban mondjuk a kortárs zene világát alapvetően meghatározták, és jó néhány közülük meg már eltávozott közülünk. Itt van Kurták György, aki most is itt van, és hát nemrég ünnepeltük a 100. születésnapját. Ő például az egyik központi figurája volt a kortárs muzsikának akkor is már.
0: Igen, de még előtte kell kezdenünk, mert ugye 48 után nagyon, most idézőjelben mondom, az értelmezenei javakat kezdték terjeszteni, és ettől kizárták már majdnem Bartókot, és sőt, hát voltak olyan Bartók művek, amelyeket nem nagyon lehetett játszani. És a 60-as években indult meg az, hogy már kezdett teret nyerni a kortárs zene is, a különböző avantgárd mozgalmak is, de először csak az egyik szerzője, a könyvnek Bodi Lóránt úgy fogalmazza meg, hogy az ellenállás kiskörei jönnek létre, és ennek egyik nagyon izgalmas helye volt a Pertigala Pál szalonja, hogy képzeljük el egy lakásban egy 3x3 méteres szobát, ahol összejöttek neves értelmiségiek is, és zenét hallgattak és beszélgettek a zenéről. Ezek a szalonok, és több ilyen volt, általában olyanok körül jöttek létre, akiknek nagy lemezgyűjteményük volt, mert nem szabad elfelejteni, hogy abban az időben hát nagyon sok fajta lemez nem érkezett meg Budapestre, Magyarországra.
1: Hát ismerősök, disszidensek, rajongók, barátok küldtek lemezeket, persze.
0: És ilyen Péter Grexa Gyula nagy gyűjteménye, vagy Szigeti Péternek jazz gyűjteménye, ahol aztán összejöttek az emberek, és érdekes módon például a Pertigala Pál szalonjából fényképek is vannak, ugye oda nem mentek akkor hivatalos fotósok. Ungári Rudolf fotózta ezeket az eseményeket, és a könyvben benne is van ez a kép, ezek a képek. Aztán ezek a terek kinővettek egy kicsit úgymond szürke zónákra, ahol már zenéltek is emberek. Vég László volt ennek a nagy kezdeményezése. Őt a szerző Kürti Emese ős avantgárdnak hívja, ahol a neoavantgárd jelenek meg, azok a kezdeményezések, amelyek kiszorultak az intézményekből. Utána jön létre az új zenei stúdió, amely már szervezettebben és koncertek rendezésével vesz részt abban, hogy terjessze a kortárs zenét. 1970 és 90 között 600 koncertet, több mint 600 koncertet tartottak, és ahogy említette, ott voltak a legnevesebb kortárs zenészek, Jenei Zoltán, Ötvös Péter, Kocsis Zoltán és Kurták György is, és különböző helyeken álltak össze zenélni, a Rottán Biller utcában, Bercsény utcában, tehát lakásokban vagy olyan helyekben, de itt szerepet játszottak, ahogy mondtam, hogy különböző helyek is, tehát olyanok, mint a Kassák Klub, vagy különböző művelődési házak, az SFMH, amelyek nyitottak ezek irányába, ezek a közösségek irányába.
1: A mai füllel aggyal végig gondolatlan, vagy érthetetlen egy fiatal számára, hogy ez hogy lehetett, de ez úgy volt, hogy például az új zenei stúdió, az a KISZ központi művész együttesén belül működött, tehát az FMH, amit említett, és ami szintén egy nagyon fontos helyszíne volt, mindenfajta kultúrális

0: kulturális mozgalomnak, ami akkor létrejött, az a fővárosi tanács, a kerületi tanács művelődési háza volt. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon, nagyon fura módon működő, fél hivatalos, és félig meg teljesen föld alatti mozgalomként szerveződő helyek
1: ilyen
0: voltak.
1: Ilyen volt az Almási tér is, ahol például a 180-as csoport kezdte el tevékenységét, de a Bem téren is, meg a Kassák klubban is, meg a Szkénében is csináltak koncerteket, tehát kezdték belakni a várost, és aztán ez kiterjedt a jazzre is, mert ez inkább kortárs zene volt, a jazz. Ott is például az avantgárd jazz, ami sokáig háttérbe lett szorítva, az is kezdte elnyerni a saját terét. És a könyv utolsó két fejezete pedig már átnyúlik a rendszerváltás utánra, de a indulásuk azok a 80-as évek. Ez a budapesti fesztivál zenekar létrejöttének a története, amely nagyon jól mutatja be, hogy egy kicsit zsákutcába került komoly zenei, koncertzenei élet, tehát hogy újította meg az a kezdeményezés, amelyik elkezdte szétfeszíteni a korábbi struktúrát, és ilyen a Budapesti Music Center is, Gőz László vezetésével, ugyancsak már a 80-as években kezdte el szervezni, és a 90-es években kezdte bővíteni ezt a tevékenységet, amely tényleg azt mondom, hogy világközpont jött létre, egy olyan információs zenei ház, amelyik nyilván van tartva a komoly zenei életbe, és hát ne felejtsük el, hogy Ötvös Pétert is, meg Kurták Györgyöt is ide tudta kapcsolni Gőz László.
0: És őt hát Kurták Györgyöt annyira, hogy ott él.
1: Ott is lakik, igen. Tehát igaz, ahogy kezdte a bevezetőt, hogy nagyon fontos helyek jöttek létre a városban, a úgynevezett alternatív zene mentén, és nagyon izgalmasan alakították a Budapest kulturális életét, és azért is tartom fontosnak ennek a sorozatnak a megjelentését, mert ez alátámasztja azt, hogy Budapest kulturális élete miért ilyen színes. Mert ezek nagyon megújították mind a színházi, mind a zenei életben a struktúrákat, olyan új kezdeményezéseket hoztak létre, ami alapján például azt lehet mondani, hogy kortárs zenében Budapest, Magyarország fennmond a világ térképén, de azt mondom, a kísérletező színházak területén is ott vagyunk európai vonalában.
0: És ezért is fontos, és ez egy másik fejezete lenne ennek a beszélgetésnek, és igazán nem nyitnám meg, hogy ezeket a helyeket, ezeket a művészeket támogassuk. Hogy ez megmaradjon akkor is, hogyha nem valamiféle pincemozgalomként kell ezt működtetni, hanem igenis a közönség előtt zajlik. Na de ez mondom, egy másik történet. Most viszont még lesz egy bemutatója ennek a könyvnek, erről két mondatot váltsunk. Április 15-ére szerdára délután 5-re hirdették meg a Budapest Music Centerben, ugye említette is, ez Gőz László rezidenciája, és hát ott lesz a megnyitó, a bemutató egész pontosan. Kiket várnak oda?
1: Hát zenét szerető embereket várunk oda, illetve a szakma képviselőit is, de ott lesz Ungvári Rudolf is, és Gőz László is, és ők is szólnak, és a könyvszerzői is szólnak a megjelentekhez. És azért tartom tényleg izgalmasnak ezt a könyvét, mert ezzel a komoly zenei úgynevezett alternatívákkal kevésbé foglalkoztunk. Tehát lehetett tudni az alternatív színházi mozgalmakról, egyetemi színpadról, stb. Az alternatív szórakozóhelyekről, de a komoly zenének ezt az életét nem annyira tárták föl, és nagyon izgalmas dolgok jöttek elő, és nagyon izgalmas fotók is vannak a képben, például Kurták György is szerepel.
0: A hallgatás terei, erről a kötetről szóltunk az előbb, vagy ennek a könyvnek az apropóján hallgattuk Siffer Jánost, a Városháza kiadó vezetőjét, a kortárs zene nyilvánosságáról a Kádár korban, meg a rendszerváltás utáni Budapesten is, és ennek a helyszíne a BMC, amely egyébként meg különben is várja programokkal önöket, de ebben az esetben április 15-én délután 5-kor a BMC könyvtárában ennek a könyvnek a bemutatója lesz. Siffer János, köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Jó napot kívánok, kezdődik a fórum délután, de mielőtt Bözsi mamát kapcsolnánk, akinek még délelőtt megígértem, hogy a dél utáni híradóban, tehát hogy a deles híradó után kezdődő fórumban mindenképpen vele kezdünk, előtte gyorsan nézzünk rá a Zala 2-es Keszthelyi központú választókerületre, hogy itt újra kell számolni a szavazatokat, mivel 59 volt a különbség Varga Balázs és Nagy Bálint a Fidesz jelöltje között, Varga Balázs pedig a Tisza jelöltje, 8%-os a feldolgozottság, pontosabban 8 szavazókört dolgoztak föl, 5,52%-nál 303 szavazat különbséggel Nagy Bálint vezet, de hát még nagyon sok szavazatot fognak megszámolni. Összesen egyébként ebben a választókerületben 144 szavazókör van, és ugye 8-al végeztek eddig. Tehát így áll 303 a különbség. És akkor ahogyan ígértem, Bözsi mamához kapcsolunk. Itt van velünk a műsorban, kezét csokolom.
4: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm, András! Bözsi mama vagyok, 80 éves, és szeretném hazámat mélyen-mélyen megdicsérni. A lelkét kérem, a lelkét, a rendszerét, a becsületét, aki megmentette ennek az országnak. Nagyon-nagyon gratulálok. Nagyon kellene az a szeretet, odafigyelés, tisztelet a magyar népnek, ami 16 év alatt igen, megcsonkították, leamortizálták, lefékezték mindenféle megnyilvánulásról. Nagyon nem szerettem ezt a helyzetet, mert lehet mindenkinek véleménye jó, és odafigyelni rá, hogy az anyagja, az elméje, az elve és az elméje. Ne legyen olyan eltoposott a rendszerbe, amit eddig a 16 év alatt végigéltünk. Ez nem vezetett jóra. Rengeteg gyerek az állami intézetbe, ami az államra volt bízva, tönkre van téve, azoknak rengeteg pszichológus, törődés, élelem, juttatások szeretetből, sportból, ami a gyereknek egy állandó feszültségoldó lehetne, mondom lehetne, amennyibe a felső intézmények úgy döntöttek, hogy a fiatalság a nemzet aranya. Mert
3: hát a jövő záloga, ugye így szokták emlegetni gyakran az ifjúságot.
4: Igen. És ez ugye a 16 év alatt egyetlen egyszer nem fordult elő. Vagyis én nem tudok róla.
3: Hát voltak most nyilván az, hogy a gyermek, tehát az, hogy az állam által gondozott gyermekeknek az életkörülményei milyenek, erről azt hiszem, hogy az elmúlt két évben igen sokat hallottunk. Tehát ez itt szerintem önmagában sokat jelent. Másik az, hogy mondjuk például pont a sport terén azért ott nyíltak olyan pályák, amik ingyenesen használhatóak, és így tovább, de nem gondolnám azt, hogy a gyermekvédelemben speciál most az, hogy a gyerekek tudnak-e sportolni, vagy nem, nem gondolnám, hogy ez lenne ott a legnagyobb probléma. És hát ki tudja, hogy mennyi idő, mire fel sikerül számolni azokat a visszásságokat, hiányosságokat, amikről mondom, az elmúlt két évben sok szó esett.
4: Drága András, a törődés nem csak azoknak jár, hanem az egész népnek.
3: Ez abszolút így van. Ez ebben igaza van. Csak hogy ha említette az állam által gondozottat, tehát ott nyilván az joggal lehet számon kérni egy államon, akinek az a feladata, az a felelősséget, ezért van benne a neve, hogy állami gondozott. Tehát így ezért gondoltam, hogy ezt hozom föl például.
4: Tehát én kezdtem a mondóoktalmat itten, és tovább folytatnám a felnőtt társadalomra való fölődést is. Mert
3: nyilván.
4: Úgy gondolom, hogy ahol a nemzet egészséges, ott egészséges társadalom is fel fog tud nőni.
3: Mert ezt itt testi-lelki egészségre gondol feltételezem.
4: Igen, igen. Mert az embernek a jelleme mindenütt kiütközik, ahol megjelenik.
3: Igen, ez egy milyen érdekes dolog. Az egyik vezetésoktató ismerősöm mondta, hogy hát igazából a közlekedési kultúra az olyan, mint mi magunk. Tehát, hogy aki agresszív az életben, az valószínűleg az utakon is az lesz. Aki egy picit, nem tudom, hezitálósabb, vagy nehezen hoz döntést, az valószínűleg az utakon is így fog viselkedni.
4: Tehát így van, így
3: ez,
4: van.
3: Ez egy olyan jó, érdekes dolog.
4: Igen, és az a helyzet, én bele szoktam nézni az... Ja, mondja.
3: Abba hagytam, nem már. Tetszik tudni, hogy késik egy picit a kép, de azért jó, hogy le van halkítva, és akkor így tudunk beszélni. Persze.
4: Igen. Ugye az a helyzet, hogy én nem csak a ATV-t beszoktam olykor-olykor, hát 70%-át ott töltöm.
3: Ezt köszönjük.
4: De bele szoktam nézni az Euronews-ba is. És amikor én a magyar népet, a magyar fiatalokat sírni látom egy ilyen éjszakán, ami most vasárnap éjszaka volt, tudja, velük sírtam. Higgye meg. Ez egy olyan trauma, a 16 év után felgyógyulni a népnek, ami annyi, de annyi keserűséget, kifosztást, megaláztatást, meghurcoltatást kapott, hogy ez bele lesz írva a történelembe.
3: Hát abból a szempontból mindenképpen, hogy ennyi szavazatot még egyetlen párt sem kapott a rendszerváltozás óta. Tehát
4: soha.
3: Ez már rekord részvétel is volt, majdnem 80%. Ez mindenképpen tudom. Történelmi ez a tegnap este, és hát az, ami meg az utcán volt, az ugye a 21. századi technikai vívmányoknak köszönhetően elég jól dokumentált. Vissza lehet majd nézni. Jó, Pözsi mama, arra kérem, hogy még esetleg egy záró gondolatot tessék megfogalmazni, és utána a következő betelefonálóval fogjuk folytani.
4: Nagyon igaza van a Magyar Péternek, hogy azok az emberek, akik látták, hogy hogyan fosszák ki Magyarországnak azt a oltári nagy pénzét, ami elment mibe is, a közalapítvány akármibe.
3: Magántőke alapokba is kerülhetett, és
4: ez az, köszönöm szépen, hogy ebből nekünk a világon semmi nem jön vissza. Semmi. Ez egy tragédia népemnek.
3: Hát köszönöm szépen. Most meglátjuk, hogy a Magyar Péter azt mondta, a harmadik külföldi útja Brüsszelbe vezet, az EU-s pénzek hazahozatala érdekében, úgyhogy a tekintetben is hátha el tud érni változást. Köszönöm szépen, hogy tetszett telefonálni. Kezét csokkolom. Viszont hallásra. Minden jót. Károllyal folytatjuk, elkezdjük mindenképpen a beszélgetést.
5: Üdvözlöm, jó napot kívánok, szerkesztő úr. Szerkesztő úr, nekem két kérdésem volna, illetve egy rövid vélemény is. Tessék. Bennem az merül föl, nyilvánvaló ön erre nekem nem fog tudni válaszolni. Ha már nemzeti kormányról beszélünk, elmúlt 16 év, mi a nagy magyarok? Kérdezem én, vajon, és érdekelne, vajon Mészáros Lőrinc a választás napján hol tartózkodott, hol adta le és családja a szavazatait?
3: Nem tudom,
5: vajon,
3: látja.
5: Vajon Matolcsi György hol adta le a szavazatait?
3: Hát Matolcsi György valószínűleg, ha szavazott, akkor külképviseleten szavazott, ugye úgy tudjuk, hogy nincs az országban, az Egyesült Államokban van, én úgy tudom.
5: Talán nem volna helyes az elmúlt rendszer haszonélvezője, aki kimenekítette a vagyont, és tett, amit mindenki tud, és tett, amit tett. De vajon a miniszterelnök úr lánya Orbán, Rahel és családja, vajon hol adta le a szavazatát? Engem ez csak kíváncsi kérdésként, és egy olyan költői kérdésként merül föl bennem.
3: Gondolom ő is külképviseleten.
5: Talán nem lett volna becsületes dolog itthon szavazni magyarként?
3: Az hát nézze, én ezzel azért, sem, ezzel azért sem akarok foglalkozni, igen. Nem az én dolgom, ez az ő dolga.
5: Nem tudom, szerkesztő úr, ez csak az én véleményem. Hm. Nem kérem erre a válaszát és a véleményét természetesen. Van egy másik dolog, röviden.
3: Igen.
5: Az elmúlt 16 év haszonélvezői talán nem lett volna ildomos a választások éjszakáján a színpadon Deutsch Tamás is megjelent volna. Az köztudott, és az is természetes lett volna, Szijjártó Péter, külügyminiszter úr, nem kellett volna föntartaszkodjon. Vagy a nagyon szigorú szabályairól híres házelnök Kövér László. Hát azért bennem egy csomó kérdést fölvet.
3: Azért erre hadd válaszoljak annyiban, hogy én hallgatom. Most, ahogy pörgettem az emlékeimet, hogy sem 22-ben, sem 18-ban, sem 14-ben, de még talán 2010-ben sem volt Deutsch Tamás fönt a színpadon. Ennek az, ugye az is az oka, hogy ő európai parlamenti képviselő, és nem is szerepelt az országos listán, és nem indult egyéniben az országgyűlési választásokon. Tehát ő nem is szokott ott lenni. Én úgy emlékszem, hogy amióta az országgyűlés elnöki tisztségét tölti be Kövér László, azóta ő nem szokott a színpadra fölmenni. Szijjártó Péter az egy érdekes kérdés, mert Szijjártó Péter a három muskétásnak az egyik tagja volt, a három muskétás Orbán Lázár Szijjártó, Lázár János ott volt a színpadon, Szijjártó Péter nem. Ez valóban érdekes, de olvastam egy ilyen elemzést, hogy nem biztos, hogy ennek jelentősége van. Tehát több opciót tartott ez az elemzés elképzelhetőnek, és azt írta, hogy ne vessük el annak se a lehetőségét, hogy mondjuk egyszerűen nem ért oda, mert nem tudom, dugóba került, vagy tényleg nem ért oda bármi.
5: Nézze, értem azt, de hát azért csak a Fidesz párttagjairól van szó, vagy a ház elnök, aki biztos, hogy itt volt. Mindegy, ez csak az én véleményem.
3: Nem, én ezt csak mondom, én ezt elmondtam, hogy a Deutsch Tamás és Kövér László esetében ez. Tehát a tapasztalat mondatja velem azt, hogy érthető, hogy miért, tehát nem szoktak ott lenni az utóbbi időben.
5: Hát mindegy, nincs is jelentősége. Még egy gyors vélemény.
3: Tessék.
5: Egy mondatos dolog, és adok idő gyorsan másnak is természetesen.
3: Ja.
5: És hát megint csak az én szubjektív véleményem. Szerintem a Fidesznek az influencerei több szavazatot vesztettek velük, mint amennyit reméltek velük. Én ennyit szerettem volna mondani.
3: És miért gondolja?
5: Hogy Nem, hát tessék megnézni azért, tehát az én véleményem szerint itt egy fülkeforradalom történt azért a választások napján. Annál is inkább merem ezt mondani, mert félelembe tartotta a kormány az egész országot, akár melyik oldalról, ha megkérdezzük itt az embereket, és akkor mindjárt mondom, hogy miért gondolom. Uh-huh. Itt egy félelemérzés volt a vélemény nyilvánítása kapcsolatosan, sőt, a végén már ott tartottunk, hogy még a gondolati szabadság sem volt meg igazán. Ez volt látható Budapesten, az eredményhirdetés után, hát örömmámor volt. A másik dolog az, ha megnézik a kommenteket, bár nem mindenki ért ezzel egyet, ezt is tudom, de azért valamelyest mégiscsak tükrözi a nép véleményét. Azért gondolom, hogy fülkeforradalom volt, mert ott aztán nem lehetett számon kérni senkit. Ott valóban azt húzta be, azt ixelte be, akit ő gondolt, vagy úgy gondolta, hogy a Tiszának adja meg a bizalmat. Tehát én ezért gondolom, hogy az influencerek egyébként el lehet olvasni a kommenteket, borzalmas, és nem szeretnék megnevezni senkit. Az nagy baj, hogy mára politikai termékké vált a kultúra, politikai termékké vált a többek között a vallás is, ami nagyon nincs helyén. Hát az rendszerszerűen, és ez benne volt ebben a dologban, hogy ez lesz az a választás vége, mert ez rendszerszerűen alakult így ki, és a nép bizony most kifejtette a véleményét és az akaratát.
3: Hát lesz, jó, biztos vagyok benne, hogy ezt még sokat, sokat fogjuk elemezni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált nekünk Károly. Most viszont hallásra, most elmegyünk egy rövid szünetre, de aztán jövünk vissza.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Körülöttem néma csillagok, meg sem kérdi tőlem senki sem. Merre mentél, kedvesem? Esik eső, és én ballagok, néhány elmúlt percre gondolok. Kérdezem a tűnő felleget, otthonod most hol lehet?

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
2: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap este 11 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10 óráig, valamint mai félig a Kóskároly sétányt is. A Margit hídon lezárták Budára a külső sávot és a hídjárdáit ma délig. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják ma délig. Ma a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a március 15-e tér és a Jászai-Mari tér között nem közlekedik. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sávjárható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot útburkolatjavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
4: Üdvözlöm Önöket, boldog augusztus 20-át, államalapítás ünnepét, és hát mindennél kiválóbb új kenyeret kívánok a kedves nézőknek. Nagy Angéla kolléganőm kint is van a Margit szigeten, a Tisza szigetek ottani találkozóján. Mesélj Angéla, mit látsz, mi a helyzet, hányan ájultak el eddig? Ezeket beszokta jelenteni Magyar Péter beszéd közben.
5: Szervusz Réga, köszöntöm a nézőket. Erről egyelőre nincs információnk. Nagyjából egy 40 perccel ezelőtt kezdte meg a beszédét a miniszterelnök, végighallgattuk, de ilyenről nem hangzott el információ. Sokkal inkább köszönetet mondott mindenkinek, aki az elmúlt két és fél évben hozzájárult a jelenlegi sikerekhez. Az elmúlt időszak néhány sikerét is kiemelte, úgy, mint a tanszerekkel kapcsolatban, a gyógyszerekkel kapcsolatban, a költségvetési hiány visszaszorításával kapcsolatban ő is mondta, hogy hosszan lehetne sorolni. Egyébként egy fekete kordon keríti el a résztvevőket mindazoktól, akik itt kívül sétálnak. Mindkét oldalon, amennyire a kordonon beláttunk, mindkét oldalon nagyon-nagyon sokan vannak mindenféle korosztályból. Vannak persze, akik már elhagyják a helyszínt, gondolom ők már elég régóta itt vannak. De egyébként a miniszterelnök nem csak erről beszélt, hanem kommentelte Lázár János lemondását is. Azt mondta, hogy ez a süllyedőhajó tipikus esete. Röviden ezzel vázolta fel, hogy mi mindent gondol erről. Egyébként mi nagyjából olyan 3:30 körül értünk a helyszínre. Forsthofer Ágnes is beszélt, Radnai Márk és Tar Zoltán is, és leginkább mindannyian a sikereket, illetve a köszönetüket fejezték ki mindenkinek, aki részt vett mindebben. Természetesen a következő híradókban mindenről beszámolunk.
4: Nagyon szépen köszönöm, Angéla. Ne kapjatok napszúrást. Kiváló tudósítást kívánok nektek, és még hamarosan beszélünk. Úgy tűnik, Magyar Péter nem beszélt arról, ami a G7-en jelent meg nemrégiben, és ami a mai nap egyik nagy témája, kérem is a kollégákat, hogy mutassuk meg. Azt írják ugyanis, hogy kamunak tűnik az ünnepi közbeszerzés, azaz az augusztus 20-ai tűzijáték és az ezzel kapcsolatos Szent István napi rendezvény sürgősségi közbeszerzésével kapcsolatban jutott el a G7-hez megkérdőjelezhető tartalmú levelezés, mert ezt ha jól értelmezem, valami technikai hiba miatt egy kicsit később tudjuk majd megmutatni. Minden esetre itt az történt, hogy a Balázsi Gyula cégével a Lounge, tudom is, melyik mutációjával kötött sok milliárdos közbeszerzést felmondta a kormány, nem akartak nekik további pénzt adni, és egy meghívásos, gyorsított pályázaton nyerte valaki más el a rendezésnek a megbízását, ami azt hiszem szintén egy ilyen 4 milliárd forint körüli megbízatás volt, tehát jóval kisebb a szokottnál. Ugyanakkor azt írja a G7, hogy ez egy olyan rendezvényszervező, aki korábban dolgozott a Tisza párttal, majd visszalépett, mert hogy NER közeli kapcsolataira derült fény, és itt is egy olyan összefonódásra ad következtetni, vagy enged következtetni egy levelezés, ami kiszivárgott, amiben úgy tűnik, hogy még mielőtt egyáltalán, nem hogy megbízták volna, de még mielőtt egyáltalán a meglévő közbeszerzést visszavonta volna a kormány, már ez az új cég elkezdett egyeztetni Balázsi Gyuláékkal, akiktől később alkalmazottakat is kértek kölcsön. Azt írják, a G7-hez eljutott levelezés alapján a későbbi nyertes már hetekkel a közbeszerzés kiírását megelőzően, sőt, a NER 100 milliárdos pénzszivattyúja a Lounge csoport kirúgása előtt Tiszás és Tisza közeli emberekkel levelezett a témában, és adatokat kért az állammal papíron még szerződésben álló Lounge-tól. Ez egy hosszú feltáró cikk, nagyon ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, kíváncsi leszek, hogy mit fog erre hivatalosan a kormányzat reagálni. Nem tudunk arról, hogy eddig reagáltak volna érdemben a megjelenés óta, aminek mindössze néhány órája, ezt ma hajnalban tették közzé 4 óra 50-kor. Hát gondolom nem tudott aludni az újságíró az izgalomtól, hogy mikor kerül ki ez a nagy feltáró anyag. A másik két témánkat is láthatják a képernyőn. Orbán Viktor egy ünnepi Facebook poszttal tért vissza, nem sokkal azután, hogy egy olvasói kép mutatta be, ahogyan együtt nyaral Rogán Antallal és, ha jól emlékszem, Schmidt Máriával Horvátországban, váljék egészségükre, Schmidt Mária lányának a nyaralójában, ahol korábban már lefényképezték Orbán Viktort, amint megtér a tengerpartról, ahogyan minden valamire való ember egy szál törölközőben. Én is így szoktam, ugyanis a horvát szabályozás, a horvát törvényi környezet nem teszi lehetővé, hogy bárki a tengerpart bármely részét elzárja a közönségtől, tehát mindenkinek úgy kell odajárni, ahogyan a király is. Ezért lehet Orbán Viktort időnként utolérni a horvát tengerparton, és nem tud elbújni a fürkésző szemek elől, ha a vízre vágyik. Ezen felül pedig láthatják szintén itt a képernyőn, hogy augusztus 20-a alkalmából újraindult a köztelevízió. Ugye ez a közmédiának tulajdonképpen ugye az egyik harmada, ezen kívül van egy nagy online szerkesztőség, és természetesen a rádiók, a közrádió. Most a köztelevízió indult újra, méghozzá Baka András mondott beszédet, amit aztán gyorsan meg is szakítottak, mert hirtelen átkapcsoltak egy Magyar Péter közvetítésbe, nem tudom, miért kellett ilyen versenyhelyzetbe hozni kettejüket, az államfőt és a kormányfőt, de majd bizonyára ezt is kibogozzák, és hát, hogyha valaki nagyon szeretne mindkettőnek részletes fültanúja lenni, biztos vagyok benne, hogy meg fogja találni vagy Magyar Péter, vagy valaki másnak a YouTube csatornáján, meg vonatkozó különféle csatornáin, úgyhogy nem fognak nagyon nagy állításokról lemaradni. Ahogyan hallhattuk Angélától is, Magyar Péter a kormány első 100 napját értékeli, most vagyunk ennél az ikonikus 100-as határnál, ami sok-sok éve igazából egy ilyen, hát azért valamennyire frázis formájában, de beszokta lengeni a kormányváltásokat, 100 napnál szokták azt értékelni, hogy na, mennyire sikerült a régi rendet kibillenteni a helyéből. Mi is ezzel fogunk foglalkozni holnap reggel a Startban, de ma délutáni témánk is, úgyhogy ha van hozzáfűzni valójuk, akkor meséljenek nyugodtan ezzel kapcsolatban. Orbán Viktor Facebook posztjából pedig szeretnék idézni, hogyha megengedik. Egy pillanat türelmüket kérem, mire kikeresem. Csak itt nagyon nehéz nekem több felületen hozzáférnem. Szóval azt írta Orbán Viktor 5 órával ezelőtt, hogy voltunk, vagyunk, leszünk, boldog születésnapot Magyarország, és egy ilyen kivirágos, kikeletes, hegedülős, népi táncos posztot kerített mellé. A Jóistennek is tetsző dolog. Nézzék meg, hogyha érdekli önöket. Itt van velem Klára Mária vonalban. Üdvözlöm!
6: Üdvözlöm, kedves Réka!
4: Jó napot kívánok!
6: Azért vagyok most Klára Mária, és ezt véglegesíteném, mert ugye 3 Klára vagy Klári van.
4: Ó, és biztos vagyok benne, hogy még több is van.
6: És igen, lesznek még újabb Klárák, és ezért nem, hogy is mondjam, én nem szeretném, ha összetévesztenének senkivel. Ezzel gondolom mindenki így van.
4: Ó, én nem. Én egy ideig Lendvai Ildikóként mutatkoztam be mindenkinek. Igen. Egészen addig még Lendvai Ildikó egyszer fel nem kacagott a hátam mögött, és akkor megfordultam, és bemutatkozott nekem a saját nevemen. Ez volt egy ideig a trükköm, amikor elkezdtem televízióba dolgozni, és az emberek nem tudták, hogy honnan ismernek, és akkor mondtam, hogy Lendvai Ildikó. De sajnos hát akkor, a valóság
6: mondok,
4: keresztül húzta ezt a viccemet.
6: Erre, drága Réka. No. Hogy az Ildikónak köszönetet kellett volna mondani.
4: Én nagyon megköszöntem neki Lendvai Ildikónak. Mindenki azt gondol róla, amit akar, Lendvai Ildikónak kiváló humora van.
6: Okos nő is van humora, így van. Hát én ugye most már ez a bizonyos shaming, ez a, az a külső bírálata nem divat, hála Istennek, tehát nem mondok semmit. Na, Rékát viszont mindig dicsérem. Hát Réka drága, és hallgatom, képzelje el, mert ugye én egy ilyen testileg majdnem béna 88-as vagyok, és ezért sokat kell feküdnöm, de hát engem semmiben nem akadályoz meg, főleg abban nem, hogy az agytekervényeimet működtessem.
4: Nagyon helyes.
6: És újabb dolgokat tudok meg Szent Istvánról és a párjáról, és képzelje, azt mondja az egyik film, a Sarolt, ugye? Igen.
4: Sarolt, az édesanyja volt Szent Istvánnak szerintem.
6: Vagy az édesanyjáról, igen, az édesanyjáról, hogy egy ki volt, mint a gödény.
4: Hát, azért a filmeknek nem szabad annyira egyenesen hinni, mert ott azért van némi alkotói szabadság.
6: Hát de hát ez azért furcsa, ez egy, az történészek állították össze ezt a filmet. No, mindegy.
4: Jó, de, na jó, szóval, hogy erről beszéljünk egy kicsit, mert szerintem ez egy nagyon érdekes altéma.
6: No.
4: Erről a, és ilyen értelemben nyugat-európai, meg közép-európai középkorról mi aránylag keveset tudunk például az azonos idei mondjuk bizánci forrásokhoz képest.
6: Aha,
4: tehát sokkal igen. Többet tudunk ugyanebből az időből Konstantinápolyból, mint Budáról, vagy Székesfehérvárról, vagy a hasonlókról. Egyébként az Árpád-házi királyokról is van forrásanyagunk, de nagyon kevés, és azok is krónikásoktól innen-onnan, ezekben rettenetesen kevés nyoma marad a nőknek. Ugye Szent Istvánnak a felesége, nem vagyok én olyan nagyon okos, gyorsan kikerestem, Bajor Gizella volt.
6: Bajor, igen,
4: az édesanyja volt Sarolt, és ezekről a nőkről többé-kevésbé csak a családon belül betöltött funkcióikról tudunk. Már az is szerencsés, hogyha a nevüket tudjuk sok esetben. Sok esetben nem maradt fönn semmi, csak hogy kinek volt a felesége, vagy kinek volt a lánya. És ezért, amikor az ember csinál egy filmet, amiben rendes, valódi, kikerekített alakokat akar megjeleníteni, akkor bizony a forgatókönyvírónak muszáj is, meg szabad is ezeket tovább gondolni. Szóval azért ne vegyük történeti dokumentumnak, hogy Sarolt alkoholista volt. Hát tudja a fene.
6: Hát igen, na mindesetre, hát örülök, hogy egy ilyen up-to-date témát hoztam, viszont a palástot, a gyönyörű palástot, azt hát nincs történelmileg, mert ez sincs megerősítve, de azt Gizella hímezte állítólag saját kezüleg eská.
4: Én rátennék a jobb kezemről két kisebb ujjat, hogy valamilyen palástot Gizella hímezett, mert azért ez szokás volt, hogy ez-e az a palást, ez szerintem történetileg érdekes, de hogyha véletlenül ez nem pont az a palást, amit ő hímzett, attól még ez a palást érdekes, meg értékes, meg fontos nekünk, úgyhogy szerintem fontos, érdemes ezt egy kicsit így kiterjeszteni, nem?
6: Igen, és a nemzeti büszkeségünket fényezheti. Viszont igen. Volt egy másik kiszólás is ebben a filmben,
4: no.
6: Hogy tehát olyan burkolt volt, olyan hoztam is, meg nem is, tudja, mint a lányzó.
4: Igen, az okos lány.
6: Tulajdonképpen a Szent István azért kapta a koronát, mert a bajor hercegnét vette el. Képzelj el.
4: Ezt ennyire sarkosan szerintem nem állítják történészek, hát de azt...
6: Szóval, hogy ezért tartották érdemesnek. Mert ugye azt, hogy... Bocsánat. Mert az, hogy ugye na most ez is egy fáma valószínű, igen. Hogy ugye a lengyeleknek szánta a pápa, viszont Szent István olyan buzgó keresztény jeleket mutatott, hogy végül is neki adta, és ugye aztán felajánlotta a Szent Koronát. Na jó Istennek, erről gyönyörű freskó van a Szent István Bazilikának a jobboldali kiskápolnájában. No, beszéljünk egy kicsit politikáról.
4: Bocsánat, itt csak egy kicsit azért térjünk vissza szegény Bajor Gizellára, akiről valóban nem tudunk túl sokat. Ezek a nemesi, arisztokratikus és különösen uralkodó házak közötti házasságunk, ezek mindig politikai szövetségek. Nagyon-nagyon ritka, hogy két ember meglátja és megszereti egymást, különösen, hogy a saját rendjükön kívül házasodnak ebben az időszakban, és még nagyon sokáig. Még a későbbi polgárságban is bevett szokás volt igazából ebben az értelemben gazdasági alapon házasodni, házasítani a gyerekeket. Tehát amikor úgy fogalmazzuk meg, hogy Gizella miatt kapja a koronát, akkor igazából csak egy kicsit tömörítjük azt az állítást, hogy ez a szövetség, amit ezzel a házassággal megkötött, és amit ugye az arisztokrácia más tagjai megerősítenek más szövetségesekkel, ez mutathatta egyébként például a pápaság felé, hogy ő komolyan veszi ezt a nyugati szövetségi rendszert, és mondjuk nem akar közeledni a keleti kereszténységhez, tehát Konstantinápolyhoz.
6: Igen. Tehát legyünk pozitívak. Ahhoz képest, hogy egy kicsi ország voltunk, mert hát azért a lengyelek ugye előttünk jártak sok mindenben, azért ez egy nagy dobás volt nekünk, hogy úgy mondjam. Na igen. Most ugye hát akkor visszatérve a magyar valóságba, hát ugye némi hasonlatot kreálva, azért ehhez képest most nincsenek érdekházasságok az uralkodóink között. Legalábbis érdekes, nem tudok róla. Hát lehet, hogy a milliárdosok között, lehet, hogy van, és akkor eljutunk a mai valósághoz.
4: Ennek van egy saját szociológiája egyébként.
6: Gondolom.
4: Ezt nem lehet úgy kijelenteni, mert hogy igazából a romantika, mint mint irodalmi mozgalom, mint társadalmi mozgalom, az részben erről szól, hogy nagyon sokan szeretnék a szerelmet és a házasságot leválasztani erről a fajta érdekérvényesítésről. Ennek van sok vadhajtása, és például a Jane Austen regények azért nagyon-nagyon okosak és érdekesek, mert ott ezek a női főszereplők nagyon sokszor nagyon ügyesen rámutatnak arra, hogy ezek a nagy vad romantikus ideálok arról, hogy nem kell a házassággal gúzsba kötnie magát az embernek, ezek valahogy jellemzően inkább a nőket szokták otthagyni, mondjuk egy-két gyerekkel a hátukon, és mindenféle jog és támogatás és pénzügyi lehetőségek nélkül, miközben nekik se vagyonuk, se kereseti lehetőségük. Tehát azért voltak a romantikának komoly mellékapásai. Ma azt gondoljuk a házasságról, hogy ez inkább két embernek a szerelmi kapcsolatára alapul. Én, hogy őszinte legyek, így a másodikat taposva kicsit benőttebb fejjel, azt gondolom, hogy a nagyon nagy szerencséje van az embernek, hogyha szerelemből tud házasodni, és az működik is, de ez akkor is egy hosszú távú szövetség. Jó esetben arra szövetkezik két ember, hogy az életüket együtt építik fel és tartják fenn. És azért ennek van nagyon sok része, amit nem lehet pillarezektetéssel meg egy-két elcsattanó csókkal megoldani, hanem ennél azért olyan pragmatikusabbnak is kell lenni, meg sokkal stratégikusabbnak is ahhoz, hogy ez működjön.
6: Jaj, de szépen
4: lenni, meg sokkal stratégikusabbnak is ahhoz, hogy ez működjön.

0: pisztoly ehhez a...
1: Adja
0: ehhez
1: meg a telefonszámát, nagyon sok jelöltem van. Ki kell házasítsak itt sok mindenkit, igen.
0: Tehát akinek nem kell a szerelem?
1: Nem, hanem akinek egy valódi, na, megbízható hát partner kapcsolat kell.
0: Mondani, ő ezzel azt akarta mondani, hogy...
1: Ez egy félreértés.
0: Nem számít az érzelem, mert nagyon megunta már a barátnőzést, és valószínű a megunta az oknimosást, a lecsófőzést, nem gondolja, Réka?
1: Hát, de hogyha azt képzeli, hogy ezt egy feleséggel akkor le lehet tudni egy az egyben, akkor ő belőle nem lesz nagyon jó férj.
0: Na de hát ő nem is akar jó férj lenni, ő egy jó feleséget akar.
1: Hát, nekem az a benyomásom, hogy az a legjobb feleség, akinek jó férje van. Az akivel biztos. Meg lehet osztani a feladatokat, meg akivel komolyan Réka, veszik egymást.
0: Kedves Réka, mit gondol, milyen szerelmes párok lesznek ma este a parlament előtt a diszkóban? Milyen magyar szerelmes fiúk és lányok lesznek? Mit gondol?
1: Hát szerintem enyhén illumináltak, hogy őszinte legyek, különösen ebben a melegben, a fejükbe száll az a felsor is. Jó, hát ez ilyen, hát mindig ittak a fiatalok a buliban, még mindig szerették kicsit leereszteni a hajukat, szerintem...
0: De hát drog árusítás remélem nem lesz.
1: Hát én is nagyon remélem, ugye pont nem drog árusítás, hanem akaratuk ellenére bedrogoztak, legalábbis erről
0: tudom,
1: beszéltek
0: igen,
1: résztvevők
0: tudom,
1: egy koncertről a szigeten.
0: Szörnyű.
1: Nagyon remélem, hogy ilyen nem lesz. Klára Márta, ne haragudjon, el kell búcsúzok, mert lejárt ebben a részben az időnk, de nagyon köszönöm a hívást.
0: Köszönöm, drága, maradjon ilyen jó, ilyen szép.
1: Maradjon ön is. Köszönöm szépen, és beszéljünk máskor is.
0: Áldott szép ünnepet mindenkinek, boldog.
1: Önnek is, viszont hallásra, és egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést Judittal. Maradjanak velünk.

kell el, rövid a nyár, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szív, törik a fény a trabant tetejét.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
1: Már is folytatjuk a fórumot, és itt van velem a vonalban Judit, akit jól megvárakoztattam, ne haragudjon. De hát lehetett egy kicsit középkorozni, nem bírtam megállni.
2: Kedves Réka, én a tegnapi témához szeretnék szólni a gyermekvédelemmel kapcsolatosan. Mégpedig, hogy nagyon örülök annak, hogy végre Orbánnak és a maffia társainak közelebb van az útja a bíróság felé.
1: Na, meséljen!
2: Ugye ezeknek ez kiderült, hogy évek óta tudnak a sok borzalomról, ami a gyermekekkel történik az intézményekben, és hát nem tettek semmit. Mi sem tudtunk, az ország népe sem tudott semmit ezekről a dolgokról, hogy mit szenvedhettek ezek a szegény gyerekek. Hát és akkor keresztíznek valja magát az Orbán, elment a pápához kezet csókolni. Hát ne haragudjon, ez egy gerincszerűen aljas ember, börtönben a helye. Hát, de így van. Példának hoznám, ott van a Dinasztia című film, aztán a NER akták című köz, ezekben annyi bizonyíték van, hát nem elég ez a bíróság felé.
1: Nem hiszem, most csak erre részére reagálnék röviden, szerintem ez nem kevés a bíróságnak, hanem az eljárásrend, tehát mondjuk egy nyomozásnak az eljárásrendje az másmilyen. Hát hiába van összegyűjtve a bizonyíték, amiből amire abból vádirat, ügyészi ajánlás és a többi, meg maga az eljárás lesz, az azért idő, és erre azért is van szükség, mert hát azért párszor már megjártuk a rögtönítélő bíróságokkal, és nem csak arra gondolok, hogy az önbíráskodás mennyire káros lehet, hanem arra is gondolok, hogy ha nagyon hányaveti módon állítják össze ezeket az iratokat, akkor annak simán lehet egy elvetélt eljárás a vége, amiben aztán a méltó büntetést nem kapja meg az, aki büntetést érdemelne. Úgyhogy ebben én abszolút értem, hogy miért vágynak az emberek gyors és látványos fejleményekre. Őszinte leszek, én is vágyom rá. Én is azt gondolom, hogy azért, amit például a gyermekvédelemben lévő gyerekek, meg az onnan felnőttként kikerülők végig szenvedtek, azért valakinek felelnie kell, de technikailag, vagy hogy mondjam, szakmailag tényleg az a helyes, hogyha ezt végig csinálják először, és úgy mennek neki az eljárásnak, hogy abból tényleg lehessen is valami. Hát de abszolút értem a haragját.
2: Én ezt mind értem, csak hát annyi bizonyíték van már, hogy amit bemutatott a televízió, akkor említettem a NERS könyv, hát az emlékből kapott adatok, hát ezek után nem is értem, hogy ez olyan komoly dolgok, ami hát elgondolkoztató, hogy igaz vagy nem igaz, nem írhatnak olyan könyvet, ami nem igaz.
1: Egyrészt, másrészt viszont én biztos vagyok benne, hogy ezek a dolgok, többek között például a átláthatóságról elnevezett Transparency civil szervezetnek a munkája, ezek mind informálják az ügyészséget, amikor ezeket az ügyeket kinyomozzák. Csak az nem úgy van, hogy akkor benyújtunk egy újságcikket, hanem annál egy kicsit hosszadalmasabb ez a folyamat. De történik. Csak eltart egy ideig.
2: Hát igen, csak túl sok időt telt már el.
1: Megértem, hogy így érez.
2: Az emberek figyelmet, nem csak én, hanem nagyon sok ismerősöm is. És főleg, hogy mindig nincs meg az Olti bácsi, úgyhogy ez is nagyon furcsa, hogy mi történt ezzel a fiúval, aki nyilatkozott. Remélem, nem tették el láb alól, mert én ezt is el tudom képzelni.
1: Nem, úgy tűnik, a legutóbbi híradásokból úgy tűnt, hogy neki lehetett valamiféle nagyon nehéz, ezt epizódnak hívják ilyenkor, tehát hogy valami súlyos mentális nehézségen ment keresztül, itt beszéltek öngyilkossági kísérletről. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ő minél hamarabb felépül, és megkapja az összes segítséget, amire szüksége lehet. Ugye ilyenkor ez azért nagyon nehéz, mert az, aki előáll és mesél arról, hogy mi történik vele, az több irányból is nyomásnak teszi ki magát, vagy inkább, nem is, mert ez ilyen hibáztatóan hangzik, az több irányból is éri nyomás. Egyrészt ugye a nyilvánosság felől azzal, hogy elkezdik megkérdőjelezni, támadni, vagy éppen azt mondani, hogy de még 82-ször mondjad el, nekem is mondjad el, még többet mondjál, és ez egy nagyon megterhelő helyzet, de ugye vannak itt karaktergyilkosságok, meg mindenfélék is. Másik részről, és ezt nem szabad alábecsülni, amikor ekkora megrázkódtatásokról beszél az ember, ezeknek a túlélői nagyon sokszor minden áldott felidézéssel újra átélik ezt. Tehát egy ilyen nagyon kemény megrázkódtatás, pusztán a felidézés. És ezért szokás például terápiás helyzetben nagyon óvatosan bánni ezekkel az emlékekkel. Még amikor az ember csak úgy leül egy újságíróval, vagy valaki mással erről beszélgetni, hát ez nem egy ennyire védett helyzet, és ez sajnos jelentős kockázatokat rejt.
2: Értem, csak hát nagyon gyanús ez az egész. Gondolom, hogy nem ez az egyetlen egy fiú van áldozat, hát biztos, hogy sokan ismerik ezt az Zolti bácsi, találkoztak vele.
1: Nem, hát csak a Bicskei ügyben sokkal több gyerekről tudunk, ugye ez pont nem a Zolti bácsihoz kapcsolódó rész, de összességében ezek a gyerekzaklatási, bántalmazási ügyek, ezek ennél sokkal kiterjedtebbek. És én azért szeretem arra, tudom, hogy nagyon kellemetlen, de szeretem arra emlékeztetni a tisztes közönséget, hogy ezek olyan dolgok, amikről azért a többségi társadalom valójában végig tudott. Én úgy nőttem föl, 85-ben születtem, hogy nem tudtuk pontosan, hogy mit jelent, de tudtuk, hogy kint állnak a lányok az almatároló mögött, és azt is tudtuk, hogy a többségük a gyiviből jön. Ez nem egy szép kifejezés, de akkor ezt így mondtuk. Ezek köztudomású dolgok voltak, voltak emberek, akik ezen viccelődtek, mert valahogy, hát nem is tudom, az élet részének tartották, vagy úgy tűnt, vagy lehet, hogy csak úgy tűnt, hogy úgy se lehet ezen változtatni, nem tudom. És szerintem az érdemi változás most az, hogy elkezdtünk róla tudomást venni.
2: Hát igen, várjuk az eredményt, nagyon sokan bízunk benne, hogy jöjjön az igazság.
1: Én is nagyon-nagyon szurkolok ennek, szerintem ezt nagyon fontos elszámolni. Nagyon köszönöm a hívást, és kiváló ünnepet kívánok ennek, viszont hallásra. És itt van már velem a vonalban Sándor. Jó napot kívánok!
3: Jó napot, drága Réka! Megint belefutottam abba, hogy nem hiszem, hogy most megint viccelődni szeretnék. Hát. Én vagyok az, aki ugye a munkahelyi lehetőségeket felvázoltam volna.
1: Igen, de már a múltkor is elhalasztottuk békésebb időkre, és úgy tűnik, most sincsenek békésebb idők?
3: Hát nem tudom, mert azért ez is megviselt, szóval az ember úgy végiggondolja az életét, és nagyon sok esetben volt olyan, én sokáig a TIT-be társadalomtudományokkal foglalkozó megyei vezető voltam, és
1: TIT, mint Tudományos Ismeretterjesztő Társaság, igaz?
3: Igen, és nagyon sok kapcsolatunk volt az ifjúságvédelmi is rendőrökkel, ugye minden megyében van egy ilyen státusz, meg természetesen ORFK szint, meg Budapest, de szóval nagyon-nagyon kemény dolgok történtek, de volt egy nagyon jó igazgató itt Nógrádban a Gyivivel, Ponyi Béla bácsi, aki odaadóan szolgálta a gyerekeket, szóval van ellenpélda is.
1: Van ellenpélda, és szerintem fontos ezeket hangsúlyozni, hogy tudják az emberek, hogy ezt egyébként lehet tisztességgel is jól csinálni, és amikor tisztességgel is jól csinálják ezt a rettenetesen fontos szakmát, annak életeket megváltoztató jelentősége van, és ezek nagyon fontos dolgok. Szerintem, hogyha például a gyermekvédelmi, pedagógusi szakmának, szociális munkának becsülete lenne, akkor becsülete abban az értelemben is, hogy lehetne cserébe keresni mondjuk egy megélhetést, és nem kéne ilyen dögleni bele, akkor sokkal több olyan szakember tudna visszatérni a pályára, akik ezt jó szívvel és őszintén és a legjobb képességeik szerint tudnák végezni.
3: Igen, és hát ebben benne van az egész pedagógus társadalom is tulajdonképpen, mert szakmunkásképzőben is dolgozhattam, és nagyon sok olyan rossz helyzetben lévő fiatal emberrel, lányjal kellett találkoznom, aki tanácsot kért. Tehát mindig volt egy ilyen tanácsadó szerepem, funkcióm már kezdődött annak idején ez a ifjúsági klubban, ahol egy pár évvel idősebb voltam, mint a tagság, és például ott indult el az, hogy forduljak arra felé, hogy a szexuális felvilágosítás milyen fontos, és a szakmunkás képzőbe is az ott lájfőnök átpasszolta, hogy Sanyi, ugye megcsinálok
1: helyet. Hát ez a mostoha gyerek az oktatásban, igen. Nálunk a biosztanároknak volt lepasszolva.
3: Hát igen, de biosztanároknál úgy van, ahogy Beres Pali bácsi Isten nyugosztalja, a magyar ifjúságban ugye ő is állt különböző sztorikat, meg áttartott előadásokat, ő azt mondta, hogy hát amikor a fiatal biológiai tanárnő, aki önhibáján kívül még érintetlen, az elkezdi magyarázni, hogy a porzó meg a bibe. Szóval hát... nem így kéne, hogy működjön, és nekünk volt Balassagyar mondta egy csodálatos családi életrevelő programunk, amiben tényleg a családszociológia, családjog, pedagógiai kérdések, szexuális felvilágosító programok, ebbe benne volt természetesen az is a női férfi test felépítése, azon kívül a szülés.
1: Inkább csak téglatestekről tanultunk, őszinte leszek. Nagyon jó biosztanárom volt minden egyébben, de speciál az emberi szexualitásról, hát nem tudtunk meg semmit se.
3: Olyan híre volt Réka, hogy a Angyalosi László, aki az ötödik sebesség egyik műsorvezetője volt, egy egész órás műsort szentelt ennek a programnak. Tehát lejött, és a gyerekekkel, a fiatalokkal készített interjúkat, az előadókkal. Ez egy 14 alkalmas program volt, 3 évig működött, 2 gyarmaton tanévet tudtunk végigcsinálni egyet Salgótarjánba.
1: Ez nagyon
3: csak
1: szuper.
3: Csak hát az volt a baj, hogy elfogyott a pénz.
1: Hát igen.
3: Ezt még az AIB, meg az AISA később finanszírozta. Csak hát mindig volt valami, ami miatt aztán pont erre nem jutott.
1: De hát meg a furcsaság nekem egyébként, hogy pont prüdériából, amit én értek, én egy rendkívül prüd ember vagyok, írtam szexmunkáról egy egész könyvet úgy, hogy hát nem árultam el, meg nem írtam rá a borítóra, de hát szexelésről egy büdös szó nem volt benne, csak arra, hogy milyen nehéz ezeknek az embereknek. Ez egy jó nagy átverés tulajdonképpen. Szóval a prüdériával én egyet tudok érteni, de az pont nem a jó módja annak, hogy a gyerekeinket bármitől is megvédjük, mert hogy úgy mennek bele információ, megértés, támogatás nélkül, bizonytalanul kiszolgáltatva a felnőtt életbe, hogy nem, azt se tudják, mire kell figyelni. És az, hát az nem védi meg őket semmitől.
3: Igen, ráadásul ugye 81-es születésű a lányom, és hát ugye diszkóba mindig mentünk értük. A 11-en ment egy diszkóba, annak idején, ahol én a klubba diszkót csináltam, ott 9-kor már zártunk.
1: Hát igen, én ha 11-re értem haza, akkor a szüleim már patáliáztak, úgyhogy magam nagyon felvilágosult szülő.
3: A lányom még, hogy nem jutnak be a mellékhelységre, mert hát lányok egy része úgy gondolta, hogy akkor lesz népszerű, ha hagyja magát. Szóval ez a borzasztó, hogyha ha időbe felvilágosítjuk őket, és a különböző, sajnos el kell mondani nekik a nemi betegségeket, hogy lehet mégis valamennyire a megelőzésre törekedni, ha már elkezdték.
1: Hát meg tudatosságra, mert szerintem azért itt sok esetben, én nagyon sok mindenkivel beszéltem, különösen ilyen bántalmazás közeli esetekről, szexuális visszaélésekkel kapcsolatban nagyon sokszor derül ki az, hogy igazából sokan azt se tudják, hogy dolgokra igazából ők mondhatnak nemet. Mert hogyha a dolognak neve sincs, és ez egy rettenetes titok, akkor érdeket érvényesíteni se lehet, meg segítséget kérni se nagyon lehet ám.
3: És a múltkor ugye beszélgetünk, hogy Ferge tanítvány vagyok, tehát tulajdonképpen ott volt kriminológia tantárgyunk is, és azon belül lehetett választani dolgozatot egyik társammal, hát a Rákóczi tér és környékét választottuk.
1: Na, hasonló az érdeklődésünk, úgy tűnik.
3: Pasi voltunk, és ahogy mentünk a tér felé, fiatal srácok eltűntek, beszaladtak, és mire odaértünk, nem volt kuncsapt, akivel interjúztattunk volna, hanem aztán mögötte volt egy ilyen vásárcsarnok, és amellett egy presszó, ott sikerült összejönni. Kiderült, hogy azok a lányok, asszonyok például valamikor szövőgyárba dolgoztak, megszűnt a cég, ez már rendszerváltás után volt. A gyerekeik, vagy egy gyerek lent volt a mamánál vidéken, ők meg ebből éltek, és hát még szerencse, hogy kaptunk egy keretet, hogy a kieső munkaidőt tudjuk nekik finanszírozni, mert
1: hát szívszaggató ez az egész.
3: Jöttek bevasalni, tehát ez egy akkora biznisz volt ilyen szinten, ugye nem tudom, emlékszik-e rá, hogy volt két film is, a K1 meg a K2. Igen. A K1 ugye a Rákóczi tér és környékén dolgozta föl, a K2 meg a szállodás luxus dolgokat, tehát nagyon nagy szükség lenne nyitásra. Én voltam katonáknál is Récságon, egy egész századnyi embernek tartottunk egy barátommal előadást, de voltunk gimnáziumi tantestületén, ahol nagyon érdekes szó is volt, mert úgy osztottuk meg, hogy a nőgyógyász barátom, ő a tudományosabb részét, én meg kicsit a profánabb részét próbáltam a hallgatóknak előadni, de nem mertek kérdezni, és akkor kifakadt.
1: Hát persze, hát ott vannak a többiek, hát hallják.
3: Idősebb tanárnő, hogy gyerekek, hát én már nem tudom, mikor láttam utoljára fiút nélkül. Hát ne én kérdezzek már. Szóval tele volt az ember ilyen élmények, idézőjelben élményekkel is. És mai napig is ennek élharcosra lennék, mert sokan például nem tudják, hogy a HPV vírus az nem csak a lányoknál, az asszonyoknál, a nőknél okozhat daganatos megbetegedést.
1: Hanem a férfiaknál is, és méghozzá nagyon sokfélét, igen.
3: Hát, és ráadásul a torokrák, a nyelvrák, amióta ugye az orális szexualitás erőteljes lett,
1: ami mondjuk egy pár ezer éve van, legyünk őszinték, mert hogyha megnézi az ember az antik forrásainkat, nem kell a szomszédba menni ilyesmiért.
3: A nem kíván terhességet, és emiatt alkalmazzák ezt a módszert. Tehát itt pont az lenne a lényeg, hogy a gumihasználatot megszervezni, meg hát egyáltalán az, hogy olcsó legyen a fogamzásgátlás, mert tény és való, hogy a születésszabályozásra is nagy szükség lenne. Volt egy nagyon aranyos roma barátom, ő megszervezte, hogy fiatal roma lányoknak ugyanígy legyen egy program, és hát jó, végig nevetgélték, meg nem vették.
1: Hát de hát szabad zavarba jönni, nem?
3: Bevallották, hogy hát a tanár úr, már mi rég túl vagyunk mindenen.
1: Na jó, de ilyenkor jön az, hogy az ember rendes pedagógus módjára egyébként akár kérdezhet is, nem kell neki előre kitalálni, hogy mi történjen, és akkor meg fogják mondani, hogy mi az, amire kíváncsiak, meg mi az, amit viszont nem tudnak. Meg ki fog derülni, hogy mi az, amit rosszul tudnak.
3: Nagyon sok minden nem tudnak. Tehát bevallom férfiasan, amikor elkezdtek kérdezgetni a klubba, akkor az akkori ottani könyvtárban felelhető könyveket, például ilyen, nem tudom, emlékszik el, kedves Réka Fritzkának volt egy nagyon jó gyűjteménye, vagy Szivágyi Vilmosnak, Lux Elvirának, Buda Bélának, a Káma Szútra, tehát az akkor felelhető szakirodalmat az ember áttanulmányozta, akkor azért tudott hiteles és tudományos tanácsot is adni. Hát
1: én szülőknek és pedagógusoknak szoktam ajánlani egy rendkívül szórakoztató könyvet német szerzőtől, itt esetleg mutassuk meg, elég vicces a borítója, Jan Uwe Rogge a szerző, és az a címe a könyvnek, hogy még hogy mindent tudnak, nem tudom miért van egy kérdőjel, lehet, hogy azért, mert az úgy feltűnő. Ez alapvetően szexuális nevelésről szól, azaz arról, hogy hogyan tudunk értelmesen heherész és viharászás, meg mellébeszélés nélkül beszélni a gyerekeinkkel, vagy a gondjainkra bízott gyerekekkel ilyen zavarba ejtő és nehéz témákról, és hogyan lehet ezt úgy végrehajtani, hogy az ember ne úgy jöjjön ki belőle, hogy a tenyerén is folyik a víz, hanem valami értelmeset tud mondani, mert, és ugye erre utal a cím, cseppek sem tudnak mindent, annak ellenére, hogy egy csomó mindent megtapasztalnak a gyerekek, nagyon sokan számolnak be arról, és ez hosszú ideje így van, hogy igazából magányosnak, tanácstalannak, kétségbeesettnek érzik magukat, amikor ismerkednek, amikor először megpróbálkoznának dolgokkal, és azt érzik, hogy úgy kell tenniük, mintha tudnák, hogy mit csinálnak, pedig hát ez valószínűleg a legveszélyesebb viselkedések egyike.
3: Hát igen, igen, és a prüdériára visszatérve, tulajdonképpen valahol belénk nevelődik a szülők által, mert az én szüleim is nagyon szemérmesek voltak a maguk módján. De
1: hát az enyém egy kis három lány gyerekkel nem vitték túlzásba a felvilágosítást. Kirakták elénk a kis Libres leporellókat, és aztán így ott hagyták. És a Libres leporellók annyira nagy vonalúan írták körül például a menstruációt, és ugye ez még csak a menstruáció, hogy én azt gondoltam ezek alapján, hogy a felnőtt nők életük minden napján éjjel-nappal véreznek, ömlik belőlük a vér, hiszen nem volt leírva, hogy mi történik, csak úgy utalgattak rá. Gondolom ez is sok volt egy csomó szülőnek, tehát nyilván ők így próbáltak lavírozni a közízlés határán. Úgyhogy másnap én ilyen döbbenten mentem be az iskolába, és mondtam, hogy lányok, nagyon nagy bajban vagyunk, és akkor gyorsan kerítettünk egy nyolcadikost, aki helyre tette ezeket a tévhiteket.
3: Annyi történt, hogy aztán ő szüleim is meglepődtek, mert az iskolából azért elterjedt a hír, hogy Sanyi az, akihoz lehet fordulni. Amikor eljöttem, akkor érdekes volt a sztori, mert azért az iskolavezetés nem teljes szívvel támogatta, annak ellenére, hogy az osztályfőnökök akarták, hogy végre a szex kitette a lábát az iskolából.
1: Jaj, édes Istenem, ezt a hülyeséget, mint hogyha maga képviselte volna azt, amivel minden gyerek megpróbálkozik, nem?
3: Igen, ám csak aztán finoman vissza tudtam vágni, hogy mondtam az egyik igazgató helyettesnek, hogy hát azért azt meg ön is észleli, hogy a harmadikos lányok egy része szalas ki az óráról, mert már babát vár.
1: Mondom, na igen.
3: Sokkal jobb.
1: Ez nagyon jogos válasz. Sándor, ne haragudjon, el kell búcsúzzam öntől, mert lejárt ebben a részben az időnk.
3: Nagyon gyors üzenet Klárinak.
1: Igen?
3: Ha ő ráveszi Orbán Viktort, hogy október 23-ig, vagy október 23-án ne legyen semmi probléma, én ráveszem a Pétert, a magyar Pétert, hogy kevesebbet tudja az ellenzéket.
1: Na, micsoda ajánlat. Akkor várjuk Klári válaszát, én nagyon köszönöm önnek a hívást, mindig örülök, amikor telefonál, és egy rövid szünet után folytatjuk a főcsatornán. Maradjanak velünk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap este 11 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10 óráig, valamint ma éjfélig a Kóskároly sétányt is. A Margit hídon lezárták Budára a külső sávot és a híd járdáit ma délig. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják ma délig. Ma a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a március 15-e tér és a Jászai-Mari tér között nem közlekedik. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sávjárható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot útburkolatjavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Üdvözlöm Önöket a fórumban, az előző órában már megkezdtük a beszélgetést az ATV Extrán, és most itt folytatjuk, amint láthatják, a témáink a következők, a köztévé újraindult a mai nappal az ünnep alkalmából, Baka András és Magyar Péter is beszédet mondtak, de aztán jól megversenyeztette őket az élő közvetítés. Orbán Viktor egy ünnepi Facebook poszttal tért vissza, amelyben azt írja, hogy továbbra is élünk és túlélünk, a G7 pedig egy nagy feltáró cikket közölt a problémás augusztus 20-ai ünnepség közbeszerzéséről. Úgy tűnik, legalábbis ők azt állítják, hogy egy NER közeli vagy NER közeli kapcsolatokkal rendelkező vállalkozó kapta meg ezt a megbízást, és ami ennél sokkal fontosabb, úgy tűnik, hogy ő már előre készült, még azelőtt, hogy visszavonták volna az előző megbízatást, hívjanak, mondják el a véleményüket, és itt van már velem a vonalban Marcsi, hogy pont jó ezt tegye meg, jó napot kívánok!
3: Krékustám, üdvözlöm a stábot, és olyan kicsit a kedves nézőket is.
2: Én is üdvözlöm.
3: Szeretném megkérdezni, Rékám, ez a táncos lábú Klárika, meddig akar még? Nem unja még ezt, hogy betelefonál körül, nyalja a stábot, aztán utána meg Magyar Pétert mocskolja, arról beszélnek.
2: Egy rossz szót nem szólt ma Magyar Péterre. Na, legyünk igazságosak.
3: Na, Rékám, igen.
2: De egy nagyot Szent Istvánoztunk.
3: Ez a hölgy,
2: Istennek igen, tetsző dolog.
3: Ugyan már undorító, ezen a napon ilyet mondani, hogy alkoholista a felesége vagyok, nem tudom, a királyra mondta, de mindig
2: gondolik. Nem, álljon meg a menet, bocsánat, Marcsi, egyik részről elfogadom a véleményét, hogyha nem tetszik önnek, így betelefonálom, másik részről viszont nem azt mondta Klára, hogy valaki alkoholista volt, hanem hogy az egyik filmben ezt mutatták. És erről a filmről beszélgettünk.
3: Erre miért a rossz lóra? Na mindegy, igaz?
2: Hát most megbeszéltük, hogy mit látott. Igen, ilyen igen. Azért van?
3: Igen, de arról kellene, drága Rékám, beszélni, hogy milyen csodálatos volt a délelőtti ünnep.
2: Csodálatos volt? Önnek tetszett?
3: A Margit szigeten, hogy a miniszterelnök nem bujkál patkánymódra, nem menekül az emberek előtt, az emberei elől, hanem kiáll szeretet, békesség, boldogság, öröm, szinte jó nézni, hogy az emberek teljesen én is azóta érzem magam boldognak, mondtam, még szegényesen is kérni, de boldoga, meg amit ugye hagyott ez a hát hitván kormány, mert nem tudok rámondani, 16 éves aljas munkájuk után, és akkor bizony most nagyon észnék különni az új kormánynak, hogy ugye, hát van, hogy föltornázzuk magunkat. Hát itt több ezer milliárdokat loptak el, akkor devizásokat. Itt
2: sőt, a mostani legutóbbi számítás, a HVG számításai szerint eddig 4000 milliárddal rövidítette meg a Tisza kormány a neres vállalkozókat. Az már szemmel látható összeg.
3: Igen. És akkor ő erről beszéljen, hogy mit csináltak, meg az abuzálást a gyerekekkel, meg minden. Hogy én emiatt meg olyan gyors vagyok, hogy én nem is tudom, hogy közelembe volna mindent. Hát nem is tudom, mit tudnák velük csinálni, ami történt a gyerekekkel. Mert én a gyerekekké ölni tudnék. A szerencsétlen, akiknek a szeretetre, a törődésre, azzal kellett volna foglalkozni, nem abban, hogy a mocskot, a szennyet, a szőnyeg alá söpörni, aztán meg kussónak, meg hallgatnak, meg bujkálnak, meg ott popáznak a parlamentben.
2: Marcsi, kérem, ne legyen igazságtalan, és ne feledkezzen meg arról, hogy az oroszoknak is adtak pénzt.
3: Na, meg még, azért mondom, hogy Réka, ne haragudjon, és akkor ezt, amit ők, és akkor itt betelefonál egy ilyen, és ő próbálja áskálódni, furkálódni.
2: Na jó, de mindenkinek joga van, az összes betelefonálónak joga van elmondani a véleményét, én szívesen léghallgatom, tök kulturált is volt.
3: Magának ez a kötelező, igen, azért van ott, persze, de akkor arról beszéljön már ez a táncos lábú ribizli, már ne haragudjon, hogy mit csinált 16 év alatt az Orbán kormány?
2: Szerintem inkább mi beszélgessünk arról, Marcsi, hogy járt-e ön ma augusztus 20-ai ünnepségen, vagy terveze valahova elmenni?
3: Nem, drágám, nem, mert már 3 éve várok csípőprotézisra, 40 évet leúsztam egészségügybe.
2: Értem.
3: Endokrinológián Szegedön, és 3 éve várok a jó kormány miatt ugye?
2: Igen. Megkockáztatta volna, hogy Szegedi.
3: Hogy alig tudok már, azelőtt, igen, és borzasztó 3 éve, nem azért, mert kitűnő orvosaink vannak Szegedön, nem kell ezt magának mondani, Rékám. Kitűnő orvosaink, majd az Aranylaci mű talán már decemberben, de...
2: Hát mondta, nagyon szurkolok. Nagyon szurkolok.
3: Mondta, hogy most már nem kell. Várólista 3 év is türelmes voltam, és mondtam is, hogy doktor úr, tisztában vagyok, tudom, látom végig, mert én végignéztem a politikát, 18 éves korom óta követem, és akkor így láttam, hogy mi ment ebbe az országba, és mondtam, hogy tudomásul veszem, hogy mi a helyzet. 3 éve már úgy szenvedök, mint a kutya, de talán
2: elhiszem. Már nálunk most volt a családban több is, egészen, tehát fiatal, kora 30-asnak is kellett ilyet csinálni, meg 70-es rokonnak is, és nagyon nagy kínlódás volt eljutni a műtétig, és ez egy nagy műtétet, hosszú idő felépülni belőle, de tényleg ellenkezőjére változik az ember élete utána, úgyhogy érdemes kivárni.
3: Nem. Mondtam a dokinak, mert látta, hogy szenvedök, azt mondtam, hogy kerékpárra tudok ülni, de a fiam áldott jó családom van, fiam, lányom, fiam is kocsival mindent hoz, ami költet le,
2: az fontos, igen.
3: Gyerekem van, én hálát adok a mindenható Istennek, hogy úgyhogy, de azt, hogy tényleg most már békesség legyen ebbe az országba, és már tudja mit, az ilyen embereket, akik tudvást tudják, tisztában vannak az elmúlt 16 éve. Ott a devizások, ott vannak az emberek, ott vannak a gyerekek, meg ott vannak a beteg gyerekek, akikre ugye nem hajlandók, ugye csak úgy, hogy összedobják a pénzt, meg gyűjtsünk össze. Ők meg a tengerparton a hátsójukat mosogatják, meg áztatják a büdös lábukat. De haragudjon, ez az embernek a elkap az ideg, na, elkap.
2: Én megértem, Marci.
3: Tékám, 40 évet dolgoztam, és tudjam, én 178-a nyugdíjam. Három műszakban, 35 betegge, egy szál, egy
2: abban magam, nem lehet Batidai kastélyt venni.
3: És még csak úgy jöttem, hogy hol egy kis keksz, hol egy kis zsömle, de nem tudnák a gyerekeim mondani, mert bejártak a klinikára hozzá.
2: Persze.
3: Hogy időm nem volt még, hát, mint a kengyelfutó gyalogkakuk. Úgy dolgoztunk abban az időben. Na és akkor azért mondom, hogy most örüljünk, hogy kaptunk egy csodálatos minisztert, nem érdekel, hogy mit mondanak, hogy szapulják, hogy beszélnek róla. Nem én, 4-5 millió ember, aki Rékám már most odahúz, a kideszesek is át. Hát annyi, én ugye rengeteget jártam uszodába, strandra, és azok mind, akikkel találkozok, azt mondták, soha többet nem szavaznak a Fideszre. Szó szerint idézem, mocskos alja szemetek, így mondták, mind a Tiszára húzta be, azt mondja, ügyelj Marcsi, azt mondja, ezt nem, és fideszesek voltak. Fideszesek. Úgyhogy én évtizedekön keresztül most nem tudok járni húzni, mert ahogy ugye tempózok, meg minden fáj, nagyon a csípőm. De ugye megmondták, és mint találkoztam, na mondom, ugye látod, hogy nekem annak idején ide igazam volt, vigyázzatok, mert ez egy sunyi, ennek a szemibűném, az egésznek mökönézni a parlamentbe, Rékám. Hogy ülnek ott, mint akikre kimondták a
2: tízét? Hát már lassan se, hogy Lázár János is lemondott végül is.
3: És lesütött szembe, és a bóka is elkezd pattogni, mint kecske szaradészkán ottan.
2: Na, hát, óvatosak legyünk itten a...
3: Jaj, bocsánat, sem. Ne haragudjon, ők verik a nyálukat, ők menek...
2: Megértem. Marci, ne haragudjon, lassan el kell búcsúzzak öntől, mert vár a következő hívó a vonalban, de azt kívánom önnek, hogy jövő augusztus 20-án már táncoljon örömében.
3: Jó van.
2: Köszönöm szépen a hívást. Legjobbakat, és szurkolok, hogy nagyon jól menjen a műtét, minél előbb.
3: Mit csináltak a 16 év alatt?
2: Köszönöm szépen, Marci, viszont hallásra. És üdvözlöm közben Miklóst. Hello!
4: Isten áldja, kedves Réka.
2: Jó napot kívánok!
4: Nagyon örülök, hogy látom. Én most kicsöppentem ebből a műsorból, csak a kedves és figyelemre méltó visszahívásuk ébresztett, én közben
2: hát akkor ön most még nem verte ki az álmot a szeméből, akkor mesélj el, hogy mit álmodott.
4: Nem. Nem arról van szó, hanem én most éppen az életre kelt és föltámadt Magyar TV első csatornáján néztem, ahol éppen a Szent István koronájáról folyt az értekezés, egy régi Nagy György interjú kapcsán, de ez volt áttételesen a hívásom oka önök korábbi fórum adás részletébe ütötte meg a fülemet, ott is a Szent Koronáról esett valami szó, de most ezt nem tudom fölidézni. Ez késztetett a hívásra.
2: Igen.
4: Én egy olyan vén csataló vagyok, aki én soha életemben nem voltam párthoz kötődő ember, de 90 után az első három kormány tetejéhez közeli munkát végeztem a határon túli magyarok érdekében.
2: Értem.
4: És minap Slazsánszky úrral volt szerencsém néhány szót váltani a bálvány imádók tusványosi értekezése kapcsán, de most az önök mai műsorában mondom, elhangzott valami a Szent Koronáról,
2: no.
4: és ezt készített a hívásra, az, hogy én 2007-től kaphattam tudományos kutatói státuszt, amit nem fizettek, hanem én fizettem, az ABTL-nek nevezett levéltárban, és ott a történelmi egyházak területe érdekelt, és a saját sorsom életutam kiiktatása, és ettől függetlenül egy olyan vatikáni vonatkozású dossziét tanulmányoztam, aminek a szerzője három fedő nevet is viselt életében, és hát az ő életútját olvashattam, aki a 1919-es dicsőséges 133 napban a vörös terror kiszolgálója volt, aztán hogy nem, kikerült egyetemre, és itáliai ösztöndíjat kaphatott a Horthy kormányzósága alatt.
2: Egy kicsit meg kell sürgessem, hogy nehogy kifussunk az időből. Jó, mi állt ebben a dokumentumban?
4: A lényeg az, és ez kötődik a Szent Koronához, hogy ez az ember, akinek a természetes neve Hollik volt.
2: Igen?
4: A családnévként talán ismerős, és ő aztán ott hát írt egy olyan szöveget, amiben leszögezte, hogy a Szent Korona az nem Szent Istvánnak lett küldve, hanem XY, most nincs előttem az anyag, váratlanul ért a visszahívás, egy a horvát uralkodó család kihalásával, ugye Szent László került a horvát trónra, és annak az utolsó horvát király özvegyétől idézőjelbe lopta el Szent László királyunk. Na, hát ennyit szerettem volna csak mondani, és bocsánat a hosszadalmasságomért, 2019-ben felfüggesztették a kutatási lehetőségeimet bizonyos bukott miniszterelnöki család kapcsolódásainak a föltárásáért, amiből én nem publikáltam soha egyébként. Minden esetre nagyon örülök, hogy képernyőre került Réka, és
2: nagyon kedves, köszönöm. Itt azért bocsánat, a kevésbé tájékozott a kedvéért, hadd jegyezzük meg, itt meg is mutathatjuk ezt a néhány ábrázolást Szent Lászlóról, hogy egy korai árpádházi királyról beszélünk, a 1040-ben született, 1095-ben halt meg, és tulajdonképpen az ő uralkodásától kezdve egészen az első világháború végéig Magyarország és Horvátország personálúniót alkotott, amelyben a magyar uralkodó volt, a mindenkori magyar uralkodó, a horvát király. Erről valamiért nem így tanulunk a közoktatásban, tehát ez a teljesen összefonódó történelem, ez nincsen igazán méltó módon kifejtve, de mindenkinek ajánlom figyelmébe, Szent Korona jobbról, balról, északról vagy délről, ugye erről sokféle történet van, hogy kinek készült ez a, mert hát ez egy ékszer, amit valaki elkészült, hát hogy most ki volt az eredeti megrendelő, meg ki nem, annak szerintem most már inkább érdekesség jellege van, mint történeti jelentősége, de lehet, hogy érdemes lenne tudomást venni például erről a teljesen összefonódó magyar-horvát történelemről, amiben a horvátok egyenrangú partnerek, és pont ugyanolyan érdekes és izgalmas marad a magyar történelem, hogyha tudomásul vesszük ezeket a tulajdonságait.
4: Igen, nagyon köszönöm ezt a hozzáfűzést. Engem nagyon foglalkoztat a horvát szál és a mai magyar történelemben is tudomásul kell venni ezt az összefonódást, főleg a Nyugat-Dunántúl lakossága családi neveit szemlélve, hallgatva,
2: így van,
4: tudomásul kell venni.
2: Bocsánat, nagyon gyorsan ajánlom a Balkán kutatócsoportnak a YouTube-on meghallgatható podcast sorozatát. A következő részben, a híradó után, majd még megmutatom. Most Miklóstól el kell köszönjek, mert hogy, ahogy említettem, híradó következik, de utána folytatjuk majd a beszélgetést. Viszont hallásra, maradjanak velünk!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap este 11 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellér tér között szombaton este 10 óráig, valamint mai félig a Kóskároly sétányt is. A Margit hídon lezárták Budára a külső sávot és a hídjárdáit ma délig. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják ma délig. Ma a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a március 15-e tér és a Jászai-Mari tér között nem közlekedik. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sávjárható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot útburkolatjavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Üdvözlöm Önöket, folytatódik a fórum, és visszatért Miklós, akivel a híradó előtt beszélgettünk. A Szent Korona kapcsán ugyan, de alapvetően horvát-magyar rokonságról, illetve personálunióról. Hol is tartottunk?
3: Igen, nagyon köszönöm meglepő visszahívást. Hát ott tartottunk, hogy én magam nagy horvát tisztelő vagyok, de azért kérdőjelek vannak bennem. Én egy ökumenikus baráti társaságnak voltam a határon túli magyarokat segítő vezetője, de a horvát kérdés az ettől függetlenül foglalkoztatott, mint gyakorló hívő katolikust.
2: Igen.
3: És csak személyesen megjegyzem, hogy az egyik rokonszenvem magasabb fokozatát akkor éreztem Réka iránt, amikor valakinek mondta, hogy egy csónakban ülünk. De
2: vissza... Hát pedig nem vagyok egy hajós nemzet én magam egy személyben.
3: De
2: nagyon szeretem a tengeri és hajós hasonlatokat nagyon kifejezőek tudnak lenni.
3: De azt hiszem, hogy valakinek a katolicizmus a kapcsán mondta ezt Réka. Igen. Na, de vissza a horvát testvérekhez, hogy nekem, bennem azért vannak minden szeretetem, rokonszenvem ellenére van hatalmas kérdőjel bennem. Én 1988-ig ki voltam tiltva az útlevél birtoklásától, de mint idegenvezető kaptam egy olyan megkeresést a fórum szállóból, most már másképp hívják, hogy egy hölgyet el kellene vinni, nem akarja a repülőjáratot várni napokig, el kellene vinni Dubrovnikba, amit hát én rakucaként szívtam magamban a Dékány András olvasmányaimból. Na, a lényeg az, hogy elvittem, és hazafelé hát kijátszom a hatóságokat, Ausztrián keresztül jöttem volna haza, igen? De útba ejtettem Zágrábot. És ott az én házi szentem Mindszenti József példájára őrizetbe vett és üldözött horvát bíborosnak a székesegyházába tartottam bemenni, és útközben ott a Grábnál, Grábban döbbenten látom Jelasics szobrát. Most a magyarban, hát Petőfi Sándorra visszamenőleg, ugye a futszalat Jelasics agyába, mi magyarok elkönyveltük a császárhoz hű, magyar alattvalóként.
2: Hát igen, ő horvát nemzeti hős.
3: Igen, na most ez döbbentett meg, és egy kedves tudós barátom, ismerősöm, Herman Róberttel voltunk egyszer együtt a Tudományos Akadémián, és kértem, hogy ezt tisztázzuk már a horvátokkal, hogy hát melyikünk téved jogilag, minden esetre úgy tudom, hogy a Habsburg ház megrótta a későbbiekbe Jelasicsot. De most nem ez az érdekes.
2: Ugye hanem... itt most az 1848-49-es szabadságharc leverésében közreműködő Jelasicsról beszélünk, mert azért a horvát történelemben ugye ott egészen pontosan Jelasicsnak ejtik, nagyon sok ilyen nevű emberről beszélhetünk, de most kifejezetten a magyar szabadságharc leverésében közreműködő emberről van szó.
3: Igen.
2: Na, de minden második horvát történelmi hőst Jelasicsnak hívnak? Vagy lehet, hogy csak minden harmadikat, szóval itt azért óvatosnak nem kell lenni.
3: Nem, hát itt erről a horvát bánról van szó, és hát ezt adóságnak tekintem a magyar történészek számára a horvátokkal együtt, hogy hát ez tisztázandó.
2: Egyébként én azért azt gondolom, hogy arról sem tanulunk nagyon sokat, hogy miért volt a magyar fennhatóság alatt álló, ma már szomszédos országokban élő népeknek időnként rettenetesen rossz a magyar királysághoz tartozni. Ugye volt olyan időszak, már az 1700-es években, amikor nemzetközi botrány volt abból, hogy a román parasztokkal milyen iszonyatosan bánnak a magyar urak, és ez csak egy a sok közül. Szóval szerintem valamiféle fokú szembenézésre szükség lenne ahhoz, hogy megértsük, hogy olyanok, akikkel amúgy testvérségben összefonódott a történetünk egy tekintélyes részben, azok miért érezték azt a történetük más pontjain, hogy ez nekik folytogató és elviselhetetlen. Ezt ugye nem maga meg én követtük el, tehát nekünk nem kell ezért égjen a pofánk, de szerintem a történeti szembenézésnek, meg tudatosságnak ez egy fontos része.
3: Így van, és én, mint Jézus követője és tanítványa, én minden embert egyformán kell, hogy kezeljek, szeressek, és hát ez a nacionalista vicsorgás, ez nem jó, és senkinek nem használ, és ez vezet olyan vérengzésekhez, mint amit Tadáris Putyin végez, és besegít neki a mi hazánknak néhány félre sikerült politikai terméke, figurája. Na, minden esetre
2: Miklós, lassan el kell búcsúzzak öntől, de még egy ajánlást ígértem a szünet előtt, úgyhogy akkor kérem a kollégákat, hogy mutassuk meg ez az ELTE Balkán kutatócsoportjának a podcast sorozata, illetve hát az ELTE Humántudományi Kutatóközpontnak a podcast sorozata, amit nagyon ajánlok, keressenek rá a YouTube-on. Az a címe a sorozatnak, hogy Glossa, Nyugat-Balkán, és aztán ilyen különböző számozású epizódok. Ebben a részben, amit jó szívvel ajánlok, Varga Szabolcs beszél kifejezetten a magyar és a horvát történelemnek erről a mélység és összefonódásáról, és mindarról, amiről megfeledkezünk. Zrínyi Miklósostól, aki ugye Nikolaus Zrín, és mindenki mással együtt, akikről én se hallottam még soha, pedig illet volna. De hát mégiscsak sikerült úgy kijárnom, nem hogy a magyar közoktatás, de még a diplomámat is megszereznem, hogy már 30 éves elmúltam, mire valaki szólt, hogy Nándorfehérvárt ma már Belgrádnak hívják. Erről nem szólt senki. Vannak jelentős hiátusai a közoktatásnak, meg persze az én műveltségemnek is. Miklósnak nagyon szépen köszönöm a hívást, viszont hallásra.
3: Járadékképpen csak igen? A Navracsics névhez, amit az előző beszélgetésünk ott akadt el, hogy én a levéltárba akadtam össze ezzel a családnévvel, és megállapíthattam, hogy ez is egy született gyökereiben horvát család, és hát ezt kell értékelni.
2: Hát nem, az összes ilyen ics-csics végű név az horvát vagy szerb gyanús.
3: Igen,
2: ez való igaz.
3: Volt egy olyan, ma már nem élő rokonom, aki ott Nyugat-Dunántúlon mondta, ócsárolták a nem magyar nevűeket, Csics-Vicsnek emlegették őket, és ezek igazán jó és hazafias magyarok tudtak lenni. Ilyen volt az én szent családnak tartott és ahhoz tartozó Popics György barátom, aki becsempészte Magyarországot az oroszok háta mögött a nemzetközi valuta alapba. Na, nem fárasztom ezzel tovább.
2: Nagyon szépen köszönöm a hívást, Miklós, viszont hallásra, és itt vár már a vonalban Marcsi, üdvözlöm, és köszönöm a türelmét. Halló, Marcsi, hall engem? Attól tartok, hogy
4: igen,
2: talán...
4: Igen, itt vagyok.
2: Jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket.
2: Én is üdvözlöm.
4: Csak azt szeretném kérdezni, hogy az Orbán Viktort mikor vonják kérdére azért, hogy 16 évvel ezelőtt mit művelt a gyerekekkel. És a
2: igen?
4: Fogyatékos beteg gyerekekkel is, akiknek a pénz a családi pótlékjából 5000 forintot vett el havonta. Hogy nem gondolt arra,
2: igen,
4: hogy kicsi veszi el a pénzt. Hogy nagyon sok család volt olyan, ahol csak az apuka dolgozott, mert az anyukának otthon kell, és kellett is maradni a gyerekkel. És amikor orvos kellett, autó nem volt, mert egy fizetésből autót nem tudta venni. Taxi kellett vinni, hogy a gyerekeket orvosó vigyék. Hogy nem szégyeli magát az a ronda ember?
2: Nézze, erre nem tudok választ adni, de értem, hogy miről beszél.
4: Vigyék a börtönbe.
2: Értem, hogy miről beszél, és értem a haragját. Az eljárásrend az nem így néz ki, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy nagy erőkkel dolgozik a jelenlegi kormány a számon kérésen. Lássuk meg, hogy mi lesz belőle, de nincs egyedül ezzel a haragjával és azzal az igényével, hogy ezek a dolgok legyenek számon kérve. Szóval nagyon csodálkoznék, hogyha a Tisza kormány megengedné magának azt a felesleges politikai luxust, hogy végül nem számoltatja el a Fideszt.
4: Hát remélem, hogy elszámoltatja. Mert én nagyon szeretnék szemkül szembe is találkozni az Orbán Viktorra. 90 éves létemre esküszöm, lekavernék neki egy pofont.
2: Hát, akkor inkább ne találkozzon velem, mert akkor önért fognak kijönni a rendőrök. Annak meg nem lenne jó vége.
4: Hát nem.
2: Mesélhetek önnek valami érdekeset?
4: Igen.
2: Csak így a pofoszkodással kapcsolatban múlt heti hír volt, hogy Nyíregyházán egy játszótéren egy férfi megjelent fegyverrel fenyegetőzni, hogy szerinte túl hangosan játszanak a gyerekek. Ez elég ijesztő hír. Ami fontos hozzátenni mindehhez, ez azon a játszótéren, vagy azon a lakótelepen történt, ahol én is felnőttem Örökösföldön. A hírnek a számomra sokkal fontosabbik része az úgy szólt, hogy a jelenlévő szülők közül az egyik apuka fogta magát, hátulról ráugrott, földre teperte és lefegyverezte ezt a fenyegetőző embert, aki aztán hazaszaladt ilyettében. És akkor én arra gondoltam, hogy ez az én népem. Ez ilyen emberek kellenek ide, akik nem betolnak, meg nem meghunyászkodnak, hanem megoldják a problémát.
4: Igen, láttam én is.
2: Ugye? Nagyon büszke vagyok, akárki igen, is volt, igen, az innen gratulálok igen, neki, igen. És köszönöm a közszolgálatot, amit végzett.
4: De teszik elhinni, hogy sokszor olyan dühös vagyok,
2: hogy
4: fogalma nincs annak az embernek, hogy kit vette el azt a havi 5000 forintot.
2: Abszolút megértem a haragját, és azt is megértem, hogy nagyon nehéz ezzel csak így egy helyben ülni és várni, hogy történjen valami. Különösen
4: remélem,
2: ennyi idő után.
4: Hogy rákerül a sor, hogy megbillincsülve börtönbe viszik azt az embert.
2: Nagyon sokan éreznek
4: és
2: így, nincs ezzel egyedül.
4: Azt a sok lopott mindent, amit elloptak az egész Fidesz banda.
2: Én már annak is örülni fogok, hogyha egyszerűen csak javul a helyzet. Javul például a fogyatékos emberek helyzete, az ő családjaiknak a helyzete, mert tényleg kétségbeejtő állapotok alakultak ki, és mérhetetlen szociális felelőtlenség ezt ennyibe hagyni.
4: Hát én tudom, már végigértem, az én rokkonságomban is van ilyen.
2: Értem.
4: Úgyhogy tudom, hogy mit jelent az a fogyatékos gyerek.
2: Persze. Hát meg, hogy neki mit jelent az, hogy bele van zárva egy ilyen diszfunkcionális helyzetbe, ahol a családnak pénze sincs elég, lehetősége sincs elég, ez a fogyatékos gyermeknek is iszonyú nehéz, hogy ő egy tehernek
4: hát igen,
2: érzi magát, sose lenne nagyon, szabad ezt megengedni.
4: Nagyon sok ilyen vallás jött belőle, már egyszerűen az apa nem tudta elfogadni, vagy az anya is.
2: Igen. Marci, ne haragudjon, lejárt ebben a részben az időnk.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap este 11 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10 óráig, valamint mai félig a Kóskároly sétányt is. A Margit hídon lezárták Budára a külső sávot és a hídjárdáit ma délig. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják ma délig. Ma a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a március 15-e tér és a Jászai-Mari tér között nem közlekedik. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sávjárható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot útburkolatjavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
6: Nyár kellős közepén vagyunk, és ilyenkor én már megtanultam a napelemes rendszeremen keresztül, hogy ilyenkor történhetnek anomáliák az elektromos hálózatban, a saját napelemes rendszeremmel, és tudjuk egyébként, hogy az egész országos griddel, ahogy talán mondják ezt szakmai nyelven, és ezeket az anomáliákat szeretném egy picit jobban megérteni, ehhez hívtam vendéget, Binder Tamást, a Volti ügyvezetőjét, aki gyakorlatilag az elektromosságot, mint szakmát űzi a fali töltőiteken keresztül.
7: Igen.
6: Jól vezettem.
7: Igen, mert sokan hallottak, de igen. Tehát elektromos autótöltőket fejlesztünk, gyártunk, értékesítünk, főleg otthoni, társasházi, irodai közegbe, ahol az autók több órát töltenek el.
6: Igen, és amikor nálam telepítettetek, akkor nagyon érdekes anomáliákat találtunk, és ezeket átbeszéltük, és szerintem nagyon hasznosak lehetnek, de ez egy picit meg kéne értenünk, ugye az egész áramszektort, de nem akarunk szakértői szintre menni, mondjuk azt, hogy az áramszektort értsük már meg ilyen 1.0-ás változatban. És akkor kezdeném azzal, mert hogy ugye minden mindennel összefügg, és akkor most egy másik perspektívát veszek elő. Hétvégén tartottam egy előadást, egy kedves meghívásnak tettem eleget, ahol felmerült a kérdés, és gyakran felmerül, hogy vajon mennyire tiszták az elektromos autók, az elektromos autózás mennyire tiszta. Erre nekem vannak ilyen egész jó információim, mérnököktől, nemzetközi utak során, stb. De van egy kulcsmondatom, ami mindig így hangzik, hogy annyira tiszta az elektromos autó, amennyire beletöltött áram tiszta. Ez úgy kb. Úgy akár igaz is lehet, ugye? Mert hogy ugye azt használjuk el. Mennyire tiszta Magyarországon az áram?
7: Fú.
6: Ez egy... Tessék, mennyire tiszta? Nem is teszek rá jelzőket. Mennyire tiszta az áram? Európai összevetésben mondjuk.
7: Ezt ilyen mélyen nem fogom tudni megmondani neked, de ugye van ez az electricitymap.org, vagy valamilyen ilyen alkalmazás, ott nagyon szépen látszik, pont itt nézegettem előtte meg múltkor is. Ugye nálunk van egy paks, az termel konstans.
6: Az 50% kb.
7: Hát azt meg kell nézni pontosan, ja, és ugye Magyarország nagyon élen jár a napelemes rendszerekbe, tehát a nagy parkokba is, meg ugye a háztartási napelemekbe, és ugye szinte napközben az a termelést kielégíti teljesen, és ugye exportálunk is áramot. Tehát az azt jelenti, hogy napközben, hogyha nagyon szépen süt a nap, minden adott, hogy termeljenek a napelemek, mint az állat, akkor exportálunk áramot, ugye eladunk külföldre, vagy akár az áramára negatívba is mehet, hiszen külföldön is vannak, igen.
6: Na ezek, engem ezek az anomáliák érdekel, de előtte még akar egy picit vissza. Tehát, hogy ahogy én nézegettem ezeket az adatokat, én azt láttam, hogy nyilván a legtisztább az valós Skandinávia, és Norvégia, meg Svédország, meg ezek az államok, mert ott...
7: Hát ugye ott sok ilyen vízből, igen, vízből és egyébből állítják elő az áramot. Változó, ugye itt volt egy pár éve ez a németeknél, hogy lekapcsolják az összes szénerőművet.
6: Atomerővet, nem?
7: Atomerőművet is, meg most már szénerőművet.
6: Ja, már azokat
7: igen, is. Igen, igen,
6: de,
7: igen.
6: Na például az atomerőmű lekapcsolás, az hülyeség volt? Tehát ez kimondhatjuk nettó, hogy az...
7: Szerintem az nem feltétlenül volt egy jó döntés, igen. Igen, igen.
6: Mert hogy ezzel szemben meg a franciáknál meg ott...
7: Igen, hát meg ugye itt is az teljesen jól működik.
6: Aha.
7: De ugye a napelemeknél azt kell látni, hogy a hálózatnak jónak kell lenni. Tehát Magyarországon a hálózat azért nem a legjobb, ezt ugye tudjuk. Tehát azért van ez a napelem telepítés is top is, meg ugye sok DSU, tehát a elektromos áram elosztó, azok külföldi tulajdonban voltak, ugye akár 50-60-70 évig, nem nagyon költöttek az infrastruktúrára itt, főleg ez a Szeged és abban a régióban, illetve van egy rezsicsökkentett áramunk, amiből nem is biztos, hogy kijönnének a hálózatfejlesztések, de most ugye elvileg jönnek a támogatások, és abból fejleszteni fogják a hálózatot is, amire tényleg ráfér, mert ugye azt, hogy ennyi napelem van fent, ugye az előhoz egy problémát, amire mi adunk megoldást, hogyha napközben termelnek a napelemek, ugye a hálózat nem bírja el, megemelkedik a hálózati feszültség 253 volt fölé, és le kell kapcsolniuk az invertereknek, hogy védjék a hálózatot, mert ha megemelkedik a feszültség, akkor melegedni fognak a kábelek, melegedni fog a trafó, plusz még kint 35-40 fok van akár, hogy tűzi a trafót a nap, akkor az le fog állni. És akkor el fog menni az áram.
6: Okay.
7: És akkor mi erre, amit hiszem te is használsz, meg nagyon sokan használnak, ha eléri a 250 volt körüli feszültséget a töltő, amit mér, és hogy ne álljon le az inverter, elindítja a töltést, így le tudja húzni a hálózati feszültséget az adott háztartáson belül, tehát nem áll rá az invertered, és az a napi 10-20-30 kWh, amit amúgy nem termelne meg, mert leállt, azt megtermeli, és a kocsi balandol.
6: Na, ez. Ez konkrétan velem megtörtént, a napelemes rendszer most 5. évében jár, az első talán 2 vagy 3 évében rendre azt láttam, hogy bezuhan dél környékén a napelemes termés, megáll az inverter, és akkor azoknak mondom, akik esetleg nem használnak ilyet, az applikációban tudod nézni, ez egy ilyen harang alakú görbe. Jó. Tehát jellemzően ugye, hogy megindul, egy ilyen harang alakú, fölmegy, van egy tetőzése, és aztán szépen lemegy. Ez az ideális, ugye ez a harang alakú? Hát
7: igen, ugye azt nem felejtsd, hogy a harang az ugye elindul reggel 6-kor, vagy 5-kor, mikor elkezd sütni a nap, és ugye felmegy ilyen dél 1-ig, és utána elkezd szépen visszamenni, mondjuk este 8-ig.
6: Ha kicsit felhős, akkor vannak benne ilyen tüskék, szakon, de mondjuk az ideális, én már láttam olyat, hogy tényleg ilyen gyönyörű harangok voltak. És akkor a harang alatt terület, ugye a görbe alatti terület, az talán az integrál, ha jól emlékszem. Valahogy így volt matekból.
7: Most azt nem
6: a görbe alatti terület szerintem az az integrál. De aztán, hogy kijavít az, aki jobb matekos nekem, már nagyon rég volt ez. Szóval a görbe alatti terület az a megtermelt elektromos árammennyiség. És akkor volt az, hogy beszakadt ilyen dél körül, pont amikor legjobban kellett volna termelni, akkor beszakadt. És akkor volt ebből, emlékszem, elkezdtem utána járni, és akkor kiderült az, hogy hát igen, nem bírja a hálózat. Hú, mi az, hogy nem bírja a hálózat? És innen kezdtünk lépkedni, és ugye aztán jutottunk el hozzátok majd a töltőig. De kicsit ezt vegyük kérek szépen végig, mert hogy megértsék azok is, akik nem biztos, hogy ebben élnek. Ugye egy normál háztartásban 3 fázis lehet. Ugye? Tehát 1 vagy 3 fázisú, igen, ezt jól igen, mondom. Igen. 1 vagy 3 fázisú, és ez ugye azt jelenti, megint azoknak, akik nem feltétlenül mérnöki vénájúak, hogy gyakorlatilag az áram 1 vezetéken keresztül, vagy 3 vezetéken keresztül jön be. A 3 vezetéken több áram tud bejönni, mint az 1 vezetéken. Ez eddig, oké. És akkor azt szokták csinálni, hogy a különböző fázisokra az otthoni fogyasztókat a különböző fázisokra telepítik rá, tehát mondjuk a konnektorod a nappaliban az a 1-es fázison van, de lehet, hogy a hálószobádban a 2-es fázison van, a fürdőszobában meg lehet, hogy a 3, ugye ezt így osztják szét.
7: Igen, tehát hogy szimmetrikus legyen. Tehát hogy ne legyen az, hogy mondjuk az 1-es fázison bekapcsol a sütő, bekapcsol a mikro, meg bekapcsol a boiler, és lecsapja, ugye, mert akkor túláram keletkezik, tehát többet vesz fel, mint amit elbír a kis megszakító névlegesen, és ezért szokták szétosztani, hogy igen, szimmetrikus igen. legyen a terhelés.
6: Én már most mondom neked, biztos vagyok benne, hogy a legtöbb helyen nincs szétosztva. Mármint, hogy ilyen...
7: Nincs, meg ugye sokan úgy vannak, hogy először volt egy egyfázisú hálózat, és akkor később kértek rá egy bővítést, és lett 3 fázis, de lehet, hogy a villanyszerelő nem csinálta meg ezt, hogy szétossza, megmérni.
6: Szerintem erre nagy energiát.
7: Igen, mert hogy előtte is jó volt. És
6: jó lesz az, jó lesz az. És akkor a 3 fázis, az ugye, ha jól emlékszem, és a saját példámat tudom mondani, mert azt tudom, az 3x25 amper nálam, de egyébként 3x32-ig lehet talán lakosságiba még különösebb terhek nélkül fölbővíteni.
7: Lehet felette, és csak azt terveztetni kell.
6: Csak az már egy kicsit mellósabb. Az egyik barátom egyszer megcsinálta, és rengeteg pénzébe kerül.
7: Igen.
6: Na, és akkor már rögtön egy helyzet, hogy nálunk évek óta be van adva, és nem bővítik föl 3x25-et, tehát valószínűleg hálózati problémák vannak. 230 volt a hálózati feszültség.
7: Igen.
6: Ugye? És van 25 amperünk. Most már meg fogunk majd mindjárt érkezni a lényeghez. És akkor, amikor termel a napelemem, akkor az történik, hogy a napelem 3 fázison, nekem 3 fázisú inverterem van, ott elkezd mit csinálni?
7: Hát ugye süt a nap,
6: igen,
7: napelemből a DC áram belemegy az inverterbe, az inverter átalakítja AC-ba, megjelenik a 3 fázison az áram, és hogyha most, ha el tud menni ugye a fogyasztók felé, tehát az autótöltő, mikro, sütő, bármi, akkor azok meg elhasználják. De ha nem, akkor ugye annak az áramnak valamerre mennie kell.
6: Mert ezek összeadódnak. Mármint, hogy a betáplálásom az mondjuk max 25 amper egy fázison, de ugyanazon a fázison termelek, akkor lehet nekem adott pillanatban akár 40 amperem is, ugye? Mert ezek összeadódhatnak.
7: Igen. Csak ugye el kell bírni a kábelezésnek is, tehát hogyha egy 20 amperes kis megszakító van a sütőn, akkor az nem fog tudni felvenni 40, bocs, mondjuk az autótöltő jobb példa lett volna. Tehát, hogyha az autótöltő előtt mondjuk egy 20 amperes kis megszakító van, de neked most van 32 ampered, akkor nem tud majd 32 ampert tölteni, mert lefogod az automatika.
6: És akkor ez okozza azt a problémát, amiatt nekem leállt a nyári napelem termelésem, ugye, hogy mondjuk megtermelt a tetőm fázisonként mondjuk 10 ampert, most mondtam valamit.
7: Igen.
6: Az, ha nem használom el, akkor azzal mi történik?
7: Hát az elindul a hálózat felé.
6: Tehát elindul visszafelé a hálózat.
7: Igen, elindul a hálózat felé, és ugye a szomszédoknál is így van, hogyha ott se használják fel, akkor elindul a hálózat felé. Ugye a jobbik eset az az, hogy nálad elindul a hálózat felé, és a szomszéd azt felveszi. De azért látható, hogy adott régiókban már majdnem minden háztető tetején van napelem, és hogyha senki se használja, ugye napközben nem biztos, hogy otthon vagy.
6: De hogyha nincs napelem, akkor se veszi föl, mert...
7: Igen. Mert és akkor elindul a hálózat felé, elindul a trafó felé, és ugye meg fog emelkedni a hálózati feszültséged.
6: És ez volt az a 253
7: igen,
6: volt,
7: 253
6: amit
7: volt.
6: Addig fölé, még szabályos? Vagy
7: addig igen, fölötte, vagy annál le kell kapcsolni az invertereknek. Néhányan ezt régen megbütykölték az invertert, hogy ne kapcsoljon le, de ez szabálytalan. Szóval most már büntetik is.
6: Aha.
7: Éveleje óta büntetik azt, aki ezt csinálja. És akkor erre megoldás lehet, hogy te bekapcsolsz fogyasztókat a háztartásodba, csak ezeket elég nehéz úgy ütemezni, hogy például egy boilert mondjuk be lehet kapcsolni, de a boiler is úgy van, hogy fűt, aztán, hogyha felfűtötte, akkor le fog állni, és utána mindig csak bekapcsol a fűtőszál, bekapcsol a fűtőszál. Egy klíma se feltétlenül jó, mert ugye egy inverteres klíma is bekapcsol, hűteni fog, és az is fel lekapcsolgat, és a végén már szinte semmit nem fog fogyasztani, hogyha le van hűlve. És egy autótöltő azért jó, mert hogyha otthon vagy, be van dugva az autó, az abban van egy 40-50-60 kWh-s akkumulátor, és ha csak elkezded mondjuk a töltést egy nagyon alacsony áramerősséggel, 6-7-8 amperrel, akkor az is mondjuk egy nap alatt fogja, vagy egy 6-tól...
6: Az automatikusan történik.
7: Igen, ez egy beállított funkció, hogy persze nézze a feszültségszintet, és le van kezelve az is, hogyha bejön egy felhő mondjuk, és nem termel a napelem, akkor van egy kis türelmi idő, akkor leállítja a töltést.
6: Ez egy olyan funkció, hogy én azt mondom, hogy akkor töltsél, ha túl áramon van?
7: Akkor töltsél, hogyha magas a hálózati feszültség.
6: Aha. Jó, tehát ez nem az, hogy bedugom,
7: és pont hétvégén mindig nagyon tölt, jó, mondjuk hétvégén akkor... otthon vagy, nem termelne, és akkor te hétvégén töltöd fel a kocsit így, mert mondom, az energia nem lenne megtermelve, hiszen nem lenne bekapcsolva az inverter, vagy nem termelhetne. És ez azért fontos, mert rengetegen nem tudják, hogy ez a problémájuk van, mert ugye nem hallják az inverter, mert ugye sokaknál van, hogy úgy van az inverter, hogy bent van a garázsban, nem hallják. De van, akinél mondjuk a teraszon van, és kint eszed a húslevest, és ezt csak hallod, hogy ez a búgó hang megszűnik délbe, mert lekapcsol az inverter, ugye nem termelhet.
6: Igen.
7: Vagy van, aki persze, hogy szeretik nézegetni az alkalmazást, milyen jó idő, most megtermelt mennyi kilovattórát, te csak nem tudom, a felét használtad el, és akkor te ma mit tudom, CO2 semlegesen voltál otthon, meg lett a fürdővized, meg minden, és akkor ott is látja, amit te is, hogy be volt szakadva. De mi is látjuk, tehát a töltő az például jelez, hogyha magas a hálózati feszültség, küld egy push értesítést az ügyfélnek, hogy figyelj, magas a hálózati feszültség. Ugyanez igaz fordítva is, tehát alacsony hálózati feszültségnél is, tehát ez mind a két irányban egy probléma most a hálózaton, hogy...
6: Mert van olyan is, hogy alacsony
7: hálózati. Persze. Most arra is, igazából ez a funkció jó, ezt a funkciót fejlesztjük tovább, hogy van olyan, hogy mert például a Tesla érzékeny az alacsony hálózati feszültségre, tehát otthon ez mondjuk pont a sógoromnál volt, ahol a utca végén lakik, légkábel jön, bejött a lakásba, és ha bedugtad a Teslát tölteni, egyszer 32 ampere volt, bedugod, hirtelen leesett a hálózati feszültség 208 voltig. De a Tesla töltő, a konnektoros az olyan, hogy meg a Tesla is, hogy neki ez nem jó, és akkor ő egyből visszaveszi a töltési áramerősséget mondjuk 20 amperre, mert 20 ampernél visszamegy mondjuk 215 voltig, de csak 20 amperen fog tölteni. És ugyanezt mi is most megcsináljuk, hogyha bedugod a kocsidat otthon, és rosszabb a hálózati feszültség, akkor ne az legyen, hogy miután a töltő elkezdeni tölteni mondjuk 32 amperrel, akkor leálljon állandóan a töltés, hanem az legyen, hogy elindítja a töltést egy alacsonyabb hálózati feszültség, egy alacsonyabb árammal, töltő áram, mondjuk 6-7-8 amper, és egészen addig emeli, míg mondjuk nem esik be a hálózati feszültség 210 volt alá.
6: Aha, értem.
7: Ugye a szabvány is ezt írja elő, a töltési szabvány, hogy 10% lehet plusz-minuszba ez a feszültség kilengés.
6: Oké. Az hogy kell érteni, hogy kapitány István azt mondja, hogy arra kérem a tisztelt polgárokat, hogy bizonyos időszakban szíveskedjenek a nagy fogyasztókat mellőzni, mondjuk ne hűtsenek, vagy ne használjanak annyi áramot, és ezt most szakmai oldalról nézzük, jó? Tehát, hogy létezik olyan, mint mondtad az elején is, hogy bizonyos időszakokban negatív ára van az áramnak, ez mit jelent, és bizonyos időszakokban pedig nincsen annyi áramunk, amennyi kéne, és ezért inkább spóroljunk vele. Tehát hogy működik ez az áram piac, vagy hogy működik ez az áram árazás? Ez milyennek a logikája?
7: Hát ugye az áramnak van mindig egy aktuális ára, ugyanúgy, tehát egy tőzsdei ára van, és hogyha van rá vevő, sok vevő van, akkor ugye magas az ára, ha kevés vevő van, akkor alacsony az ára. És ugye napközben, miután nincsenek otthon az emberek, nincsen akkor a fogyasztási igény, meg rengeteg a megtermelt energia, ezért nem fog kelleni minden áram mindenkinek, hanem nem fogják megvenni, ezért negatívba megy az áram.
6: Tehát azt jelenti, hogy én fizetek azért, mint hát nem Magyarország, teljesen, Magyarország,
7: de hogy nincs úgymond értéke annak az áramnak abban a pillanatban.
6: Tehát azt kéne valahogy okosan felhasználni olyan dolgokra.
7: Hát erre épülnek ugye nagy energiatárolók, tehát hogy amik napközben, tehát nem a lakossági az otthoni, hanem nagy ugye ilyen konténeres energiatárolók, több megawattóra vagy gigawattóra kapacitással, amit letelepítenék, napközben feltöltődik, és éjszaka meg ugye az vissza van merítve.
6: Amikor meg hirtelen megnő az igény. Tehát amikor azt mondta a miniszter, hogy 6 és 9 között egy picit legyünk takarékosabbak, akkor az azért volt, mert hirtelen mindenki akkor használja az áramot.
7: Tehát igen, itt ugye kicsit az a probléma, hogy nincs meg ez a tudatosság szerintem sok emberben, mert ugye mindig van ára, mindig van víz, mindig van minden, és az emberbe fel sem merül az, hogy takarékoskodjon, mert hogyha ő most x kilovattórát használ el, akkor 40 forintot fizet, ha egy kicsivel többet, akkor 70-et fizet, de már bármennyit használhatja. De mindig van. És ugye külföldön meg az van, hogy ott a tőzsdei áram, vagy hát negyedórás ára van az áramnak, töltők is így működnek, hogy be lehet rajtuk programozni, hogy este töltsenek, amikor olcsóbb, mondjuk lemegy az energia ára x eurócent alá, akkor indíts el. Csak ugye itthon ez nincsen meg, mert ez a rezsicsökkentett áram van, De hogyha ez lenne, akkor ezzel lehetne egy ilyen energiatudatosságra nevelni az embereket szerintem, és igen, az volt a kérés, hogy ugye 6 és 9 között próbáljunk ezekre figyelni, hogy mindenki hazamegy, mi történik, bekapcsolja a klímát, bekapcsolja, elkezd főzni mondjuk vacsorát, elindít egy mosást, bedugja refekszbe az elektromos autóját, és elkezdi használni a hálózatot, ami alapból nincsen jó állapotban, ahogy mondtam is. Még ha még van áram, tehát hogy még a napelemek azért termelnek, minden termel, szóval áram az még lehet, de ugye ha meg nincs, akkor nagy lesz az ára, tehát akár a mínuszból elmegy több száz euróig is a megavatórára, és egy ilyen tudatosság kell, hogy amikor már úgy mindenki alszik, akkor próbáljunk eltolni abba az idősába, például autótöltést én is. Hazamentem, bedugtam a kocsit.
6: Akkor megint lemegy az ára, hát az áram.
7: Igen, ahogy az emberek alszanak, nincs olyan meleg, nem kapcsolod be a klímát, ugye a klímánál is meg lehet azt csinálni, hogy te elmész reggel otthonról, bekapcsolod, beálltad 26 fokra, és akkor egész nap ugye temperálja azt a szobát, leülnek tényleg a falak, mindenbe van csukva, akár a redőnyt lehet 26 fokra, és akkor egész nap ugye temperálja azt a szobát, leülnek tényleg a falak, mindenbe van

0: reggelre felvettőt.
1: Jó, tehát akkor ökölszabályként kimondhatjuk azt, hogy ilyenkor nyáron, amikor nagyon sok az energia, akkor használjuk napközben az energiát, még akkor is, ha nem vagyunk otthon, próbáljuk meg arra optimalizálni, mert akkor igen. van. Akkor igen, a hálózatot se terheljük, tehát ha van
2: napelem... Meleg vizet is akkor csináljuk a boilerbe, uh-huh. ugye egy boiler felfűti mondjuk 2-3-ig a meleg vizet, az estére nem pár fokot fog lehűlni.
1: Aha.
2: De ugyanez amúgy igaz az ivóvízre is, szóval, hogy most ugye abban is, tehát rengeteg a probléma, hogy nincs elég víz, ugye a településeken nem volt ivóvíz, igen, és igen. akkor, hogy ne locsoljunk napközben, ne fürödjünk kádvízbe, stb. Szóval, hogy ezekre szerintem egyre tudatosabban kell figyelni, hogy ameddig az infrastruktúra mögötte nincsen olyan jól megoldva, addig tényleg takarékoskodjunk ezekkel az erőforrásainkkal.
1: És ráadásul nem csak... a takarékoskodás, hanem például, ha van napelemes rendszered, akkor nem fog leállni, tehát a zsebeden fogod érezni azt, hogy a napelem valóban addig termel, amíg süt igen, a nap, és nem áll meg menet közben.
2: Igen, ugye erre jók az otthoni energiatárolók, hogy veszel egy aksit, egy 10-20 kWh-s aksit, vagy akár kisebbet is, az napközben feltöltődik, te napközben használod amúgy a napelemből termelt áramot, de este, mikor már nem termel, akkor te az akkumulátorodat meríted uh-huh. le, ergo így nem terheled a hálózatot. De mondjuk egy akkumulátort, már ha bedugod az autódat tölteni, akkor az nagyon hamar le fogja meríteni. Igen. És itt például, csak egy kicsit kitérek, ugye mi a töltőhöz adunk rengetegféle ilyen integrációs lehetőséget, okos otthon integrációt, tehát mindenki a saját okos otthon rendszerébe be tudja kötni a voltit, és meg tudja mondani például, hogy mehet a töltés este, de ahogy az a otthoni energiatárolomnak a kapacitása 30% alá csökken, te a okos otthon rendszer állítsad a kocsi töltést, mert az a 30% nekem még kell reggelik, hogy menjen a router, a reggel bekapcsoljam a kávéfőző, egyebek, és akkor erre szól, hogy nagyon fontos ez, hogy már nagyobb rendszerekbe kell gondolkozni, okos otthon rendszerekbe uh-huh. is, hogy figyelje, nézze azt napközben, hogy hány fok van, süt a nap, hogy optimalizálja a töltést.
1: Mert már ilyen rendszerek is vannak.
2: Persze.
1: Neked egyetlen. Otthon egyébként van napelemed is?
2: És van napelem is, volt is, akkumulátorom még nincs, én még ugye benne vagyok abban, hogy visszatermeltek szalvos, a hálózatba, de persze ötlet az akkumulátor, mert nálunk is azért itt Budapesten is volt most olyan egyszer-kétszer, hogy elment az áram, uh-huh. és azért kellemetlen, ha belegondolsz, mert elmegy napközben, vagy egy hétvégén, és úgy megáll az élet, hát, és közben meg ott van a napelem, és hát amúgy meg azt termelne, úgyhogy valószínűleg nálunk is lesz egy ilyen aksis megoldás.
1: Ez a jövő egyébként? Tehát ez,
2: szerintem igen, egy kicsit így függetlenedni. Főleg akkor, hogyha itt átállunk akár egy ilyen tőzsdei árazásra az áramnál.
1: Ami előbb-utóbb úgy is várható lesz.
2: Hát igen, mert az elég sok országban már így van. Uh-huh.
1: Binder Tamás, köszönöm szépen.
2: Na, én köszönöm szépen.
1: Megint egy kicsit szerintem mondani. Ráláttunk valami érdekességre. Köszönjük, hogy bejöttél ma, és én Bertalan Gábor vagyok, ez a Sámán mondja. Sziasztok, aloha.
2: Sziasztok.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap este 11 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10 óráig, valamint ma éjfélig a Kóskároly sétányt is. A Margit hídon lezárták Budára a külső sávot és a híd járdáit ma délig. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják ma délig. Ma a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a március 15-e tér és a Jászai-Mari tér között nem közlekedik. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sávjárható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot útburkolatjavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Utazó podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek a legújabb bejegyzéseinkről. És ne feledjétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Balázs Andrea, egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb magyar színésznő. A közönség számos színházi előadásból, televíziós sorozatból és filmből is jól ismerheti. Színpadi szerepei közül a teljeség igénye nélkül Fat Pig, Margarida asszony című monodráma, valamint a Tortúra, amelyben jelenleg is látható. Televízió nézők többek között az Apatigris, a Drága örökösök, Csak színház és más semmi című sorozatokból ismerhetik, míg filmszerepei között megtalálható a Kaméleon, a Liza a róka tündér, a Seveled. Művészi munkáját Hollósi Frigyes díjjal ismerték el, emellett 7 alkalommal nyerte el a Karinti Színház közönségdíját. Különleges színpadi jelenlétével, rendkívüli humorával és mély érzelmi erejével minden szerepében magával ragadja a közönséget. A Karinti Színház örökös tagja több mint 80 bemutatóban szerepelt, és jelenleg 14 előadásban játszik. Szia, Andikám, köszönöm szépen, szia, hogy eljöttél ide hozzánk.
2: Azt néztem, miközben beszéltél, igen, hogy te még mindig milyen szép vagy. Nem, tényleg, azt figyeltem, komolyan, azt figyeltem, hogy tök rég láttalak, és már el is felejtettem, hogy te ilyen szép vagy.
1: Köszönöm
2: és
1: szépen, belefeledkeztem. Jönnél minden nap, Andikám.
2: De, hogy beléd feledkeztem, hogy néző és hallgató lettem egyszer. Köszönöm. De ezek igazak, igen, ezek tények, amiket köszönöm mondtál.
1: Igen, ezek tények. Mindenki választ egy filmet, és te is választottál egyet. Egy nagy-nagy kedvenc nekem is, ez pedig a Csini Baba.
2: Így van.
1: Ez egy szatirikus zenés magyar film, az 1960-as évek Magyarországán játszódik, és néhány fiatal a Táncdal Fesztivál megnyerésével próbál kitörni a szocialista hétköznapokból, és eljutni a nyugatra, ami maga a Kánaán szerintük. Ebben a filmben rengeteg régi sláger van, és még elég fiatal lánka voltam, amikor ezt először láttam, és ennek a felét nem ismertem, de miután megnéztem ezt a filmet, az összes dalt ismertem utána.
2: Képzeld el, hogy a Kicsit szomorkás című dalt sokkal jobban társítják Lovasi Andráshoz, mint az eredeti előadóhoz. El milyen hiszem érdekes, hogy úgy megmaradt az emberekben az a fajta stílus, ahogy ott előadódott ez a dal. Nagyon érdekes, hogy amikor ezeket, eleve nagyon szerettem ezeket a dalokat, de hát amiért én oda voltam, az a színészi játék. Szóval olyan fantasztikus színészek voltak, vagy vannak abban a filmben, hogy egyszerűen le a kalappal. Mindenki nagyon kitalálva, nagyon
1: igen,
2: vicce.
1: Meg hogy egy kicsit másfajta játék stílust igényelt. Bizonyám. Ez a film, amit előtte nem láttunk. Igen. És nagyon-nagyon különleges volt ettől.
2: Abszolút, nagyon izgalmas volt. Én nagyon szeretem Timár Péter filmjeit, mert nagyon izgalmassá teszi az a fajta lehetőséget színésznek. Mindig abba gondoltam bele, hogy fú, de nehéz lehetett ezt fölvenni, hogy nagyon sokszor rögzítette úgy a képeket, jeleneteket, hogy lassította az előre felvett szöveget, igen, és igen, a igen, színésznek igen lassítva játszották el, hogy amikor újra felgyorsítja, akkor ilyen furcsa, kicsit groteszk mozgás legyen benne. ezek nagyon izgalmasak, és én láttam egy nagyon helyes dokumentumfilmet, vagy verkfilmet ennek az egésznek a castingtól a készítésig, és hát tényleg lenyűgöző munka lehetett, és azt is egy kicsit irigylem, hogy ebben nem tudtam részt venni, de hát én nagyon kicsi voltam, de szóval én imádom a Csini babát, és ugyanígy az egészséges erotikát is nagyon szeretem, szóval én szeretem ezeket a Timár filmeket.
1: Na hát, ha lesz még, és akkor abba játszhat.
2: Legyen úgy.
1: A film karakterei egyfajta kollektív álomban élnek, a nyugati álom, ugye, a megváltás, a mítosz az ő számukra. Szerinted mennyire életszerű az, hogy az igazi énünk csak egy távoli, elérhetetlen helyen tudna kiteljesedni?
2: Nem gondolom, hogy ez valós, hanem mindig vágyik az ember, mindig többre vágyik, és így vagyunk beállítva. Én nem találkoztam még olyan emberrel, aki maximálisan elégedett az életével minden szempontból. Tehát maximálisan elégedett vagyok én magammal, meg az én dolgaimmal, de tudnék többet, vagy vágyok másra, és ezt szerintem soha nem fogjuk elérni. Vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem lehet. Én annak a híve vagyok, hogy ami van, annak nagyon örüljünk, és hálásak legyünk érte minden áldott nap az apróságokért is. De az benne van az embernek a természetébe szerintem, hogy így vágyik más dolgokra.
1: De ez talán nem is baj, mert ettől leszünk
2: baj.
1: Többek, és ezért csinálunk még ezt is, meg azt is, meg amazt is, mert hajt ez a furcsa vágyódás. Neked mennyire fontosak az elérhetetlennek tűnő vágyak? Volt ilyen neked?
2: Reális vágyaim voltak mindig, és ettől én nagyon boldog lettem. Boldog gyerek is voltam, boldog tinédzser és boldog felnőtt lettem, hogy olyan reális vágyaim
1: voltak. És mi
2: volt
1: a vágyad gyerekkorodban?
2: Nagyon szerettem volna színész lenni.
1: De ez mikor jött? És ez hogy jött? Csak egy gondolat?
2: Igazából akkor, amikor rájöttem arra, hogy magyar film szerelmes vagyok, és amikor elkezdték, emlékszel, hogy vasárnap délutánonként volt a magyar film a tévében délután 3-kor, és régi fekete-fehér filmeket, tévéjátékokat adtak, és én ájultan néztem, és én mindent tudni akartam a szereplőkről, és én emlékszem, hogy amíg a többiek, nem tudom, Michael Jackson képét vágták, én a Bubik Istvánét. Szóval, hogy így akartam úgy ezek közül, úgy, amikor kijött a Koltai Robinak a Szamba című film, ezt a Robinak sokszor el is mesélem, hogy komolyan mondom, hogy az egy akkora indítás volt nekem, hogy én azt akarom csinálni, amit ők. Hogy ott végig van egy vezetve egy ilyen egyetemi vagy főiskolai élet egészen addig, hogy vidéki színész vagyok, és színész leszek, és valahogy annyira éreztem, hogy nekem ott a helyem. Például ez egy olyan álom volt. De tudtam, hogy azért nagyon sok mindent meg kell tennem, de nem görcsösen akartam.
1: Pont ezt akartam kérdezni, mit tettél azért, hogy ez az álom teljesüljön?
2: Hát először is tudtam magamról azt, hogy mire vagyok alkalmas, és én ehhez tartottam magam. Tudtam, hogy nem leszek nagyszerű kémikus, és nem fogom felfedezni a matematikai képletek új megoldó képletét, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, mert ennyire nem értek hozzá. Tudtam, hogy valószínűleg valahogy az irodalom, a művészet felé fogok én jobban kanyarodni, hiszen az volt az, amit nagyon kézenfekvően jött az életembe, tehát 7 évesen verseket olvastam, 8 évesen megtanultam, 9 évesen megírtam, 10 évesen előadtam, szóval, hogy ez egy ilyen folyamat volt, hogy ez, és én tudatosan gondoltam arra, hogy amellett, hogy voltak B terveim, és az nekem mindig van BCDHK tervem, amellett tudtam, hogy a cél az viszont az, hogy valahogy én ezt csinálhassam. És ezért én nagyon sokat fejlesztettem magam. Tehát én már akkor verseket tanultam, amikor a többiek még olvasták. És ez nem azért volt, mert akkor azt gondoltam, hogy színész akarok lenni, hanem mert annyira magával ragadó volt. És emlékszem, hogy milyen traumát okoztam a családnak, amikor 8 évesen a Kései Siratót előadtam otthon. És ült a család, hogy miért tanultad meg ezt a verset? És mondtam, mert nagyon szép, és mondták, hogy nagyon szép, nagyon kicsi vagy még hozzá, úgyhogy kezdjük el Zeg Zoltán, Donászi Magda, és tehát, hogy ezeket kezdek gyerekem tanulni, hogyha mindenáron meg akarod tanulni.
1: És mi volt az a B-terv?
2: Rengeteg B-tervem volt már. Tudtam, hogy először is, ami nagyon fontos, hogy állatokkal akartam foglalkozni minden éppképpen. Tehát állatorvos, állatgyógyász, állatidomár, állatmegőrző, minden akartam lenni. Az állatok. És amikor rájöttem, hogy az valahogy nem lesz nekem ez az utam, akkor viszont minden olyan dolog, amit szét lehet szedni és össze lehet rakni, az engem nagyon érdekelt. A színházban is ez érdekel. Ha megkapok egy szerepet, hogy szétszedem és összerakom, ugyanezt gondoltam itt is, hogy azért lettem cipőfelső részkészítő, mert egyszerűen érdekesnek találtam azt, hogy áll össze egy lábbeli. Abból hogy lesz, abból a cserzett bőrből egy cipő. Az hogy lesz az? És ez nagyon izgalmas volt, és ezért én megtanultam ezt a szakmát. Aztán borzasztóan...
3: Igen, nehéz szakma, nem?
2: De csodálatos, és gyönyörű egyébként, nagyon kreatív, az is egy kreatív dolog. Aztán varrónőnek tanultam, abban is érettségiztem, mert nagyon izgalmas volt, hogy lesz a kabát. Hogy kerül a kabátba a belső zsebe? Hogy nem látom, hogy van összevarva, miközben össze van varva? Hol vannak azok elrejtve, azok a gombogok, meg hogy van ez az egész? Izgalmas volt. Minden olyan nagyon izgatott egész életemben, ami izgalmat, valami újat ad nekem, újat tanít.
3: De hát olyan sok minden van. Akkor igen. Te sok mindent nagyon. Meg fogsz még tanulni.
2: Remélem.
3: És ruhákat szoktál magadnak varni?
2: Soha nem varok ruhákat. Nem, hát és meg nem tudom, valahogy így az ott, ahogy volt, úgy el is tűnt az ilyen varrási szenvedélyem. Ha kell, akkor varrok. Amikor volt a pandémia, akkor levartam 5000 darab maszkot ilyen karitatív alapon mindenféle helyekre. Akkor használtam a varrógépemet, meg minden, de alapvetően azon kívül, hogy felhajtom az függöny alját, azon kívül nem nagyon varrok, nem köt le már annyira.
3: Értem.
2: De bármikor visszamennék ebbe a szakmába. Ez is egy jó érzés, hogy hiába vagyok színész, és ebben élek, és ez az én hivatásom, hogyha bármi történne is, simán visszamennék a szabászasztal mögé, és újra tanulnék valami technikát, ami már biztos elavult, hiszen 26 éve érettségiztem. Tehát, hogy biztos, hogy valami tanul.
3: Igen. A valódi életben is sokszor jobban félünk a bizonytalan szabadságtól, mint a biztonságos rabságtól. Szerinted miért van ez?
2: Mert minden, ami bizonytalan és talan, attól mi már félünk. Ami telentalan, ugye szoktam, szép magyar nyelv, imádom a magyar irodalmat, milyen szépen mondta, hogy bizonyos, meg bizonytalan, biztos. Ez egy mennyi szép szó. Jaj, szegény, most amikor most angolt tanulok, és akkor így mindig rájövök, hogy ez még semmi ahhoz képest, aki magyar tanul. Hát mire ezt megérti, ezeket az összefüggéseket. Szóval szerintem az emberek rettegnek attól, amit nem látnak előre, és ez így normális, hiszen félünk, minden napunkban van félelem. Én is félek egy csomó mindentől, megszorongok, amiben nem tudom, hogy mi lesz a vége, vagy bizonytalanná tesz. Inkább az, hogy az a bátorság szerintem, hogyha az ember abból a biztos, de nem jó dologból mer lépni a bizonytalan felé. És akkor az élet mindig bebizonyítja, hogy jól tette.
3: És te sokszor megmerted tenni ezt a lépést?
2: Igen.
3: Te bátor csajsz.
2: Én elég bátor vagyok, igen, azt hiszem. Én nagyon megtanultam egy nagyon fontosat, hogy nemet mondok dolgokra, amit szerintem borzasztóan
3: de
2: nehéz.
3: De ezt mikor sikerült megtanulni, vagy ezt mindig
2: az
3: tudtad?
2: Nem, bárcsak úgy lett volna, de nem. Szerintem ez egy idő, amíg az ember így megérik egy nemet mondás képességre. Nem mindig sikerül most is, és néha ostorozom magam, hogy talán ezt nem kellett volna mondjuk elvállalni, vagy nem kellett volna belemenni. Vagy egy vitába akár belemenni, és nem hátralépés azt mondani, hogy most nem értek veled egyet, és kérlek, ha lehiggadtál, akkor folytassuk. Ez nem mindig sikerül, de az ember igyekszik ezeket a dolgokat úgy valahogy megcsinálni, vagy hát, hogy így boldogabbá tenni magát azzal, hogy ezt megteszi, és amikor sikerül, akkor viszont nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok magamra, de a nemet mondás képessége az egy ilyen dolog szerintem, hogy az ember azt mondja, hogy ez már nekem nem fér bele, ez nekem nem tetszik, kérlek szépen hallgass meg engem, hogy nekem mi a véleményem, és ne akard rám erőltetni a tiédet.
3: És
2: csak ezt meg kell tanulni.
3: Tanítod a gyerekeidnek is?
2: Igen, abszolút, ahol tanítom.
3: Mert beszélgettünk erről, és ez számomra nagyon fontos és érdekes. Ugye te gyerekekkel is foglalkozol.
2: Igen. És az a legfontosabb dolgot megtanítom neked, tehát remélem, hogy megtanulják, vagy hogy rávezetem őket, hogy ahhoz, amikor mondják, hogy a gyerek nagyon önbizalom hiányos, akkor én mindig arra gondolok, hogy ez természetes, minden gyerekben van egy ilyen, hiszen annyi minden éri őket természetes. Amit nekik tudni kell, hogy ne éri őket bántódás, hogy itt benn, a szívükben ők milyenek. Én tudjam magamról, amikor csúfolnak az iskolában, hogy én egyébként milyen vagyok. És akkor könnyebben, nem azt mondja, hogy nem éri hatást, de hogy nem éri, de nem olyan erősen, mert azt mondja, hogy én tudom magamról, hogy ettől én több betérek, mint hogy leálljak egy olyannal veszekedni, vagy belemenni egy olyan dologba, ami nem esik annyira jól.
3: És ezek a gyerekek azért mennek hozzád, mert színészek szeretnének lenni?
2: Alapvetően szinkron színészek szeretnének ők lenni, és hogy tanítják is őket felsőbb szinteken, tehát én mindig elmondom, hogy ez egy szinkroniskola, de én nem a szinkron tanítom, ahhoz nekem sokkal nagyobb, tehát ott azért a Hevér Gábor, Nikodém Zsigmond, Kökényesi Ági, Kautsky Armand, rengeteg olyan művészember és szinkron rendező van ott, akik nagyon értik ezt a szakmát, ők tanítják ezt a részét. Én felelek, és ezt mindig szokott nevetni az iskolám igazgatója Niki, hogy én azt mondom, hogy a gyermekek lelki jólétért felelek, de tényleg
3: nagyon
2: így
3: fontos.
2: Van. Hát bizony, mert ezek a gyerekek ám kikerülnek egyik pillanatra a másikra a szakmába, egyszer csak ott fog állni, mert én szinkronizáltam olyan gyerekkel,
3: nem simogatják a fejüket, hanem hello, hello, bizony. Ezt nem úgy kell csinálni, hanem amúgy.
2: Múltkor álltam a szinkronba egy 8 éves kisráccal, akinek akkora volt a fülhallgató, hogy lelógott a válláig, és vérprofi volt. És olyan szépen és kommunikált, és minden, mert ezek, tehát ők gyerekek, és ezt egy munkahelyen elfelejtik, és nem azért, mert gonoszak, hanem mert ez egy termelés, ott termelni kell, és ott nem vigyáz egy mondatra, akkor az megsebezheti úgy, hogy előrök rámegy a kedve. Itt jövök én a képbe, aki előre felkészítem őket arra, hogy bizony-bizony lehet, hogy lesz olyan helyzet, amikor mondjuk elmegy egy castingra, bármilyen dologra, vagy csak egy 6-osztályos gimnázium felvételére, és nem sikerül neki. És akkor sem tör össze a világ, mert te tudod magadról, hogy ez most nem a te utad, akkor egy másikat kell választani, mert olyan sok lehetőség van. És akkor nem lesznek boldogtalanok talán annyira. Mert én azt gondolom, hogy a boldogság az kézen fogva jár a boldogtalansággal, csak néha az egyik előre engedi a másikat. Így képzelem el. Mert nem lehet mindig teljesen kiegyensúlyozottan élni egy életet. És a gyerekeket is ebben ringatni nem szabad, szerintem.
3: Tehát tulajdonképpen akkor te beszélgetsz velük.
2: Rengeteget. Olyan drámajátékokat játszunk, és olyan feladatokat adok nekik, amiben ők egyszer csak olyan érdekes, úgy szeretem, amikor az órámra bejön egy külsős, én úgy hívom, van még barátomat, elviszem művészbarátomat, hogy jöjjön velem, és akkor rajta meg tudom mutatni a játékokat, és ő égeti be magát, és mi nevetünk, igazából ez a lényeg. Ezt én nagyon szoktam élvezni, mert lehet látni azt, hogy egyszer csak elindul egy felém is egy kommunikáció, és egymással, ami a legfontosabb, hogy a korosztályával egyszer csak nem a felszín kapargatása megy, hanem beszélgetni kezdenek olyan fontos és megoldandó dolgokról, amit én felnőttként nem is értek. Ugye olyan dolgokkal foglalkoznak mostanában mostani 10 évesek, amikre így rácsodálkozok, hogy azt a mindenit, hogy milyen probléma, és ők egymás között elkezdenek beszélgetni. Mert ha ők
3: komolyabbak már, mint mi voltunk?
2: Azt gondolom, igen. Sok igen? mindenben. Igen. Sokkal több információjuk van a világról, mint nekünk volt valaha ennyi idősen. 78-as vagyok, tehát 88-ba a rendszerváltás előtt egy évvel én azt láttam, hogy menni kell, mert én vagyok a kis rajparancsnok, vagy nem tudom, mi voltam, őrsvezető, szóval, hogy volt egy olyan rendszer, amiben nem lehetett nagyon, úgy nem volt ennyi infónk. Most már gyerekeknek ömlik az információ, és egymás között ezt nem mindig cserélik ki, és nem tudnak egymásról szinte semmit. Én érdekes dolgok, hogy voltam ilyen nyílt napon általános iskolából meg szoktak hívni. Egy-egy olyan volt, hogy elakadás volt az osztályban, és akkor osztályfőnök így mondta, hogy Andi, követlek mindenhol, tudom, hogy ezzel foglalkozok, kérlek, gyere el, beszélgessünk az iskolai bántalmazásról például. És akkor csináltam ilyen játékokat. Olyan érdekes dolgok derültek, hogy egy 7. osztályban a gyerekek nem tudnak egymásról egy csomó minden, mert nem mernek egymás előtt beszélgetni, elmondani, mert félnek, hogy ki beszéli, visszaél vele, titoknak érzi.
3: Igen.
2: És az én csoportjaimban leülnek a gyerekek, és egyenrangúan 16-an vagy 15-en ott ülünk, és akkor egyszer csak valaki elmondja, hogy képzeld, most váltak el a szüleim, és rettenetesen érzem magam, és a mellette lévő ránéz, és azt mondja, hogy nekem is. És mi miért nem beszélgetünk erről, hogy ez egy rossz dolog, és hogy tök fáj, hogy ez történik. És ennyi tört, semmi más nem történik, mint hogy beszélgetek velük, és ettől ők beszélgetni kezdenek.
3: Igen.
2: És úgy mennek ki, hogy mindig olyan szoktam lenni, szokták szeretni az iskolában a startoltató tanár, ezt úgy hívják, hogy aki először találkozik a gyerekekkel. Ha velem vannak a gyerekek, akkor a következő tanár az mindig megjegyzi, hogy mióta vagytok ti együtt? Hát most találkoztunk. De miért vagytok ilyen jóba? És akkor mondják, hogy ja, mert a Balázs Andi óráján voltak. Mert egyszerűen így összekapaszkodnak, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos.
3: Hogyne?
2: Mert sok mindent a felnőttnek úgyse fognak elmondani, mert furának érzik meg. Hiába szeretné egy szülőt, tudod, hogy hány szülő keres meg, hogy a gyerek nem beszél velem, tinédzser is, és pedig én mindent, és anyuka és apuka is mindent megtenne, csak annyit mondjon, azon kívül semmi, hogy van, és nem mondja el. Legnagyobb sikereim egyike, hogy kinyílt egyszer a leveles ládám, és azt láttam benne, hogy kedves Andrea, nem tudom kinek az anyukája vagyok, mit tudom, Jázmin anyukája, az én gyerekem egy hónapja annyit nem mondott nekünk, hogy szia, most meg hazajött a maga órájáról, és azt mondta, hogy anya, apa, szeretlek titeket, kamaszodok, bocsássatok, meg bemegyek a szobámba. Mert megértettem vele, hogy nagyon jót akarnak ők, csak most nem értitek meg egymást, de a szeretet, amiket hármótok között van, az nagyon fontos. Majd jobb lesz, megígérem, amikor eltűnik ez a kamaszodási, hormonális, nem ért meg a világ, amit én is átéltem, és te is átértél, hogy senki
3: mindenki,
2: nem...
3: Mindenki. Senki nem tud kimaradni, és nem sajnos.
2: Is, ne is maradjunk ki belőle, ez kell, csak hát nem mindenki tudja ezt ilyen jól elmondani a szüleinek, és ezen kell segíteni, hogy bocsáss meg, ne haragudj, hülye voltam, és ezeket meg kell tanulni. Bármennyire furcsa, hogy hozzánk tartozik, nem.
3: És most már az iskolába, sok iskolába vannak ilyen órák, vagy még mindig csak elvétve?
2: Hát nagyon remélem, hogy nagyon sok iskolában van. Engem ilyen nyílt napokra szoktak hívni egy-egy suliba, hogy legyek a gyerekekkel, és egy kicsit foglalkozzunk azzal is, hogy milyen beilleszkedni egy osztályközösségbe, stb. Én amikor tehetem, akkor elmegyek, ezeket én természetesen szeretetből csinálom, semmiféle ilyen, nem tudom, nagy, nem tudom, ez egy karitatív dolog, ha van időm, akkor nagyon-nagyon és nagyon sokkal több kellene szerintem egy-egy osztályfőnöki órát izgalmasabbá tehet egy drámapedagógusnak a jelenléte, aki kifejezetten egy-egy specifikus dologra koncentrálva tartja meg azt az órát. Akár csak egy bullying van az osztályon belül, valakit bántanak, annak a problémának valamiféle megértése, kommunikációja, ez borzasztóan fontos. Az iskolapszichológussal kiegészülve kellene ezeknek a dolgoknak történni.
3: Igen, mert a pszichológushoz csak egy-egy gyerek jár, igen. És nem csoportban vannak, igen. Ugye?
2: Persze, és nem lehet bizonyos dolgokon átbukdással átesni. Olyan érdekes, hogy 7., 8., 9., 10., hát már most úgy tudom mondani, hogy érettségig ismerem a gyerekeket, némelyiket, hogy tényleg kicsi-kis iskolától, hogy egymás közötti kommunikáció, mivel nincs köztük ez a gyerekeket, némelyiket, hogy tényleg kicsi-kis iskolától,

0: miért ilyen, ezt a hármat jó erősen kéne vizsgálni. Én ezt nagyon nagy missziómnak tartom, hogy ezt valahogy még több iskolába eljuttatni egy ilyet lehetőséget.
1: Ez nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik, mert ezt én is nagyon fontosnak tartom. Nagyon, mert a gyerekeken segíteni kell.
0: Igen.
1: Mert ők nem tudják egy csomószor, hogy miért cselekszik azt, amit.
0: Igen, meg nem értik a szülőket, és ez is egy természetes dolog, hogy az anya szigorúsága, vagy az apa szigorúsága, az nem egy ellene szóló dolog.
1: Ez így van.
0: Mert hiába érzi, azt gondolja, hogy azért van, mert engem csak azért, mert más gyereknek a hasonlítgatás, a többi. Ezeken lehet segíteni, csak végtelen türelemmel, és játékosan, és ez itt a lényeg, hogy játékosan. Ha engem leültetett volna 16 évesen anyukám, és elmondja, hogy én azért vagyok veled szigorú, mert azt akarom, hogy az élet, hát meg se hallottam volna. Hát meg se hallottam volna, mert ezt nem hallja meg az ember, mert én okosabb vagyok 16 évesen mindenkitől.
1: Meg a színészet erre abszolút alkalmas.
0: A dráma játékok, így van,
1: ugye?
0: Nem véletlenül vannak
1: kitalált. Mert beleképzeli magát egy szerepbe, és akkor sokkal könnyebben ki tudja adni magából.
0: Hát meg, hogy tudnak, van egy irodalmi mű, mondjuk bármilyen irodalmi mű, hát az, mint annál, mint hogy felolvassuk és elemezgetjük az órán, nem jobb, ha eljátszunk
1: de
0: belőle? Vagy csak gondolkodunk egy-két dologban? Például a Bede Anna tartozását dolgoztam föl egyszer, és az is, hogy a tartozás szóval foglalkozunk. Mi az a tartozás? Tartozni lelkileg, tartozni anyagilag, tartozni valahova, szép magyar nyelv, hogy azzal foglalkozni, és a gyerekek izgalmasság érezték, és elkezdték, hogy mi ez, mert elolvasom. Na ennyi. Ez
1: ennyi,
0: kész, meg elértük.
1: Na, tök jó. Mennyire nehéz ma hitelesnek maradni egy olyan világban, ahol folyamatosan főszerepeket várnak el tőlünk? Mit gondolsz a periférikus jelenlétről?
0: Hitelesnek maradni kell, szerintem, és nem szabad, hogy attól eltántorodjon az ember. Amikor én ismert lettem, akkor képzeld el, hogy ért olyan kritika a baráti társaságomból, hogy nagyon elhitted magadról, vagy elhiszed magadról, és én akkor vissza is vettem ebből, mert kellenek az ilyen hatások, tudod, hogy az ember ne érezze azt, hogy mindig ő a főszereplő mindenhol, bármennyire furcsa, de hogy így ne én legyek mindenhol a közepe. Tehát, hogy ez egy nehéz dolog. Ez is egy idő, tehát ez is a tapasztalás, és meg kell érteni, hogy nem mindig rólam szól minden. Én azt gondolom, hogy a hitelességnél fontosabb nincsen. Én a minden közösségi oldalamon, ami létezik, minden egyes platformon, én vagyok az összes hibámmal.
1: Ott nem kell szerepet játszani,
0: és nem is teszem. És nem is teszem, és meg is őrülök attól, hogyha valakinél azt látom, hogy ő meg viszont arra használja, hogy egy teljesen hamis képet mutasson magáról, mert minden, én, aki befolyásolok embereket a jelenlétemmel, ha én nem fogom fel, hogy ez egy mekkora felelősség, akkor a hitelességem sem ér semmit sem. Ez egy fontos dolog, hogy én hogy mondhatnék egy gyereknek azt, hogy figyelj, kérj bocsánatot, hogyha butaságot csináltál, ha én nem teszem meg. Hát ezeket meg kell tenni. Hát akkor nem is érzem át, nem is tudom, hogy az milyen nehéz egyébként, hogy azt mondani egy ilyen parázsvita után, amikor már a felénél tudja az ember, hogy a másiknak van igaza, de azért mondja, mert az ego harcol, és nekünk azt el kell mondani. Milyen jó érzés a végén rájönni arra, nem, rettenetes először rájönni arra, hogy nem nekem van igazam, és még rettenetesebb oda menni, és azt mondani, hogy tiszta hülye voltam, kérlek szépen, bocsáss meg nekem. És vállalni a következményét ennek. De először ezt át kell élni, ugyanúgy a gyerekeknek el tudjam ezt mondani. De szerintem ez a hitelességnél nincs fontosabb, szerintem.
1: És ez a fajta bölcsesség, ez mikor jött neked? Kisgyereknek is ilyen voltál, vagy segített például a drámapedagógia sokat? Vagy mi volt az az eszköz, ami segített neked
0: alapvetően,
1: a bölcsülésben?
0: Alapvetően a szüleim, tehát ők voltak nagyon bölcsek, és az apukám mindig tényleg belecsomagolta valami tanításba, a bölcsességbe a tanításait, mindig egy mesébe, vagy valamibe belerakta azt a teknős békát, aki nagyon megbántotta az anyukáját, pedig az a teknős béka egy jó teknős béka. Tehát volt egy ilyen, és akkor én nem cipeli tovább a háza tetején azt a terhet, hanem azt mondja az anyukájának, hogy bocsánatot kérek, akkor úgy éreztem, hogy az én vagyok az a teknős béka. Tehát mindig volt egy sztori, ami közé volt. Tehát én nem gondolom magam olyan végtelenül nagyon bölcs okosnak, de annyira sok minden történt velem az elmúlt 48 évben, mióta élek. És annyi tragédia és annyi szörnyűség történt, és annyi csodálatos, fantasztikus, felemelő, szeretetteljes pillanat, hogy ezekből

0: adódik össze az, amit én gondolok a világról. És a traumáimon dolgozok életem végéig, és azt szerintem egy természetes dolog, hogy az ember dolgozik azon, ami éri őt, és szerintem tök fontos, hogy meg is tegyük a lelkünk gyógyításáért, és az én úgynevezett bölcsességemet azokból nyerem, amikor felismerek magamban valamit. Uh-huh. És azért merek nem tanácsot adni, elmerem mondani, hogy velem mi van, hogy hát ha azzal segítek valakinek.
1: És hogyha mondjuk valami nagy fájdalom ér, az hogy szoktad feldolgozni?
0: Dolgozom rajta nagyon sokat. Ha valami nagy fájdalom ér, akkor az én hajlamos vagyok vinni, cipelni, viszont van egy nagyon nagy fegyver a kezemben, az pedig nem más, mint a színház. A szerepeim, a feloldása annak, hogy egyszer csak úgy kiadhatom magamból. Képzeld el, amikor az anyukám meghalt, akkor mi akkor játszottuk a Karinthy Ferenc Nők című darabját, ami egy óvóhelyen játszódik, és az óvóhelyen én egy Ibolya, azt hiszem Ibolya voltam, a kalauznő, és végig ott van a színen, és egy Bibliával a kezében ül, és imádkozik. És amikor ezt mi próbáltuk, akkor még nem volt az anyukám fenn a Mennyországban, viszont közben ez megtörtént. Képzeld el, a legkedvesebb előadásom már vált. Mert egyszer csak én voltam a Balázs Andi, aki ott ül ezzel a veszteséggel a színpad közepén, a kezében egy Bibliával, és azt éreztem minden egyes könycseppnél, ami jött ki a szememből, hogy odaadok nektek belőle, hogy nézzétek, hogy szörnyen vagyok, ugye látjátok, hogy mi van, mert fel tudtam, tehát olyan volt, mint egy eszköz a kezemben, amivel fel tudtam dolgozni. Ez egy nagyon szerencsés dolog, hogy nekünk ez a hivatásunk. Egy csomó mindent meg tudunk élni. Egy csomószor van az, hogy ezt érzem valami olyan probléma miatt, ami elenyésző ahhoz képest, hogy az én, amit játszom nőnek, mi sorsa van. És ezt csak rájövök, hogy ugye, ez probléma, Andi, ez nem probléma, ez egy megoldandó kis ügy, amit légy szíves, old meg, és menjünk tovább.
1: És a szüleid is művészek voltak, vagy közel állt hozzájuk a művészet?
0: Ez nagyon érdekes, senki a családomban nem volt közel a művészethez. Édesanyám nagyon olvasott volt, rengeteget olvasott, és én így lettem ilyen könyvszerelmes, hogy így már anyukám ilyen 10 évesen a kezembe adta azt a könyvet, ami nekem való, és nem a Kései Siratot. Tehát, hogy a kezembe adta, tehát, hogy így nagyon fontos volt az, hogy olvassunk, de az apukám a fejben számoló zseni, fizikát imádta, matekot, a sakkot, a minden olyasmit, nem örököltem semmit, anyukámtól az olvasás szeretetét.
1: Vannak-e olyan helyzetek, amikor magányosnak érzed magad?
0: Rengeteg. Nagyon érdekes. A legnagyobb tömegben is tudok magányos lenni, és hagyom is magamnak a magányt, nem félek tőle. Uh-huh. Valamiért azt érzem, hogy a magány érkezésének is oka van az életembe. Valahogy, amikor nagyon sok a zsivaj körülöttem, tudod, amikor nagyon sok minden történik, nagyon sok impulzus, nagyon sok ember, nagyon sok megoldandó dolog, akkor utána szinte vágyom a magányra, hogy legyen egy kis hiányérzetem.
1: Abból töltődik.
0: Mert abból töltődök. Mert akkor, hogyha az ember hátralép a problémáitól, meg hátralép az életéből egy picit, és hagyja magát elcsendesedni, magányosnak lenni, akkor rálát azokra a dolgokra. Ez olyan, mint amikor fest az ember egy képet. Én mindig azt is apukámnak a sztoria, hogy amikor fested a képet, akkor nagyon közel hajolsz, és én apró lékosan fested a virágnak a szirmát. És egyre sötétebb színeket raksz rá, már szinte fekete az a szírom már tudod, hogy nem fog beleillni lenni a nagy képbe, mert az egy szörnyű fekete paca lesz, de azt csak akkor látod meg a hátra, és azt mondod, jaj, de rémesen néz ki, és gyorsan kijavítod, világozzál be. Ez így működik, hogy meg kell hagyni magunknak a magányt is szerintem, meg kell élni az nem fájdalmas magányt, hanem amikor van egy magány, de lehet rajta segíteni, ez is egy ilyen, szerintem, hogy valahogy oldani. Kinek mi a magány oldása? Én nagyon szeretek rejtvényt fejteni, és ha magányos vagyok, előkapom a rejtvényemet. Van egy 2022 novemberi, amit még mindig fejtek. Imádom, mert ugye nem az a lényeg, hogy beküldöm, hanem hogy megfejtem.
1: Az életünk nehezebb időszakaiban sokszor újra kell definiálnunk önmagunkat. Neked mik voltak ezek az újrakezdéseid, vagy egyáltalán volt-e ilyen?
0: Volt, és ezek mindig nagyon hol fájdalmasak, hol jók. Az ember szerintem úgy vagyunk beállítva, hogy döntünk, mindig döntéseket kell hoznunk, és nem ilyen nagy élet nagy döntéseket, de van, amikor kisebb döntések is nagyon megterhelőek tudnak lenni az ember életében. Amikor valamire nemet mondunk például, és megtanuljuk, és utána meg bánjuk, hogy jaj, mégse kellett volna, aztán bebizonyosodik, hogy de. Szóval az egésznek mindig egy idő kell hozzá. Én, amikor úgymond árva lettem 4 évvel ezelőtt, és édesapám is elment, akkor egyszer csak, hogy kaptam egy akkora sallert az élettől, hogy most akkor én felnőtt vagyok. Hát ez Nem így van, hát én Balázs Andi vagyok a gyereked. A szüleimnek a gyereke vagyok, hát most mi történt? És közben meg papíron én már egy felnőtt ember vagyok már egy ideje, de valahogy attól, hogy mindig volt, aki ezt forduljak, hogy apa, intézd, apa, kérlek, mondd el, apukám, légy szíves, édesapám, így meg úgy. Hát igen, és egyszer csak lett egy ilyen érzés, az, ez egy megdolgozandó. Az anyukám elvesztése, az apukám elvesztése, a barátaim elvesztése, a barátságaim elvesztése is egy gyász. Annak is egy idő kell, amíg az ember így felfogja, hogy egy fontosnak hitt, és szerintem fontos barátságnak a kivezetése az életéből az embernek is egy ugyanolyan feladat, mint egy gyász. Annak fokozatai vannak, haragszunk, tagadjuk, nem igaz, letiltjuk, nem akarunk vele foglalkozni, de közben minden nap ott van. Képzeld el, hogy én most már lassan 7 vagy 8 éve veszítettem el egy barátságot, egy nagyon fontos barátságot, és a mai napig álmodok vele. Egy olyan, szerintem félreértések sorozata, egy egymástól eltávolodási szakasz volt, és nem jól kezeltük egyikünk sem. Most már tudjuk, és mosolygunk rajta, és tudunk beszélgetni róla.
1: De most már újra barátok vagytok,
0: nem,
1: akkor?
0: Nem,
1: vagy ez már
0: nem
1: soha
0: tudjuk,
1: nem,
0: mert ez egy
1: nem
0: olyan lehet. Volt, egy olyan, biztos a felnőtt barátságok, ugye, azok tudnak olyanok lenni, mint egy nagy lángoló, szenvedélyes szerelem. De
1: igen,
0: tényleg,
1: igen.
0: Hogy ez egy nagyon nagy, mindent megosztó barátság volt, és sértettek voltunk, és rossz mondatokat mondtunk, amit nem dolgoztunk fel, nem beszéltük meg, és lett belőle egy ilyen halmaz, ami azt okozta, hogy eltávolodtunk egymástól. Ez nem egy ilyen szakítás volt, de kicsit olyan érzés volt. A mai napig álmodom vele. Álmodom az emberrel, magával, és biztos vagyok benne, hogy ő is velem.
1: Akkor ez mit jelent, hogy még nem dolgoztat
0: fel? Amit dolgozni kell rajta, így van, és én ezt nem szégyellem, hogy ez egy dolog, ezt nem lehet csak így. Az embernek az érzelmeit nem lehet így félretenni, hogy amikor az ember, mit tudom én, szerelmes, és végtelenül szerelmes, és van egy boldogság, és csinálunk 2 kisbabát, bocsánat, hogy ezt mondtam, hogy csinálunk, tehát világra hozunk 2 csodálatos lelket, elnézést. Apukám már mondaná, hogy tudod, mit lehet csinálni, fiam, de nem a babát. Szóval, tehát, hogy létrehozunk 2 csodálatos gyermeket, és az elmúlik egy szerelem, és mondjuk elválnak az emberek. Összeköt a 2 gyerek, de minden más is. Annak a boldogság az emléke, ami ott volt. Mert ezeket csak úgy lehet, hogy az ember így beleereszkedik, akkor fontos. Én egyáltalán nem szégyellem, hogy a mai napig vannak olyan olyan traumáim, vagy olyan dolgaim, amiket a mai napig meg kell dolgoznom. A színházban most veled, tök jó beszélgetni erről, mert az ember egy kicsit úgy vesz egy levegőt, tudod, mint hogyha te is a vállamról ma levettél volna 5 kilót.
1: Igyekszem.
0: És ezt érzem. Igen, tehát az értő figyelem, tudod, az nagyon fontos. Az értő figyelem, a kedvesség, a mosoly, ezek semmiben nem kerülnek, és egy embernek meg tudják a napját szépíteni.
1: Ez így van, milyen jó lenne, hogyha ezt így sokan megtanulnák, ugye?
0: Igen.
1: És térjünk vissza egy kicsit a színházra,
0: igen,
1: mert az annyira hozzád kötődik. Biztosan sokan megkérdezték már, hogy melyik volt az a szerep, ami az életedhez nagyon sokat hozzátett. Akár egy első szerep, vagy akár egy olyan, amire végre megértél, és hú, megkaptam, és megcsinálhattam, és tanultam belőle egy csomót.
0: Nagyon szerencsés vagyok, hogy a Karinthy Színházban nevelkedtem, és nem vagyok a mai napig, mert ott tényleg a Szobalány 2-től lehettem Margarida asszony.
1: Tehát ott kijártad ezt a lépcsőt?
0: Abszolút. Voltam Anyuka, Hölgy 2, Szobalány, Gizike, Rozika, Marika, minden voltam, tényleg mindenféle, kicsi takarítónő, minden, és pont úgy voltam mindig adagolva, Karinthy Marci úgy adta a szerepeket, hogy soha ne érezzem ennek a súlyát, hanem mindig fejlődjek benne. De ha az igazi nagy ilyen, számomra is meglepő áttörés az életemben, az a tortúra az, ami a Stephen King tortúra, ami egy nagyon meghatározó volt mindig is, mert azt úgymond nem nézték ki belőlem. De amit én magamból nem néztem ki, az Molnár Ferenc az Ördög című darabjában, a Sejem Cinka, a kis ilyen modell lány, akit a festő nagy szerelme, és igazából a legnagyobb bölcsességeket Molnár Ferenc darabjában ő mondja, valljuk be, az Ördög után. És olyan érdekes volt, hogy én azt nem néztem ki magamból. És amikor szóltak a színházban, hogy én ezt a szerepet, magyar, hogy olvasó próbám lesz, akkor így gondolkodtam is, hogy de már nem lehetek a Jolán, hát mondom, a főszereplő, ez a, hát mondom, és akkor nincs is benne nő, hát mondom, van még a Sejem Cinka, az egy modell, van egy Szobalány lezek, vagy nem tudom. És így mentem el. és a csodálatos emlékű Barikó Tamás állt a színház előtt, rám nézett, és azt mondta, hogy mondom neki, Tamás, mondom, ne arra, hogy itt vagyok, köszönöm, de hogy mi vagyok én ebben a darabban, és rám nézett, hogy végignézett rajta, hát mi lennél, te vagy a modell. És én így álltam, mondom, ez megőrült, hát én a modell, rólam fognak beszélni, hogy én egy aktmodell vagyok, és képzeld el, hogy a legtöbb kritika akkor arra érkezett, hogy mekkora találmány, hogy a Balázs Andi az aktmodell, és milyen Isten, ilyen csodálatosan érzékeny, és fantasztikus. És akkor én egy nagyon nagy tanulság volt, hogy én még magamban sem hittem igazán. És a Barikó Tamás a premier után odahúzott magához, amikor látta, hogy ilyen soha nem szűnni akaró sikerem lesz ebben, így megölelt, és azt mondta, hogy tanulj meg valamit. Egyáltalán nem számít, hogy mi van kint, amíg rend van benn. És ez olyan útra való, hogy a mai napig a Balikó hangján hallom a Tamás hangján a fülemben, amikor el vagyok egy kicsit így valamin szontyolodva, hát én is tehát nő vagyok, tehát vannak problémáim a küllememmel, és akkor így rájövök, hogy nincs, amíg itt rend van benne, és én ezt az életben nem felejtem el, hogy a barna bőrcsekjében azzal a összetévesztetetlen orgánumával odahúzott magához, és ezt így mondta. Hogy milyen nagy dolog egy mondat, hogy mit ad az embernek. Olyan sokat tanultam abban az időszakban magamról, pedig akkor is játszottam már, vagy 10 darabban, de valahogy az olyan volt, hogy vuh.
1: Milyen belső erőforrásaidat mozgósítod, amikor úgy érzed, hogy igazságtalanság ér?
0: A legnagyobb ellenségem az igazságtalanság és az ostoba emberek.
1: Gondoltam.
0: Ezzel nem tudok mit kezdeni, vagy csak tudok mit kezdeni. Ilyenkor jön a humorom, ami egy páncél körbevesz, megvéd, és kinevettem azt az egész dolgot, és az igazságtalanság ellen én folyamatosan harcolok. Ha én valamiért, valaha az elmúlt 48 évben fölálltam, és kikértem magamnak, vagy a környezetemnek, az mindig az igazságtalanság volt. Ha a színházi környezetben történik velem egy igazságtalanság, azt kevésbé, az is megérint. De ha tőle, mert hogy az engem lepereg, és kinevettem.
1: Igen?
0: De ha valaki, nem mindig,
1: jó.
0: De hogyha olyasmi, hogy ilyen kis apróságnak érzem, de ha mellettem van valaki, akinek úgy betalál egy igazságtalanság, igazságtalan helyzet, mondat, egy rosszul elhelyezett mondat, én ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a legveszélyesebb dolog, a rossz időben elhelyezett mondatok, akkor kiállok, és azt mondom, hogy állj. Na most ezt nem teheted meg, ne haragudj. Az én jelenlétemben, ő vele, te így nem tudsz beszélni, mert ő nem fog megszólni, majd én helyette meg elmondom. És ez mindig így volt. Ha igazságtalan, én emelem a telefonom, mert Gábor ezen nevet a párom, hogy él egy igazságtalanság, és így csinálok, elintézem, és már hívom, és már felelősségre vonom, hogy miért mondasz rólam olyat, ami nem igaz, kérlek szépen mondd meg, hogy mit vétettem, akkor bocsánatot kérek, de kérlek, hogy mondd. Hát de mondom, nem magyarázkodj, már tudom, tehát mondd el. Tehát én rögtön ítélő bíróság vagyok, mert nem vagyok hajlandó magamban cipelni az igazságtalanságot, mert abból mindig baj volt. Ha túl sokáig rágódok valamit, tudom, hogy igazságtalan dolgon, akkor abból a baj van.
1: És mindenkinek megmereg mondani?
0: Mindenkinek. Ez a legnagyobb baj. Vagy hát nem baj, mert szerintem tök jó, de hogy...
1: De sokan ezt nem tudják kezelni, hogy ő most hogy jön ahhoz, hogy engem
0: ahogy
1: kioktasson,
0: jön,
1: ugye?
0: Pontosan így ez történik, hogy hogy gondolom én ezt, és egyébként is. És akkor így mindig mondom, hogy hát ez most itt távol vagyunk attól, hogy te a főnököm vagy, vagy a rokonom, vagy a tesóm például. Teljesen mindegy, itt most két emberről van szó, akik endiknek van egy igazságtalanság érzés, amit meg kell oldani. Mert nem fogok úgy leélni egy életet, hogy közben így morfondírozok, hogy...
1: Miért mondta vajon?
0: Miért mondta? Beszéljük meg, mondd el, valami baj van velem, mondd el, hogy nekem van valami bajom. Én mondtam valamit, amit te ezt reagálod, mert az is előfordulhat. Mondjuk el, kérlek, kommunikáljunk, hogy ne legyenek rossz helyzetek.
1: És volt már olyan, aki emiatt hátat fordított neked?
0: Volt. Például,
1: és akkor azt hogy dolgozott fel?
0: Hát úgy, ahogy ez a barátság például, a barátság elvesztése. Ott megfogalmaztam én egy kritikát, amire utána igazam is lett. Tehát, hogy az a legdurvább benne, hogy utána igazam is lett, de már teljesen mindegy volt a barátság szempontjából. Meg kell ezt is küzdeni. Ezek küzdések. Egész életünk egy küzdés, azért valljuk be, hogy ez nem egy egyszerű, hogy így végig sétálunk az életünkön, akárhogy is gondoljuk, hogy olyan jó lenne, nem? Hogy így megyünk, csak egyenesen, és senki nem lök meg. De hát így vagyunk, állandóan löködnek.
1: Valószínű azért vagyunk itt ezen a földön.
0: Igen, tapasztalások.
1: Mert különben nem lennénk hajlandóak tanulni.
0: Igen.
1: A filmben sokan a kitörést keresik, ugye, azzal, hogy elmennek majd nyugatra. Mikor jött el a te megérkezésed az életed? Mikor érezted azt, hogy na, most a helyén vagyok, most minden tök jó?
0: Soha. Ilyen egyszerűen. Soha nem érkezek, meg én állandóan úton vagyok, állandóan megyek, nem, ez így nem fizikálisan, de tényleg, tehát én nem érkeztem még meg. Olyan érdekes, képzeld el, hogy a mai napig felhívnak mondjuk egy televízióból, hogy Andi, jössz hozzánk egy riportra, szeretném megkérdezni, mit írjunk a neved alá? Hogy Balázs Andrea színész, vagy Balázs Andrea színművész? Mondom, lehet az csak, hogy Balázs Andrea? Lehet. Olyan érdekes, múltkor ezen nevettek a barátaim, hogy ha megkérdezik ismeretlenek, akik mondjuk így nem nincsenek így képbe, és nem tudják, hogy én ki vagyok, hogy én mivel foglalkozom, akkor mindig ilyen fura dolgokat mondok, hogy színházzal foglalkozom, meg mert még a mai napig nem hiszem el sokszor, hogy én tényleg színész vagyok, vagy hát, hogy azzal foglalkozom, érted? Tehát ez egy nagyon érdekes, azt sose érkeztem még meg. Még mindig állok így a takarásba, hogy wow, de jó. Itt állok egy takarásba, 99. előadás volt most az egyik darabból, ugyanott állok mindig, ugyanazzal a táskával a kezembe, hogy de jó ez a lámpa. És így el voltam ájul, hogy wow.
1: De ettől tudsz olyan lenni, amilyen.
0: Hát lehet, hogy ettől, nem tudom, szóval nem érkeztem meg.
1: Mert ez is a hálához tartozik szerintem.
0: Biztos, van köze a hálához, mert egyszerűen olyan boldog voltam, hogy ott állok ebben a pici színházban itt Budán, és így, wow, ez egy új lámpa, biztos Dani átszerelte a lámpákat, mindjárt én jövök, jaj, de szép a díszlet, szóval, hogy így el voltam. És ez szerintem ez így biztos hozzám is tartozik, de én nem érkeztem meg. Én úton vagyok folyamatosan, nem tudom, valaha odaérek-e.
1: Na biztos. És mik a jövőbeni terveid? Akár a színház, akár a tanítás, hát, vagy egyéb más?
0: Jövőre szeretnék lediplomázni végre, 2027 terve, hogy átveszem a diplomámat. Nagyon szeretnék színházban maradni, és színházzal foglalkozni minden úton, módon, tehát mindenek felett. És hát nagyon szeretném magam még képezni valamire. Így a fejembe vettem, hogyha ezt most lediplomázok, akkor lehet, hogy a gyerekpszichológiát megpróbálom még, és még egy kicsit fejlesztek magamon, és ilyen terveim vannak, tehát, hogy a színház, és azt, hogy a gyerekek és a fiatalok minél többet kapjanak belőlem, és amiket én gondolok, hát ha valakinek 16-ból egynek segítettem bármit is.
1: És mi az az üzenet, amit a fiataloknak üzennél most így, ami kipattan az agyadból?
0: Hogy legyen mindenki türelmes magával. Mert ha magukkal türelmesek, akkor a világgal is türelmesek. Bármennyire furcsa, azt mondjuk, hogy flegmák a tinédzserek, nem flegmák a tinédzserek, hanem nem tud, nincs az a vonal, amin el tud indulni maga felé, nem? Már tudja, mi a feladata, de nem azt csinálja.
1: Na, ez szép üzenet. A végén néhány villámkérdés.
0: Anyám,
1: benne vagy?
0: Matek lesz benne.
1: Nem. Klasszikus vagy modern?
0: Klasszikus.
1: Bátorság vagy túlélés?
0: Bátorság.
1: Szabadság vagy kényelem?
0: Szabadság.
1: Szó vagy tett?
0: Szó.
1: Szív vagy ész?
0: Szív.
1: Igazság vagy béke?
0: Béke.
1: Harag vagy megbocsátás?
0: Megbocsátás.
1: Egyén vagy közösség?
0: Közösség.
1: Sors vagy választás?
0: Sors.
1: Örökség vagy újrakezdés?
0: Újrakezdés.
1: Lázadás vagy alkalmazkodás?
0: Lázadás.
1: Erő vagy sebezhetőség?
0: Erő.
1: Igazság vagy béke?
0: Igazság.
1: Jelen vagy jövő?
0: Jövő.
1: Győzelem vagy méltóság?
0: Méltóság.
1: Jó fiú vagy rossz fiú?
0: Rossz fiú. Rossz fiú, aki kicsit jó.
1: Oké. Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Jó volt vele.
1: Jó volt. Nagyon.
0: Kicsit ilyen, tudod, ilyen telepatikusan is értekeztünk néha, így észrevettelek, hogy így nézel, és néha én is így beléd feledkeztem, és megint elfelejtettem, hogy egyébként mikrofon van, meg ilyennek. Ez egy jó beszélgetés volt.
1: Na ne baj,
0: az volt. Jó. Olyan volt, ez így folytathatjuk majd egy ilyen étterembe vagy
1: jó,
0: a kávézóban.
1: Jó, oké, megbeszéltük.
0: Köszönöm, hogy meghívtál.
1: Köszönöm szépen,
2: puszi. Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Zuglóban a Róna utcában az Egressy útnál. Baleset miatt a Múzeum körúton a Kálvin tér előtt nem járható a belső sáv. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap este 11 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10 óráig, valamint mai félig a Kóskároly sétányt is. Ma a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a március 15-e tér és a Jászai-Mari tér között nem közlekedik. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, megjavítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tehát jó napot kívánok, kedves hallgatók! Szeretettel köszöntöm Önöket, Róna Jegon vagyok, és a Tehetség útja újabb adását látják, hallják méghozzá most még mindig és újra 35. alkalommal megrendezett Kapolcsi Fesztiválon, a Művészetek Völgyében, amely fesztivál tradicionálisan nem csak azt a helyzetet mutatja meg, hogy hogy néz ki jelen pillanatban a sztárkultúra Magyarországon, hanem azt is, hogy kik a feljövő fiatalok, kik azok, akiket érdemes tudásuk, tehetségük, képességeik alapján támogatni. És valami ilyesmiről fog szólni az előttünk álló beszélgetés is, amelynek három vendége lesz, három hölgyet várok ide a stúdióba. Menszner Verát, aki művészetmenedzser, és akit szeretettel köszöntök. Mazzag Izabellát, aki filmrendező, és hát a házigazdánkat voltak éppen, Oszkó Jakab Natáliát, aki művészetmenedzser, fesztiváligazgató, és ennek a helynek, Kapolcsnak a mindentudó igazgatója. Örülök, hogy itt vagytok, szervusztok, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk. Ugye ez a Talentum Hungaricum udvar, és ez egy olyan kezdeményezés most már évtizedek óta, amely kifejezetten a fiatalok támogatására, a legfiatalabbak támogatására jött létre. Akikkel ti foglalkoztok, azok nem minden esetben ezek a legfiatalabbak, hanem olyanok, akik már letettek valamit az asztalra, és ez egy izgalmas kérdés, mert mikor kell elkezdeni támogatni. Valami ilyesmiről fogunk beszélgetni, meg a támogatás formájáról, lehetőségeiről, módjairól. Mind a hárman valami másban vagytok ezügyben, aki menedzserként működik, művészmenedzserként működik, ő készművészekkel dolgozik leginkább nyilván, és körülötte ott vannak azok a fiatalok, akik megpróbálnak bejutni a te köreidbe. Aki filmrendező, mondjuk egy Azaria filmet letesz az asztalra, őre azt lehet mondani, hogy egy beérkezett rendező, főleg azt a filmet rengetegen megnézték, ezzel te sztár lettél. Az egy másik helyzet, egy másik lehetőség, egy másik remény, de vajon minden esetben szerencse egy ilyen. És akkor itt van a fesztiváligazgató, akinek meg azt a rengeteg mindent kell valahogy gondoznia, ami rázódul, hogy mennyi mindenki jöhetne, mennyi mindenkit lenne érdemes támogatni, mennyi mindenkiben van lehetőség. Hogy döntesz? Kezdem veled, Nati.
3: Kezdjük ott, hogy ez egy csapat, tehát hogy hál' Istennek a 48 helyszínnél más és más kurátorok is segítenek. Itt ugye a Talentum Hungaricumnál eleve ez megoldott, hogy a tehetséggondozás fő fókusza rendelkező Talentum Hungaricumnál megjelennek a mentorok mellett, a befutottak mellett, a mentoráltak is, de a Völgynél szerintem ez a sűrűség, ez a 48 helyszín adja meg azt a lehetőséget, hogy ide ne csak befutottként érkezel, hanem végig lehet nézni egy-egy kis színpadról, egyetemi udvartól kezdve, kis helyszínről, hogy megy fölfelé esetleg egy-egy csapat, és köt ki esetleg a panoráma színpadon. Nyilván nagyon sok tehetségkutatóval is együttműködünk, tehát a Füles Bagolytól kezdve a hangfoglaló induló zenekarokon át, de tehát ők is mind olyan szakmai műhelyek, akik segítenek egyébként felhívni a figyelmet a most alakuló tehetségekre.
2: Te évközben, amikor éppen nem fesztivált rendezel, keresed ezeket a tehetségeket? Vagy azért egy ekkora monstrummal, mint ami ez a fesztivál, gyakorlatilag magától érkeznek, jönnek, mert jelentkeznek, mert itt akarnak lenni?
3: Rengetegen jelentkeznek, de megint csak felhívnám a figyelmet, hogy mondjuk egy Adri, Tomi, vagy mondjuk a fiatalabb, a nagyon fiatal kollégáink keresnek több mindent az éjszakában. Én leginkább a nemzetközi konferenciákon keresek nemzetközi kapcsolódásokat már. Tehát pont emiatt is mondjuk a nagyon legfiatalabb zenekarokat így többen szerkesztjük az asztalnál, és nem szeretném azt, tehát hogy most már nem vagyok ott velük, és növök fel velük együtt a kis kocsmákban a Budapest különböző utcáiban, úgyhogy azt már nem is én ambícionálom beszerkeszteni a programba.
2: Az hiányzik igazgatóként, hogy azért visszaadja kerekhez néha?
3: Hát szerintem az öregedés
2: ilyen. Jaj, már na.
3: Tehát, hogy az embernek életfázisai vannak. Nyilván igazából most más érdekel engem is. De hál' Istennek vannak fiatalabb kollégák, akik meg ott vannak, és ezerszer hallották esetleg ezt vagy azt az előadót a lámpástól kezdve. Ugye nagyon sok ilyen kis helyet lehet felsorolni Budapesten is, akár ahol ők
2: meg lehet mutatniuk magukat. Persze, Izabella, amikor te elkezdted ezt, az úgy kezdődött nagyjából, hogy dokumentumfilmeket készítettél, videoklipeket, aztán egy személyes problémádat is feldolgoztad dokumentumfilmben, aztán pedig megmutattad azt, hogy a mai fiatalokat mi érdekli, és ki érdekli főleg. Ugye ez az Azaria film, ez egy izgalmas vállalás volt a tekintetben is, hogy ez egy korrajz is erről a fiatal generációról, meg az országról is. Neked az a siker megváltoztatta az életedet?
4: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert nekem az Azaria film nem volt siker.
2: Ezt komolyan mondtad?
4: Igen. Nekem nagyobb siker volt a Falkám, a dokumentumfilmem a Borderline szindrómáról, mert ott...
2: Erre utaltam, hogy mondtad, hogy ez egy személyes ügyed.
4: Igen. És én egy olyan rendezőnek tartom magam, akinek nagyon kell kapcsolódnia ahhoz, amit csinál, és engem az Azaria filmre Lévai Balázs kért felrendezni. Szóval nem én találtam ezt a témát, találtam ezt az Attilát, hanem felkértek rá, hogy rendezzem meg ezt a filmet, és éppen ezért voltak benne olyan megkötések, amikkel nem mindig tudtam olyan szívvel menni, és ezért én sikernek az, ami nagyon-nagyon az én sikerem, egy olyat tartok, amiben nagyon én magamat adtam.
2: Ezt amikor, és ez egy érdekes kérdés minden tehetség kapcsán, amikor értékelik a munkáidat, ezt így szokták érezni, hogy melyik az igazi Mazzag Izabella? Hogy melyik a sajátod valójában? Vagy azt mondják, hogy ezt ennyien látták, hát ez siker, itt nem kell vitatkozni.
4: Szerintem érezhető, mert éppen ez egy ilyen hibrid film lett, és nem csak azért lett hibrid film, mert így találtuk ki, hanem azért is lett hibrid film, mert én próbálkoztam utakat törni, és valamelyik utakban át sikerült törnöm az ajtót, valamelyik utakban meg nem. Szóval ez egy ilyen nagyon mix ez a film, és nem az én nagy kreatív szabadságomról szólt.
2: Nem is szeretted?
4: Nem volt olyan kellemes csinálni. Én nagyon szeretek forgatni, és nagyon azt hiszem, hogy amikor elkapom a flót, akkor nagyon jól megy, viszont ez egy kicsit ilyen zötyögős volt. Én úgy kerültem be ebbe a filmben, hogy a Lévai Balázs felhívott, és felkért ennek a rendezésére, és akkor én még nem tudtam, hogy az Attila igazából nem akarja, hogy filmet csináljunk róla, és én viszont... ott kellett volna azt mondanom, hogy akkor nem csinálunk róla.
2: Volt egy főhős és hozzá egy rendező, és ők ketten olyan nagyon nem akarták ezt a dolgot. Ez Igen. Egy izgalmas helyzet.
4: Igen, és ott
2: akkor ti remekül megértettétek
3: egymást,
2: nem?
3: Lehet, hogy ez a sikertitka. Ezért lett sikeres.
2: Ezt annyira nem akarjuk, hogy hát most így van.
4: Ott szerintem nekem erre nemet kellett volna mondanom, mert hogyha az alany egy dokumentumfilmben nem akarja, hogy filmet készítsenek róla, akkor az úgy fog elsülni, ahogy ez el is sült, és ennek az lett az eredménye, hogy nem tudtunk annyira közel kerülni hozzá a filmben.
2: Na akkor lépjünk egyet tovább, mert hogy amivel pedig Vera foglalkozik, az a készművészek menedzselése. De míg odáig eljut egy művész, hogy azt lehet mondani, hogy készművész, addig neked van dolgod? Tehát előfordul az, hogy valakiben látsz fantáziát, azt mondod, hogy nekem kéne, de ő nincsen kész, és akkor csináljuk ezt, meg ezt, meg ezt. Vagy ez neked nem dolgod?
5: Nagyon különböző korosztályú művészekkel dolgozom, és van olyan ügyfelem, aki ugye már 14 éven állam van, de 20 éves volt, ráadásul karmester. Most karmesterben a 20 éveset, az csecsemő, igen. És akkor kezdtünk el dolgozni, és volt olyan ügyfelem, aki pedig abszolút a pályája tetején akkor találkoztunk. Nagyon-nagyon máshogy kell hozzányúlni, de azt gondolom, hogy ha mi kvázi kész emberekkel találkozom azért én, igen, de azt megelőzi nagyon sok minden, ugye megelőzi az a családi háttér, ahonnan ő jön, hogy egyáltalán ott mire készítették föl, mit hoz ő otthonról ehhez a pályához, és utána pedig ezek a művészeti oktatási intézmények, amik nagyon-nagyon sokat tudnak hozzátenni, elvenni, akár már a felvételi rendszerükkel, és utána végig az ott töltött időben.
2: De ezeket fel kell térképezni, mielőtt azt mondod, hogy itt a szerződést írd alá alul?
5: Nagyon sokat beszélgetünk előtte. Tehát, hogy biztos, hogy az, hogy önmagában tehetséges, hát, tehát hogy mondjam, hála a jó égnek, Magyarországon Dunát lehet rekeszteni a tehetséges emberekből. Ez egy faktor abból a rengetegből, ami engem is érdekel. Ez a default. Tehát nyilván olyannal az ember nem tud mit kezdeni, aki nem elég jó. De az, hogy elég jó, utána még olyan nagyon-nagyon-nagyon sok dolognak kell stimmelnie ahhoz, hogy ez egy sikeres művészi pálya legyen. Egyébként nem csak szerintem a művészi pályánál érvényes ez a mondat.
2: Igen, bár ez csalós ez a pálya, mert hogy azt mondod, hogy elég jó neked. El kell adnod, hogy más is úgy lássa.
5: Igen, nyilván ez nem 100 méteres síkfutás. Tehát itt nem tudjuk azt, hogy igen, kiírja a végén a kijelző, hogy 9.58.
2: Hát az világcsúcs.
5: Igen.
2: Az jó.
5: Tehát, hogy ez természetesen más, hogy, de azért ennek is vannak persze objektív mérőeszközei, de itt nagyon-nagyon sok szubjektív faktor bejön persze.
3: Illetve ez, hadd tegyem hozzá, főleg a komoly zenénél, amikor nem a saját zenédet adod elő, ott szerintem pláne illegális pályám során, ahogy a MÜPÁ-ban dolgoztam meg más helyeken, azt láttam, hogy a komoly zenészek innentől kezdve sokkal szerényebbek voltak, mert ott ez nem a te saját szellemi termékedből, hanem Bach Mozart tollából, és onnantól kezdve az, hogy az egy dolog, hogy tehetségesen eljátszod, előadod és levezényled, de ahhoz egy szuper személyiségnek és egy nagyon munkabíró, munkatűrő embernek kell lenne. Tehát például csak egy ilyen vicces dolog, hogy mondjuk komoly zenében nem nagyon van catering a sztár szinten sem. Nyilván könnyű zenében, amikor az egész zenei szellemi termék is az övé, gyakorlatilag már null ponton, hogyha van egy slágere, akkor onnantól kezdve ez már máshol
5: de
3: van.
5: De ez szerintem egyébként onnan is datálódik, amit most a Nati mond, hogy ugye a klasszikus zenészek, komoly zenészek, ők gyakorlatilag 4 évesen rákerülnek erre a trackre, és mire 20 évesek lesznek, és még sehol sincsenek, már eltöltöttek vele 15-16 évet, amíg ezt csinálták. A könnyű zenébe abszolút be lehet futni úgy is, hogy 25-30 éves vagy.
3: És nem Azaria, hogy egy
2: testhez álló példát hozzunk, hát Azaria, aki 3 évvel korábban kezdte, és már utána a stadion töltötte meg.
5: Nem raksz bele annyit, mire odaérsz, hogy sikeres vagy. Tehát az a bizonyos alázat, meg szerénység, az azért valószínűleg egy picit más, más a klasszikus zenében.
2: Neked egy olyan menedzser irodád van, ez egy jó kifejezés rá, ahol nagyon különböző művészeti ágak egy-egy szereplője a te művészed. És én itt kérdeztem előjáróban, hogy ez mennyire nehezíti az életedet, és közben aztán így tovább gondoltam, hogy hát ez nem csak azért lehet izgalmas, mert neked érdekesebb, hanem azért is izgalmas, mert hogy azért itt olyan összjátékok születhetnek meg, ha jól csinálják ők, nem te, ők, amik egyébként lehet, hogy soha az életben nem jönnek létre. Te ezt ösztönzöd?
5: Nem, igyekszem, nem, tehát nem kényszerítem őket erre rá, titkon nagyon örülök, amikor van ilyen. Tehát én nekem az nagy élmény, amikor mondjuk a karmester ügyfelem volt rá példa, vezényelte a zeneszerző ügyfelemnek a művét. Tehát ezek úgy létre tudnak jönni. Volt olyan, hogy a költő Varó Dániel ügyfelemnek a művét megzenésítette a zeneszerző. Tehát vannak ilyen találkozások, de én ezt nem forszírozom pont azért, mert azt gondolom, hogy nem szeretném, hogyha ebből egy ilyen kényszerű helyzet jönne létre, hogy csak azért, mert...
2: Mert egy társulat.
5: Igen, akkor már társul az nem.
3: Meg bocsánat, így, szerintem egy menedzser nek nem dolga, meg valakinek zavaró is lehet, tehát hogy neked a művészeti terméket kell megpróbálnod értékesíteni, és nem az, hogy tehát nem ő a rendezője onnantól kezdve.
5: Igen, ez abszolút így van. Nekem tulajdonképpen az ügyfelemet kell képviselnem, és az ő karrierjét kell előmozdítanom.
2: Izabella, ki képviseli a rendezőt a piacon? Van-e egyáltalán olyan piac, mint mondjuk egy énekes számára, legyen az pop vagy opera énekes, mindegy ebből a szempontból.
4: Én Magyarországon magamat képviselem, de például Zürichben van egy ügynökség, aki képvisel, és Németországban is lesz egy ügynökségem, aki képvisel. Ezek mind reklám fronton, szóval nem filmről vagy videoklipről beszélünk, hanem csak is reklámról, de amúgy én nagyon tolom magam.
2: Azt hogy kell? Is. Mesélj már el, ez hogy néz ma ki?
4: Hát azt hiszem, hogy úgy kezdődött, hogy én elterveztem, hogy reklámokat szeretnék rendezni, de azt már tudtam, hogy nagyon nehéz bekerülni a reklámpoolban, nagyon kevés rendező van benne, és azok is ölik egymást a munkáért. És találtam a Telekomnak volt egy filmfesztiválja, a Magenta Filmfesztivál, és arra beneveztem, és azt gondoltam, hogy ha megnyerem, akkor utána nekem lesznek terveim ezzel, és azt meg is nyertem, és járt ez egy pénzdíjjal. És azt mondtam a Telekomnak, hogy nem kérem a pénzt, viszont adjanak lehetőséget, hogy tenderezhessek Telekom reklámra, mert hogy az egy ilyen csúcs itthon, mert hogy az egy elég jó dolog telekom reklámot rendezni, és nagyon jó fejek voltak, mert megkaptam a pénzt is, és a lehetőséget is, úgyhogy onnantól kerültem be én ebbe a reklámpoolba, és azt hiszem, hogy amikor azt mondom, hogy én nagyon kaparok, és mindent megtennék azért, hogy benne maradjak ebbe a szakmába, akkor az nagyon ijesztő dolgokat is tud jelenteni, hogy mennyire tudok ezért kaparni.
2: Azt tudod, most mondtál egy olyat, ami után nem engedlek el. Mondj egy példát, vagy többet.
4: Példát nem tudok mondani, ez egy ilyen belső valami, hogyha ilyen fantáziálgatni szoktam, hogyha ez történne, akkor mit csinálnék, és az magamat is néha megijesztem vele.
5: Ez csak tudatosság, szóval én nem tudom, ez a történet, ami most itt elhangzott arról, hogy a pénz, ez szerintem a legjobb. Én tök őszintén nagyon ritkán találkozom olyan művésszel, aki azt mondja, hogy köszi, ne adjátok ide a pénzt, hanem adjatok lehetőséget. Tehát aki felméri azt a következő lépést, hogy ebből mi tud kijönni, szerintem ezt csak úgy hívják, hogy tudatos karrierépítés, ami a legjobb.
3: Meg igenis ez a, tehát hogy valaki többször ráír, keresi a lehetőséget, ez lehet, hogy maga az ember úgy éli meg, hogy már szinte kellemetlen.
2: Már
3: hogy
2: megint.
3: Már mint hogy önmaga. Persze. Tehát hogy azért nem arra vagyunk szocializálva itt a frontális oktatási rendszerünkben, hogy tehát ugye az a stréber, aki mindig jelentkezik, én stréber voltam, úgyhogy én nyilván ezt tudtam, tehát hogy de hogy amikor például én is mondjuk itt-ott külföldön előadok, akkor mindig meglepődnek, amikor azt mondom, hogy igen, én jelentkezek ilyen konferenciákra előadni a témámmal. Nem mindegyikre kerülök be. De nem az van, hogy itt Kapolcson ücsörgök, és egyszer csak Sánkályból fölhívnak, hogy a művésztek völgye fenntarthatóságáról.
2: Hallottam a Talján Dörögdi eseményről.
3: Igen.
4: és szerintem ez így van, és én ahhoz szoktam hasonlítani az én kaparásomat, mint egy porszívó ügynök. Néha úgy érzem magam, hogy kopogtatok akkor is, hogyha már régi a porszívom, de azt mondom, hogy ez új. És elküldöm a CV-met, amiben nincs új munka, de azt mondom, hogy ez a frissített CV-m, és nézzék meg megint. És ez, én a Táncművészeti Egyetemen végeztem alapszakot koreográfusként, és ott tanultam meg azt, hogyha egy castingon beállsz a hátsó sorba, akkor vesztettél. Szóval amint elsősorban állsz, de béna vagy, sokkal több esélyed van, mint hogyha hátsó sorban állsz, de jó vagy.
2: Létezik egyáltalán még az a fajta induló karrier? Kérdezem, akár mind a hármatoktól, ahol annyira átütő az a tehetség, hogy kaparnak utána, és neki nem is kell semmit csinálni, csak úgy van. Mutatja a tehetségét. Létezik ez még manapság? Lehetséges
3: akkor
2: ez
3: én
2: még?
3: A vásárlói oldalról hadd beszéljek, erről szerintem nincsen. Még akkor is, én ugye nagyon sok ilyen tehetségkutatón zsűrizek, valóban mondjuk egy hangfoglalónál 4 nap alatt egy 80 zenekart hallgatunk meg, és csak azért reménykedsz, hogy imádkozol, hogy ne metállal kezdjél reggel 8-kor, mindenki 3-4 szám. És valóban van olyan, még így is, mivel 500-ból leválogatják a 80-at, játszanak, és van, hogy mindenkire, de hogy évente megtörténik ez a válogatás, évjátszal is van, hogy mindenkire, de hogy évente

0: pedig nem történt semmi, de hogy láthatónak maradni, és nem onnantól kezdve ülni a babérjaidon, mert sajnos a következő poolban is ott lesz 80 zenekar, és a következő évben, következő és következő évben.
1: Vera, mit gondolsz?
2: Ugyanezt, hogy, és ez volt az, amire tulajdonképpen a legelején utaltam, hogy az, hogy valaki tehetséges, hát teljesen irreleváns. Tehát, hogy utána olyan faktorok jönnek, például ez, és egyébként ugye a klasszikus zenében, meg a, hát nevezzük így, nem szeretem ezt a magas kultúra kifejezést, de mondjuk így, ott ugye például egy nagy karmester, valaki megnyeri a Besançoni nagy karmester versenyt, nyilván utána olyan lehetőségek jönnek, amik abszolút berúgják a pályáját, ha él vele. Ha él vele. De nem feltétlenül.
0: Bocsánat, akkor jönnek a lehetőségek, hogyha ő ezt úgy nyeri meg, hogy egyből mindenkihez oda megy, bemutatkozik, megadja az e-mail címét, mert lehet, hogy 5 percig azokban, akik látták így hirtelen, vaj, úristen, mekkora tehetség vagy, de utána jön egy másik verseny, tehát hogy neki is meg kell tennie, vagy a menedzserének azt a lépést.
2: Muszáj láthatónak maradni, ezzel én is teljesen egyetértek. Tehát aki ül és várja szomorkodva az Andrássy úton azt, hogy miért nincs felkérése, annak valószínűleg nem is lesz.
1: Azon morfondírozok magamban, hogy változott-e ez vajon mondjuk az elmúlt fél évszázadban. Tehát abban a korszakban, ahol mondjuk Szabó Istvánok, hogy a filmrendezői pályát nézzük, Sándor Pálok és hasonlók uralták a terepet. És mondták a fiatalok, hát lefolytanak mindent, hát mindenki a nagy rendezők nagy filmjeit akarja, a Jancsókat akarja. Azok a fiatalok vajon megtettek-e mindent, és lehetette nekik? Tehát, hogy változott-e a kor annyit, hogy ezt a lehetőséget megnyitja ma a fiatalok előtt? Vagy pont az van, hogy akkor volt 10 fiatal filmrendező, és hát előbb-utóbb mindenki filmhez jutott. Most meg van 150, 200, 300 fiatal filmrendező, nem tudom mennyi van, és hát egymást lögdösítek ki a pályáról gyakorlatilag.
3: Én azt gondolom, hogy mindig minden állandó, és soha semmi nem változik, csak az, ahogy ez egyének gondolkodnak róla. Szóval mindig, amikor valamire rájövünk, akkor arra már szerintem rég rájött valaki, és ezzel azt akartam mondani, ezzel a felvezetéssel, hogy igen, hogy szerintem nem fog változni az se, és ilyen volt ez régen is, és velem is megtörtént, hogy egyszer az első, második, harmadik valamhol az elején a reklámomat megkaptam, és nagyon kevés összeget akartak adni, és ugyanezért az összegért, vagy sokkal több összegért, meg ugyanezt a reklámot más megrendezi, és mondtam, hogy ez így nem fair. És azt mondták, hogy fiatal rendező vagyok, örüljek a lehetőségnek, és aztán azon gondolkoztam, hogy ez már egy ilyen komoly tévéreklám volt, és hogy akkor kiírják piros betűkkel, hogy ezt egy fiatal rendező csinálta, így jó nagyban a reklám közepére, és akkor oké.
1: Ez csak egy fiatal.
3: Igen. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet itthon, hogy fiatalként helytállni.
1: Hát ez nyilván mondjuk a zenekarokkal is így van, egy fesztiválon, már bocsi, nem vádként mondom, de hát nyilván az a helyzet, hogy egy fiatal zenekar életében először bejut egy fesztiválra, bármelyikre. Azért az a helyzet, hogy ne te akard megmondani, hogy van-e gázsid, örülj, hogy fellépsz. És aztán van a nagy színpad.
0: A közösségi média világában szerintem most az a pillanat van, hogyha valaki egyébként eszes, és ért a különböző a kampányok menedzseléséhez, soha nem volt ennyire demokratikus egyébként kitűnni. Ha én azt látom, hogy a közösségi média felületeken ő megkerülhetetlen, akkor én kényszerlépésben vagyok, nekem föl kell őt léptetnem. Ugye itt most léptek, vagy nőttek föl olyan zenekarok, akár például az Ivan and the Parazolék is az elején zseniálisan saját maguk menedzselték ezeket, és tartottak lépést ezzel, és nőttek föl egész gyorsan nagy zenekarra, és ugyanígy az említett Azaria és társai. Mondjuk ez most hoz egy másik problémát, hogy nem az van, hogy vannak kapuőrök, akik kiválasztanak pár számukra nagyon irányítható művészt, akik utána velük maradnak, hanem tudatosabbak ezek a kampánymenedzsmenthez, algoritmusokhoz is értő művészek, és most már nem feltétlenül akarnak fesztiválon fellépni,

0: rájöttek, hogyha saját maguk bérlik ki a stadiont, rendelik meg a is, le is tárgyalják alacsonyabb bérezés a különböző kísérőszolgáltatásokat, sokkal nagyobb bevételük marad. Úgyhogy most van olyan zenekar már a külföldi állistások között is, de már magyarok között is, akik azt mondják, hogy ők inkább egy-egy Budapest parkot, egy stadiont csinálnak meg, és lehet, hogy akár ötszörös tiszteletdíjnál kötnek ki, mint egy állandó fesztivál fellépés. Tehát valahol...
1: De ahhoz valóban már el kellett jutni. Tehát az, hogy a Budapest Parkra te azt tud mondani, hogy ez az én terem, és nem érdekel egy kisebb klub, az már egy szint. Tehát amíg csak kiírod a plakátról, hogy Budapest Park, addig nem jön a közönség.
0: Ez
1: a te neved
0: van.
1: Nem jelent számára semmit.
0: Viszont a között, tehát csak hogyha ilyen analógiából, Van Gogh világában egyébként csak úgy kutatások alapján azért 4-5-6 nagyon hasonló nagy tehetség egyébként alkotott. Neki annyi idézőesen szerencséje volt, hogy a két örökösből az egyik hölgy, ő nagyon meg akart ebből gazdagodni. A francia high life, social life és vipelkeként ő minden buliba elment, nyomta a már halott tunknak a képeit, felmagasztalt, a sztorit gyártott köré, stb. Stb. Tehát ő személyesen megdolgozta a társaságot, és most már úgy kanonizáltuk, mint a művészt, viszont egyébként lehet, hogy többen úgy haltak meg, hogy nem maradtak fönt az alkotásai.
1: Ebben az esetben az is szerencse volt, idézőjelben, hogy hát ugye a halott művész már nem tiltakozik. Nyilván olyan megjelenései is voltak a műveinek, aminek nem örült volna.
0: Hát meg lehet, hogy nem minden, sőt, nagyon valószínű, hogy nem minden igaz abból, amit a hölgy akkor a különböző partikon itt beadott, hogy közben ez egy ilyen nagyon-nagyon keresett termékké
1: váljon. A Toulouse-Lautrec ezt megérhette volna. Viszont menedzserként neked a pénzügyi lehetőségeiket, a művészeit pénzügyi lehetőségeit gondozni, azt tágítani, mennyire van eszközöd?
2: Én a honoráriumukkal foglalkozom. Ha van arra lehetőségem, hogy egyéb dolgokra felhívjam az ő figyelmüket, akkor természetesen megteszem. Tehát például, hogy ez a gondoljunk arra, hogy egyszer majd 80 évesek is leszünk, de alapvetően nem ez a, tehát az én dolgom inkább az, hogy azokat a honoráriumokat...
1: Nyugdíj előtt a karékosságot ugyanitt lehet kapni.
2: De alapvetően nem, tehát az a feladatom, hogy a jelenlegi honoráriumukat... és az arról való döntéseket, tehát, hogy nagyon sokszor előfordul az is, hogy én mondom azt az ügyfelemnek, hogy figyelj, lehet, hogy ezért nem fizetnek annyit, viszont ez most egy jó lehetőség szakmailag, ez valamiért jó, és akkor nem feltétlenül kell minden áron ott megkeresni azt a pénzt, és van olyan, hogy pont fordítva is azt mondom, hogy figyelj, szerintem ezt ennyire egyszer ne vállaljuk el, mert nem.
1: Nem méltó.
2: Nem méltó. Kész.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kedves hallgatók, kedvére elmondom, hogy Metzlever a művészet menedzserrel, Mazzag Izabella rendezővel és Oszkó Jakab Natáliával, a művészetek vagy a fesztivál igazgatójával beszélgetünk. Alapvetően a tehetség gondozásáról és arról, hogy egy művésznek milyen eszközei, lehetőségei vannak arra, hogy ezt a tehetséget kibontakoztassa. Említetted, Nati, az előbb a kapuőrök szerepét, meg azt, hogy az valamelyest csökkenni látszik, mert hogy rengeteg művész a saját kezébe tudja venni a saját sorsának irányítását. Ez bizonyos szempontból nyilván szerencsés. Ugyanakkor, akiben nincs meg ez az ambíció, vagy akár ez a fajta exhibicionizmus, mert ehhez valójában az is kell.
2: Akkor azt szerezzen egy jó menedzser.
1: Ezt akartam felvetni, hogy vajon vannak-e olyan kapuőrök tényleg, akik tudják gondozni az ő életüket.
2: Abszolút, vannak olyan zenekari menedzserek, akik kedvesen, de passzív-agresszíven többször felhívva a csapat különböző tagjait, és akkor csak arra leszünk figyelmesek, hogy igazából minden zenekarát megvettük a történet végén, és ugyanúgy kedveljük, tehát az idegesítés határát még nem lépte túl annyira, viszont mindenkit elhelyezett a művészetek völgyében.
1: Neked az dolgod fesztivál igazgatóként, hogyha látsz valakit, akkor azt megragad? Erről mondtad, hogy itt neked van egy csapatod, de erre nincs talán csapatod, hogy maguk is menedzserekké váljanak.
2: Nagyon nehéz dolog ez szerintem sok más témában is van, hogy nem tudsz mindenkit önmaga elől megmenteni. Tehát én szeretek inkább mentorálni olyan programokba, ahol legalább azt a lépést megtette, hogy jelentkezett rá. Tehát, hogy hiába tehetséges valaki, de ha utána problémás művésszé válik, mert mondjuk nem jelenik meg, komolytalanul áll hozzá, stb. Tehát én rázogathatom, meg húzhatom, meg szánhatok rá időt, de ugye ez, bocsánat, de olyan, mint a pszichológiai segítség is, amíg oda nem jut el valaki, hogy ő segítséget kérjen, te mondhatod, hogy keresd fel a pszichológust, de nem lesz értelme és eredményese.
1: Ha valaki folyamatban hallgat minket így péntekenként a rádióban, akkor talán emlékszik rá, hogy ugyanezen a színpadon az első beszélgetésnél Nagy Ervinnel beszélgettünk éppen arról, hogyha visszanézünk a 35 év átütő tehetségeire, akik itt megjelentek akár csak Kapolcson, meg lehetne nézni azt is, hogy mennyien maradtak meg két lábbal ezen a pályán, és mennyien vesztek el, miközben mindenki tudta róluk, hogy fantasztikus tehetségek, és hogy mennyire nehéz megragadni azt, hogy mitől működik, és mitől kevéssé működik valaki a pályán, miközben ugyanaz a képessége megvan.
2: Hát vannak fantasztikus példák, de szerintem Veráéknál így, meg ahogy forgatok, jön ki talán még jobban, hogy tényleg tudok nagyon pozitív példákat Harcsa Veronikának, és ugye rengeteg ideje van itt, 14 óta udvara. Az, hogy én októberben már egy összerakott programot kapok egy Excel táblázatban, kurálva úgy, hogy ő meghallgatta előre, sőt mondta, hogy ha mégis kiesne valaki, akkor itt van a várólista, stb. Tehát, hogy ez előröm dolgozni ezzel a hozzáállással. És ugyanazt, ezt a hozzáállást tanúsítja a pályája iránt, ennek a közösségi médiában való tolása, meg nyomulása tekintetében, és közben egy teljesen józan, két lábon álló emberről van
1: szó. Lehet tanítani? Tanítja ezt valaki egy fiatal pályakezdő művésznek? Neked elmondta bárki is?
3: Nem, de szerintem fontos arról beszélni, hogy azért ennek vannak árnyoldalai, vagyis én úgy érzem, hogy nekem ennek a nyomulásnak vannak árnyoldalai, és mégpedig az, hogy mindig gondolkozom azon, hogy lehetne jelen lenni, és és sokszor úgy érzem, hogy csináltam egy lufit magam köré, amit, hogyha valaki jön egy tűvel és kipukkasztja, akkor az ő ki is pukkad. Szóval, hogy, és erre csomószor a barátaimnak, vagy az anyukámnak, vagy a férjemnek kell emlékeztetnie, hogy ez nem egy lufi, és akkor én meg itt a lufi és a nem lufi között imbolygok, mivel én építettem ezt a valamit, ami állítólag nem egy lufi.
2: Meg ugye a film során ugye láthattad, hogy az Ariánnál is azért megjelennek ezek a hírnévvel túl gyorsasággal jövő árnyoldalak, gondolom.
3: Igen, igen.
2: Szerintem Vera.
4: Igen, én egyébként ezt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy valakinek, tehát az emberi mű voltja milyen, tehát egyszerűen nagyon-nagyon szűk az a világsztár mesdje, ahol ezt nagyon sokszor elhangzik az, hogy jaj, hát elnézzük, mert olyan nagy sztár, olyan tehetsége, mindegy, hogy ordít az öltöztetővel. Nem, nem mindegy. Tehát szerintem egy idő után az van, hogy ki lehet fázni erről a pályáról akkor, hogyha valaki nem tudja azokat az emberi közlekedési módokat jól csinálni, ami ehhez igenis szükséges.
1: Téged értek ilyen csalódások? Tehát a te menedzseri pályádon volt olyan, akitől emiatt váltál el?
4: Nem, mert akkor sokkal előbb kiderül. Ez kiderült. Tehát azért ez egy olyan dolog, amit tudod, ez egy ilyen randizási folyamat, szóval nem igyekszel nem ahhoz férjhez menni, aztán persze, de hogy azért nem, szóval azért az ember próbálja ezt valahol ezeket a nagyon-nagyon alap emberi dolgokat kiszűrni, és látod élethelyzetekbe a másikat. Szóval azért, hogyha együtt dolgoztok, de még szerintem előtte is, látod azt, hogy ő hogyan kommunikál, mi az az értékrend, ami mellett éli a szakmai és emberi életét, privát életét, és ezek óhatatlanul betüremkednek egy idő után a működésében.
1: Vannak ilyen legendás figurák a szakmában, akinek a magánélete botrányos. De a művész élete meg ilyen nagyon magasra tagsált és nem megkérdőjelezett. Ez a kettő egymás mellett jól megvan?
2: Szerintem legtöbbször egyébként valóban van egy saját hozzáadott értéke, saját brandje, és megint csak visszanyúlnék itt azért a 6 év műpa alatt Sonny Rollins-tól kezdve Cecilia Bartolin át, Nigel Kennedy-nek voltam kötelező eleme a magyarországi szerződésében, ugye én kísérő tolmácsként kezdtem a kis pályafutásomat, és ahhoz valami nagyon különlegeset kell tudnod, hogy téged hívjanak, és téged toleráljanak egyébként bármilyen pillanaton. A Wagner napoknál láttam, hogy bayreuthi énekesben is elvileg kevesebb van, de bizonyos szerepeknél bizonyos emberek megragadnak, és akkor viszik Tokiótól Valencián át, meg Bayreuthon keresztül, és általában azért, mert ugye nyilván a műpában is volt igény váltani ebben a szerepben az egy-egy másik bayreuthi énekesre, de már ha az jött a hírként, fú, akkor múltkor is hogy viselkedett, akkor hogy ne legyünk unalmasak, azért váltottunk egyszer, de visszaváltottunk utána egyből arra az emberre, hiszen ezt a szerepet többen is játsszák, és akkor nyilván te is azt válogatod be a csapatba, főleg egy nagy produkciónál, aki nem fogja szétverni a viselkedést.
1: A filmes világ megbocsájtóbb?
3: Hát engem nagyon megtanított ez a világ arra, hogy viselkedjek, mert én az SZF-én nagyon-nagyon nagy szerénységet tanultam a tanáraimtól. Nekem Almási Tamás és Kékesi Attila voltak a tanáraim, és ők rögtön az első nap azt mondták, hogy mostantól kollégák vagyunk, és úgy is viselkedünk egymással. Szóval én egy ilyen pihe-puha, csodálatos környezetből jöttem ki, és a vágótanárom mondta azt, hogy úgy kell vágni, hogy először vágsz egy nagyobb filmet, aztán azt nagyon kicsire szűkíted, és utána lesz egy ilyen közepes. És én azt hiszem, hogy ez formázta az én utamat is, mert amint kikerültem és bekerültem a reklámszakmába, ott még nagyon fiatal voltam, és nagyon csúnyán beszéltem a stábbal, mert nagyon kisebbségi érzetem volt, mivel ott voltak már 50-60 éve a szakmában dolgozó világosítók, akik úgy éreztem, hogy lenéznek engem, és én szurkálottam, és csúnyán beszéltem velük, és kiestem 2 évre a szakmából. És volt elég időm gondolkodni azon, hogy akkor hogy menjek vissza, és milyen attitűddel.
1: Azért, amit most elmondtál, az komolyan ismeret. Ebben neked volt munkád. Szerintem ez is hozzátartozik a művészi léthez, nem?
3: Igen, nagyon sokat dolgoztam azon, hogy most már a forgatásaim olyan, igyekszem, hogy egy olyan pihepuha környezet legyen, mint amit én tanultam a Tamáséktól.
1: Egy jó, hát Almási Tamás meg egy legenda a szakmában.
2: Hát ezek ugye nagyon csodás válaszok, és annyira üdítő ilyet hallgatni, mert sokszor keveredek olyan párbeszédbe, ahol engem kioktatnak művészek, hogy neki nem dolga közösségi médiázni, neki nem dolga, ha nem olyan a hangulata, jól viselkedni, mert neki csak a művészet. És akkor egy ilyen, bocsánat, de egy ilyen teljesen Isten igéjét közvetítem című történettel jönnek, akinek semmi más nem dolga, csak a puszta létezés, még hogyha többieknek ez kellemetlen. És én azért üdvözlöm, hogy egyre jobban tolódunk a felé, hogy mondjuk szerintem a művészeti végterméken is, vagy produkción is meg fog látszani az, hogy valaki mennyire tudatos. Mert nem csak azt fogjuk értékelni, hogy úristen, hogy szétcsaptam magamat, múlt éjszaka című dalokat hallgatunk.
1: Na, ez most a következő kérdésem, ez el is vezetett, hogy azt, hogy mi marad meg 2026-ból majd az emlékezetben. Azt formálja ma valaki, a közönség tényleg, ahogy azt reméli és gondolja magáról az ember, vagy van néhány ilyen orákulum, akinek a kezében van a látszólag működő bölcsekköve?
4: Szerintem mindannyiunknak a kezében van az, hogy mit fogunk hallgatni, nézni 20 év múlva, és én azt gondolom, hogy a mi felelősségünk leginkább az, hogy meghagyjuk azt, hogy nagyon sok mindenből lehessen választani. Tehát nem próbáljuk ma eldönteni és meghatározni azokat a kánonokat, hanem hagyjuk meg azt, hogy maradjon a sokféleség, és majd választunk. Nézzük meg azt, hogy mi marad életben.
1: Egyébként furcsa módon ez a törekvés bár megvolt az elmúlt időszakban, de nem lett átütő. Tehát az ember azt is gondolhatja, hogy hiába mondják el ezerszer, hogy ez a jó, hogyha nekem nem tetszik, nem fogom elhinni.
2: Meg érdekessége ugye ennek a korszaknak, hogy a nagyon-nagyon demokratikus közösségi médián való felnövés nyilván a kapuőröknek a pozitív szerepét is elveszítette felénk. Tehát, hogy nyilván, hogyha elkezdünk így itt a 80-as évekbeli magyarországi zenét nézni, tehát ott azért a csúnya szavakból semmi nem. Tehát, hogy ott
1: úgy hívták, hogy Sanzon bizottság.
2: Igen,
1: hát
2: tehát a Sanzon bizottság. Nyilván így akkor most van olyan zenekar, ahol én is már nyilván anyukaként csak azt érzem, hogy minden második szót kisípolnék, és csak reménykedek, hogy meg a minden második dalban a nőkkel szembe valami erőszak történik, és akkor ez így nagyon megy, és akkor ilyenkor nyilván én is kicsit megijedek ilyen öreges hozzáállása, hogy mi lesz a mai fiatalsággal.
1: Egy darabig azzal vigasztaljuk magunkat, hogy olyan kicsi még úgyse érti. Aha.
2: Igen, és utána, de lehet, hogy közben meg lehet, hogy egyébként utána 26-ból nem ők maradnak meg, hanem ez most egy ilyen pillanatnyi hív, és ahogy Vera is mondja, hogy most ez így divatos, de utána azért csak kikopik ez a része is, mert hogy egyébként ezzel elkezdtem érvelni, és utána valaki rámutatott, hogy aha, de hasonlítsd össze a 80-as évekbeli amerikai zenét, ahol meg nem volt Sanzon bizottság, tehát ott is egyébként ugyanazok a szavak, gyakorlatilag ugyanannyi százalékban szerepeltek a dalokban, pedig volt kiadó. Nyilván ott azért szóltak, hogy figyú, hogy mit tudom, mielőtt kiadják az albumot, hogyha mindegyikben szerepel az a szitok szó, akkor legalább csökkentsük azt az F betűs szót, akkor legyen csak minden más, vagy akkor legalább így irodalmilag cizelláljuk valami felé.
1: A lemezkiadók azt csinálták, hogy két változat készült, egy rádióbarát, meg az, amit a művész eredetileg gondolt.
2: Hát rádió és szülőbarát.
1: Ott nem volt.
2: Tehát, hogyha egy olyan korosztálynak szól, akkor azért így erre is gondolt esetleg egy kérdés. Most meg ugye minden megy ki, ha belegondoltok már, eleve annak a koncepciónak is vége, hogy lemez valahol. Nem is értik, valaki pont egy ilyen kis fiatal kollégám kérdezte, hogy így a Tehát a Spotify-nál nem értette, hogy mik az az egy képecskéhez rendezett dolog, és akkor így elmeséltem, hogy hát ez a lemez koncepció, és akkor így, hogy akkor így régen a valaki A-ból B-be egy sztorit eljutva próbált sztorit elmesélni az albummal, most meg így egy-két dalonként lökött ki.
4: Szerintem rá lehet bízni. Nekem a 19 éves nevelgyerekem Quint hallgat a zuhanyzóba, tehát hogy szerintem nagyon-nagyon sok mindent rá lehet. Tehát nem dolgunk szerintem kipusztítani bizonyos dolgokat feltétlenül, majd ez rendeződik.
2: Hát ha rácsodálkozik, hogy miért akartak ilyen lemezt, akkor elmeséled, hogy akkor egyszerűen a fizikai formátum lehetőségei miatt volt ilyen, most meg ugye ehhez nem kell igazodni, most bármilyen hosszú lehet valami. Meg nyilván az ciki volt, hogyha most egy bakelitet kiadnál egy dallal, aztán a többi üres.
1: Hát igen, ugye ez a kis lemez volt, a másik oldalán volt még egy valami. A filmes világban változik a megfogalmazás nyelve, úgy, mint hogy a zeneiben változott?
3: Én itt is hiszek abban, hogy soha nem változik, és már minden van. De az, amiről tudok beszélni, az, amit én szeretnék csinálni, és az kicsit ezen a peremen mozogni. Szóval vannak a filmes világban is mainstream-ek dolgok, meg ilyen nagyon kísérleti, meg nagyon olyat, amit csak az alkotóért, és valószínűleg én azt képviselem, amit inkább csak az alkotóért, vagy ami így jól esik, de van már minden, igen, és ez nem leszűkíthető talán úgy, mint hogy most nagyon megy a rap itthon. Ilyen nincs a filmben, hogy valami nagyon megy.
2: Bocsánat, hadd kérdezzek egy olyat, téged nem ért el az a felismerés, hogy mindenki, akinek most van egy telefonja, már rendezőnek érzi magát? Mert felvett 3 snittet, CapCut-tal összerakta, és akkor úgy érzi,
3: mint
2: hogy
3: régen,
2: már nagy játékfilmes.
3: Amikor én általános suliba jártam, akkor mindenki modell volt.
1: Na tessék. A legutolsó kérdésem mindhármatokhoz egy ilyen kiszúrós kérdés, hogy ha egy fiatal hallgat minket, aki érez magában tehetséget, van tanácsotok? Merre induljon? Vagy mire figyeljen önmagában? Vagy mi legyen az ő útja?
4: Én szerintem a legfontosabb a hitelesség és az önazonosság. Tehát, hogyha nem veszti el saját magát, vagy megkeresi azt a dolgot, amiben ő tényleg működőképes, és mellé teszi nyilván azokat a dolgokat, mint tudatosság, szorgalom, stb., akkor biztos, hogy sikerülni fog. Tehát, ha elég tehetséges, és önmagával megvan, és jól van, és tudja, hogy mit akar csinálni, és nem azonnal akar mindent elérni, hanem tud várni, és tud haladni azon az úton, akkor szerintem az működni fog.
1: Messzenver, a művészetmenedzser, köszönöm. Izabella?
3: Én 2 rövid dolgot is tudok mondani. Az egyiket, amit a táncos pályafutásom alatt hallottam, hogy ha nem szeretnéd igazán, akkor ne is vágj bele. Szóval, hogy akkor az egy nagyon rögös, nehéz út lesz, és a másik, meg a kíváncsiság talán, ami szerintem rendkívül fontos. Én azt vettem észre magamon, hogy nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a szakmámra, még zuhanyzás közben is. Azon gondolkozom, hogy egy halott állatot hogy hiteles megjeleníteni a filmvásznon, és valószínűleg úgy, hogy mozdulatlan, és közben egy szélgéppel egy picit a szőreit fújni kéne, hogy a mozdulatlanság és a mozgóság, az teremti meg talán ezt a halottiasságot. Szóval, hogy ilyeneken hogy folyamatosan ezen gondolkozom, és szerintem ez a kíváncsiság, ez fontos.
1: Köszönöm. Mazzag Izabella filmrendező. Nati, tiéd a záró szó.
2: Egyfelől elhangzott minden. Igenis tedd bele a munkát, igenis legyél érdekes, készíts érdekes és rövid anyagot, és igenis küldd el több egyszerre is, és kérlek, kímélj meg a hangüzenetektől a Instagramon, mert azt nem fogom meghallgatni.
1: Moszkó Jakab Natália művészetek völgye igazgatója, az utolsó mondattal azt hiszem, hogy kicsit fel is oldotta ezt a sok mély bölcsességet, amit korábban hallottunk. Köszönöm szépen nektek! Szerintem
3: köszönjük.
1: Értékes dolgokat hallottak azok, akik erre fogékonyak, akik a tehetség útját hallgatják hétről hétre itt a Spirit FM-en. A művészetek völgyéből, a Talento Hungaricum udvarból jelentkeztünk. Köszönjük a figyelmüket, viszonthallásra!
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
4: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre! Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
5: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
6: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Zuglóban a Róna utcában az Egressy útnál. Baleset miatt a Múzeum körúton a Kálvin tér előtt nem járható a belső sáv. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Dráva utca és az Erzsébet híd között vasárnap este 11 óráig. Ezt követően hétfő hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10 óráig, valamint mai félig a Kóskároly sétányt is. Ma a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a március 15-e tér és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi útat befelé a Szentendrei útnál, megjavítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk?
7: Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
8: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt valóban a Spirit FM több-kevesebb című gazdasági műsora. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát elérkeztünk a hét közepére, ami azt hiszem, hogy mindenkit örömmel tölt el, mert ilyenkor már vághatjuk a centit, hogy aztán elérjük a hétvégéhez, és hát bízunk benne, hogy igazi nyári programmal tudja majd mindenki eltölteni, viszont mi most nem a nyári programokról fogunk ajánlót készíteni, hanem az első témám rögtön az agrárszektor kérdéseivel fog foglalkozni, de nem is feltétlenül a hazai szempontok alapján, hanem egészen Kínáig repítem a hallgatókat. A vonal túloldalán vendégemet, Fórián Zoltánt, az Erste vezető agrárszakértőjét üdvözölhetem. Üdvözlöm!
9: Jó napot kívánok!
8: Ahogy ugye említettem, az agrárpiacokról fogunk beszélgetni, de most Kína fókusszal, hiszen azt mindig is tudtuk és hallottuk, hogy Kínában aztán az élelmezés, az biztos egy hatalmas nagy kérdés és feladat, viszont azt is tudjuk jól, hogy nagyon nagy befolyással bírnak az agrárszektorra. Miért lehet ezt elmondani, hogy nagy a befolyásuk, milyen értelemben tudnak hatni akár a mi életünkre is?
9: A kínai gazdaság mérete, a kínai népesség mérete, és nyilván a fogyasztása is meghatározó a világpiacon, és ha csak konkrét példával illusztrálhatom, a világ összes gabonatermelésének a negyedét ők fogyasztják el, és a legtöbb mezőgazdasági termékből ők a legnagyobb importőrök. Tehát amikor Peking elkezd valami mezőgazdasági stratégiában gondolkodni, akkor arra a világ odafigyel, méghozzá napi szinten, hiszen óriási befolyása van a piacokra, és Kína pontosan ezt tette, hogy egy középtávú agrárstratégiát dolgozott ki, 2035-ig van most lefektetett agrárstratégiája, amit minden évben ugye a központi kormányzat frissít, és minden évben lebontja éves szintekre, hogy mit szeretnének elérni, de ezek egyértelműen ugye a világpiacra hatással vannak, mint legnagyobb importőr, így ugye az árak meghatározásában Kínának nagyon nagy szerepe van, és ebben az említett agrárstratégiai tervben kifejezetten megfogalmazták, hogy agrár nagyhatalommá kívánnak válni, egyébként most is azok, de ennek a léptékét szeretnék megváltoztatni méghozzá úgy, hogy csökkentik az importfüggést, növelik a külföldi agrárbefektetéseiket, és meg szeretnék élelmiszerellátási láncukat is erősíteni. Nyilván sokat tanultak ők is, mi is a Covid idején meggyengült ellátási láncokról. Pont erre az időszakra datálható, hogy az önellátás azért világszerte felértékelődött. Nos, ebben Kína most nagyon konkrét lépéseket tesz, hogy ezt a nagy világpiaci függését folyamatosan csökkentje, és már is látványos eredményeket ért el ebben.
8: Hát a kínaiak oldaláról nézzük, akkor nyilván a kínaiak nagyon örülnek, hogy ilyen irányba fejlődik az agrárszektoruk. Ugyanakkor ugye nagyon sok nemzetnél, mikor megfigyeljük, hogy milyen területen magasodik ki az agrárpiaci súlya, akkor nem feltétlenül minden, termékre igaz. Tehát a kínaiak esetében mi tapasztalható, amikor az agrárpiacról beszélünk, hogy nagy hatalommá szeretnének válni, akkor akár csak a gabonapiacra gondolunk, vagy ennél sokkal összetettebb, és abszolút jelen vannak és erős szereplők a húspiacon, akár a gabonapiacon, akár a gyümölcs-zöldség szektorban is.
9: Nyilván egy ekkora országban ugye óriási a mezőgazdasági termelés, minden szektorban érintettek, és leginkább azt kell hangsúlyoznunk, hogy náluk néhány százalékos önellátás növekedés vagy import csökkenés növekedés is a világpiacot nagyon jelentős mértékben meg tudja mozdítani, és ráadásul ugye Kínának van egy sajátos gazdaságpolitikája is, aminek fontos része az, hogy például gabonafélékből sokkal nagyobb tételeket föl, mint amennyire közvetlenül szüksége van. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy a világ kukorica készleteinek mintegy 70, búza készletének 50, de a rizskészleteknek is 60% a Kínában van, ami ugye nagyon erős pozíciót jelent, amikor a nemzetközi piaci árazásokra való befolyást tekintjük. Ugyanakkor Kína nagyon komoly önellátási szinten is van, tehát azért hozzá kell tenni, hogy két jól definiált termékcsoport van, ahol a függésük nagyon erős. Ez az egyik az a szója, amiből 80-85% az arány, amit évente a belföldi felhasználásban külföldről szereznek be, de ennek hozzá is teszem, hogy gyorsan ennek a kétharmadát már Brazíliából vásárolják, tehát a brazil-kínai tengely erősödése pont a szója kapcsán nagyon-nagyon jól érzékelhető. Emlékszünk ebbe, hogy az amerikai kormányzat ebbe ugye hogyan segítette a brazilokat idézőjelbe, hiszen a vámokkal maguknak nehezítették meg a kínai szója exportot az amerikaiak. Na, azóta szárnyal a brazilok odaszállítás, oda irányuló exportja, már kétharmad a kínai importnak brazil szója. A másik olyan terület, ahol még viszonylag alacsony az önellátása a kínaiaknak, az a tej és tejtermék, de itt is arra kell gondolni, hogy 75%-os az önellátás, de egy ekkora országban azért 25%-os importarány az még komoly világpiaci függést jelent, és érdekes összefüggés ebben, hogy ez az önellátás változás, ez gyakorlatilag csökkenés jelentett az elmúlt években, hiszen a kínaiak elkezdtek egyre nagyobb arányban tejalapú termékeket fogyasztani, és ahogy nőtt a fogyasztás, az a termésük nem tudott lépést tartani, tehát visszaesett egy ilyen 60-63%-ra 2020 körül az önellátásuk, most visszamászott 75%-re, de újabb érdekessége ennek a tejszektori helyzetnek, hogy ők építik a világ legnagyobb tejtermelő terepeit, míg nálunk az átlagos telepméret olyan 3-400 tehénből áll, ott megépítettek egy 135 ezer állatot, tejelő állatot számláló tehenészeti telepet, és a 10 legnagyobb tehéntelepből a világon 5 Kínában található, tehát várhatóan az elkövetkező években ez az önellátás a 75%-os szintről nagyon gyorsan fog tudni emelkedni, aminek súlyos hatásai lesznek a világpiacra, már most is vannak, csak fokozatosan fog ez élesedni, hogy egyre kevesebb importra lesz szüksége, ez leginkább ugye két térséget fog érinteni, Ausztráliát és az Európai Uniót. Az Európai Unió ugye egy jelentős folyadéktej, tejpor és sótlanító csavópor, ami sajt szállításokkal van jelen, és gyakorlatilag ebben várhatóan jelentős csökkenés lesz a kínai exportunkban. Tehát erre föl kell készülni az Európai Uniónak, hogy ugyanúgy, ahogy a sertéshús piacról, úgy a tejtermék piacáról is egy fokozatos kiszorulás lesz, és amit máshol el kell tudnia helyezni az Európai Uniónak. De amíg egy pár számmal fáraszthatom a hallgatóságot, a gabonafélékből 90% körüli az önellátásuk, a céljuk az a 95% ebben a középtávú tervben, a húsfélékből igen magas 95%-os az önellátás, de itt sertésből 97%, csirke kacsa húsból 100%-ról beszélünk, itt nyilván az átlagot a marha hús rontja lefelé, és az őcsi gyümölcsben is nagyon magas az önellátásuk, több kategóriában is világelsők a termelésben a kínaiak, úgyhogy ilyen nagy számokkal dobálózunk, de valójában, hogyha tovább növekszik ezeknek az önellátási szinteknek a szintje, akkor komoly bajba lesz a világpiac exportőri oldala, hiszen új alternatív piacokat kell keresni, ez nem lesz könnyű.
8: Ugyanakkor, amikor a hazai mezőgazdasági ágazatban nézünk körbe, akkor mindenki azt mondja, hogy problémával küzdenek, méghozzá azért, mert ami eddig mondjuk itt megtermett, az most nem, meg klímaváltozás, és hogy nehézségekkel küzdenek. Kína esetében ilyenről akkor abszolút nem tudunk beszélni, mert ahogy itt felsorolta, tulajdonképpen minden is megterem, és tartható náluk.
9: Azért ott sincs kobászból a kerítés, a klímaváltozás nyilván mindenkit érint, olyannyira, hogy például évente 1 millió hektár esik ki náluk az aszály és a környezetszennyezés miatt a termelésből, ezért is van az, hogy ebben a stratégiában, amiről beszélgetünk, ők leginkább a hatékonyság növelésre helyezik a hangsúlyt, hiszen nem nagyon van módjuk arra, hogy a termőterületeket növeljék, erre más taktikát alkalmaznak, nem tudom, mennyire ismert a land grabbing fogalma, egy több évtizedes fogalma, ami azt jelenti, hogy egyes országok más országok területén vásárolnak, illetve bérelnek hosszú távra termőföldet. Nos, ebben is a legnagyobb Kína. A mostani kalkulációk szerint 6,5 millió hektár olyan földet művel határain kívül, amit vagy megvásárolt, vagy hosszú távú bérletben tart, és az ott előállított élelmiszert ugye jellemzően az anyaországban szállítja vissza, és ezzel is növeli az önellátását, de a stratégia mentén nem csak földeket vásárol, hanem kikötőket, vasutakat, logisztikai központokat, feldolgozóipart is, tehát amikor a céljukat kutatjuk, akkor nincs nehéz dolgunk, hiszen a termeléstől, a szállításon, tároláson keresztül a feldolgozásig egy teljes kontrollt szeretnének elérni az élelmiszerlánc felett, és láthatóan ez nem csak otthon Kínában, hanem a világ minél nagyobb területén szeretnék ezeket a befolyásokat növelni.
8: Mindig azt mondják, hogy ha valamit vizsgál az ember, akkor próbálja meg levonni a tanulságokat is, vagy valahogy interpretálja önmaga számára mindazt. Ez a kínai történet tulajdonképpen mit mutat nekünk, magyarok, mit tanulhatunk belőle, vagy akár kérdezhetném azt is, hogy akkor ezek szerint a legjobb lenne, hogyha mi is leginkább az önellátással foglalkoznánk, mert nagyon úgy tűnik, hogy célszerű lenne.
9: Nagyon pontosan fogalmazott, és nagyon örülök, hogy így felvetődött ez a kérdés, hiszen pont azért érdemes Kínának a mezőgazdasági piaci stratégiáról beszélni, mert Magyarországon is olyan helyzetben vagyunk, hogy az összes termelési tényező megváltozása miatt annyi a kihívás, hogy muszáj újra gondolnunk a termelési szerkezetünket, módszereinket, gyakorlatilag kimerem mondani, hogy az a modell, amit eddig működtettünk a magyar mezőgazdaságban, az gyakorlatilag megbukott a klímaváltozás és a piaci változások függvényében, nekünk is stratégiát kell alkotnunk, és ahogy Kínának, nekünk is minél nagyobb együttműködésre kell alapozni ezeket az új jövőképre vonatkozó elképzeléseinket, és igen, határozottan ki kell jelenteni, hogy újra kell gondolni az export orientáció mértékét, és középpontba helyezni véleményem szerint az önellátást, az élelmezés biztonságot is. Magyarországon persze kirészül az élelmiszer biztonsággal, tehát egy biztonságos egészséges élelmiszereket tudjunk gyártani. Erre egyébként egyre kevesebb ország képes a világon, tehát azt gondolom, hogy ebben nekünk nagyon nagy lehetőségeink lesznek a jövőben, hogy az önellátás mellett a magas táplálkozási értékű és magas egészséges életmódhoz hozzájáruló élelmiszerek arányát növeljük, és ebben akár nagyon komoly exportpozíciókat is tudunk majd érni, de mindenek előtt a belföldi piacot kell minél jobban megnyerni, visszanyerni, hiszen közel egyharmada a belföldi élelmiszerpiacnak ma import, és lássuk be, azért a fogyasztók tudatossága, elkötelezettsége a magyar élelmiszerek iránt is hagy maga után kívánni alót. Nagyon sok a dolgunk abban, hogy meggyőzzük a hazai fogyasztónkat, hogy válasszon hazai terméket. Ebben is példát mutatnak előttünk az ilyen nagy országok, ahol már kifejezett agrárstratégia irányul erre is.
8: Én hihetetlenül örülök, hogy ezekről a fontos dolgokról, tényekről és helyzetképről tudtunk ebben a műsorban is beszélgetni. Fórián Zoltán, az Erste vezető agrárszakértőjét hallották. Köszönöm szépen!
9: Nagyon szívesen!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Már is folytatjuk gazdasági műsorunkat, és hát az imént megtudhattuk, hogy a tavalyi árakhoz hasonló áron tudjuk majd beszerezni Magyarország tortáját, amelyeket ugye 2026-ban kihirdettek, mind a cukormentes és a nem cukormentest is. Viszont hát akkor innen átkössek valahogy a következő témára, a tortához, a sütéshez energiára is szükség van, és oly sokat hallunk most ebben a témában, a Paksi atomerőmű kapcsán is, hogy hát akkor egy kicsit fókuszáljunk arra, hogy a hazai energiarendszer összetétele hogyan is néz ki. A vonal túloldalán Kéri Andrást, az Energia Klub szakpolitikai intézetének ügyvezető igazgatóját üdvözölhetem. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát amikor azt nézzük, hogy napközben milyen szép megújuló energiatermelésről adhatunk számot, akkor azért nem eszik olyan forrónak kását, mert mondjuk nappali idősávban milyen szépen termelnek a megújulók, este viszont nem, és amikor a Paksi atomerőmű sem termel, akkor láthatjuk, hogy milyen ijesztő árakon tudjuk azokat beszerezni, miközben ha a különböző országok energiastratégiáit szemléljük, akkor láthatjuk azt, hogy egészen másképpen állnak ők ehhez a kérdéshez, és akár arra is hajlandóak, hogy betáraznak, és később eladják magasabb áron. Ön hogy látja?
2: Ez valóban így van. Magyarországnak sajnos egy kicsit egyoldalú lett az energiaellátás az elmúlt években. Az elmúlt 15 évben nagy erőmű nem épült Magyarországon, egyfajta erőmű épült, abban viszont rengeteg, ez a naperőmű. Tehát épült Magyarországon több mint 4 paksi atomerőműnyi naperőmű, ami termeli napközben egyébként a rendkívül olcsó áramot, ami egy nagyon pozitív dolog. Ha ez nem lenne, akkor Magyarország azért egész rossz helyzetben lenne. Viszont hát nincsen lehetőség azokban az időszakokban, amikor nincsen nap.
1: Hát és akkor közben napközben meg ugye ontjuk magunkból, mert ha, amikor a Paksi atomerő 4 blokkja is termel, és még a megújulók is, akkor hihetetlen mennyiségű villamosenergiát tudnánk kínálni a piacra. Ugyanakkor sokszor akár arról lehet hallani, hogy le kell terhelni mondjuk a Paksi atomerőművet, mert olyan szép számmal termelnek a megújulók, amiket megkötelezően át kell venni. Hogy az ember kicsit vakargatja a fejét, hogy vajon, hogyha mondjuk nem csak a megújuló termelése száma növekedett volna az elmúlt időszakban ilyen magasan, hanem a tárolásé is, akkor egészen más lenne a gyermekfekvése, és felmerül a kérdés, hogy mire lenne szükség mondjuk szivattyús tározós erőművekre?
2: Hát tárolásra mindenképpen szükség van, a technológia az egy nagy kérdés, és azért Magyarországon érdemes megnézni, hogy milyen magas Magyarország, ugye szivattyús tározáshoz két dologra van szükség, vízre és hegyekre, hát Magyarország vízzel még valami csak-csak, de azért hegyekkel egészen rosszul állunk, tehát Magyarország átlagos magassága az 143 méter a tengerszint fölött, Ausztria 910 méter, hát ez látszik is a térkép, hogy Ausztriában kicsit több a hegy, tehát Magyarországon nem gondolom, hogy szivattyús tározós erőműveknek nagy jövője van, vagy nagy potenciál van bennük, egyszerűen nincsen egy nagy magasság és egy nagy tározó.
1: Milyen magasságról beszélgetünk mondjuk Ausztriába, Csehországba, akiknél viszont van?
2: Csehországban ott ilyen 1600 környékek a nagyobb hegyek, de az viszont dimbes dombos az ország, tehát ott vannak völgyek és vannak hegyek, és a kettő között lehet ilyen erőműveket működtetni, tehát gyakorlatilag két tó, egy a hegy tetején, a másik egy völgyben, és a kettő között van egy turbina. Svájcban van egy gigantikus méretű tározós erőmű, az bőven 2000 méter fölötti szintesést használ, és hát a teljesítmény az olyan, mint a Paksi erőművé. Az egy igazi tározós erőmű. Magyarországon lehet olyat csinálni, mint amit tározós erőműnek néz ki, de rendkívül lassú megépíteni, nagyon durva természeti beavatkozásokkal jár csak. Tehát Magyarországon nincsenek ilyen nagy kráterek, amikbe ezt be lehetne tenni, és nagyon lassú, és nem éri meg ezt megcsinálni.
1: Akkor nálunk miben érdemes gondolkozni?
2: Magyarországon a kiváló lehetőség van egyébként bárhol, de Magyarországon abszolút, mivel van rendkívül olcsó energiánk napközben, akkumulátoros tározók létesítésére. Az elmúlt fél évben egy rengeteg új erőmű létre, akkumulátoros tározó jött létre, és egy pont 4 nappal ezelőtt történt, 13-án este, ilyen 7:30 és 8 között, amikor Magyarország egy paksnyi blokknyi áramot tárolt ki akkumulátoros tározóból. De Magyarország ezen a területen jelentős előrelépést tett, de hogy itt még rengeteg lehetőség van, és ezt el is kell kezdeni folyamatosan kiépíteni.
1: Ez nem tudom, önnek van-e ezzel kapcsolatosan tapasztalata, rálátása, hogy így, hogy képzeljük el, hogyha mondjuk ma holnap megszületik a döntés, hogy akkor utcú neki, és minél többet, akkor milyen időtáv az, ahol már megfelelő mennyiségű akkumulátoros tározást ki tudunk úgy építeni, hogy akkor valóban mondjuk hasonló helyzetbe kerüljünk, mint mondjuk Csehország, hogy el tudjuk estire tározni a megtermelt energiát, akár tudjuk exportálni is.
2: Ugye ez nem egy darab erőművet kell építeni. Tehát a modern...
1: Elni is.
2: Ugye ez nem egy darab erőművet kell építeni.

0: hely, és ott elkezdték telepíteni ilyen kisebb tározókat, tehát akkumulátoros tárolókat. Ez egy folyamatosan munka. Az átutás ideje, ha minden rendelkezésre áll, a telepítése az valójában hónapos nagyságrendbe tartozik, meg kell rendelni, ide kell érnie, be kell tenni gyártásba, tehát nyilván ennek vannak előzetes feltételei, de ez rendkívül gyorsan telepíthetőek. Magyarországon 1-2 gigawatt órányi kapacitási akkumulátoros tározót azt évenbeli időtávban ki tud építeni.
1: És egyébként ezeknél a tározóknál a telephely engedélyezés, környezetvédelmi hatások, stb. Ezeken a procedúrákon is át kell menni, vagy ez egy egyszerűsített történet?
0: Ez egy viszonylag egyszerűsített történet, mert ezek gyakorlatilag a pusztában vannak egy beton alapon, tehát itt nincsen helyi kibocsátása ezeknek, de ez más, mint egy akkumulátorgyár például, ami ugye ezeket előállítja. Ezek egy konténer, zárt konténerben lévő eszközök, ahol a konténerben benne van a teljes töltésvezérlés, az akkumulátorok, természetesen a hűtés, tehát gyakorlatilag össze kell őket kötni, és beton alapon vannak, jellemzően meglévő telephelyeken, tehát olyan ipari telephelyeken, ahol ezzel nincsen alapvetően probléma. Az egyetlen paraméter az a, hova lehet rákötni őket a hálózatra, de itt az a nemzetközi jó gyakorlat, hogy ezeket a tározókat érdemes meglévő telephelyekre telepíteni, és a legpraktikusabb például egy meglévő napelemes tározó, napelemes vagy naperőmű mellé telepíteni, viszont az áram előállítása is a helyszínen megoldható, nem kell szállítani az áramot, és akkor létre lehet hozni egy olyan erőművet, ami hát ha nem is 0-24-ben, de gyakorlatilag folyamatosan tud áramot előállítani az év 90%-ában. Nyári időszakokban ez gyakorlatilag folyamatos termés tud létrehozni.
1: De akkor érdemes lehet a szabályozást újra gondolni? Gondolok itt arra, hogy innentől kezdve, ha valaki egy naperőmű parkot szeretne létesíteni, akkor az már csak úgy tehesse meg, hogy a tárolást is beleveszi a beruházásába.
0: Ezt lehet szabályozni is, de valójában ezt a piac szabályozza. Tehát önmagában egy napelőmű parkot jelenleg telepíteni, annak a megterülése korlátozott, egész egyszerűen azért, mert napközben nagyon sokat termelő, tehát egy kevesebb ideje van arra, hogy ezt egy pénzt keresse, mert alacsony áron tudja csak eladni. Tehát egy nagyon, annak a közelében vagyunk, hogy senki...
1: De hogyha az testére betározza, rosszul gondolom, hogy ott viszont magasabb áron tudja eladni, tehát ez az ő érdeke is a projekt megtérülése szempontjából, hogyha ő már létesít egy tározót, akkor tulajdonképpen magasabb áron tudja eladni azt később.
0: Így van, ez piacilag egy megterülő beruházás. Itt csak annyi van, hogy a piacnak van egy bizonytalansága, hogy bizonyosnak kell lenni abban, hogy ő 1, 2, 5 és 10 év múlva is el tudja adni. Tehát van egy ilyen kannibalizációs hatás, hogyha hirtelen kiépül még rengeteg ilyen tározós, akkor tározós beruházás, akkor egyre rosszabb lesz ezeknek az erőműveknek a megtérülése. Tehát az államnak valamifajta elképzelhető, az államnak valamifajta garanciát kell vállalni arra, hogy például nem változtatja a szabályozási környezetet, de alapvetően ezek megtérülő beruházások.
1: Hogyha az akkumulátoros tározókról beszélünk egyébként, ami jelenleg a piacon megvalósítható beruházás, az mit mutat, milyen időtávra lehet eltárolni az a megtermelt energiát?
0: Az akkumulátoros tározás, az vagy tárolás az ilyen néhány napos időtávon működik, vagy heteken belüli időtávon működik, nem működik az évszakok közötti energiatárolás. Tehát ez valóban egy nehézség, és ez még egy megoldásra váró probléma. Itt azért vannak komoly kezdeményezések, tehát például a hűenergiát most már lehet viszonylag racionális áron, vagy piacilag értelmezhető áron tárolni, akár évszakok között is, tehát olyan anyagokban tároljuk, amik olcsóak, és nagy mennyiségű meleget képesek eltárolni, és azt a meleget vissza is tudják adni.
1: Ön mit gondol, a jövőbe így a nyári eseményeket követően elindulhat egy teljesen más szemlélet ebben a vonatkozásban?
0: Hát én annak azért vagyok bizakodó, mert számomra úgy tűnik, hogy a kormányzat áttekintette és megértette, hogy itt még a mostani súlyos paksi helyzet előtt meghozott nagyon fontos intézkedéseket, tehát a helyreállítási és ellenálló képességi tervben rendelkezésre álló források jelentős része például okosmérésre és a grid megerősítésre megy, és a kormányzat bejelentette azt, hogy naperőművek helyett szélenergiát támogat, tehát olyan pályázat lesz kiírva augusztus végéig, ami új szélenergiák létesítését lehetővé teszi. Tehát ez nem egy fordulat valójában, hanem ez a kormányzat ezt már júniusban bejelentette. Tehát ilyen szempontból én bizakodó vagyok, hogy most nem hirtelen világosodnak meg, hanem egy már bejelentett intézkedések kapcsán meggyőződhetnek arról, hogy ezek jó irányba menő intézkedések.

0: Egyébként, ha már a megtérülést az előbb említettük, ugye mondjuk a naperőművek kapcsán, a szélerőművek megvalósítása kapcsán mennyire befolyásolja a beruházói kedvet az, hogy mondjuk, ez lehet csak az én feltételezésem, de hogy Magyarországon egyébként a szélerőművek kihasználtsága a beépített kapacitás kontra megtermelt között, az valószínűleg alacsonyabb, mint a naperőműveknél.
1: Ez egyáltalán nincs így. A szélerőműveknek sokkal nagyobb ez a kapacitás faktor nevezető paramétere. Tehát egy naperőmű a beépített teljesítményének ilyen 15-18-20%-át tudja termelni, a szélerőmű az 25-30% közötti kapacitás faktorra rendelkezik.
0: Ez Magyarországon jelenleg a szélerőműveknél ezt tapasztalható?
1: Ezt tapasztalható, igen. Sőt, meglepő módon Magyarországon jobb a szélerőművek kihasználtsága, mint Németországban átlagosan. Ami nyilván abból is adódik, hogy Németországban sok szélerőmű van, de és Magyarországon csak kevés van, de hogy Magyarországon a legkedvezőbb helyekre telepítettek eddig szélerőműveket, de viszonylag jó kihasználtsággal működnek az erőművek, ráadásul az új szélerőművek sokkal alacsonyabb sebességnél el tudnak már indulni, és azokat már szárazföldre optimalizált szélerőműveket fognak telepíteni, szembe a korábbiakkal, ahol Magyarországon jelenleg tengeri szélerőművek működnek, azóta jött létre az a technológia, ami szárazföldre van optimalizálva.
0: Ez érdekes, akkor remélem az energetikai szakemberek majd erről konzultálnak, mert elég változó, hogy ki mit nyilatkozik erről, hogy a nap kontra szél közül melyik az, amelyik Magyarországon kihasználhatóbb, de akkor ezek szerint... Igen?
1: Van egy meglepő dolog, vagy nem is tudom, de ez valamennyire közben szakmában közismert, de ez nem mindenki számára egyértelmű. A nap az nappal süt, a szél viszont éjszaka fúj, és éjszaka meg sötét van. Tehát nem látjuk, hogy fúj a szél, nem annyira érzékeljük, hogy fúj a szél. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a szél ugye nem az a kérdés, hogy a kertben fúj a szél, hanem ezek a szélművek 200 méter magasak. Tehát, hogy nem a tengerszint fölött, nem a földfelszíni szél fúj, hanem a 200 méter magasan lévő szél az, ami meghatározza. És ott is lényegesen nagyobb és gyakrabban van szél.
0: Na, hát akkor bízunk benne, hogy ennek a lehetőségnek a kihasználása is akkor egyre nagyobb számban lesz hazánkban is, ugye a megvalósított szélerőműveket követően. Kéri Andrásnak, az Energia Klub Szakpolitikai Intézet ügyvezető igazgatójának köszönöm szépen, hogy kicsit beszélgethettünk az árakról és az energiamixről is úgy összességében. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
0: Utolsó témánkhoz érkeztünk, amely nem túl egyszerű erről beszélni, hiszen egy tragikus hír, egy tragikus esemény adja az apropót, ugye a lengyel buszbaleset, hogy beszéljünk arról, hogy egyébként a biztosítási oldal tekintetében mire hívhatja föl a figyelmet, mire érdemes ügyelnünk, és ezzel kapcsolatosan fogom kérdezni Németh Pétert, a CLB értékesítési kommunikációs igazgatóját. Szervusz!
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Ugye nagyon tragikus és nehéz ügy adja az apropóját, hogy beszélgessünk, ugyanakkor azt gondolom, hogy minden értelemben, minden esetből fontos levonni azokat a tanulságokat, vagy pedig, hogy is mondjam, lehetőségeket, hogy mondjuk a hasonló helyzetbe kerül valaki, akkor minél kevésbé érje kár, és ennek apropóján teszem föl a kérdést, hogy azért, amikor egy csoport elindul egy busszal, és a biztosítást elkezdik megkötni, mire kell figyelni? Oly sokat hallom akár osztálykirándulások előtt is, hogy nem kell senkinek semmit, csoportos biztosításunk van. Mi a valóság?
3: Igen, tehát először is tényleg nagyon nehéz tanító párhuzamot vonni egy olyan tragédia után és a jövőbeni események között, ahol tényleg elsősorban sajnos már sokszor csak a gyászi a szerep, más felől viszont a rehabilitálódás és a mérőbbi gyógyulási. Nem is az a szándék, hogy ezt kihasználjuk, hogy ennek alapján kibeszéljünk, hanem egyszerűen csak a biztosítási káresemények ilyenek, hogy általában rossz dolgok esetén jutnak az emberek eszébe azok a gondolatok, hogy hogyan tudnak tudnám esetleg én, ha hasonló helyzetben, ne adj Isten, kerülnék, akkor jobban átvészelni, jobban.
0: Meg ugye ennek a volumene is adja az okot. Igen. Mert azért, amikor az ember csak simán a kis ujját eltöri egy csoportos utazás során, akkor nyilván nem érzi annyira, de ahogy említetted is, ugye itt rehabilitációról, hosszú időszakról van szó, és nagyon nem mindegy, hogy milyen biztosítás az, ami segíti a felépülést.
3: Igen, ezért gondolom azt, hogy akár ha egy embernek is, ha több embernek is a jövőben segíteni tudunk azzal, hogy most valamit átgondolt, és később egy nehéz helyzetbe kerülve jobban kijön, akkor már mégis megérte beszélni erről, hogy ezért gondolom én is, hogy ez nagyon fontos. Tehát, hogy milyen biztosítás? Ugye az a különbség a nem élet jellegű, meg baleset jellegű biztosítások és az ilyenek között, tehát amik tárgyakra vonatkozóak, azokat nem lehet többet, egy autót, egy lakást, nem tudunk több felől bebiztosítani, de az emberi életet és az egészséget igen. Tehát az a különbség, hogy az emberi életet és egészséget érintő biztosítási összegek összeadódnak. Itt többet is felvehetek. Itt nem számít csalásnak, hogyha egy baleseti káreseményre több biztosításomból is felveszem akár az összes pénzt. Ilyen módon, ha ezek összeadódnak, ezt nagyon kevesen tudják, és ez nagyon fontos információ. Lapulnak balesetbiztosításaink, néha nem is tudunk róla, lehet, hogy egy lakásbiztosításhoz betársítva, lehet, hogy egy bankkártya mögé odalapítva, valami kis csalogató volt, de ilyenkor azokat is fel lehet szabadítani. Tehát elsősorban már ez a gondolkodás is egy pici segítséget nyújthat. De hogy milyen biztosítást kössünk, gyakorlatilag ugye itt az a, hát hogy mondjam, hiba, vagy hát az a, igaz, hogy az a egy kicsit olyan nem tudásból eredő felelőtlenség vagy vállalás, hogy azt gondoljuk, hogy felülünk egy buszra, vagy a gyerekünket felültetjük egy buszra, és akkor van felelősségbiztosítása a buszvezetőnek, vagy a buszos társaságnak, úgyhogy rendben vagyunk. Tehát általában csak azt a kérdést teszi fel a szülő, vagy az ember maga, van biztosítás? Igen. És akkor rendben van. Pedig ez nem ilyen igen vagy nem kérdés, hanem hogy milyen biztosítás van, mire elegendő az, mennyi pénz, mekkora összeg van benne. Ezek a kérdések nagyon fontosak. A Magyarországon a kötelező biztosítás az autóra olyan, hogy mindenhol egyforma, teljesen mindegy, hogy hol kötöm meg melyiket, minden ugyanaz a tétel, de minden más biztosításban az van benne, amit a szerződő beletesz, vagy beletetett magának. Tehát ilyen módon az első dolog, igen, tök jó, kérdezzünk rá az utazás szervezőtől, a busztársaságtól, hogy van-e felelősségbiztosítása, akár kérjük el a kötvény ide vonatkozó tartalmát, nem az egész több száz oldal, csak azt a tartalmat, hogy mire terjed ki, ezt kötelező megadniuk, és mérjük fel, hogy ez elegendő-e szerintünk, ez tényleg nagy összeg, vaskos összeg, és sok mindenre kiterjed, vagy inkább kössünk, és ugye az utóbbit fogom én javasolni, inkább kössünk egy jó utasbiztosítást, egy markás, néhány ezer forintos utasbiztosítást mondjuk a magunkra, vagy az utazóra, vagy a gyermekünkre, és mindjárt sokkal nagyobb anyagi biztonságban vagyunk.
0: Ugye sokszor azt is mondják, hogy érdemes megnézni, hogy milyen utazásra készül az ember, mert az sem mindegy. Egy egyszerű nyaralás is szülheti azt a faramuci helyzetet, hogy mondjuk a vízisportok során sérül meg valaki, amit meg mondjuk nem feltétlenül fed le a biztosítása. Tehát a különböző kategóriák közötti lépcsőfokokat is érdemes végigmenni, és végig gondolni, hogy mit is fogunk mi tenni a kint töltött napjaink során.
3: Úgy kell gondolnunk az utasbiztosításokra, az osztályozásukra, mint ahogy a szállodáknál tesszük, én mindig ezt szorosom 1-5 csillagig. Tehát gyakorlatilag olyan szállodába menjünk, amilyen szolgáltatást szeretnénk magunkra kapni, ugye 1-5 csillagig pénztárcánktól függően, meg igényünk szerint változtatgatunk. És ugyanilyen a biztosítás is. 1 csillagos is van, meg 5 csillagos is. Az árban való mozgás az nem olyan nehézkes, mint egy szállodánál, hiszen itt napi pár száz forinttól, mondjuk napi 1000-1200 forint túl összegi terjedő különbségekről beszélünk, és egy napi 1200 forintból már egy 5 csillagos biztosítást tudunk kötni magunknak körülbelül, ami már több 100 millió, vagy akár valami valószínűleg egy korlátlan összegig tartalmazza a gyógyítást, nem mindegy, mondjuk egy-két csillagos biztosításban mondjuk csak 5-10 millió forint van beleírva, ami persze az se kevés, de hát tudjuk, hogy az egészségügyben azért nagyon gyorsan pörögnek ezek a számlálók, és itt bizony a sok millió forint az nagyon gyorsan el tud fogyni, hogyha baj van. Tehát azt gondolom, hogy 3-4 és a fölött 5 csillagos biztosításokban érdemes gondolkodni. Természetesen valaki mondjuk egy bécsi buszkirándulásra megy, akkor nyilván nem kell egy 4-5 csillagos hegyi mentéssel, helikopteres mentéssel felszerelt biztosítást vásárolnia, de hogyha mondjuk hajózni megy, vagy a téli síelők esetében, vagy akár bonyolultabb, hosszabban tartó kirándulások esetében, bizony ennek nagyon nagy hasznossága és nagyon nagy szüksége lehet. És ugye itt van a betegségből eredő lábadozás, a balesetből eredő lábadozás, ne adja Isten tényleg a baleseti halál, vagy a betegségből eredő halál, amikor egy szülő szenved mondjuk ugye ilyen jellegű tragédiában kárt, és akkor mit hagy hátra a családjára, ez a kérdés sem mindegy, bármilyen szomorú ez, de azért mégiscsak ezzel is érdemes foglalkozni. Tehát a 4-5 csillagos, úgymond magasabb kategóriás utasbiztosítások már erre is gondolnak, vannak benne olyan magas összegű tételek, amik ilyen módon a családtagokat sem hagyják teljesen magukra egy ilyen tragédia esetén, aki ezzel jóval szeretne foglalkozni, az ugye már életbiztosításban gondolkodhat majd, és az egy másik témakör lehet, mikor érdemes, mikor nem, de gyakorlatilag egy utasbiztosításnál én azt mondom, hogy akkor vagyunk anyagi biztonságban, és akkor van a legnagyobb esélyünk arra, hogy ha már ki tudunk lábolni a bajból, akkor erre egy megfelelő erejű, nagyobb, nagy anyagi szerezettel rendelkező társaság lesz mögöttünk, hogyha ezekben a magasabb kategóriás biztosításokból könnyedén az interneten kattogtatva választunk magunknak.
0: Egy megfelelően magasan kvalifikált utasbiztosítás tud arra is fedezetet nyújtani, ha valakinek elhúzódó rehabilitációra van szüksége, mondjuk olyan szinten sérült a járása, hogy hosszú a lábadozása, aztán pedig a rekreáció, és kiesik a munkavilágából.
3: Hogyne, ez ugye nagyon fontos, hogy persze itt ugye ez hosszan elhúzódó, nagyon hosszan és élethosszan elhúzódó problémát is jelenthet. Egy ilyen lábadozás, vagy akár ugye egyfajta rokkantságnak az elszenvedése, sőt az is kiesés jelenthet a munkából, ha a gyerekünk sérül meg, és nekünk ugye táppénzen kell maradni vele otthon, vagy nem tudunk elmenni dolgozni. Tehát igen, egy jó, magasabb kategóriai utasbiztosítás, az már ezekre gondol, ezekben összeghatárok vannak, kórházi napi térítések, műtéti napi térítések, műtéti díjtérítések, ugye ezek mind olyan összeg lesznek, amik már a munkából való kiesésbe is tudnak segíteni, illetve a lábadozási időszakra, vagy a hosszan elnyúló kezelési időszakra, és végül legvégén ugye a tartós rokkantságra is tartalmaznak összegeket, amik természetesen segítik majd ezeknek az időszakoknak az átvészelését.
0: Akkor érdemes figyelmesen útnak indulni, és hát reméljük, hogy viszont nem lesz rá szükség, hogy az ember felhasználja, viszont gondoskodni érdemes a biztosításokról. Tényleg érdemes ezt átgondolni. Németh Péternek, a CLB értékesítés és kommunikációs igazgatójának köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmünket.
3: Én is köszönöm szépen, további jó rádiózást kívánok.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utolsó témánk nem túl vidám, én azt gondolom, hiszen amikor azt olvassuk, hogy idén július 30-án már elérkezett a globális túlfogyasztás napja, az emberiség eddigre felhasználta a Föld egy év alatt megújuló erőforrásait, akkor azt hiszem, hogy elkeseredünk, és idén nyáron ez abszolút a mi bőrünkön is érzékelhető, hogy valami nagyon nincs rendben. Tehát a következő percekben ennek apropóján fogok beszélni Csontos Csabával, a WWF Magyarország éghalatvédelmi program vezetőjével. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Mennyire tragikus ez a július 30-a? Ugye minden évben hírt adunk arról, hogy mikor érkezik el ez a nap. Az elmúlt évek tendenciái mit mutat?
2: Igen, sajnos ez a helyzet ez nem javul az elmúlt évek alapján. Egyre-egyre korábbra esik ez a dátum. Nyilván ennek nagyon sok globális folyamat áll a hátterében. Alapvetően tényleg elkeseredhetnénk, meg hát el kell gondolkodnunk inkább, mint hogy rögtön elkeseredjünk ennek a hírnek a hallatán. És azt is hozzá kell tenni, hogy ez most azért is időszerű, mert közben ez az energiaválság pont egy időben kulminálódott. Ez a kettő itt Magyarországról nézve nagyon kézzelfoghatóvá teszi azt, hogy szűkösek az erőforrások, szűkösek a rendelkezésre álló vízkészletek, szűkös a rendelkezésre álló energia, és bizony nagyon nem mindegy, hogy milyen forrásból állítjuk elő a szükséges energia igényünket, illetve hogyan fogyasztjuk el, mennyire tudatosan, mennyire hatékonyan, és ez a tudatosság, takarékosság kellene, hogy körbelengi az életünk minden egyes pillanatát, minden mozdulatunk igazából számít, és hogyha ebbe belegondolunk, akkor bár elkeserítőek ezek az adatok, azért mégiscsak bizakodásra ad okot az, hogy nagyon sok mindenben tudnánk és tudunk, és igazából az elmúlt egy-másfél hét megmutatta, hogy milyen gyorsan tudunk alkalmazkodni és változni, és változtatni a szokásainkon úgy, hogy nem feltétlenül romlik ezzel az életminőségünk, sőt, hát ez a dátum alapvetően, hogyha a fosszilis energiahordozókat a felére csökkentenénk, akkor és megújuló energiaforrásokra állnánk át, akkor önmagában 3 hónappal kitolható lenne, ez ugye az egész világra értendő. Szóval látható, hogy nagyon sok lehetőségünk van, nagyon sok kiaknázatlan potenciál van abban, hogy hogyan használjuk fel az energiát, hogyan használjuk fel a vizet, hogyan állítjuk elő az élelmiszereket, hogyan tudjuk az élelmiszerpazarlást például megfékezni, vagy akár a ruházkodás terén, vagy a közlekedés terén, igazából az életünk minden szegmensében tudnánk előrelépni, és én ezért mondom azt, hogy bár elkeseredhetünk először, inkább ebből motivációt kell meríteni, hogy tudunk másképp közösségben együtt gondolkodva, egymásért cselekedve egy új irányt mutatni, és hogy ezt igazából elég gyorsan meg tudjuk csinálni, hogyha nagy a szükség.
1: Azt gondolom, hogy Magyarországnak az ideje volt az igazi pofon, hogyha lehet azt mondani, mert ugye mindig azt mondják, hogy amíg az ember a saját bőrén nem érzi azt, hogy valami hihetetlenül megváltozik, úgy addig olyan távolinak tűnik a probléma. És az, hogy idén most már nem meri senki kimondani, hogy víznagy hatalom vagyunk, mert nem annyira látjuk és érezzük így. Vagy például el kellett gondolkozni, hogy mikor kapcsoljuk be a nagy teljesítményű háztartási cikkeinket, akkor szintén az van, hogy most már tényleg azt érezzük, hogy akkor át kell gondolni, és talán akkor nézhetjük onnan is ezt a kérdést, hogy a legjobb tulajdonképpen, amit tehetünk, hogyha spórolunk akár az energiával is, mert ugye említi a fosziliseket, a megújulókat, de ezek is mindig vitát váltanak ki, mert akkor, hogy a széllapáthoz milyen összetevők kellenek, és a többi, és a többi, és akkor erre szokták azt mondani, hogy valójában a spórolás a legjobb.
2: Így van, ez egyértelmű, hogy az el nem fogyasztott energia a legtisztább, a legolcsóbb, a legzöldebb, energia. Ehhez ugye el kell jutni, tudatossági szintre kell érni, amúgy az is tudományos tény, hogyha valaki rendszeresen leolvassa a villanyóráját, akár havonta, hetente, függetlenül attól, hogy diktál, vagy általános fizetést választ, akár 10-15-20%-kal is tudja mérsékelni a költségeit és az energiafogyasztást, mert hogy egy szembesül a valósággal. A bőrén érzi ugyanaz a reakció indul be, hogy hú, ez most nagyon magas volt, miért volt ez olyan magas, elkezd utána járni, megnézni, milyen gépet kell esetleg kicserélni, vagy megnézi a használatban lévő gépeknek a használati utasítását, és akkor kiderül, hogy rossz helyre rakta a hűtőt, vagy más beállítást kell alkalmazni, a hőmérsékletet kell esetleg szabályozni. Szóval nagyon-nagyon sok apróságból amúgy kézzelfogható, szemmel látható végeredmény lehet, ez amúgy több tízezer forint is lehet havonta, szóval nagyon nagy összegekről van szó. És hát való igaz az, hogy az az energia, amit fel szeretnénk használni, azt a lehető legkisebbre kell csökkenteni, ami a adott vagy a kívánt életszínvonalhoz szükséges. Viszont az előállítása is nagyon fontos, és hát abban tényleg nagyon sok vita van manapság, nagyon sok tévútra vívő vita is van. Érdemes ezért a WWF Magyarország www.wwf.hu oldalra kattintani, és ott például a nappal és széllel kapcsolatos kérdésekre rákeresni, mert nagyon sok tévhit terjed például a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban is. Itt azt fontos kiemelni, hogy minden energia előállítási technológiának van környezetterhelése, ez az atomenergián át, a fosszilisokon át egészen a megújulókig is igaz, és ami nagyon fontos, hogy ezeket például a szélturbinákat, amiről mostanában nagyon sok szó van, és most jött ki 20 szervezet támogatásával egy javaslatcsomagunk, amit a minisztériumok részére elküldtünk, ami azt taglalja és arra mutat rá, hogy a szélturbinák elhelyezésénél nagyon számít, hogy hova helyezzük őket, hogy ökológiailag alacsony kockázatú területekre kerüljenek ezek a berendezések, és ehhez rendkívül széleskörű energiatervezésre, nagyon nagy szakmai bevonásra és egy szakmai párbeszédre van szükség, mert mindent lehet jól és rosszul is csinálni, és viszonylag kicsi a különbség, vagy láthatólag messziről nézve kicsi a különbség, mert szakmailag nyilván hatalmas a különbség, amikor valami meg van tervezve, és jó helyre telepítik. Ez a szélturbinák esetében egyértelmű, de minden megújuló energiatermelő egységnél vagy technológiánál fontos, és ami még fontosabb, hogy igen, rendszerben kell gondolkodnunk, az energiát meg kell termelni, most már egyre többet beszélünk a tárolásról, aminek szintén van nagyon komoly környezeti terhelés, amit minimalizálni szükséges, és amit gyakorlatilag nagyon helyesen az első körbe, vagy első között említettünk, az, hogy hogyan tudunk takarékoskodni, tudatosan, hatékonyan felhasználni, ezek összeérnek, hogyan tudjuk a különböző szektorokat, akár a villamos energiát, a hőszektorral, vagy a közlekedéssel összekötni, és tényleg az a jó hírünk ebben a válságos időszakban, és valóban én azt gondolom, hogy ez tartósan velünk marad, a tudatunkban marad, hogy Magyarországnak nagyon sok területen volt lemaradása, és van a mai napig nagyon súlyos lemaradása, ami okozta részben ezt a válságot, mert azért a klímaváltozás és ezek a szélsőséges vízállások alapvetően nagyon nehezen kivéthetőek, de hogy ebből a válságból egy tudatos tervezéssel, egy közösségi összefogással bizonyosan előre lehet lépni, mert a WWF Magyarországon mi úgy gondoljuk, hogy együtt lehetséges, és ehhez mindenkire szükség van. Már rég elavult ez a szemlélet, hogy vannak a nagy erőművek, amik termelik az energiát, mi meg jól elfogyasztjuk. Itt egy sokkal diverzebb rendszert kell kiépíteni, decentralizált, helyben elérni, elérhető az ország határainkon belül megtermelhető megújuló energiaforrásokra kell támaszkodnunk, amit megfelelő helyen kell kis ökológiai kockázattal elhelyezni, és amit megtermelünk, azt pedig nagyon tudatosan, nagyon hatékonyan kell felhasználni, és ebben segítenünk kell a szomszédainkat is, a saját családtagjainkat is, és igazából meglepően nagy eredményeket lehet elérni, szerintem már a következő években is ezen a téren.
1: És ugye beszéltünk arról, vagyis említette ön, hogy ugye mennyire fontos, hogy a megújulókat hol helyezik el, hogyan valósítják meg, de nézzük akkor mindezt lakossági oldalról, és azért tegyük azt is hozzá, hogy eddig lehet, hogy sokan nem érezték fontosnak, hogy amikor mondjuk egy háztartási cikket vásárolnak, akkor utána nézzenek még vásárláskor, hogy lehet, hogy kicsivel kell csak többet ráfizetni, viszont az később vissza tud jönni, hogy mire gondolok. Például arra, hogyha okos gépről van szó, ami beidőzíthető, energiatakarékos programjai vannak, akkor ez mind később egyébként akár a pluszköltséget vissza tudja hozni, arról nem beszélve, hogy akkor a hazai megújulók által megtermelt napközbeni áramból tudjuk mindezt felhasználni.
2: Ezzel maximálisan egyetértek. Minden vásárlásunk gyakorlatilag egy szavazás, hiszen döntést hozunk, hogy milyen technológiát emelünk le a polcról, mit viszünk haza, és ezt hogy fogjuk használni, amelyikből a legtöbb fogy, abból fogják a legtöbbet gyártani. Szóval ez is nagyon fontos, és ilyen szempontból a tudatosságunk, akár az iskola rendszerre, ha gondolunk, még nagyon bőven fejleszthető, mert hogy ebben tényleg rengeteg lehetőség rejlik, és az energiacímkéknek a megvizsgálás, ugye ez kötelező a nagy fogyasztóknál, ott van ez a színes skála, hogy ABCD, GH kategóriába tartozik az adott villanyboiler, vagy hűtőszekrény, vagy tévé, ezeket mindig érdemes megnézni, és azt is érdemes megnézni, hogy hány kilovattórát fogyasztanak ezek az átlagos fogyasztást tekintve, nem csak a színkódokat, meg a betűjeleket érdemes ilyenkor figyelni, és valóban nagyon sok esetben érdemes a kis drágább eszközök mellett voksolni, ha ezt megengedhetjük magunknak, mert hogy az üzemeltetés, a fenntartás az jóval olcsóbb lehet, jóval fenntarthatóbb lehet. Viszont ugye ebben az volt a nehézség eddig, hogy a rezsicsökkentés az elmúlt 10 évben a lakosságot elkényelmesítette. Ez nem azt jelenti, hogy a rászoruló rétegeket ne kellene mondjuk energetikai értelemben támogatni, de az, hogy mindenkire egységes tarifarendszer vonatkozik, hogy nincs különbség a között, hogy sok energia van a hálózaton, vagy kevés, az hosszú távon nem tett jót, és most érezzük ezt a hosszú távú hatást, most csapódik gyakorlatilag rajtunk. Én azt gondolom, hogy a rugalmas árképzés felé fog a világ elmozdulni, és így Magyarország is, ugye az okos mérők megjelenése technológiailag már lehetővé teszi azt, hogy a fogyasztásunkat teljesen ki tudjuk vesézni, és például rájöjjünk arra, hogy milyen fogyasztót kell kicserélni, mire kell mondjuk spórolnunk egy villanyboiler, hogyha tönkre megy, nagyon sokan a hagyományos szebb kivitelű, de ugyanúgy fűtőszálas boilereket választják, mert azok jóval olcsóbbak, holott például egy hőszivattyús boiler, bár lehet, hogy kétszer vagy két és félszer többbe kerül, de igazából másfél, legfeljebb 3 év alatt behozhatja az árát, és hát ugye nem 2-3 évre veszünk villanyboilert jó esetben, hogyha megfelelően karbantartjuk, hanem akár egy évtizedre is. Szóval minden vásárlás előtt, minden energiahatékonysági fejlesztés előtt jó lenne, hogyha a vásárlók tudatosabbak lennének, és nagyon fontos, hogy el kell olvasnunk a használati utasítást, és megfelelő beállításokkal kell üzemeltetni akár a klímaberendezéseket, akár bármilyen más eszközünket is. Hát az autó fogyasztása is a nap végén attól függ, hogy kinek mennyire nehéz a cipője, mennyire nyomja a gázpedált, és hogy használja ki a fékezési, szennyezési lehetőségeket mondjuk egy hibrid autóban. Ezek gyakorlatilag észrevétlenül épülnek be az életünkbe. Annyit kell tennünk, hogy tudatosabbá tesszük magunkat. Nagyon sok hasznos információ elérhető nyilván a világhálón, persze figyelni kell, mert nagyon sokszor vannak téves információk is, de például az olyan szervezetek, mint a WWF Magyarország, vagy más hasonlóan megbízható nemzetközi vagy hazai civil szervezetek, szakmai szervezetek iránymutatására érdemes adni, és egymást tényleg ebben akár támogatni is, mert azért valljuk be, hogy a legtöbb információ mégiscsak a szomszédok között, meg a barátok között terjed, szóval érdemes ilyenkor a mások figyelmet is felhívni, hogy hol lehetőek fel például kézzelfogható, hasznos információk és megbízható információk.
1: És hát reméljük, hogy a döntéshozók pedig azt is tudják és érzékelik, hogy azért ez egy átmeneti időszak, amikor viszont majd kell a segítség a hátrányosabb helyzetűeknek, vagy az alacsonyabb keresetűeknek, hiszen itt az elmúlt percekben is, amiről beszéltünk, hogy az okos óráknak köszönhetően azért majd a lakosság idézőjelbe rá lesz kényszerítve, hogy nem mindegy, hogy mikor használja azt a bizonyos konnektort. Így viszont, hogyha a fejlettebb gépeket kell beszereznie azoknak, akik, hogy is mondjam, nem tehetik meg, ott egyébként szerintem nagyon jól fog jönni, hogyha erre egy ilyen támogató program is indul, annak érdekében, hogy tényleg ezek a nem túl energiahatékony gépek minél hamarabb lecserélésre kerüljenek. Csontos Csabának, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi program vezetőjének köszönöm szépen, hogy ezekről a fontos kérdésekről tudtunk itt is beszélni.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
5: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
6: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
7: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínelés és a műszaki mentés a 19. kerületben a Kisfaludi utcában a József Attila utcánál. A 68-as, a 148-as, a 151-es és a 268-as autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Kisfaludi utca és az Ady Endre út Bátori utca megállót. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn reggel 6 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot is a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10 óráig, valamint ma éjfélig a Kóskároly sétányt is. Vasárnap délelőttig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Széll Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve, a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
8: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Nem Oké kampány kapcsán. Ez most már a harmadik műsor, amivel azzal foglalkozunk, hogy a korosztályos az iskolán belüli, vagy akár sportegyesületen belüli zaklatás, a bullying hogyan érint, és hogyan hat egy egész életre. És sok esetben ez bizony így van. Most olyan vendégeink vannak, akik a sportban járatosak, megmérették magukat. Talán a legkevésbé Muszimba Dávid Denisz, de hát neked is van sportolói múltod, igaz?
9: Hát amatőr szinten, lelkes amatőr szinten, de igen, amióta az eszemet tudom, sportolok, kosárlabdát, focit, ezt így felváltva, de inkább a kosárlabda, de én egyesületben sose játszottam.
8: Na, akkor ettől te érintetlen vagy. Nem úgy Varga Dániel olimpiai és világbajnok vízilabdázónk, és most már edzőnk. Szervusz, örülök, hogy te is itt vagy. Te is mesélsz majd arról, hogy mit éltél át, és minek kell, és minek lehet véget vetni, hogyha az edző odafigyel, vagy akár a csapattársak odafigyelnek. És dr. Neszmélyi Emil, aki meg kosárlabdázó volt, és most kosárlabda vezető, és egyébként meg jogászként eleve egy kicsikét más szempontot is be tud hozni ebbe a beszélgetésbe. Örülök neked is.
10: Örülök, hogy itt lehetek.
8: Szóval kicsit távolabbról elindítva, mert itt már sok mindenről beszéltünk az előző két adásban, azt kérdezném inkább tőletek, hogy amikor egy gyerek bekerül egy közösségbe, és nem tudom, ki emlékszik a saját gyerekkorában arra a pillanatra, amikor belép egy öltözőbe, egy osztályközösségbe, valahova, ahol ő idegen, ahol ő másképp néz ki, mint ahogy a többiek összezárva egy csoportként őt várják, akkor hogyan tudja megvédeni magát, hogyan tud védekezni, vagy kell-e rögtön védekezni, vagy teljesen nyitottan bemegyünk, és aztán majd fogad minket, ami fogad, vagy pozitív, vagy negatív. Ki hogy élte meg ezeket az első lépéseket? Vannak ilyen emlékeitek? Mondjuk szerintem az úszodából biztosan.
11: Vannak, persze, én most azért, hogy azon gondolkodom, hogy nekem több részletben kezdődött a sportpályafutásom, és ebben volt kosaras időszak is, tehát végülis van egy közös nevező egy hármunk között. A vízilabdával pedig az az emlékem, hogy a tehetségem, illetve a képességeim miatt én mindig az idősebbekkel voltam, és ott az idősebbek, ahogy a fiatalokat fogadták, azért az akkoriban még hát nem volt annyira egy befogadó közeg, eléggé élt az avatás, illetve annak a kultúrája, hogy azért a fiatal cipelje azokat a terheket, amik ilyen úgymond kuli munkák. Nincsen, előre szerettem úgy leszögözni, nincsen olyan nagyon durva történetem, ami miatt én most panaszkodnék. Inkább azt tudom bemutatni, hogy a kultúrája a közösségnek, illetve a gyerekek közötti akár bullyingnak is, vagy akár az edző részéről jövő bullyingnak hogyan volt jelen mondjuk 25-30 évvel ezelőtt.
8: Hát akkor mondjuk is el. Hát menjünk a mélyére.
11: Igen. Azzal tudnám leginkább bemutatni, hogy gondolkodtam, hogy velem nem történt semmi. Semmi olyan rendkívüli. És akkor eszembe jutottak azért azok a papucsosok, eszembe jutottak azok az avatások, eszembe jutottak azok az edzői verbális, ma már tudom, hogy bántalmazások, amik velem is megtörténtek, illetve ott a környező gyerekekkel, csapattársaimmel. És a helyzetet az mutatja, hogy egyébként az első gondolatom az nekem az volt, hogy velem semmi nem történt. Tehát, hogy normalizálódik, hogy kenődik el az, hogy ezek egyébként nem odaillő dolgok, ezeknek nem szabad megtörténni. Tehát van egy olyan ilyen felelősség elhárítás az emberekben, még azokban is, akiket érték ezek a hatások, hogy egyébként ez tök normális. És ez fontos, szerintem valahol itt kell elkezdeni majd a dologról beszélni, hogy mi az, ami normális, mi az, ami nem normális, mi az, ami oké, mi az, ami nem oké.
8: Amikor te bekerültél, akkor tudtad, hogy mi vár rád?
11: Hát szerintem nem tudja egy gyerek, hogy mi vár rá. Hát annyi inger érkezik olyankor, kapcsolódunk az edzőhöz, kapcsolódunk a környezethez, kapcsolódunk a csapattársakhoz. A csoport dinamika az minden esetben kitermeli a szerepeket. A szerepek nagyon fontosak, hiszen a valahova tartozásnak a feltétele, hogy legyünk valakik. És a csapaton belül vannak, minden csapatban, minden csoportban kialakul a vicces, a domináns, a főnök, a gondolkodó, a félrehúzódó, a ilyen-olyan, amolyan. És ebből adódóan viszont megtalálják azt az 1-2-3 gyengét is, ha szabad így mondanom, akire viszont jobban rá tudnak szállni.
8: És akit nem lesz, aki megvéd.
11: És akit rossz esetben nincs, aki megvédjen, pedig lehet-e. Tehát akár a csoporttársak, akár az edző.
8: Vagy hát azért kérdeztem, hogy tudtad-e, hogy mi vár rád, mert hogy az uszodai avatás az egy még nem uszodai világban is ismert dolog volt. Tehát azért arról voltak hírek, hogy a csapatok, hogy avatják az újoncokat.
11: Igen, de ezt mondhatom, hogy ez tényleg régen volt. Tehát a mostani ismereteim szerint ezek már nagyon régen kivesztek.
8: Tehát te ezt már megúsztad?
11: Nem, talán én vagyok az utolsó generáció.
8: Na, tessék.
11: Én kimerem jelenteni, hogy van ahhoz közem, hogy ma már nincsen avatás, mert amikor a saját korosztályomból a legidősebbek között tartoztam, csapatkapitányként én ezt leállítottam. Nekem ez egy nagyon rossz emlék volt. Ez egy nagyon rossz élmény volt. Kimondottan nem láttam az előnyöt, miközben azért romantizálva volt a dolog, hogy hát az milyen jó dolog, mert belekeményedik, meg akkor oda tartozik a többiekhez, meg hogy ez az életrendje, de hát egyáltalán nem az, és már szerintem évtizedek óta nincsen.
8: Ugye a gólyatáborok logikája is. Ez a gólyaavatás logikája, és ez ugye ennek az elmúlt években elég nagy visszhangja volt, hogy néhány táborban mekkora ügyek zajlottak e körül, és hát a gólyatábori logika is az, hogy mostantól leszel egyenrangú állampolgára az egyetemnek, mint ahogy a csapatnak is.
10: Mert csak akkor, amikor ott kipattantanak ezek a botrányok, kialakultak, akkor ott nagykorú emberek zaklattak nagykorú embereket, tehát abból nagyon könnyen lehetett olyan ügyet kreálni, nem is kellett kreálni, felismerni és végigvinni, ami büntető jogi konzekvenciákat is maga után vont. Amikor mondjuk utánpótlásban történik valami, és 14 év alattival, és hát mondjuk ez a bullying, hogyha egy most játékosok egymás között esetéről beszélek, azért ez egy ugyanilyen hierarchikus, és lehet tradíciókra hivatkozni ezzel kapcsolatban, de 14 év alatt, ha például nagyon durva valami, nem lesz büntethető a sportoló, de nagyon fontos, ugye én a Kosárlabda Szövetség programját ismerem, és nagyon-nagyon jó program, ráadásul a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségtől indult olyannyira, hogyha valaki, de akár egy annyira élesen veszik, és annyira komolyan az egészet, hogy van egy e-mail cím, a FIBA központjában, hogyha valaki odaír, 12 éves gyerek, onnan a központból kivizsgálják az egész ügyet, akár Albániába. Tehát konkrétan nagyon-nagyon erős a jelentési és a megismerési feltételrendszer, és a gólyatáborok összehasonlítva itt a nehézség, mert hogyha ez 14-15 éves, akkor ő már mondjuk büntethető, nyilván mi lehet, még soha nem lett belőle akkora gond, hogy ebből mondjuk egy javítóintézet legyen, de elvileg lehet, mert a bűncselekmény megvalósul, hogyha ez zaklatási szintig megy. Egyik része ez az avatás, ez valóban egyébként kihalóban van, én úgy tudom, én magam is tudom mondani, amikor én már csapatkapitány voltam, és egyébként én bullying célpontja is voltam, csak nem működött engem. Éppen az a kivételes vagyok, akit megerősített, és konkrétan nem érdekelt, és hogy mondjam, amikor már én lettem abba a pozícióba, hogy itt elhangzottak ugye a szerepek, hogy főnök, ott elő nem fordulhatott. Olyannyira, hogy amikor megcsináltuk a saját kosárlabdaklubunk utánpótlását Óbudán, 15 gyerekből 650-re mentünk föl, még így a látványcsapos sporttámogatások időszaka előttről beszélünk, tehát ez egy szervezési kérdés is volt, soha nem ismerült föl, mert a 15 gyereknél kisebbeknél is már úgy alakult, hogy a kisebbet védjük. Tehát az egyik ilyen dolog, majd nyilván ekkor oda jutunk a beszélgetésre, nem akarok elébe menni, de hogy nyilván megelőzés, de ott szerencsénk volt. De amiben én csöppentem bele, az nem egészen ez volt, mert voltak bántalmazó csapattársak, volt hierarchia, csak amikor gyengéket keresték, nekem szerencsém volt, nem gyengét találtak.
8: Veled mi történt?
10: Velem az, ugye, az a, hogy tudjuk meg azt, hogy egy komolyabb csapatban avatás lesz, hát bejelentették a jó előre, de jó lesz majd, amikor megyünk el edzőtáborban, na majd ott az avatáskor megkapod, azért mert most engem leszereltél. De ugye már is itt az érdekesség, én elvégeztem a feladatomat, mert hogy leszereltem őt egy bizonyos szituációba, ebből ugye már tradíciában egy bosszú lesz azért, tehát ugye a jó elnyeri méltó büntetését, ezt a fiatal meg lehetett tanulni, és akkor nekünk papucsozás volt. Pontosan tudom azt, hogy semmilyen, hát nem éreztem magam jobban a csapat tagjának, hogy ezt megtették a nálam idősebben, és pontosan az volt azonnal bennem, hogy hasonló helyzetben biztos, hogy ilyet nem fog csinálni.
8: Ők egyébként onnantól kezdve, hogy ezt megtették veled, egyenrangúként bántak veled?
10: Nem, mert nem tagozódtam be. Ott az a helyzet, hogy erős volt a csapatnak a személyiség komplexe, nem voltak meg az áldozatok. És gondolták akkor korosztály alapján majd a legfiatalabb. Hát a legfiatalabb, pedig legerősebb személyiségében az egyik én voltam. Viszont voltak olyanok, akik ezzel tényleg kiszúrtak, de azok abba is hagyták. Tehát, hogy nem alakult ki. Pont egy ilyen speciális helyzet volt, nagyon sok erős karakter, és nem voltak kivé akartak engem és bennünket, nem sikerült.
8: Ugye a sport az ebből a szempontból azért különleges, mert igazából sikeres sportoló nem lehet erős karakter nélkül. Tehát nagyon valamilyennek kell lenned, valamit képviselned kell önmagadból, ahhoz, hogy sikeres legyél.
9: Nekem az az érdekes amúgy csak, amit Emil is mondott, hogy így, ahogy hallgatlak, hogy igazából, hogy ez valóban úgy van-e, hogy tényleg azt gondolod, hogy ez téged egyáltalán nem viselt meg, és közben amúgy igazából lehet, hogy tökre megviselt, csak úgy kezeled, vagy úgy érzed.
10: De az output hogy... jó lett, tehát hogy nem az lett, hogy nekem emiatt pszichológiát kell, és azt gondolom, hogy ennél jobban ebből a helyzetből szerintem nem jöhettünk ki, hogy én már sem edzőként, sem késő sportvezetőként, most inkább sportdiplomata vagyok már a sportban, magam részt, hogy az ügyvédirodámat vezetem, ami mint főtevékenység. Így gyakorlatilag jó, tehát megfordult. Tehát jött egy olyan, hogy egy sorsforrás, hogy innentől nem, és egyébként meg is szűnt, én nem hallottam utóbb olyanokról, hogy ez így olyan rendszerességű lett volna, mint nálunk, akik egyébként a demográfiai csúcson voltunk, tehát bőve volt kínálat gyerekből, és egy olyan korban éltünk, ahol még más jellegű állami támogatás rendszerváltozás előtt rengeteg minden volt először a sportban, és rengetegen sportoltak, majd azt is átéltük, amikor kikerült a pénz a sportból, és akkor is viszont nagyon sok gyerek maradt ott. Tehát, hogy nagyon nagy volt a tömeg, akik között ennek a hierarchiának valahogy úgymond ki kell alakulnia, és egyszerűen meg lehetett megelőzéssel oda, és ennek nagyon örülök, nem vagyok rá büszke, mert ez természetes, megelőzéssel lehetett megoldani azt, hogy egy teljes klub úgy épült föl Óbudán, hogy ez nem volt jelen is a mai napig.
8: Ezek a kaszások, ugye? Téged gondolom nem a sport oldaláról, hanem a származásod oldaláról érhetett kortárs bántalmazás. Legalábbis érdekes, ez lenne a tipikus.
9: Igen, az érdekes, hogy nem. Képzeld, hogy nem ez volt az első, hanem inkább abból a megközelítésből csinálnám, hogy mint iskolába megérkező emberke, akit elsősorban mondjuk inkább az anyagi körülménye miatt bántottak, semmint a származása miatt. Tehát nálunk, én a Szemere utcai általános iskolába jártam, és én valahogy így, most így visszagondolva mindig odahúztam, akik sikeres gyermekek, vagy sikeres szülők gyermekei. És ez tök érdekes, hogy én ezt nem tudtam akkor felmérni, csak valahogy én mindig a humorommal próbáltam kompenzálni az én szegénységemet. És nem azt mondtam, hogy annyira szegény volt, mert nyilván volt fedő a fejem fölött, meg volt mit enni, de hogy alapvetően volt, hogy lyukas volt a cipőm, és mondjuk azért volt lyukas, mert nem tudott édesanyám mást venni, és ezért mondjuk kaptam az ívet, és mondjuk ezért csúfoltak, amit én mondjuk humorral kompenzáltam, és akkor úgy értem meg, hogy hát hogy ez milyen vicces, de nyilván azért ez nem esett ugye jól. És hogy ez egy érdekes, én azért is vagyok itt többek között, mert nekem a mai életemet meghatározva, és mondjuk az elmúlt 10 évet, hogy sikeres lettem abban, amit csinálok, a mai napig nekem vannak komplexusaim, ha például egy olyan társaságban vagyok, ahol mondjuk tehetős, befutott sikeres emberek vannak. Mert egyszerűen bekapcsol nekem egy ilyen gyermekkori szegénység impulzus, egy ilyen trigger nekem ez. És ez a mai napig nekem dolgoznom kell, és ez egy tök érdekes, hogy nem a sport megközelítése, de hogy igazából az is egy bántalmazás, hogyha hogyha egy gazdag szülő gyermeke...
8: Bár ezek szerint te magadra húztad ezt a vödröt, nem rád öntötték.
9: Ez most, hogy magamra húztam-e, vagy hogy ez egy automatikus, most igen, ez egy nagyon vékony szál, hogy igazából most ez azért bánt engem, vagy bántott engem, mert magamra húztam, vagy mert egyszerűen nem biztos, hogy egy választás kérdése.
8: Téged bántottok azért, hogy csóróbb vagy, mint ők? Van ilyen emléked, ami ezt felébresztette
9: van,
8: benned?
9: Van, igen, igen, van egy konkrét eset, egy sí tábor, nem, afrikaiként nem annyira erőségem a síelés, de hogy a gazdag cimboráim egy tesi óra után megbeszélték, hogy a sí tábort már mindenki befizette, én vagyok az egyedül, aki még nem. És én hónapokkal korábban már említettem, hogy én is fogok menni, csak még nem érkezett meg apukám, nem jött még meg az utalás, meg kitaláltam különböző dolgokat, igazából annyi volt, hogy nem volt pénzünk befizetni. Amúgy sem akartam volna sí táborba menni, de szerettem amúgy azt a közösséget, akik ott vannak. És folyamatosan kamusztam, kitaláltam valami hülyeséget. És igazából ők meg folyamatosan ezzel csesztettek, és akkor szembesítettek egyszer, hogy nem azért nem akarod ezt, vagy nem azért nem ezt, mert nincs pénzetek, és akkor ugyanúgy nem álltam bele. És az a mai napig volt egy ilyen eset, hogy egy ilyen tök tehetős helyen léptem fel, ahol ilyen sportoló befutott emberek voltak, és host voltam műsorvezető, és amúgy tök jól megcsináltam így a kis munkámat, tök jól működött, de valamiért én így napok múlva is ilyen álmatlanul feküdtem. Egyszerűen valamiért azt éreztem, hogy így nem sikerült jól ez az egész, és sokkal jobban túlgondoltam ennek az egésznek a fontosságát egy fellépésnek, mint amilyen valójában volt.
8: Úgy érezted, nem vagy közéjük való?
9: Igen, és igazából ez az érdekes, hogy tulajdonképpen járok szakihoz, és ott visszafejtettük, hogy tulajdonképpen akkor ez a kisgyermek musimbeinek a kis énje kapcsolt be, a jól elvégzett munka után a sikeres emberek között azt akartam, hogy oda tartozzak, hogy szeressenek, hogy elfogadjanak, miközben azért ez egy 28 évvel ezelőtti sztori volt ez a sítáboros, de hogy én ezt a mai napig én ezt cipelem.
8: De amit mondasz, ez igen, itt a gazdagság az izgalmas ebben számodra nyilván, hogy ti nem voltatok olyanok, mint ők. De voltak éppen, hogyha bekerül egy gyerek egy közegbe, valahogy mindenhogy oda akar tartozni. Most lehet, hogy a gazdagokhoz, lehet, hogy a hangadókhoz, lehet, hogy a sikeresekhez.
9: Valahova tartoznia
8: kell. De kapcsolódnia kell. És nyilván az egy vágy, ami, hogyha nem teljesül, ha nem beteljesíthető, akkor azt viheti magával.
10: Mindenképpen, persze. Hát akar integrálódni, mert hát akar találni a saját helyét, amiként később alakulhat az a hely. Általános iskolába, emlékszem, 7 éves bekerültem, én voltam a kis gerincfelüléses, vékony, nyurga gyerek. Aztán úgy felsőben már a versenysporttal, stb. Már ott is egyébként érdekes volt, bennem volt az, hogy ott az osztályban nem volt senki, mindenki támogatta a másikat. És abban viszont a keretet néhányan úgy adtuk, mert akik sportolók voltunk, és természetes volt, hogy itt fizikailag nem kerülünk a másik felé. Picit erősebb volt pedig a vonzás annak, hogy ez másképpen, mert én meg Békásmegyeren nőttem föl, ott azért úgy voltam.
8: Hamarabb elcsattant egy füles?
10: Nálunk nem, valahogy a fellépés is ott megtanultam, hogy nekem soha ilyen nem volt, de ha valakik összefeszültek egymásnak, simán le tudtuk.
8: Hát a vízilabdázóban meg nem szokás belekötni, mert lehet tudni róluk, hogy erősek.
9: Meg a birkózókban.
8: Hát igen, és a boxoló, persze. De mondjad, igen, mondd.
11: Főleg nem az úszodában, mert közel a vízhez azért a vízilabdás nagyobb biztonságban érezheti magát.
8: Amit Denis mondott, az azért is izgalmas egyébként, mert hogy erről például nagyon ritkán beszélünk. Szoktunk mindenfajta bántalmazásról beszélni, az anyagi viszonyok közötti különbség pedig nagyon triviálisan adja magát, hogy ez egy bántalmazási alap. Tehát ha nekem van, neked nincs, nézd nekem milyen szép rül van, nézd oda, ő miben van. Tehát ez a gyerek társadalomban egy nagyon is fontos
11: megjelenítés. És ezek a távolságok szerintem manapság még nagyobbak tudnak lenni. Tehát olyan szélsőségek vannak a társadalmi tehetőség tekintetében, hogy a ruházkodás az öltözőben, vagy az öltözőig egy hierarchikus berendezkedést állít ki, vagy szerveződik meg.
8: Ami, vannak a menők, meg a nem menők.
11: Hát persze, meg a cipő, meg a ruha, meg a napszám, meg a telefon, ugye, ezek mind státuszszimbólumá silányodtak, ha mondhatom így. Ami talán pozitív, és ez szerintem minden sportban jelen van, hogy az öltözőben, amikor átöltözik valaki, ugyanaz az úszonadrág van rajta, ugyanabba a vízbe ugrik be, ugyanazt a vízilabda sapkát kapja, ott ez már nem különbség, de egyébként lehet, hogy valami bejön ki.
8: De egyébként ennek annyiból ellentmondok, hogy ha saját gyermekeim történetéből tudom, hogy az nem mindegy, hogy valaki milyen úszóderezben úszik. Például az úszok között. Mert ugye nem az egyesület adja, hanem a szülő veszi. És az egyiknek aréna van, az a úszás, másik... Aha, az egyiknek aréna van, a másik meg a Decathlonban vásárol. És mind a kettőben ugyanúgy lehet úszni, csak az egyik nagyon menő, a másik meg nem menő, bocsánatos.
11: Ott van különbség. Igen, én azt a példát is van.
10: Vízilabdában szerencsés, mert a sapka és az egyen nadrág ugyanaz, de hogyha már kosárlabda, és persze a mezünk ugyanaz, még az okni is lehet nagyon hasonló. De a cipő. És ott annak idején, amikor...
8: számít is, hogy ilyen cipőd
10: hát van. Jó, csak annak idején, amikor még én voltam középiskolás és ifjú középiskolás, ott még voltak silány, ott mátáltunk a kínai vászonról, tehát pedig annak jó volt a talpa, csak a bokája nem tartott semmit, és akkor így megjelentek ezek a jobb talpú adidaszok és egyre, és nem mindenkinek volt rá pénz. Ezeket eleinte az én szüleimnek sem. Aztán úgy megspórolták, mert hogy már nem linoleumon, hanem most ilyen apróság, de hogy honvéd utánpótlás voltam, már parkettán volt az edzés, és ott a rossz cipő nem tapadt, muszáj volt venni. És akkor Magyarországon akkor még nem lehetett kapni, kimentem Münchenbe egy ismerősömmel, és konkrétan vettem egy Convert, ami akkor még vezető márka volt, ugye utána integrálódott a Jordanbe.
11: Ez az, amit kiugrik, mert ha megy
10: cipője. Hát azért arra is spóroltunk. Elég sokat buszos út volt, és muszáj volt, nem volt itthon olyan cipő, amit lehetett használni, és nem tudtam benne fordulni.
8: Azért hát, ne érezd meg az rosszul ebben.
12: Ja, persze,
10: nem.
12: De és akkor mi van akkor, hogyha egy Decathlonos nadrágban mondjuk, nem tudom, ver 6 gólt? Akkor megváltozik ez?
8: Szerintem nem. Szerintem a világon semmit nem, mert attól még a gatya az ugyanolyan.
12: Az oké, de ha jobban teljesített a Decathlonosban, mint az arénás nadrágban.
8: Akkor lehet, hogy még többet kap
10: a képére. Decathlon, ez trigger pont.
12: De erről mi a véleményed?
11: Én azt gondolom, hogy a teljesítmény szervezi a hierarchiát a vízilabdában.
10: A végén, igen.
8: Jó, de ott ugye tényleg az van, hogy beugratok a vízbe, és onnantól mindenki egyforma.
11: Ez így van.
8: Tehát az egy, az
11: legalábbis a külsőségek tekintetében igen, és ezért előkerül a tudás, vagy a igen, csapatban igen. Betöltött teljesítmény alapján.
12: De az még egy nagyon érdekes felvetés szerintem, hogy most szerintem nagyjából mindannyian szülők vagyunk, és átéltünk, mondjuk én mondjuk a saját nevembe beszélt ezt a szegénységgel kapcsolatos dolgot, és hogy amit mondjuk te is mondtál, hogy a cipő, és hogy akkor itt ilyenkor kinek a felelőssége, ha nem beszélt ezt a szegénységgel kapcsolatos dolgot, és hogy amit mondjuk te is mondtál,

0: bonyolult dolog, és szerintem itt válik érdekesség, hogy a szülő is nyilván azért viselkedik így, mert ő is hozott egy viselkedés mintát, amit igazából generációkon át cipel, és ugye ezért nehéz ez, hogy akkor itt most beszélgetünk ezekről a dolgokról, de hogy így tök nehéz lesz a mi felelősségünk nyilván az, hogy majd a mi gyerekeinknek megtanítsuk és átadjuk azt az értékrendet, ami szerintünk értékrend, és amivel ők is tudnak dolgozni, és majd talán generációkkal később ez fog változni. Most nem akarok ilyen pesszimista lenni, csak hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy nagyon meghatározza egy tizenéves osztálytársak között, hogy mondjuk 100 000 forintos cipőbe van, miközben azért tudjuk, hogy mennyire sok idő és energia megdolgozni 100 000 forintért, és hogyha mondjuk az apuka megvesz neki egyet, onnantól fogva egy seggfeje gyerek, de mégis a suliba pedig egy hierarchián tök felül áll.
1: Egyébként ennek vannak ellenkező irányból ható effektusai is. Sportágat most nem fogok mondani, de egy gyerek kifejezetten cipőmániásként ment le rendre edzésre. Ez abban nyilvánult meg, hogy volt, nem tudom, 10 pár nagyon drága cipője. Ezt kapta rendszeresen a szülőktől. Ezt kérte, ezt kapta. És hát persze, hogy a szemet szúrt mindenkinek, edzőnek, csapattársaknak, mindenkinek. És hát ezzel villogott is, és ennek az lett a vége, hogy kirakták a csapatból. De először a csapattársai zárták ki, majd az edző is szólt, hogy ezt nem kérjük. Tehát vagy tessék elvinni a gyereket, vagy tessék ezt abba hagyni. Mert nem lehet minden héten egy másik cipővel villogni, mi 120 000 forint. A gyereket bántom vele, de közben a gyereket is védem vele egyúttal. Tudnia kell, hogy nem ez az élet.
2: Másik érdekesség, hogy pont ebből a fiatalemberből, ha már hogyha fiatalember, és nem hölgyről beszélünk, mert
1: fiú.
2: Ha ennyi mindent megkapott minden feltétel nélkül, egyébként se lett volna bele egy sikeres sportoló, tehát én nem mondom, hogy a gyerek ezzel jól jár, de a sportág nem vesztett, akármelyik sportág is legyen ez, tehát ilyen megkíméltséggel a jutalom meg, ez más fele vezet, jutalom megvan a semmire, akkor egyrészt nem lesz mögötte teljesítmény, hiszen a semmire kapja meg, másrészt viszont belőlük kiváló zaklatók válhatnak, ha éppen nem kidobja őket, kiveti magából a környezet, hanem valamiért egy olyan dinamika alakul ki, hogy mondjuk ő lesz a főnök. Onnantól aztán alatta lesz feladata a pedagógusnak, edzőnek, mindenkinek, hogy valahogy felismerje, kezelje, és utána lekövesse mindazt, amit ők bántalmazásként, verbálisan, kirekesztéssel, hiszen az is bántalmazás, cyberbullying, vagy bármilyen fizikai módon tényleg előadnak, hát ott biztos, hogy lesz feladat. Tehát még ilyen szempontból, mind által együtt érzek, és sajnálom is, ezt név ismeretlő is ezt a gyereket.
1: Igen, hát ezzel ő járt végül rosszul.
2: De ha ez máshova kerül, akkor egy teljesen más történetet említettél volna most.
1: És azt is tegyük hozzá, hogy ez is egyfajta bántalmazás, ami őt ott érte. Ő nyilván nagyon nehezen néz azzal szembe, hogy valójában mi okozta ezt?
3: Olyan főleg úgy, hogy egyébként az alapja valószínűleg valamiféle kompenzáció lehet a dolognak, viszont itt Emil említett, hogy úgysem lett volna valószínűleg játékos ezzel a fajta viselkedéssel, és szerintem most érkeztünk el oda, hogy fontos megállapítani, hogy egy klub, egy csapat, egy egyesület, legalább két nagyon fontos feladata van. Az egyik az, és nem is sorrendben mondom, fordított sorrendben mondom, hogy játékos neveljen, a másik az, hogy ember neveljen. És akkor itt veszük külön azt, hogy elküldték ezt a srácot, lehet, hogy a teljesítménye sem volt olyan, de akkor hol van ebből a tanulság, hol van ebből a nevelés, és hol van ebből az, hogy ő a későbbiekben esetleg megfejlődje azt a hiányt, amit itt egyébként kompenzáció.
1: Majd akkor erre hadd vessek én is fel valamit, hogy az edzőnek dolga kompenzálni a szülő téves nevelését? És tudja-e? És meddig mehet ebben el? Tehát kimondhatja-e azt, hogy anyukád, apukád hülyeséget csinál, drágám, ezeket a cipőket szépen vidd haza, és vegyél fel egy olyat, mint a többi.
3: Én szerintem apuka, anyuka bevonása nélkül nem. És most válik teljessé az egész képlet, a szülő, edző, gyerek háromszöggel, és most válik innentől kezdve igazán bonyolultá is, és nehézé is.
1: Ez így van. De egymás nélkül ez nem fog működni. Nem, tehát nem. Hiába mutatok már biztos, rá a hibára.
3: Biztos, hogy nem, főleg azért, mert a szülőknek óriási elvárásai vannak az edző felé, az egyesület felé. Hogy szolgáltassanak, hogy neveljenek is úgy, hogy egyébként nem biztos, hogy elfogadják az edzői eszköztárat, de azért a gyerek az legyen rendben, az ott sportoljon, az ott viselkedjen, az ott fáradjon, egyébként legyen jó játékos is. Ezt így ráöntik az edzőkre, ráöntik a klubokra, és nem is biztos, hogy képben vannak azzal, hogy egyébként mi történik ott nap, mint nap az edzésen.
0: Tök érdekes, hogy te mint nyilván voltél sportoló, hogy igazából ez, amiről beszélsz, ez full csapatmunka. A szülők, a tanárok és a gyerek, és hogy tök érdekes ez, hogy innentől válik ez is érdekes, hogy igazából ez az együtt. Én ebben hiszek minden szinten.

0: szinten, nem csak sportban, hanem hogyha lehet kommunikálni, és mindenki el tudja mondani a pró-kontrát, és megtudunk, van egy közös nevező, na onnantól viszont az építi szerintem a gyereket. És itt nagyon sokszor ugye elbukik a dolog, mert ahogy te is mondtad, mondjuk egy edző azért nem feltétlenül, vagy nem tudom, igen, most te mondtad, hogy azt mondtad, hogy nem mondhatja el, de hogy alapvetően semmilyen szinten nincsen joga a szülő bevonása nélkül, tehát előbb kell a szülővel egyeztetni, és mondjuk hárman leülni a sráccal.
1: De hogy nem, szerintem van, hát azért az edző teljesen körülményessé válna az egész, hogyha mindig a szülőt megkérdezi, hogy ezt mondhatja. Én inkább csak a példára mondtam, hogy az már egy végső döntés, hogy a gyereket elküldik a csapattól. Igen, igen, nyilván nem az, amit a. Tehát azt megelőzték olyan intervenciók, amik elmaradtak, ahol már egy háromszögöt kellett volna képezni.
2: Nagyon fontos, amit Denis felvetett, mert hogy van egy határa, ameddig én azt gondolom, hogy azt kell képviselnünk nekünk szülőnek a pedagógus vagy az edző kapcsán, hogy igaza van. Tehát, hogy a gyereknek el kell hinnie, hogy amikor az edző mond valamit, és adott esetben az nem is az, amit ő gondol, és amit otthonról hoz, az edző ezt nem véletlenül mondja, hallgass rá. Ugyanakkor itt vagyok én szülőként, aki lehet, hogy tök mást képviselek, ilyenkor fel kéne hívnom az edzőt. A gyerek nélkül ez nagyon nehezen fog menni, mert a gyerek képvisel valamit, ő a kapocs kettőnk között, tehát lehet, hogy a történet nem is egészen úgy hangzik, mint ahogy én tudom. De muszáj hármasban lennünk. Ezt muszáj együtt megbeszélnünk. De közben az edzőnek legyen igaza otthon, én ezt kell, hogy mondjam.
0: És közben úgy, hogy mondjuk ez ne a gyereken csattanjon, hogyha mondjuk nem értetek ti egyet, akkor nehogy az legyen az edzőbe, hogy a puci kis kedvence szólt.
2: Mondd meg az edzőnek, hogy egy hülye.
1: Ez nagyon fontos, mert az edzőnek a tekintélyét azt a szülő is majdnem, hogy azt mondom, hogy köteles megalkotni a gyerek szemében. Tehát, hogyha a gyerek panaszkodik, az edző ez volt, az volt, vagy akár a tanárral, akkor mondhatja azt a szülő, hogy hát rosszul tette az edző, rosszul tette a tanár, ne hallgass rá. Onnantól kezdve a gyerek edző viszony az alá van.
2: Ráadásul fel van mentve a gyerek. Hát innentől kezdve
1: fel van mentve, és senkinek nem fejlődés.
3: És olyan szépen megnyitottátok azt, amit én éreztem, hogy meg fogtok nyitni, ugyanis van a kvázi bullyingnak, de zaklatásnak egy különleges alanya, amikor a szülő rászáll az edzőre. És akár volt erre példa, hogy irodánkban volt ilyen, hogy helyre kellett rakni az egészet, úgy megborult a dinamika, hogy azonban túlment, hogy hitelteleníti az edzőt a gyerek előtt, úgyhogy abszolút nem volt igaz a szülőnek. Tehát gyakorlatilag az edző puszta létezés és az értékrendje egy tükröt mutatott, hogy ezt nagyon rosszul csináljátok, mert hogy le is lehet ülni, meg lehet csak csinálni az edzőnek a saját dolgát, és a csapat majd integrál, és a gyerek majd otthon a konfliktusokat majd valahogy kezeli, és ott még mindig be lehet kapcsolódni, hogy hát látja, hogy nem működik, amit otthon hozott. Rászáll az edzőre, nyilvánosan kritizálja az edzőt, mérkőzésen kritizálja az edzőt, és amikor már nekünk ügyvédként be kell avatkozni, az volt, hogy a magánéletében is elkezdett megjelenni.
2: Zaklatta?
3: Konkrétan, mert az ő gyerekét, mert hogy hát mondjuk az, hogy ténylegesen nem edzett eleget, nem vitte el valahova, amiért ő nem dolgozott meg, amit, hogyha elvitte volna, meg az összes többi játékosnak kellett volna valamit mondani, a gyerekek, egy Józsika nem edzett, de jön. És akkor onnantól az edző már magát ássa alá a játékosokat. Érdekes, nem egy, nyilván az edzőnek ezt fel kell tudni építeni, mert meg kell húzni a határokat, és egy nagyon fontos dolog, hogy tartunk ilyen tréningeket mi sportjogi és sportvezetői támogatási vonalon. Az egyik legfontosabb, és ezzel kell kezdenünk kluboknál, még mindig van egy téves felfogás, amit azt kell, hogy mondjam, hogy meg kell szüntetni. A szülő nem ügyfél a klubban. A szülő egy szabályrendszerhez csatlakoztatja a gyermekét, és ezen szabályrendszeren belül, ami rá is vonatkozik, kell, hogy létezzenek, vagy ha nem működik, nekik kell távozni. Ha a szabályrendszer megfelelő, az azért megfelelő. Most már ugye a szövetségeknek kötelező gyermekvédelmi szabályzatuk van, stb. Ezeket egyre többször végre is hajtják. Tehát itt ez a nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy azért a szülő, edző, játékos háromszögben azért a karmester az edző kell, hogy legyen, itt klub érdekekről van szó, közösségére, és nagyon-nagyon fontos, az egyik veszőparipám is csodálatosan működik, a szülő nem ügyfél. Hát az ügyfélnek mindig igaza van.
2: Az ügyfélnek mindig igaza, illetve nem feltétlenül, de azért annyiból hadd vitatkozzak veled, hogy mondod, hogy klub érdekről van szó. Én meg azt mondom, hogy a gyerek érdekéről van szó először. Tehát engem baromira nem érdekel.
3: Ami szintén klubérdek.
2: Ha a gyereknek az nem
3: egyet
2: jó.
3: Egyet is értek, az is klubérdek, hogy a gyereknek jó legyen. Hogy nem.
2: Ez így, igen. Így abszolút.
1: Nagyon fontos mondat ez szerintem, hogy a szülő nem ügyfél. Annyiban az a helyzet nehezíti, hogy a gyerekekért versenyeznek a klubok. Nem csak a teljesítmény miatt, a létszám miatt, meg egyáltalán. és nagyon vékony jégen táncol minden klubvezető vagy edző, amikor a szülőt jól behatárolt kereteket húz meg, és kívülre teszi a szülőt, mert megsértődik. És ha a szülő szolgáltatásként tekint rá, a klub viszont nem ügyfélként tekint a szülőre, egy picit leegyszerűsítsem ezt a gondolatomenetet, akkor lehet, hogy elveszíti ezt a, nem a szülőt, hanem a gyereket.
0: Emellett meg szerintem van még egy ilyen soha be nem teljesedett egy profi sportolóvá válás a szülő részéről, amit ugye kompenzál, hogy a gyermekének át, és azt a fajta stresszt, vagy amit most Emil is mondott, hogy teljesen zaklatás szintig átmegy, azt szerintem valahol az arról is szól, hogy amit ő nem tudott elérni, azt szeretné minden áron, hogy mondjuk a fia elérjen, vagy lánya elérjen, és akkor itt meg túllép már egy határon.
2: Az egy következő fejezet lehet ebben a beszélgetésben, amikor az edző munkája kevés, mert a szülő tudja, hogy mi kell még a gyereknek, és akkor ő még külön edzi. Meg külön edzésre járatja.
4: Igen.
2: Tehát
4: igen.
2: Az egy külön show műsora ennek a diák és gyermeksportnak, hogy hol van annak a határa, ameddig egy szülő elmehet, és szakérthet, és hol van az, amikor a gyerekével visszaélve tulajdonképpen a gyerekét saját maga zaklatja azzal, hogy minden reggel elmész úszni, drágám, mert kevés neked a délután.
0: De látunk azért ebből, meg tudunk élő példákat hozni, hogy ez viszont milyen sport teljesítményt és milyen nagyságot tudnak ezáltal elérni, akár a Williams testvérek teniszben.
2: Ebben ez a csalóka. Ugye Temesvári András szoktam erre példának hozni, és azért merem, mert egyrészt ő ezt maga is el szokta mondani, hogy az édesapjával neki évtizedekbe került jó viszonyba kerülni, mert bár neki köszönhette a karrierjét, de 20-as éveire olyan állapotba került a két ember kapcsolata, pont ettől, hogy állandóan edzeni kellett, és mindig volt a kihajtsa, hogy szinte beszélő viszonyban alig.
0: Hát és megszűnt az apa-lánya dinamikára.
1: Igen, hát láttuk már tönkre menő házasságot is az olimpiai győzelem után, igen. Meg elég sok példa van erre. Valóban külön választhatnánk a teljesítményt a személyiségfejlődése, vagy a jó, vagy az egészséges pszichétől.
0: De szerinted lehetséges?
1: Így, hogy egyik jobb oldalra, másik bal oldalra, majd biztos, hogy nem.
0: Tehát, hogy valamilyen szinten biztos a sérülés. Már a lelki sérülés, vagy hogy...
1: Ehhez én nem vagyok szakember, hogy mi számít sérülésnek. A feszültség, ami a hajtóereje a teljesítménynek, arra szükség van. Nyilván egy szinten túl ez a feszültség, az már sérüléshez vezet. Hogy ezt a feszültséget hogy tudja elérni egy sportoló, milyen eszközökkel van, elég olyan belső motivációja, vagy a külső ingerek hogyan hatnak rá, ezek már nagyon egyéni különbségek, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyan sportolók, olyan eredményes sportolók, akik azt mondhatják, hogyha őket nem bántalmazták volna, akkor nem érték volna el ezt az eredményt. És ott kérne megkérdezni tőlük, hogy egyébként, ha újra csinálhatnád, cserélnél le, és biztos, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem.
0: De mondjuk a te esetedben, te 2008-ban voltál ugye olimpiai bajnok, és most visszanézve azt az utat, amit mondjuk megtettél, és tudod, hogy az lesz az eredmény, hogy a fiad is olimpiai bajnok lesz, akkor támogatnád ebbe? Hogyha ugyanazon az úton kellene nagyjából végigmenni, mint mondjuk, amint te végigmentél? A papucsozás, a minden edép, hogy eljutottál a tetejére.
1: Egyet legalább kivehetek?
0: Igen.
1: Nehéz erre válaszolni, mert hiszem azt, hogy 30 évvel később már más utakon is el lehet érni ugyanezt a sikert. Is.
2: Erről kell beszélnünk most itt a műsor második részében. Varga Dániel, Szimbe Dávid Denis és Dr. Neszné Emil a vendégeink, és a Nem Oké podcastot hallgatják és látják, hogyha néznek minket. És pont ott tartunk, hogy talán most már egy kicsikét más, mint mondjuk a ti időtökben volt, amikor élsportolók voltatok, és más, mint amikor te felnőttél a magad rossz érzéseivel. De más-e tényleg? És ha más, akkor mi felnőttek mondjuk azt, mert kontrolláltnak látjuk a helyzetet, vagy a gyerekek is talán így élik meg. Ők nem tudják összehasonlítani, de kevesebbe az iskolai, a sportegyesületi, a közösségen belüli bántalmazás. Vannak erre adataink, vannak erre mérőszámaink? Lehet ezt számokkal leírni egyáltalán?
3: Nehéz, mert hogy az esetek egy jelentős része korábban nem került felszínre. Most viszont amiatt, hogy mindenkinek egy stúdió van a zsebében, telefonformájában, bármikor, hencegésből is, de akár dokumentálásból is rögzíthető és igazoltá válik, és felszínre kerül. Én azt gondolom, hogy az emberi természetből pont ez a hierarchia kialakítása, az magával hozza azt, hogy ezek a helyzetek, ezek megteremtődnek, a kérdés az, hogy mennyire mennek messzire. Mivel felszínre kerül sokkal több eset, ezért az igény is egyértelmű vált arra, hogy valahogy kezelni kell, és az a legjobb, hogy most ugye a legelső reflex az, hogy valaki a buli oldalon van, mert van egy ilyen amerikai mondás, ez nem tudom, hogy Európában mennyire ivódott be, ez nagyon tőlük hallottam, de az sokkal jobb, ha valakit bántalmaznak, mint ha ő a bántalmazó. Hát, hogy csak ez a kettőből lehet választani, lehet, de az egy kicsit terjesszük ki, és majd a bántalmazót az volt egy ilyen videó, hogy apuka megtudta, hogy a lánya bántalmazott egy rákos kisgyereket az iskolába, ezért be, hogy kopasz, ezért bosszúból, mert hogy megleckésztesse, és a gyerek mellé áll, ez a helyes, levágták a haját. Másik gyerek bántalmazott valamit, és vagy egy másik, ezt előről mondom, lehessen vágni, egy másik esetben egy leány bántalmazott egy szintén gyengébb osztálytársat, és apuka levideózta, hogy akkor kislányom, gyalogmész haza az esőbe, és most itt közzé teszem, hogy milyen jó szülő vagyok. Na ez a büntetés. És most amire ki akartam nyugodni, egyre inkább az igény megteremti a megelőzést. És ott lesz a megoldás, mert ez egy olyan terület viszont, ami megelőzéssel sokkal jobban lehet kezelhető, mint hogy akkor szankcionálunk, mert valahol, és most nem kívánom felmenteni azt, aki visszaél valamilyen dinamikában kialakult helyzetével egy közösségen belül, de való ő is áldozat, hiszen erre ezt már említettük, gyakorlatilag ő is valami
2: szinte
3: továbbad.
2: Biztos, hogy áldozatból lett.
3: Elkövető. Viszont a megelőzés végre jutottunk odáig, hogy már nem az a biztos, hogy ott akkor 10 kilométert esőben gyalogol a gyerek, és levágatjuk kopaszra a haját, mert egy beteg gyereket ő bántalmazott, hanem elébe megyünk, és akkor ott kezeljük, ahol ez kialakulhat. Amire mondom, egy véletlen vagy szerencsés klubélmény, amikor mi kevés gyerekből kiindulva több százra fölmentünk, és fel sem merült, mert ez volt az alaptétel, hogy a gyengébbet azt támogatjuk, a kisebbet védjük, és ez volt a dicsérendő. És ez valahogy olyan természetes volt, de van, amikor nem ilyen szerencsés ez. Tehát megyünk a megelőzés
2: irány. Igazából annak a reflexen kéne kialakulni, igen, amit nem lehet.
0: Igen.
2: Hogy mi az, ami egyszerűen nem, ami nem oké, hogy visszakanyarodjunk a kampányunk címéhez.
0: Én olvastam egy olyat talán pár hónappal ezelőtt, hogy két különálló városban valami tesi óra vagy valamilyen sportesemény után a srácok öltözőjébe az egyik srácot miközben letusolt, kiment törölközött, lefotózták és kitették a netre. Valamilyen kis csoportba is nyilván tökre megalázták a srácot, ez nem borzasztó dolog, és megtörtént egy ugyanolyan egy másik amerikai államba, ahol viszont az történt, hogy a szintén zaklató srác lefotózta a másik srácnak a fütykösét, és a haver, az emberek, tehát egységbe elvették a telefont attól a sráctól, és a Apple ID, tehát az arcfelismerést oda tették az arcát, és kitörölték ezt a képet. És hogy tökéletes, hogy két ugyanolyan helyzet, viszont máshogy reagálnak. Az egyik esetben ugye támogatták a fotót, és nevettek a srácon, a másik esetben viszont ugyanúgy összevergődtek, mint egy csapat, és azt mondták, hogy figyelj, haver, ne csinálj ilyet a csapat vagy a haverunkkal, mert ez nagyon gáz. És hogy tök érdekes, hogy itt az emberi reakció szerintem, és az, amit említ is említett, hogy ez a lényeg, hogy a csapat közösség mennyire tud egységben működni, és mennyire ugyanaz az értékrend, és mennyire ismerik fel, és akár avatkoznak be.
2: Közben azt hiszem, talán Dani hozta be az első részünkbe azt a felvetést, és aztán ezt nem fejtettük ki, hogy itt azért a teljesítmények versenyeznek. És hát ez óhatatlanul egymással szembeni rivalizálást hoz, csapaton belül is. Tehát nem csak az a fontos, hogy a másikat legyőzzük egy versenyen, egy meccsen, hanem hogy a csapatban is én legyek az első, a legjobb, a legkiemelkedőbb, valamilyen szempontból. Ha nem én dobom a legjobb triplát, ha nem én nyomom a legjobb svéd csavart, ha nem én úszom a legjobban, akkor valami másban, de nekem ott kell lennem elől. Ez egy nagyon kemény helyzet.
0: De bocsánat, de ebbe a történetben benne van a sport?
2: Már hogy érted.
0: Amit most...
2: Abszolút, persze. Hát csak azok lehetnek kiemelkedő sportolók, akik egyébként az érre törnek.
1: Na és itt jön az edzőnek a szerepe szerintem, és ha kezdem ott, hogy szerintem egy mai vízilabda edző, a régebbi, mondjuk évtizedekkel ezelőtti vízilabda edzőhöz képest, ötször annyit dolgozik körülbelül. Ötször annyi a dolga, pont az emberi kapcsolatok, pont a pedagógiának a jelentősége miatt, és egyébként a szülői feladatok miatt is, ami jó lenne, ha ügyfél lenne a szülő, de én úgy tudom, vagy úgy látom, hogy gyakorlatilag nem az, hanem inkább egy elváró fél, de nem ebbe az irányba akarok elmenni. És az edző, én szerintem ki kell mondani azt, hogy vízilabdást is nevelünk, és embereket is nevelünk, mert akkor amentén tudjuk a kommunikációnkat felépíteni, amentén tudunk visszajelzést adni. Nagyon fontos, hogy az edző ne csak a teljesítményt, nagyon fontos, hogy ne csak a sport teljesítményre jelezzen vissza, hanem jelezzen vissza arra, hogy pontos voltál, jelezzen vissza arra, hogy láttam, vagy átölelted a másikat, vagy gratuláltál neki, jelezzen vissza arra, hogy kitartó vagy, és hogy nem baj, hogy nem sikerült, vagy hogy de jó, hogy látom, hogy ti beszélgettek egymással. Most nem tudom, 100 példát lehetne mondani. Tehát
2: még egyet hadd tegyek én is hozzá, és jelezzen vissza a szülőnek.
1: És jelezem vissza a szülőnek
2: is. Hogy mit lát az edzésen a gyereken.
1: Így van, és innentől kezdve nem szűkül le az, hogy valaki, tehát az identitás nem az alapján nő fel, hogy egyébként ügyes sportolója vagy nem, hanem egy csomó olyan személyiségjellemző, vagy soft skill, vagy bármi értékként mutatkozik meg a csapaton belül. Ezáltal a hierarchia az nem ilyen nagyon-nagyon szélsőséges, hogy vagy jó vagy nem jó vagy, mert hogy egy nem annyira ügyes játékos is lehet a csapatban nagyon fontos szerepet betöltő egyén, azáltal, hogy a csapat
0: és ez az edzőnek a kötelessége, ezt észrevendi?
1: Hát azért az edző van ott nap, mint nap, és annyira intenzíven. Az edző látja az érzelmeket elszabadulni, vagy éppen az edző látja, hogy ki milyen hangulatban van, milyen állapotban van.
2: Hát meg a csapat dinamikát, a csoport dinamikát, azt neki éreznie kell, és formálnia kell tudni.
1: Mert mindenkiben van érték. És fontos ezeket megmutatni, és példaként megmutatni a játékosoknak is, hogy ne legyél te meg elszállva attól, hogy ennyire jó játékos vagy. Jó játékos vagy, mert te tudsz vízilabdázni, te tudsz kosárlabdázni, na de hát ez egy ugyanakkora érték, hogyha a csapattársad egyébként lehet, hogy nem olyan jó képességű, de egyébként vele meg tudsz beszélni egy csomó mindent, és mondtam egy példát.
3: És akkor itt jön be a sportnevelő hatása, mert a végeredmény az, hogy abból a hatalmas gyerek tömegből, akik elkezdik a versenysportot, közülük egy elenyésző kisebbség lesz olyan versenysportol, akiből meg tud és meg akar élni. Most akkor megint mire nevelünk az életre, és innen jön az, hogy a munkaerőpiacon imádják a versenysportol előéletőket, mert pontos lesz, mert kiszámítható, motiválható lesz, motiváló képes lesz, ha pedig nem az alkalmazotti létről, erről a világról beszélünk, a vállalkozói világban nagyon sikeresek tudnak lenni, és akkor igen, társadalom fejlesztő hatása van annak az edzőnek, aki ezt ennyire tudatosan építi.
0: Csak ez tök érdekes, bocsánat, amit akar, hogy nekem az jutott erről eszembe, hogy a általános sulis időszakban, hogy találkoztam talán 3 olyan akkori osztálytársammal, akik nagyon menő szülőknek voltak a gyermekei, és nagyon jól kitűnő tanulók voltak, sportolók voltak, jóképűek, tök menők, és viszont érdekes, hogy felnőtt korukra közel sem abban a élethelyzetben vannak, akár egzisztenciálisan, akár érzelmi intelligenciával, az egyik, nem tudom, alkoholista lett, a másik, most nem akarok degradálni, de mondjuk köműves, az is munka, nem lenézni akarom, csak én azt gondoltam akkor, hogy ő belőle majd polgármester lesz. És hogy tök érdekes, hogy akkor, akik tudtak integrálódni és beilleszkedni, azok nem feltétlenül lettek sikeres. És most itt nem magamat akarom példának felhozni, de nagyon rossz tanuló voltam, évet ismételtem, kirúgtak, visszapofáztam nagyon, és hogy van pár ilyen haverom, akik a legeslegrosszabbak voltak, és most egy tök jó karrier, egy család, egy tök jó életképük van. És ez nem feltétlenül biztos, hogy egyenes arányban van azzal, amit mondjuk te mondtál.
3: Már hogy milyen, melyik értelme?
0: Hát abban az értelemben,
2: hogy ilyen módon nevel, de egyébként nem mondasz ellen, tehát ha most csapatsportról beszélünk, működik. Oda például kellenek ezek a vagányok, akiket te mondasz most. Anélkül egy csapat nem működik, csupa jó gyerekből nem lesz egy ütőképes csapatod. Így van?
1: Persze, így van, meg hát tuti recept nincsen, de hát szülőként 12 éves és 8 éves fiam van, a nagyobbik éppen kosárlabdázik, éppen a kaszásokban, köszi, hogy megalapítottad.
3: Én csak az utánpótlást.
1: Igen, de hogy még mindig nem az lebeg a szem előtt, és szülőként sem a szemünk előtt, hogy ő milyen kosárlabda karriert fusson be, de az edzője, a közösség, a disziplina, a szokások, a kitartás, a kudarc és a sikernek a feldolgozása, megismerése élmény szinten, az pótolhatatlan. Tehát szülőként hiába éltem én ezeket át, tehát ezeket nem lesz szóban átadni, ezeket meg kell tapasztalni. Tehát én szerintem minden gyereknek sportolnia kell, Én azt mondanám, hogy csapatsportolnia kell, mert ezek a dinamikák, ezek ott jelennek meg, és nem csak azért, hogy sikeres lesz mondjuk egy multinál, vagy egy vállalkozóként, hanem egész egyszerűen az élet, ezt az életünk végig dobja ezeket a helyzeteket, amiket a gyerekkorunkban elsajátítunk egy jó közegben, jó edzői mintával, jó klubkultúrában, akkor többek leszünk, és kész.
2: Meg hát a gyerek változik. Én emlékszem a saját gyerekemnél, hogy nézett az edzőjére 8 éves korában, tehát egy félistent látott benne, és látom azt, hogy ez hogy változik, ahogy ő is nő föl, és lesz kritikusabb már ugyanúgy, mint velem szemben, ugyanúgy az edzőjével szemben is. Tök természetes. De a csapaton belül, egy közösségen belül ez ugyanúgy változik. Aki tegnap a barátom volt, nem biztos, hogy holnap is a barátom még mindig. Hát ugye főleg a lányoknál látjuk ezt, hogy ezek jönnek-mennek a lányok életében, de a fiúknál is. És közben ezzel egy edzőnek, egy szülőnek ugyanúgy dolga van.
0: És például apaként amúgy volt benned ilyen féltékenység azáltal, hogy mondjuk a edzőre úgy néz fel, mint egy
2: fiatal. Jaj, nem, dehogy. Nem. Sőt, én nagyon büszke voltam rá, hogy ennyire hat rá az edző, és ennyire iszza a szavait.
3: És mennyire megkönnyíti.
2: Ez jó.
3: A te dolgodat is megkönnyíti.
2: Hát hogy?
3: Arra hadd kössek vissza, megértettem most így teljesen leesett, hogy ugye azt mondod, hogy sikeres generáció, és utána sikertelen gyerek. Ez egy évszázadok óta megfigyelt generációs dinamika. Úgy néz ki, hogy ha vagyonról beszélünk, az első generáció megteremti, vért izzad. Uh-huh. Benne van a meló. Második generáció, az ő gyereke ezt látja, hogy apa sokat dolgozott, ő már élvezi ennek az előnyét, de még ő dolgozik. A harmadik generáció meg beleül a jóba, és nem tudja értékelni. Uh-huh. És itt van akkor viszont Igen. tovább kötök a témánkra, ott az edző és a sportfelelőssége, ezt meg tudja törni. Ezt meg tudja törni azzal, hogy de melózni kell, és a harmadik generációt ráveszi erre, szocializálja rá, legtöbbször nem sikerül. Sajnos.
0: Hát, hogy mennyire marad éhes valaki, mert azért kell, hogy kell egy csapatban.
2: Hát ha mindent megkapsz gyerekkorodban, akkor a pénzre nélkül. Nem leszel éhes, mert az van. Akkor legyél valami másra, ezért van emlének igaza, akkor berakod egy csapatba, berakod sportolni, és ez egy egészen másfajta kihívás lesz előtte. És akkor annak meg kell felelnie, miközben a pénz az megvan a háttérben, de az itt senkit nem érdekel, bedobtad vagy nem.
0: Igen. Érdekes, nagyon megösszetett.
2: Abszolút. De hát ez ettől izgalmas, és hát végül is egy dologra mindenképp jutottunk itt a vége felé, hogy mindenki menjen sportolni. Hát, ez egy közös többszörös szerintem, csak segíteni fog, ártani nem tud. De akkor mondjatok valamit arról is, hogy mire érdemes figyelni szülőnek, pedagógusnak, edzőnek, egy csapaton belül, egy gyereknél. Mik azok a jelek, amiből azt láthatjuk, hogy a gyerek nincs a helyén?
1: Én először szülőként válaszolnék, én edzőt választanék, és amennyire fel lehet mérni a klubkultúrát, nekem az nagyon fontos, ez biztonságot ad. Edzőként pedig azt tudom mondani, hogy megéri minden egyes plusz fél óra, egy óra napi szinten beletett munka, mert egész egyszerűen, aki edzőnek áll, ő nem, neki nem csak az lehet a célja, hogy taktikát tanítson, vagy jó erőlétet adjon a játékosnak, hanem hogy jó embert neveljen. Tehát edző az legyen, aki jobb emberi akarja tenni azt, aki hozzá tartozik.
2: De szép volt. Emil?
3: És itt van még egy rácsatlakozás. Ha már megtaláltuk, volt egy kérdésed, hogy honnan lehet látni, hogy baj van. Hát először a gyerek lelkes volt, elkezdett járni, és valami megtörik. Már nem akar annyira edzésre menni. Az edzésen bizonyos szituációkat kerül. Az edzés után már nem esetileg, mert vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, főleg, hogyha valakinek magával szemben elvárásai vannak. Ilyen magába zárkózós, mintha nem mondaná valami, ezek azok a jelek, ami az esetek több mint 90%-ában valamilyen csapaton belül bántalmazásra utaló jelek, és ott a edzőnek, szülőnek együttműködve fel kell tárnia, és ami ezzel kapcsolatban lényeges, hogy ezek a bántalmazási szituációk, erőhelyzetek, ezek úgy alakulnak ki, hogy úgy erősödnek fel, hogy valaki elkezdi, és a többiek nem védik meg úgy, mint abban a videós példátban, hogy de ott megvédték, mert ők is attól félnek, hogy bántalmazottá válnak. Tehát, hogy itt a csapattársaknak is, vagy ha kell osztálytársaknak megvan a lehetősége, hogy álljanak mellé, mert előbb-utóbb ők is áldozattá válhatnak, és igenis kérjenek segítséget. Akivel pedig történik ez, meg kell tanítani neki azt, hogy mondja, hogy nem, ezt miért csinálod, ne csináld. Jut valameddig vele. Csapattársak álljanak mellé, hogy ezt te hagyd abba, már annak célozva, címezve ezt a mondatot, aki ezt elkezdi, és ennek, ha ez már eddig eljutunk, igenis az kell, hogy legyen a következmény, hogy minimum az edző, de akár a klub, vagy jó szervezett szövetségek esetén, akár a nemzetközi szövetség tudhat egy kis faluban történt esetről.
0: És itt igazából rákötik, ami számomra így a legfontosabb szerintem, hogy ez a kommunikáció, hogy egy olyan kapcsolatot tudjunk kialakítani szülőként, hogy törekedjünk arra a gyerekünkkel, hogy bármilyen témában, bármilyen kellemetlen helyzet is, amit annak él meg, oda tudja jönni, és azt tudja mondani, vagy az édesanyjának, vagy az édesapjának, hogy figyelj, ez káz, ez tök szarul esik, ez szerintem nincs így jól, ugyanis hogyha ez az alap szerintem megvan, akkor nem fogja, én azt gondolnám, bármilyen kellemetlen szituációban is ezt elnyomni magában, és nem elmondani senkinek, hanem ha van egy jó kapcsolat a szülés a gyermek között, szerintem az alapkommunikáció az teret nyit szerintem mindenre.
2: Most itt a végén a kedves hallgatók, Muszimbe Dávid Deniszt, előtte Dr. Neszmi Emilt, és még előtte Varga Dániát hallották, a műsorvezető pedig Róna Jegon volt. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Köszönöm
2: a figyelmet. Viszont hallásra, viszontlátásra.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10 óráig, valamint mai évfélig a Kóskároly sétányt is. Ma a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a március 15-e tér és a Jászai-Mari tér között nem közlekedik. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon 2 sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
3: Uraim, fegyelmet. Folytatjuk a műsort. Csak gyorsan elmondom, hogy hol megyünk félre. Tehát amiről te beszélsz, abban én maximálisan egyetértek, hogy ez most már egy ilyen hatalomtechnikai valami konstrukció, a maga a Fidesz, és régen hittek, de én most nem a hatalmi elitről beszélek, hanem az általuk közvetített értékekről.
4: Milyen értékeket közvetítenek?
3: Azok létezők.
4: Ezek de milyen értékeket
5: közvetítenek? És itt van köztetek a félreértés. Én ezt már az előbb kiszúrtam, ugyanis mind a kettőtöknek valahol igaza van.
3: Nem mozdulj.
5: Én is azt gondolom, amit Tomi, hogy igenis a Fidesz táborában, vagy a Fidesz szellemiségében, a fideszesség szellemiségében, na ez itt talán helyesebb, ott vannak valóban ezek a konzervatív nemzetinek tűnőért. Ott na, azok az... Erről beszélek. Azok a szavazók, igen, ebben a táborban ezek az értékek jelen vannak, fontosak, erősek. És akkor ott mentek félre szerintem, hogy a Fidesz viszont ezt nem reprezentálja semmilyen szinten. De ettől az értékek még ott vannak annak a közösségben.
3: Sőt, kommunikálja.
5: El is lopja.
3: Kommunikálja.
5: Átveri a sajátjait
3: csak
5: is.
3: Csak láthatóan már ők sem hisznek benne.
5: Hát, meg hát teljesen átveri, azért mondom,
4: Fidesz
5: de nem...
4: A Fidesz bukását jelentőségben pont az okozta, hogy nagyon explicitté vált, hogy ezeket a elvileg képviselt értékeket nem képviselik, ugye elméletileg gyerekvédelem, és igen, ott volt a pedofil botrány, stb.
3: De ezek akkor is működnek, tehát ezek létező értékek.
4: Az, és na de nem az, bocs, nem azt mondtam,
3: ebben a szavazó hisz.
4: De én értem, de nem azt mondtam, hogy a... Tehát a Fideszre szavazó embereket ne vegyük komolyan, nem ezt mondtam, azt állítom, hogy attól természetesen a összes demokratikus normát be kell tartani a parlamenti ellenzékre vonatkozóan, és nem tudom, reméljük, hogy a új közmédiában a Fidesz majd mint ellenzéki párt kap lehetőséget a súlyához mérten, hogy megszólaljon, stb. És ezeket tényleg komoly, ezek fontos dolgok, és ezeket komolyan kell venni. Én csak azt, és azt is gondolom, hogy alapvetően a társadalomnak a különböző erőit, amiben beletartoznak azok a, mondjuk így, hogy alapvetően konzervatív szavazók, akiknek egy része továbbra is fideszes, egy része mondjuk nem fideszes, vagy igazából nem tudjuk, hogy most éppen hol áll, lehet, hogy van, aki átpártolt a Mi Hazánkhoz, lehet, hogy párt nélkül, természetesen őket. Sőt, de most ugyanígy elmondhatom azt is, hogy mondjuk a társadalomban vannak baloldali és vannak liberális szavazók, akik jelenleg egyébként gyakorlatilag nincsenek reprezentálva a parlamentben. Ezeket
3: tökéletesen igazad van.
4: Ez egy kihívás, hogy ezeket az embereket valamilyen formában a hatalom vegye figyelembe. Egyébként erre szerintem az a weboldal, ugye ez a közhang, azt hiszem, talán ez a neve, amit bejelentettek, ez lehet egy működő platform. Ugye ez majd azon fog eldőlni, hogy milyen típusú kérdéseket tesznek föl,
5: tudod,
4: mi
5: hiszen... Túlbeszéljük erősen.
3: Szerintem volt olyan párt, amelyik bejelentkezett ezekre az értékekre, csak aztán kiderült, hogy inkább hisz a hatalom megtartásban, mint abban, hogy megtartsa ezeket az értékeket, például a Momentum mozgalom. Na mindegy.
4: Ezzel amúgy nem értek egyet, de oké.
3: Jó, Boros azért a Fidesz hitelesítésén nehogy már MP-nek kelljen dolgozni. Basszus, ki beszélt itt a Fidesz hitelesítéséről? Nem, mondom még egyszer, ott van egy millió, másfél milliós szavazó tömb, akik egy ideológiai kosárból táplálkoznak.
4: De többé-kevésbé.
3: Az egy identitás csomag, és azt én magukénak hiszik. Ezt erőből nem lehet ők róluk ezt levenni. Jó.
4: De hogy, tehát, hogy tényleg
3: ez a pali valami, Temus Hont András? Ez sértő. Mi az, hogy Temus? Igen. Akkor beszéljünk Gulyás Virágról?
5: Hát még szép.
3: Hát akkor beszéljünk Gulyás Virágról. Elmondod is, nem videót? Összefoglalom, ha gondolod.
5: Foglald össze.
3: Nagyon röviden. Facebook posztban sejtette azt, hogy magyar rendszámos busszal érkeztek bevándorlók, a Hők pedig közölte, hogy az influencer, lehet, hogy rosszul ejtem, stipendium, hungarikum ösztöndíjas diákokat látott. Gulyás Virág ezt követően nem hagyta szó nélkül a Hők kritikáját, szerinte a szervezet illegális migráns simogató, rasszista és még bunkó is ráadásul.
5: És én annyira el vagyok keseredve, hogy én ezt nem látom. De mi? Mert maga az alapsztori is annyira, kicsit visszahozza a régi szép neres időket, amikor ilyen abszolút ilyen kamu dolgokat toltak ezerre. Egyébként jut eszembe, nem Gulyás Virág volt az első, aki felült erre a, hát nem vonatra, hanem erre a hiszti buszra, mert a pesti srácok már írt egy ilyet, amikor Kecskeméten láttak buszokat, hogy Lengyelországból hoztak állítólag illegális migránsokat, az is jól sikerült, de ez még erősebb ez a történet, ugye a Fertő Endrédi pihenő helynél állt meg ez a busz, és csak fejkendős nők és fekete férfiak szálltak le róla megpihenni, írt a Gulyás Virág. Szóval a sofőr magyar volt, és aztán kicsit a országért érzett aggodalmának is hangot adott. Várjuk, hogy idővel kiderüljön, kik is érkeztek ide, és ugye erre reagált a Hők, hogy ez egy most már lassan másfél évtizede bejáratott népszerű program, amelynek keretében.
4: Annól még, ha jól emlékszem, Novák Katalin volt
5: persze, ez abszolút fideszes történet, és hát ez egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon jó az ösztöndi, és minden is.
3: És te miért nem láttad Gulyás Virág reakcióját?
5: Ez egy nagyon fontos kérdés. Nem, egyszer nem értem.
6: Tehát, hogy én semmilyen interakcióban nem voltam még vele, és ehhez képest, hogy le vagyok tiltva, de miért?
3: Na biztos miért? Mondtál nyugtalan. Rá valamit ebben
4: valaki követ egy Gulyás Virágot, akkor kérdezem már meg tőle.
6: Nem vettem soha. Hanem
3: én követem.
6: Akkor légy szíves, told már meg nekem.
3: Egyszer hívni akartam műsorba, csak nagyon nehéz hozzájutni. Úgyhogy...
6: Nekem mondod.
3: Hát mondjuk, hogy az e-mail cím.
4: Hát te meg egyébként a New Yorkban él, nem? Tehát, hogy amúgy nem.
6: Igen, igen, és vissza is ment Amerikába, én is úgy tudom.
4: Csak ugye azért érdekes, mert azért New Yorkban kicsit gyakrabban találkozik az ember nem fehér bőrszínnel.
3: De onnan lehet, ez milyen felháborító már.
6: De onnan lehet igazán aggódni a fajtiszta magyar országért. De még tehát miket írt utána? Mert ez egy annyira egyértelműen bebukfencezés. Itt egy dolgot lehet csinálni, azt mondod, hogy figyeljetek, nem törlöm le ezt a posztot, itt hagyom, magamnak is okulásként, ne haragudjatok, ezt nagyon, nagyon benéztem. Szóval, és ehhez képest miket? Még egy párat, mert hát, beállt, nem jutok hozzá.
4: De, ugye ő beleállt, nem teljesen értem, hogy a Hők rasszista vele szembe, vagy nem is tudom, mit hozott ki, de mindenképpen, hogy a Hők
6: jobban érdekel bunkó
4: vele szembe, valami olyat írt a Hők, hogyha ő újságírónak nevezi magát,
6: akkor járjon utána.
4: Akkor igen, és nem kéne teljesen ellenőrizetlen, megalapozatlan hülyeségeket terjeszteni. Hát ezzel, nem tudom, ezzel úgy egyet tudok érteni. A másik meg, hogy azzal is beleállt, hogy valaki megosztotta, hogy hát ezek akik leszálltak erről a buszról, ezek ilyen 28-30 évesnek tűnnek, és hogy akkor azok biztosan nem lehetnek egyetemisták. Innen szeretném jelezni Gulyás Virágnak, hogy a Stipendium Hungaricumnak egyébként nincs felső korhatára, legfeljebb a küldő országok részéről lehet, és azért, hogyha valaki mondjuk mester, vagy éppen mondjuk doktorandusz képzésen vesz részt, az jellemzően nem 18-20 éves. Tehát, hogy 28-30 évesen bőven lehet valaki még egyetemista, bőven lehet valaki nem tudom, külföldi diákként Magyarországon.
6: Tehát még mélyebbre tolta saját hülyeségének kocskába a saját
4: azóta
6: fejét?
4: Azóta is beírta, hogy innentől kezdve minden buszt figyelni fog. Hát, hogy
3: jól értem, akkor olyan
6: kik szállnak le. Akkora rasszista viccek vannak a fejembe egyébként, de azt nem menne át az NMHH-nál.
4: Gulyás Virág főállású busz spotter lesz. Azt még nagyon kíváncsi vagyok egyébként.
3: De van ilyen forgalomfigyelő, tehát hogy ezért fizet.
4: Igen, hogy ezt a New Yorkból hogy fogja egyébként abszolválni.
3: Ezért nagyon... fizet a MÁV meg a BKV, akkor én összekötném a helyét.
4: Az óceán túloldaláról távmunkában fogja ellenni, úgyhogy a logisztikájára nagyon kíváncsi.
3: Rákapcsolódik ipari kamerákra.
6: Tehát akkor várjátok, ott tartunk most. Nem, próbálom, mert ugye nekem nehéz, hogy én offline
3: vagyok. Az egyetlen, aki komolyan online. Veszi ezt a írt.
6: Hogy tehát ott tartunk
4: kérjük,
6: akkor,
4: kérjük, hogy Gulyás Virágot, hogy engedjen
6: vissza. Gulyás Virág azt gondolja, hogy neki van igaza, és ezek illegális migránsok, és a Hők is bekavar, és...
4: Ő nem hiszi el a Hőknak, meg hogy a
6: Hők... Ezt mondom.
3: Próbálnám felolvasni, hogy mit mondom.
4: A Hők és az SM lézer.
3: Nem áll a szápja.
6: Mert ő elkezdi innentől figyelni a buszokat, az azt jelenti, hogy nem hitte el a magyarázatokat.
4: Igen.
3: Nem, ő találni akar buszokat, és azt mondja, hogy ha-ha, látjátok, hogy ez előfordulhat? És jobb félni, mint megijedni? Hát erről szól a sztori. Na.
6: Hát menj el a New York-i lakásának utcájába, és figyelj. Fotozzon le egy buszt, hogy leszállnak róla, és meg is van.
4: Vannak rajta különböző bőrszínű emberek, tehát nem is olyan nehéz, hogy ilyen fotót legyártani. Kicsit más a busz, de hát...
6: Azt hitted, mi?
4: Bocs.
3: Már sajnos volt arra példa, hogy migránsok jöttek, már pedig szerintem manapság, ha az ember meglát egy ilyen buszt, akkor jogosan teszi fel a kérdéseket, hogy kik ezek, mik ezek. És majd egy helyreállt.
6: Mik ezek?
3: Mik? Látom, megtaláltad a lényeget.
6: Hát
3: kik
6: azért.
3: Kik ezek, vagy mik ezek? Szeretnék a szinkron hangja lenni. Ha egyszer film készül Gulyás Virágról, én szeretnék egy ilyen kis narrációs.
6: Én most
3: ezt én akarom felolvasni. Kik ezek, vagy mik ezek?
6: Kedves Gulyás Virág.
3: De még folytatódik.
6: Kedves Gulyás Virág, én... Csak azért, mert hallottam, de folytasd csak addig is, hogy egy kicsit már, persze én ugye ilyen közvetve tudom, de tuti biztos, megbízható információm van róla, hogy ezek a mik, mindegyik szír agysebész.
3: És ebből mi következik?
6: Na, a fideszesek tudják.
4: Ez ilyen...
6: Mi nem emlékeztek erre?
4: Ez ilyen politics, ezt nem kell magyarázni. De egyébként az angol és a magyar nyelvű oldaláról is le vagy tiltva, mert több is van neki.
3: Azt nézd meg gyorsan. Lehet, csak angolul kéne odaírnod szóval, valami hogy,
4: de hogy,
3: kedveset.
4: De hogy egyébként ugye az tényleg az van, hogy ő azt írta, hogy ő nem hiszi el a hőoknak, meg a cikket szemléző, nem tudom, Telexnek és Nénénének, és hogy bizonyítsák, hogy ezek nem migránsok.
3: Nem, szerintem.
4: Írt ilyet, hogy bizonyítsák, hogy ezek nem migránsok, de hogy... És hogy
3: Nem. Tehát a... Neki a bunkó visszaszólással volt probléma, és azzal kezdte...
4: Igen, utána a komment szekcióban még ott folytatta.
6: Valószínűleg nem az a Gulyás Virág, akinek 201 ismerőse van. Nem, nincs meg.
3: Na, egyszerűen. Hogy tehát azzal kezdte a videóját, hogy elkezdte sorolni, hogy egyébként milyen problémák vannak a világban, hogy hát ha Spanyolország felé vetjük vigyázó szemeinket, akkor már is láthatjuk, hogy azért ez egy jogos félelem. És hát ilyeneket írt, hogy a hőok válasza bizonyította, hogy mindenki bunkó stílusban tud csak válaszolni, és akkor egy ilyen is, hogy a Diák Önkormányzat az mióta nyíltan Tisza párti? Nálatok nincsen olyan, aki esetleg a Fideszre szavazott? Tette fel a kérdést Gulyás Virág.
4: 30 alatt nem nagyon van, de igen.
3: De nem, ez alapján nem...
6: Hát az angol oldalán nincs fent a buszos sztori.
3: Papoltok itt arról, meg indikáljátok azt, hogy én lennék a rasszista, amikor a te a saját honfitársaddal szemben bunkó vagy és rasszista.
4: Na ez, tehát a hőok közölte azt, hogy ha te azt mondod magadról, hogy újságíró vagy, neked, akkor teljesen megalapozatlan hülyeségeket nem kéne terjeszteni, tehát a hőok rasszista. Tehát tényleg a teljes. Tehát
3: de ő elmondja, hogy
4: tényleg mit lehet mondani.
3: Korábban szándékosan Harlembe költözött, hogy a fekete társadalmat megismerje.
6: De sikerült?
3: Ez nekem vannak meleg barátaim típusú érvelés.
6: De, és akkor mindig van egy de.
3: De Lázár János ott, tudjuk, elég lett volna a Bécsig elmény, egy kicsit olcsóbb is. A hőok illegális migráns simogató, rasszista és alapvetően a saját honfitársaival szemben.
6: Nem, ezt most találod ki, ezt nem hiszem.
3: Akik más véleményen vannak,
6: mint
3: ők bunkók.
6: Ez
3: hírt csárda?
6: Ez mi, ezt a Gulyás Virág írja?
3: Még
6: ezt?
3: Egyszer.
6: A hőok...
3: Tényleg ez annyira jó. Azt hittem, hogy csak egy 10 percig fogunk ezzel molyolni, de ennél sokkal jobb. A hőok illegális migráns simogató, rasszista, és alapvetően a saját honfitársaival szemben, akik más véleményen vannak, mint ők, még bunkók is. Hát ebből egyébként a bunkó azt szinte dicséretnek tűnik a többihez képest.
6: A Magyarországra jössz, nem veheted el a vizsgai időpontomat.
3: Legalább ezt a buszt tisztáztuk. Továbbra is
4: legalább, mindegy. Na most ezt mondom, ez most fontos. Ezt zseni,
3: de ugye én mondtam, hogy...
6: Legalább ezt a buszt és a többi
3: hazony. Nincs benne már kétség. Legalább ezt a buszt tisztáztuk, továbbra is minden gyanús buszt meg fogok osztani.
4: Na ezt mondom, hogy teljesen lássú buszpotter lesz.
3: Hát meghosszabbítjuk Bicskei gyerekeket.
6: Nem kell még
4: meghosszabbítjuk három
6: Virág,
4: még.
6: Virág, nem kell még egy követő rét.
3: És nem kell bocsánatot kérnem azért, mert kérdéseket teszek fel.
6: Ja, ez meg a leggagyibb. Ugye kérdés, hogyan úszok meg a sajtópert? A újságíró képzés.
3: Tudod, a Kopasz Osztal interjúztam itt ebben a stúdióban, nem mondom, hogy melyik helyen ült. Melyik ötök helyen.
6: A kettő között, nem?
3: De ő is ezzel érvelt, hogy ugye Soros György kapcsán hoztam föl azt, hogy ez veszélyes, tudjátok, és akkor Soros György, mit tudom, mondjuk ilyen Mikulás ruhában osztogatott pénzt a Karácsony Gergelyeknek, volt ilyen. És akkor azt mondja, hogy mi a sértő abban, ha valakire azt mondják, hogy veszélyes? Meg hogy mi az, ami most ilyen büntető jogi, mert valakire azt mondják, hogy veszélyes. Mert Soros György azt mondták, hogy veszélyes. És ilyenkor tudod, most vagy belemész, vagy de pontosan tudod, mivel nem hülye gyerek, hogy mind a ketten tudjátok, mind a ketten értitek.
6: Persze. De a Gulyás Virág módszer nekem kezd egyre jobban tetszeni. Tehát, hogy indítok egy ilyen sorozatot mondjuk az oldalamon, hogy Orbán Viktor Dubajban nyaral. És akkor jönnek, hogy cáfolatok, nem, és akkor ott leírom, legalább Dubajt tisztáztuk.
3: A Gulyás Virág generátor. Csináljuk már, meg milliókat fogunk keresni.
4: Igen, azért egy jó, AI-jal ezt megoldhatod. Szóval csak egy kicsit, tényleg egy picit komolyan
6: véve. Szemem az összes többi nyaraló helyen.
4: Komolyan véve ezt az egészet, azért csak egy picit ugye visszautalva, még a NER bukás előtt, ugye, amikor a volt ugye a vendégmunkásos sztori, tehát hogy amikor ugye tulajdonképpen több mint egy évtizedet tolják, és tényleg nem elvitatva azt, hogy a migráció egy abszolút valós probléma, nem elvitatva, hogy nagyon jogos és nagyon nehéz kérdések következnek a migráció problémájából.
3: Na, de mi van akkor?
4: Ezzel együtt.
6: Simogas.
4: A Fidesz gyakorlatilag egy évtizede a teljes őrjöngős, eszetlen migránshozást tolja, és akkor utána Ebből nem meglepő módon...
3: Elhazudod ugye, a migráns problémát? Jelenleg ezt csinálod.
4: Nem meglepő módon utána például ebből nehéz volt megmagyarázni, hogy amikor ugye még a NER bukása előtt bizonyos céghez vendégmunkások érkeztek, akkor ugye el kellett volna magyarázni, hogy hát ezek a migránsok, ezek nem olyan migránsok. És tulajdonképpen ebből...
3: Ők bevándorlók.
4: Igen, és tulajdonképpen ebből, hogy itt nem pusztán arról beszélünk, hogy a migráció az egy valós probléma, és nagyon sok kérdés volt, és ugye a határőrizet az valóban egy kulcs, egy fontos kérdés, hanem kvázi egy ponton túl átmegyünk abba, hogy mindenkitől rettegni kell, aki külföldi, akinek más a bőrszíne, aki stb., akkor ebből miért ne következhetne az, hogy egy idő után egyébként már a külföldi egyetemistáktól is rettegni kell, meg a, igazából, tehát hogy azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten egyébként egy logikus mellékvágánya, még ha nem is szándékos volt a Gulyás Virág részéről, és megadom neki, hogy ő elhitte, hogy tényleg ezek nem tudom honnan érkeztek, és le akarnak telepedni, ugye ezt fontos említsük meg, hogy a Stipendium Hungaricum keretében idejövő emberek nem telepednek le, hanem utána visszavennek a saját országukba. De hogy adjuk meg, hogy Gulyás Virág ezt úgy gondolta, hogy nem ez a helyzet, de hogy, tehát tényleg azt gondolom, hogy ez azért túlmutat önmagán, és ezért mondom, hogy sokat mondó ez a fajta ilyen mellékvágány 10 év migránsozás után.
3: Szerintem nagyon jó, hogy behoztad ezt a migránsozást. Komolyan, most nem ironizálok, meg nem vicceskedek, bár az sosem megy, mert hogy ez egy súlyos probléma lehetett volna a Fidesz kommunikációban, amit te is mondtál, hogy itt azért megjelentek tényleg vendégmunkások, és akkor őket most hogyan? És nagyon sokat ugrált rajta akkor az ellenzék, én is, hogy na akkor most magyarázzátok meg, hogy ők nem olyanok. És rájöttem valamire, és azért tudott biztosra menni a Fidesz.
6: De nem jött be nekik, miért mondod, hogy biztosra ment? Nem jött be nekik. Nem tudták feloldani szerintem ezt a értelmezési konfliktust, hogy rossz migránsok és jó külföldi munkavállalók. Vendégmunkások, tehát nem tudták feloldani.
4: Pláne az elveszik a munkát.
3: Elmondom a gondolat másik felé, és akkor látni fogjátok, hogy azért volt ez kvázi mindegy, nyilván nem tudták, de azért volt ez mindegy, mert hogy nem volt tétje. Mert igen, voltak atrocitások, igen, volt olyan, hogy megverték, igen, volt olyan, hogy megdobálták őket. De azok a Fidesz magszavazók, vagy Orbán hívők, akik szentül elhitték, és most szándékosan mutatom, spoilerezem a saját gondolatmentemet, elhitték azt, hogy ők elveszik a munkánkat, és veszélyesek, és megerőszakolják az asszonyainkat, és a többi, és a többi, az már nem egy olyan ideológiai tapasz volt a számukra, ami egyben tartja az ő személyiségüket, mert az ő személyiségüket egy valami tartja egyben, Orbán Viktor. Ezek már azok az emberek voltak. És nyilván a végére érek, hogy értetővé váljon, az orbánizmus mindent felülírt, az összes többi pont, egy idő után átvették azt, hogy Orbán Viktor, ha ma ezt mondja, holnap meg azt, akkor ők váltanak vele. Mantraszerűen visszamondják azokat a politikai üzeneteket, amit a központból kvázi leüzennek, tehát amit letapogatnak, hogy akkor most így kell gondolkodni mondjuk a migránsokról, de már mélyen nem hisznek benne, mert nem is kell. És a személyi kultusznak ez a lényege, hogy az ideológiai csomag az másodlagossá vált, az elsődlegessé az a személyi kultusz. Ez nem tudom, mennyire volt így érthető. Ezért nem volt annak tétje, hogy ha beleszaladnak ebbe, hogy egyébként megjelennek vendégmunkások, akkor itt valami nagyon-nagyon csúnya dolog fog történni. Mert hogy előtte hozzáidomították őket, mert a józan eszüket viszont megtartották az emberek, és tudták, hogy oké, Orbánnal megyek, de azért van egy ilyen összekacsintás, hogy ezt most azért csináljuk, hogy nyerjünk.
4: Hát igazából ezt valójában nem tudjuk, hogy azt hiszem ez volt, amiről a...
3: Nem, én ezt tapasztaltam. Tudod, hogy mindenki attól fél, mert felrobbantak a kommentfalak, meg mit tudom én, mindenki ízé, de hogy ahhoz képest atrocitás jóval kevesebb volt.
4: Azt hiszem ez volt,
3: amit gondolhattunk.
4: Tóta V írta, hogy ez az átverésnek az ilyen piramis játék, ahogy mindenki azért mondja, mert azt gondolja, hogy a másik majd el fogja hinni. Hogy egyébként ez valójában végső soron mennyien hitték el, ezt nem tudom, de hogy azért csak egy tanulság, bár ugye mondtad azt, hogy a Tiszás maga azért mindent bevéd, szerintem nem védenek be minket, ez egyik ilyen kormányzati migránsozós, új kormányzati posztnál, amit valami migránsokat emlegettek, abban egyébként volt is felláborodás, és azt utána így el is ismerték, hogy az nem volt olyan szerencsés, ha emlékeztek, valami ilyen Facebook poszt volt, az talán még háttere is kék volt. Hát az, hogy a határvédelem komolyan vétele, az nem kell, hogy átmenjen xenofóbiába. Tehát, hogy nem kell attól idegen gyűlölő húrakat pengetni, hogy komolyan veszük a határvédelmet.
6: Ez a busz legalább egyben maradt, nem úgy, mint az Öcsényi vállalkozó kis busza.
3: Figyeljük a buszokat Virággal együtt. Legyen rajta minden buszon a szemünk. És Virág, ha esetleg hallgatod ezt, István szeretne visszakerülni a belső körbe.
6: Milyen belső körbe? Egyáltalán.
3: Ha beengednéd oda.
6: Hadd kövesselek.
3: Kérlek. Jó gyerek, idd el nekünk. Köszönjük szépen, ez volt a provokatőr.
0: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon. Vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Provokatőr. István, mesélj a sztoridról Havasi Bertalannal.
2: Havasi Bertalan irodájából felhívott a irodavezető hölgy, hogy Havasi Bertalan azt üzeni, hogy hamarosan fontos dolgot fog bejelenteni. Figyeljük Martonyi Jánost. Jó, elkezdtük figyelni. Rajta voltunk. Hát miért ne a külügyminiszter valamit bejelent? Oké, bejelentette a Martonyi János a valamit, már nem emlékszem, hogy mit, amit mi ugye megjelentettünk értelemszerűen a hirodó.hu oldalon, méghozzá a fő oldalon, egyébként valami oroszokkal kapcsolatban, és fontos hír is volt. Hát megnyugodtam, hogy ezt a küldetést sikerült teljesíteni, mert egyébként baromi jó volt mindig a hangulat a közmédiában, a hajnali telefonok, meg teljes agyrém, mindegy. Csörög a telefon, ugyanaz a hölgy, már emeltebb hangon, hogy de hát a Havasi Bertalan úr elmondta, hogy figyeljük a... De mondom, figyeltük, hát ott van itt oldalon. Biztos? Mondom, hát itt van előtte, mi raktuk ki persze. Jó, megnézi. 10 perc, megint csörög a hölgy, most már emelt hangon. Nincs ott. Mondom, de ha ott van, de hagyjanak már, kész. Jó, összevesztünk. 5 perc múlva Havasi Bertalan hív, hogy mi ez, mi történik. Elmondták, hogy mire kell figyelni. Nem figyeltünk Martonyi János, nem arra kell figyelni. Arra kellett volna figyelni, hogy ő bejelentette, hogy Martonyi János majd be fog valamit jelenteni. És az nem jelent meg. És mondtam, hogy... most akkor... És a csávó még utána hívta a főnökömet is, aki felhívott, hogy figyelj, hagyjuk már ezt, szabaduljunk már meg tőle, csináljátok meg úgy a hírt, hogy rakjátok későbbi időpontra Martonyit, és előj rakjátok be azt, hogy ő bejelenti, hogy majd Martonyi bejelent valami. Na? Szóval Havasi Bertalan nem áll komolyan. Te pontosan tudod, hogy mit műveltél a közmédiában, meg úgy általában a fideszes médiában. Én csak pár dolgot tudok, ilyen sztorikat, ami inkább ilyen hangulatos szakmai cucc. Légy színe.
3: Nekem a Havasi Bertalanról az a nagyon vicces, amikor ezt a iszonyatosan prosztó stílusát, amit ugye folyamatosan a kormánytól független újságírókkal szemben gyakorolt, és hogy nehogy Orbán Viktor közelébe mehessenek, azt most gyakorolja a sajátjaik felé is, és amikor a Déli Steffi megkérdezi tőle, hogy hát kinek a dolga eltartani a fideszes miért, akkor Fokhegyről oda vagy, hát a tulajdonosoknak. Igazából annyi volt, hogy ami most kikerült ebbe a hosszú dokumentumba, abból néhány rész, például amikor a nem tudom, valamelyik ilyen migrációs szervezetről bele kellett írni egy ilyen izét, hogy milyen bevándorlás támogató.
2: Állandó jelző.
3: Igen, meg egy ilyen mondatot, meg amikor a Bende Balázs még mindig nem volt hajlandó megadni a Joe Biden győzelmét. Ezek korábban ugye kikerültek, mert...
2: A máig is harcolódik, mert alakult.
3: Igen, szóval, hogy
1: de a Fox News is megadta neki, de a Vende az még.
3: Szóval, hogy ezek korábban megjelentek egy Direkt 36 cikkbe, tehát hogy valószínűleg volt már egy ilyen típusú kiszivárogtatása ennek egy részének. Én csak egy dolgot akartam mondani, hogy egyébként, ha így olvasgatjuk ezeket az ilyen, főleg szerintem ezeket az e-mail screenshotok nagyon érdekesek, hogy így emberileg hogyan csapódnak le ezek az ilyen politikai utasítások. És nekem az jött át, hogy van az a, tehát hogy ezek az ilyen megküzdési stratégiák jöttek át, ahogy próbálnak alkalmazkodni, próbálnak minél fájdalommentesebben alkalmazkodni, próbálják kitalálni, hogy majd mit fognak várni, meg ilyesmi. Tehát, hogy nekem ez a része volt érdekes, nyilván azzal együtt, hogy hát az a kép, ami ott kirajzolódik, az természetesen nagyon messze áll egy normális közszolgálati média működésétől.
2: Egyetlen egy rövid e-mailt pont ebből a gyűjtésből, ha már végignéztem, ami egy ugye tiltásként ment körbe itt a vezető szerkesztőknek, és csak pusztán ez az egy e-mail miatt az egész hűbe lebanztak, már rég el kellett volna takarodni, és most meg kussolniuk kéne. Bocsánat, hogy egy kicsit ilyen, de hogy igen. Tehát MTI, Magyar Távirati Iroda, vezető e-mail. Új tiltás lép életbe. Polgármestereknél nem használható az ellenzéki összefogás jelző, helyette azt kell írni, hogy baloldali. És itt a vége az MTI-nek.
1: Havasi Bertalan, értem, hogy most a belső szolidaritás vagy lojalitás megsértésével van elfoglalva, annyira vágyom egy interjúra vele.
2: Tényleg?
1: Hát, tényleg. Tehát ezt a dolgot én tisztáznám vele. Hogy én értem őt, mint vezetőt, hogy hogyan gondolkodik. Nem fogadom el. Csak először tisztázzuk azt, hogy mi adófizetők bepakolunk a közösbe valamit, és azért elvárunk valamit. Először ezt tisztázzuk, és ha ezt tisztáztuk, és egyetértünk ebben, utána dumálhatunk arról, hogy most elítéljük-e azokat, akik titokban egyébként ilyen dokumentumokat gyűjtögettek. Csak először nincs bennünk egy közös pont, addig nem tudunk tovább lépni a következőre. Tehát amíg nem gondolja ugyanúgy Havasi Bertalan ebben a témában, hogy a közmédiának mindenki által összedobott adófizetői pénzből mindenkit képviselnie kell, nem pedig az éppen uralkodó pártot. Ha ezt ő így, ahogy így mondom, elfogadja, utána tudunk azzal foglalkozni, és lehet, hogy a második pontjánál, az ő pontjánál egyet is fogok vele érteni, hogy hát vezetőként az tényleg ciki meg gáz, csak ezt...
2: Na jó, Tomi, de tegyük...
1: Azzal a biztonsággal mondom, hogy az már az első pontnál meg a fogunk
2: akadni. Tegyük fel, hogy elfogadja az első pontot, de akkor annak meg valami következményének kéne lennie, nem? Tehát akkor az van, hogy oké, és akkor én viszont ebben vastagon, na hát, akkor itt
3: És ennek leginkább
1: az a következmény a részemről, mert akkor a második pontnál már nem tudnál védeni a saját igazát.
3: De ennek alapvetően az a következmény, hogy ne ezek az emberek ezekben az ügyekben lehetőleg maradjanak csöndbe. Tehát, hogy bocsánat, tehát, hogy tényleg Németh Balázs aggódik a közmédia függetlenségért. Tehát ne vicceljünk már. Nem, tehát, hogy egyébként az egy valid dolog, hogy az új közmédia független tud-e maradni a Tisza kormánytól. Ez valid dolog, ha nem Németh Balázs mondja, és nem Havasi Bertalan, meg nem tudom ki mondja.
2: Abszolút.
3: Mert tőlük teljesen hiteltem.
2: Abszolút. Én tőlem annak idején, amikor tehát egy bizonyos idő az én távozásom után, és akkor kerestek, hogy adjak már interjút, meg beszéljek a közmédiáról, és jó sok időt vártam, mondtam, hogy jó, hát most már ilyen általános dolgokról tudok beszélni, nem konkrét ügyekről. És mindig megkérdezték, hogy így visszanézve, melyik volt az a pillanat, amikor fel kellett volna állni. És ugye ezt az ember, amikor benne van, akkor nehezen látja, ezt már ezzel szerelmesítem a történetet, hogy én meg miért voltam ott. És viszont szakmailag egyértelmű az volt az a pont, amikor kaptam egy olyan utasítást, hogy ellenzékkel kapcsolatos hír csak akkor jelenhet meg, ha a Fidesz már reagált rá, és a Fidesz reakciójának kell elő lenni, és csak röviden az, hogy mire reagált a Fidesz. Ugye ezt a gyakorlatot aztán láttuk egymilliószor, ebbe a gyűjtésbe is van. És ezt én, mint vezető szintén ugye így körbeküldtem a beosztottjaimnak. Na, az volt az a pillanat, amikor fel kellett volna állni, és az ehhez képest, amik itt vannak, még light. Tehát, hogy még nem jó, meg abszolút szakmaiatlan, vállaltam felelősséget, minden. De hogy ezek után tényleg azok az emberek, akik ezt kitalálták, megvalósították, a Fidesz alá begyűrték a közmédiát egy az egyben, mert az egész média törvénymódosítás már ugye, amivel indították az első két harmadat, erről szólt. Aktívan részvevő és aktív nyertesei voltak, úgymond haszonélvezői voltak, mint a Havasi Berci, vagy a Német Berci, nem Berci Berta, meg a Német Balázs. Tehát tényleg, hogy de mekkora bőr kell az arcra, hogy te tudod, hogy van a puttonyodban mondjuk 5000 aljasság, és kiállsz mégis, és azt mondod, hogy na de kérem. De hogy? De ezek az emberek, vagy lehasítják magukról ezeket? És úgy gondolnak vissza a 16 évre, hogy minden rendben van? Nem tudom elképzelni. Tehát hogy lehet ekkora arc?
3: Nem, hát erről ugye én kognitív diszonancia, hogy ugye
1: meg kell őket
3: kérdezni. A szememben, a székben ült. Szóval, hogy De hát erről volt, azt hiszem valami olyat mondott a Német Balázs, hogy a köztévé az nem fideszes volt, hanem patrióta, vagy valamilyen.
2: Na, ez volt
3: valamilyen.
2: Azzal is dolgoztam együtt egy darabig.
1: Azt is mondta, hogy ugye nincsenek tények, csak vélemények.
3: Ja, igen, ez az.
1: Itt egyet értettem, de szerintem ebből levezethető az, hogy ő ezt a kognitív diszonanciát amúgy István hogyan oldotta föl.
3: De hogy így csak azt akartam még behozni, hogy ami szerintem még súlyos, és ennek is nem feltétlenül látjuk meg a következményét, hogy nagyon sok, és ez nem csak a közmédia, TV2, MediaWorks-nek a megyei laphálózata, stb. Nagyon sok fiatal egyetemről, nem tudom, kikerülő média munkást ezekbe a struktúrákba szocializáltak bele. És nyilván az ő, nyilván most itt ugye elkezdődhet az, hogy most ki mennyire sáros, hogy most aki nem tudom én a egyetemről frissen kikerülve, főleg egyébként ráadásul mondjuk vidéken, ott ahol nincsen nagyon sok lehetőség, de hogy nem tudom, x évig csinálta, akkor ő ebbe bűnös vagy áldozat, de hogy alapvetően ez szerintem tényleg durva, hogy tényleg, mert nyilván valaki frissen bekerül, akkor azt nézi, hogy is ezt a fajta struktúrát látta, hogy itt az a mód.
2: Ez lesz a céges kultúra.
3: Igen, és de hogy neki kvázi, ő neki az a tapasztalata, hogy így kell újságot írni, hiszen ezt ebbe szocializálták bele.
2: Hát amikor nyilatkozott az a srác, aki a hiradó.hu-nál dolgozott, még az a kampányban volt, ugye? Választások előtt volt talán, mindegy, hogy hát röhögtünk, nyomtuk az entert a hülyeségekre, de hát úgy voltunk vele, hogy csak nem hiszik el ezt a sok maraságot, amit itt kiadunk.
3: De igen, ez nyilván ez is egyfajta önfelmentés, de ő legalább akkor az a kategória, aki legalább tudja, hogy ez nem korrekt.
2: Nem tudjuk.
3: Nem veszik komolyan.
2: Ezt a mesét adta elő.
1: Annyit a megfejtéshez, hogy azért nem úgy nézett ki ez a rendszer, hogy kiadnak egy közleményt, aminek minden szava hazugság. Hanem pont, mondjuk ebből 100-ból egy lehetett ilyen. Hanem, hogy 99 persze. Olyan volt, ami megint csak egy ilyen interpretációja a
3: valós tényeknek.
1: Hogy
3: igen.
1: Másra fókusz, igen. De hogy ott volt mögötte mindig egy olyan világkép, ami nap mint nap azért ott megtámasztódott Orbán Viktor és pártja, meg a politikai légkör által. És azok, amik ilyen konkrét hazugságok, hogy mit tudom én, mondjuk úgy áll a kamera felé, hogy nem látszódik a tömeg, meg abból volt szerintem nagyon kevés. Mert annál úgy nyilván megszólal a vészcsengő mindenkinek a fejében, hogy itt valami nem stimmel, de az összes többinél, ha már előtte 300 olyan átfolyt rajtad, hogy ez a fókusztolás, meg kitekerés, meg csúsztatás, meg hasonlók, ott megfőznek téged. Hiszen nagyon sok embert megfőztek.
3: Hát igen, de pont ez a fajta, tehát hogy pont ez az, ami súlyos, hogy tényleg tehát szakmailag ebbe szocializáltak bele egyébként nem is olyan kevés embert.
1: És furcsa volt hallgatni a pesti srácokat, a Dezse házaspárt, hogy ők hogyan élték meg, amikor a Media Forex-be bekerültek. Nem azt mondom, hogy sajnálni kell őket, félre ne értsétek.
2: Szerintem egyébként abban igazat mondanak. Ugye igen. Van ez a revans nevű próbálkozásuk, és ott is elmondták amiről azt, hogy élték meg. Én azt gondolom, hogy abban igazat mondanak, hogy valóban a pesti srácok, ez egy kicsit ilyen különutas volt, szegény különutasok, most aztán összemocskoltam őket. Szóval, hogy a különutas volt a fideszes nyilvánosságon belül, ez a Huth Gergelynek a személyisége, és Fideszen belüli magas szintű kedveltsége is szerepet játszott abban, hogy tényleg hagyták is őket, meg nem is, tehát hogy kicsit más volt, és aztán ez csak zsutty. Amikor beszippantotta őket a MediaWorks, ám de, ez valóban így van, és ezt így is úgy is élték meg tényleg, hogy a szabadságfokuk az jelent nagymértékben lecsökken. Csak hát ebből a történetből persze kimarad az, hogy de mi is vezetett oda, hogy nekik a MediaWorks megmentésére volt szükségük.
1: Oké. Okay. Molnár Áron Verebes István csatája. Azt mondta Molnár Áron Verebes Istvánnak, hogy az elkövetők mellé álltatok, nem az áldozatok mellé. A színész azt üzente Verebes Istvánnak, hogy vagy változtatok a gondolkodásotokon, vagy ahogy már mondtam, hallgassatok örökre, ugye arról szól ez a történet, hogy Verebes István írt egy cikket, és egy publicisztikát, és erre reagált Molnár Áron. Nehéz ezt röviden összefoglalni.
4: Máté, ugye, mert az már egy reakció volt.
2: Máté Gábor,
1: igen.
2: Máté Gábor beszélgetett Weisser Alindával.
1: Reagált, igen. Molnár, erre reagált Verebes. A színész azért szólalt meg, úgy érezte, Máté relativizálta Eszenyi Enikő zaklatási ügyét. Vége ennek a világnak, Gábor üzente ugye Máté Gábornak. Noár Verebes erre az állításra reagált, hogy nem Áron, soha nincs semmilyen világnak vége. Folyamatok vannak, amelyek vagy jobbat ígérnek, vagy beleragadnak a régi világba. A te fenyegető mondatod inkább ragadós, és Molnár pedig erre reagált, hogy ti, neki is neveztem, mamutok vagytok.
4: Amúgy Bajershoz hasonlította.
1: És lényegében fogjátok be, ti öregek, mert igenis megállt kell parancsolni ennek az abúzósnak, és ti elkenitek ezt a felelősséget, és ezáltal az abuzálók oldalára álltok. Röviden, stabilan.
2: Hát nem egyszerű ez az egész.
1: Nagyon
2: egyébként,
1: nem.
2: És valahol tudom, hogy most mindenki, sokan azt gondolják, igen, sokan azt gondolják, hú, ez a színész világ, meg a színház, meg a művész
1: nem,
2: világ.
1: Nem, ez a mi világ.
2: Ez globálisan is érvényes, abszolút. Abszolút. És ugye a Máté Gábor arról beszélt, hogy sok minden mellett arról is beszélt itt a buzálások kapcsán, örvény mellette, hogy manapság bűnnek számít, amit annak idején együtt röhögtünk a színházi büfében, és ez ugye tényleg van egy társadalmi fejlődés, régen teljesen normális volt, hogyha egy nő után fütyültek az utcán.
1: Hát, hogy a tanár pofán vágta a
2: diákot. Vagy hát, ugye erről beszéltünk, hogy nekem az igen, generációs különbség miatt nekem vannak ilyen élményeim. Manapság azért ez már minimum kínos, hogyha ez történt. Tehát, hogy van egy ilyen társadalmi fejlődés, nem püfölik a gyerekeket a iskolában, kivéve, hogyha igen, vagy pláne, hogyha egyébként árvák, szegények, és ha államra vannak bízva, sajnos nem fogunk tudni beszélni, hanem mindegy. Későn kezdtünk bele, és hogy ez lenne a relativizálás valahol, és én, tehát Áronnal, abban a teljes Molnár Áronnal, abban egyetértek például, hogy megbocsátani, az bocsáthat meg, akitől bocsánatot kérnek, és majd ő eldönti, akit a sérelemért, hogy ő megbocsátott vagy sem. Szerintem ez egy nagyon fontos, hogy ezt is el kell fogadni, hogy ha valaki azt mondja, hogy neki az a odavetett mondat, vagy akár mély megbánás, teljesen mindegy, hogy milyen szintűnek tűnik az a megbocsátás, de az neki nem elég, mert olyan a sérelme, akkor nem bocsát meg is, ez az ő dolga, az az ő érzései. Tehát ebben a Molnár Áronnak abszolút igaza van. A másik pedig ez a hogy abban viszont megint csak Áronnal értek egyet, hogy a véget kellene vetni ennek a régen így volt, és hát akkor abban a kultúrkörben, hogy akkor a büfében a színi együtt röhögtünk. Igen, ám csak nem lehet tudni, hogy ki miért röhögött. Tehát, hogy lehet, hogy ott olyanok is röhögtek, akin röhögtek, vagy aki a vicc, vagy aki a megszígyenítés tárgya volt, csak abban a hierarchikus rendszerben, ami a színház, meg a régi, aztán pláne ebben úgy tűnik, ugye pont ezekből az ügyekből, hogy most se, vagy annyira nagyot nem változott ilyen téren a világ. Egyszerűbb volt együtt nevetni saját magán, miközben belül szégyelte magát, mint az állat, mint hogy beleálljon ebbe a hierarchiába, és egy utolsó szerintem azon is el kéne gondolkodni, ezek tök jók dolgok, hogy kiderülnek a me too minden, tehát a buzálás minden, és de hogyha valaki ezt megbánja, bocsánatot kér, utána mit kezd vele a társadalom? Tehát, hogy mikor jön ez a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy most már visszajöhetsz, vagy befogadunk, vagy megbocsátottunk, vagy örökre tabularáza, örökre skarlátbetűs marad. Tehát, hogy egy rabló 10 évre bekerül a börtönbe, 10 év után kiszabadul, még van esetleg valamennyi eltiltása a közügyektől, de aztán a társadalom visszafogadja.
1: Meddig fideszes valaki?
2: De az is például.
1: Vagy volt fideszes.
2: De tényleg, tehát mondjuk, ha valaki, mondjuk Eszenyi Enikőnek mikor jár le úgymond a büntetése?
3: Szerintem ez attól is függ, hogy igazából ebből a most ha feltételezzük, hogy őszinte a bocsánatkérés, akkor abból igazából mi következik. Tehát, hogy szerintem az nagy...
2: Igen.
3: Tehát szerintem ez az jelentős részben azon kell, hogy múljon, hogy az, hogy valaki bocsánatot kér, és reflektál saját, sok esetben akár hosszú éveken, évtizedeken keresztül folytatott tevékenységére, akkor abból legyen valami konkrétum, hogy na ezt és ezt akkor most gyökeresen másképp fogom csinálni mától. Azt szerintem nem biztos, hogy szerencsés, hogyha ebből egy ilyen generációs ellentétet próbálunk csinálni, ami ugye itt a picit előkerült, de az viszont ennél sokkal károsabb, azt gondolom, hogyha ezeket valóban elkezdjük relativizálni, és hát ez csak túlérzékenység, meg csipkelődés volt, szerintem ez tényleg nagyon sokat árt, és ez nagyon káros. Ami viszont, ugye itt beszéltet, hogy ugye ez nyilván nem csak a színházra igaz, nyilván sok területen tény, hogy azért, mert valaki jó szakember, attól még nem biztos, hogy jól tud emberekkel bánni, és ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nyilván nagyon sokáig alapvetően az volt a hozzáállás, hogy az eredmények miatt nagyon sok helyen mindent eltűrtek. Szerintem az helyes, hogy nem, és főleg azért, mert azért azt mondjuk már ki, hogy azért, tehát hogy azért ezek nem ilyen megtanulhatatlan skillek, hogy valaki tudjon úgy egyébként csapatot vezetni, tudjon úgy akár erősen irányítani és tekintélyt kiparancsolni, hogy közben nem bántalmaz. Tehát, hogy ezek azért megtanulható dolgok, és azt szerintem, hogy nem fed el mindent az, hogy egyébként ő szakmailag jó, de közben emberileg milyen, azt szerintem tényleg előrelépés.
1: Hú, hát méltatlan egyébként, hogy ilyen keveset beszélünk erről a témáról, most jöttem rá, de majd akkor ezt átmentjük később egy teljes blogban. Nagyon röviden akkor összefoglalom, hogy azért nem lehet itt bármilyen statementet kimondani, mert például ez a relativizálás dolog. Tehát emlékszem, amikor a heti hetes reunion-t csinálta meg Gulyás Márton, és hát sarokba szorította Verebes Istvánt, hogy, és bevágott ilyen jeleneteket, hogy 10-15 évvel ezelőtt, hogy beszélt Hernádi Judittal, meg Szili Nórával a műsorban Verebes, és utóbánja ezt akarta kihozni belőle Gulyás Márton, azt mondani, hogy szerintem egy nagyon méltatlan riporteri mozzanat volt, és szerencsétlen Verebes mit tudott mondani, hogy igen, hát ez valószínűleg nem fért bele. Konkrét azt hiszem így fogalmazott, miközben ott abban a kontextusban simán belefért azokkal a nőkkel, ott abban a korban, ott rendben volt. Ezzel nem akarok semmire utalni, csak azt, hogy mennyire ingoványos ez az egész talaj. Bocsánat kérés. Azért ezek színészek, tehát Eszenyi Jenikő síró hangon kiállna, hogy bocsánatot kérek, és akkor itt visszautalva Istvánra, akkor onnantól kezdve tabularázza, és persze nyugodtan rendezzen meg hasonló, hogy basszus, ezek színészek. Engem nem ez érdeke, nem, ez sajnos olyan, mint az alkohol, hogyha valaki ezt előtte csinálta, szomorú, akkor oda kell rá figyelni. Nem tudsz mit csinálni, mert lehet, hogy abban a pillanatban ott tényleg megbánja, mert mondjuk a karrierjét akarja folytatni, érted? És utána meg valami más reflex kapcsol be benne, amikor 3 nappal később éppen rendezés valaki elszúr valamit, és ugyanazok a reflexek.
2: Hát ezek lennének a tettek.
1: Én egyébként
3: meg ezzel lehet dolgozni.
1: Igen.
3: Akkor belé kell tenni mondjuk egy szervezetpszichológust, vagy egy, nem tudom, el kell küldeni kell terápiára, és akkor ezen lehet dolgozni.
1: Az se volt meg feltétlenül minden. Szóval a lényeg az, hogy ez tényleg egy baromi ingoványos talaj, én csomó dologban Molnár Áronnal vagyok. Érdekes mondom, mert én ilyen típus vagyok, én is csomószor, ha nem is csomószor, nagyon későn sajnos utóbb, de beleálltam sztorikba, ügyekbe, és a környezetem, főleg az idősebb generáció ugyanezeket mondta, mint Verebes, hogy jaj, hát minek, meg izé, meg csak magadnak ártasz. Én olyan típus vagyok kicsit, mint Molnár Áron. Még ha egy 1000 más dologban meg lehet, hogy nem értek vele egyet, de ebben valahogy az ő oldalán vagyok. Köszi. Köszi, ez volt a provokatőr, viszontlátásra.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A borműsort hallják a Spirit FM-en, Róna Jegon vagyok, jó napot kívánok. Somodi Sörmös ezt a szerkeszti a mai adást, és a 10. Vulkanikus Borok Fesztiváljára készülnek Gyöngyöspatán, és hát olyan helyszíneket találtak, amiknek már a nevük is zseniális. Széleskedvű rendezvényház és 7-szintes pincefalu. Ez a két meghatározott helyszín ehhez a fesztiválhoz, és a szervező Hoffmann Tibor, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát a széleskedő rendezvényháznak a nevében benne van, hogy mire készüljön, aki oda betér, igaz?
2: Így van, ez a településnek régen létrejött egy ilyen rendezvény központja, és hát egy patai nótáról jött a neve, amiben szerepel a széles kedve van a legénynek, vagy valami ilyesmi kitétel.
1: Mi az, hogy valami ilyesmi? Nem is tudná elénekelni nekünk?
2: Hát figyeljen, én nem vagyok patai, én gyűjtment vagyok, úgyhogy megtanultam, hogy aki gyűjtment, az örök életében gyűjtment marad patán, úgyhogy én nekem felmentésem van ezzel ott.
1: Mázli, mert szavát fogta volna. De hát majd ott lesz a gyöngyöspatai hagyományőrző népdalkör. Na, ők majd el fogják énekelni biztosan, mert hogy a megnyitón közreműködnek. A megnyitó augusztus 28-a péntek, úgyhogy ez a hétvége, a kijelölt hétvége. Mire készüljenek a látogatók?
2: Hát ugye a péntek az egy ilyen felvezető nap mindig, akkor van a megnyitó, akkor tartunk mindig egy úgynevezett mesterkurzust, ami egy ültetett borkostoló valamilyen témára kihegyezve, és hát most pénteken lesz még koncert, lesz még dűlőtúra pikapokkal, úgyhogy, és lesz egy sétálókostoló is ott a rendezvényház mögött, és aztán a fő nap, a szombat, amikor különböző vulkanikus borvidékekről meghívott vendégek és a patai borászok kínálják a boraikat a hétsoros pincefaluban, amit említett is, sétálókostoló keretében.
1: A vulkanikus borokról beszéljünk már pár mondatot, meg arról, hogy ez hogy tartja össze a borászokat ez a talajfajta?
2: A vulkanikus borok azok olyan borok, amelyek vulkanikus termőhelyről származnak. Ugye ilyen Magyarországon Tokaj, vagy a Badacsony, vagy Somló, és hát ilyen Gyöngyöspata és a Mátra egy része is. A gyöngyöspatai termőhelye az úgy néz ki, hogy van egy ilyen andezites, riolitos alaptalaj, és aztán e fölött ennek a málladékából képződött nehéz agyag, és ez adja a gyöngyöspatai boroknak azt a kifejezett zamatosságát, amivel bírnak.
1: És hát ezek szerint számon tartják azt, hogy kinek van még hasonló talajról származó jó kis bora, mert hogy ez a meghívás, ez erről szól. Össze is tudjuk vetni majd, hogy az egyik és a másik hasonló borokból milyen különbségeket tud mégis felmutatni?
2: Természetesen, tehát pont ez is a cél, hogy a kóstoló vendégeknek lehetősége legyen megkóstolni az egyik helyen, a másik helyen termett szőlőből készült borokat, és megpróbálja megfejteni, hogy mi a különbség. Ugye azt lehet tudni, a somló ez mindig ilyen nagyon ásványos, nagyon sós karakterű borokat ad, és hát különböző termőhelyek Toka és Badacsony, vagy Patna, azok pedig részben kicsit mások. De ezek nyilván a kóstoló számára egy ilyen izgalmas feladat.
1: Amennyire én tudom, két nagy rendezvényük van, a Patai Bor és Tor Fesztivál, az ugye január környékén, január vége felé aktuális, hát disznótoros, meg ez. Számon tartják a szakmában, meg a borászok között, hogy lesz ez és jönni kell?
2: Hát én nagyon remélem, hogy számon tartják. Az a célunk, hogy Gyöngyöspata beírja a nevét a fogyasztók és a szakma fejébe ezekkel a rendezvényekkel, és hát ugye ez a 10. fesztiválunk, ez a fesztivál, ez azért is különleges, és azért is úgy gondolom, hogy nagyon sok vendégünknek nagyon kedves, mert ennek a fesztiválnak az az alulról szerveződő jellege ez a 10. évre is megmaradt. Van egy ilyen nagyon bájos esetlensége ennek a rendezvénynek, amiben a gyűjtment borászok és a helyi lakosok együtt tesznek valamit a településért, és mutatjuk meg azt, hogy mi mindenért izgalmas Gyöngyöspata. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez már számon van tartva, mert ez a célunk vele. Egyébként van egy harmadik fontos rendezvényünk is, ami szívemnek nagyon közeli, ez a Kéfrankos Kadarka és Régi Magyar Fajták Fesztiválja, de ezt egyelőre még csak 4-szer rendeztük meg, úgyhogy még nem vált annyira.
1: Nincs meg az én fejemben sem. Az mikor van, vagy mikor lesz?
2: Az általában májusban szokott lenni, idén is május végén volt. Kiváló időpontban, mert ugye akkor még már nagyon jó idő van, de még nem lesz véletlen annyira, vagy nem szokott akkor a rekkenő hőség lenni, mint augusztusban. És hát minden évben reménykedünk, hogy na, idén nem lesz rekkenő hőség, most is ugye még előtte még bízunk benne, hogy most kidühöngi magát ez az időjárás, és a fesztiválra pont jó lesz.
1: Minden. Hát azt mondják, hogy augusztus 20-a után egy kicsikét enyhül majd a meleg, és hát akkor jön a 10. vulkanikus borok fesztiválja a Gyöngyöspatán, úgyhogy a legjobb kor, ha igaza lesz az időjárás jelentésnek. Hoffmann Tibor, minden jót kívánok hozzá, jó időt és jó borokat!
2: Nagyon-nagyon köszönjük!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: serceg a bakelit.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ha már említettük azt, hogy Gyöngyöspatán milyen eseményre készülnek, és hát megismétlem át, ha valaki most kapcsolódik be a műsorba, és nem hallotta, hogy jön a 10. Vulkanikus Borok Fesztiválja augusztus végén, akkor most itt az alkalom, hogy megismerkedjünk egy-két pincészettel is Gyöngyöspatáról. Itt van rögtön Páger Mátyás borász a vonalban, a Páger pincészet. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Arról beszélgettünk az előbb magának a fesztiválnak az ürügyén, hogy az, hogy vulkanikus borok fesztiválja, és hogy vulkanikus borok kóstolója, az egy kicsikét meghatározza azt is, hogy mire számíthatunk, de vajon vulkanikus talajon borászkodni az milyen?
2: Hát a vulkanikus talaj az mindig egy nagy előnye, egy bortermelő vidéknek, így a Mátra régió is ilyen kiemelten szerencsés régió. Vulkanikus talajon mindig valahogy ásványosabb, mindig valahogy gazdagabb borokat lehet készíteni, és hát ezt próbáljuk megmutatni így a fesztiválon, a fesztivál keretén belül is.
1: Azt én jól érzem, hogy a vulkanikus borok azok most divatosak?
2: Hát én szerintem ezek mindig is divatosak voltak, tehát a magas minőségű borok azok általában a vulkanikus területekről jöttek, vagy hát onnan biztos, hogy magas minőségű borok jöttek. De igen, talán ezt lehet mondani, hogy ennek van most megint egy reneszánsza, és ezt szeretik az emberek így megkülönböztetni a többi bortól.
1: Meg hát nincs olyan sok vulkanikus talaj, ahol jó bor készül, tehát itt Európában sem tolonganak így olyan van. Nagyon sokan. Ebben mi speciál jók vagyunk, és hát Gyöngyöspata is ezek szerint kiemelt lehet. Hogy írná le azt a bort, amit a vulkanikus talaj ad? Ásványos, vagy savas, vagy milyen?
2: Hát alapvetően ásványos, mindenféleképpen az ásványosság az, ami kiemelkedi a vulkanikus talajokon készült borokban. De hát itt azért nem csak az ásványosság, hogyha mondjuk most pont Gyöngyöspatáról beszélünk, és a mi terroárunkról beszélünk, akkor itt azért a talaj az egy sokkal összetettebb talaj, tehát amikor a Mátra illetve a kékes, mint szupervulkán ugye megszületett, akkor gyakorlatilag a Pannon-tenger üledéket felgyűrve maga mellett megalkotta azokat a kis dombokat, lankákat, amin most borászkodunk. Később pedig a vulkanikus tevékenységből adódóan ez beletemetve gyakorlatilag vulkanikus kőzetekkel, hamuval, mindenfélével. Így egy elég kevert és vegyes talaj van jelenleg Gyöngyöspatán, tehát hogy a vulkanikus kőzetek és hamuk alatt még azért megtaláljuk a Pannon-tengeri üledék meszes részeit is, ami segít ugye a sav megtartásban, általában inkább a messzesebb területek adnak savasabb bort, és a vulkanikus talajok pedig az ásványosságot biztosítják. Most a Mátra az azért különleges, mert hogy itt mind a kettő egyszerre van jelen.
1: Amikor kialakul egy borászat szortimentje, az mennyire köti magát utána maga a borász, aki kialakította? Tehát tudom, hogy nem egy régi borászat az önöké talán évtizedes. Igen, nyilván, az eleje az úgy alakul, hogy kísérletezünk, mi legyen, miben vagyunk a legjobbak, mi itt a legjobb. Aztán, ha ez létrejön, az onnantól köti is az embert.
2: Igen, hát én is, mint szerintem mindenki, kísérletezéssel kezdtem. Tehát ugye itt, hogyha az ember elültet egy szőlőt, akkor az hosszú távra szól. Tehát, hogy egyrészt 4 év, mire termére fordul egy ültetvény, másrészt azt évtizedeken keresztül, akár egy évszázadon keresztül lehet művelni és arról bort készíteni. És amikor fajtát választ az ember, akkor azért számba kell vennie azokat a tényezőket, amiknek meg kell felelni ennek az ültetvénynek. Egyrészt a klíma viszonyoknak megfelelő fajtát választ az ember, másrészt igazából a jelenlegi kereslet az, ami ezt meghatározhatja, de Gyöngyöspatán és itt a környéken mi a Kárpát-medencei fajtákban hiszünk, tehát mi próbáljuk akár régi magyar fajtákat visszahozni a szortimentbe, de mindenképpen a főfajtánk az a kékfrankos, és ez az ászlós hajó, amire felülünk mindannyian Gyöngyöspatán, mint borászok, tehát az egy nagyon fontos fajta. De igen, tehát hogy visszatérve a kérdésre, abszolút a kísérletezés során gyakorlati tapasztalatokat szerezve alakítja ki az ember a portfólióját és a fajta választást.
1: Nem válik egy kicsikét önismétlővé így az ember? Azért a borászat az egy alkotás, és erről ritkán szoktunk beszélni, de főleg akkor, hogyha kézi manufakturális módon készül, és nem nagyipari módon, akkor az egyfajta művészi termék.
2: Ez így van. Én abszolút így tekintek a boraimra. Tehát ez számomra nem csak egy élelmiszer előállítás, hanem egy önkifejezési eszköz.
1: Na, hát és éppen ezért kérdezem, és lehet helytálló az előző kérdés, hogy nem önismétlő egy picit a dolog, mint amikor újra ugyanazt a képet festi a festőművész.
2: Nem feltétlen. Tehát, hogy bár vannak olyan bor típusaim, amik nagyon beváltak, és azt évről évre keresik a fogyasztók, például ilyen a narancsborom, ezt próbálom tényleg mindig
1: a legendás Gyöngyöspatai narancsligetekből, igaz?
2: igen. Nyilván itt azt tudjuk, hogy a narancsbornak nincs közel magához a narancshoz, mint gyümölcshöz. Ez a színére utal a narancs, és egyébként Tramini és Cserszegi a fajta, amiből készítem, nek a küvéje, és gyakorlatilag egy fehér szőlő, ami héjóban erjesztve, és ebből születik ugye a narancsbor. Szóval van egy ilyen termék, van egy ilyen bor, amit minden évben próbálunk ugyanúgy elkészíteni, de egyébként egyrészt az évjárati hatások mindig változnak, és mindig újabb és újabb kihívás elé állítja az embert, és ez valahogy inkább olyan, hogy minden évben próbáljuk egyre jobban elkészíteni és csiszolgatni a bort. Tehát, és ugye szemben mondjuk a sörösökkel, akik bár akárhány főzetet le tudnak főzni egy évben, nálunk egy esély van, tehát egyszer születenünk egy évben, és minden évben csak egyszer jön el ez az esély, hogy most megcsináljuk még jobban idén azt, amit tavaly szintén megpróbáltuk elkészíteni.
1: Augusztus 28-29-én ezeket majd jól meg is lehet kóstolni most a széleskedvű rendezvényházban, meg a hatszintes pincefaluban, ugye Gyöngyöspata két helyszíne. 6 igen. Vagy 7? 7 szintes.
2: 7 szint.
1: Hát én kérek így elnézést, elvettem semmi egy szintet.
2: Így van.
1: Viszont mikkel készülnek?
2: Alapvetően a Vulkanikus Borok Fesztiválja az úgy épül fel, hogy a helyi borászok kinyitják a pincéket, és próbálunk minden helyi borász mellé meghívni egy vendégborászt más vulkanikus területekről, tehát jellemzően Magyarországról, és hát itt ugye Somló, Tokaj, Badacsony környéke, esetleg Eger, tehát ezeket a vulkanikus területeket próbáljuk összegyűjteni, és innen a általában inkább kisebb kézműves pincéket hívunk meg, tehát olyan pincéket, ami nem egy nagyobb manufaktúra, hanem valahogy egy picit ezt a kézműves borászatot képviseli. És régebben volt egy külön fesztivál Gyöngyöspatán, ez még pedig ez a pincepörkölt főzőfesztivál, de most mi ezt a kettőt összefésültük, és egyszerre van megtartva, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha végig sétál az ember ezen a kis szerpentinen, ami pincékkel van tűzdelve, ott mindenhol rotyog valami a pince előtt, és minden pincénél talál egy vendégborászt, egy borászt. Nem egy óriás tömegrendezvény, tehát hogy itt minden borász megszólítható, minden borásszal le lehet ülni, beszélgetni arról a borról, esetleg, hogy mi van mögötte azon túl, hogy ez egy szeszes ital, tehát hogy pont ez, amit beszéltünk, hogy itt meg lehet ismerni magát a készítőt és a gondolatokat a bor mögött. Ezen kívül számos gasztronómiai élmény várja az embereket. Nyilván itt a bográcsokban főtt ételek mellett mindig kint szokott lenni a helyi asszonyokból álló kis tészta készítő manufaktúra, ez a patai csík, ami ott helyben frissen gyúrt tésztából készítenek. Ez gyakorlatilag egy friss tészta kifőzve, és ezt különböző ízesítésben kínálják. Mindig megjelenik a patai töltés, mint palócétel, ez gyakorlatilag egy töltött káposzta, csak itt úgy hívjuk, hogy patai töltés. Ezt is többféle módon, többféle ízesítésben készítik, van a kukoricás töltés, a sima töltés, szóval ez is egy ilyen különlegessége a régiónak. Számos kisebb akusztikus zenepont van a fesztiválon, tehát nem nagy koncertekre kell gondolni, hanem inkább ilyen kisebb lokális mini koncerteket próbálunk a hegyet, ezzel próbáljuk a fesztivált színesíteni. Nálam az alsó pincesoron, én a patak mellett vagyok a legalsó pincesoron, nálam általában egy ilyen nyugodtabb, ilyen kicsit ilyen jazz zongor zene mellett lehet iszogatni, egy ilyen szalmabálából épített kis rögtönzött kerthelységet próbálunk ott mindig kialakítani, és nagyon kedves barátom szokott mindig eljönni zenélni, Geró, aki a zongora játékával.
1: De hát ez egy jó buli.
2: Ez egy jó buli. Ez egy jó buli, és az a jó benne, hogy 7 szintes, minden hét szinten egy picit más hangulatot talál az ember. Tehát van, ahol egy kicsit, hogy is mondjam, a népi zene dominál, nálam általában inkább ez a lounge, ez a jazz zene, kicsit föntebb, ott megint egy más hangulatot talál az ember, tehát hogy ez mindenképpen egy jó buli. És hát egy nagyon-nagyon kellemes másfél-két napot lehet eltölteni itt ezen a fesztiválon.
1: Hát legyen így, és kívánom, hogy jó idő legyen, és jó borokhoz, jó ételek, és jó zene, és akkor Páger Mátyást is a Páger pincészetben elégedett látogatók fogják kísérni, amerre lép.
2: Köszönöm. Így van, köszönöm szépen.
1: Páger Mátyást hallották, és menjenek a fesztiválra.
2: Jöjjenek, így van. Köszönöm, minden jót.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Nem sokára jön a 10. Vulkanikus Borok Fesztiválja, ennek szenteljük a mai borműsort itt a Spirit FM-en. Hallottak már arról, hogy milyen programok várják a látogatókat, szóltunk már arról, hogy egy pincészet, a Páger pincészet mivel készül, menjünk még egyel arrébb. Az Amphora Arkhoz fogunk benézni, Gyurkó Zsolthoz. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Azt olvasom, hogy organikus módon művelik a szőlőültetvényeiket. Szerintem vannak olyan borfogyasztók, érdeklődők, akik azért ezzel nincsenek teljesen képben, hogy ezt hogy kell elképzelni, ez micsoda?
2: Nagyon egyszerű, az organikus mód valójában visszatérés a természethez. Inkább mondanám a bioszó, talán az népszerűbb a kedves fogyasztók körében. És a bioszó pedig azt jelenti, hogy nem használnak a szőlészek vegyszert, vagy vegyszer alapú szereket a permetezéshez, tehát csak természetes módon próbálnak védekezni a szőlőkultúrában, például gyógynövények főzeteivel, narancsolajjal, zsúrlóval, csalánlevéllel, hasonló módon próbálkoznak.
1: Magyarán szóval, ami bekerül végül a palacba, azt a természet adja nekünk, nem a különféle kemikáliák.
2: Így van, ez a lényeg, hogy a lehető legtermészetesebb módon nyerjük ki azt a szőlő gyümölcsöt, amiből később must lesz, és a bor, és ami ebből készül, a lehető legtermészetesebb lesz.
1: Ez a biobor, ez most egy jó hívó szó, én azt tudom, de arról nem szoktunk beszélni, hogy ez a borász szemszögéből egy egészen másfajta működés, mint a hagyományos, hát ugye ma már az a hagyományos, ami nem a hagyományos.
2: Igen, nehezebb dolga van a nem hagyományossal, tehát a bióval, vagy a természetessel, vagy az organikussal, hívjuk bárhogy, mert elég nagy a kockázat, hogyha esetleg a pincében történik valami a borral, és akkor nyilván ez azt is jelenti, hogy ilyenkor egy biodinamikus, vagy egy bió, vagy egy organikus borász nem igen avatkozik be a folyamatokba, természetes módon hagyja végigmenni az erjedést, és természetes módon fogja lepalackozni, tehát nem használ semmiféle szűrést vagy derítést, és ezek a borok, bár nagyon természetesek és nagyon finomak és nagyon komplexek, gyümölcsösek, a szőlő eredeti ízvilágát képesek visszaadni, egy borász számára mégis egy kicsit kockázatos ez a fajta út, hiszen nem tud beavatkozni a bajban, akkor bízik a természetben vagy a jóistenben, hogy majd segít, és akkor nyilván ezek a borok a végén mégiscsak finomak és ízletesek maradnak, és ha persze nem sikerül, akkor egy ilyen borász akkor azt mondja, hogy semmi gond, akkor én azt nem fogom felhasználni, ezt az alapanyagot, az én boromat nem hozom forgalomba, de attól még egy nagyon finom pálinka lehet belőle.
1: Aha, tehát olyan nincs, hogy elvész.
2: De van, de a végén, ha már pálinka se lesz belőle, akkor nyilván akkor elvész.
1: Hát igen. Viszont beszéljünk egy kicsikét erről a borvidékről, a Mátrairól. Mert szerintem az egy érdekes dolog, hogy nagyra becsüljük azokat a borvidékeket, amelyek a vulkanikus talajon gazdálkodva termelik a boraikat. Nagyon divatos ma a vulkanikus talaj, és az azon készülő bor, viszont a Mátrai borvidékről jóval kevesebb szó esik, mint mondjuk Tokajról.
2: Igen.
1: Fájó ez?
2: Hát fájó egy kicsit, ezt el kell így ismerjük, hogyha egy kiállításra elmegyünk, akár Magyarországon, akár külföldön, akkor nekünk magyarázni kell azt, hogy a Mátra hol van egyáltalán, még a térképen is néha meg kell mutatni. Kicsit mesélni kell róla, hogy ez azért régebben egy komoly borvidék volt, ahol nagyon nagy mennyiségben termeltek borokat, és kiváló minőségben is exportáltak borokat, és hogy a vulkanikus szó mit jelent, hogy milyen az altalaj, tehát változatos, egyrészt bazaltos, andezites, de vannak tufás részek is, ami egyrészt nagyon-nagyon ízgazdag szőlőgyümölcsöt képes teremni, másrészt pedig hozzáadja az ásványosságot, amit mi is szeretünk, és a fogyasztók is nagyon szeretnek.
1: Miért Amphora? Mert hogy nem csak a neve képviseli ezt, hanem igen, használja is az amforákat.
2: Igen, ez egy szerelem. Tehát ezt nem lehet túlmagyarázni. Én ebbe beleszerettem, kipróbáltam 5 évvel ezelőtt, hogy milyen az eredeti és itt 6000 éves kultúráról beszélünk, hiszen a grúzok Vevriben már készítettek bort 6000 évvel ezelőtt, aztán természetesen az olaszok is élen jártak az amforában készült borokkal, és én pont egy olasz amforát próbáltam ki, és nagyon beleszerettem, teljesen más ízvilágot képes adni a bornak, nagyon hosszú az erjedési időszak, több mint egy év általában a vörösboraimban az erjedési folyamat, és egy nagyon komplex, nagyon különleges ízvilágot képes így kölcsönözni a boraimnak.
1: Ezt szokták értékelni, tudjuk ezt mi értékelni, ha megkóstoljuk? Tehát képbe kerül a látogató mondjuk egy ilyen borfesztivál esetében, hogy ja, hát ez így egész más.
2: Igen, igen. Az én amforáimat ilyenkor meg szoktam nyitni, és szoktam kóstolókat mutatni a kedves vendégeknek, és rájuk bízom, én soha nem mondom azt, hogy mit szeretnék, ha ők éreznének, vagy én mit érzek, mondják meg ők, hogy mi a véleményük, és az ő szavaikkal élek most, általában azt mondják, hogy hát ez fantasztikusan gyümölcsös, és tényleg nagyon intenzív ízvilága van.
1: Nem mondom, hogy terjedjen az amfora, mert akkor a különlegességét elveszíti, de azért egyszer meg kéne kóstolni valóban egy ilyet. Úgyhogy el kell menni önhöz, és meg kell kóstolni az Amfora Arkban Gyurkó Zsolt borait az amforákból, igaz?
2: Köszönöm, és várok mindenkit szeretettel.
1: Ez lesz a megoldás, és tessék elmenni Gyöngyöspatára augusztus 28-29-én, mert ott nem csak Gyurkó Zsolt, de ő is várja a kedves látogatókat a 10. Vulkanikus Borok Fesztiválján. Ez volt ma a borműsor itt a Spirit FM-en. Örülök, hogy velünk tartottak ma is. Ne feledjék, minden hétvégén mindenfelé az országban vannak különféle borfesztiválok, borkóstolók, érdemes ismerkedni ezzel a kultúrával, csak ésszel okosan, óvatosan. Minden jót kívánok, egészségükre!
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, kétkerék, vagy épp négy kerék.
3: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
4: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
3: A tervezethez képest ugyan kicsivel később, de jelentkezünk valamelyest Silverstone-i visszatekintővel, de főként inkább aktualitásokra próbálunk reagálni Gergővel. Itt a nyári szünet második felének, első felének a végén nagyjából, hogyha lehet így szegmentálni ezt az egészen hosszú és eléggé hektikus időszakot, amit így a versenynaptár kiírásával sikerült összehozni. Erről ugye már beszéltünk korábban egészen sokat, hogy azért itt van egy kisebb törés, akár logikailag, akár dinamikailag is a 2026-as szezonnal kapcsolatban, de ami igazán fontos, hogy itt a Pitlane Podcast 191. alkalommal. Sziasztok!
4: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Hát ugye én jeleztem előre, hogy én nem leszek, Isti pedig végül magára maradt, és úgy döntött, hogy akkor így most egyelőre nem érzi magában az erőt, meg hogy azért csak Szabin van, úgyhogy ezért maradt ki egy adás. Megtörtünk amúgy egy szerintem rohadt hosszú menetelés, mert nem tudom hány héten keresztül volt most zsinórban adás, tehát hogy én nem számoltam. Tehát megnézted, hogy mikor volt utoljára, hogy nem volt kimaradt valami?
3: Nem, de majd a következő adásra megnézem.
4: Igen, úgyhogy hát sorry, mind a ketten most egy rövidke kis szünetet, szabit tartottunk, fogalmazhatunk így, ugye én elmentem a hanyatló nyugatra, Ausztriában voltam egy pár napot, és hát őszintén szóval nagy hiba volt, mert pont azt beszéltük a feleségemmel, hogy kéne lottót nyerni, és mikor kiköltözni minél hamarabb, mert hogy ugyancsak 2-300 kilométerrel van arrébb, vagy 3-400-zal, de hát azért mégiscsak egy más világ ez a hanyatló nyugat, úgyhogy...
3: Meg hát a hegyek azért menők.
4: Hát igen, meg nyilván, hogy mondjam, az egész életfelfogás, meg ami ott van, tehát ugye főleg ugye nyilván a hegyekben voltunk, meg Salzburgból, tehát Bécsben nem voltam, nem tudom, hogy ott most milyen a helyzet ebből a szempontból, de így... Így tényleg nagyon feelinges volt, meg rohadt jó volt az egész, úgyhogy lottóra próbálunk most rámenni, hogy hát ha sikerül, és akkor ki lehetne költözni.
3: És akkor mit fogsz terelgetni? Birkákat, hegyi kecskéket, vagy teheneket?
4: Nem, én a kutyákat fogom továbbra is, aztán majd meglátjuk, hogy a kutyák épp mit üldöznek, de nem volt semmi ilyesmi, úgyhogy én itt voltam, Isti meg belföldön jött-ment, ugye?
3: Így van, én a Balaton déli partján hesszeltem egy héten keresztül, nagyon jó volt, tehát, hogy amit egyébként így szerettem volna, az mind összejött, és az a legjobb az egészben, hogy nem kellett utazni. Tehát, hogy nekem ez így egy ilyen nyugalom volt, hogy nem kellett menni sehova.
4: Ja.
3: Hanem, tehát, hogy így van, így van. Uh-huh. Hiszen ugye kettőnk közül én vagyok a világlátottabb itt a GP-t tekintve.
4: Hát pont azon gondolkoztam, ez volt a másik, amit így azért innen is üzenem bárkinek, akinek van köze hozzá, hogy aki ezt az M1-es feltúrás, felbontást azt így kitalálta, hogy 46 kilométer, 46.
3: Mennyire futottatok bele?
4: Hát, kifelé nem volt vészes, de ott is volt olyan, hogy háromszor nekem jöttek, mert úgy össze-vissza van terelve, tehát hogy tényleg tehát lekövetni is egy borzalom. Visszafele már egy kicsit, tehát ott volt. De tehát az az érdekes, na mindegy, örülünk, hogy itt vagyunk, mindegy, mindjárt beszélünk majd nyilván MotoGP-ről is, ne haragudjatok. De hogy az volt a rohadt érdekes, hogy...
3: De hogy az van egyébként, hogy így a Gergővel most beszélünk, azóta, hogy ő is elment Szabira, igen, meg én is elmentem Szabira először.
4: Úgyhogy meg lehet is, hogy ezt kivágja. Na mindegy. Szóval, hogy az volt az érdekes, hogy ott, ahogy megkezdődik a terelés Tatánynál, vagy Tatabányánál, hogy akkor ott beérkezettek az autók, és így megállt az egész. És én azt néztem, hogy volt időm arra, hogy kiszálljak a kocsiból, ott nézegettem. Hogy
3: tehát konkrétan beállt, mint a satú.
4: Beállt, és akkor teljesen, tehát hogy ahogy itt terelgetve van össze-vissza, így teljesen random pontokban így megálltunk, és akkor álltál 10 percet, majd megint ment. Tehát egy másfél-két órát elbuktunk, úgyhogy pont gondolkoztunk rajta, hogy ugye annyira jó volt ez, hogy októberben mondjuk megint elmegyünk Ausztriába, akkor gondolkoztam rajta, hogy ezt a terülést főleg visszafelé úgy, ahogy van, én el fogom tehát kerülni, a egyesen majd lemegyek, azt megyünk végig. Tehát ez, aki ezt kitalálta, azt is tényleg az a legidegesítőbb, hogy látod, hogy kilométereken keresztül semmit nem csinálnak, de semmit, tehát hogy egy kapavágás nem történik. Tehát, hogy tényleg, aki ezt kitalálta, vagy akinek van valami valami kontaktja, hogy ezt hogy lehet, mert ugye ráadásul visszafelé úgy van megcsinálva, hogy szinte végig egy sáv van. Tehát nem igen. Az, hogy legalább ugye duplába. Úgyhogy majd ha mentek Ausztriába, majd nektek is.
3: Ó, hát mi ezt végigjártuk ugye most Németország felé is, én meg ugye ki. Brno felé is ugyanígy. És meglepő módon mi folyamatosan tudtunk végig közlekedni oda-vissza. Oké, visszafele jobb volt, mert ugye akkor vasárnap jöttünk vissza már este felé, amikor úgy kicsivel kevesebben közlekedtek, mert ugye vasárnap viszonylag későn közlekedtünk arra felé.
4: Hát akkor
3: de egyébként
4: jó.
3: Engem az meglepett, hogy mind Csehországba, mind a németek felé így szerdai indulással egészen korrekt.
4: Mert ott mondom, ott két sáv menni. Van, de visszafelé ugye az egy-egyes bontás, ez valami halál. Tehát ez pusztulat. Tehát ilyen a világon nincs, hogy 46 kilométeren keresztül egybe fel van túrva. És mindezt 2029-ig. Na mindegy, kezdjünk bele most már kicsit, MotoGP-zünk így 5 perc után, vagy
3: gondolod, tudom,
4: hogy akkor... valamit szeretnél a te a nyaralásodról megosztani?
3: Ja nem, tehát nekem ilyen Balatonparti hesztelés volt az egész, tehát hogy semmivel sem tettem többet az ügy érdekében, mint amennyit minimum muszáj volt. Jó, elmentem mozogni, meg futni, de hát az járulékos én idő, hogyha lehet így fogalmazni. Na! Silverstone-ról nem fogunk nagyon sokat beszélni, de valamilyen szinten azért van restanciánk, és így most ez a lehetőség...
4: Tudja, hogy van kimaradt az értékelő, de igen.
3: Jó, nem, mert aki követ az olvasott értékelőt, vagy olvashatott értékelőt egy szempontból, ugye én a Martin féle kérdéskört jártam körbe, meg hogy éppen hányadán áll a történet, de mi az, ami így másfél héttel a nagy díjat követően szerinted olyan dolog, amiről mindenképpen érdemes beszélni?
4: Hát szerintem egy pár dolgot azért nyilván ki kell emelnünk. Az egyik az Aprilia dominancia. Tehát arra számítottunk, hogy az Apriliák kiemelkedők lesznek. Pénteken még talán ez nem volt meg annyira, aztán szombat-vasárnap ez teljes mértékben előjött, és ami szerintem igazán meglepő volt az Apriliák részéről, az egyrészt az, hogy Martin nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújtott, azt nem veszem el tőle, de azért, ha összességében kell néznünk, akkor Marco Bezzecchi volt szerintem a kiemelkedőbb most ezen a hétvégén, tehát a gyári apríliások közül, hiszen ha azt nézed, hogy milyen gatya állapotban tért vissza Bezzecchi, és hogy gyakorlatilag minden egyes alkalom, amikor leszállt a motoron, látszott rajta, hogy komoly fájdalmai vannak, és hát ugye a nagydíj után és a sprint után is főleg ott meg pláne pityergett, úgyhogy szerintem Bezzecchi volt azért itt a meggyőzőbb, én azt gondolom.
3: A meggyőzőbb, igen. Nekem az volt egyébként furcsa, és ezt így végig is követtük ugye az egész hétvégén, hogy mindig azt mondtam neked, hogy na majd valamikor csak el fog fogyni, valamikor akár a sprinten az utolsó 3-4 körre, akár pedig ugye beszéltünk a fantaziról is, vagy inkább annak kapcsán, hogy akkor nem baj, majd vasárnap akkor ebből még jobb lehet, meg stb. És akkor én voltam mindig így az, aki próbált téged visszarángatni a földre, hogy nem, el fog fogyni, ezt nem lehet bírni 20 körön keresztül, Silverstone-ban pláne nem, de lehetett. A motoron ülve ezt lehetett. Az más kérdés, hogy amikor leszállt a motorról, vagy nem versenyzett éppen Bezzecchi, akkor olyan volt, hogy távolabb lehetett dobni, mint küldeni.
4: Hát figyelj, be tudták lőni jól a gyógyszeradagját, tehát a sprint ez erre is nyilván jó volt, hogy érezte azt, hogy mennyi az, amit még úgy elbír, így ennyi gyógyszerrel, és mennyi kell még úgy extrával fogalmazunk, úgy belenyomni, hogy kicsit jobb legyen a helyzet, vagy más legyen a helyzet.
3: Ez egy abszolút pusztos hétvége volt Bezzecchinél.
4: Abszolút, tehát hogy nőtt a hátránya Martinnal szemben, meg én értem, hogy most nem ott tart, de hogy így, hogy ennyire látszódott, hogy milyen állapotban tért vissza, mindezek ellenére szerintem ez egy nagyon nagy előrelépés a részéről, meg egy pozitív visszatérés volt abszolút, főleg azután, hogy hogyan ment el a nyári szünetre, és ugyanez elmondható egyébként Raúl Fernándezről is, ugye ha jól emlékszem a legutolsó adásban, ami ezelőtt volt, ott pont poénkodtunk is, hogy simán benne van, hogy Raúl Fernández egyébként megnyeri a nagy díjat, és hát lám. Tehát amikor ő elindult ott az elején, én akkor nem hittem el, hogy ezt végig lehet csinálni úgy, anélkül, hogy itt semmi nem maradjon az abroncsokból. Valahogy mégis megoldotta.
3: Nekem az volt ijesztő egyébként a Raúl Fernández féle tempóban, meg a futam első 4-5 körében, vagy akár az első felében is, hogyha lehet így fogalmazni, hogy ezt a tempókülönbséget, meg ezt az osztálykülönbséget úgy motorozta ki, hogy Fabio Quartararo tavalyi versenyével ellentétben itt nem volt semmiféle gumimatek. Tehát itt ez nyers erőből volt végig, mindenféle taktikai, meg stratégiai eltérés nélkül, ő ezt erőből, ösztönből megoldotta, és hát végül csak elég lett neki.
4: Hát megmondom, az volt a legdurvább, hogy tényleg a főleg a sprint után, hogy milyen gumiproblémákra panaszkodtak a versenyzők, főleg ugye nyilván a Ducatisok, ennek ellenére ő olyan tempó diktáltott az elején, hogy én azt hittem, hogy tehát itt vagy az lesz a vége, hogy ez a hátsó gumi úgy, hogy van, megadja magát, vagy ez az, hogy előbb-utóbb nyar egyet, mert hogy tehát esélytelen így végigmenni, de megcsinálta, és le a kalappal előtte, tehát hogy nem lehet rá panasz. Nyilván a szombati nullázás, ugye, mert a szombaton bukott, az kicsit...
3: Hát ugye elrontotta a rajtot, igen. És aztán utána elkezdett kicsit jobban ráfeszülni a dolgokra.
4: Amit megint csak nem értek egyébként, hogy két vagy három évben, legalább, egy vagy két évben legalább már szó van arról, hogy itt Silverstone-ban ne használják ezeket a rohadt összeültetőket a rajtnál. Ennek ellenére mind szombaton, mind vasárnap ugye ugyanúgy használták, és ugye pont vasárnap volt, hogy talán
3: Mártinnak és Ogurának is.
4: Ogurának sem oldott ki az első kanyarban, tehát hogy így nem is értem, hogy ezt így miért nem vették vissza a napirendre. Mindegy, lényegtelen igazából.
3: Sőt, erről ugye még szavaztak a csapatok, vagy napirenden volt valamikor.
4: De folyamatosan még... érted, főleg mikor kitalálták, hogy akkor ne legyen első összeültető, nagyobb legyen a rés a rajtrácsok között, stb. Vagy rajtrácsok között, tehát hogy így...
3: Sőt, hát ugye próbálgatták is páran még a pénteki első szabad edzés végén a rajtrácson, a rajgyakorlatoknál azt, hogy
4: nem értem.
3: Hátsó összeültető nélkül mentek.
4: Na mindegy, egyszerűen azt nem értettem. Ugrának pedig ez a hibája az volt, amit így, hát előbb-utóbb várható volt, hogy becsúszik egy ilyen. De mondjuk ő mindig mondja minden, most Silverstone-ban is elmondta, hogy nem a kedvenc helyszíne feltétlenül, de ezek a hibák szerintem, tehát ha ennyit fog hibázni egész évben, tehát tökre belefér. Az első nagy díjas
3: nullázása 11 verseny hétvége után önhibájából az első nullázása, mert ugye Amerikában volt nullázása, de ott az Aprilia technikailag adta meg ott magát, meg és ott azért nullázott.
4: Igen. Úgyhogy szerintem ennyi belefér. Az, hogy most a világban, aki pontversenyben 36 ponttal megy a Martin, vagy
3: 31 a különbség.
4: 31-jel megy a Martin.
3: Bezekkivel szemben.
4: Az most egy, nyilván egy pici megnyugvást azért adhat neki. De benne még mindent, az ő részéről én még mindig azt érzem, hogy ennél több kell, hogyha világbajnok akar lenni. Tehát muszáj valamit még. Egy nagyon picit. Tehát értem, hogy most visszatértek a korábbi, tehát abból a szempontból jó volt, hogy nyilván a sprintet megnyerte ezekkel a korábbi beállításokkal, meg hogy a nagy díjon is, mikor már látta, hogy Raúl Fernández elment Bezeki mögötte van, nem akart kockázatot vállalni, ez teljesen érthető, de hogy valami még nekem még mindig egy kicsit.
3: De szerintem így van is benne még. Tehát, hogy ebben kell. Azért még van, és akár ugyanezen a konfiguráció mentén haladva lehet ebben még, mert most, hogyha már tudják, hogy akkor ezzel kell elindulni, és ezt kell faragni, és ezen az alapelven kell összerakni a verseny hétvégéket, akkor ennek a következő lépéseit még nem láttuk.
4: Igen. De figyelj,
3: van idő kifutni a magát.
4: A következő verseny hétvégéket nagyon vízválasztóak lesznek ebből a szempontból, hogy tényleg most hol is tartanak. Tehát az látszódott, hogy a adatokat alaposan kielemezték a nyár folyamán, nem lustálkodtak, ezért váltottak ugye vissza korábbi beállításokra, meg korábbi konfigurációra. Tökre bejött, tökre működött. A kérdés az, hogy nyilván ez csak egy hétvégén keresztül volt így, vagy a következő hétvégéken is így tud menni. Ez a 31 pont azért már abból a szempontból picit megnyugtató, hogy így lehet azért már ugye ezekkel játszani, mint ugye tette azt 24-ben ugye Bányájával szemben, hogy megnyerte a sprintet, másodikként bekocogott, és akkor így csak 2 ponttal volt ugye a különbség köztük, még ha Bányája nyert is, tehát itt ezekkel már el lehet kezdeni. Játszani, de...
3: De még egyébként viszonylag még korán vagyunk attól, hogy igen. Ezzel kelljen számolni, akár minden egyes pályára gurulást követően, hogy akkor most azt nézze Martin, hogy éppen, hogyha mondjuk így fejezi be a versenyt, akkor milyen következményei lehetnek mindennek. Én olyan felütéssel írtam meg az összegzőt még a múlt héten, mert ugye összegző készült, meg ugye összefoglaló is készült, tehát a kötelező körök azok megvoltak a Silverstone-i hétvégével kapcsolatban.
4: A Van Mersholt még nem vállaltuk be.
3: Így van. Az Aprilia úgy vertett tönkre a Ducatit, mint soha senki. Ezzel mennyire tudsz menni? Mennyire volt ez tőlem? Szenzációhajtász, clickbait?
4: Szokásos clickbait izét, tehát hogy most ezen meg se lepődöm. Az, hogy most, tehát, hogy az Aprilia tönkre vert, tehát, hogy értem, de a Ducati meg mennyire vert tönkre mindenkit az előtte lévő években, érted? Tehát, hogy tökre értem a clickbaitet, meg nyilván remélem sokat hozott sok kattintást, és nagyon jó, örülök. De az, figyelj, az egyértelműen kijött, hogy ez nem a Ducati hétvégéje lesz, viszont arra talán nem számítottak ők sem, és ugye vagy vasárnapra az a variálás sem jött be végül annyira, hogy visszatették a korábbi aerócsomagot, hogy hát ha miatt ment. Tehát amikor a Márquez ennyire rosszul ment szombaton, akkor én azt gondoltam, hogy a szokásos Michelin, szokásos, az előforduló Michelin-féle bakira így ráfutottunk, hogy adtak neki egy valami újra melegített hátsót, vagy valami olyat, ami van valami gyártási hibája, de hogy nem ez volt a helyzet. És vasárnap is látszott, hogy mindent megpróbáltak, ugye az Alex Márquez szombaton relatíve nagyot alkotott ugye ezzel a régebbi konfigurációval, és vasárnap is egyébként közel volt a dobogó számára, sőt csak akár
3: a meg is volt neki a dobogó egyébként.
4: Igen, csak ugye jött ez a hiba, de hogy ezzel nem váltotta meg a világot a Ducati, hogy visszaváltott. Nyilván valamilyen szinten tüzet oltottak ezzel. Ami nagyobb gond volt, az az, hogy itt talán a Márquez még rosszabbul, tehát mármint a Márquez rosszabbul nézett ki, mint talán azt szemben. Tehát az volt az, ami egy picit ilyen fura volt, hogy ennyi kihagyás után. És ugye ő is egy picit ilyen összevitt, tehát egy ilyen sötétben tartja most a sajtót, meg mindenkit, hogy mi a helyzet, mert hogy össze-vissza nyilatkozgatott, hogy hát a vállamos van egy szinten, de hogy csak ennyit tud, ennél több nincsen benne, de hogy annyira nem rossz a helyzet, majd alkalmazkodik hozzá, majd a Ducati is Inside Ducati filmben ugye konkrétan, amikor leszel a motoron, mondja, hogy megint nem érzem a karomat, nem tudtam ott rendesen kontrollálni. Szóval, hogy így nem nagyon értem, hogy mi történik. Persze Silverstone mindig egy olyan, tehát azt maximálisan ki kell emelni, hogy Silverstone-ban Márquez, tehát hogy nem volt soha a kedvenc pályára, sőt, az egyik leggyengébb pálya között van, de hogy most itt azért még jobban kijöttek azok, hogy talán még az alapszint is, ami itt Silverstone-ban megvolt, az most még annyira sem volt meg a részéről, és ez nyilván lehet, hogy többek között annak is köszönhető, hogy a motor is ennyire lejjebb volt, és hogy most, de hogy a Márquez is látszódott, hogy itt ezt nem. Meglátjuk. Aragonban azért én nem számítok nagyon komoly meglepetésekre.
3: Én pont ezt akartam behozni, hogy amennyire nem kell túlreagálni, és meglepődni azon, hogy mondjuk Márquez úgy teljesített Silverstone-ban, ahogyan, annyira nem kell majd átesni a ló túlsó oldalára akkor, amikor megérkezünk Aragonba, mert az viszont tök egyértelmű, hogy az megint lehet egy olyan hétvége, mint amilyen volt az Axelring.
4: Persze, tehát hogy most jönnek majd nyilván olyan pályák, ahol azért ő tud jobbakat alkotni, mert ugye most Aragon, utána megyünk talán Mizánóba, aztán ugye majd Japán, a Red Bull Ring azért ott mindig kikapott általában, ugye nyilván, amikor nem a piros motoron ült. Szóval meglátjuk, hogy hogyan alakul majd, de az nagyon látszott, hogy a Ducatinál, tehát tehát azt hittem, hogy egy picit a lehet, hogy közelebb tudnak kerülni majd azokon a pályákon, ahol, vagy hogy ott visszaáll a régebbi sorrend azokon a pályákon, ahol nem ilyen folyatos, meg nem ennyire Silverstone jellegű, az meg lehet, de hogy itt nem tudták le dolgozni.
3: Jó, de hogyha rá kell mutatnod az egész versenynaptárban egy olyan pályát, ahol a legnagyobb lehet a differencia Ducati és Aprilia között, akkor valószínűleg te is a Silverstone-i
4: ezt szinte biztos,
3: választottad
4: hogy,
3: volna ki.
4: Lehet, hogy ez lett volna az. Ugye Márquez ezen kívül, amíg még említésre jött, hogy nyilván Alex Márquez is jó teljesítményt nyújtott egyébként összességében. Viszont Di Giannantonio nem volt annyira, talán egy picit tőle is többet várt az ember, főleg azt, hogyha megnéztük, hogy az egykörös tempója. Tehát egykörös tempója sem volt most meg annyira a Ducatinak talán, mint amire arra számítottunk a korábbi hetekben, meg hónapokban. Úgyhogy meglátjuk, fel van adva a lecke tényleg, de Aragonban adtam, hogy mondom, én mindig a Márquezre számítok, a Márquezre. Hát Bagnaiáról nem tudom, szerintem nagyon nincs értelme beszélni, tehát hogy megint ő visszatért, és látszódik, hogy jó, mondjuk ugye két műtétből jött, mert ugye ez is olyan fura, hogy megműtötték az alkarját, utána meg most a compartment szindrómával is küzd, tehát hogy ilyen na mindegy, szóval Bagnaiának sem voltak egyszerű hetei, meglátjuk, hogy Aragonban, ugye azon a helyszínen, ahol megszerezte pályafutása első MotoGP győzelmét, ez hogyan fog majd alakulni az esetben, meg változni.
3: Többi gyártó?
4: Ugye a KTM-nél nyilván Acosta volt az, aki megint mentette a menthetőt, és Fabio Quartararo-nak is volt kedve most a Yamahával valamit alkotni.
3: Igen, csak aztán megbüntették, és kapott egy 16 másodpercet, ami miatt végül pontot se szerzett.
4: Igen.
3: De hát ez ilyen.
4: A Hondánál meg tényleg Mir megint ugye gyorsan eldobálta mind a két versenyt. Marini volt viszont az, aki...
3: Nem, a sprinten jó volt Mir.
4: A sprinten is eldobta.
3: Sprinten célba ért. Igen. Így másfél hét táblatából nekem úgy rémlik, hogy...
4: Úgy rémlik, hogy mind a két futamot, mintha eldobtam.
3: Na mindjárt kiderül,
4: én a vasárnapra viszont arra emlékszem, hogy a Marini ott szépen jött fel, és a 9. helyet végül ugye meg tudta kaparintani. Az biztos.
3: Zsóha Mir 7. lett a sprinten. Na,
4: 7. lett a sprinten. Tényleg ott nem, akkor a nagy díjon dobta el két kanyar után, vagy három.
3: És ugye ott még a Zakosztát majdnem meg is előzte a legvégén. Tehát, hogy ott egyébként jó volt, úgyhogy mindenki, vagy legalábbis én is egy picit úgy tekintettem, most már kicsit jobban figyelve a hondásokat, bár semmi értelme nincsen idén, de hogy azt gondoltam, hogy na jó, akkor ha már a sprintet jól sikerült összerakni a Mirnek, akkor vasárnap lehet valami nagyobbat gurítani. Hát az a gurítás az egy körig tartott.
4: Az fél körig se tartott, igen, úgyhogy hát figyelj. Ez van. A Mirt már tényleg szerintem csak az érdekli, hogy a valenciai teszten ott lehessen minél hamarabb.
3: Nagyjából szerintem így a szilvesztoni eseményeknek így a legfontosabb történetszálait éppen csak de meg tudtuk pendíteni, de vannak sokkal aktuálisabb dolgok is, amiről
4: igen, van még, amiről hallani szeretnétek, akkor kommentbe írjátok meg esetleg, mert ugye jövő héten még megint nincsen ugye MotoGP, úgyhogy ott tudunk.
3: De jövő héten már van MotoGP.
4: Hát jó, de a felvezető adást
3: ja,
4: csinálunk.
3: Ja, persze, igen.
4: Tényleg? Tehát, ja.
3: Nyaralunk, hát na, hát még...
4: Még vissza kell szokni.
3: Vissza kell szokni majd Isti a
4: találóra. Isti még ezen a héten is szabadságom van, vagy nem vagy?
3: De.
4: Na, hát akkor azért. Én, na, nem, én már dolgozó ember vagyok. Na, szóval, igen, szóval írjátok meg, hogy esetleg még van bármi, amivel itt foglalkozzunk. Meg a Discordhoz is csatlakozzatok, meg Istit is kövessétek Facebookon, hogy a clickbaitjeit tudjátok ti is.
3: Vagy akár nyerjetek legközelebb is Mark Marquez könyvet, vagy bármiféle egyéb
4: tényleg
3: dolgot.
4: A Mark Marquez-es könyv, ahol...
3: Azt is sikerült egy héttel, vagy másfél héttel később kisorsolnom, mint terveznem.
4: Sorsolást arra tette, de jobb később, mint soha, ugye, ahogy tartja a mondás.
3: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót.
4: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp

0: hogyan gazdálkodjunk. Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Ingesztesi Máté vagyok, lássuk főbb híreinket. Újabb országjárásra indul Magyar Péter, a miniszterelnök 16 városba látogat el, több minisztere is követi példáját. Átrendeződés a Fideszben, Navracsics társadalmi kezdeményezést indít, Lázár lemondott mandátumáról. Az ukrán elnök meghívta Magyar Pétert Kijevbe, a szakértők javuló kapcsolatokról beszélnek. Magyar Péter ismertette az augusztus végén induló országjárás helyszíneit a Tisza-szigetek találkozóján. A miniszterelnök 16 városba látogat el, de a kormány miniszterei, köztük Ruf Bálint, Kapitány István és Orbán Anita is országjárásra indulnak.
2: Azt tudom mondani, hogy várhatóan a nyár második felétől újra el fogok indulni országjárásra, hiszen ezt is ígértük és ezt vállaltuk.
3: Erről a választásokat követően május közepén beszélt először a miniszterelnök. Majd a parlament június 1-i ülésén Pócs Jánosnak üzenve azt is elárulta, hogy augusztus 20-án kezd, majd azt is mondta a fideszes politikusnak, ha van kedve, menjen vele.
4: Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket.
3: A miniszterelnök legutóbb a tavaszi választások előtt 56 napon keresztül járta az országot. Ezt megelőző országjárása decemberben ért véget, akkor gyakorlatilag körbeutazta az országot. Ezt követően aztán a Tisza-szigetek vitték a hátukon Magyar Péterék kampányát.
5: A Tisza-szigeteknél, a több tízezer Tisza-sziget tagnál is egy átmeneti időszakban vagyunk.
3: A Margit-szigeti országos Tisza-sziget találkozón csütörtökön Magyar elismerte, hogy április 12-e óta nem találkozott a Tisza-szigetekkel, és elnézést is kért a tagoktól, amiért, mint fogalmazott, magukra hagyták őket. Korábban Radnai Márk felelt a Tisza-szigetekkel kapcsolatos feladatokért.
6: Én magam nem fogom tudni megszervezni.
3: A Tisza párt alelnöke a 444.hu kérdésére belátta, hogy már nem tudja ő irányítani a Tisza-szigeteket. Hozzátette, új víziót kell adni a Tisza-szigeteknek.
6: Fel kell építeni egy új rendszert.
3: Úgy látja, olyan struktúrát kell találni, amelyben a közösségek megőrizhetik a szabadságukat, de a demokrácia jegyében be tudnak kapcsolódni a közös ügyekbe. Magyar Péter a Margit-szigeti találkozón közös éneklés után elárulta azt is, hogy merre indul az országjárása.
5: Hozzám olyan települések vannak kérve, mint Dunaújváros, Pécs, Kisvárda, Miskolc, Veszprém, Gyula, Szeged, Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom, Székesfehérvár és utána Budapest. Ez vagyok én, de a többi miniszter is elindult.
3: A tárca vezetők közül név szerint is megemlítette Ruf Bálintot, Kapitány Istvánt és Orbán Anitát. Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint az országjárásnak lehet az is az üzenete, hogy Magyart a hatalom nem rontotta meg, és egyben összerázhatja a közösségét is.
7: Magyar Péterék tudják, hogy ahhoz, hogy később is lelkes aktivistáik legyenek és maradjanak, ahhoz tartaniuk kell a kapcsolatot a hívekkel és az aktivistákkal. Így is ez a kapcsolat eléggé meglazult, amióta kormányra jutott Magyar Péter. Nagyon elfoglalta magát kormányzati feladatokkal.
3: A Republika Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy látja, Magyar Péter nagyon sokat tanult az országjárásai során, és a mostani alkalommal ismét visszajelzésekhez juthat.
8: Szerintem ez egy kettős dolog. Egyrészt jó ezeknek a hálózatoknak, jó magyarnak, mert tanulhat ebből, harmadrészt nem is kettős, hanem hármas, harmadrészt pedig azt az érzetet, amit megkaptunk, mintha közünk lenne a politika csinálásához, mintha rajtunk is múlna, ezt az érzetet egy kicsit visszaadhatja egy ilyen országjárás.
3: Azt egyelőre nem tudni, hogy egy nap hány helyszínre látogat el, és a pontos menetrend sem ismert még.
1: Elenyésző esélyt lát a Fidesz felemelkedésére a híradónak nyilatkozó elemző. Pedig Navracsics Tibor volt miniszter, nemrég azt jelentette be, hogy polgári demokraták elnevezéssel Ferenc Orsolyával közösen egy olyan társadalmi kezdeményezést indít, amely pártállástól függetlenül próbál párbeszédet nyitni Magyarország jövőjéről. A Fideszben javában zajlik az átrendeződés. Augusztus 20-án ugyanis az amúgy is hiányzás rekorder Lázár János lemondott parlamenti mandátumáról.
9: Nem pártban akarunk gondolkodni, nem pártot hozunk létre, hanem pontosan azt akarjuk, hogy azok az emberek, akik hajlandóak egymással beszélni, még hogyha adott esetben más párthoz is tartoznak, ők le tudjanak ülni egymással, beszélni, és beszéljük meg Magyarország jövőjét.
10: Így foglalta össze Egyenes Beszéd című műsorunkban csütörtökön Navracsics Tibor a polgári demokraták kezdeményezésének lényegét. Ebben Ferenc Orsolya volt Fidesz képviselő lesz segítségére.
11: Egyre bővülő körben vannak ilyenek, akiket érdekel ez, hogy hogyan lehet ezt a beszélgetést élőbbé tenni, és ténylegesen az ország dolgairól úgy beszélgetni, hogy az előre vigyen, azok alakítsák ki ezt a teret. Dolgozunk rajta, hogy minél hamarabb legyen meg az a felület, ahol majd ezt kicsit formálisabban is meg lehet tenni, de már így is nagyon, nagyon élénk a beszélgetés sokakkal.
12: Nem tudok vele mit kezdeni, ez a helyzet. Ezzel kéne foglalkozni.
10: A Fidesz házatáján javában zajlanak az események. Lázár János ugyanis augusztus 20-án bejelentette, hogy lemond parlamenti mandátumáról. Facebook oldalán azt írta, az első ok a felelősség. A Fidesz veresége az alkalmazkodó képesség hiányának következménye. Másik az önkény. Úgy fogalmazott, a tiszta demokrácia azt jelenti, ők mondják meg, hogy ki indulhat a választásokon és ki nem. A harmadik ok pedig a megújulás. Építő és együttműködést kereső embernek tartja magát, fogalmazott, majd hozzátette, neki ebben a rombolásban, a parlamenti cirkuszban, a napi személyeskedő csatározásokban nincs sem helye, sem jövője. Írására és döntésére Orbán Viktor azt írta, köszöni Lázárnak az eddigi parlamenti és kormányzati munkáját, és mindazt, amit a közösségükért tett az elmúlt évtizedekben. A tapasztalatára, elkötelezettségére és bajtársiasságára a jövőben is számít.
13: Ez a válság, ez elkerülhető lett volna.
10: Kérdéses azonban, hogy milyen jövő vár a pártra. A párthoz közeli politikai elemző szerint nem véletlen a Fidesz jelenleg tapasztalható átrendeződése.
14: Az látszik, hogy azok a személyek, akik az elmúlt 16 évhez jobban köthetőek, és akiken Magyar Péter tudja rendszeresen köszörülni a nyelvét, hogy elterelje a figyelmet az új döntésekről, vagy az esetleges népszerűtlen döntésekről, hogyha ők kilépnek a képből, és olyan új szereplők lépnek be, akik a jelen problémáival tudnak foglalkozni, ahol már kommunikációs defenzívába tudták szorítani a kormányt, mondjuk a paksi vízpótlás kérdésében.
15: Nem kormányoztunk jól.
10: A Publikus Intézet képviselője borúsnak látja a Fidesz jövőjét. Azért is, mert a mandátumkorlátozó alkotmánymódosítás után azokra a politikusokra sem lehet alapozni, akik eddig a hátukon vitték a pártot.
16: Jelen pillanatban 20% környékén már támogatottságuk a különböző mérések alapján, és nem igazán látszik a lehetőség a megújulásra, illetve arra, hogy olyan megközelítéssel állnának a politikához, amelyre nyitottak a magyar választók jelen pillanatban. Nem látom azt, hogy ekkora ütésből hogyan lehetne érdemben találni.
17: Mi már láttuk, hogy ilyenkor a remény hal meg először.
10: A helyzet súlyosságát hangsúlyozva Pulai András hozzátette, lát még néhány százaléknyi esélyt a Fidesz felemelkedésére, de egyre kevesebbet.
1: A jelek szerint folytatja a driai nyaralását Orbán Viktor, a volt miniszterelnökről a 444.hu olvasói fotókat tettek közé, illetve 444.hu olvasói fotókat tett közé, amelyhez a Splithez közeli Vis-szigetén készültek. A fotók alapján Orbán Viktorral együtt pihen a fia Gáspár és a veje Tiborc István is. A lap azt valószínűsíti, hogy a család egy olyan kávézóban járt, ahol 2 éve is megfordult az akkori miniszterelnök, ezúttal nem egy szállodában, hanem egy vitorláson lakhatnak. Orbán Viktort a hét elején még a horvát tengerpart északi részén az Isztriai félszigeten lévő Opátiában, azaz Abbáziában fotózták le, Rogán Antallal és Schmidt Máriával. A közmédia hitelességének visszaszerzéséről beszélt az ünnepi műsor előtt a köztársasági elnök. Első televíziós beszédében Baka András azt mondta, a hitelességet nem lehet kihirdetni, azt a következő évek alatt kell megszereznie a közmédiának. Azt is hozzátette, hogy a propagandát nem azt teszi propagandává, hogy melyik politikai oldal szolgálatában áll, hanem az, hogy a politika szolgálatában áll. Az államfő beszédét követően drónsút és rövidített tűzijátékot láthattak az érdeklődők a Dunaparton. Meghívta Kijevbe Magyar Pétert az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij augusztus 20-ai üzenetében új fejezetet és konstruktív együttműködést sürgetett a két ország kapcsolatában. A híradónknak nyilatkozó szakértők szerint a személyes találkozóra hamarosan sor kerülhet. Kérdés, hogy Kijevben, Budapesten vagy Beregszászon.
15: Volodymyr Zelenszkij az ukrán nagykövetség közösségi oldalán méltatta a két nép történelmi kapcsolatait, és megköszönte Magyarország támogatását. Szerinte a magyar választók döntése után új fejezet nyílhat a két ország kapcsolatában, és hivatalos kijevi látogatásra hívta a magyar kormányfőt. Magyar Péter még áprilisban Babják Zoltán beregszászi polgármesterrel folytatott egyeztetése után Beregszászt javasolta a találkozó helyszínéül, hogy a kárpátaljai magyarság jogaira és a szülőföldön maradás fontosságára irányítsa a figyelmet.
18: A legfontosabb célunk az volt.
15: Később Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij június 19-én Brüsszelben már röviden találkozott. Akkor azt mondták, készek egy hosszabb egyeztetésre is.
18: Nem állok a titkot, hogy nem volt hosszú beszélgetés, bemutatkoztunk egymásnak, és mind a ketten jeleztük, hogy készek vagyunk találkozni valamikor a közeli jövőben. Én megismételtem, hogy örülnék, hogyha erre a találkozóra Beregszász csodálatos városában, Kárpátalján kerülhetne sor.
15: Közben egy fontos konfliktus forrás is lekerült a napirendről. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette az aranykonvoj ügyében indított nyomozást.
19: Új magyar kormánnyal végre fehérről talpára állt a magyar külpolitika.
15: Robák Ferenc volt nagykövet szerint Zelenszkij üzenetében a kijevi meghívás és a mielőbbi találkozó szándéka is fontos jelzés.
19: Szerintem nem az van a háttérben, hogy Zelenszkij ne szeretne Kárpátaljára menni találkozni Magyar Péterrel, hanem az, hogy az első hivatalos nagy találkozó természetesen szimbolikusan az ország fővárosában legyen, az Kijev. Tehát először egy szimbolikus hivatalos kapcsolatfelvétel, és majd utána jön az a plusz, ami egyébként várható, mert megszületett a megállapodás a két ország között a magyar nemzeti kisebbségek, ukrajnai kisebbség helyzetéről, ami utána aztán egy újabb esemény lehet, akár hónapokon belül.
20: Nagyon kívánatos lenne egy magas szintű találkozó.
15: Jeszenszkij Géza volt külügyminiszter szerint Zelenszkijnek először Budapestre kellene látogatnia, ezt egy közös beregszászi találkozó követhetné, míg ő a kijevi látogatást a háború utánra időzítené.
20: Beregszász az a város, ahol a magyarság ma még talán többségben van, vagy legalább a város felét alkotja, és egyfajta központja a kárpátaljai magyarságnak. A kárpátaljai magyarságnak olyan fontos nyelvi jogokat kellene biztosítani, amelyekkel korábban rendelkezett nyelvhasználat közigazgatásban is. Én azt hiszem, hogy Ukrajna viszont most kész mindenre, egyrészt azért, hogy Magyarországgal is rendezze a viszonyát.
15: Kerestük a kormányt, hogy Magyar Péter elfogadja Zelenszkij kijevi meghívását, illetve mikor és hol kerülhet sor a találkozóra. Adásunkig azonban nem kaptunk választ.
1: Ukrajnának sürgősen Patriot elfogó rakétákra van szüksége. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij, miután szerda éjjel újabb súlyos orosz rakéta és dróntámadás érte Kijevet és környékét. A támadásban 17-en meghaltak és több mint 40-en megsérültek. Az ENSZ elítélte a támadást és tűzszünetet sürgetett. Közben Oroszországban még mindig nem állt helyre az üzemanyag hiány, amelyet az olajfinomítókat ért ukrán dróntámadások idéztek elő. Ausztráliában pedig külföldi beavatkozással vádoltak meg egy orosz-ausztrál kettős állampolgárt, aki a hatóságok szerint az oroszoknak kémkedett Ukrajnában. A NATO pedig a Baltikumban tartott túlélési gyakorlatot. A résztvevőknek egy víz alá merített ketrecből kellett kiszabadulniuk, egy esetleges vízre történő kényszerleszállást szimulálva. Idegesek a piacok az Irán ellen meghirdetett amerikai gazdasági háború várható hatásai miatt. Trump szerdán jelentette be, hogy teljesen elszigeteli a perzsa országot, amely nem volt hajlandó megállapodni és lemondani atomprogramjáról. Másnap az olajárak 3 hetes csúcsot döntöttek, és már mostanra stabilizálódtak, már második hete emelkednek. Teherán szerint Washington fenyegetése gazdasági terrorizmus, amivel az amerikai adósságról próbálják elvonni a figyelmet, miután a katonai nyomásgyakorlás nem ért célt. Újra drágul az olaj, ami a hazai üzemanyagárakra is hatással lehet. Az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása miatt a Brent hordonkénti ára már 93 dollár körül jár. Szakértők szerint azonban egyelőre nem kell 600 forint feletti benzinártól tartani. Közben a hazai kutakon újabb áremelés jöhet.
0: Tovább emelkedett az olajára, miután egyre távolabb került az amerikai-iráni konfliktus lezárása. Egyelőre nincs előrelépés az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalásokon. A felek által kötött tűzszünet pedig a hét elején lejárt. A híradónknak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint Donald Trump szeretne mindenképpen jól kijönni a kialakult helyzetből, hiszen egyre közelednek a novemberi időközi választások.
21: Vagy engedni kellene, hogy valami olyan megoldást találjon, ami egy face-saving megoldása, tehát nem látszik vereségnek, vagy legalábbis nem nyilvánvaló, vagy beveti az Egyesült Államok erejének sokkal nagyobb részét, és akkor kikényszerít egy nagyon komoly, és hát sajnos sok áldozattal járó háború árán egy sokkal rugalmasabb iráni magatartást.
0: Szakértők szerint a konfliktus elhúzódása a hazai üzemanyagárakra is hatással lehet. A Brent olajára az iráni háború kezdete óta nem tért vissza a tavaly évvégi szintekre. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a jelenlegi 93 dollár körüli olajár mellett sem kell 600 forint feletti benzinára számítani.
22: Annak ellenére, hogy negatívak a hírek, elmaradtunk a 100 dollártól, köszönhetően ugye annak, hogy azért a piac egyre több alternatív szállítási irányokat és alternatív kőolajforrásokat is talál annak érdekében, hogy a konfliktus által érintett területről ki nem érkező kőolaj és gázolaj, illetve cseppfolyós földgáz kiesését valamilyen úton módon pótolja.
0: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke közben a kormány és a MOL kapcsolatát bírálta, és úgy véli, a két szereplő kiszorítja a kisebb piaci résztvevőket.
23: A jelenlegi folyamatok arra utalnak, hogy a magyar kormány és a MOL közösen összefogva, ez a két szereplő, amelyek a legnagyobb hasznot merítik az üzemanyagárakba, nemzetgazdaság ellenesen kiszorítják a legkisebb szereplőket a magyar piacról. Két évig a kampány során csak itt a magyar KKV-król hallottunk a jelenlegi kormány politikában, és ez ellen lép föl most jelenleg a magyar kormány, tehát tönkreteszi alapvetően a vidéki KKV-szektort.
0: A holtankoljak.hu szerint a benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt bruttó 8 forinttal emelkedett. A 95-ös benzin literenkénti átlagára így 592, a gázolajé 680 forint. Jövő hét elején azonban újabb nagykereskedelmi áremelés jöhet, de ez nem biztos, hogy a kutakon is jelentkezni fog.
24: Ennek leginkább az az oka, hogy továbbra is kicsit központilag mesterségesen próbálják meg a környező országok átlagához igazítani a hazai üzemanyagárakat, de azt kell látni, hogy jóval alatta vagyunk a környező országok átlagárának. Például benzint Ausztriában 60 forinttal drágábban lehet jelenleg tankolni, mint nálunk, és a gázolajár tekintetében is mind Ausztria, illetve Horvátország esetében sokkal magasabb árakat lehet tapasztalni, mint itthon.
0: A Hormuzi szorosnál és a Vöröstenger térségében továbbra is feszült a helyzet. A világ országai az olajtartalékaikat élik fel. A kérdés az, hogy milyen ütemben tudják megvalósítani az átállást alternatív energiaforrásokra.
1: Megszólalt az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel turistabusz sofőrje. A férfi ügyvédjén keresztül fejezte ki együttérzését a balesetben érintetteknek és hozzátartozóik számára. Védője szerint a sofőr tisztában van a baleset következményeivel és azok súlyával is, a történtek pedig rendkívül megviselték. A feldolgozásában szakemberek nyújtanak neki segítséget. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet. Az oldalára borult járműben 59-en utaztak, közülük 12-en meghaltak, többen súlyosan megsérültek. Négy rendőr is megsérült a Balaton északi partján, miután egy Mercedes sofőrje nem állt meg a felszólításra. A weol.hu egy szemtanú videóját is közzétette az esetről, amin az üldözés egy része látszik. A rendőrök végül kilőtték a menekülő autó kerekeit, de ez sem állította meg a sofőrt, aki több rendőrautónak is nekihajtott. A hajszab Balatonfüreden ért véget, ahol a feltehetően kábítószer vagy alkohol hatása alatt álló sofőr egy villanyoszlopnak csapódott. A rendőrök könnyebben sérültek, a sofőrt kórházba vitték. Gólyareptetés volt a hortobágyi madárkórházban. Idén már 31. alkalommal engedtek szabadon felgyógyult gólyákat a látogatók közreműködésével. Olyan gólyák repülhettek most el, amelyek sérülten kerültek be, és elég erősek ahhoz, hogy elrepüljenek Afrikáig.
2: A hortobágyi madárkórház röpdéjéből válogatták ki a nagy költözésre alkalmas madarakat. Ha a gólya egykör után visszarepül, inkább visszafogadják.
4: 130 gólyából választottuk ki azt a 70-et, ami mind egészséges, de jól repül. Tehát ezt négyszer pakoltuk át őket egyik röpdéből a másikba. Közben mindig meghajkuráztuk őket, tehát azt, ami legelőször száll föl, legjobban fél az embertől, azt addig üldözik, amíg el nem kapjuk. Érezze, hogy vadásznak rá, hiszen Afrikában őket eszik. Tehát ne hagyja magát megfogni.
2: A madarakat próbálják távol tartani a villanyoszlopoktól, az autóktól is. Eddig egyetlen gólya sem került vissza áramütés vagy autós gázolás miatt.
5: Mivel most már vége a nagy kánikula szezonnak, bár lehet, hogy most kicsit majd kihúzódik, vagy visszajön, de azért még mondhatjuk azt, hogy vége van, megszűnnek ezek a nagy markáns felszálló légáramlatok, és azért kell nekik elindulni ebbe az időszakba.
6: Nagyon jó. Sokszor voltam már itt, de még sose sikerült elengedni. Úgyhogy ez egy nagyon jó élmény volt.
7: Gyerekkorom óta imádom a gólyákat, és gólyagyűrűzésen milliószor vettem részt, de így még elengedésen soha. És egy barátom adta az ötletet, hogy itt Hortobágyon, egyébként már voltam itt a parkban, úgyhogy nekem felemelő érzés volt. És a puszi pedig azért, mert van olyan gólyamentő, aki így búcsúzik a mentett és felnevelt gólyáitől.
2: Az összesen 70 madárból még szombatra is maradt 10 gólya, amelyek nekivághatnak a több ezer kilométeres útnak Afrikába.
1: Második születésnapjukat ünneplik a berlini állatkert óriás panda ikrei. Léni és Lotti répa és céklalével színezett jégből készített tortát kapott gondozóitól. A két nőstény 2024-ben született, egy Meng Meng nevű nőstény és egy Jiao Qing névre hallgató hím utódjaként. Amikor világra jöttek, 150 grammosak voltak, azóta egyikük 60, a másikuk már 70 kilós. A kölykök még anyatejesek, de gondozóik már figyelik, mikor kell elválasztani őket. Az ikrek később visszatérnek Kínába, hogy részt vegyenek egy tenyésztési programban. A világon csak mintegy 1800 szabadon élő óriás panda él. Fórum következik Nagy Angélával. Szervusz, Angi, mik lesznek a mai témák?
25: Szervusz Máté, köszöntelek téged is és a nézőket is. Gyorsan elmondom egy-egy mondatban a legfőbb témáinkat. Volodymyr Zelenszkij meghívta Kijevbe Magyar Pétert, országjárásra indul a Tisza kormány több tagja, illetve lemondott Lázár János parlamenti mandátumáról, és Orbán Viktor pedig megköszönte a munkáját. Egyébként, mivel ma nincs élő közvetítésünk, hagyományos rendben megyünk tovább egészen 7:30-ig, és ahogy megtudtam, Paprika délelőtt indított egy közvéleménykutatást, hogy kinek hogy tetszett az augusztus 20-ai rendezvénysorozat, kinek mi volt pró és kontra, úgyhogy ezzel kapcsolatban is, és a témákkal kapcsolatban is várom Önöket Máté után.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, 18:40-kor visszatérünk egy hosszabb híradóval, addig is minden jót kívánok Önöknek!

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Országjárásba kezd a kormány több tagja augusztus végétől. 16 városba látogat el Magyar Péter és több minisztere. Ősztől megkezdődik a Tisza-szigetek újra szervezése is. Közben az ukrán elnök Kijevbe is meghívta a magyar kormányfőt. Virág Andrával és Nagy Attila Tiborral beszélgetünk. A Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozatának kitüntetését kapta augusztus 20-án Elritók Nóra. Az Igaz Gyöngy Alapítvány szakmai vezetője szerint a szervezet 27 éves munkáját ismerték most el. Úgy véli, nehéz volt túlélni az elmúlt 16 évet, de a kitüntetés bizonyította, hogy megérte ellenszélben is dolgozni. Elritók Nórával beszélgetünk. Megállapodás született az uniós pénzekről, erősödött a forint, megnőtt az állampapírok iránti kereslet és megváltozott az inflációs pálya. Ezek a Tisza kormány első 100 napjának gazdasági eredményei. A kampányban tett ígéretekből azonban még nem váltott be mindent a kabinet. Várat magára több adópolitikai intézkedés és nincs döntés az árrésztopról sem. A stúdióban Bot Péter Ákos. Totális gazdasági háborút hirdetett Irán ellen Donald Trump. Az amerikai elnök azt ígéri, hogy Washington teljesen el fogja szigetelni Iránt, miután az nem élt a megállapodás lehetőségével. Trump azt is kijelentette, hogy Teherán soha nem tehet szert atomfegyverre. Kis Benedek Józsefet kérdezzük.
2: Jó estét kívánok! Ez most itt a páros interjúnak az ideje. Köszöntöm a stúdióban Virág Andréát, a Republikon stratégiai igazgatóját. Jó estét! És Nagy Attila Tibor állandó elemzőnket.
3: Jó estét!
2: Azért fogalmazok úgy általánosságban, mert ugye az augusztus 20-i ünnep mindkét tábor, mindkét politikai oldal számára hozhatott egyfajta dilemmát, hogy mi a nehezebb a kormányzó pártnak becsatornázni a mozgalmi hátterét a kormányzásba, és ezzel megteremteni ugye a szervezetet, mert ugye ebben volt kevésbé erős a Tisza, hogy a párt az gyakorlatilag lefedi a közigazgatást, vagy a választási vereség után újra értelmezni a Fidesz szerepét, és ehhez hogy viszonyul a tegnapi bejelentés ugye a polgárok, polgári demokraták kezdeményezés?
3: Ugye a tulajdonképpen szokványos folyamatot látunk a Tisza párti, illetve a Tisza-szigetek házatáján annyiban, hogy különösen egy kormányváltás után, amikor egy kormánypárt elkezdi berakni a kormányzati intézményeket, minisztériumokat elsősorban, vagy akár a területi közigazgatás szerveit, akkor bizony, amennyiben a pártkorában mozgalmi alapotokon nyugodott, lásd Tisza-szigetek mozgalma, onnantól kezdve elkezd kiüresedni a párt. Itt most van egy olyan sajátosság, hogy tulajdonképpen a Tisza párt hagyományos párt alapon nem létezett sose, mert hogy nem volt az a hagyományos struktúra, hogy országos elnökség, területi választmány, kongresszus, helyi alapszervezetek, tehát ez nem volt meg, hanem volt egy 27-29 tagból álló nagyon vékony pártszervezet, egy nagyon vékony, szűkörű elnökség, és azt találták ki, hogy legyenek olyan Tisza-szigetek, amelyeknek a tagjai nem tagjai a pártszervezeteknek, viszont támogatják a lelkesedésükkel, pultozással a pártot. Na most ugye, ami ki is jött tegnap Magyar Péter beszédéből és Radnai Márk beszédéből is, hogy viszont ez a kapcsolat, tehát a Tisza-szigetek mozgalma és a kormány, illetve a kormányfő között nagyon meglazult, és ezt a nagyon meglazult kapcsolatot kell valahogy helyre tenni, de mondom, önmagában az a folyamat, hogy a mozgalom és a kormánypárt közötti kapcsolat meglazul, az nem túlzottan meglepő, hiszen a minisztereket túlságosan lekötik a kormányzati feladatok. Egy pikírt megjegyzésem azért, hogy legyen a végére, mármint a eddigi mondandóm végére, hogy lehet, hogy ugye Magyar Péternek volt egy árulkodó mondata, hogy alig tudom utolérni magamat. Hát lehet, hogy jobban utol tudná élni magát, hogyha egy kicsit kevesebbet facebookozna, kevesebb lenne az élő közvetítés, csak ugye ennek meg lenne az a hátránya, hogy a Facebook követők ugye rá kéne venni arra, hogy a kedvenc politikusok most nem annyira aktív ezen a felületen.
2: Andrea, csináljuk azt, hogy mivel Nagy Attila Tibor most beszélt a Tiszáról és a kormányon lévők dilemmájáról, most beszéljünk akkor a Fidesz dilemmájáról.
4: Igen, azt hiszem, hogy ez egy nehezebb dilemma, mint amivel a Tisza egyébként szembenéz. Annyiban egyel messzebbről indítanám, hogy nagyon, ugye, ahhoz nagyon hozzá vagyunk szokva, azt hiszem Magyarországon, hogy ezek a nemzeti ünnepek azért rendre átpolitizálódnak, és különösen ugye ilyen szempontból október 23-a és március 15-e nem csak kampányidőszakban, nem csak választási években, hanem egyébként is egy ilyen politikai esemény szokott lenni, mindig nagyon kiemelt beszédeket mond, mind a hatalmon lévő, mind az ellenzékben lévő politikai vezetők vagy vezető aspiránsok. Ilyen szempontból az augusztus 20-a szerintem egy picit más, azt kevésbé szokták használni a pártok ilyen típusú politika csinálásra, és különösen az ellenzék hagyományosan jobban kiszokott szorulni ebből az augusztus 20-ai ünnepből, mint a március 15-éből és az október 23-ából. Tehát ilyen szempontból is érdekes volt, hogy mit tud a Fidesz hosszú, ugye másfél évtized után először kiszorulva a nemzeti ünnep lebonyolításából hogyan tud ehhez csatlakozni. És hát ugye ilyen különböző, nagyon ellentmondásos volt, ami a Fidesztől jött. Ugye egyrészt láttunk egy bejegyzést a volt miniszterelnöktől, ami már csak azért is jött nagyon váratlanul, mert hát nagyjából ugye egy hónapja a Tusnád fürdői beszéde óta nem hallottunk róla.
2: Akkor közben, viszont nemzeti ellenállást hirdetett.
4: Akkor nemzeti ellenállást hirdetett, közben ugye az ország keresztül ment egy óriási energiaválságon, egy hosszan elhúzódó, tényleg nagyon sok odafigyelést és küzdelmet igénylő válságon, ahol az ellenzék állítólagos vezetője meg sem szólalt, ami azért önmagában vett fel kérdéseket az ő mind hát terveiről, mind az ő pozíciójáról a saját közösségén belül, és akkor ez vezet át talán oda, amit Ferenc Varsolya és Navracsics Tibor bejelentett, ugye egy olyan típusú mozgalom, amit hát azért már láttunk szerintem formálódni itt az elmúlt hetekben, hónapokban mindenféleképpen, ami talán leginkább ugye arra irányul, hogy egy kicsit visszavezesse a pártot, vagy a pártnak egy részét, ugye ez egy kérdés, ahhoz a Fideszhez, ami még az úgynevezett polgári demokráciában hitt, amilyen talán még 2010-ben is, de előtte előtte biztosan volt a Fidesz és egy ilyenfajta próbálkozás, de azért látjuk, hogy nagyon széthúzó hangok vannak a Fideszen belül is, és mondjuk azok a cserék, amiket a parlamenti frakcióban láttunk az elmúlt hetekben, azok pont nem ebbe az irányba mutatnak, tehát ilyen szempontból ez inkább egy, hát én egy ilyen széthúzásnak, polarizációnak látom a Fidesz berkein belül, ami egy picit más típusú üzenet, mint amit mondjuk a Tisza oldalán láttunk, ami pont egy
2: csatlakozzak három pontra rá, ugye az utóbbi megjegyzéshez annyit, hogy ugye előre mondták, hogy egy évig tartanak bizonyos mandátumok, a meghatározó arcai a Fidesznek egy évig lesznek biztosan a parlamentben, és nagyon hamar jutottak el odáig, hogy 2-3 hónap telhetett el, amikor mindegyik őjük úgy döntött, hogy más utat választ, különböző okokból, de ezt most nem részletezem. Orbán Viktor úgy maradt távol a paksi kérdéstől, hogy amikor az első interjúját adta, akkor azt mondta, hogy a legnagyobb hibája a kormányzásnak az volt, hogy nem jutott elég figyelem paksra. Tehát ugye ez is ott van a talomban. Harmadrészt ugye 24 napig nem szólalt meg Orbán Viktor, és Lázár János lemondott. Ugye? Ezek a tegnapi nap történései.
3: Pontosabban a Paks 2-t említette meg a választások után a miniszterelnök, itt a Paks 1 az működött, illetve most majdnem nem működött, ugye majdnem teljesen le kellett állítani. Eléggé fura, ami a volt miniszterelnök viselkedése, kétségtelen, hiszen mondhatta volna azt is a választások után, hogy ilyen nagyon súlyos vereség után ő köszöni szépi, nem vállalja el a pártelnöki tisztséget. Hát Nyugat-Európában ennél kisebb vereségért is lemondtak már pártelnökök. A egyik legjellemzőbb, legfontosabb példa talán Helmut Kohl 1998-as visszavonulása a pártelnöki tisztségről. Súlyos vereséget szenvedett a német CDU, de azért mégsem egy harmad alá ment, mint a Fidesz most 2026-ban. Tehát teljesen észszerű lett volna akár azt mondani Orbán Viktor részéről, hogy ő visszavonul. De most itt nem részletezhető, vagy hát tudnám részletezni, de a lényeg az, hogy Orbán Viktor úgy döntött, többek között a megfelelő alternatíva hiány is, hogy marad pártelnök. De ha már úgy döntött, hogy marad pártelnök, akkor viszont elég fura, hogy ahogy az előbb is elhangzott, hát majdnem 4 hétig nem posztolt semmi, miközben mégis csak volt az országban egy energiaválság, és ugye itt van, amit említettél az előbb, hogy ellenállásra szólított fel Orbán Viktor, mert hogy épül a tiszás diktatúra. Hát ahhoz képest, hogy tiszás diktatúra van, Orbán Viktor mégsem érzi olyan jól magát, rosszul magát, mert hogy egész jól el volt Szerbiában, jó kis pálinkát hörpintett, aztán most láthatjuk különböző olvasói fényképeken, hogy az Adrián Horvátországban nyaral. Tehát, hogyha tényleg olyan vészes lenne a helyzet, hogy önkényuralmat vezetett be a Tisza kormány, akkor én azt gondolnám, hogy legalábbis kommunikációs szempontból elég furcsa, hogy a politikus, a volt miniszterelnök az önkényuralom tombolása közben jókat nyaral, hol Szerbiában, hol Horvátországban. Ezt nem igazán lehet észszerűen megmagyarázni.
2: Azt látjuk a minapi eseményekben, hogy fontos ünnepi epizód volt a közmédia újraindulása, ugye? Azt nem tudtuk meg egyébként, hogy 44 napig miért hallgatott a közmédia, viszont azt tudjuk, hogy reggelre, ma reggelre be volt jelentve egy híradó, és az elmaradt. Ugye ez azt jelzi, hogy az újra szervezés ott is nehézségekbe ütközhet. És nem mindig magyarázza meg a közvélemény számára a közmédia, ez nem biztos, hogy a kormány feladata egyébként, hogy mit miért csinál.
4: Sőt, biztos vagyok benne, hogy nem a kormány feladata jelenleg, hogy megmagyarázza, hogy a közmédiában mi zajlik. Igen, én azt hiszem, hogy miközben ez ugye egy nagyon fontos ígérete volt, nem csak szimbolikus, hanem egyébként egy tényleg fontos tartalmi ígérete volt Magyar Péternek már a kampányban, hogy a közmédia teljes újra gondolása és szervezése jön, és ugye ott még ugye arról volt szó, hogy amint hatalomra kerül az új kormány, lekapcsolják a közmédiát. Ugye rögtön történt meg, hanem volt ebben egy kis csúszás, volt egy már akkor elkezdődő átszerveződés, és azért látszik, hogy itt elég nehézkes ez a folyamat, nagyon nehéz olyan embereket, vezetőket, média munkásokat találni, akikkel senkinek semmi baja nincsen, ez gyakorlatilag lehetetlen, de közben nem igazán egyértelmű, tényleg én azt gondolom ezt a folyamatot követők számára, hogy mi zajlik, hogy most egy átmeneti időszak van, de mi lesz más utána pontosan, vagy ez mikor zárul le, és hát azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb politikai hibát Magyar Péter pont ugye itt a közmédia átalakításánál követte el, amikor egy cikk alá oda kommentelt, ugye ott a kinevezések kapcsán a nem hinném, ami hát ugye azt a látszatot, hogy itt
2: kelti,
4: hogy azért itt talán mégsem annyira független az, ami most a közmédiában történik a kormánytól, mint amennyire kellene lennie. Én azt gondolom, hogy tényleg már korábban is ezt mondtam, hogy az egyik legfontosabb dolga annak a folyamatnak, ami most zajlik a közmédiában, és hogy helyreálljon a közmédia függetlensége, azon túl, hogy álljon helyre a közmédia függetlensége, az, hogy az állampolgárok újra képesek legyenek bízni abban, hogy működhet politikai nyomás nélkül a közmédia, hogy egyáltalán létezik ilyen, hogy nem a miniszterelnökségtől mennek az utasítások.
2: Másfelől Zelenszkij üdvözletét, ünnepi üdvözletét beolvasták, másfelől a tűzijátékon nyertes cégnek az egyeztetését a döntéshozókkal előre, ugye ez egy hír lehetett a közmédiában, tehát ilyen nem volt 16 éve, tehát hogy ott van valami mutyi, ugye, és ez egyfelől másfelől, tehát Magyar Péternek ugye volt ez a nem hinném, de van ez is ugye az ünnepi napon.
3: Hát érezi valóban némi zavarodottságot a közmédia házatáján, még nem rendeződtek össze kellőképpen a viszonyok, de ha már a függetlenség, a közmédia függetlensége szóba került, én azt gondolom, hogy az igazi lépés a függetlenség felé a TV előfizetési díj visszaállítása volna. Medgyessy Péter meglehetősen populista módon, tehát a néphangulatnak tetsző módon az ő kormánya eltörölte az előfizetési díjat, csak hogy a tapasztalatok azt mondják, vagy mondatják velem, hogy az előfizetési díjnak van egy olyan nagy előnye, hogy a kormány pillanatnyi kénye kedvétől függetlenül az automatikusan befolyik a közmédiához, feltéve, hogyha az előfizetési díj szabályozása így van megcsinálva, mert akkor abban az esetben ugye a kormány pillanatnyi szeszélyétől függetlenül a közmédia a némi pénzhez hozzájut a lakosságtól. Na most sajnálatos módon a Tisza kormány még nem jött rá erre a lehetséges, hát nem mondom, hogy megoldása, mert nyilván ez se old meg minden problémát, és nyilván a részleteket tisztázni kell, de azért ez egy fontos eszköz lenne, hogy a közmédia elkezdjen elindulni a függetlenséghez vezető úton. Teljes függetlenség szerintem sehol nincs, tehát nincs olyan ország, ahol a közmédia teljesen független tud lenni a politikától és a kormánytól, de lehet a függőséget minél inkább csökkenteni, minél több lábon megteremteni a közmédia anyagi függetlenségét, mert jelenleg az van, hogy ugye van egy kétharmados Tisza kormány, egy nagyhatalmú kormány bármikor át tudja írni a parlamenti többségével együtt a közmédiára vonatkozó jogi szabályozás, és valahol ez a fajta kormánytól való félelem volt az, hogy a nem hinném miniszterelnöki két szó hatására visszavonták egy nap alatt az egyik új vezetőnek a megbízását, meg a másik műsorvezető megbízását. Tehát én azt gondolom, hogy igazi függetlenségtől sajnos a közmédia még továbbra is eléggé messze van.
2: Hát erre ennyire jutott most idő. A 100 napot értékeljük még egyébként majd másféleképpen a gazdaságban, meg olyannyiszor lesz majd erre alkalmunk. Úgyhogy köszönöm szépen, és egyébként a közmédia dolgozóinak, kollégáinak hadd fejezem ki elismerésemet, hogy igazi újságírókat látunk azért az ünnepen. Ezt tényszerűen el kell ismerni. Ami egy üdvözlendő jelenség. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük
4: szépen. Köszönjük szépen.

szünetben őrzöl, az sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel, választasz barátot, aki szeret és nem csak belinkel. Aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer. Amit adhatsz, ez a hited.

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod.

Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól

0: Nagy öröm, hogy újra találkozunk, mert én nagyjából egy 10-15 évvel ezelőtt a helyszínen tudtam tanulmányozni azt a módszert, amely az alapítványhoz kötődik. De hadd kérdezzem meg, hogy amikor azt mondja, hogy ez az elmúlt 27 évnek az elismerése, akkor mire gondol pontosan, és ezt honnan tudjuk?
1: Szerettem volna én is kivenni az élét annak, hogy ez az elmúlt 16 év retorziói miatt történik. Én ennél fontosabbnak tartom az igazi munkáját. És ugye 27 éve alapítottam, és 10 évet az oktatásban töltöttünk, ami azért érdekes most, mert hogy ahhoz a 10 évhez kötődött, én azt gondolom, az én lovakereszt kitüntetésem, amit én visszaadtam azokkal az emberekkel együtt, akik úgy gondolták, hogy már vállalhatatlan, hogyha olyan ember kapja, mert másfajta értékrendet vallunk. És utána jött az a 17 év, amiben most is vagyunk, még a szociális munkával, az esélyteremtéssel kibővített munka, és hát ez azért, hogy mondjam, átívelt jó néhány kormányon már, és hogyha még az előzményt is oda teszem, amikor még az állami rendszerben dolgoztam ugyanezen a témán a tapasztalataimat, ott szereztem, ott onnan indultak, akkor azt gondolom, hogy én ezt így szeretném érteni, hogy ez 27 év esélyteremtő munkájának, egy iránynak az elismerése.
0: Miért mondta azt, hogy nem volt egyszerű túlélni a mindennapi hírek fogyasztóinak? Nyilván nem meglepetés ez a mondat, hogy de hogy nem volt egyszerű túlélni az elmúlt 16 évet?
1: Nézze, azt a munkát, ami a generációs szegénységhez, a mély szegénységhez kapcsolódik, az sosem volt egyszerű jól képviselni. Én azt gondolom, még a rendszerváltás előtt sem, mert valahogy nem tudjuk azt elengedni, hogy az állam mindenben sikeres, az állami intézményrendszer meg tud küzdeni minden problémával. Nekem sem volt egyszerű, akkor sem, amikor más kormány volt, de azt, hogy ezért az ellehetetlenedés, az állandó büntetés érzés az emberben benne legyen, az az elmúlt 16 évhez volt köthető. Tehát úgy éreztem, hogy a kihangosítása a problémának az egyre több ellenszenvet vált ki az akkor regnáló kormány felől, és hát bizony azt gondolom mindent megpróbáltak, hogy elhallgassunk, és hát ott van az az emblematikus mondat, hogy miért nem tudod te befogni a szádat és csendben rajzolgatni a cigány gyerekeket, miért kell neked folyamatosan kihangosítani a társadalmi leszakadás rendkívül bonyolult problémáját.
0: Igen, egyébként az ön alapítványának megnyírbált forrásai az egyik olyan jelenség, amit nem igazán lehetett értelmezni, Iványi Gábor a másik természetesen, tehát nem akarom őt se kihagyni a sorból, de hadd kérdezzem meg, ugye ön komplex programot, nem csak oktatási programot visz, hanem az iskola tanulóinak a családi környezetével, a szülőkkel is foglalkozik, és olyan programokat találnak ki, amelyek tulajdonképpen a szegénységből való kivezető utat keresi. Na most az, hogy elmondta, hogy nem a segélyezés az eszköz, a megfelelő eszköz, hanem az esélyteremtés. Az, hogy 100 000 forintot most iskola kezdése kap a család, ugye, a leszakadó szegénységben élő család, az annak a megnyilvánulása, hogy itt segélyezésről és nem esélyteremtésről van szó?
1: Egy picit bonyolultabb a helyzet. Az a baj, hogy általában nagyon sokszor még döntéshozói szintről is, de a közvéleményben is a szegénységet azt egy kategóriának tekinti. De a szegénységnek nagyon sok rétege van. És egészen biztos vagyok abban, hogy mondjuk egy lecsúszó szegénynek, aki kapaszkodik, hogy az életszínvonalát tudja tartani, annak most nagyon jól fog jönni ez a támogatás. De azt is tudom, hogy akik generációs szegénységben élnek, és most megkapják ezt az összeget, és a megélhetésüket egyik napról a másikra kell, hogy megszervezzék, hogy ott nagyon sokan be fognak vásárolni rajta, nem iskolaszert, hanem élelmet. És ennek a kockázatát ez most nyilván nem tudja kezelni. Jeleztem én is, hiszen több olyan hálózatban van benne az Igazgyöngy is, akik véleményt nyilvánítottak ezzel kapcsolatban, és hát nyilván finomítva lesz ez a rendszer, és én nagyon remélem, hogy ez meg is történik. Az is nagyon bonyolult, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez az igazolást azt a jövedelem alapján adják ki. Na most, akikről én beszélek, azoknak a családoknak jelentős része behajtócéges tartozással bír, ami azt jelenti, hogy a valós jövedelem, amit kapnak készhez, az a fele annak, ami a papíron kimutatható.

0: nagyon sokan vannak, ezt látjuk a jelentkezőkből, akik lecsúsznak ebből a kategóriából, épp a határon voltak, de nem tudják megoldani a beiskolázást, tehát nekünk egy picit másfajta fókusszal, de szinte ugyanúgy kell segítenünk most is, mint korábban. Kell finomítani ezen. Vannak dolgok, amit nem lehet kivenni, az iskolázás, a gyerekgyógyszert, a fogamzásgátlást, ezeket mind olyan ingyen adható szolgáltatássá kell szerintem változtatni, vagy alakítani, ami segít, valós segítség ezeknek a családoknak, de nem az adományozása jó, hanem az, hogyha megpróbáljuk felépíteni az akaratot, a motivációt, hogy valaki képes legyen a saját sorsán változtatni. És ez az igaz gyönynek az a elgondolása, hogy ez csak közösségfejlesztéssel megy, hogyha olyan közösségek alakulnak, akik elköteleződnek bizonyos értékrend mellett, és képessé tesszük őket arra, hogy megszervezzék az életüket.
1: Ugye, hogy nem csak az a feladata az új kormánynak, hogy több pénzt adjon felzárkózásra, hanem az önök által képviselt modellt azt valamilyen módon kiterjessze, országos programmá bővítse. Ön hogy látja, hogy erre van-e elég késztetés, mert azzal, hogy megalakult két tárca, amely külön foglalkozik az oktatással, másrészt a gyermekvédelemmel, az egy tényhelyzet?
0: Hát nem vagyok abban optimista, hogy most az igazgyöngy modellje az egy országos modell lesz, nem érkezett ilyen jellegű megkeresés hozzánk. A Szociális és Családügyi Minisztérium részéről egy civilek számára írt egyeztetésre kaptunk, vagy kiírt egyeztetésre kaptunk meghívást. Itt azt mondom inkább, hogy információgyűjtés folyt, hogy a különböző szervezetek hogyan látják a problémát. Mi nagyon messze vagyunk attól szerintem, hogy rendszer szintű átszervezésekről gondolkodjunk, holott én is azt gondolom, hogy egy csomó probléma megoldódna, hogyha a rendszerben a fókuszok egy picit átrendeződnének. Tudja, mindig azt szoktam mondani, hogy az a baj, és ezt most annyira világosan látom a rendszerváltás előttről már, hogy mindig ügykezelő fókusszal működött a rendszer, és az okok, azok mindig újra termelik az ügyeket. És az okokkal, azzal nem lehet csak tényleg kormányokon átívelő stratégiaszerű munkával foglalkozni. Nem véletlen, hogy az igazgyöngy az első szakaszát a munkának, a generációs szegényekkel végzett munkának 20 évre tervezte. Ennek most a 17. évében vagyunk. Tehát egy generációs problémát csak generációs beavatkozással lehet megoldani.
1: Ön szerint az ön elismerése vagy kitüntetése mögött egy megváltozott civilekhez való viszony áll, vagy azért ezt nem lehet kijelenteni? És van-e garancia arra, hogy a civilek kritikája, függetlensége megmaradjon?
0: Próbálom így értelmezni, és tudja, tehát tulajdonképpen most fogom felén is ennek az egésznek a jelentőségét. Az átadás után, amikor nyilvánosságra került a kitüntetettek népsora, onnantól indult meg egy hatalmas áradat a mi mindenféle csatornán felém, gratulációk, és nagyon sokan valahogy azt írták, hogy ők most érzik, most hiszik el igazán, hogy lesz változás. Hogy egy kritikus civil személy tulajdonképpen megkaphatta, egy szakpolitikai szinten kritikus és pártokhoz nem tartozó személy tulajdonképpen megkaphatta ezt a díjat. Én szerintem ez egy jelzés azok felé, akik esélyteremtéssel foglalkoznak, és a civil szféra felé is. Én akarom hinni, hogy változás lesz ebben is, és hiszem is.
1: Nóra, mindenképpen az lenne a jó, hogyha ha megkeresés érkezik az alapítványi modell átvételéről, országossá szélesítéséről, arról mi be tudjunk számolni. Én nagyon számítok önre, hogy ez a jelzés egy újabb interjúban történik meg. Köszönöm szépen, hogy velünk volt, nagyon gratulálunk, és ha van örömteli hír a kitüntetések sorában, amely egyébként tele van az önhöz hasonló jó példával, akkor ez mindenképpen az. Még egyszer gratulálok.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Viszont hallásra, viszlát.
0: Viszont hallásra.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Megállapodás született az uniós pénzekről, erősödött a forint, megnőtt az állampapírok iránti kereslet és megváltozott az inflációs pálya. Ezek a Tisza kormány első 100 napjának gazdasági eredményei. A kampányban tett ígéretekből azonban még nem váltott be mindent a kabinet. Várat magára több adópolitikai intézkedés és nincs döntés az árrésztopról sem. A stúdióban Bot Péter Ákos.
2: Az első szabadon választott kormány ipari minisztere, jegybankelnök, rockstar és foci őrült.
3: Azt talán nem, de ha már inkább teniszbajnok, az jobban esne.
2: Örülök, hogy itt van. A szokásos privát bankárbeli rovatában gazdaság és gazdaságpolitika az első 100 napban címmel írt egy átfogó elemzést, amelyet ugye azért jó, hogy ma értékelünk, mert ma van a 101. nap.
3: Így van.
2: Ugye? Van már osztályzata arra, hogy...
3: Nincs, és nem is fogok adni, bár volt ilyen provokáció, de több ok miatt az ember nem osztályoz, már csak azért is, mert a tanár leosztályozza a hallgatót, igen, hogy a tananyagot tudja-e, de itt nincs tananyag, igazából nincsen tankönyv, mert most azért egy rendszerváltozási folyamat, meg egyébként is a világ gyorsan változik, ki mondja meg, hogy mi az ötös, mi a hármas, mi a kettes. Ha mi az elégtelen, azt úgy érezzük, de természetesen most erről nincsen
2: másképp szó. Másképp kérdezem, ha a tízes skálán azt nézzük meg, hogy a legrosszabb a nulla, és a legjobb a 10, akkor mihez van közelebb? Nem kell, hogy mondjon egy számot, csak mihez van közelebb, a 10-eshez vagy a nullához?
3: Ezt a provokációt hárítom el mindig.
2: Igen.
3: Már csak azért is, mert ez a 100 nap, persze most a 101-en beszélünk, tehát most igen, már akár értékelhetnék is, de a 100 nap az pont arra alakult ki, egy ilyen szokás, amit persze sose tartott be a gyakorlat. Amikor én kerültem hivatalba, akkor sem. Hát mi se kaptuk meg megkaptuk mi a 100 nap kegyelmi időszakot a médiától.
2: De
3: hát eszébe se jutott se a médiának, se az ellenzéknek se.
2: Igen.
3: De minden esetre, hogy miért van ez a 100 nap, hogy föláll egy új kormány, elfoglalja a pozíciókat, felépíti a maga csapatát, neki lát átadás, átvétel megtörténés, akkor neki lát a maga programjának valamikor a harmadik hónap után. Tehát ezért ez is osztályozza le az ember az első 3 hónapot, amikor én igazából majd komolyan, tehát nem is iskolai osztályozatban, de majd elmondom, ha hívnak, vagy ha rákérdeznek, elég valószínű, az majd azért inkább az október, november, december lesz, amikor összeáll a költségvetés, mert az már az új kormánynak a 27-es évi költségvetése, igen, ott már adózni kell bizonyos dolgokról, és nem csak arról van szó, hogy volt egy választási programja, és elhangzott, hogy hát valami teljesített nem mindent, meg elindult jó-rosszul, inkább jól egyébként, tehát nem kerülöm ki a választ. De mi korán van
2: véleményt mondani. Van gazdasági fordulat, amelynek látszanak jelei?
3: Na most ez az érdekes, hogy van. Ugyanis az volt a köztudomású dolog, hogy a gazdaság lassan fordul, jön egy új kormány, attól még másnak még nem lesz más semmi. Hát mitől lenne más, hogy másnak hívják a miniszterelnököt. De itt, amit a bejátszóban is elhangzott, egy-két nagyon fontos ponton a gazdaság változott meg. Hát nem a gazdaságpolitika, valami megváltozott.
2: Ezek április, a várakozások?
3: Április 12-én este, uh-huh, a várakozások. Na most a várakozások azért nagyon fontos szó, mert a közgazdaságtan az alapvetően fejbe dől el. Nem hasban, nem szívben, fejben. Tehát, hogy mit akar az ember, mitől tart. A pénzpiac, én is, mások is féltek bizonyos dolgoktól, ezek nem következtek be. Nem folytatódott az Orbán kormány, és nem következett be vákuum a hatalomban, sőt, hát kiderült Gyulap végén, hogy nem csak új kormány lesz, hanem egy erős kormány lesz. És ugye másnap, amikor a forint kinyitott, akkor hát az exportőröket rosszul érintett a dolog, de a forint megerősödött, az egy bizalmi szavazás volt. Különösen, hogy elhangzott egy olyan mondat, és erre majd talán nem tudom, időnk van, de térjünk rá ki, hogy és egyebek között belép Magyarország az euróövezetbe, amivel persze be kell lépnie, de mi megteszünk mindent.
2: Na most Istennek ez egy 2030-as céldátum.
3: Utána céldátum nincs, Na ez egy érdekes ügy, céldátum nincs, de elhangzott egy mondat, hogy 30-ra várhatóan készen áll Magyarország a belépési feltételek teljesítésére. Ez azért nem ugyanaz, majd erre térjünk ki, mert készen áll valaki, hogy elmegy vizsgázni, az klassz dolog, de hogyha nem iratkozott be a tanárhoz hétfőn 8-ra, akkor az egy állapot.
2: Arra utal, hogy nyilván előbb-utóbb a lakosság is érezni fogja, hogy bizonyos szigort, ugye, az euróba való belépés feltételeink teljesítése érdekében
3: rendet kell teremteni,
2: hogy lásson a polgár.
3: Igen. Rendet kell teremteni az államháztartásban, igen, a monetáris viszonyokban, főleg az államháztartás az a rázós, és akkor ez azért a rendteremtés, ez otthon is így van, amikor az ember a szobáját rendbe teszi, hát utána szebb és lakhatóbb, de hát az a néhány, kinek hány óra, vagy nap, vagy mit tudom én, az azért kellemetlen ügy is lehet, ha az ember nem tudja, hogy célja van azzal, hogy rendbe rakja a szobáját. Na most ez a rendbetétel, ez egy folyamat, hosszú folyamat, de még nem indult el. Viszont az a forint erősödés, ami egyébként óriási segítség, például az inflációnál, az azonnal nyáron hát egészen más inflációs pálya alakult ki. Tehát ezt én nem gondoltam volna előre, de hát örömmel regisztrálom.
2: Ez az 1,3, 1,3 tized, másfelől 1,6 tized, más számítási módszerrel.
3: 1,9, mindesetre egyessel kezdődő infláció.
2: Ami rég volt, ami, nem is tudom.
3: Nagyon régen volt, és rögtön mondom, nem akarom elvenni az örömet, de nem is lesz egy darabig, mert azért Hormuzi szoros, az asszály. Tehát vannak olyan folyamatok, amik már az idén, sőt a jövőre beépülnek az árakba. A forint erősödés is egy olyan folyamat, ami nagyon függ attól, amit már szóba hoztam, hogy mi lesz a céldátummal. Ha ugyanis egy ország teljesíti azt a ilyen lefogyási folyamatot, az egy fogyókúra, a kövér államból egy ütőképes állam lesz, azért az azt is jelenti, hogy ott a forint, vagy az illető valuta kezd erősödni. És ezért az infláció kezd elmúlni, mint probléma.
2: Kezdhetjük a költségvetés helyzetével, mert
3: muszáj lesz.
2: Mert ugye egyszerre ígértek szociális kiadásokat, ami bővüléssel jár, ugye bizonyos jóléti kiadásokat muszáj megcsinálni, másfelől ígértek adócsökkentést is, és harmadrészt itt vannak az örökölt válsághelyzetek. Igen. Tehát ez így egyszerre, plusz ugye az euró feltételeire való készenállás, ez mind nem tudom, hogy belefér-e.
3: Ez nagyon izgalmas ügy, mert azt mondtam, hogy vannak jó hírek, amikre nem gondoltam, tehát például az infláció, a mi számításaink is sokkal magasabb pályát valószínűsítettek. Azt tudta mindenki, hogy a költségvetés rossz bőrben van. Hogy már az első három hónap, hát arról itt ennek az asztalnál már volt szó, első három hónap botrányosan indult, na most a botrányt még fokozta és nézetre emelte az, ami történt a választások előtti hetekben, sőt még utána is egy-két napig. Ugye 1000 milliárd, mondjuk így nagyjából az, amit kiszórt a kimenő kormány, vagy azért, mert veszít, vagy azért, mert, hát veszít, na, kiszórta. A következő valóban, és ezt most elmondják, és igazuk is van az új tisztségviselőknek, hogy körülbelül ennyit megtakarítottak. De ez egy egyszerű ügy. Tehát még egyszer már a Suvihivit, vagy hogy hívják ezt a hivatalt, ami engem üldözött volna, hogyha ők kormányok
2: maradnak. Szóval védelmi hivatal?
3: Igen. Arra nem kell ráfordítani, nem tudom én hány 10 milliárd forintot.
2: Igen.
3: Na ez egy egyszerű ügy. Tehát ez még egyszer már jövőre, ez már nincs.
2: Igen.
3: Tehát a költségvetés az egy tartós probléma. Az euró belépés az segít is. Inkább kétszer segít.
2: Akkor ha
3: hihető a dátum, és azt a dátumot nagyon komolyan veszi a kormány. Azt nem szabad megbukni. Tehát, hogyha valaki beiratkozik egy ilyen folyamatra, és hát most egy vizsgáig el akar jutni, diplomát akar szerezni, akkor nem szabad megbukni közben szigorlaton. És ugyanakkor, most hagyjuk ezt a példát, az a tény, hogy a magyar államba hisznek a befektetők, ezt látjuk a forint árfolyamon, azt is jelenti, hogy sokkal olcsóbb finanszírozni az óriási államháztartási hiányt, ami nagyon sok. Tehát kamatra annyi megy, mint mondjuk majdnem, mint egészségügyre. Tehát ha a kamat kiadás nem annyi, már pedig ez az európálya, ez biztosíték arra, hogy fegyelmezetten fog viselkedni. Melyik kormány? Ez meg a következő, mert azért ez egy 4-5 év. Ugye, amit 30-at mondtunk, de az, hogy teljesíti nagyobb részt a feltételeket, hogy aztán mikor fogadják be a klubba az országot, ez lehet 31. január 1-e, lehet 32 is.
2: Az ön elemzésében van egy 1000 milliárdos nagyságrend, amelyet ugye a megtakarítási oldalon látunk.
3: Igen.
2: Ezt milyen bázis alapján számoljuk?
3: Na most, hát itt a jó hír az, hogy 1000 milliárdot beljebb van az ország államháztartása, a rossz hír az, hogy a kidobott 1000 milliárdhoz képest. Tehát ez persze örömteli, hogy ez a kiadás nincsen, de azért láttam olyat, hogy valószínűleg a kimenő kormány előre elköltött valamit, odaadta a pénzt, hát akkor most nem kell április után odaadni ezt a pénzt még egyszer. Szóval ez az 1000 milliárd megtakarítás, de ezt nem lehet még egyszer beszámítani majd szeptember-októberben.
2: Igen.
3: A kamat csökkenés, kamat tehercsökkenés az azért tartós, és az egy óriási összeg. Együtt azonban, hát a kérdés ez volt, elég lesz arra minden jóra, amit már megtettek, amit megteendők, hát most például összeül az országgyűlés a jövő héten, és levisz egy kicsike kis áfát.
2: A tűzifára.
3: A tűzifára.
2: Igen.
3: Most ezek inkább gesztusok tulajdonképpen, és energetikai szempontból lehet az emberek más véleménye is, hogy ez jó ötlet, vagy nem jó ötlet, de itt 1000 milliárdokról van szó, amiket majd valahogy a költségvetésben az egyensúlyhoz, hát valahogy meg a ballasztot ki kell onnan szedni. Tehát ez egy nagyon nehéz és hosszú folyamat, és az új kérdés az volt, hogy minden belefér abból, amit ígértek. A válasz az, hogy 27-ben semmiképpen. 28-ban sem. Az a 27-et azért mondom, mert ami az évvégére kialakul, költségvetési hiány, azért botrányosan nagy lesz. Abba bele lehetne rokkanni, ha nem lett volna április 12.
2: Igen.
3: De ezt már tudomásul vették a hitelminősítők. Az Európai Unió azt mondta, hogy rendben. A 27 más, az már a saját költségvetési terve az új kormánynak, ott már nem lehet, ott is lehet hivatkozni, hiszen az örökség az nem egy év ügye, hát én ugye most utalás történt 90-re, friss ipari, kereskedelmi, energetika és a többi miniszter, hát az örökség borzasztó volt, és meddig tartott a felszámolása? Hát 8 év, 10 év,
2: Lengyel.
3: 3 kormányzat.
2: Hadd kérdezzek még bele a költségvetés helyzetében. Júliusban van egy 524 milliárdos többlet,
3: igen,
2: ugye? De hogy ezt önmagában nem tudjuk szintén értelmezni.
3: Önmagában nem.
2: Hiszen most jelentős kiadási tétel is jelentkezik, egy 2200
3: igen
2: milliárdos uniós kifizetés.
3: Hát
2: ugye konkrét projektekre.
3: Így van, így van. Tehát van olyan adósság, ami jó adósság. Hát például ezért a pénzügyminiszter elég világosan elmondta, vagy megtiktokolta, hogy ez nagyon jó adat, de ne tessék azt gondolni, hogy ősszel nem lesz egy, tudom én, 2000 milliárdan nagyobb adósság, de az egy jó adósság, mert ha például előfinanszíroz, vagy társfinanszíroz uniós projekteket a magyar állam, akkor az természetesen az
2: és
3: az
2: azt
3: kiadás
2: is mondja, hogy ugye az uniós források lehívása csak akkor tud az ország helyzetén javítani gazdaságilag, hogyha versenyképességre és termelékenységre
3: így van.
2: Megy, ugye?
3: Igen, igen.
2: Ezt hogy lehet elérni?
3: Hát ugye, úgy nem, hogy 70 centis kilátókat csinálnak. És
2: azt mondjuk azt gondoltam, igen.
3: Igen, tehát, hogy értelmes célra. És van azért egy bibi, hogy nem mindegyik projekt áll készen. Tehát én azt gondolom, hogy most óriási sebességgel dolgozik az apparátus, ha már létrejött, és itt azért meg kell mondanom, a kritikai részt is idehozom, hogy nagyon lassan állt fel az államapparátus. Tehát én örülök, hogy a miniszterelnök ennyire agilis, és járja a körutat az országban, és a minisztere is rengeteget tiktokolnak, de meg kell mondanom, hogy van olyan államtitkár, aki a múlt héten kapta meg a stallumot, és addig az apparátus se tud teljes erővel működni, mert nincsen főnök. Tehát én itt látok késést, és ez azért is lényeges, mert uniós pénzek, egyéb ügyeket intézni kell apparátusnak, az a bürokraták kellenek, állami tisztségviselők, mégpedig jók.
2: A végére egy nyilván szociális probléma, hogy a dupla családi pótlék és a minimál nyugdíj, a 120 ezer forintos, ami ígéretként elhangzott, az mikori számon kérhetőséget feltételez? A 100 nap után már fel lehet ezt vetni?
3: Fel lehet, persze. Ami amit a választási programba beírt valaki, azt nyugodtan meg lehet kérdezni. Mm. Erre persze mondhatja a kormány, főleg a pénzügyminiszter.
2: Hogy nem látta előre, ami most van.
3: Hogy azt a helyzetet nem lehetett előre látni.
2: Igen.
3: Hogy akkor még nem volt ez az asszály, hogy akkor nem volt még a paks. Most olyanokat mondok, amelyek, jó, az én időmben mondhatnám, mint egy boomer, volt egy olajválság, az első iraki háború, ami kilőtt az olaj. Tehát van, amit az ember nem tud egy héttel se előtte, vagy három hónappal előtte. Ez nem magyarázkodás, hanem ez a realitás. Ezért persze lehetne mondani, hogy olyat nem mondjon az ember, ami összegszerű is, meg dátumszerű. Ha összeget mond, nem mondjon dátumot. Igen. Mert lehet, hogy teljesítem, de nem a 27-es költségvetésbe. És ezt én ezt becsületes dolognak tartom. Az nem jó, ha valaki túligéri magát, és utána bár irreális, de én mindenképpen teljesítem. Azoknak se jó, akiknek a nevében ő fellép. De természetesen, amit mondtak, azt számon lehet kérni, és aztán majd utána mondanak rá valamit a hivatalba levők.
2: Külön köszönöm, hogy megszakította a szabadságát, és emiatt a cikk miatt, meg értékelés miatt feljött ide. Ez sokat jelent nyilván a nézőknek is, hogy egy hozzáértő értékelt az első 100 napot. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem olyan hevesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Totális gazdasági háborút hirdetett Irán ellen Donald Trump. Az amerikai elnök azt ígéri, hogy Washington teljesen el fogja szigetelni Iránt, miután az nem élt a megállapodás lehetőségével. Trump azt is kijelentette, hogy Teherán soha nem tehet szert atomfegyverre. Kis Benedek Józsefet kérdezzük.
3: Akit köszöntök szeretettel, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket is!
3: József, ha nem bánja, hogy ebben a 10 percben az első pár percet egy szokatlan diplomáciai gesztusnak szentelek, akkor belevágok. Ugye Zelenszky elnök ünnepi üdvözletét a közmédia is beolvasta, ami hát nyilván egy helyreállítása az elmúlt 16 évnek, de annál sokkal fontosabb, hiszen egy meghívást tolmácsolt a magyar kormányfő részére. Ön minek tulajdonítja azt, hogy itt már arról van szó, hogy ugye Ankarában Budapest vagy Kijev merült fel, és akkor van egy újabb meghívás. Ez minek szólhat?
4: Hát nyilvánvalóan a magyar miniszterelnöknek szólhat, ez az egyik dolog. A másik dolog, nagyon nemes gesztus az, hogy a nemzeti ünnepi jókívánságokkal összekapcsolták ezt az egész kérdést, és hát igen, igen fontos lenne egy ukrán-magyar vezetői találkozó, lehetőleg a legmagasabb szinten, az azt jelenti, hogy vagy az államfő, vagy a kormányfő, hát valószínű, hogy a kormányfő fog először látogatást tenni. Ezt általában megszokta előzni egy külügyminiszteri látogatás, ahol konkretizálnak dolgokat. Nagyon sok megbeszélni valóban Ukrajnával, és hát nem szabad elfelejteni, hogy a magyar kormánynak is vannak jelenleg bőségesen feladata itthon, nem kell csak egyelőre Paksra gondolni, vagy azokra a gazdasági dolgokra, amiket feltétlenül elő kell készíteni és rendezni kell, tehát kevés idő áll rendelkezésre. Hogy hol legyen, annak is megvan meg a gesztus értéke, mert úgy gondolom, hogy valamelyik fővárosban kell lenni. Hogy az Budapest vagy Kijev, az megbeszélés kérdése, megállapodás kérdése, de illő a diplomáciai szabályok szerint ilyenkor a fővárosban találkozik. Hogyha nem ott találkoznak, akkor az egy határmenti találkozónak minősül, az általában rövidebb szokott lenni, és hát nem olyan szintű a gyakorlatban, mint ami elvárt lenne egy ukrán-magyar viszonynál. Én úgy látom, hogy a magyar kormánynak jelenleg célja például az is, hogy rendezzék azokat a problémás ügyeket, gondolok itt például az aranykonvojra, aminek még azért nem fejeződött be a különböző vizsgálata, illetve nem hoztak semmiféle döntést. Jó lenne ezt olyan állapotba hozni, szerintem ezért is várnak a találkozóval magyar részről, hogy nyugodtan azt lehetne mondani, hogy kérem, ez történt, így állunk, ezt tettük, és akkor nyissunk egy új lapot, egy új fejezetet. Ez mindenképpen az európai helyzet szempontjából is, Magyarország-Ukrajna viszonylatában is fontos lenne, és nyilván az Európai Unió is nagyon jó néven venné, ha ez a találkozó rész lejönne. Ehhez viszont nyilván egy alapos előkészítés van szükség. Ebben benne van a témák, nagyon szigorúan és pontosan meghatározva, hogy miket fognak tárgyalni, mikről nem fognak beszélgetni, illetve biztonsági kérdések, mert azért tudjuk, hogy Ukrajnában pillanatnyilag mi van. Mondjuk egy kijevi látogatást alaposan elő kell készíteni, biztonsági szempontból is.
3: Többek között azért, hogy mit szól ehhez Moszkva, de hát ez egy másik probléma. Inkább rátérnék az eredeti témánkra, ugye Irán és az Egyesült Államok viszonya. Mit jelent a gazdasági D-nap emlegetése Trump részéről?
4: Hát ez általában Trump részéről szankciókat jelent, és hát azok a megállapodások, amelyeket aláírtak még júniusban, azok egyértelműen kútba estek, tehát meghiúsultak. Tett különböző kijelentést az iráni fél is, illetve az amerikai elnök is, többek között nagyobb katonai támogatással fenyegette meg Iránt. Én úgy látom, hogy ez nem fog sor kerülni, tehát neki az elsődleges célja az, hogy a Hormuzi szoros megnyíljon. A Hormuzi szorosnál különböző érvek és ellenérvek hangzanak el azzal kapcsolatban, hogy milyen a forgalom. Hát egyértelműen több forrás megerősítette azt, hogy gyakorlatilag zárva van. Azért van zárva, mert 7-9 hajó megy át naponta, ami a átlagos forgalomhoz képest nulla. Na most ezt szeretné Trump megváltoztatnia. Ami a katonai fellépést illeti, ugye azt is elmondta a Trump elnök, hogy egy nagy támadásra készül. Ez szerintem nem felel meg a valóságnak, nagy támadásra nem készül, szárazföldi támadás nem lehet. Na most nem lehet összekapcsolni nyilvánvaló azzal, hogy a repülőgép szállító anyahajók azok most éppen váltásra kerülnek, mert ezeket egyébként is váltották volna. Tehát a George Washington az jön már, talán itt is van a térségben, és az Abraham Lincoln pedig, amely már 260 nap óta itt tartózkodik a térségben, fáradtak az emberek, ezeket lecserélik. Új erők lesznek. Hát mondjuk katonai szempontból azért nem közömbös teljesen az, hogy egy pihent erő érkezik, vagy pedig egy olyan csapat megy haza, akik már nagyon fáradtak ennyi idő után, mert azért nem hajókáznak a tengeren, hanem teljes készültségben vannak, és ez vonatkozik a hajók személyzetére, mert ugye több hajó van egy repülőgép hordozó anyahajó kötelékben, és ez vonatkozik nyilván a repülőgép pilótákra is.
3: Na, a gazdasági D-Day-t vagy D-napot azért emlegetem, mert ugye a nézőnek érteni kell, hogy ettől, hogy eszkalálódik a válság, aminek része a katonai megoldás is. Ettől ugye nálunk például a benzinkutakon magasabbak az árak. Tehát nyilván ez így összefügg. Másfelől viszont egy legfontosabb biztonságpolitikai kérdés adódik ebből, hogy létezik-e egy olyan tárgyalási csatorna, ugye mondjuk a térség elég instabil, de létezik-e ilyen, ahol mindkét fél számára lehetővé válik, hogy ezt ne egy vereségként kelljen eladni, hanem egy mondjuk egy tisztes megoldásként.
4: Létezik, de létre is lehet hozni akár új csatornát is. Ez diplomáciai egyeztetésnek a kérdése. Mind a két félnek el kell fogadni nyilvánvaló, és ez megoldható.
3: De van erre esély egyébként, hogy egy ilyen kimenetele lenne ennek a történetnek? Mert nem erre haladunk.
4: Esély van. Azért van esély, mert Trump is beszeretné fejezni ezt a dolgot, és főleg nem feltétlen háborúval, és nem arra gondol, hanem békés úton, és akik nem teljesítik itt a gazdasági elvárásokat, mondjuk például Irántól vásárolnak olajat, azokra is vonatkozik a szankció, abból a szempontból, hogy az Amerikai Egyesült Államok be fogja vezetni a intézkedések sorozatát ellenük, tehát nem csak Iránt érinteni a szankció, hanem az Iránnal kapcsolatban álló országokat is. Ezt is megint alaposan elő kell készíteni, de szerintem a között ez megvan az Egyesült Államokban, döntés kérdése, hogy mikor vezetik be. És hát nyilvánvalóan sajnálatos módon meg kell állapítani, hogy bennünket is érint, el kell menni tankolni, és meg kell nézni az üzemanyag árakat, akár Európában, akár máshol. Hát ez a Hormuzi szoros, és pontosan ezért akarja ezt a kérdést megoldani Trump, mert könnyebb, mint egy háborút indítani, szárazföldit nyilván nem fognak indítani, mert nincs lehetőség, de a gazdasági szankcióknak a bevezetése, és ennek következtében esetleg valamilyen ellenőrzött megállapodás arra vonatkozóan, hogy hajók mehessenek, hogy most melyik oldalon, milyen útvonalon, milyen kísérettel, ebben meg kell állapodni.
3: Igen, hát az irániak feltétlenül a katonai megoldás elvetését, ugye a hajóútnak a megtisztítását, vagy átengedését a hajóknak követelik, ugye, és hát azt, hogy az amerikaiak tulajdonképpen hagyják el a térséget, nem tudom, hogy ez mennyire reális, de az a végső kérdésem, hogy hiába reaktiválta a vejét ugye a gázai megoldásra Trump, azt látjuk, hogy a Hamas, illetve Libanonban ugye a Hezbollah leszerelése vagy pacifikálása, az feltétele lenne akár Izrael, akár Amerika sikerének. De ez nem következik be. Az, hogy ezek a kérdések az egész térség instabilitásában összefüggnek, az esélyt ad-e arra, hogy külön választják ezeket a konfliktusokat, és egyenként oldják meg, vagy ezt az egészet így egyszerre kell?
4: A helyes megoldás az lenne, ha külön választanák. Egyszerűen nem lehet megoldani, de azért nem szabad elfelejteni, hogy az irániak is nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy a hormuzi szoros forgalmát ellenőrizzék. Hát nem volt szerencsés a Trump elnöknek az a kijelentése, hogy a hormuzi szorost amerikai területnek tekinti. Hát ez nyilván felbőszítette különösen a forradalmi gárda tagjait, tehát ez nem abban az irányban mutat, hogy lehetne egy békés rendezés. Egyelőre ez a rendezés békés úton gazdasági szankciók bevezetésével nem vagyok meggyőződve, hogy komolyabb eredményt hozna. Tehát itt lehet, hogy bekövetkezik egy olyan állapot, ennek a valószínűsége körülbelül 20-30%-a tehető, hogy folytatják a bombázást. Tehát különböző már előre kiválasztott célokat támadnak meg az amerikaiak, aztán meglátják az erre adott iráni választ. Na most ők se adósak általában válaszcsapással, ugye, sőt most már az is felmerült, hogy Európában állomásozó amerikai célok ellen is hajtatják végre támadás. Nem egy könnyű feladat, de az irániak ezt is mondták. Tehát nagyon kemény álláspontok alakultak ki mindkét oldalon, aminek a feloldása nem egy egyszerű folyamat.
3: Kis Benedek József, nagyon köszönöm, hogy értő magyarázattal látta el a helyzet elemzését. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, és nem egyszerű. Köszönöm szépen, várom Önt legközelebb is.
4: Köszönöm szépen én is.
3: És már is Boros Tomi megjelent a stúdió másik oldalán, ugye az Aktuálban. Elmúlt az ünnep, viszont kezdődik a hétvége.
5: Kezdődik a hétvége, de még ennyire nem rohannék előre, mert egy szuper kis adással készülünk. Amivel itt az adás végén foglalkoztatok, az minket is érdekel a benzinnel egész pontosan, illetve hogy a kormány ezt miként tudja majd kezelni az emelkedő üzemanyagárakat. Ezen kívül, ha a Hamas is elhangzott, volt majd tüntetés, illetve ellentüntetés a Hamas kapcsán, ezt is természetesen megvizsgáljuk majd a vendégekkel. A Tisza országjárásra indul, és lesz egy kis bulvár is az adásban, már amennyire ez bulvár. Orbán Viktort megint lencse végre kapták Horvátországban. Egy videó is kikerült a médiába, ezt megmutatjuk, amint beszáll egy csónakba, aztán evez, de hogy kikkel és hova, hát azt még nem lehet tudni, de mi kiderítjük, méghozzá Heiszler Ákossal, Kuhán Mátyással és Komlódi Gáborral, úgyhogy várom Önöket.
3: Hát ez parádé lesz, ellenállási terv része az evezés, vagy nem. Köszönöm szépen, Tomi. Tartsanak az Aktuállal, mert jó vendégek, jó témák. Én meg megköszönöm egész heti figyelmüket. Ma éppen Szakár Erzsébet és Szabó Bettina volt a segédem. Jó volt itt, jó volt Önökkel, remélem, hogy Önök is kaptak egy-két információt a hét eseményeiről. Várom Önöket, vagy a kollégáim várják Önöket jövő héten. Egon, Györgyi, ahogy tetszik, viszlát.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Így szólt az Úr. Péter apostol szerint pedig, mint engedelmes gyermekek, ne szabjuk magunkat a mi korábbi kívánságainkhoz, amelyek a tudatlanságunk ideje alatt voltak bennünk, hanem amiképpen az, aki elhívott minket, mi is szentek legyünk, teljes életünkben. Amen. Ja. Ja. Csak az Úr.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Meglepő módon a nap egyik főhíre, hogy Orbán Viktor megint lencse végre kapták, egy gumicsónakba szállt és evezett, hogy hova és kikkel, ezt még egyelőre nem tudjuk, azért azt tudom ígérni, hogy lesznek ennél fajsúlyosabb témák is, úgyhogy tartsanak velünk.
2: Országjárásra indul a Tisza kormány. Magyar Péter és a miniszterek sorra járják majd a településeket. Palesztinpárti demonstrációt tartottak Budapesten. Válaszul az izraeli és zsidó szervezetek ellentüntetést szerveztek. Tagadja Ferenc Orsolya.

0: Ja, az Orbán kormány volt űrbiztosa, hogy a Fidesz szétszakítására készülne. Lázár János lemondott a parlamenti mandátumáról. Újra drágul az olaj, ami a hazai üzemanyagárakra is hatással lehet. A kutakon újabb áremelés jöhet. Mai vendégeink Heisler Ákos kommunikációs szakember, Kohán Mátyás a Mandiner újságírója, Komlódi Gábor ügyvéd.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Lehet, hogy lesz ma még egy pici vita is, nem vagyok benne biztos, csak sejtem így a vendégek alapján. Kezdjünk azzal, hogy megmutatom önöknek a nap kérdését, amely úgy hangzott, hogy ön szerint közügy vagy magánügy, hogy Orbán Viktor hol és kivel tölti a nyaralását. Közügy 47%, magánügy 53%, igen, megosztó kérdést, tehát mondhatom azt, hogy egy kiváló kérdést sikerült feltennünk, viszont még egyelőre nem ezzel foglalkozunk, de azt tudom ígérni, hogy mindenképpen érinteni fogjuk ezt is. Nézzük meg azt, hogy mire készül a Tisza párt, elárulhatom, országjárásra.
3: Országjárásba kezd a kormány több tagja augusztus végétől, ezt Magyar Péter jelentette be a Tisza-szigetek találkozóján. A miniszterelnök azt mondta, hogy rajta kívül Ruf Pálinta, Kapitány Istvánnal, Orbán Anitával és Vitézi Dáviddal is lehet majd találkozni több településen. Látogatást tesznek egyebek mellett Dunaújvárosban, Pécsen, Miskolcon, Gyulán, Debrecenben, Szombathelyen és Székesfehérváron is. Magyar Péter arról is beszélt, hogy milyen feladatot szán a jövőben a Tisza-szigeteknek. Elismerte, hogy az elmúlt hetekben magukra hagyták a szerveződéseket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jövőben ismét számítanak rájuk. Minden Tisza-szigetben tisztújítást javasol szeptember 15-éig, és átfogó etikai eljárásokat helyezett kilátásba, hogy megóvják a közösségeket.
2: A politika tudományban már jól ismert az állandó kampány jelensége, és akkor sziasztok, hozzátok fordulok, köszöntelek titeket.
4: Jó estét.
2: Az, hogy most ilyen 60-70%-on áll a Tisza párt, mennyire indokolja azt, hogy a fő politikusait kiküldik a nép közé, akkor, amikor egyébként tulajdonképpen uralják az országot?
5: Hát azt gondolom, hogy az mindenképpen örömteli, hogyha annak a kultúráját látjuk tovább élni, hogy beszélgetünk egymással. Ugye a Tisza erre a nagyon egyszerű és alapvető kampányfogásra alapította a szervezetét is, és a kampányát is, hogy van közvetlen fizikai élő kapcsolat a politikusok, a listavezető, most már miniszterelnök, és az önkénteseik, és általában a választópolgárok között. Ez szerintem egy olyan dolog, amit nyugodtan magunkkal vihetünk a hétköznapjainkba is, hogy jöjjünk le a Facebookról, és menjünk ki, és beszélgessünk egymással. Az én személyes ízlésemnek egyébként nem tetszik, hogy hivatalban lévő miniszter meg miniszterelnök azzal van elfoglalva, hogy országot jár, mert azt gondolom, hogy nem feltétlenül ott van első, egy vezetőnek ennyire sok dolga nincs a terepen, és felmerül, hogy van valamilyen olyan meggyőződés ebből, hogy rángatni kéne a tetszési indexeket, amik 3 hónappal vagy 4 hónappal a választások után biztos, hogy nincs így. Tehát egy felelős politikusnak szerintem nem az indexeket kellene nézegetni, hanem bevenne a hivatalba, és hát van elég teendő, de hangsúlyozom, hogy az, hogy beszélgetünk egymással, fizikai kapcsolat van a választókkal, a választók és az önkéntesek úgy érzik, hogy van beleszólásuk a politikába, az egy szuper irány, különösen akkor, hogyha ezt követi valamilyen szervezeti beépülés is, tehát hogyha a politikát kicsiket ilyen szempontból közelebb tudják hozni a társadalomhoz. Én kíváncsian várom, hogy ebből lesz ebből ilyen.
2: Ez a legfőbb kérdés most. Matyi?
6: Jó volt a felvezető montázs, mert nekem is az jutott eszembe, hogy eredendően ez ugye egy kampányfogás, és annak a folytatása volna, amit csinált a kampányban is a Tisza párt, de mind a városok kiválasztásából, mind a Tisza körül alakuló politikai hangulatból úgy látom, hogy ennek van köze a Tisza-szigetekben látható elégedetlenségnek, vagy a lázadás közeli állapotnak, ami azért látszik a Tiszának ezen a szervezeti ágán belül. Tehát fölállt az országgyűlés, fölálltak a minisztériumok, a lényegében akire a Tiszának mint káderre szüksége volt, az már ezekben dolgozik, és maradt helyben egy csomó ember, aki úgy látja, hogy most népszerűek, most lehetne odacsapni a vonatkozó nem Tiszás, hiszen sehol nem Tiszás a polgármestereknek, most lehetne bejutni az önkormányzatokba, azokat a pozíciókat is elfoglalni, és ez egyelőre még nem történt meg, tehát lehet hallani a híreket arról, hogy milyen izgalmas támadásokat nyújtanak egyébként helyben nagyon népszerű polgármesterek, önkormányzati képviselők ellen az ottani tiszaszigetesek. Itt valószínűleg a tiszaszigetes tagság hangulatának a csillapítása, a velük való kapcsolattartás lesz most ebben egy fontos szempont, és nem is egyszerűen csak az, amiről beszélt az Ákos, hogy a választókkal való kapcsolattartás történjen meg. Mert itt szerintem ki fog élesedni a Tiszán belül egy konfliktus azzal kapcsolatban, hogy lesz-e, kell-e, hogy legyen valamiféle mondva csinált ürüggyel előrehozott önkormányzati választás, hiszen hogyha most nincs a Tisza hatalma tetején, akkor, amikor minden másnál népszerűbb, és még a mézes hetei végét járja a Tisza, és még nincs pótköltségvetés, még nincs jövő évi költségvetés, még senkinek nem rosszabb az élete, mint volt Orbán Viktor alatt. Nyilván, ha most ez nem történik
2: sokan vitatják.
6: Hanem 29-ben történik meg, amikor egy sokkal népszerűtlenebb Tisza, egy már jó pár év valós kormányzáson túllevő Tisza áll szemben az akkor is bejáratott és akkor is népszerű polgármesterekkel, az jóval kisebb eséllyel kecsegtet arra, hogy valaha a tiszaszigetesekből önkormányzati vezetők legyenek.
4: Hát kezdjük innen a végéről, tehát ez a valós kormányzás után lévő, hát azért már bocsánat, hogy ez 100 napja valósan kormányozott a Tisza, tehát mert félértések esnek, értem én, hogy azt kell mondani, hogy Facebook kormányzás van, de nem az van, valós kormányzás is van. Azt mondjuk jó volt hallani, hogy egy nem létező párt, mert ezt is szoktuk hallgatni, hogy nem is létezik a Tisza párt, de úgy tűnik, hogy ott a tagjai meg, hogy is mondjam, hogy is fogalmazta, hogy lázadás előtt állnak, az jó látni, hogy van egy olyan párt, aminek a szimpatizásai tagjai nem léteznek, és mégis tudnak lázadni. Mindettől függetlenül én azt gondolom, reflektálva arra is, amit elmondtál, hogy azért ez nem teljesen ugyanolyan országjárás, mint amilyen a kampány során volt. Tehát én azért nem látom azt, hogy mondjuk egyik nap elmegy egy miniszter egy nagyvárosba tartani egy beszédet, azért egyébként ne tudná ellátni a munkáját, mert ha mennyire láttam, maga Magyar Péter is talán 5 várost sorolt föl, köztük Budapestet is, tehát ez nem az a klasszikus értelembe vett országjárás, ami viszont nekem sokkal fontosabb, hogy az nekem, és abban teljesen egyetértek, hogy a párbeszéd az talán a legfontosabb. De még egy dolog szerintem, ami nagyon fontos, és egy politikai közösségnek a nagyságát mutathatja, hogy még az is, hogyha vannak viták, mert hagyják, hogy legyenek viták, és például az, hogy van önreflexió, tehát amikor egy párt, amelyik szétnyeri magát 2/3-nál is nagyobb arányjal, és azt bírja mondani a miniszterelnök, hogy, mert ez a bejátszásból, amit mondta, hogy milyen jó, abból azért az kimaradt, hogy ő azt mondta, hogy elnézést kér a tiszatagoktól azért, hogy magára hagyta őket, vagy magukra hagyták őket. Ehhez képest Orbán Viktor, aki 16 évig regnált ebben az országban első emberként, és megkerülhetetlen királyként, ő azt mondta, hogy most ezeket a problémákat, hogy egyébként most 20% alatt van a párt, azt most hagyjuk, mert nem annak van itt az ideje, hanem annak van itt az ideje, hogy ellenálljunk. Aztán, hogy hogyan áll ellenálló, majd fogunk a műsor másik felében beszélni.
5: Labdarúgó világbajnokság megtekintésével.
4: Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, amellett, amit elmondtál, és nekem üdítő látni azt, hogy egy ember, aki egyébként, még egyszer mondom, elvitte a hátán ezt az országot 2 éven keresztül abban a kampányban, amit láttunk, összerakott egy kormányt, amire azt mondták, hogy nem fog, hazahozta, vagy lehetőséget biztosított, hogy hazajönnek azok, és még hosszasra sorolhatnánk, hogy milyen választási ígéreteket beváltottak. Ez az ember, amikor megtehetnél, vagy inkább máshogyan fogalmazok, lehet, hogy mások az ő helyében azt mondanák, hogy elegánsabban, hogy most ennek most itt nincs itt az ideje, hogy számon kérjetek, hogy miért nem foglalkozunk meg, mi hát itt hiszen Paks van, hát nem látjátok Tisza szigetek, hogy Paksot kell megoldanunk, hanem azt mondta, hogy elnézést kérünk, és valóban igazatok van. És én szerintem ez egy nagyon fontos, és nagyon nagy hiátus volt ebben az elmúlt 16-18-20 évben.
7: Reakció? Egy-két dologban cáfolt.
6: Érdemes volna olyasmikben vitezni, mert amit állítottam. Tehát én azt, hogy nem létezik a Tisza ilyen állításot.
4: Nem te mondtad, te azt szokták mondani.
6: Hogy nyilván, értem,
4: igen.
6: Itt most én örülök, és ahogy azt sem mondtam, hogy a Tisza nem kormányozna most valósan, én arra reflektáltam, hogy nyilván...
4: Azt mondtad, hogy majd, amikor valós kormányzás lesz. Hát azt mit mondtál?
6: Érted, hogy mire gondolok ilyenkor? Arra gondolok, hogy amikor 4 éven keresztül minden a rendszerben neked kell meghozni a döntéseket. Tehát nem az első pár hónapban, vagy amikor elfogadod a hivatalodat, első néhány döntés, de meghozod.
4: Akkor ez a valós kormányzás.
6: Azt gondolom, hogy tehát születtek új érdemleges egészségügyi oktatási döntések, változott a magyar adórendszer, igen, változott valami a gazdaságpolitikában, érdemleges új döntések, amik valóban átszabták volna ennek az országnak a struktúrájét, nem történtek
8: meg. Bocsáss meg, itt most muszáj megállni.
6: Ez nekem kritikám, csak azt mondom, hogy
4: maga a kritikám, mert tényleli struktúra
8: is. Ne haragudj, tényleli új oktatási politikánk van, tényleg nem tűnt fel, 35 perces.
6: Mi változott?
8: 35 perces órák lesznek. Az alsó tagozatban kötelező szabadtéri játék lesz. Az első, ami eszembe jutott. Abból, amit mondta, hogy egyszerűen tényszerűen nem
6: ezek igaz. Ezek icipici dolgok.
8: Te azt állítottad, hogy kategorikusan semmi nem történt.
6: Hát struktúra és változások nem történtek ezekben az a rendszerekben.
4: De azt mondta, hogy struktúra, a kormány struktúra kialakítása, egy szemléletmód mondani változást. Amikor az egészség és az oktatás... Nem, hát amikor az egészség és az oktatás az egy tárcához tartozik, és odarakják egy rendőrminiszterhez, az az én olvasatomban, az egy avét múltszázadi gondolkodásmód, ami most történik, a szemléletben egy különbség. És akkor mi nem beszéltünk arról, hogy ami például, hogy szimbolikusan, amilyen kitüntetések vagy díjak lettek az elmúlt két napban, azok is mutatják azt, hogy milyen a szemlélet, hogy hogyan állunk hozzá a társadalomhoz, mik a fontosak, minek van prioritása, és ez igenis, ez egy nagyon fontos kormányzati kérdés. Az, hogy hogyan kommunikált velünk az előző kormány, és most nem arról beszélek, hogy engem mondjuk Poloskának vagy Hazárónak tartott, hanem arról beszélek, hogy mi volt neki fontos, vagy mi volt az, ami elsődleges volt, azok a dolgok nekem nem elsődlegesek, nekem sokkal inkább elsődlegesek ezek. És azt gondolom, hogy amikor egy teljesen új gondolkodásmód érkezik meg egy állam irányításába, az igenis strukturális változás. Annak az alrendszerekben történő konkrét megnyilvánulásainak egyik szempontrendszere az, amit ő elmondott itt az előbb, szerintem nagyon helyesen, mert ez is egy apróság, de nagyon fontos. De az első, hogy másfelé, tehát tudod, ez az első az, hogy elindulunk másfelé, hogy mekkora lépésekkel fogunk oda eljutni, ez egy kérdés. Most ezt én nem látjuk, de hogy nem arra megyünk végre, ameddig eddig mentünk, nekem ez az üdítő a történetben.
8: Másrészt meg az, hogy javítottad magadat, és azt mondtad, hogy strukturális változás nem történt, az atya úristen mentse meg Magyarországot attól, hogy 4 hónap alatt az egészségügyet, meg az oktatást strukturálisan átalakítsa bárki.
6: De ez nem aki állítottam, hogy ez aki, majd 4 év múlva be fog következni, amikor a legközelebbi választások lesznek, addigra már túl vagyunk néhány évnyi kormányozáson. Én volt a tízapertal szemben, okay. Bocsánat.
8: Ja, de szerintem tök oké, hogyha kritizálod. Én kritikának hallottam, de ez...
6: Nem az volt, abszolút nem az volt.
7: Oké, a...
4: Dicsérjel meg téged a koármát, ezt típusú indián nátok.
7: Miniszteri szerepfelfogásokról egy picit beszéljünk. Itt vannak technokrata szakértők, szakpolitikusok, Vitézi Dávid, vagy éppen Kapitány István, és az, hogy őket kiküldik, és mondjuk utcai fórumokat kell tartani, ez szerintetek egy jó szerep áthelyezés az ő esetükben, vagy pedig inkább a Tisztának arra kellene törekednie, hogy őket megtartsa ilyen szakértő pozícióban, hátrahúzva őket, és ők inkább mondjuk a kormányzásra, vagy mondjuk új törvények kialakítására koncentráljanak.
8: Nekem tetszik.
7: Vagy ez már ilyen hibrid, és ebben a korban élünk.
8: Hát nekem ez, mint ilyen, nem tudom, ilyen mentális gyakorlat nagyon tetszik, hogy hello, azért gyere ki, menj le, beszélj 30 létező élő emberrel, személyes meggyőződés, mindegy, csak hagyjuk az elmúlt 16 évet, hogy ott ez hogyan zajlott, vagy nem zajlott. Tehát, hogy szerintem az szuper bármilyen csúcsvezetőnek nagyon jót tud tenni egy közvetlen választói politika formáló kapcsolat, és megint csak amit az első megszólalásomban mondtam, hogy ha ez intézményesül, tehát az, hogy
7: látsz erre esélyt? Hát beépítsék?
8: Hát hogy is mondjam, úgyhogy ne legyen nagyon önostorozó, hogy nekem a Tisza kampánya tényleg egy bajom volt, hogy nem voltam benne. Tehát annyira jól csinálták, hogy
7: mintha te találtad volna ki.
8: Tehát, hogy azt gondolom, hogy van gondolat a mögött, amit csinálnak. Tehát még
7: tudatos volt.
8: Igen, és én még nem tudom, hogy mi lesz, és fog-e intézményes, de biztos lesznek keretei. Tehát egy ilyen lakossági fórumozásnak az 1993. Tehát nem hiszem, hogy az lesz. Valaminek ez az első lépése, aminek még nem tudjuk a második, meg a harmadik lépését.
4: Bocsánat, egy gondolat, azt nem te voltál, miatt meg magadra veszed. De ugye eddig azt hallgattuk, hogy ez egy one man show, és hogy Magyar Péter megy mindenhová, most meg az a probléma, hogy azt mondja, hogy menjenek a miniszterek is. Én azt gondolom,
7: hogy... one man show-ra még mindig sokan panaszkodnak.
4: Értem, csak egyszerűen a kettő nem lehet igaz. Csak a kettő egyszerűen nem lehet igaz. Hogy
7: egyedül azt mondjuk, hogy tolja előre.
4: Értem, hogy egy one man show, de közben meg azt mondjuk, hogy miért engedi oda a minisztereit. Azért én nem tartok attól, hogy mondjuk Vitézi Dávid, ha egy délután most mondjuk Miskolcont vagy Debrecenben tört egy fórumon, akkor összeomlik az a vasúti hálózat, amit erre egyébként Lázár János, akiről szintén lesz ma szó. Lázár János ugye nem sok gondot fordított az elmúlt évtizedekben. Sokkal inkább azt gondolom, és hogyha akarnék egy ilyen pozitívumot ide tenni, akkor azt mondom, amit te is mondtál az előbb, hogy lehet egy visszacsatolási jellege. Tehát például az nem baj, még akkor is, hogyha ezt én például elvárom egy hivatalnoktól, hogy ne kizárólag az íróasztal mögül tapasztalja meg azt, hogy mi történik az országában, vagy az országunkban, hanem menjen el a végekre, ahogyan szokták mondani. Ezzel szerintem az égvilágon nincs semmi baj. Én szerintem sokkal inkább, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy látványpékség, de ennek ilyen típusú, nem lesz ez egy óriási nagy, hogy is mondjam, kampány. Ennek szerintem két oka van. Az egyik az a Tisza-szigetek felé történő gesztus, hogy érezzék azt, hogy törődnek velük. A másik pedig az, mondom, hogy az a fajta kritika, ami egyébként szerintem joggal érte a Tisza kormányzatot, hogy a Magyar Péter végül is elviszi a sót általában. Ennek elvegyék az élét, és hogy elő lehessen hozni azokat az embereket, akik önálló kommunikációra képesek abban a kormányban.
7: Ennél egy picit nehezebb témával folytatjuk, ugyanis egy Hamas melletti tüntetést tartottak ma Budapesten, és volt egy ellentüntetés is.
9: Skandálták az élő palesztinok közösség által szervezett tüntetés résztvevői a Vámház körútnál. Voltak, akik táblákkal, mások zászlókkal és sálakkal érkeztek, hogy kiálljanak az Izraelben fogva tartott palesztinokért, különösen dr. Hussam Abu Safié szülészgyermekorvosért. Az izraeli hadsereg által terrorcselekmény résztvevőjeként és a Hamas ezredeseként azonosított orvost több éve bírósági ítélet nélkül tartják őrizetben az úgynevezett jogellenes harcosokról szóló törvény alapján. Több szervezet, mint az ENSZ és az Amnesty International is önkényesnek minősítette a fogvatartást. Az izraeli legfelsőbb bíróság azonban elutasította a szabadon engedést, mivel az orvos által vezetett gázai kórház a Hamas egyik központjaként működött. A palesztin megmozdulással egy időben kiállás a magyarországi zsidóság állampolgári jogaiért címmel szerveztek ellentüntetést civil aktivisták.
7: Vannak itt hatályos törvények, egész pontosan egy gyülekezési törvény. Ha ez alapján a rendőrségnek nem volt jogalapja a tiltásra, akkor szerintetek szükség van-e a jogszabályok szigorítására, hogy a terrorizmushoz köthető személyek és szervezetek közvetett dicsőítését megakadályozzák ilyen helyzetben, vagy pedig ezt engedjék, és akkor álljon készenlétben a rendőrség, és ha ilyesmire kerül sor, akkor valamilyen formában közbelépnek. Tudom, nagyon nehéz téma, tehát nehéz itt feketén vagy fehéren fogalmazni, azért igyekezzünk, azt gondolom.
8: Ahogy is mondjam, tehát a demokráciában ugye a körülbelüli konszenzus, hogy ami valódi és közvetlen veszélyt nem jelent, Magyar Alkotmánybíróság ítélet, ami valódi és közvetlen veszélyt nem jelent erőszakra, és politikai téma, a tekintet, abban szabad a vélemény nyilvánítás, és azt védi a gyülekezési jog, javíts ki létsző, hogy és azt védi a gyülekezési jog is. Tehát, hogyha én ilyenről tüntetni szeretnék, akkor arról ahhoz nekem minden jogom megvan. Örülök, hogy ezt tetted föl kérdésként, mert valójában ez a kérdés, tehát az, hogy 30 ember kimegy az utcára, attól ez még Magyarországon, amit ők itt kérdésként föltettek, szerintem nem kérdés. Tehát, hogy bocsánat, minket ez engem biztos nem foglalkoztat, a nézőket szerintem alapvetően nagyon áttételesen érinti, csak valakinek, aki ezt a 30 embert odaszervezte, ez egy fontos kérdés volt, és kapott is most adásidőt, ezért sajnos.
7: Hát de országosan viszont ez fontos kérdés, tehát ha már megszólal Izraellel kapcsolatos külpolitikai kapcsolatainkat, ez súlyosan érintheti.
8: Egy tüntetés vagy annak a betiltása, persze, így magától értetődően, és a kérdésed második fele az volt, hogy ennek milyen politikai vetülete lehet, ugye a jövőre nézve, azt látom örömmel, hogy akkor úgy tűnik, hogy egy működő demokrácia vagyunk, mert ha ezt a tüntetést meg lehet tartani, akkor a rendőrségnek egyetlen egy dolga van, A. engedélyezni, B. biztosítani, hogy ne legyen gáz, és ha jól látom, akkor nem lett gáz. A magyar zsidó közösség szervezett egy ellentüntetést mellé.
7: Bocsánat, csak egy nagyon rosszul viccelt a kolléga.
6: Nem, szörnyű.
7: Igen. Röviden akkor a kérdésem, te mit gondolsz, a rendőrség jó döntést hozott, vagy sem?
8: Hát hála a jó Istennek, de ez hogyha ha a véleménynyilvánítás szabadsága van Magyarországon, és ez a tüntetés ebbe belefér, akkor a rendőrségnek egyetlen dolga van, biztosítani, engedélyezni. Jó, oké.
6: Itt az a probléma, hogy az összes ilyen tüntetéssel, hogy borzasztóan nehéz szétválasztani a Palesztina melletti tüntetést, a Palesztina jelenleg létező nem túl dicső formáit vezető szervezetek melletti tüntetéstől. Tehát az, hogy az ember szabad-szabad palesztinát skandál, mivel a valóságban nem létezik momentán ilyen állam, ez egy korlátozott elismertséggel bíró, valamiféle ensátusszal is bíró dolog, de alapvetően itt van egy terrorszervezet vezette kis sejt valahol, meg egy állítólag még egy 90 éves magatartott öreg ember által képviselt másik része, ami igazából egy részszuverén, félig létező dolog Izrael kontrollja alatt. Tehát a valóságban, ha valaki Palesztináról beszél, akkor nem nagyon tud másról beszélni, mint egy Hamász vezette dologról, mert a Palesztinának a jelenleg létező valóság az alapvetően ez, és nem más, és itt válik az egészségkamrósá. A másik meg...
7: Ez említett orvos státusz, ami kérdőjeles ebben a történetben.
6: Hát ez az, persze. De hogy emlékszem, a mesedolgozatomhoz kellett még annól olvasgatnom a kazak kommunista pártnak a pártlapját, és ott láttam, ott voltak ilyen kampányok, hogy hónapokon keresztül a kazak kommunista párt agitált Patrice Lumumba mellett, akit a kongói francia gyarmattartó hatóságok begzáltak. És azon gondolkoztam, hogy ugyanúgy, hogy a kazak népnek különösebben sok köze nincs egyébként a Lumumbának az esetéhez, hogy valójában Magyarországon kinek mit adott Palesztina, vagy kinek miért stratégiai érdeke az, hogy legyen még egy terrorszervezet vezette bukott állam a Közel-Keleten, nincs elég?
8: Tehát, tudok mutatni neked egy országot,
7: aki... Lehet, hogy ez máshova vezet szerintem ez a kérdés, és...
6: Hát csak minek vannak ezek, de annyira ortopédnak és a kontextusban nem illőnek gondolom ezt, de az, hogy az ember ukrajna politikai szempontból pro-kontra tüntet, mert van valamilyen valódi véleménye egy a szomszédban folyó véres háborúról, vagy a magyar hozzáállás ellen mellett tüntet a Mercosur egy tehát, hogy valódi Magyarországot érintő dolgok ellen tüntet, ezt megértem. De bocsánat, Palesztina, az, hogy létrejöjjön Palesztina, vagy legyen egy elismert státuszú terület, és valahogyan kiszakadjon Izrael szuverenitása, vagy kontrollja alól, tehát ez Patrice Lumumba, ebből semmi haszna nincsen Magyarországnak, ez egy virtuális nem létező ügy Magyarország számára.
7: De azért azt javaslom, hogy mégis térjünk majd vissza a gyülekezési joghoz, és tök jó, hogy van itt egy ügyvéd, majd elmondhatja a véleményét, de csak a szünet után, mert hogy most tartunk egy kis kereskedelmi szünetet, aztán pedig majd jön Orbán Viktor rejtélyes esete is, és természetesen visszatérünk erre a témára, illetve foglalkozunk a Fidesszel továbbá a benzinárral is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk maradni.

szeretted. 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. A kispálok, a tankcsapdák, át is isként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopottad itt a sarok.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Igen. Jó estét kívánok, folytatjuk az aktuált. Komlódi Gábornak ígértem szót, gyülekezési jog, Hamász probléma, parancsolj.
2: De mielőtt megszólalnék a Mátyás, szeretném, hogyha pontosítana valamit.
3: Korrigálom magam nyelvbotlását, a okay. Franciákat igaztalanul vádoltam, hogy a Belgium kezevéres Lumumba miatt.
1: Oké. Okay. Jó.
2: Érdemes volt meghallgatni, szerintem. Én köszönöm a pontosítást. Jó, tehát ugye az elhangzott itt, hogy alkotmánybíróság meg ilyesmik, tehát a gyülekezési jog az valóban így van, a szólás és a véleménynyilvánítás, mint anyajogoknak a kinyilvánulása, mint a sajtószabadságjog és meg egyebek. Tehát tényleg így van, hogy a szabad véleménynyilvánításból ered az, hogy valakinek gyülekezési joga van. És ugyanúgy, ahogy a én szabad véleménynyilvánításom nem terjedt, csak addig, hogy más nem bántok vele, ugyanígy van itt is. És hogy a kérdésedre érdemben válaszolják, azt kérdezted, hogy van-e értelme megváltoztatni ezt a magyar jogi szabályozást? Szerintem nincsen értelme megváltoztatni, mert ugye sokan félreértik, itt nem ad a rendőrség engedélyt egy gyülekezési rendezvényre, hanem tudomásul veszi azt, amennyiben a törvényi feltételeknek megfelel. Tehát, hogy nem irányul erőszakosá, van egy vezetője, van eleje, van vége, közterület fel, stb. Tehát ezeknek a feltételeknek
1: ez megfelel. Miért fontos különbség?
2: Mert ez nem egy olyan jogi aktus, amit elutasít, vagy egyszerűen tudomásul veszi. Tehát nincsen olyan típusú mélegelési joga a rendőrségnek, uh-huh. hogy azt mondja, hogy én ezt betiltom. Viszont azt nagyon jól fogalmaztad meg, ha így dicsértem, hogy azonban a monitorozási kötelezettség az fennáll a rendőrségnek. Tehát amennyiben a rendezvényen akár erőszakosságra, vagy erőszakosságra felhívás van. Ugye emlékezzetek vissza, hogy aki látott már néző is ilyen rendezvényt, azért van a végén az, hogy akkor eddig tartott innentől, hogy ott szűnik meg a felelősség a szervezőknek. Ez nem véletlenül jelentik be mindig, hogy eddig tartott a rendezvény, mindenki menjen haza békében. Tehát, hogy ez igazából, ha van akciós, van lehetőség arra, hogy vagy alkalom arra, hogy be kell lépni, akkor a rendőrségnek a jelenleg jogszabályok mentén is van lehetőség ezekbe belenyúlni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincsen értelme. Nyilvánvalóan, nem tudom, náci felvonulást apró kivételtől eltekintve, nyilvánvalóan nem lehet rendezni egy országban, azt lehet mondani, hogy ez egy olyan irány erőszakos terület, vagy másokat megbántrángoztat, vagy kisebbségek jogait sérteti. Tehát akkor arra lehet azt mondani, hogy ezt nem veszi tudom, ilyen bírósági, aztán 3 napon belül lehet bírósághoz fordulni a bírósághoz, a rendőrség ugye nem ikonikus, hogy nem járult hozzá a rendezvények tartásához. Tehát én azt mondom még egyszer, hogy nyilvánvalóan itt ugye ezzel most mi variálhatunk, hogy most ez az orvos, ez most palesztin volt, terrorista volt, akkor terroristákat felszólított, vagy nem szólította, ezt tényleg ember itt nem tudja eldönteni. A jogszabályoknak megfelelt, a rendőrség engedélyt adott nyilvánvalóan, hogyha nem tudom, zászlót égetnek, meg bántalmaznak embereket, meg nem tudom, akkor meg közbe lép, tehát ennyi a történet.
1: Ennyi a történet, haladjunk tovább Fidesszel, széthullás környékén lehet. A Fidesz, sokan ezt gondolják, Navracsics Tibor az Egyenes beszédben nyilatkozott ezzel kapcsolatban, ma reggel a Startban Ferenc Orsolya is mondott érdekeseket, közben pedig ugye a miniszterelnök éppen az Adrián evez. Úgyhogy nagyon izgalmas ez a történet.
2: Azt akartam, hogy bár evezne egyébként, de...
1: Meglátjuk. Meglátjuk, hogy mit csinál kivel is.
3: Nem,
1: hogy
4: volt miniszterelnök.
1: Bocsánat, elnézést. Orbán Viktor. Akkor legyünk pontosak, Orbán Viktorról van szó. Haladunk tehát tovább, megnézzük, hogy mi újság éppen a Fidesznél.
5: Nem egy pártszakadás első lépése az, hogy elindult a Polgári Demokraták nevű társadalmi kezdeményezés. Ezt mondta annak egyik elindítója, Ferenc Orsolya az ATV Startban. Az Orbán kormány őrbiztosa, aki a választási vereség után a Fideszen belüli kritikák egyik első számú szószólója lett, azt is hozzátette, nem a Fideszről, hanem értékekről szeretne gondolkodni. A politikus szerint dolgoznak azon, hogy létrejöjjön a felület, ahol formálisabb keretek között is lehet beszélni, előrevívő módon az ország ügyeiről, de már most is élénk beszélgetések zajlanak.
6: Nem tudok vele mit kezdeni, ez a helyzet.
5: A Fidesz házatáján egyébként is zajlanak az események. Lázár János ugyanis augusztus 20-án bejelentette, hogy lemond parlamenti mandátumáról.
1: Ferenc Orsolya arról is beszélt, hogy nem akar pártszakadást, ugyanakkor Navracsics Tibor ezt hozzátett, vagy ezt kiegészítette annyival nyilván előtte, de hát ez, én azt gondolom, hogy egy megbeszélt irány, és hát mondhatjuk akár programnak is, ezen pártszakadó körében, hogy Orbán Viktorral képzelik el a jövőt, tehát még nincs egy határozott ellépés a volt miniszterelnöktől, és akkor most már nem bakisztam bele. De mit gondoltak itt most, ki van kivel? Közben Havasi Bertalan azt mondja, hogy ezt nem így kéne, és nem állunk szóba például Magyar Péterre, mert olyan Navracsics Tibor is ezt mondja, de közben mégiscsak párbeszédet szeretnének a másik oldallal. Tehát én teljesen elvesztettem a fonalat, őszintén szólva. Hát
4: nem vagy egyedül. Tehát nem állítom, hogy értem, hogy mi zajlik, de amit Ferenc Orsolya csinál, az egy ilyen kommunikációs esettanulmány lehetne, hogyha bárki ezzel szeretne foglalkozni. Tehát, hogy mit mondunk, hogyha valamiről azt akarjuk, hogy arról ne legyen szó, akkor azt a szót nem mondjuk. Tehát ugye ne gondolja rózsaszín elefántra pszichológiai trükkje. Tehát, hogy nem szeretnék pártszakadást, akkor beszélek pártszakadásra az ATV stúdiójába, szerintem nem. Ferenc Orsolyát én nem ismerem személyesen, de távolról tekintve a pályafutását, azt még róla sem feltételezem, azt a szintű felkészületlenséget, márpedig én alapvetően a Fidesz monolitot szolgáló mamelukokat alapvetően nem tartom különösebben tehetséges embereknek, vagy legalábbis értékrend nélküli embereknek gondolom alapvetően, de ezzel együtt sem tételezem föl róla, hogy ilyen szinten felkészületlen volna, hogy ezt ne tudja, hogyha ő nem szeretne pártszakadást, akkor nem mondja azt, hogy nem szeretnék pártszakadást. Tehát én arra következtetek, hogy ez akkor az, aminek látszik egyrészt. Másrészt, ha ez az, aminek látszik, tehát, hogy itt akkor szkizma lesz, akkor viszont, amit csinálnak, hogy eljönnek először, meg sajtótájékoztatót tartanak, meg kilépnek, meg sétálnak a halászbástyán, akkor én előtte csinálnék is valamit. Tehát ez, hogy mondom, ez nem cselekvés, ez nem politika.
1: Arra kéne talán leginkább választ adniuk, hogyha szekértáborokon átívelő szakpolitikai dialógust akarnak országosan lefolytatni. Miközben nem akarnak pártszakadást, de Havasi Bertalan azt mondja, hogy a Tiszával végletes szembenállás van, és Navracsics azt mondja, hogy Magyar Péterrel nem akar szóba állni, csak ismétlem magam. Igen. Tehát akkor előbb-utóbb ki kell azt mondani, hogy akkor a mostani Fideszen belül ők hol képzelik el magukat, vagy akkor Havasi Bertalannal nem értenek ők egyet?
3: Igen, úgy érzem, hogy szükség van a segítségemre, tehát a következő van, ugye ez a mondat, értem a rózsaszín elefántot, viszont te nyilván kívülről nézed az egészet, én annyiban belülről, hogy látom a szubkultúrának a véleményeit, a Fidesz szembelüli véleményeket arról, hogy most ugye ők se értik, ugye, hogy mit csinál Navracsics Tibor meg Ferenc Orsolya. Tehát ez a mondat, ez befelé volt nagyon fontos. tényleg van viszonylag sok aktivista, korábbi aktivista, Fidesz közeli ember, szimpatizáns szavazó, akinél szintén ott van ez a kérdés a fejében, most akkor ezek igazából velünk vannak, vagy most már nincsenek velünk. És ez a mondat, ez nekik volt fontos. Tehát, hogy de igen, veletek vagyok, meg ezzel a szervezettel vagyok. És amit szerintem az egész Fidesz...
4: És a szubkultúra nem látott még hazudó politikust?
3: Nem ez volt a kérdés, hogy ki mond hogyan igazat, hanem hogy hova volt fontos az a mondat, mi volt a kommunikációs értelme. A másik, tehát miben van a Fidesz? A Fidesz abban van, és szerintem ez egy helyes elemzésnek a következménye, de ebből nyilván olyan politikai mozgás tud következni, ami pont ennyire értetlen, mint amennyire most nehéz érteni, hogy itt mi történik. Ugye a Fidesznek a politikai jövője az attól függ, hogy az a kormányzás, amit elképzeltek a TISZ szavazók, amikor a TISZ-ára szavaztak, az úgy következik-e be, vagy egy annál rosszabb kormányzás következik be. Mert hogyha az derül ki, hogy Orbán Viktortól eltérő módszerekkel jobban lehet kormányozni, és jobban is fog a TISZ kormány, akkor ennek az egész Fidesz projektnek semmiféle értelme nincs. Ha nem ez derül ki, hanem az derül ki, hogy a Fidesz világmagyarázata, elképzelései arról, hogy a világ hogyan működik, Európa hogyan működik, az ország hogyan működik, merre van az előre, meg lehet-e oldani jelentős részben a korábbi ellenzék megoldásaival, meg néhány új megoldás, amit Tisza bevezetett, Magyarország jobb kormányzását. Hogyha az derül ki, hogy ez nem jó így, és a Fidesz valós kormányzásánál, a Tisza valós kormányzás, amit mondom, nem kritikának értem, hanem jó pár év kormányzásának az összességeként értem, ha ez rosszabbul sikerül, akkor pedig a Fidesznek van keresni valója, és lehet mondani valója a világról. És mivel ez így van, tehát ma valójában ember nem tudja megmondani azt, hogy a Fidesz egy érvényes politikai termék, egy érvényes politikai ajánlat-e Magyarország számára a 2030-as választásra. Hiszen hogyha az derül ki, hogy rossz a kormányzás, akkor az, ha meg az derül ki, hogy jó a kormányzás, akkor nem az. Ezért most ilyen amorf dolgok történnek, hogy emberek párbeszédezgetnek, meg platformozgatnak, meg keresi az útját mindenki, meg ilyen startup-szerűen, inkubátorház-szerűen működik a Fidesz. Egész addig ez az értelmes működés, ameddig arra nincs egy egyértelmű világos válasz, hogy ezek most egy jó kormányzó párt ellenzékei lesznek, vagy pedig egy rosszul kormányzó párt ellenzékei lesznek.
2: Ha nem vagyok könnyű helyzetben, mert egyfolytában egy rózsaszín elefánt van a fejemben, úgyhogy nagyon nehéz ott koncentrálni Mátyásra.
1: Ez még szerencsés.
2: De igen, de értem, hogy mire gondolsz, és szerintem nincs igazad benne arra, hogy ezt nem azért nincsen igazad, mert nem látod azt, hogy nem abban a részében, hogy a Fidesz aktivistáknak és tagoknak, akik még megmaradtak, már jól értem, akkor egy kockás spirálfüzettel küldték el lázárást összeírni a szervezeteket meg a tagokat.
3: Igen, alapvetően igen.
2: Szóval, hogy mi van az ő fejükben, és milyen reakcióra vártak, hanem szerintem sokkal inkább az érdekes, és lehet, hogy ebben lesz köztünk vita, hogy az én álláspontom az most már töretlen tekintetben, úgyhogy akinek van hozzá türelme és idegrendszer, az visszakereseti az elmúlt évtized ilyen típusú megnyilvánulása, amit én azt gondolom, hogy a Fidesz minden előnye ugyanabban rejlett, amiben minden hátránya is. Maffia szerűen működött, ez alatt most nem a pénzlopást értem, hanem hatalom technikai gyakorlatot tekintve működött úgy. Orbán Viktor egy személyben döntött el mindent, ettől működött jól. Egyébként teszem is, ettől is működött jól, tehát például nagyon egyszerűen fogom fogalmazni. Addig, amíg azt érezték az országgyűlési képviselők a falu végébe, hogy ő, hogyha hozza a dinnyeföldeken dolgozó közmunkások szavazatait, Orbán Viktor meg elintézi a Paksot, meg a nem tudom, a kőolajat, meg a szerbiai, nem, meg a kínai szövet, stb. És neki meg lesz a helye az országgyűlésben, csak oda kell menni, meg kell nyomni a gombot akkor, amikor Orbánnak van szüksége, Orbán tekintélye meg elviszi a hátán az ő mandátumát ott helyben, addig ez működött. Ez a tekintély szűnt meg, és azért abban van köztünk vita, hogy itt, ha igaz az én elméletem, és nagyon nehéz lenne meggyőzni engem, hogy nem, hogy ha eddig Orbán Viktor intellektusa, személyisége és habitusa tartotta össze a Fideszt, és azt garantálta egyébként a működését, akkor azt a zavart, amit most látunk, azt nem a Fideszben látjuk, hanem Orbán Viktorban látjuk ezt a zavart. Bocsánat, csak hogy mire gondolok, amikor ezt mondom? Arra gondolok, hogy amikor Orbán Viktor ilyen ötletekkel áll elő, hogy akkor nem tudom, 133 meg 134 nap, és itt vizionálnak októberről meg novemberről, meg Orbán Viktor kitesz egy, azért lássuk be, hogy ha Orbán Viktor kitesz egy olyat, hogy köszönjük szépen János, hogy eddig velünk voltál, és sok sikert a jövőben, mintha egyébként bármi közel lett volna Lázár János döntéséhez, mert ha lett volna, akkor az egy közös fotóval, még akár úgy, hogy kimegy hozzá Horvátországba arra a hajóra, amit nem ő evez. Szóval egy közös fotóval előtte tette volna ki Orbán Viktor, és nem utána. Orbán Viktor nagyon sok eseménynek utána szarad. Az a fajta, azt a példát mondtam valahol, az a fajta csapatkapitány, szövetségi kapitány, aki most néha oda megy a pályára, amikor éppen ráér, a két szotyorádizás között azt mondja, na jó, akkor azt a bal szélsőt hozzátok le, ki van még ott hátul, azt tegyétek be. Néha meglepődik azon, hogy a csapatkapitánya elmegy egy elektromos autógyárba dolgozni, a másik azt mondja, hogy köszönöm szépen, ő nem akar már a keret tagja lenni, mert a legközelebbiben már azt mondta a Spori, hogy már nem rakja be, úgyhogy meg úgy alakultak a szabályok, hogy már nem kap sportigazolványt. Tehát néha úgy tűnik nekem, hogy utána megy, de ami a legérdekesebb, amire én nem számítottam, és szerintem ez a rossz hír a Fidesznek, nekem nagyon jó hír, hogy nem érdekli őt. Tehát nekem azt úgy tűnik, hogy Orbán Viktort ez most vagy nem akarja, ezt mondok egy apróságot, és ez az utolsó mondatom lesz. Az utolsó mondatom lesz, ígérem, ebben a témakörben. Az nekem nagyon beszédes volt, hogy országos hír volt az a napokban, és nem csak az uborga szedó miatt, hogy Orbán Viktor, amikor éppen trombita szóra pálinkázott Szerbiában, akkor volt rajta egy karóra. És ez azért nagyon érdekes, mert az emberen 16 éven keresztül nem volt karóra. És ez csak azért érdekes, mert a saját aranykalickájának volt a rabja.
3: Ugye ez volt az AI generált kép, amire pont ez volt az egyik kép, hogy azért AI generált, mert sosincs
2: nem.
3: Az ember.
2: Hát nem volt AI generált, az volt rajta egy karóra. Azért nincs, nekem semmi bajom nincs, én imádom a karórákat, semmi bajom nincs vele.
7: Okos telefonnal is látható volt.
2: Abszolút, én csak azt mondom, így van, hogy kilépett abból a szerepéből, hogy nagymam a telefonja van, hogy nem vesz fel órát, mert hogy mit fognak szólni róla, mit nem. Én szerintem ő most jól érzi magát ebben a szituációban, és ha nagyon a lelkében kellene néznünk, a nagy feketeség mellett szerintem azt látnánk, hogy azt mondaná, hogy köszönöm szépen, nekem jó az itt.
3: Kicsit reflektálok rá,
7: de előtte hadd mutassuk meg akkor ezt a bizonyos videót, mert már kerülgettük eleget, hogy mi is történik akkor Horvátországban. Megmutatnánk ezt, ugye még mindig az Adrián tartózkodik, a horvátországi Vízszigetén fotózták le, a fia Orbán Gáspár és a Veje Tiborcz István társaságában, egy gumicsónakkal tart egy vitorlás felé, itt száll be éppen. Fotó is készült egyébként erről a történetről, amelyen ugye nem szemből látszódik, de azért felismerhető, hogy ő korábban Opatiában Rogán Antallal és Schmidt Máriával látták. Ugye ez miért fontos, mert sokan azt gondolják, hogy azért ez az aktuál színvonalához méltatlan, hogy mi miért foglalkozunk ezzel. És én azért akartam erről mindenképpen beszélni, mert ez volt az egyik legfontosabb hír, leginkább lekattintott hír, és a legnagyobb komment zuhatagot generáló hír a mai nap során. Tehát valamiért még Orbán Viktort nem engedték el, valószínűleg sem a tiszás közönség, sem a fideszes közönség, hanem mindenki vár valamire, és próbálja ezekből az apró jelekből, amiről te is beszéltél, kiolvasni azt, hogy na akkor most mi fog történni. Mert itt a várakozás, hihetetlen a feszültség, mint egy filmben lennénk, és nem tudjuk, hogy akkor...
4: Figyelj, bocsánat,
7: tőle vettem el a szót.
3: Átadom mindjárt, szóval alapvetően szerintem igazad van, Gábor, azt nem teljesen látom így, hogy nem minden egyes döntés hozott meg Orbán Viktor maga, kijelölt stratégiai irányokat voltak azon belül integritások és szuverenitások mások számára is. És nyilván ez az egész dilemma, amiről beszélek, hogy jó kormányzás lesz a Tiszája, vagy nem, ennek folyamán érvényes a Fidesz, vagy nem, ez Orbán Viktorról szól. Tehát Orbán Viktor gondolatai, Orbán Viktoron kívül érdemlegesen más elnök ennek a pártnak nem volt. Orbán Viktorban hitt mindenki, aki fideszes volt. Tehát Orbán Viktor politikai érvényessége. Igazából ez ugyanaz a kérdés, mint amit én föltettem. Ez a kettő szinonim, nem beszélünk elég más, mert ugyanarról beszélünk. És igen, tehát ez a kérdés, hogy érvényes-e Orbán Viktor, ez van most a levegőben. Ezért beszél ő is úgy, ahogy beszél, elmondja az egyetlen olyan politikai irányt, amelynek a bekövetkezte esetén ő érvényes. A Tisza önkénye gazdasági káoszba viszi az országot. De... ha ez nem így lesz, nem érvényes, és akkor nincsen dolga. És ő ki van békülve mind a kettő forgatókönyvben. Akkor is, ha dolga van, azzal is, hogyha nincsen.
2: De Mátyás, most te, mint ahhoz a közösséghez közelebb álló személy, vállalik.
3: Abszolút, örömmel.
2: Azt a kérdét, de nem, ez most nem kritika volt, ahogy neked a Tisza kormányzásra tett megjegyzésed. Szóval, hogy csak annyit, az nem diszonáns, hogyha Orbán Viktor azt mondja, hogy és nem, most nem tényleg kötözködök, hanem csak próbálok mások fejével gondolkodni, hogy azt mondja, hogy ebben az országban önkény van, és utána elmegy nyaralni. Hogy azt mondja, hogy helyzetek vannak, és ott hagyja, olyan, bocsánat, hogy így fogalmazok, de neve nincs fideszes politikusokra megoldani azt a problémát, amire ő azt mondta, hogy egy óriási nagy bajok vannak az országban. Szerintem ez, ha én fideszes szavazó lennék, vagy pártok, az egy elképesztő kognitív diszonanciát eredményezne.
3: Nem találkoztam emberrel, aki fideszes, és azért még vannak másfél millióan, akiben ez így fölmerült volna, azért, mert tudják, hogy nincs Orbán Viktornak több eszköze, Tehát nincs módja arra, hogy ezt az önként, amit ő tényleg
2: így gondol. Beszéljen, arra lenne eszköze?
3: De
2: arra,
3: tehát
2: az arra, hogy nincs igény.
3: Az, hogy zsizsegjen a magyar közéletben, és minden nap posztoljon, meg beszéljen, meg esetlen azt csináljon, ezzel nem gondolja ő se, és más se gondolja, hogy most egy népszerű Tisza alatt az általa önkének gondolt, meg általam is jelentősebb önkének gondolt lépéseket meg tudná akadályozni.
2: De mire szeptember 28-án, amikor letelik a nem tudom hány nap, és nem omlik össze a rendszer?
3: Röhögsz rajtam itt a valós kormányzás miatt, de szerintem tényleg egy fontos szempont az, hogy a Tisza első költségvetése hogy fog kinézni.
2: De nem omlik össze, tehát nem omlik össze.
3: Én ezt nem mondom, hogy össze fog omlani. De az, hogy a magyarok élete, az 2027-ben jobb lesz, mint 26-ban volt.
2: 28-ban de Orbán nem 27-ről beszélt, idén őszről beszélt Orbán Viktor, vagy akkor azt mondani, mondani,
3: hogy idén őszre össze fog omlani bármi, ez egy átvitt értelemben vett utalás tanácsköztársaságra.
2: De mindenki arról beszél, a közösségetekben mindenki, hát én tudom, de a közösségetekben mégis mindenki ezt az őszt
3: várja. Bármi
4: össze fogom. De megadom. Bocs, én a hála a jó Istennek, ugye én úgy vagyok itt, hogy alapvetően kommunikációs szakértő vagyok, és meglepve hallottam, hogy már Kumbélához sikerült hasonlítani ezek szerint Magyar Pétert. Azért az én itt lakom 77 óta ebben az országban, ez sok. De hogy ugye az volt az eredeti kérdés, hogy ugye hozzávezetted föl, hogy a legkattintottabb hír az Orbánnak a csónakázása volt. Hát én is delejjel néztem, ahogy bekászálódik abba a csónakba.
7: Na,
4: hát
7: mit akarsz ebből kihozni?
4: Kíváncsi. Ja, hát érdekes volt, nézni, hogy a 130 kilóját... Én még ahhoz vagyok hozzászokva, hogy még egészen hasonlított egy tehát hogy még úgy egybe, hát még... Na mindegy.
7: Elhatárolódunk ettől, bármit is akartál ebből kihozni.
4: Azt, hogy meg vagyok lepve, hogy így néz ki a csávó, és hogy nem tud beszállni egy csónakba.
7: De betudott.
4: Hát érted.
3: De hogy mondom, elhatárolódom.
4: De mi?
7: Ákos, ezt a vonalat nem.
4: Nem értem. Hát Orbán Viktor...
7: Érted, hogy mi jutott eszembe?
4: Hadd mondjam már végig, légy szíves. Tehát nyugi. Tehát eddig Orbán Viktort, mi is rohadt jól nézünk ki, mert be vagyunk világítva. Be vagyunk sminkelve. Föl vagyunk öltözve.
3: A kilókat úgy nem befolyásolja.
4: Hadd mondjam már végig. De tényleg hadd mondjam el végig. Mielőtt kitaláljátok, hogy én valami body shamingre akarok.
7: Tehát jó, rosszul kezdődött, akkor így mondom.
4: Ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy Orbán Viktort látjuk, és ez mióta, hát ugye 92-93 óta, akkor még mondjuk így öltözött, és azóta öltön, nyakkendő, és az ebbe szembecseppentés, haj, minden tökéletesen meg van csinálva. Ehhez az Orbán Viktorhoz vagyunk hozzászokva. Most ehhez képest kaptunk róla egy nyaralás közben egy gumicsónakba beimbolygó kockás amatőr videót. Én ilyet szerintem erről az emberről, hát még voltak paparazzi fotók szintén nyaralásról, de hát azok is legalább egy normális kamerával voltak, meg sem, és állóképek voltak.
7: Tehát ez a kultúrsok azért megtörtént már korábban, és akkor borostával látták például.
4: Igen, akkor az is a nyaralásom volt, de az is egy fotó volt. Tehát ilyen, hogy is mondjam, életszagú helyzetben, hogy egy rosszul világított... De figyelj, ha te még mindig azt hiszed, hogy mást akartam mondani, mint amit mondok, akkor hidd, de ez valami borzasztó rossz energiákat hoz be ebbe a stúdióba, és hát kérlek, hogy hagyd abba.
3: Igyekszem.
4: Köszönöm.
7: Hagyjuk, hadd fejezze be, Ákos, és akkor
4: tehát, hogy látom, hogy nem az alakjára szabott öltönyben, bevilágítva, ingben, nyakkendőben van az ember, akitől 16 éven keresztül azt hittük, hogy soha nem szabadulunk meg, az összes pénzünket ellopta, és ezért nagyon-nagyon erős ellenérzésekkel viseltetem én is, és mindenki más is ellene. Úgyis mondjam, van egyfajta káröröm bennem, hogy na most így néz ki, imbolyog, és egyébként olyan, mint hogyha tilosban járna, hiszen ugye... Ennek a videónak volt egy ilyen hangulat, amit...
7: Hát mindenki rávetíthet bármit igazából, tehát ebben lehet vágyvezérelt.
4: Csak azt próbálom megfejteni, hogy nekem, én most láttam először ezt a videót, én bennem mi játszódott le, és hogy miért gondolom azt, hogy a nézőkben is valami hasonló dolog játszódhatott le, hogy azt a...
7: Csodálatos átkötés, mert nézzük meg, hogy a nézőkben mi játszódott le. Mutatom a nap kérdését. Ön szerint közügy vagy magánügy, hogy Orbán Viktor hol és kivel tölti a nyaralását, és akkor nézzük az arányokat, 46% mondja azt, hogy közügy, és 54% szerint pedig magánügy, és nagyon szépen köszönjük, jócskán érkeztek kommentek ezzel kapcsolatban, néhányat fel is olvasok, tényleg nagyon szépen köszönjük, és mindenkit arra buzdítok, hogy a jövőben is tegyen így. Erzsébet, neki nincs semmi megtakarítása, szóval a mi, illetve az én pénzemből nyaral, ez esetben közügy. Zsuzsanna, amíg nem adja vissza a magyar néptől ellopott 1000 milliárdokat, addig közügy. Roland szerint részben közügy, mivel politikus, de mivel mandátumát nem vette fel, illetve még nem ő a miniszterelnök, ezért magánügy. Ferenc, az, hogy kivel és hol az magánügy, az, hogy ki és miből finanszírozza azt a nyaralást, az már lehet közügy is, ha a közpénzből történik. Hát ez ilyen, igen, se ilyen, se olyan válasz. Elvira, engem kicsit sem érdekel, elég volt belőle 16 évig, csak ismételni tudom magam, nagyon szépen köszönjük ezeket a kommenteket, és még itt az adás legvégén egy picit foglalkozunk a benzinárakkal.
8: Tovább emelkedett az olajára, miután egyre távolabb került az amerikai-iráni konfliktus lezárása. A Brent olajára az iráni háború kezdete óta nem tért vissza a tavaly évvégi szintekre. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a jelenlegi 93 dollár körüli olajár mellett sem kell 600 forint feletti benzinára számítani. A holtankoljak.hu szerint a benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt bruttó 8 forinttal emelkedett. A 95-ös benzin literenkénti átlagára így 592, a gázolajé 680 forint. Jövő hét elején azonban újabb nagy kereskedelmi áremelés jöhet, de ez nem biztos, hogy a kutakon is jelentkezni fog.
2: Adásunk.
7: Folytatjuk tehát, méghozzá akkor a benzinárakkal. Bő egy percünk maradt, úgyhogy annyira bőven nem tudjuk kifejteni.
2: Én csak nagyon röviden
7: megnézem. Akkor adom is neked.
2: Annyira hosszú lett az előző téma, hogy én annyit szeretnék csak hozzátenni, csatlakozva ahhoz a nézőhöz, aki azt mondta, hogy itt hogy ez közügy vagy nem közügy Orbán Viktor nyaralása. Szóval azért egy olyan miniszterelnök, aki önmagát vagyontalannak mondta, aki annak most direkt megnéztem az idei vagyonnyilatkozata szerint, oda van írva zárójelben, nagy felkiáltó jel, hogy a feleségvel közös számára, mint összesen 5 millió forint megtakarítása van. Ez az ember most már több mint másfél hónapja nyaral mindenfelé a világban, előtte meg futballvilágbajnokságon volt. Azt gondolom, hogy remélem, inkább csak így fogalmazok, nagyon remélem azt, hogy rövid időn belül meg fogjuk tudni azt, hogy milyen pénzekből, kinek a támogatásával, és hogy ez nekünk személy szerint mennyibe került, hogy ő ilyen sokat tudott költeni erre a pihenésre az elmúlt egy hónapban. Innentől azt gondolom, emiatt aztán közügy.
7: Oké. Okay. Mátyás, kérlek, ments meg
3: nem
7: ezt a blokkot.
3: Nem, nincs elvi lehetőség sem arra, hogy ez bármilyen közpénzt érintsen.
2: De Mátyás, olyan nincsen, hogyha én... Mátyás, olyan nincsen, hogy
7: az urak szerkesztik éppen az adást. Nincsen, hogy én nem, benzináról nem nagyon fogunk beszélni.
2: De igen, mondjuk én egy benzinkútnál dolgozom.
7: Na, köszönöm.
3: Köszi.
7: Figyelek.
2: És én elsikasztom a bevételt. Aztán másnap kilépek, és azt mondják, hogy te figyelj, már elloptad a pénzt, de én nem dolgozom a kútnál, ne viccelj már velem. Szóval azért álljunk már meg egy
3: Tisza alatt vannak az elvonatkozó hatóságok.
2: Hogy négy hónapja nem.
4: Hogy lennének a Tisza alatt a hatóságok?
3: Tisza a kormány. Na de... Tisza felügyeli azokat a hatóságokat, amelyek ezek az ügyeket
2: felhoznak. Teszik is a dolgokat, nem kell
7: izgulni. Uraim, kiváló időzítés volt. Először is köszönöm, hogy a benzináról ilyen jó vitát tudtunk lefolytatni. Nem sikerült, nem, Ákos, ne haragudj, sajnos be kell fejeznünk az adást. De legalább a végére maradt egy kis show. Ez is biztos tetszett a közönségnek, vagy legalábbis reménykedem benne. Köszönjük szépen, ez volt már az Aktuál. Jövünk természetesen hétvége után, tehát hétfőn újabb adással. Viszontlátásra. Köszönjük szépen, ez volt már az Aktuál, jövünk természetesen.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: fele. Ettől visszahúznak utcák és közterek, mindenki pörög, hiatal mindig tele. Ettől visszahúznak utcák és közterek.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Señorsa, folyik oly torz tükör, Szent János
1: tökör. Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit. Sámuel és Hajna napján nekik boldog névnapot kívánunk, illetve hát nagyon boldog új másnapos kenyeret, másodnapos kenyeret augusztus 20-a után, így a hosszú hétvége hevében. Itt is van velem az első vendégem, üdvözlöm Önt, Farkas András nyugdíjszakértő, ugyanis ugye megállapodtunk, hogy értékeljük a kormány első 100 napját. Mi történt a nyugdíjakkal? Kérem, foglalja össze nekem röviden a nagy ígéretekből, a nagy várakozásokból, eddig mit látunk?
3: Hát az összefoglaló nagyon rövid lesz, egyelőre még semmi. Ha. Az első 100 napban nyilván nem is ez volt a legnagyobb gondja a kormánynak, úgyhogy ilyen szempontból ez érthető. Meg kell várni, amíg a költségvetés feltárása megtörténik, ezt augusztus végére ígérték, tehát én szeptemberben várom azt, hogy az első bejelentések már nyugdíjfronton is megtörténnek. Maga a ígér halmaz, amit kaptak a nyugdíjasok, annak minden eleme feltehetően meg fog valósulni. Az első ilyen nagyobb ígéret, az nyilván a szépkártyákkal lesz kapcsolatos. Ugye a nyugdíj a szépkártyáról minden érintett már hallott, igen, hogy akinek 250 ezer forintnál kisebb a nyugdíja, az éves szinten 200 ezer forintnyi, akinek 250 és 500 ezer forint közötti a nyugdíja, az pedig éves szinten 100 ezer forintnyi.
2: Ugye itt egy új fajta logikát, vagy másfajta logika alap, tehát rászorultsági alapon, akinek alacsonyabb a nyugdíja, az kap többet a szépkártyára.
3: Hát ez erősen túlzás, hogy rászorultsági alapon, mindesetre legalább kettő sáv van, ennyiben hasonlít mondjuk az osztrák megoldáshoz, ami egy nagyon üdvözlendő dolog, hogy most már nem egységesen adunk mindent oda, hanem legalább próbálunk egy kicsit már sávozni. Ez a nyugdíjasok számára persze fontos, feltehetően, hogyha még idén be lehetne vezetni, ugye az első ígéretek arról szóltak, hogy majd októbertől esetleg már jönnek a szépkártyák, és akkor egy negyed évnyi juttatást tennének rá, tehát a 200 ezer forint egy negyede az 50 ezer forint, a 100 ezer egy negyede 25 ezer forint, tehát ezért ez nem olyan óriási összeg, de nagyon sok a érintett személy, tehát összességében ez egy nagy tétel a költségvetésnek, ezért is kell megvárni, amíg a költségvetést átnézik, és a 2026-os meg a 2027-est, ez a 26-ost azt áttervezik, a 27-est meg megtervezik, és ebbe bele kell majd tenni ezeket a plusz összegeket. Én nagyon szeretném, hogy ne az legyen majd a jövőben a hozzáállás, hogy a nyugdíjasoknak adjunk ilyen kártyákat, meg egyszeri juttatásokat, mert sokkal célszerűbb lenne mindent beépíteni a nyugdíjemelésbe. Például amibe kerül ez a kártya, az körülbelül 350 milliárd forint, ez 5%-nyi plusz nyugdíjemeléssel egyenlő pénz. Tehát, hogyha ezt...
2: Bocsánat, ez a kártya rendszer, ami ebbe ennyibe kerül?
3: Ez ennyibe, hát ilyen sok embert érint. Hát ez majdnem 2 millió ember kap majd ilyen kártyát. Összesen az összes nyugdíjas 97%-a lesz jogosult erre a kártyára, hiszen olyan kevesen kapnak 500 ezer forintnál több nyugdíjat, ez csak összesen 80 ezer embert érint, ők nem kapnak. Emiatt aztán persze már hozzám jönnek tömegesen a észrevételek, hogy pont ez a magas nyugdíjas réteg, aki a legjobban hozzányárult a társadalombiztosítás fenntartáshoz, hogy pont őket kihagyjuk ebből. Hát jó, hát ezt is egy kicsit meg lehetne azért
2: még finomítani. Örökös alkodozás folyik, két logika, a biztosítói logika és a szociális ezt logika pont, között.
3: A szolidaritási elvet erősíteni kell, abszolút egyetértek vele, és itt mindjárt át is térhetünk a másik nagy ígéretre, ami rengeteg embert érint, az is 250 ezer embert érint nagyjából, hogy 120 ezer forintra fölemelnék a minimálisan kifizethető nyugdíjat Magyarországon. Ugye jelen pillanatban a hivatalos minimális nyugdíj, ez még mindig ez az arcpirító 28.500 forint, ha ezt 120 ezer forintra megemeljük törvényileg, az azt jelenti, hogy ez a 250 ezer ember, ez jól fog járni olyan szempontból, hogy akinek nagyon kicsi a nyugdíja, az akár jelentősen is egy emelkedést fog tapasztalni.
2: De erről több jelentést kiadtak civil szervezetek, szociális szervezetek az év elején, hogy Magyarországon kiugróan sokan élnek nyugdíjasok a létminimum alatt, és viszont összességében ez a néhány tízezer ember, akiről ön beszél, költségvetési szinten valószínűleg nem jelent akkora terhet, mint amekkora életszínvonal változás jelent nekik egy minimális.
3: Hát ez 250 ezer embert érint, és az ő esetükben, akinek mondjuk nagyon pici a nyugdíja, annak ez egy jelentős emelés lesz. Igen. Mondjuk akinek 110 ezer forint, annak egy kisebb emelés, de mindenképpen egy filozófiailag fantasztikusan nagy erejű lépés, hogy fölemeljük a minimális nyugdíjat. Az más kérdés, hogy semmilyen ilyen merev határ nem szokott működni a nyugdíjrendszerekben, hiszen az folyamatosan, hogy megyünk előre az időbe, az infláció megeszi ezeket a korlátokat, tehát én szeretném, hogyha inkább olyan lenne majd a meghatározás, hogy a mindenkori mély szegénységi küszöbhöz emeljük a minimális nyugdíjat, ami egyébként idén 140 ezer forint körül van, tehát eleve célszerűbb lenne egy kicsit magasabban meghúzni ezt, mert még a 120 ezer forint is a mély szegénységi küszöb alá tartozó összeg. Ezért aztán most jelen pillanatban van az a kiegészítő megoldás, hogy 120 és 140 ezer forint között, legalábbis ez a terv, ott lenne egy plusz 6 + 12 000 forintos rendkívül emelés ezeknek a kisebb nyugdíjasoknak, és akkor így nagyjából 140 ezer forintig a mély szegénységgel küszködő emberek sorsán tudnának javítani. Ez mind attól függ, hogy a költségvetésben mikor lehet ezt beépíteni. Nyilván logikus, hogy jövő év január 1-től ez már hatályba lépjen, de hogy ez mikor fog hatályba lépni, arról még nincs szó.
2: Akkor mostanáig beszéltünk arról, hogy mit feltételezünk, mire számítunk, mi történhet. Álmodozzunk egy kicsit. Ön hogyan reformálná meg a nyugdíjrendszert? Egy nagyon rövid kérdéssel kezdek. Visszavezetné-e volna szükség újra a svájci indexálásra? Ezt nagyon sokan felpanaszolják. Nekem a fórum betelefonálója is gyakran.
3: Igen, a svájci indexálás az mindig is kétélű fegyver volt, hiszen abban a pillanatban, hogyha a nettó keresetek csökkennek, akkor a nyugdíjemelés is csökken, tehát kisebb mértékű lesz, és akkor rosszul járnak a nyugdíjasok, tehát ez egy nagyon, meg kell ezt vizsgálni minden oldalról. Erre jöttek rá a környező államokban, tehát a szomszédos államokban az utóbbi 10 évben mindenhol átálltak arra a korszerű vegyes emelési rendszerre, hogy az infláció mértékét mindenképpen odaadják a nyugdíjasoknak, mert ugye ha azt nem adják oda, akkor mindenképpen csökkenne a nyugdíjuk a következő évben, de az inflációs emelés mellé, fölé, pluszba hozzá, ha volt az megelőző év reál kereset növekedés, akkor ennek a reál kereset növekedésnek az egyharmadát, felét még pluszba hozzáadják. Tehát, hogyha mondjuk tavaly például volt nagyjából 6%-nyi reál kereset növekedés Magyarországon, januárban megemelték 3,2%-kal a magyar nyugdíjakat, mert annyi volt akkor az inflációs előrejelzés, és hogyha a 6% felét még odaadtuk volna, akkor már is nem 3,2%, hanem 6,2% lett volna az emelés.
2: Tehát akkor egy dinamikus rendszer, de egy állandó emelési rendszer.
3: Egy állandó emelés, dinamikus, és ilyen esetben, hogyha van reál kereset növekedés, akkor jól járnak a nyugdíjasok, és nem szakadnak le annyira az átlagkeresettől, tehát nincs ez a bizonyos szétnyíló olló a nyugdíjasok meg az aktív keresők között.
2: Én úgy tudom, hogy önnek van egy ennél sokkal nagyobb álma is, és ez a foglalkoztatói nyugdíjpillér, nagyon pici időnk maradt még rá. Meséljen erről a rendszerről, amit ön örülne, hogyha Magyarországon is bevezetnénk.
3: Mindenhol a világban a modern nyugdíjrendszerek több pillérre épülnek. Magyarországon sajnos pillérhiányos szindrómában szenvedünk, nálunk nincs foglalkoztató.
2: Tehát egy pózna
3: tetején. Csak állami van, az egy erőteljes, túlfújt rendszer, és emiatt óriási a felelőssége az államnak a nyugdíjakért. Mindenhol máshogy van egy úgynevezett foglalkoztatói nyugdíjpillér, aminek az a lényege, hogy a munkáltató, a dolgozó és az állam közös felelősséget vállal, hogy minden dolgozó embernek a nyugdíja az több forrásból származik, az állami mellett egy ilyen foglalkoztatói pillérből.
2: Ez úgy hangzik, mint egy magánnyugdíjpénztári rendszer.
3: Ad nagyon távolról, mert a magánnyugdíjpénztár az kötelező állami járulék szétosztásával hozták létre, a maga gyerekbetegségeivel együtt. Sajnálatos módon az 2010-ben ugye egy gyakorlati visszaállamosítás volt, és emiatt aztán azóta is nagyon egyoldalúvá vált a magyar nyugdíjrendszer, nagyon egy lábon álló. Ez a foglalkoztatói pillér sokat segíthet, például 17 tagállamban már működik ilyen az Unióban, de a minta az érdekes módon az Nagy-Britanniából származik, ahol tökéletesen működik, több 10 millió tagja van, és a legnagyobb forrása a nyugdíjaknak az mindenhol a foglalkoztatói pillér, mert gondoljuk be, hogy egész aktív életünkben folyamatosan mennek befizetések ezekbe az államilag ellenőrzött, de piaci szereplők által kezelt alapokba, nagyon jó eredményekkel, és Magyarországon is ez vissza lehet, vagy be lehetne egy ilyent vezetni, ami azt jelenteni, hogy az állami nyugdíj, a társadalombiztosításra terhelendő nyomás, az csökkenhetne majd.
2: Tehát, ha jól értem, itt tulajdonképpen több forrásból érkezne az ember nyugdíja, és hogyha az egyik rendszere valami gond van, még
3: az állami nyugdíjrendszer mindenképpen nagyon nehéz terhelésnek van, már most is kitéve. 2037-től nagyon súlyos finanszírozási gondok jelentkeznek. Nagyon egyszerű kiszámolni, ez a demográfiai folyamatok alakulása miatt lesz így. Nagyon sokan mennek akkor már nyugdíjba. A mostani 2 millióról fölmegy 2 400 000-re a nyugdíjasok száma, miközben csökken az aktív keresők száma, hiszen a demográfiai átalakulás miatt, a társadalom öregedése miatt ezek mindenképpen bekövetkező események, tehát nem lehet csak az államra terhelni, csak a társadalom biztosításra terhelni, ezért kellene egy foglalkoztatói pillér is.
2: Nagyon szépen köszönöm. Hát lássuk meg, hogy ebből mi valósul meg a TISZA működésében, pláne az első két évben. Farkas András nyugdíjszakértő volt a vendégem, legyen szerencsénk.
3: Igen.

Akkor a szív nem háborúktól hangos. Otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancs.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Országjárásba kezd a kormány több tagja augusztus végétől. 16 városba látogat el Magyar Péter és több minisztere. Ősztől megkezdődik a Tisza-szigetek újra szervezése is. Közben az ukrán elnök Kijevbe is meghívta a magyar kormányfőt. Virág Andrával és Nagy Attila Tiborral beszélgetünk. A Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje polgári tagozatának kitüntetését kapta augusztus 20-án Elritók Nóra. Az Igaz Gyöngy Alapítvány szakmai vezetője szerint a szervezet 27 éves munkáját ismerték most el. Úgy véli, nehéz volt túlélni az elmúlt 16 évet, de a kitüntetés bizonyította, hogy megérte ellenszélben is dolgozni. Elritók Nórával beszélgetünk. Megállapodás született az uniós pénzekről, erősödött a forint, megnőtt az állampapírok iránti kereslet és megváltozott az inflációs pálya. Ezek a Tisza kormány első 100 napjának gazdasági eredményei. A kampányban tett ígéretekből azonban még nem váltott be mindent a kabinet. Várat magára több adópolitikai intézkedés és nincs döntés az árrésztopról sem. A stúdióban Bot Péter Ákos. Totális gazdasági háborút hirdetett Irán ellen Donald Trump. Az amerikai elnök azt ígéri, hogy Washington teljesen el fogja szigetelni Iránt, miután az nem élt a megállapodás lehetőségével. Trump azt is kijelentette, hogy Teherán soha nem tehet szert atomfegyverre. Kis Benedek Józsefet kérdezzük.
3: Jó estét kívánok! Ez most itt a páros interjúnak az ideje. Köszöntöm a stúdióban Virág Andreát, a Republikon stratégiai igazgatóját. Jó estét! És Nagy Attila Tibor állandó elemzőnket.
4: Jó estét!
3: Azért fogalmazok úgy általánosságban, mert ugye az augusztus 20-i ünnep mindkét tábor, mindkét politikai oldal számára hozhatott egyfajta dilemmát, hogy mi a nehezebb a kormányzó pártnak becsatornázni a mozgalmi hátterét a kormányzásba, és ezzel megteremteni ugye a szervezetet, mert ugye ebben volt kevésbé erős a Tisza, hogy a párt az gyakorlatilag lefedi a közigazgatást, vagy a választási vereség után újra értelmezni a Fidesz szerepét, és ehhez hogy viszonyul a tegnapi bejelentés ugye a polgári demokraták kezdeményezés.
4: Ugye a tulajdonképpen szokványos folyamatot látunk a Tisza párti, illetve a Tisza-szigetek házatáján annyiban, hogy különösen egy kormányváltás után, amikor egy kormánypárt elkezdi berakni a kormányzati intézményeket, minisztériumokat elsősorban, vagy akár a területi közigazgatás szerveit, akkor bizony, amennyiben a pártkolában mozgalmi alapotokon nyugodott, lásd Tisza-szigetek mozgalma, onnantól kezdve elkezd kiüresedni a párt. Itt most van egy olyan sajátosság, hogy tulajdonképpen a Tisza párt hagyományos párt alapon nem létezett sose, mert hogy nem volt az a hagyományos struktúra, hogy országos elnökség, területi választmány, kongresszus, helyi alapszervezetek, tehát ez nem volt meg, hanem volt egy 27-29 tagból álló nagyon vékony pártszervezet, egy nagyon vékony, szűkörű elnökség, és azt találták ki, hogy legyenek olyan Tisza-szigetek, amelyeknek a tagjai nem tagjai a pártszervezeteknek, viszont támogatják a lelkesedésükkel, pultozással a pártot. Na most ugye, ami ki is jött tegnap Magyar Péter beszédéből és Radnai Márk beszédéből is, hogy viszont ez a kapcsolat, tehát a Tisza-szigetek mozgalma és a kormány, illetve a kormányfő között nagyon meglazult, és ezt a nagyon meglazult kapcsolatot kell valahogy helyre tenni, de mondom, önmagában az a folyamat, hogy a mozgalom és a kormánypárt közötti kapcsolat meglazul, az nem túlzottan meglepő, hiszen a minisztereket túlságosan lekötik a kormányzati feladatok. Egy pikírt megjegyzésem azért, hogy legyen a végére, mármint a eddigi mondandóm végére, hogy lehet, hogy ugye Magyar Péternek volt egy árulkodó mondata, hogy alig tudom utolérni magamat. Hát lehet, hogy jobban attól tudná élni magát, hogyha egy kicsit kevesebbet Facebookozna, kevesebb lenne az élő közvetítés, csak ugye ennek meg lenne az a hátránya, hogy a Facebook követők ugye rá kéne venni arra, hogy a kedvenc politikusok most nem annyira aktív ezen a felületen.
3: Andrea, csináljuk azt, hogy mivel Nagy Attila Tibor most beszélt a Tiszáról és a kormányon lévők dilemmájáról, most beszéljünk akkor a Fidesz dilemmájáról.
5: Igen, azt hiszem, hogy ez egy nehezebb dilemma, mint amivel a Tisza egyébként szembenéz. Annyiban egyel messzebbről indítanám, hogy nagyon, ugye, ahhoz nagyon hozzá vagyunk szokva, azt hiszem Magyarországon, hogy ezek a nemzeti ünnepek azért rendre átpolitizálódnak, és különösen ugye ilyen szempontból október 23-a és március 15-e nem csak kampányidőszakban, nem csak választási években, hanem egyébként is egy ilyen, hát egy ilyen politikai esemény szokott lenni, egy nagyon, mindig nagyon kiemelt beszédeket mond, mind a hatalmon lévő, mind az ellenzékben lévő politikai vezetők, vagy vezető aspiránsok. Ilyen szempontból az augusztus 20-a szerintem egy picit más, azt kevésbé szokták használni a pártok ilyen típusú politika csinálásra, és különösen az ellenzék hagyományosan jobban kiszokott szorulni ebből az augusztus 20-ai ünnepből, mint a március 15-éből és az október 23-ából. Tehát ilyen szempontból is érdekes volt, hogy mit tud a Fidesz hosszú, ugye másfél évtized után először kiszorulva a nemzeti ünnep lebonyolításából hogyan tud ehhez csatlakozni. És hát ugye ilyen különböző, nagyon ellentmondásos volt, ami a Fidesztől jött. Ugye egyrészt láttunk egy bejegyzést a volt miniszterelnöktől, ami már csak azért is jött nagyon váratlan. Egyrészt láttunk egy bejegyzést a volt miniszterelnöktől,

0: az ő pozíciójáról a saját közösségén belül, és akkor ez vezet át talán oda, amit Ferenc Varsolya és Navracsics Tibor bejelentett, ugye egy olyan típusú mozgalom, amit hát azért már láttunk szerintem formálódni itt az elmúlt hetekben, hónapokban mindenféleképpen, ami talán leginkább ugye arra irányul, hogy egy kicsit visszavezesse a pártot, vagy a pártnak egy részét, ugye ez egy kérdés, ahhoz a Fideszhez, ami még az úgynevezett polgári demokráciában hitt, amilyen talán még 2010-ben is, de előtte biztosan volt a Fidesz, és egy ilyenfajta próbálkozás, de azért látjuk, hogy nagyon széthúzó hangok vannak a Fideszen belül is, és mondjuk azok a cserék, amiket a parlamenti frakcióban láttunk az elmúlt hetekben, azok pont nem ebbe az irányba mutatnak, tehát ilyen szempontból ez inkább egy, hát én egy ilyen széthúzásnak, polarizációnak látom a Fidesz berkein belül, ami egy picit más típusú üzenet, mint amit mondjuk a Tisza oldalán láttunk, ami pont egy
1: hadd csatlakozzak három pontra rá, ugye az utóbbi megjegyzéshez annyit, hogy ugye előre mondták, hogy egy évig tartanak bizonyos mandátumok, a meghatározó arcai a Fidesznek egy évig lesznek biztosan a parlamentben, és nagyon hamar jutottak el odáig, hogy 2-3 hónap telhetett el, amikor mindegyik őjük úgy döntött, hogy más utat választ, különböző okokból, de ezt most nem részletezem. Orbán Viktor úgy maradt távol a paksi kérdéstől, hogy amikor az első interjúját adta, akkor azt mondta, hogy a legnagyobb hibája a kormányzásnak az volt, hogy nem jutott elég figyelem paksra. Tehát ugye ez is ott van a talomban. Harmadrészt ugye 24 napig nem szólalt meg Orbán Viktor, és Lázár János lemondott. Ugye? Ezek a tegnapi nap történései.
2: Pontosabban a Paks 2-t említette meg a választások után a miniszterelnök, itt a Paks 1 az működött, illetve most majdnem nem működött, ugye majdnem teljesen le kellett állítani. Eléggé fura, ami a volt miniszterelnök viselkedése, kétségtelen, hiszen mondhatta volna azt is a választások után, hogy ilyen nagyon súlyos vereség után ő köszöni szépi, nem vállalja el a pártelnöki tisztséget. Hát Nyugat-Európában ennél kisebb vereségért is lemondtak már pártelnökök. A egyik legjellemzőbb, legfontosabb példa talán Helmut Kohl 1998-as visszavonulása a pártelnöki tisztségről. Súlyos vereséget szenvedett a német CDU, de azért mégsem egy harmad alá ment, mint a Fidesz most 2026-ban. Tehát teljesen észszerű lett volna akár azt mondani Orbán Viktor részéről, hogy ő visszavonul. De most itt nem részletezhető, vagy hát tudnám részletezni, de a lényeg az, hogy Orbán Viktor úgy döntött, többek között a megfelelő alternatíva hiány is, hogy marad pártelnök. De ha már úgy döntött, hogy marad pártelnök, akkor viszont elég fura, hogy ahogy az előbb is elhangzott, hát majdnem 4 hétig nem posztolt semmi, miközben mégis csak volt az országban egy energiaválság, és ugye itt van, amit említettél az előbb, hogy ellenállásra szólított fel Orbán Viktor, mert hogy épül a tiszás diktatúra. Hát ahhoz képest, hogy tiszás diktatúra van, Orbán Viktor mégsem érzi olyan jól magát, rosszul magát, mert hogy egész jól el volt Szerbiában, jó kis pálinkát hörpintett, aztán most láthatjuk különböző olvasói fényképeken, hogy az Adrián Horvátországban nyaral. Tehát, hogyha tényleg olyan vészes lenne a helyzet, hogy önkényuralmat vezetett be a Tisza kormány, akkor én azt gondolnám, hogy legalábbis kommunikációs szempontból elég furcsa, hogy a politikus, a volt miniszterelnök az önkényuralom tombolása közben jókat nyaral, hol Szerbiában, hol Horvátországban. Ezt nem igazán lehet észszerűen megmagyarázni.
1: Azt látjuk a minapi eseményekben, hogy fontos ünnepi epizód volt a közmédia újraindulása, ugye? Azt nem tudtuk meg egyébként, hogy 44 napig miért hallgatott a közmédia, viszont azt tudjuk, hogy reggelre, ma reggelre be volt jelentve egy híradó, és az elmaradt. Ugye ez azt jelzi, hogy az újra szervezés ott is nehézségekbe ütközhet. És nem mindig magyarázza meg a közvélemény számára a közmédia, ez nem biztos, hogy a kormány feladata egyébként, hogy mit miért csinál.
0: Sőt, biztos vagyok benne, hogy nem a kormány feladata jelenleg, hogy megmagyarázza, hogy a közmédiában mi zajlik. Igen, én azt hiszem, hogy miközben ez ugye egy nagyon fontos ígérete volt, nem csak szimbolikus, hanem egyébként egy tényleg fontos tartalmi ígérete volt Magyar Péternek már a kampányban, hogy a közmédia teljes újra gondolása és szervezése

0: jön, és ugye ott még ugye arról volt szó, hogy amint hatalomra kerül az új kormány, lekapcsolják a közmédiát. Ugye ez se rögtön történt meg, hanem volt ebben egy kis csúszás, volt egy már akkor elkezdődő átszerveződés, és azért látszik, hogy itt elég nehézkes ez a folyamat, nagyon nehéz olyan embereket, vezetőket, média munkásokat találni, akikkel senkinek semmi baja nincsen, ez gyakorlatilag lehetetlen, de közben nem igazán egyértelmű, tényleg én azt gondolom ezt a folyamatot követők számára, hogy mi zajlik, hogy most egy átmeneti időszak van, de mi lesz más utána pontosan, vagy ez mikor zárul le. És hát azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb politikai hibát Magyar Péter pont ugye itt a közmédia átalakításánál követte el, amikor egy cikk alá oda kommentelt, ugye ott a kinevezések kapcsán a Nem hinném, ami hát ugye azt a látszatot, hogy itt
1: kelti, hogy
0: azért itt talán mégsem annyira független az, ami most a közmédiában történik a kormánytól, mint amennyire kellene lennie. Én azt gondolom, hogy tényleg már korábban is ezt mondtam, hogy az egyik legfontosabb dolga annak a folyamatnak, ami most zajlik a közmédiában, és hogy helyreálljon a közmédia függetlensége, azon túl, hogy álljon helyre a közmédia függetlensége, az, hogy az állampolgárok újra képesek legyenek bízni abban, hogy működhet politikai nyomás nélkül a közmédia, hogy egyáltalán létezik ilyen, hogy nem a miniszterelnökségtől mennek az utasítások.
1: Másfelől Zelenszky ünnepi üdvözletét beolvasták, másfelől a tűzijátékon nyertes cégnek az egyeztetését a döntéshozókkal előre, ugye ez egy hír lehetett a közmédiában, tehát ilyen nem volt 16 éve, tehát hogy ott van valami mutyi, ugye? És ez egyfelől másfelől, tehát Magyar Péternek ugye volt ez a Nem hinném, de van ez is, ugye, az ünnepi napon.
2: Hát érezi valóban némi zavarodottságot a közmédia házatáján, még nem rendeződtek össze kellőképpen a viszonyok, de ha már a függetlenség, a közmédia függetlensége szóba került, én azt gondolom, hogy az igazi lépés a függetlenség felé a tévi előfizetési díj visszaállítása volna. Medgyessy Péter meglehetősen populista módon, tehát a néphangulatnak tetsző módon az ő kormánya eltörölte az előfizetési díjat, csak hogy a tapasztalatok azt mondják, vagy mondatják velem, hogy az előfizetési díjnak van egy olyan nagy előnye, hogy a kormány pillanatnyi kénye kedvétől függetlenül az automatikusan befolyik a közmédiához, feltéve, hogyha az előfizetési díj szabályozása így van megcsinálva, mert akkor abban az esetben ugye a kormány pillanatnyi szeszélyétől függetlenül a közmédia némi pénzhez hozzá jut a lakosságtól. Na most sajnálatos módon a Tisza kormány még nem jött rá erre a lehetséges, hát nem mondom, hogy megoldása, mert nyilván ez se old meg minden problémát, és nyilván a részleteket tisztázni kell, de azért ez egy fontos eszköz lenne, hogy a közmédia elkezdjen elindulni a függetlensékhez vezető úton. Teljes függetlenség szerintem sehol nincs, tehát nincs olyan ország, ahol a közmédia teljesen független tud lenni a politikától és a kormánytól, de lehet a függőséget minél inkább csökkenteni, minél több lábon megteremteni a közmédia anyagi függetlenségét, mert jelenleg az van, hogy ugye van egy kétharmados Tisza kormány, egy nagyhatalmú kormány bármikor át tudja írni a parlamenti többségével együtt a közmédiára vonatkozó jogi szabályozás, és valahol ez a fajta kormánytól való félelem volt az, hogy a Nem hinném miniszterelnöki két szó hatására visszavonták egy nap alatt az egyik új vezetőnek a megbízását, meg a másik műsorvezető megbízását. Tehát én azt gondolom, hogy igazi függetlenségtől sajnos a közmédia még továbbra is eléggé messze van.
1: Hát erre ennyire jutott most idő. A 100 napot értékeljük még egyébként majd másféleképpen a gazdaságban, meg olyannyiszor lesz majd erre alkalmunk. Úgyhogy köszönöm szépen, és egyébként a közmédia dolgozóinak, kollégáinak hadd fejezem ki elismerésemet, hogy igazi újságírókat láttunk azért az ünnepen. Ezt tényszerűen el kell ismerni. Ami egy üdvözlendő jelenség. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És már itt is van velem Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, illetve Gödöllő polgármestere. Ez nem egy elhanyagolható tényező. A te karrieredben szervusz, újra találkozunk, legutóbb az Aktuálban, most pedig itt. Beszéljünk arról, hogy mit kaptak, mit látnak eddig az önkormányzatok a kormány első 100 napjából. Ugye ez az első 100 nap, hát Teddy Roosevelt óta mindenki az első 100 napban képzeli el, hogy ott kirajzolódik egy kormány karaktere. Mit látunk eddig?
2: Jó reggelt kívánok, köszöntelek téged is. Most talán egy picit türelmesebbnek kell lenni, a 100 nap az nem volt elég sok mindenhez, de azt gondolom, hogy azért mégis jó, ha összefoglaljuk az elmúlt ezzel kapcsolatos időszak eseményeit, ami az önkormányzatokat érinti. Nekünk igazán nem volt sok nagy döntés, ugye a fizetésünket 24%-kal csökkentették mindenféle egyeztetés nélkül, ezen már túl vagyunk, és volt még egy jogszabály, amit meghoztak, eltörölték a települési adót. Ez ugyancsak 19 település vezette be, de mégis egy mozgástér volt a települések számára. Nem tragikus rossz döntés, de ezt sem beszéltük meg. Ezen kívül volt még egy találkozó az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek részvételével, miniszterasszonnyal. Ez egy ilyen bemutatkozás, ismerkedési est volt. Igazán lényegi történés nem történt. Ennyi volt az első 100 napban. Mi az önkormányzati szövetségek azért dolgoztunk és leültünk tárgyalni egymással. 8 országos érdekszövetség, amely kétszer lefedi az országot, hiszen benne vannak a megyei jogú, a megyék szövetsége is. Beszélt arról, hogy akkor mi legyen a továbbiakban. Mi az együttműködésünk kapcsán összetoltuk a szövetségek által elkészített anyagot, amit gondolunk arról, hogy 2026-ban mit kéne csinálni, és arról, hogy a következő időszak önkormányzatokkal kapcsolatos stratégiai döntéseivel kapcsolatban mit kellene csinálni. Ezt elküldtük a miniszterasszonynak, hát itt tartunk. Mi 25-én találkozunk, ezt az anyagot nyilvánosságra fogjuk hozni, addig nem akartuk, mivel egyre semmi reakció nincsen, így mi ezt szeretnénk megosztani a sajtóval, az ország nyilvánosságával, hogy van elképzelésünk, nem arról van szó, hogy több pénzt szeretnénk kapni, annyit szeretnénk, hogy kevesebbet vegyenek el, és mivel, hogy az elmúlt időszak ígéretei nem erről szó, ígéreteivel kapcsolatban mi erre támaszkodhatunk, de hát ezzel kapcsolatban még nem történt meg semmi, és itt a 2027-es költségvetés tervezési időszaka is.
1: Jó, hát megszűnt az uborka szezon ebben a szakmában sajnos, pedig én nagyon visszasírom ezeket az üres nyarakat. Roham tempóban zajlik a törvénykezés meg az ország átalakítása, de most nekem megüti a fülemet az, amit mondasz, hogy nem akarunk több pénzt kapni. Eddig azért több helyről hallottuk polgármesterektől, hogy jóval kevesebbet kapnak a települések az államtól, mint korábban, és sok helyen ugye a közfeladataikra kellő költségvetésük sincsen meg, miközben mellette ugye nagyok az elvonások. Akkor most a szolidaritási adó, a fókusz és minden más mellékes, visszafogjátok magatokat, mert költségvetési hiány van, vagy ez egy paradigmaváltás?
2: Tehát nem pénzt szeretnénk, hogy azt szeretnénk, hogy kevesebbet vegyenek el. Most 400 milliárd a szolidaritási hozzájárulás. Ez brutál nagy összeg, az elmúlt 6 évben 6-szorosára emelkedett.
1: Fontos, ugye? Tegyük hozzá, ez a 400 milliárd, amit a nagyobb településektől begyűjtenek.
2: A 855 településtől, tehát most
1: nem kerül, nem kerül oda a kisebb önkormányzatokhoz, ami így az van, indoklás
2: tehát,
1: volt.
2: Tehát hogy ugyanaz van, mint volt, tehát tulajdonképpen ez az elvonás megvan, és a kisebb településeknek ez nem jelent többletbevételt, amit tőlünk elvesznek. Ez az egyik dolog. Ugye a gépjárműadót a Covid-ra való hivatkozásra vették el, elfelejtették visszaadni. Akkor ott van a közlekedéssel kapcsolatos sok kérdés, ami a önkormányzatokhoz van telepítve, a helyi közlekedés kérdés. Ott a közétkeztetés kérdése kezdődik az év. Ott vannak az óvodák, bölcsödék, tehát rengeteg olyan dolog van, amiről beszélni kell. Tehát nem azt szeretném, hogy rögtön történjenek változások, de mi azért is írtuk le ezt az anyagot, hogy vannak elképzeléseink, egyeztetett elképzeléseink, amikkel kapcsolatban el kellene kezdeni dolgozni, tárgyalni egyelőre erről, és ugye ennek a tárgyalásnak egyre az esélye sincs meg, de kértük több alkalommal, hogy hívják össze az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsát. Ez a önkormányzatok és a kormány közötti tárgyalási szint, ahol több tárca benne van, és eddig ezt sem sikerült megcsinálni. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy türelmes vagyok. Én magam mindenképpen, mert láttam már karonvarjút, azaz láttam rendszerváltást, benne voltam nagyon sok folyamatban, tehát tudom azt, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kihívás, de ha mi felajánljuk a segítséget, ott vagyunk feketeöves polgármesterek és szövetségi elnökök, akinek azt gondolom, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni, beszélni, tárgyalni, mert tudunk segíteni nagyon sok mindenben.
1: A társadalomkutató történésze Bódi Ferenc például arról beszélt nemrég egy interjúban, hogy a rendszerváltáskori önkormányzati rendszer alaposan elő volt készítve, tudományosan és társadalmilag is, de most egy hasonló átalakulásra lenne szükség. Itt sok vezető tisztes politikustól hallottunk a szubszidiaritás elvéről interjúkban. Az első néhány dolog, ami eszébe jut a magamfajta tenyeres talpas embernek, az ugye az intézmények kérdése, hogy ha most oktatási reform van és a kliket, mint központi rendszert felszámolják, vajon visszakerüljenek-e az iskolák, nehogy Isten a kórházak az önkormányzatokhoz, illetve hát a kiemelt beruházások, mint például a Paksi atomerőmű, amit és amelynek a adóbevételeit elvonták Pakstól, vagy a Gödi akkumulátorgyár. Tudom, hogy ez két külön kérdés, de kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, illetve mi a szövetség álláspontja ezekről.
2: Első dolog az, hogy a rendszerváltás, 90-es rendszerváltás legfontosabb törvény az önkormányzati törvény, volt szabályozta az önkormányzatok állam közötti feladatot, forrás megosztást, jogszabályokat alkotott, és ezt a parlamenti választás és az önkormányzati választás között abban a 3-4 hónapban alkották meg. Tehát van arra példa, hogy ezt jól és helyére lehet tenni. A másik dolog az, hogy a önkormányzati rendszer átalakításával kapcsolatban van a Tiszának programja. Hát csak elő kell venni. Abban benne van egy csomó olyan dolog, ami szinkronban van a mi elképzeléseinkkel. Ezeket kéne elkezdeni megvalósítani. Tehát mi nem új dolgot szeretnénk, vagy vadonatúj dolgot. A harmadik dolog pedig az, hogy valóban rengeteg olyan kérdés van önkormányzati adókkal kapcsolatban, önkormányzat állam feladat finanszírozásával kapcsolatban, amiről legalább először beszélni kellene. De az semmiképpen nem megoldás, hogy a miniszter azt, hogy nem jön elő azzal, hogy akkor üljünk le, tárgyaljunk, mi örömmel elmegyünk, semmi bántó szándék nincs bennünk. Itt ez nem pártpolitikai kérdés, ez egy nagyon komoly településpolitikai kérdés, amit nekünk rendezni kell, hiszen mi 9,5 millió emberért vagyunk ugyanúgy felelősek, mint a kormányzat. Nekünk ki kell nyitni össze ugyanúgy teljes gázzal a bölcsödéket, az óvodákat, szociális egészségügyi szolgáltatásokat működtetni kell, közétkeztetést meg kell szervezni, számos dolog van, ami a mindennapi működést érinti. Mi segíteni tudunk közel 3200-an az ország működtetésében. Ezt meg kell értenie a kormányzat önkormányzatokért felelős tárcájának, és lekerülni, beszélni arról, hogy ő is értse, hogy mi a mi problémánk. Én értem a kormányzati felállással való nehézségeket, ráadásul itt az energia, itt a klímaváltozás, válságos kérdések, ezeket kezelni kell, de közben az országnak működni kell. Az emberek elvárják azt, hogy biztonsággal, tudjanak otthon a településeiken élni, a dolgaikat intézni. És mi ebben tudunk segíteni. Egy sikeres önkormányzati rendszer a kormány sikerét fogja okozni, és nem egy ellenzéke a kormánynak, független attól, hogy vannak véleménykülönbségek, hiszen mindenki több forrást szeretne a feladataihoz, és a kormányzat is szeretné azt, hogy minél kevesebbe kerüljön neki, mondjuk például az önkormányzati rendszer.
1: Azt értem, hogy te nem politikai érdekérvényesítés, vagy hogy mondjam, nem pártpolitizálásból mondod el ezeket a szempontokat. Ugyanakkor azért ennek van egy nagyon erős ilyen vonatkozása. Méghozzá ugye láttuk azt az elmúlt években, hogy a megmaradó ellenzék az alapvetően önkormányzati szinten tudott felnőni, kinőni, tehát ez hogy lehet egy hosszú távú félelem például a Tiszában, hogy mi lesz ezekkel a hosszú ideje ellenzéki politikusokkal. Egy másik tényező, ami azért eszembe jut, hogy most sorra buknak ki korrupciós ügyek, amikben kiérdemesült önkormányzati politikusok érintettek. Hogy érzékelitek ezt, hogy ez támadja a ti pozíciótokat, hogyan tudtok erre reagálni, vagy esetleg üdvözlitek, hogy ezek az ügyek felszínre kerülnek?
2: Ha 3200 polgármester van, és abban mondjuk 100 önkormányzatnál van korrupciós ügy, vagy bármi, azt el kell rendezni, ott meg vannak a megfelelő jogszabályok, van ügyészség, van bíróság, tegyék meg a feljelentéseket, és dolgozzunk ezen, de közel 3200-en vagyunk, és nem 100-an. Tehát az egész országot lefedjük, és dolgozni szeretnénk, ez az egyik nagyon lényeges dolog. Tehát egy-egy ilyen korrupciós ügyről nem azt kell mondani, hogy a önkormányzati rendszer totálisan korrupt, ráadásul az önkormányzatoknál a korrupciós index az 1/5 volt a korábbi kormánynál, tehát mi sokkal, de sokkal nagyobb
1: bizalma. Ez egy elég szép különbség.
2: Hát körülbelül 1/5 volt. Igen, ezek ki vannak mutatva Transparency és mások által. Tehát azért ezt is látni kell, kétségen kívüli vannak ilyenek, el kell számoltatni, oda kell menni, meg kell oldani. De ez nem mehet, ez az egész elszámoltatás nem mehet a kormányzat rovására, kormányozni kell. Tehát ugyanúgy önkormányozni is kell. Tehát szeretnénk ebben a kérdésben továbbra is együttműködni. Türelemmel vagyunk, de ez azért elég gyorsan fogy.
1: Gémesi György, nagyon szépen köszönöm, és most egy rövid szünet után Ferenc Orsolyával fogom visszavárni önöket. Tartsanak.

homályosan, de őrzi még az arcukat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már.

0: mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagyis lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a páitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust, és ezt a sémát megtörheted.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozatának kitüntetését kapta augusztus 20-án Elritók Nóra. Az Igaz Gyöngy Alapítvány szakmai vezetője szerint a szervezet 27 éves munkáját ismerték most el. Úgy véli, nehéz volt túlélni az elmúlt 16 évet, de a kitüntetés bizonyította, hogy megérte ellenszélben is dolgozni. Elritók Nórával beszélgetünk.
3: Jó estét kívánok, Nóra!
4: Jó estét kívánok, András!
3: Nekem nagy öröm, hogy újra találkozunk, mert én nagyjából egy 10-15 évvel ezelőtt a helyszínen tudtam tanulmányozni azt a módszert, amely az alapítványhoz kötődik. De hadd kérdezzem meg, hogy amikor azt mondja, hogy ez az elmúlt 27 évnek az elismerése, akkor mire gondol pontosan, és ezt honnan tudjuk?
4: Szerettem volna én is kivenni az élét annak, hogy ez az elmúlt 16 év retorziói miatt történik. Én ennél fontosabbnak tartom az Igaz Gyöngy munkáját. És ugye 27 éve alapítottam, és 10 évet az oktatásban töltöttünk, ami azért érdekes most, mert hogy ahhoz a 10 évhez kötődött, én azt gondolom, az én lovakereszt kitüntetésem, amit én visszaadtam azokkal az emberekkel együtt, akik úgy gondolták, hogy már vállalhatatlan, hogyha olyan ember kapja, mert másfajta értékrendet vallunk. És utána jött az a 17 év, amiben most is vagyunk, még a szociális munkával, az esélyteremtéssel kibővített munka, és hát ez azért, hogy mondjam, átívelt jó néhány kormányon már, és hogyha még az előzményt is oda teszem, amikor még az állami rendszerben dolgoztam ugyanezen a témán a tapasztalataimat, ott szereztem, ott onnan indultak, akkor azt gondolom, hogy én ezt így szeretném érteni, hogy ez 27 év esélyteremtő munkájának egy iránynak az elismerése.
3: Miért mondta azt, hogy nem volt egyszerű túlélni a mindennapi hírek fogyasztóinak? Nyilván nem meglepetés ez a mondat, hogy nem volt egyszerű túlélni az elmúlt 16 évet.
4: Nézze, azt a munkát, ami a generációs szegénységhez, a mély szegénységhez kapcsolódik, az sosem volt egyszerű jól képviselni. Én azt gondolom, még a rendszerváltás előtt sem, mert valahogy nem tudjuk azt elengedni, hogy az állam mindenben sikeres, az állami intézményi rendszer meg tud küzdeni minden problémával. Nekem sem volt egyszerű, akkor sem, amikor más kormány volt, de azt, hogy ezért az ellehetetlenedés, az állandó büntetés érzés az emberben benne legyen, az az elmúlt 16 évhez volt köthető. Tehát úgy éreztem, hogy a kihangosítása a problémának az egyre több ellenszenvet vált ki az akkor regnáló kormány felől, és hát bizony azt gondolom mindent megpróbáltak, hogy elhallgassunk, és hát ott van az az emblematikus mondat, hogy miért nem tudod te befogni a szádat és csendben rajzolgatni a cigány gyerekeket, miért kell neked folyamatosan kihangosítani a társadalmi leszakadás rendkívül bonyolult problémáját.
3: Igen, egyébként az ön alapítványának megnyírbált forrásai az egyik olyan jelenség, amit nem igazán lehetett értelmezni Iványi Gábor, a másik természetesen, tehát nem akarom őt se kihagyni a sorból, de hadd kérdezzem meg, ugye ön komplex programot, nem csak oktatási programot visz, hanem az iskola tanulóinak a családi környezetével, a szülőkkel is foglalkozik, és olyan programokat találnak ki, amelyek tulajdonképpen a szegénységből való kivezető utat keresi. Na most az, hogy elmondta, hogy nem a segélyezés az eszköz, a megfelelő eszköz, hanem az esélyteremtés. Az, hogy 100 000 forintot most iskola kezdése kap a család, ugye, a leszakadó szegénységben élő család, az annak a megnyilvánulása, hogy itt segélyezésről és nem esélyteremtésről van szó?
4: Egy picit bonyolultabb a helyzet. Az a baj, hogy általában nagyon sokszor még döntéshozói szintről is, de a közvéleményben is a szegénységet azt egy kategóriának tekintik. De a szegénységnek nagyon sok rétege van. És egészen biztos vagyok abban, hogy mondjuk egy lecsúszó szegénynek, aki kapaszkodik, hogy az életszínvonalát tudja tartani, annak most nagyon jól fog jönni ez a támogatás. De azt is tudom, hogy akik generációs szegénységben élnek, és most megkapják ezt az összeget, és a megélhetésüket egyik napról a másikra kell, hogy megszervezzék, hogy ott nagyon sokan be fognak vásárolni rajta, nem iskolaszert, hanem élelmet. És ennek a kockázatát ez most nyilván nem tudja kezelni. Jeleztem én is, hiszen több olyan hálózatban van benne az Igazgyöngy is, akik véleményt nyilvánítottak ezzel kapcsolatban, és hát nyilván finomítva lesz ez a rendszer, és én nagyon remélem, hogy ez meg is történik. Az is nagyon bonyolult, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez az igazolást azt a jövedelem alapján adják ki. Na most, akikről én beszélek, azoknak a családoknak jelentős része behajtócéges tartozással bír, ami azt jelenti, hogy a valós jövedelem, amit kapnak készhez, az a fele annak, ami a papíron kimutatható. És nagyon sokan vannak, ezt látjuk a jelentkezőkből, akik lecsúsznak ebből a kategóriából, épp a határon voltak, de nem tudják megoldani a beiskolázást. Tehát nekünk egy picit másfajta fókusszal, de szinte ugyanúgy kell segítenünk most is, mint korábban. Kell finomítani ezen. Vannak dolgok, amit nem lehet kivenni, az iskolázás, a gyerekgyógyszert, a fogamzásgátlást, ezeket mind olyan ingyen adható szolgáltatássá kell szerintem változtatni, vagy alakítani, ami segít, valós segítség ezeknek a családoknak, de nem az adományozása jó, hanem az, hogyha megpróbáljuk felépíteni az akaratot, a motivációt, hogy valaki képes legyen a saját sorsán változtatni. És ez az Igazgyöngynek az a elgondolás, hogy ez csak közösségfejlesztéssel megy, hogyha olyan közösségek alakulnak, akik elköteleződnek bizonyos értékrend mellett, és képessé tesszük őket arra, hogy megszervezzék az életüket.
3: Ugye, hogy nem csak az a feladata az új kormánynak, hogy több pénzt adjon felzárkózásra, hanem az önök által képviselt modellt azt valamilyen módon kiterjessze, országos programmá bővítse. Ön hogy látja, hogy erre van-e elég késztetés, mert azzal, hogy megalakult két tárca, amely külön foglalkozik az oktatással, másrészt a gyermekvédelemmel, az egy tényhelyzet?
4: Hát nem vagyok abban optimista, hogy most az Igazgyöngy modellje az egy országos modell lesz, nem érkezett ilyen jellegű megkeresés hozzánk. A Szociális és Családügyi Minisztérium részéről egy civilek számára kiírt egyeztetésre kaptunk meghívást. Itt azt mondom inkább, hogy információgyűjtés folyt, hogy a különböző szervezetek hogyan látják a problémát. Mi nagyon messze vagyunk attól szerintem, hogy rendszer szintű átszervezésekről gondolkodjunk, holott én is azt gondolom, hogy egy csomó probléma megoldódna, hogyha a rendszerben a fókuszok egy picit átrendeződnének. Tudja, mindig azt szoktam mondani, hogy az a baj, és ezt most annyira világosan látom a rendszerváltás előttről már, hogy mindig ügykezelő fókusszal működött a rendszer, és az okok, azok mindig újra termelik az ügyeket. És az okokkal azzal nem lehet csak tényleg kormányokon átívelő stratégiaszerű munkával foglalkozni. Nem véletlen, hogy az Igazgyöngy az első szakaszát a munkának, a generációs szegényekkel végzett munkának 20 évre tervezte. Ennek most a 17. évében vagyunk. Tehát egy generációs problémát csak generációs beavatkozással lehet megoldani.
3: Ön szerint az ön elismerése vagy kitüntetése mögött egy megváltozott civilekhez való viszony áll, vagy azért ezt nem lehet kijelenteni? És van-e garancia arra, hogy a civilek kritikája, függetlensége megmaradjon?
4: Próbálom így értelmezni, és tudja, tehát tulajdonképpen most fogom felén is ennek az egésznek a jelentőségét. Az átadás után, amikor nyilvánosságra került a kitüntetettek névsora, onnantól indult meg egy hatalmas áradat a mi mindenféle csatornán felém, gratulációk, és nagyon sokan valahogy azt írták, hogy ők most érzik, most hiszik el igazán, hogy lesz változás. hogy egy kritikus civil személy tulajdonképpen megkaphatta, egy szakpolitikai szinten kritikus és pártokhoz nem tartozó személy tulajdonképpen megkaphatta ezt a díjat. Én szerintem ez egy jelzés. Jelzés azok felé, akik esélyteremtéssel foglalkoznak, és a civil szféra felé is. Én akarom hinni, hogy változás lesz ebben is, és hiszem is.
3: Nóra, mindenképpen az lenne a jó, hogyha ha megkeresés érkezik az alapítványi modell átvételéről, országossá szélesítéséről, arról mi be tudjunk számolni. Én nagyon számítok önre, hogy ez a jelzés ez egy újabb interjúban történik meg. Köszönöm szépen, hogy velünk volt. Nagyon gratulálunk, és ha van örömteli hír a kitüntetések sorában, amely egyébként tele van az önhöz hasonló jó példával, akkor ez mindenképpen az. Még egyszer gratulálok.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Viszont hallásra.
4: Viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, folytatódik is a Start, és már itt van velem Ferenc Orsoly, a korábbi űrbiztos, és ehhez méltóan ugye a Hunor képviseletében, Hunor program pólójában jelent meg. Üdvözöllek, jó reggelt kívánok! Navracsics Tiborral bejelentettétek, hogy a polgári demokraták nevében új egyeztetés platformot indítotok, de Navracsics Tibor tegnap este az egyenes beszédben azt mondta a Somos András kérdésére, hogy ennek azért a konkrét platformja még nincsen meghatározva. Mi ennek a kerete, hogy néz ez ki, hol zajlanak ezek a beszélgetések?
2: Egész pontosan úgy fogalmazott, hogy ez egy nyílt végű játék, tehát egy pont azt szeretnénk, hogy mindazok, akik és egyre bővülő körben vannak ilyenek, akiket érdekel ez, hogy hogyan lehet ezt a beszélgetést élővé tenni, és ténylegesen az ország dolgairól úgy beszélgetni, hogy az előre vigyen, azok alakítsák ki ezt a teret. Dolgozunk rajta, hogy minél hamarabb legyen meg az a felület, ahol majd ezt kicsit formálisabban is meg lehet tenni, de már így is nagyon, nagyon élénk a beszélgetés sokakkal.
1: De most arra gondoljunk, hogy ez hasonló lesz mondjuk egy polgári körökhöz, tehát egyfajta önszerveződés, és annak lesz valamilyen internetes felülete, vagy arra gondoljunk, hogy ez kifejezetten egy ilyen nyílt online beszélgetés lesz. Azért is kérdem, mert ugye szó volt például arról, ez nem a te felelősséged, de hogy egyeztessünk a köztársasági elnök személyéről, és akkor én elsőnek azt kérdeztem, hogy jó, de hát hol? Facebook posztokban?
2: Ez egy nagyon jogos kérdés. Mi valójában szeretnénk ezt a személyes érintkezés szintjén is megtartani. Igazság szerint az, hogy az ember kíváncsi ebben az országban mindenkinek az álláspontjára, aki ezt a civilizációs normák mentén normálisan

0: el akarja mondani. Azt gondolom, hogy ez egy minimum. Ez egy olyan évszázad, amiben egyre jobban megyünk bele, ahol olyan globális kihívásokkal néz szembe, akárcsak a kontinensünk, most pont a mostani forró nyára gondolva, amiben komoly szakpolitikai kérdések merülnek például fel, és ez az ország ahhoz túl kicsi, hogy szakembereket például szakpolitikai kérdésekben ne hallgassunk meg azért, mert mondjuk az egyik meg a másik politikai tábor nem akar egymással beszélni.
1: Hát illetve volt itt egy súlyos ideológiai elhatározás azzal kapcsolatban, Orbán Viktor ugye arra beszél, nem klímaváltozás van, most nem szó szerint idézem, de tulajdonképpen ez volt az irányzék, hogy nincs itt semmi látnivaló, mink a vizek országa vagyunk, minden rendben van, miközben láttuk, hogy nem történik ezzel kapcsolatban érdemi lépés, és romlik a helyzet évről évre.
0: Ezzel kapcsolatban is én számos ponton és számos előadásban és akár cikkekben is elmondtam az álláspontomat, ami ezzel homlok egyenest ellenkező, és kifejezetten sokszor hívtam fel a figyelmet arra, hogy az ember által okozott felmelegedési hatás a Kárpát-medence számára egyébként kifejezetten erősen jelentkezik, és hogy muszáj ebben az ügyben lépni. Tehát például itt azt gondolom, hogy nagyon élénk és fontos beszélgetéseket lehet folytatni. Összességében Magyarországról, Magyarország lehetőségeiről, kultúrát formában, de beszélnünk kell. Nem lehet beleszorulni ebbe az egymással lövöldöző szekértábor logikába tovább. Egyébként, ha van konklúziója annak, hogy a Fidesz ilyen történelmi vereséget szenvedett április 12-én, akkor azokat le kell vonni, ezeket a konklúziókat. Például az is ilyen, hogy mindig és minden körülmények között meg kell tartani a konstruktív párbeszédet. Nem lehet erről lemondani. Nekem ez az álláspontom. És többünknek.
1: Lehetséges-e konstruktív párbeszéd akkor, amikor például a Fidesz törzsközönsége és a Fidesz domináns politikusai már erre a kezdeményezésre is nagyon negatívan reagálnak? Te azért többször, főleg a választás óta nyíltan kritizáltad a Fideszt, ami hát nem szokás ebben a szervezetben, és ennek úgy tűnik, hogy mondjam, nem az lett a hatása, hogy hirtelen mindenki megszívleli, amit mondasz, Havasi Bertalan reagált is a bejelentésetekre, és nem volt éppen pozitív. Hogyan tudtok konstruktív párbeszédet folytatni azokkal, akik viszont nagyon el vannak köteleződve a létező Fidesz mellett, vagy az eddig létező Fidesz mellett?
0: Havasi Bertalanhoz annyit fűznék, hogy én nagyon sokra tartom Bercit, rendkívül sok munkát végzett el a közösségünk érdekében, és nagyon örülök neki, hogy elmondta az álláspontját, biztatok rá mindenkit, tehát már egy véleménnyel beljebb vagyunk.
1: Ez egy diplomata válasz.
0: Már egy beljebb, hát akkor is, most már legalább tudjuk, hogy Havasi Bertalan hogy gondolja, már még vannak sokan ebben az országban, és egyébként a fideszes táborban is nagyon sokszínű a háttérben a vélemény. Rengeteg beszélgetés, párbeszéd zajlik, és messze nem olyan homogén ez, mint ahogy adott esetben kifelé egy-egy megnyilvánulás ezt mutatja.
1: És akkor nézzük a másik oldalról, és ez most nyilván nem lesz egy jó indulatú vélemény, de hadd hangosítsam ki azt, amit nagyon sok helyről hallunk, hogy ez most a, ugye korábban az volt a kifejezés, mint Navracsics Tiborra, Pokorni Zoltánra, hogy az emberarcú fideszes, mostansági pesties szóhasználatban ez a késsel villával elni tudó fideszes kifejezés van használatban. Nagyon sok helyről hallom ezt, hogy akkor ezek most azok az emberek, vagy a ti kezdeményezések azokhoz az emberekhez szól, akik ugye, hogy mondjam, civilizáltabban tudnak viselkedni, de alapvetően részt vettek ebben az előző rendszerben. Hol lesz a minőségi különbség?
0: Na pontosan ez a fajta vélemény, én is hallok ilyet eleget, ez az, amit azt szeretnénk kérni, hogy ne erőltessük tovább egymás felé, hiszen most idézhetném a túloldalról is azokat a meglehetősen dehonestáló megnyilvánulásokat az ellenoldalra, ami sértő akár személyében is. Felesleges ilyeneket mondani. Én azt gondolom, hogy azok, akik Magyarország ügyét szeretnék előrevinni, azok igenis beszéljenek egymással. Ezeket az emberarcú, meg késsel villával eszik, meg az elmúlt 16 év borzasztó rezsimjét kiszolgálta. Ezek olyan sarkalatos, szélsőségesnek mondható vélemények, amit én elfogadom, hogy volt legalább 1,8-2 millió ember körül, akik minden körülmények között a Fidesz-szel szemben foglaltak állást. Ők nyilván nem fogják most azt, tehát nyilván nem akarnak most sem semmilyen módon szimpátiával gondolni a túloldalra. De azért ebben az országban négyszer nyert az elmúlt 16 évben a Fidesz vezette politikai oldal, és az elmúlt 16 évet disztingváltan kell nézni, sok eredmény volt, sok jó dolog volt, nem lehet elvitatni, maga a mostani kurzus is azt mondja, hogy a jó dolgokat meg kell tartani, és a többi arra építeni kell. Pont az űrprogram kapcsán büszkén mondhatom, hogy bár még tavaly egy évvel ezelőtt, amikor ez az útpont megvalósult, ez a Hunor programnak a repülése, akkor még még kevés pozitív véleményt hallottunk a túloldalról, de most viszont számosan elismerik, hogy ez egy jó és fontos program volt. És voltak nagyon súlyos hibák, sőt, bűnök. Tehát ezért ezt árnyaltan kell
1: látni. Már júniusban arról beszélte, hogy a Fidesznek a bicskei gyerekektől bocsánatot kellett volna kérni.
0: Nem a bicskei, az is, mert ez nagyobb ennél, tehát általában igen, a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban az akkori kormány, akik akkor hatalmon voltak, azok felelősséget. Az viszont meg, na akkor megint egy ilyen disztingválási ponthoz érünk, mert a pedofizeszezés, ez az egész meglehetősen rossz ízű, hát most nem is akarom idehozni, hogy hányféle vád repült bárki felé, akár még személyemben engem is ért ilyen jelzős támadás, ezek méltatlanok. De ez nem módosítja azt a kérdést, hogy a mindenkori hatalom felelős az ország működtetéséért.
1: Én nem szeretnék erre a fajta sértegetésre most itt feliratkozni, mert ez nem az a fórum, ahol itt szemétkedünk egymással, de azt hiszem, hogy ennek a haragnak mégiscsak az az alapja, hogy a komplett fideszes kormányzat nem tett ebben az ügyben, sőt, hosszú távon nem lépett ebben az ügyben, és aztán, amikor ezek az ügyek kibuktak, akkor is igazából inkább a tagadás volt a jellemző.
0: Voltak,
1: ezzel valahogy
0: voltak, így van, voltak súlyos hibák ebben az ügyben, voltak súlyos mulasztások. Ha úgy tetszik, most van egy olyan történelmi lehetőség, hogy ezeket az ügyeket végignézzük, rendbe tegyük, új modelleket állítsanak fel a most ezért felelősök ebben a rendszerben, és tiszta szívből drukkolok nekik. És pontosan ez például ez mutatja meg, hogy a szaktudásra igényt tartva, és a józan hangra igényt tartva, de beszélni kell egymással. Tehát az a fajta kollektív megbélyegzés, és sokszor akár a verbális abúzusig elmenő kommunikáció, ami eluralkodni látszik néha, az nem viszi előre az ország dolgát. Már csak egyébként azért sem, mert ha már itt a gyerekeket szóba hoztuk, az a példa, amit mutat egy politikai elit, az leszivárog a társadalom minden szintjére. És adott esetben iskolában, vagy munkahelyen is úgy fogják gondolni egyesek, hogy így lehet beszélni valakivel, akivel én nem értek egyet. Nyilván senki nem szeretne egy ilyen országban élni. Én azt gondolom, hogy itt a pillanat, amikor józanul hátralépve egy picit új alapokra lehet helyezni ezt.
1: A társadalmi párbeszéd az tényleg egy demokratikusan elvárható és alapvető dolog, szóval ez nyilván a kezdeményezésnek egy olyan eleme, amit önmagában nem nagyon lehet kritizálni. A számvetés az nagyon sokat hiányzik, de a következő kérdés...
0: Magam is ezt sürgettem egyébként gyakorlatilag folyamatosan hetek, hónapok óta, meglehetősen makacs és elszánt módon.
1: Ez Istennek tetsző dolog, de ugye a következő kérdés, ami felmerül, hogy ez vajon egy hasonló szakadásnak az első lépése-e, mint amikor az MSZP-ből lassan, kicsit amőbe formájában, de kivált a DK, hogy ez a végkezdete, bár én amellett érvelnék, hogy a DK-nak még a csokot hátra, hogy vége legyen, sőt az MSZP-nek is. Mit gondolsz erről? Pontosan, lesz ebből pártszakadás?
0: Nem, ezért szeretném újra hangsúlyozni, amit egyébként a közleményben, vagy a Facebook posztokban is leírtunk, meg a videóban is a Tibor elmondott. Ténylegesen mi nem, semmilyen szinten nem párt logika mentén és pártpolitizálás céljából vagy annak érdekében szólaltunk meg, hanem a szekértáborokon túl, a pártpolitikán túl szeretnénk egy valódi élő kommunikációt a magyar társadalomban. Nyilván nekem van egy politikai közösségem, ha már a politikai oldalát nézzük, én egy ilyen konzervatív, jobboldali, de nehéz ezt a 21. században a 20. századi címkéket használni, gondolkodásmódú politikus voltam, amíg aktív politikus voltam, és most is mikor gondolkodom ezekről a kérdésekről, de azt gondolom, hogy én bárkivel ténylegesen és kíváncsian a véleményére szeretnék egy asztalhoz ülni, aki úgy érzi, hogy a világot valahogy látja, és azt esetleg szeretné elmondani.
1: Szerintem ez jól hangozhat sokak számára, és az is egy teljesen világos logika, hogyha egy szervezetben nagy bajok vannak, akkor azokat a nagy bajokat ki kell takarítani. Ugyanakkor a Fidesz, mint politikai párt, mint hatalmi gépezet széteső félben van, és egyre inkább ez a folyamat, amit most elindítotok, az szerinted megmentheti, vagy valamiféle teljes átalakulásra lesz szükség?
0: Én bár Fidesz tagja vagyok, de én nem a Fideszről szeretnék gondolkodni, hanem értékekről, mert értékek nélkül nem érdemes se politizálni, se semmi más tenni. És aztán ez majd meg fogja szülni a maga válaszát a magyar társadalomban, hogy, hogy mit gondolnak az emberek pártpolitikai szinten ezekről a kérdésekről. Az biztos, hogy a Fideszen belül én nagyon régóta sürgettem, egyébként már a választások előtt is, csak nyilván az egy kormányzati időszakban ez máshogy zajlik, hogy bizonyos
1: okat... erről újságírók pletykálnak a folyosón, ugye leírni nem lehet, ha nem mondjátok hivatalosan.
0: Hát még sok mindenről fogunk beszélni az évek alatt szerintem, de a lényeg az, hogy igen, a Fideszen belül én kifejezetten sokszor jeleztem, és egyébként április 12-e óta már nyíltan is, hiszen akkor már lezárult ez a történelmi pillanat, és választ kaptunk a Magyar Nemzettől arra, hogy mit gondolt az aktuális Fidesz politikáról. A szembenézést és a tényleges elszámolást. Ha úgy tetszik, most Lázár Jánosnak a tegnapi lemondásával, erre például láttunk egy nagyon jól artikulált példát.
1: Hát Lázár János lemondásából most egyelőre az augusztus 20-ai események közepette nem lett akkora ikonikus lépés, mint Gyurcsány Ferenc lemondásából annak idején, de lássuk meg a fejleményeket. Ferenc Orsolya, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm ezt.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megállapodás született az uniós pénzekről, erősödött a forint, megnőtt az állampapírok iránti kereslet és megváltozott az inflációs pálya. Ezek a Tisza kormány első 100 napjának gazdasági eredményei. A kampányban tett ígéretekből azonban még nem váltott be mindent a kabinet. Várat magára több adópolitikai intézkedés és nincs döntés az árrésztopról sem. A stúdióban Bot Péter Ákos.
2: Az első szabadon választott kormány ipari minisztere, jegybankelnök, rockstar és foci őrült.
3: Azt talán nem, de ha már inkább teniszbajnok, az jobban esne.
2: Örülök, hogy itt van. A szokásos privát bankárbeli rovatában gazdaság és gazdaságpolitika az első 100 napban címmel írt egy átfogó elemzést, amelyet ugye azért jó, hogy ma értékelünk, mert ma van a 101. nap.
3: Így van.
2: Ugye? Van már osztályzata arra, hogy...
3: Nincs, és nem is fogok adni, bár volt ilyen provokáció, de több ok miatt az ember nem osztályoz, már csak azért is, mert a tanár leosztályozza a hallgatót, igen, hogy a tananyagot tudja-e, de itt nincs tananyag, igazából nincsen tankönyv, mert most azért egy rendszerváltozási folyamat, meg egyébként is a világ gyorsan változik, ki mondja meg, hogy mi az ötös, mi a hármas, mi a kettes. Ha mi az elégtelen, azt úgy érezzük, de természetesen most erről nincsen
2: másképp
3: szó.
2: Másképp kérdezem, ha a tízes skálán azt nézzük meg, hogy a legrosszabb a nulla, és a legjobb a 10, akkor mihez van közelebb? Nem kell, hogy mondjon egy számot, csak mihez van közelebb, a 10-eshez vagy a nullához?
3: Ezt a provokációt hárítom el mindig.
2: Igen.
3: Már csak azért is, mert ez a 100 nap, persze most a 101-en beszélünk, tehát most igen, már akár értékelhetnék is, de a 100 nap az pont arra alakult ki, egy ilyen szokás, amit persze sose tartott be a gyakorlat. Amikor én kerültem hivatalba, akkor sem. Hát mi se kaptuk meg a... Megkaptuk mi a 100 nap kegyelmi időszakot a médiától.
2: De
3: hát ez eszébe se jutott, se a médiának, se az ellenzéknek se.
2: Igen.
3: De minden esetre, hogy miért van ez a 100 nap, hogy föláll egy új kormány, elfoglalja a pozíciókat, felépíti a maga csapatát, neki lát átadás, átvétel megtörténés, akkor neki lát a maga programjának valamikor a harmadik hónap után. Tehát ezért... Ez is osztályozza le az ember az első 3 hónapot, amikor én igazából majd komolyan, tehát nem is iskolai osztályozatban, de majd elmondom, ha hívnak, vagy ha rákérdeznek, elég valószínű, az majd azért inkább az október, november, december lesz, amikor összeáll a költségvetés, mert az már az új kormánynak a 27-es évi költségvetése, igen, ott már adózni kell bizonyos dolgokról, és nem csak arról van szó, hogy volt egy választási programja, és elhangzott, hogy hát valami teljesített, nem mindent, meg elindult jó-rosszul, inkább jól egyébként, tehát nem kerülöm ki a választ. De mi korán van véleményt mondani.
2: Van gazdasági fordulat, amelynek látszanak jelei?
3: Na most ez az érdekes, hogy van. Ugyanis az volt a közmású dolog, hogy a gazdaság lassan fordul, jön egy új kormány, attól még másnap még nem lesz más semmi, hát mitől lenne más, hogy másnak hívják a miniszterelnököt. De itt, amit a bejátszóban is elhangzott, egy-két nagyon fontos ponton a gazdaság változott meg. Hát nem a gazdaságpolitika, valami megváltozott.
2: Ezek április, a várakozások?
3: Április 12-én este, uh-huh, a várakozások. Na most a várakozások azért nagyon fontos szó, mert a közgazdaságtan az alapvetően fejbe dől el. Nem hasban, nem szívben, fejben. Tehát, hogy mit akar az ember, mitől tart. A pénzpiac, én is, mások is féltek bizonyos dolgoktól, ezek nem következtek be. Nem folytatódott az Orbán kormány, és nem következett be vákuum a hatalomban, sőt, hát kiderült Gyulap végén, hogy nem csak új kormány lesz, hanem egy erős kormány lesz. És ugye másnap, amikor a forint kinyitott, akkor hát az exportőröket rosszul érintett a dolog, de a forint megerősödött, az egy bizalmi szavazás volt. Különösen, hogy elhangzott egy olyan mondat, és erre majd talán nem tudom, időnk van, de térjünk rá ki, hogy és egyebek között belép Magyarország az euróövezetbe, amivel persze be kell lépnie, de mi megteszünk mindent. Na most
2: Istennek ez egy 2030-as céldátum.
3: Utána céldátum nincs, na ez a érdekes, hogy céldátum nincs, de elhangzott egy mondat, hogy 30-ra várhatóan készen áll Magyarország a belépési feltételek teljesítésére. Ez azért nem ugyanaz, majd erre térjünk ki, mert készen áll valaki, hogy hogy elmegy vizsgázni, az kolosz dolog, de hogyha nem iratkozott be a tanárhoz hétfőn 8-ra, akkor az egy állapot.
2: Arra utal, hogy nyilván előbb-utóbb a lakosság is érezni fogja, hogy bizonyos szigort, ugye, az euróba való belépés feltételének teljesítése érdekében
3: rendet kell teremteni.
2: Kell, hogy lásson a polgár.
3: Igen. Rendet kell teremteni az államháztartásban, igen, a monetáris viszonyokban, főleg az államháztartás az a rázós, és akkor ez azért a rendteremtés, ez otthon is így van, amikor az ember a szobáját rendbe teszi, hát utána szebb és lakhatóbb, de hát az a néhány, kinek hány óra, vagy nap, vagy mit tudom én, az azért kellemetlen ügy is lehet, ha az ember nem tudja, hogy célja van azzal, hogy rendbe rakja a szobáját. Na most ez a rendbetétel, ez egy folyamat, hosszú folyamat, de még nem indult el. Viszont az a forint erősödés, ami egyébként óriási segítség, például az inflációnál, az azonnal nyáron hát egészen más inflációs pálya alakult ki. Tehát ezt én nem gondoltam volna előre, de hát örömmel ez regisztrálom.
2: Ez az 1,3, 1,3 tized, másfelől 1,6 tized más számítási módszerrel.
3: 1,9, mindesetre egyessel kezdődő infláció.
2: Ami rég volt, ami, nem is tudom.
3: Nagyon régen akkor volt, és rögtön mondom, nem akarom elvenni az örömet, de nem is lesz egy darabig, mert azért Hormuzi szoros, az asszály. Tehát vannak olyan folyamatok, amik már az idén, sőt a jövőre beépülnek az árakba. A forint erősödés is egy olyan folyamat, ami nagyon függ attól, amit már szóba hoztam, hogy mi lesz a céldátummal. Ha ugyanis egy ország teljesíti azt a ilyen lefogyási folyamatot, az egy fogyókúra, a kövér államból egy ütőképes állam lesz, azért az azt is jelenti, hogy ott a forint, vagy az illető valuta kezd erősödni. És ezért az infláció kezd elmúlni, mint probléma.
2: Kezdhetjük a költségvetés helyzetével, mert
3: muszáj lesz.
2: Mert ugye egyszerre ígértek szociális kiadásokat, ami bővüléssel jár, ugye bizonyos jóléti kiadásokat muszáj megcsinálni, másfelől ígértek adócsökkentést.